0: valóban, és Istennek van egy jó terve mindenki számára.
1: Igen, Lajos, te magad is építed ezt a csoportot, ezt magam is tapasztaltam, és a bentöltött röpke pár éved alatt sok-sok embert fordítottál jó irányba. Hogy van ez, hogy az Isten kemény missziót szab ki egy bűnösre? Istennek bűnösre van szüksége a munkájához, hiszen te bűnös voltál. Mégis elítéltek, jó nagy számba beszélnek úgy rólad, mint fontos és változtató kilométerkőről. Tudom, hogy ezt tetted bent a börtönben, de mit csinálsz most?
0: Hát, hogy az Istennek bűnösökre van-e szüksége, egyszer valaki mondott egy történetet, ami tulajdonképpen a Bibliában van, és megmosolyogtató. Az Úr Jézus, amikor leült a vámszedőkkel lenni, akkor azt mondták a többiek, hogy nézd, bűnösökkel eszik. És valaki hozzátette, hogy hát vagy bűnösökkel evett az Úr Jézus, vagy egyedül. Mert hogy a környezetében senki nem volt, aki teljes lett volna az Isten dicsőségével, vagy pedig bűn nélkül élte volna az életét. Hát igen, az Isten használja az embert így a falakon belül is, és használja az életemet így a falakon kívül is. Azt gondolom, az út semmit nem változott, amire rátette az Isten a lábamat az ő útjára ezelőtt több mint 20 évvel. A környezet változott szabadulásom után, az a lelki út, amin haladok, másképp néz ki, amik mellett haladok el. Gyülekezetekbe szolgálok, de nyilvánvaló voltam nem egy börtönbe, amióta szabadultam, akár magyar börtönbe, akár román börtönbe, de hogy tulajdonképpen ugyanaz van. Emberek vannak, akiknek az ember beszél az életútjáról, bent is és kint is. Magyarul itt kint is az Isten használ az ő országának építésében, jelenleg a baptista szeretetszolgálatnál dolgozom, mint missziós munkatárs, és járok különböző helyekre, mint hogy most itt ma reggel a Tilos Rádióban is vagyok, és próbálom elmondani, megosztani az emberekkel azt, amit belül van, és amit Isten velem tett.
2: Mikor visszatérsz Svájcra, bármilyen alkalomra, hogy tekintesz most rá, így, hogy már civilként, mert azért elég sok időt töltött.
1: Saját belépőkártyával nyitni az ajtókat, azért ez
0: hát
1: komoly.
0: Még így Vácon nem voltam, most érik egyébként ez a dolog, hogy be tudok oda is menni. Más börtönben voltam, akár a Miskolciba, akár a Szatmár-Németi román börtönbe,
2: hogy
0: vagy akár
2: valahol úgy mész be, hogy hazamehetsz utána.
0: Egy ilyen vegyes érzelem van bennem egy nagy fájdalom azok felé, akiket látok, hogy velem szembe ülnek azokon a székeken, azokban a szürke vagy éppen civil ruhákban, mert én is azokban a székekbe ültem, és én tisztában vagyok vele, hogy Istennek van arra hatalma, hogy felemelje őket abból az állapotból. Arról a székről, arról az ágyról föl lehet állni, nem kell megvárni, hogy szabaduljon, hanem ezt meg lehet tenni.
1: Tudom, hogy te is és Margit néni is komoly bűnmegelőzési projektekbe vesztek részt, és valami fantasztikus, hogy kiálltok gyerekek elé, fiatalok elé, hitelesen. Azok az emberek mondják el, hogy a bűn nem kifizetődő, akik onnan jöttek, a gödörből. Ez valami fantasztikus. Mesélj erről a munkádról.
0: Talán azért van neki nagyobb ereje, látszólag, amikor egy-egy helyre elmegyünk és szolgálunk az Istennek a beszédével, mert a háttér, ahonnét jövünk, nagyon sötét. És a fény így sokkal intenzívebb és jobban látható. De egyébként ugyanaz a fény, ugyanaz a világosság van a börtönből, a mélyből, vagy egy rákbetegségből meggyógyult hívő embernek az életébe is, mint aki úgynevezett normál állapotból tér az Istenhez, csak a háttér sokkal sötétebb. Hát ilyen sötét háttér az ember életébe. A börtön múlt, onnét jön ki az ember, és nagyon nagy dolog az, amikor az ember mellé odáll az Isten, és a cselekedeteivel is be tudja mutatni.
1: Van egy telefonálunk, vegyük fel.
3: Jó reggelt kívánok, a kis ember vagyok.
2: Szia, kis ember.
3: Kedves vendég, a hétköznapjaidról mesélsz majd egy picit.
0: Hát igen, különböző meghívásoknak szoktam eleget tenni.
3: Jó, hallgattam a rádióban, jó?
0: Jó.
3: Köszönöm.
1: Mondja csak, Lajos, csak letette hát, a telefont.
0: Különböző meghívásoknak szoktam eleget tenni, ez nagyon szélsőséges. Most például legutóbb 8-9-10 éves gyerekeknek beszéltem Istenről, és mikor megmondom őszintén, megláttam, hogy a gyermekeket vezetik befelé a Verőcei Géza Fejedelem Református Általános Iskolának az aulájába, és ott ültem a Tamás testvérem, és néztem őket, és odasúgtam, hogy te, mit tudok én ezeknek mondani. De hogy abban a 15 percben Isten megadta azokat a szavakat, amik tulajdonképpen szólt mondtak arról is, hogy nagyon fiatalon is lehet jó döntéseket hozni, és hogy vannak dolgok, amik nagyon rossz irányba hajthatják az embert, és alapjába véve maga a bűn, az egy rossz tanácsadó, és nagyon jó hallgatni a bölcsebb, idősebb emberek. Hát itt gondoltam a tanárjaikra, és így tényleg voltak olyan dolgok, amiket nem osztottam meg velük, mert mondjuk a 18-as karikát rá lehetett volna tenni, de az érdekes volt, amikor jöttünk el, akkor tanárok mondták, hogy azért a 18 éven felül részt is meghallgatnák már, ami az ember hitéletére vonatkozik, hogy miből vette ki. Ezt csak azért mondom, hogy nagyon szélsőséges, hogy van, amikor így gyerekek felé szolgál az ember, van, amikor egy gyülekezetbe szolgál az ember, járok egy házi közösségbe péntekenként, vasárnaponként istentiszteleti alkalomra.
4: Öregek között szolgáltak.
0: Igen, öregek között, nyugdíjasok közt voltunk nemrég például Margitkával a gödöllői református templomba, tehát nem heti szinten, hanem hetente több alkalommal nyílik rá lehetőség.
1: És ne felejtsük el a legfrissebb projektet, azt, hogy ami ma este indul a Teleki téren, Magyarország legnagyobb összefüggő gettójában a 8. kerületben egy állandó alkalmunk lesz, ahol az Otthon nevű helyen várunk minden kedves érdeklődőt, aki Lajosra kíváncsi, és aki ott Isten felé akar fordulni, de most eljött az időnk, hogy megint meghallgassunk egy kis zenét, aztán állandó szakértőnket várjuk.

0: Így van, és vissza is tértünk. A vonalban pedig itt van tanár úr, nyugalmazott ezredes úrunk. Haló, haló!
1: Jó reggelt!
0: Jó reggelt kívánok! Hát tanár úr, szerintem gyorsan essünk túl az üdvözlésre. Itt van mellettem Boros Lajos és Margit néni.
2: Isten áldja, tanár úr!
3: Szeretettel
0: köszöntöm
3: téged.
0: Nem tudom, mennyire tudta hallgatni a műsort.
1: Hát sajnos nem tudtam hallgatni.
0: Igen. És mivel készült nekünk ma?
1: Hát amiről két hete beszéltünk, illetve amivel elváltunk, ez a nevelés, nevelhetőség.
0: Kíváncsi, hallgatjuk. Kérdése.
1: Hát amikor erről beszéltünk és felvállaltam ezt a témát, akkor nem igazán gondoltam, hogy ilyen nehéz fába vágom a fejszemet, tudnék néhány percben telefonon keresztül ezt tisztázni.
0: Van több műsori óránk, vagy műsor napunk, úgyhogy majd szépen lassan, fokozatosan fogunk haladni ezzel.
1: Jó. Hát először arról kéne beszélnem, hogy egyáltalában mi a nevelés. Tudnék, amióta ez a fogalom hát valamilyen módon megszületett, azóta vita van róla, hogy mit értsünk alatta, hogyan, miként működik. És csak a laikus számára olyan egyszerű a dolog, hogy a gyerek megszületik, a szülők azok elpátyolgatják, kísérik az élete útján, aztán valami lesz belőle felnőtt korában. A szakemberek között egyetlen egy dologban van egyetértés, az az, hogy ez a nevelés ez egy rendkívül bonyolult és rendkívül összetett folyamat. És itt a folyamaton van a lényeg. De az alapkérdésekben óriási a vita, hogy egyáltalán nevelhető-e az ember. De vannak, akik azt mondják, hogy nem. Vannak, akik azt mondják, hogy igen, bizonyos életkorig, életszakaszig. Szóval vannak, akik azt mondják, hogy gyakorlatilag egész életük végén. Péter ön biztos tudja, mert hallott engem erről polemizálni már egy párszor, én ezt az utóbbit vallom, ezt az utóbbi felfogást. De ezen túl, hogy mi a célja, mik a módszerei, milyen eszközöket és hogyan használ fel, hát ebben nincs egyetértés, rendkívül sok vita van a szakemberek között. És akkor ez ugye az általános pedagógiára, az ember nevelhetőségére úgy általában vonatkozik, akkor ennél sokkal-sokkal bonyolultabb probléma az, hogy az elítélt, a rab, a bűnelkövető, a bűnöző, az nevelhető-e, megváltoztatható-e.
0: De tanár úr, a nevelésnek a... Én laikus vagyok, azt gondolom, hogy ott kezdődik, hogy a gyermekkorban ugye vannak, vagy a gyermekkori neveléshez vannak rendszerek, és akkor szép lassan ugye ez fejlődik tovább, és elér egy ember egy bizonyos életkort, akkor hát ez már ugye nehezen lehet befolyásolni az ember viselkedését, változtatni rajta, mert rögzülnek a szokások. Mondom, ez még nehezebb feladat egy börtönviselt, vagy egy börtönben lévő ember esetében.
1: Na, a probléma itt kezd igazán elmélyülni, amikor a részletekben megyünk, hogy ugye, változnak a, vagy nehezen változnak a rögzült szokások. Valóban nehezen változnak? Vagy csak azokat a feltételeket nem tudjuk, vagy nem akarjuk megváltoztatni, amelyek ezeket a szokásokat alakítják? Hát gondoljon bele, menjünk egy nagyon hétköznapi példába, egy zseniális bűnöző, egy csaló él, luxus életet x éven keresztül, bekerül a börtönben, és pillanatok alatt megváltoznak a feltételei. Nyilvánvalóan, hogy azokat a szokásokat, amelyek hát vezérelték a magatartását megelőző időszakban, azokat nem tudja érvényesíteni. Tehát azban a pillanatban, hogy bekerül a börtönbe, nem más feltételek közé, zárt rendszerben, abban a pillanatban megváltoznak a szokásai, illetve új szokások alakulnak ki. Ugye ez eléggé szemléletes példa.
0: Igen.
4: Furcsa, hogy én nem éreztem úgy, tanár úr, a börtönben, hogy akarnának engem nevelni.
1: Erre azt mondanám, hogy ha érzi, hogy akarják nevelni, akkor ott a nevelőnél valami probléma van. Az a jó, hogyha az ember, a nevelt úgy változik, hogy nem is sejti, nem is érzi, hogy őt itt most tudatos szándékkal valamilyen irányba befolyásolják. Ez egy picit olyan, mint a manipuláció. Az ember tudja, hogy manipulálni akarják, akkor ellenáll. A gyerek is, főleg kamaszkorban, vagy az első daszkorban tudja, hogy a szülő irányítani akarja, akkor nagyon keményen ellenáll.
4: Akkor ezek szerint ön úgy véli, hogy a börtönökben most folyik egy hatékony és jó nevelési munka?
1: Erre nem tudok válaszolni, hogy most a börtönökben mi folyik, mert pár éve elkerültem a börtönök világából. Azért nehéz megint ez a kérdés, mert egy dolog, hogy mit akar egy nevelő, más dolog, hogy mit akar a másik nevelő, harmadik dolog, hogy mit akar a rendszer, negyedik dolog, hogy ez a rendszer mit épít fel, egyáltalán mire képes. Tehát megint egy nagyon bonyolult kérdésnél vagyunk, amikről heteket kéne vitatkozni igazából. Az ember tisztálláson, nem pedig kimondjon valami megalapozott véleményt.
0: Van egyébként bármifajta most évrénben lévő alapszabály, vagy legalábbis egy séma, egy út, hogy merre kéne vinni ezt a dolgot? Hogy milyen elképzelése van egy intézetnek arról, hogy visszaforgassuk az embereket az életben?
1: Én megint csak a nevelés elméleti részéből tudok kiindulni ahhoz, hogy eredményesnek mondhassuk ezt az egész tevékenységet, amit nevezhetünk börtönnevelésnek, rabnevelésnek, bárminek, ha egyáltalán van még ilyen, akkor ott kéne kezdeni, meg kéne felelni bizonyos pedagógiai elveknek, mert különben nem működik. Ezek az elvek pedig hát elég sok számban fordulnak elő, de a legalapvetőbbek például az, hogy az egyénnek az önálló választási, döntési szabadságát bizonyos mértékig meg kell hagyni. Alapelvként kellene leszögezni, hogy nem a börtönre akarunk szocializálni, hanem a börtön utáni szabad társadalomra
4: fontos
1: akarunk szocializálni.
4: Igen.
1: Tehát de számtalan ilyen elv van, amit tisztázni kéne. Most ha ezeket tisztáztuk, akkor utána kéne megnézni, hogy a rendszer, ami a börtön belül működik, az milyen. Megfelel ezeknek az elveknek, vagy nem felel meg? Ha nem felel meg, mit kéne, vagy hogyan kéne változtatni ahhoz, hogy megfeleljen? Ha ez megtörténik, és sikerül egy ilyen változtatást elérni, vagy változást elérni, akkor nagy kérdés, hogy kik azok, akik érvényt szereznek ennek a gyakorlatnak, tehát működtetik ezt a rendszert. Szakemberek kellenek, gyógyszerével pedagógusok, pszichológusok kellenének, akik ismerik az emberi lélektannak az alapjait, hogy egyáltalán hogyan kell hozzányúlni valakihez, hogy az fejlődni, változni tudjon olyan irányba, amit mi szeretnénk. És akkor nem elég, hogy pedagógus vagy pszichológus, tehát szakember, akkor még börtönnevelővé kell válnia, mert azért a börtön, mondtam, hogy ez egy speciális terület, ez egy olyan közeg, ami hát egészen más, vagy nem egészen más, de sokkal több tapasztalást és szaktudást igényel, mint az általános pedagógia bármely területe. Lehet, hogy ebben egy kicsit elfogult vagyok, és lehet, hogy ez azért van így, mert hát a börtön az tényleg egy ilyen perifériáris területe a nevelésnek, ha lehet egyáltalán annak nevezni, de tényleg én gondolom, hogy önök megtapasztalhatták azt, hogy különböző nevelők, különböző típusú emberek különböző módon, különböző eredményességgel tudják befolyásolni esetleg az egyes fogvatartottakat.
0: Igen, az eredményesség javítható lenne, gondolom, hogyha egy nevelőre mondjuk nem 100 ember, hanem mondjuk egy 12 fős csoport jutna, akivel napi szinten tud foglalkozni. De hát ez nem megoldható a jelen körülmények között.
1: Biztos, hogy ez is nagyon fontos lenne, vagy nagyon jó lenne, vagy nagyon kényelmes lenne mondjuk a nevelő számára, de igazából szerintem nem ezen múlik. Én emlékszem, hogy volt olyan viszonylag hosszú, közel egy éves időszak, amikor közel 120 fiatalkorú elítélt el, bajlódtam egyedül, mert úgy adódott a helyzet, és nem a létszám arányok okozták a legnagyobb problémát, megmondom őszintén.
0: Hanem mi például?
1: A legnagyobb problémát, és itt most az emlékeimre hagyatkozom, tehát tegyük félre minden objektivitást és szakmaiságot, a legnagyobb problémát azt a szemlélet okozza. Legalábbis a nevelő számára, vagy legalábbis az én számomra az okozta. Hogy kik vannak nagyobb arányban azok között, akik az elítéltekkel foglalkoznak. Olyanok, akik látnak ebben lehetőséget, hogy jó útra terelhetik, irányíthatják, megváltoztathatják az egyént, az elítéltet, vagy azok, akik eleve olyan attitűddel jelennek meg a börtönbe, hogy hát igazából kár ezekre időt és energiát fecsérelni. Van a társadalomnak olyan területe, ahol jobban megérdemelnék a gondozottak, a neveltek, hogy foglalkozzanak velük, és hát nyilvánvalóan ennek megfelelően viseltetnek a munkájukkal, a szakmájukkal kapcsolatban is.
0: Nagyszerű. Hát öröm ezt hallani, de megmondom őszintén, hát ugye, mint egyszer beszéltünk erről, hogy annyira nehezen mozdul ez a rendszer, hogy hát be se lehet látni azt az időt, hogy mikor történt olyan változás, ami esetleg mindenkinek jó. Tehát nem csak a fogvatartottnak, nem csak az intézetnek, hanem a társadalomnak is közösen, és akkor valami utat mutat ez a dolog. Nagyon szépen köszönjük, tanár úr.
1: Nagyon szépen.
0: Két hét múlva találkozunk, majd adáson kívül megbeszéljük, hogy milyen témával, és akkor, hát jó, nagyapáskodást, vagy most mi következik a mai napban?
1: Igen, hát most az következik.
0: Jó van, akkor jó elfoglaltságot kívánok, és
1: köszönöm
0: örülök,
1: hogy szépen
0: hallottunk.
1: Magunknak, meg további jó munkát.
0: Köszönjük szépen, viszont
2: szép napot kívánok,
4: Hát, kedves hallgatóink, akkor ma megint hallhattátok a Real Sheet-et, és arról beszéltünk, hogy vannak utak a börtönbe, amik eltérőek a szokványostól, vannak csoportok, amiknek sokkal jobb statisztikái vannak, mint az átlagnak, vannak emberek, akik arra áldozzák az életüket, hogy ezt a dolgot előbbre vigyék, és csodálatos dolog, hogy olyanról is lehet beszélni, hogy jó dolgok indulnak a börtönben. Tudjuk, hogy most már a 7 éve működő Váci Apak csoporton kívül 3 másikat indítottak Magyarországon. Ezzel kapcsolatban nekem vannak kis aggályaim, Margit nénin felé mondom ezt a kérdést. Nekem úgy tűnik, hogy ilyen copy-paste módszerrel másolják ezt az apakot, pedig hát az apakot nem úgy lehet létrehozni, hogy valamire kitesszük a táblát, hogy apak. Azt hiszem, hogy az apakot valami más hozza létre, ugye, Margit néni?
3: Hiszem, hogy Isten ebből a kezdeményezésből is jót tud kihozni, mert ahol hangzik az evangélium, olvasnak Bibliát, napi szinten énekelgetnek együtt keresztény énekeket. Nagyon sok fiatal ember ott, mikor bejött az Isten tiszteletre, elsírta magát, mert megragadt egy-egy ének, hogy ez rólam szól, nekem szól. Tehát adjon az Isten lehetőségeket a Biblia olvasásra, az evangélium hallására, és a hit az hallásból van. Ezt tudjuk, meg van írva a Bibliában.
4: Mindenesetre borzasztóan üdvözöljük a Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnokságának azt a kezdeményezését, hogy minél több apak körletet hoz létre, és még egyszer mondom, belekiáltom az étterbe, apak börtönt szeretnénk már végre látni, szeretnénk egy tilos rádió külső közvetítést az első apak börtönből, talán össze tudjuk hozni. Hadd mondjam el nektek most gyorsan még a műsorunk bezárása előtt, hogy a jövő héten, nem, 2 hét múlva ismét jövünk, megint itt lesz a Real Sheet. És azok az emberek lesznek a vendégeink a 2 hét múlva létrejövő adásban, akik létrehozták Vácon az első börtönrádiót, a Rács FM-et, akik minket is tanítottak, akik elmondták azt nekünk, hogy hogyan kell rádiózni. Itt lesz az Egyesület 3 fontos tagja, oktatóink, tanáraink, mentoraink, barátaink, és még mindig szakmai segítőink, Hajdú Judit pszichológus, Braun Zsolt médiaszakember, médiaoktató, Kerényi György ős rádiós, médiaszaktekintély oktató, és beszélni fogunk a börtönrádiók létrejöttéről, értelméről, jövőjéről és lehetőségeiről. Én és ezzel bezárjuk a műsorunkat, elköszönünk a kedves hallgatóinktól.
0: A héttérítő fecóékkal, jó szórakozást, és köszönjük a vendégeknek, hogy
4: eljött. És szép napot kívánunk mindenkinek.
5: Mi is köszönjük.
3: Isten áldjon mindenket.
0: Zárás.
5: Így van.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Szervusztok, drága Tilos Rádió hallgatók! Ahogy hallottátok, ez már itt a harmadik utas. Én Szabi vagyok a pult mögött, és szeretettel köszöntöm a stúdióban Tiborút.
2: Sziasztok!
1: Nem tudom, hogy valaki követte áprilisban a harmadik utas adását, de hogy ott már volt egy konteós műsorunk. Érdekes módon többen szóltak az adás után, hogy bizonyos részeket, számukra úgy tűnt, hogy nagyon fontos részeket nem lehetett érteni. Utólag megvizsgáltuk ezt az esetet, és egyszerűen az történt, hogy valaki... Szóval ennyi történt, nem tudtuk, hogy ki áll a háttérben.
3: Hát a háttérhatalom, ki más?
1: Hát a háttérhatalom, de ki más? Hol is kezdjük egyébként? Talán ott, hogy múlt év novemberében jelent meg a Conteo 1.
3: Így van, november, illetve október legvégén.
1: És most egy újabb vaskos kötettel álltál elő, a Conteo 3?
3: Ez még csak a 2, újabb 30 válogatott összeesküvés elmélet. Ez lesz a Conteosok zöld könyve, ugye Kadafi ezredes előtt tisztelegve. Az előzőhoz ugye kék volt.
1: Te találkoztál a zöld könyvvel?
3: Igen, megvan otthon különben az eredeti, mármint a magyar fordítás, és egy nagyon szórakoztató olvasvány.
1: Én magam elmentem a nagykövetségre, és kértem tőlük, mert azt hallottam barátaimtól, hogy csak be lehet sétálni, és kérni lehet könyvet, és nagyon furcsa. És egy részre emlékszem belőle, a sportról volt szó, a tömegsportról, és általában a futballról, meg konkrétan a világbajnokságokról, hogy ennyire napra készek legyünk. És azt írta ez a kedves drága ember, hogy akkor lesz igazándiból szabad a világ, hogyha majd a stadionok falai leomlanak, és az emberek mind beözönlenek a pályára, és együtt fognak futballozni. Parancsolj, kedves hallgató!
4: Hát ez az kis zöld könyv, igen. Volt egy barátnőm, akinek mániája volt a kis zöld könyv, és körülbelül 3-4-szer ment el a líbiai követségre, de hát ez nagyon régen volt, ez most a 80, 1980, méghozzá New Yorkba. Na most én már nagyon be voltam tojva, mert hát gondoltam, hogy a világ összes kémelhárító agencie már lefotózta előről, hátulról, középről, már lekövették a házig, ahol laktunk.
3: Sőt, amúgy ez nem kizárt, bocsánat. Ez nem kizárt amúgy.
4: Hát sőt, biztos. Ezen kívül a barátnőm ilyen életnagyságnál nagyobb Kadafi képeket festett, és az mondjuk, gondoljátok, hogy a lakásunk mondjuk volt 26, hát lehet, hogy 30 négyzetméter, talán nem, annyi nem volt. Hát így Lower East Side, New York, nyomornegyed, de ő ilyen óriás vásznakra festette a Kadafit, ő volt a mániája. Egyébként egy szombathelyi lány volt, sajnos meghalt nagyon korán. És olyanokat festett, mint hogy ül Kadafi a fonott karosszékében, és bal vállán egy papagáj csipog a fülébe, ja, és a kezében egy vakoknak egy bot. Egy ilyen vakbot, és fekete napszemüvegbe ül akar. Szóval mindenféle verzióban, hát én már be voltam tolva nagyon, attól, hogy mi lesz. Szerencsére egy idő után valaki másba lett szerelmes.
1: Várj, Zsuzsa, valahogy be kell hoznod a gyík embereket, vagy a Bilderberg csoportot, vagy valamit, tudod, a konspirációs teóriától van szó.
4: Nem, simán Alanatúr szerelmes volt, amit én értettem, mert nekem is anno a gyerekkoromban három poszter fiú volt, a Cseh, a Lennon, meg a Kadafi. Hát ez van a csajokkal, tudod, meg poszter fiú kellene. Mondjuk a Kadafi...
1: Azért ezt magyarázd már meg, tehát a Cseh Guevarát értem, a Lennont is valamennyire értem, igen. De hogy került oda Kadafi?
4: Hát, most nem tudom pontosan, mikor volt a hatalom áttétele, valamikor a 70... Várjál? A 60-as évek végén? 68-69?
3: 70-es évek volt az szerintem.
4: Mindegy, de ugye kezdetben, 70-es években?
3: 70-es, úgy emlékszem én, de persze nem...
4: Lehet, hogy korábban volt. Talán a 60-as évek végén. Majd így nézzétek meg gyorsan a neten. Lényeg az, hogy akkor, amikor hatalomra került, akkor még ő nagyon pozitívan volt előadva, és egy szép fiú volt. Hát, tehát nagyon vonzó volt, egyszer hamar túltettem magam rajta, mert azért eléggé látszott rajta, hogy bolond. És tehát én eléggé hamar erre rájöttem. A barátnőmnek nem sikerült ezt meglépnie, csak szerintem később, de azt tudtuk róla, hogy, hogy női
3: testőrsége van.
4: Testőrsége van, mert annyira paranoid, és ő maga is gyakran öltözik női ruhákba.
1: Figyelj, vagy annyira paranoid, vagy annyira jók voltak ezek a női testőrök.
4: Biztos, hogy csak bennük bízott meg.
1: Mondjuk, hogyha engem megkérdezel...
4: Férfiban nem bízott meg.
1: Vagyok annyira soviniszta, hogy én is női testőröket választanék.
4: Igen, de azért is, mert ezek ilyen nagy darab, nagyon kemény csajok, mert a nők, ez sajnálattal mondom, de szabálykövetőbbek.
1: Akkor légy szíves...
4: És igazából ők maguk kevésbé vágynak hatalomra. Van, aki igen, mert mindenki vagy, csak emberből Zsuzsa! Van, de a nők között kevesebb az ilyen
1: Zsuzsa! Munká. Nagyon igen? Drága vagy, nagyon drága vagy, de hadd beszéljünk a konspirációs teóriákról.
4: Jó, akkor elengedem azt a történetet, tehát sajnos minden. A következő isten, akit Tupac Amarunak hívtak, az az összes festményét összetépte és kidobta az ablakon. Így most nem tudom nektek megmutatni. Hát ennyi.
1: Köszönjük szépen.
4: Isten áldjon.
3: Köszönjük, szia.
1: Rögtön kérdezik is hallgatók, hogy van-e kedves konspirációs teóriád most? Hiszen azért most elég nagy konspirációs teória boom van.
3: Hát, ha az aktuálpolitika mentén akarunk haladni, megfontoltan, akkor én azt javaslom, hogy feltétlenül a krími eseményeket, illetve az ukrajnai eseményeket kísérjék figyelemmel, szerintem ez a nyár még fog meglepetésekkel szolgálni, illetve, hogy itthonról is mondjak, hát a Szeúzó üggyel kapcsolatban szintén azt tudom mondani, hogy érdemes lesz odafigyelni a hivatalos és a nem hivatalos hírekre, mert hát már belengedték, ugye, hogy újabb tárgyak fognak hazatérni.
1: Parancsolj, hallgató! Vonalban vagy?
3: Hello, szia!
2: Hello!
1: Szervusz, Tilos Rádió élőadásban. A telefont hallgass mindig ilyenkor.
2: Halló, erőegészség, itt a Zsámbaki. Csak azt lehet mondani, hogy a számon vetted ki a szót. Hallottok engem?
3: Tökéletesen hallunk. Szia, Zsámbaki!
2: Na, én csak a krími események miatt ugye le a legaktuálisabb, hogy tulajdonképpen ugye itt két nagy nép feszül egymásnak, az egyik nagyobb, mint a másik, de közben köztük vannak ilyen kis népek, és azokon kóstogatják. Ez a Conteónak a lényege. Ugye, mert konspirációs teóriák, a Conteónak az a lényege, hogy a krími oroszokon, meg nem tudom, kicsodákon próbálgatják egymás fogait ezek a nagyhatalmak. Kiverünk innen. Ezt lebombázzuk a repülőteret. Ott, meg mit tudom én, de ott, meg mit tudom én, de az a lényeg, hogy mit válaszol rá a másik. Tehát, hogy mennyi katona kell

0: szült arról szól, hogy Attila, mint ami, tehát a Hungari nevű népnek, amelyet így emelegetnek bennünket külföldön, hogy tekinthető-e ősünknek, vagy sem. És én döbbenettel olvastam azokat a mondatokat, amelyeket nagyon komoly kutatók írtak le, hogy hát részben igen, részben nem, valószínűleg egymást utolértük, amikor vándoroltunk, de a lényeg az volt, hogy akkor is működött egy ilyen óriási nagy világhatalmi ilyen ambíció, aminek a részese volt Hun Attila. Tehát Attila a Hun.
1: Hát az ős, bocsáss meg, hogy közben szólok, tehát az ős magyar konteók, tehát az ős magyar, a magyarok igen. eredetével, származásával kapcsolatos teóriák, azok szintén egy klasszikus konteónak tekinthetők. Nem írtam ugye még róla, de már beszélgettünk a blogon
0: hát
1: erről, és előbb-utóbb.
0: Hát a Kisáktól kezdve a...
1: Igen.
0: Bocsász, te vagy a Tiború?
1: Igen, szia, én vagyok. Bocsáss meg, nem mutatkoztam be. Igen, Tiború vagyok.
0: Én meg az Ámbuki vagyok, igen, és igen. Meg, hogy mondjam, hogy a honlapodat mélységes nagy tisztelettel.
1: Ó, szuper, köszönöm szépen.
0: Köszöntöm a kultúrát világban.
1: Köszönöm,
0: ritka.
1: Köszönöm, ez jó esik.
0: Ritka. Ráadásul idegesít, amikor valaki jobban ír magyarul, mint én. De mindig.
1: Jaj, na. Istenem.
2: Szuper, akkor na. Köszönjük szépen, visszamegyünk egy kicsit konteozni, jó?
0: Jó, oké. Okay. De mondjuk a hódraszállásról lehet, nyugodtan hoztam lesz, egyébként.
2: Lesz szó hódraszállásról is.
0: Vannak kérdések, vannak kérdőjelek.
1: Na. Így van.
2: Vannak.
1: Köszi a hívást,
2: köszi,
1: szia.
2: Hello.
0: Szia, minden jót.
2: Hódraszállás?
1: Legyen a hódraszállás.
2: Legyen a hódraszállás. Én egy televíziós showt láttam, ebben pont azt próbálták meg bizonyítani, hogy már pedig azok a teóriák, amik megpróbálják cáfolni a holdraszállást, azok igazándiból nem működnek. Vizsgálati körülmények között, ami azt jelenti, hogy kamerák előtt bizonygatták azt, hogy például az árnyék az lehet, hogy nem annyira éles, lehet, hogy a holdporban mégiscsak megmarad úgy a lábnyom, de benne fölmerült a kérdés, hogy vajon ezt a filmet kirendelte meg?
1: Hát ugye a holdraszállás konteók alaptézise az egy 61-es Kennedy beszéd, amikor Kennedy ugye kijelentette nagy nyilvánosság előtt válaszként a szovjet Sputnik sikerekre, hogy már pedig X időn belül, 10 éven belül azt hiszem azt mondta, a holdra le fogunk szállni. Csattanós választ adunk a szovjeteknek az űrverseny mentén. És így tovább a tehát ez tény, ez nem konteó, aztán a konteósok szépen kiderítették, és mindenféle számítással alátámasztották, hogy a szakemberek rájöttek, hogy ez az elnök ígéret nem teljesíthető, és ezért kénytelenek voltak, úgymond, a NASA és az illetékes amerikai szervek megrendezni egy hatalmas stúdióban a holdra szállás filmjét, mert nem akartak szégyenbe maradni. És akkor innen kezdve persze gömbölyödik tovább a történet, a konteósok feltesznek 8-10 klasszikus kérdést a holdraszállás állítólagos valódi filmjével kapcsolatban, és a NASA és az illetékesek ezekre megadják a kincstári válaszokat, de amennyire én figyelemmel kísértem az eseményeket, nem sikerült megnyugtatóan megmagyarázni, ugye milyen kérdések azok, hogy miért nem látszanak a csillagok a háttérben. Ilyen kérdések azok, hogy milyen furcsán vetődnek az árnyékok a Holdon, hiszen ott egyetlen egy fényforrás van a nap, illetve hát mondjuk a Föld, ha a nap megvilágítja, és onnan vissza verődnek a sugarak. Ennek ellenére az árnyékok nem párhuzamosak. Tehát úgy tűnik, mintha rejtett, legalábbis a szemlélő számára rejtett további fényforrások lennének. Szintén ilyen kérdés, hogy milyen furcsán lobog az a bizonyos amerikai zászló, hogyan maradhatott meg ugye az ominózus lábnyom, stb. A holdkom fúvókái miért nem alakítottak ki maguk alatt mélyedést, üregeket, ugye, mert hát a holdpor az holdpor, stb. Tehát,
2: a lábnyomra konkrétan emlékszem is, hogy ott az volt a probléma, hogy a holdpor annyira finom, hogy mikor elemelte volna a lábát az űrhajós, akkor egyszerűen összeomlott volna a lábnyom.
1: Igen, tehát nem lehetett volna ilyen tisztán. Túl szabályos az a bizonyos űrcsizma lábnyom, mondják a konteósok.
2: De mondjuk ezzel szerintem nincs sem baj, még akkor se, hogyha kvázi lerakta valaki a lábát, és utána fixálta valahogy, hogy ott így szépen megmaradjon.
1: Azt én is el tudnám fogadni, tehát valami rögzítő szprével, vagy valami hasonlóval megörökítve.
2: Mondjuk vicces lenne, hogyha ezt így elmondaná a NASA,
1: Először
2: befolytuk hajlakkal, aztán beleléptünk.
1: Igen, meg ugye hát a másik nagy kérdéscsoport, hogy a későbbi holdfelvételeken miért nem látszanak azok a hátrahagyott tárgyak, amelyek hát ott maradtak a hold felszínén, és amelyeket nem hoztak magukkal.

0: vissza a földre, hiszen nem érte volna meg. No, a lényeg az, hogy rengeteg hasonló kérdés van, és továbbra is egy, főleg az amerikaiak igen jelentős hányada, tehát, hogy úgy mondjam, szabad szemmel látható százaléka továbbra is kételkedik abban, hogy ez a holdra szállás akkor is úgy megtörtént volna. Sőt, még aztán Stanley Kubrickot meggyanúsították azzal, hogy őt kérte fel az amerikai kormány, hogy mint rendező és potenciális forgatókönyvíró szépen levezesse ezt az egész holdra szállás történetet.
1: És ugye még meg se tudjuk kérdezni, hiszen meghalt.
0: Hát igen.
1: Különös körülmények között, sajnos, ráadásul folyamatosan bujkált is.
0: Nem véletlenül, ugye, kiegészítő Conteo a holdra szállás Conteókhoz, Kubrick halálával kapcsolatosan állítólag, mondják egyesek, Kubrick megzsarolta volna az amerikai kormányzatot azzal, hogy hát előjön a Frankóval. És elmondja, hogy hogyan is történt ez valójában.
1: De térjünk át akkor a kedvenc Conteóidra, mert most ez Zsámbó kihozta be, hogy van-e egyáltalán egyébként egy Conteó gyűjtőnek és halmozítónak, van-e egyáltalán kedvenc Conteója?
0: Van, meggyőződni. Soha nem gyűjtöttem bélyeget, illetve csak kisiskolás koromban, de gondolom mindenki. Tehát egy bélyeggyűjtőnek is vannak kedvenc bélyegei. Casanovának is biztos volt kedvenc szeretője. Úgyhogy nekem is vannak kedvenc Conteóim. A magyarok közül a mindörökkönörökké visszatérő Szeúzó ügyet említeném meg, illetve a Móri mészárlást, és hát a nemzetközi Conteók közül pedig a Gyatlov hágórejtélyét, a Kennedy gyilkosságot, és hát van még egy pár, de mondjuk ezeket szerettem volna úgy igazából kiemelni.
1: Hú, hát akkor beszéltünk egy kicsit a Szeúzóról, mert az nekem egy elég homályos volt.
0: Az sokak számára homályos volt, igen.
1: Egészen onnantól kezdve, hogy hogyan került elő, hogyan tűnt el, hogyan került elő megint újra, gyakorlatilag mindig ködbevész az eleje is, meg a vége a történetnek, és néha egyszer csak így felcsillan a napfényben maga a kincs.
0: Hát ez főleg mostanában igaz, ugye, tehát a parlamentben megtekinthető a 7+1 tárgy, amely meglehetősen homályos körülmények között hazakerült most a tavasszal. Hát a Szeúzó kincsekről szerintem mindenki hallott már, tehát én részletekben nem mennék bele. A lényeg az, hogy a legelterjedtebb verzió szerint egy balatonfelvidéki, polgárdi környéki fiatal srác találta meg ezeket a kincseket. Ez egy ezüst kincs, a 3. századból római eredetű ezüst kincsről van szó. Majd hát a találgatások, illetve a hivatalos magyar verzió szerint ezekből a tárgyakból egy kicsit eladogatott az ecseri piacon műgyűjtőknek, illetve hát régiségneppereknek, majd amikor a SASZ bevonult katonának, akkor nagy valószínűség szerint ezeket a tárgyakat, illetve az egyéb magánásatásból származó érméket megmutatta a katonatársainak, illetve a katonai fejevalóinak, előjáróinak, akik hát szemet vethettek ezekre a kincsekre, és bizony Sümeg Jóska, nyugodjék békében, az életét adta a tárgyakért 8 nappal a leszerelés előtt, titokzatos körülmények között, eredetileg öngyilkosságnak tűnő körülmények között meghalt, felakasztotta magát, és a tárgyak azóta sincsenek meg. És aztán itt már jön a nemzetközi műkincskereskedelem, titkosszolgálatok, ugye a szovjetek, magyarok és más titkosszolgálatok szerepe is felmerült a Conteósok szerint, és hát hosszú éveken keresztül folyt nyomozás az ORFK-n az üggyel kapcsolatban. Nem igazán sikerült vádra vinni a dolgot, tehát nem sikerült annyi bizonyítékot összeszedni, hogy abból egy vádképes előterjesztés legyen, de meglehetősen alapos a gyanú, vagy megalapozott a gyanú, hogy Sümeg Jóska halála gyilkosság volt, és nagy valószínűség szerint azok gyilkolták meg, öngyilkosságnak beállítva, akik hát később, vagy már azelőtt ezeket a bizonyos kincseket, ezüstárgyakat külföldre juttatták, amelyek aztán a Sotheby's-nél felbukkantak, meglehetősen kalandos körülmények között próbálták őket a nemzetközi műkincspiacra bedobni, és hát a legutolsó momentuma, legalábbis a legutolsó publikus momentuma, amikor idén márciusban, ha nem csalódom, a miniszterelnök úr hivatalos sajtótájékoztató keretein belül tájékoztatta az ország és a világ közvéleményét, hogy a 15 tárgyból 7 tárgyat és az azokat eredetileg tartalmazó üstöt a terrorelhárítási központ 6-6-os támogatásával hazaszállították, és ezek vannak most a parlamentben kiállítva.
1: Egyébként ugye az van, hogyha valaki nagyon híres, vagy nagyon hírhet, vagy valamilyen módon a közérdeklődésre számot tart az ő személye, akkor a halála esetén mindig megindul a találgatás, hogy mi okozhatta ezt. Különösképpen igaz ez, hogyha önkezűségről van szó, mert azért azt egyfelől nehezen tudjuk elfogadni, hogy valaki véget vet a saját életének, másfelől pedig mindig felmerülnek kérdések ennek kapcsán.
0: Így van, hát a konteók genézisének, keletkezésének egyik részmagyarázata az, hogy az emberek egyszerűen képtelenek elviselni, hogy egy híres, általában közmegbecsülésnek örvendő személy, akit már szinte már félisteni státuszban láttak az emberek, tehát mondjuk egy celeb, egyszerűen öngyilkos lesz. Tehát ugye itt Marilyn Monroe-tól kezdve Elvisen keresztül egyéb kiemelkedő személyiségek halálával kapcsolatosan merülnek fel mindig kérdőjelek. Az emberi lélek úgy van összerakva, azt szokták mondani a szociálpszichológusok, hogy elutasítja ezeket a magyarázatokat, és minden áron valami háttérhatalmi mesterkedést, vagy legalábbis idegenkezűséget vél felfedezni ezeknek a haláleseteknek a hátterében.
1: Van a 27-esek csoportja, azt ismered?
0: Igen, aki 27 éves korukban
1: igen,
0: haltak
1: Kurt
0: meg.
1: Cobain,
0: Jim Morrison, Janis Joplin, igen, tehát ők valamennyien olyan művészek voltak, előadó művészek, főleg énekesek, akik 27 éves korukban hát meglehetősen furcsa, vagy legalábbis homályos körülmények között vesztették életüket. Igen, ez is egy érdekes konteó.
1: Merre menjünk tovább?
0: Csak előre.
1: Csak előre. Azt mondom, hogy hallgassunk meg egy szép dalt, ugyanis hoztam egy nótát, amin pont John Fitzgerald Kennedy énekel, és ez pont az a beszéde, ami megalapozta egyébként később az egész csillagháborús törekvéseket, illetve az azt megelőző űrkutatási törekvéseket az Egyesült Államokban.
0: Hajrá, halljuk!

0: Köszönjük szépen JFK-nek a kis közreműködést, és ez pedig a harmadik utas, a Tilos Rádió szemlélet magazinja, és mielőtt folytatjuk Tiborúval, szeretném elmondani nektek, hogy Csabi pillanatnyilag azért nincs itt a stúdióban, mert nagyon-nagyon korán ment haza 5:30-kor, de 5:30-tól 6:30-ig még így is önjelölt dúlaként, bábaként segítkezett a saját kisfia megszületésénél. Nem lennék meglepve, hogyha utána most együtt elaludnának anyukával, Emőkével. Minden esetre szeretettel gratulálunk innen az újszülött kis porontynak, anyukának, apukának. Én egyébként nagyon szívesen megkérdeztem volna Csabit, hogy a kisgyerek nem nyaltolja meg a szemét, mikor megszületett, de most ezt nem fogjuk. Parancsolj, hallgató!
1: Hello, sziasztok, Nagy Zoli vagyok. Szia. Érdeklődni szeretnék csak a vendégtől, hogy Móra kapcsolatban, az nem tudom, hogy foglalkoznak a konteósok vele, hogy az egy hihető história, hogy egy tatabányai postás, azt hiszem, az volt foglalkozására nézve az egyik elkövető, de mindesetre tatabányai volt, az 8 darab célzott lövést ad le, vagy még többet, úgy, hogy szemkontaktusa van, tehát fejre. Mert én ezt úgy, hogy valaki nem volt katona, meg nem ölt embert, hát mondják a szakértők, beszéltem ilyennel, az képtelenség. Tehát olyan nincs, hogy valaki vesz egy pisztolyt, aztán utána lövéseket ad le, nem fejre, hanem tehát nem testre, hanem fejre, ott, ahol szemkontaktusnak kell lennie. Tehát látja a szemét, és az ember fókuszálni fog a fegyverre, a fegyveren keresztül az illető szemére. Nem lehet így 8 embert megölni, de aztán lehet, hogy én tévedek, és nem mind fejlődés volt, amit kaptak a szerencsétlen áldozatok. Szóval nem tudom, hogy ezzel foglalkoztok-e, meg bocsika, még csak egy kérdésem, hogy Észak-Koreával foglalkoztok-e, konteósok? Ez lennének az én kérdéseim, és nagyon szépen köszönöm.
2: No, akkor először köszönjük a kérdéseket. Először is a Móri üggyel összefüggésben, ugye az első kötetben részletesen kiveséztük a Móri ügyet, és többek között az általad említett furcsaságot is megemlítjük. Azt, hogy egészen pontosan az áldozatok testén milyen lőtsebek voltak, és melyik testrészükön, azt én így most fejből meg nem mondom neked. Voltak fejlővések is, én úgy emlékszem. Nem véletlen, hogy az első verziók között ugye az volt, hogy egészen biztosan idegen légióban fegyverjártasságot szerzett személy lehetett az elkövető, hiszen emlékezünk vissza, a Hajdú Kajzer páros Hajdú tagja, ő ugye 3 vagy 4 évet eltöltött az idegen légióban, és róla feltételezték többek között azért, mert ő légiós volt, hogy ő volt az egyik elkövető, ugye erről bebizonyosodott később, hogy nem igaz. Tehát igen, foglalkoztunk ezzel a felvetéssel is. A másik kérdésedre pedig a válaszom az, hogy Észak-Koreával még nem foglalkoztam a blogon. Kommentek között, hát most már azért lassan 45 000 komment gyűlt össze a Konteó blogon, tehát a kommentek között felbukkant a Kim család története és az észak-koreai diktatúra természetrajza, de fő témaként még nem foglalkoztunk vele. Ugye gondolom, feltételezem, azért kérdezed, mert vannak olyan elképzelések, amelyek szerint ha Kim Jong-un és az elődei ugye nem kaptak volna külső támogatást, ez egyszerűen nem maradhatott volna fenn, ez a diktatúra. Egyesek itt, még az Egyesült Államokat is meggyanúsították az, hogy mesterségesen egy olyan élő ellenséget tart mindig szem előtt, ugye, akire az amerikaiak gyűlölete kivetítődhet. Nem vagyok szociálpszichológus, tehát nem tudom megállapítani, hogy ez mennyiben helytálló feltételezés. Az viszont tény, hogy ilyen összeesküvés elméletek léteznek. De még nem foglalkoztam vele, viszont nem kizárt, hogy fogok. És köszönöm a tippet.
0: Mármint most Észak-Koreára gondolsz?
2: Mármint az észak-koreai állam létezésével összefüggő összeesküvés elméletekre.
0: De ez megint egy olyan zárt közösségről van szó, amire nagyon nehéz a belátás, nagyon nehéz pontos információkat szerezni, úgyhogy az ember ilyenkor kitölti a maradék részt a saját elméjének a termékével, vagy pedig más elmének termékével.
2: Ahogy ez a kontaktoknál lenni szokott, tehát ugye az emberi elme irtózik az űrtől, ez a horror vakui elmélet szociológiai megfelelője, tehát amikor nincs elég információnk egy bizonyos történésről, esetről, sztoriról, akkor az alkotó fantázia, ugye, ahogy mondani szokás, működésbe lép, és a hiányzó űrt kitöltjük a saját
0: fantáziáinkkal. Gondolom, az ismeretlen az nagyon félelmetes.
2: Igen, hát ugye a szorongás és a félelem közötti különbség ebben rejtőzik, ezért rosszabb a szorongás, azt szokták mondani, mint a félelem, hiszen a szorongás nem más, mint az ismeretlentől való félelem, és sokkal pusztítóbb az emberi lélekre, mint a félelem.
0: Közben itt van előtted a Conteo 2 zöld könyv, amit egyébként én néztem több könyvesboltban is. Például arra is kíváncsi voltam, hogy hova teszik ki.
2: Igen, na és milyen kategóriánál láttad?
0: Hát tudod, így álltunk Laurával, a párommal, és néztük, hogy hol lesz ez, hogy környezetismeret, akkor oktatás, mi lesz ez, szerinted?
2: Én nem tudok erre választ adni, illetve egy részválasszal szolgálhatok. Ugye a nagy könyvesbolt hálózatok internetes oldalán is megvásárolható mindkét kötet. Az egyik a történelem nagy kategóriába sorolta, a másik pedig a természettudományok kategóriába. Sőt, az egyik internetes könyvvásárlási oldalon az első kötet a természettudományok között van, és a második kötet a történelem kategóriában, ami hát érdekes.
0: Egy hallgató azt írja, hogy esetleg ezotéria?
2: Igen, most én nagy tisztelettel viseltetek mindenki iránt, aki az ezotéria és a paranormális jelenségek híve. Ugyanakkor be kell nektek vallanom, hogy én attól tartottam egy kicsit, hogy ez lesz a könyv terjesztők első reakciója.
0: Tehát, ez is lett, hiszen azt írja hallgató, hogy ő konkrétan ott találta meg egy nagy bevásárlóközpontban.
2: Ja, hát akkor ez a harmadik kategória. Én viszem a balhét, és vállalom az összes következményt. Én nem örülök annak, hogy ezotériához sorolják be a Conteót, hiszen ez nem az.
0: És mondanám a negyediket, publicisztika.
2: Na, ez viszont már megtisztelő.
0: Én ott találtam meg.
2: Igen, na, ez
0: én ott találtam meg, és képzeld el, amikor fölemeltem, akkor odaugrott egy ember, és azt mondta, hogy Conteó, és látható, nagyon megörült, hogy meglátta az én kezem által ezt a dolgot.
2: Na, akkor szuper, akkor meg kidobom neked a részesedést.
0: Mi több, amikor megkérdeztem a két emeletes könyvesboltban, hogy hol van a Conteó könyv, akkor általában úgy szokták, hogy beírják a címét meg a szerzőt, de a hölgy tudta már, hogy hol található.
2: Hát ez egyre
0: azt
2: jobb.
0: Mondta, hogy annyian keresik, hogy...
2: Köszönöm szépen minden olvasónak. És akkor bocsáss meg, Szabi, akkor gyorsan megragadnám az alkalmat, és hoztam én itt magammal két kötetet, és ilyen betelefonálós, kérdezős, válaszolós keretek között szeretném ezeket kiosztani a hallgatóknak. Úgyhogy, ha készen álltok, akkor én most feltennék egy kérdést, egy konteós kérdést, és az első helyes megfejtő, aki betelefonál, és bemondja a frankót, az kap egy zöld könyvet. Jó, dedikálva, ráadásul, ha úgy szeretné. No, ha készen álltok, akkor én rögtön fel is tenném az első kérdést. Biztos hallottatok sokan már a Majestic 12 nevű titokzatos csoportról. A konteósok szerint ez egy olyan tanácsadó testület, amely mindenkori amerikai elnöknek ad nemzetbiztonsággal összefüggő kiemelt tanácsokat, különös tekintettel az idegenek kell kialakítandó kapcsolatra és a kommunikációra és azokra a tendőkre, amelyeket majd az Egyesült Államok elnökének meg kell lépnie, amikor a hivatalos bejelentés megtörténik. No, tehát állítólag ez a Majestic 12 nevű csoport. Azt szeretném én tőletek kérni, hogy soroljatok fel nekem legalább 3 nevet, azon emberek nevét, akik ennek a csoportnak valaha is tagja voltak, és ezen nevek között legyen legalább egy magyar, jó? Tehát 3 név, és ezek között legalább egy magyar nevet kérünk szépen.
0: Hú, nagyon izgalmas. Olyan kíváncsi vagyok arra, hogy aki esetleg nem tud ilyen neveket, az milyen nevet próbál megbedobni. Tudod, hogy kitalálja, hogy ki lehet benne,
2: igen,
0: szerinte.
2: Igen, igen. Annyit elmondok, hogy valamikor a 40-es évek végén jött létre ez a Majestic csoport, tehát...
0: Igen, sajnos talán... itt a friss politikai vezetőket nem lehet elsütni.
2: Nem. Itt egy klasszikus neveket kérnék szépen.
0: Parancsolj, kedves hallgató!
1: Halló!
2: Halló, szia!
1: Boros Bence.
2: Szia!
0: Szervusz, Bence!
1: Szóval a 3 név az Einstein, Oppenheimer és von Braun. És a magyar pedig Szellerede.
2: Tökéletes. Túl is teljesítetted egyel, tehát nagyszerű, valóban Szellerede, és hát tegyük hozzá még azt, hogy többek között még Neumann János is bekerült ebbe a csoportba. Nagyszerű megoldás. Bence, köszönjük szépen.
1: Ha
2: valahogy majd elküldöd az elérhető, illetve hát a nevet, hogy milyen névre szeretnéd a...
0: Igen, légy szíves, küldj el nekem egy jelszót a szabikukac.hu címre, és akkor jó, azt a jelszót beleírjuk a könyvbe, és én pedig válaszként megírom neked, hogy hova tudsz jönni. Egyébként a Mária utca 54-ben van a Tilos stúdió, itt tudod majd a technikustól átvenni nap 24 órájában, tehát jöhetsz nappal, éjszaka, bármikor.
3: Oké.
0: Okay. De várj, még azért ezt magyarázd meg, hogy ezt honnan tudod. Találtál egy régi könyvet a padláson, ami kézzel volt írva, titkos írással,
2: megfejtetted? Esetleg leveleztél valamelyikükkel.
3: Sajnos nem álltam velük kapcsolatba, hanem olvastam a Conteo könyvet, az első kiadást, és emlékeztem erre.
2: Ragyogó, szuper, köszönöm szépen.
3: Köszönöm én is.
2: Köszi, és gratulálunk, szia.
0: A népművelés.
2: Így van,
0: a népművelés. Már megérte. Itt érkezett egy olyan válasz is, hogy Fox Mulder, Dana Scully, Réka Sikároly.
2: Igen. Határesetben ezeket sajnos nem tudjuk elfogadni.
0: Merre menjünk tovább? A kedvenceid, Kennedy.
2: Melyik?
0: Melyik Kennedy
2: ugye,
0: legyen?
2: Mert ugye mindkét Kennedy. Hát vegyük a klasszikus JFK-t szerintem.
0: JFK-t, aki az előbb ugye énekelt nekünk.
2: Igen.
0: Let us begin.
2: No, tehát... Kennedy elnök, ugye a Kennedy gyilkosság, nagyon sokan különben a 20. század nagy Conteo őrületét a Kennedy gyilkosságtól kezdve számítják. Ugye biztosan sokan tudjátok, de elmondanám, hogy 63. november 22-én történt Dallasban, és hát Amerika legnépszerűbb, vagy egyik legnépszerűbb elnökének korai haláláról van szó, úgyhogy nem csoda, hogy akkora hullámokat vetett, amekkorákat vetett. Ráadásul ugye a gyilkosság körülményei, majd a gyilkosságot követő vizsgálatok, nyomozások, hát mind-mind olyan kérdőjeleket hoztak fel, vetettek fel, amelyekre megnyugtató magyarázat a mai napig sem született. Most így, ahogy visszaemlékszem, anélkül, hogy pontos számot mondanék, legalább 20, de biztos 15, legalább 15 olyan elmélet van, amely Kennedy halálának valódi hátterét hivatott feltárni. Ezek között a szervezett bűnözéstől, tehát a maffiától kezdve a szovjeteken át a kubai rezsimig minden megtalálható, amit emberi fantázia kidolgozni képes. És az az igazság, hogy az elmúlt, most én gyorsan ki nem számolom, 51 év alatt nem sikerült megnyugtatni Amerika és a világ közvéleményét arról, hogy hát valóban Oswald lett volna a gyilkos, és pláne nem arról, hogy Oswald lett volna az egyedüli fegyveres, aki ott a tankönyvraktárból leadta azokat az ominózus lövéseket.
0: De ahogy Mikey nagyszerűen megjegyzi itt a cseten, 2 év múlva feloldják a titkosítást. Tehát 2 év múlva letelik az 50 év, valószínűleg egyébként meg lesz hosszabbítva ez, mert úgy szokás ilyenkor, de lehet, hogy hozzájutunk valamilyen információhoz. Egyébként az van haláleseteknél, különösen igaz az, mint mondjuk főzésnél van az, hogy ha zsírt meg cukrot hozzáteszünk, az mindenképpen érdekeset produkál az ételből. Ugyanígy a haláleseteknél bármikor hozzá lehet csapni ugye a zsidókat, a gyíkembereket, Bilderberg csoportot, így van, szabadkőműveseket, és akkor ezen túl még van egy csomó más egyéb tényező John Fitzgerald Kennedy halála kapcsán, amivel lehet foglalkozni.
2: Igen, hát a zsidókat, illetve a Mossadot kihagytam, noha az is nagyon lényeges összetevője az összeesküvés elméleteknek, amelyek a JFK halálával kapcsolatosak. Ugye többek között azzal vádolták meg így utólag Kennedy elnököt, hogy ő a palesztin-izraeli szembenállásban hát inkább a palesztinok felé kacsingatott volna tán. Ugye Kennedy volt mindeddig az egyedüli katolikus vallású amerikai elnök, és hát valamilyen okból kifolyólag azzal is megkínálták, hogy ugye itt a vatikáni kapcsolat és a vatikáni összefüggések, hogy az akkori Vatikán is inkább a palesztinok mellett állt volna. Szóval jó komplikált, és az az igazság, hogy kedves olvasóval, illetve hát hallgatóval én vitatkoznék, nem vagyok távolról sem biztos abban, és most nagyon finoman fogalmaztam, hogy a Kennedy gyilkossággal kapcsolatos akták akár 10%-a feloldást nyerne a titkosítás alól.
0: Hát meg, hogyha feloldást nyer, akkor mi nyer feloldást? Tehát, hogy pusztán az, hogy kapunk valamilyen iratokat, amiről azt mondják, hogy ezek 1965-ös, 66-os vizsgálati eredmények, ez még nem bizonyító erejű, csak annyit jelent, hogy ők azt állítják róla, hogy ezek 65-ös, 66-os eredmények.
2: Igen, arról nem beszélve, ugye, hogy a konteósok ultima rációja, utolsó érve mindig az, hogy bármilyen bizonyítékkal szembesítik őket, azt mondhatják és azt mondják, hogy ez a bizonyíték hamisított. Tehát ezzel lesöpörhetünk mi, konteósok, bármilyen bizonyítékot, de itt most nem erről van szó. Tényleg meggyőződésem, és nem nagyon szoktam ilyet mondani, de tényleg meggyőződésem, hogy a Kennedy gyilkosság valamennyi részletével kapcsolatos információra még legalább egy emberöltőt, hanem kettőt kell várnunk.
0: Nagyon kedves vagy, hogy így mondod, hogy várnunk.
2: Én nagyon derűlátó pali vagyok.
0: Ülve kibírjuk, de nézzük meg azokat, amik nem a klasszikus nagy Conteo válaszok a Kennedy gyilkosságra. Az ugye tény, hogy meghalt.
2: Hát, látod most, hogy erre így rákérdezel, olvastam ám én olyan verziót is, ami arról szólt, hogy megrendezték ezt az egészet, és valójában Kennedy ki akart vonulni emelt fővel, mert ha egy szétlőtt fő emelt lehet, tehát emelt fővel ki akart vonulni az amerikai közéletből, mert annyira elege volt egyrészt az őtövező celebkultuszból, másrészt pedig hát ő annyira beteg volt, tehát nagyon komoly mindenféle ízület és egyéb panaszai voltak, keringési rendellenességek, hogy élete utolsó hónapjaiban már csak úgy tudott nyilvános szereplést vállalni, hogy előtte nagyon jelentős vitamin és egyéb ilyen roborálószer koktélokat kapott, sőt LSD-ről és egyebekről is beszélnek. Tehát.
0: Hát pont most láttam a Komornik című filmet, és ott egy adott ponton megkérdezi a Komornikát, hogy hány tablettát is szedtem be ma, és akkor mondja, hogy 103 darabot, uram.
2: Elképesztő mennyiségű gyógyszert szedett be, különben ezt objektív források is megerősítik, és hát az a nagyon kevés, amit az orvosi dossziéjából nyilvánosságra hoztak, az azt támasztja alá, hogy valóban hihetetlen fájdalmai voltak, tehát fájdalomcsillapítók és ilyen szerek nélkül gyakorlatilag már fizikailag is összeomlott volna.
0: Egyébként tényleg az sem biztos, hogy ő meghalt, tehát az is lehet, hogy egyszerűen ki akart vonulni a közéletből, és megrendeztek egy ilyen eseményt, hogy ő boldogan élhessen egy sokkal zártabb körülmények között, viszont nem tudom, a családjával és mégsem az egész világ közvéleményével a háta mögött.
2: Igen, vannak ilyen vélekedések is, most nem azt mondom, hogy ezek a legcombosabb vagy leghihetőbb forgatókönyvek, de kétségtelen ez is szerepel, és az is szerepel az elképzelések, illetve az összeesküvés elméletek között, hogy a saját halálát rendezte meg. Tehát ugye már említettem az orvosi, illetve az egészségügyi állapotát, szembesült ő már mindenféle 63 őszére már mindenféle politikai problémával is, és gyakorlatilag mondja ez a bizonyos Alconteo, az ő emberei bérelték fel Oswaldot, illetve hát a valódi lövőt, és egy ilyen látványos kvázi öngyilkosságot követett el Kennedy, hát hogy ne öngyilkos legyen klasszikusan, akkor azt szerette volna, hogy egy utolsó olyan momentum zárja le az ő életét, ami még inkább idolszerűvé, még inkább hőssé, még inkább felejthetetlen amerikai elnökké teszi.
0: És ugye állhat a háttérben a depressziója, állhat a háttérben az is, hogy halála után még jobban összehozza a nemzetet, de mi van akkor, hogyha egy nagy értékű biztosítást kötött a halála esetére?
2: Igen, hát mondjuk az életbiztosítási kötvényét még nem szellőztették meg a neten, de elképzelhető, hogy habár az igazság, hogy a Kennedy család vagyonosodási vizsgálatát, ha elvégezte volna valaki, vagy elvégezné valaki, hát arra kellene rájönnünk, hogy nem igazán szorult ő egy bármilyen nagy összegű életbiztosításra. Ugye a Kennedy papáról, Joseph Kennedyről, aki az Egyesült Államok londoni nagykövete is volt, sok más egyéb beosztása mellett, köztudott volt már a 60-as években is, hogy a Kennedy vagyon megalapozását a prohibíció idején a mafiával történő üzletelés során szerezte. Nagyon-nagyon komoly sápot szedett az öreg Joe a szervezett bűnözéstől, amikor ugye az alkoholtilalom idején Kanadából és más helyekről importálták ugye a jó kis kanadai viszkit, meg a kubai rumot és egyebeket. És hát ugye a további kontaok arról is szólnak, hogy annyira lekötelezte vagy elkötelezte magát a mafiával szemben, hogy amikor Kennedyt különben mafia segítséggel, mondják az összeesküvés elméletben hívők, tehát amikor a szervezet alvilág anyagi segítségével megválasztották elnöknek, akkor a maffia joggal bízhatott abban, hogy hát most jön el az aranykorszak számukra, hiszen a Kennedy család nem lesz hálátlan a befektetett lóvéért. Ezzel szemben ugye az történt, hogy az öcs, tehát Robert Kennedy lett az igazságügyminiszter, és a legfőbb ügyész, ugye, ami Amerikában egy és ugyanazon személyhez kapcsolódik. És ha mondom, az alvilág azt várta volna, hogy a elnéző elnöki és igazságügyminiszteri tekintet kíséri a tevékenységüket. A legnagyobb felháborodásukra Robert Kennedy azzal kezdte, hogy soha addig nem látott összegeket áldozott a maffia elleni harcra és az FBI-ra.
0: Látszólag?
2: Látszólag. Hát, igen. És hát 63-ra pöccent be annyira az alvilág, hogy hát ők tették el láb alól. Egyrészt JFK-t, majd később RFK-t is. Tehát mindkét Kennedy fivér halála, mondja ez az alverzió, vagy az Alconteo szervezet alvilág nevéhez fűződik.
0: Megjött közben Csabi. Köszönöm szépen, hogy elmondtad a Kennedy történetét. Szuper. Hallgassunk egy kis zenét, és behívjuk őt, és megkérdezzük tőle, amit megkérdezhetünk.
2: Okay.
0: A vendégünk Tiború, ez itt a harmadik utas. Hallgassatok minket.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Szeretettel köszöntjük Csabit is a stúdióban.
2: Sziasztok, kedves hallgatók, szia Tibor.
3: Hello, Csabi.
1: Csabi, az
3: mik azok
1: van,
3: a karikák szemed alatt?
2: Egyrészt ez a szexepilem, másrészt meg hát ma reggel fél hétkor végül is világra segítettem gyermekemet a saját fürdőkádamban. Kedves feleségem.
1: De tényleg te voltál egyedül a bába, minden, az orvos.
2: A bába szerintem a természet, a gravitáció és a tolóerő volt, amit a kedvesem kifejtett. Nagyon izgalmas volt, mert volt egy pillanat, amikor még fájt, és utána a következő pillanatban azt mondta, hogy jön ki a feje. Azonnal megyek be a fürdőkádba. És onnantól már csak percek voltak, és hopp, kijött a kis legény, pedig az orvosok azt mondták, hogy leány lesz.
3: Ennyit az orvosokról.
2: Egy jó névadó bulit kell majd tartani, azt hiszem.
1: Mi Margit?
3: Conteo.
2: Igen, vajon miért mondták azt, hogy leány lesz?
1: Lehet, hogy ez csak egy ilyen tréfa az orvosok részéről.
2: Minden esetre a valóság az, hogy fiam született már reggel, úgyhogy...
3: Isten éltesse.
2: Örvendünk.
1: Isten éltesse, de Csabi, nyugtass meg, hogy nem nyalta meg a szemét, mikor világra jött.
2: Nem, de furcsa nyelveken elmondott néhány imát.
1: Merre haladjunk tovább? Mit szeretnél?
2: Én azért ezt az UFO kérdést feszegetném, mert most így ez a jövővény, akivel ma találkoztam, eléggé ilyen csúcsos a feje így hátrafelé, hogy az UFO kérdést szerintem nem vettük át eléggé komolyan, hogy egyrészt mik azok a bizonyítékok, hogy mi már egy meglevő életformának vagyunk, csak egy továbbadása egy másik bolygóról, másik, nem is tudom, űrállomásról, vagy...
1: Várjál most a pánspermiára gondolsz?
2: Igen, ilyesmi. Kezdjük ezzel a fajta elmélettel. Azt, hogy...
1: De ez nem elmélet, ez tudomány.
2: Jó, akkor...
3: Ez konspirációs gyakorlat, nem elmélet. Hát bizonyítékokat kérsz, vagy bizonyíték szót említetted, ugye ezzel állunk itt a legrosszabbul. A konteósok nem igazán arról híresek, ugye, hogy két példányban lefűzett dossziékba közjegyző előtt, vagy közjegyző által hitelesített bizonyítékok, dokumentumok tömkelegét tedjék az elméleteik mellé. Ugye az, hogy az emberiség, az ember honnan származik, hogyan származik, hát legalább három, de inkább még több elmélet folytat itt mindenféle csatát az elmúlt évezredekben. Hát a legismertebb kettő, ugye a teremtés elmélet, illetve hát az evolúciós elmélet. És akkor ezek között, vagy nem is tudom, ezek mellett ott van ez a harmadik, ez a bizonyos kívülről történő megtermékenyítés, vagy nem is tudom, pánspermia elméletnek is nevezett dolog, ami hát ugye azt mondja, hogy valahonnan a bolygóközi térből, vagy legalábbis a világűrből származó kvázi spermiumok megtermékenyítő részecskék érkeztek a Földre, és akkor itt megint ugye x-féle elképzelés van.
2: Szerintem a majmokat termékenyítették.
3: Egyesek szerint igen, tehát a főemlősök közül a legfejlettebbeket, ugye az akkori, vagy nem tudom mikori majmokat, vagy majomszerű.
2: Hát most a jövő héten lesz egy dokumentumfilmnek a bemutatója, amikor már ugye lovagolnak a majmok, és éppen a ember társadalommal való.
1: Illetve ezt mutatta be a 2001 űrod összei elején, amikor ott
3: az egy nagyon
1: ott nagy fekete monolitnál elkezdenek tudatra ébredni.
2: Tehát ezek tények, és ugye mikor is készült a 2001 irod összeje? Hát azóta az már biztos tény, tehát ott van dokumentum. Sőt, ugye mikor írtak le azt?
1: Akkor itt az idő, hogy előálljak a kis ajándékkal, mert te mindig olyan kedves vagy, hogy hallgatóknak hozó Conteo könyveket. Én is hoztam most neked valamit.
3: Azt a betyár iskoláját, ezt most én így nem látják a hallgatók, de elmondom, hogy egy műanyag zacskóban egy barnás, vöröses porszerűség van, és még mielőtt itt értesítenétek az illetékeseket, gyorsan elmondom, hogy rá van tűzve egy kis címkeszerűség, amin egy űrhajó látható, és azt mondja, hogy Roswell UFO Crash Site Soil, tehát a Roswelli UFO lezuhanás helyéről származó földminta.
1: Hiteles, az is oda van írva.
3: Hiteles, igen, tehát Certificate of Authenticity, igen, az is van, úgyhogy ez szuper, nagyon-nagyon szépen köszönöm, és ezt díszhelyre fogom otthon kitenni.
2: Kedves hallgató!
1: Meg, előbb beszélj a hallgató, parancsolj a hallgató!
3: Hello, szia!
4: Tehát szeretnék gratulálni az apukának.
2: Köszi.
4: Nagyon szép történet ez is. És én az óriásokról szeretnék kérdezni, ha már így belevágtunk ebbe az UFO témakörbe, ezekről a bizonyos óriásokról, ami minden vallásban, minden ilyen tárgyi emléken föltűnnek, aztán hirtelen eltűntek a földről, hogy az most kapcsolható a földön kívüliekhez, vagy egy másik emberfaj, ami szépen eltűnt így az évezredek során a föld színéről. Ha van valami információtok, szívesen hallgatom. Köszönöm.
3: Szia, köszönjük a kérdést. Hát ehhez én csak annyit szeretnék hozzátenni, egyrészt megerősíteni, amit mondtál, tehát az összes általam ismert, felületesen ismert vallás és mitológia tartalmaz célzásokat, nem is igazán célzásokat, hanem sztorikat óriásokról. Másrészt pedig hát a net és a kultúrtörténet tele van olyan leletekről szóló híradásokkal, amelyek szerint mindenféle archeológiai és egyéb feltárások helyén olyan csontokat találtak, amelyek óriási emberek csontvázához tartoznak, vagy tartoztak, vagy tartozhattak. Mindenféle koponyákról, combcsontokról, és tán még egész csontvázakról is van szó. Az az igazság, és akkor most egy picit szembe megyek a konteós énemmel, az az igazság, hogy tudomásom szerint ezeknek a leleteknek, ezeknek a fényképeknek a jelentős részéről viszonylag rövid idő alatt bebizonyosodott, hogy hamisítványok, tehát vagy önmagában a lelet hamisítvány, vagy később a fényképet manipulálták, illetve még egy olyan magyarázat is van, részmagyarázat, hogy ezek a bizonyos csontok olyan fosziliák, tehát olyan csontleletek, amelyek egykoron akár dinozauruszokhoz és más nagytestű állatokhoz kapcsolhatók, tehát nem emberi csontok. Én bevallom neked őszintén, nem találkoztam egyetlen egy olyan viszonylag megbízható forrásnak, vagy forrásból származó információval sem, ami egyértelműen akár DNS vizsgálattal, akár mással bebizonyította volna, hogy az óriás csontleletek közül bármelyik emberi DNS-re.
2: Tehát akkor nem óriások ivadékai vagyunk, hanem óriások vállán kerültünk ide.
3: Igen, Newton és egyebek mentén mi is kijelenthetjük. Annak ellenére, hogy Denikel mester, akinek valamennyien nagy tisztelői vagyunk, feltételezem.
1: Mint általában minden péket tisztelünk.
3: Igen.
2: Is. Én a svájciakat tisztelem.
3: Úgy általában, ő is svájci volt, tehát akkor így ezzel nincs probléma. No, tehát Denikennek van egy olyan könyve, ugye, hogy óriások ivadékai vagyunk, vagy valami hasonló a magyar
2: Istenek
3: címe.
2: Istenek ivadékai vagyunk.
3: Istenek ivadékai vagyunk, és azon belül pedig talán valami óriás csontleletekkel is foglalkozik. No, tehát nem igazán érzem magam illetékesnek ennek a...
2: De térjünk vissza az UFO kérdésre, illetve ez az a lehetőség, hogy egyrészt volt ez a űrsperma elmélet, ugye, hogy valahogyan egy tudatos vagy nem tudatos megtermékenyítés után valamilyen földi keresztezés jött létre, egy űrből származó, akár a Siriusról származó spermacsomaggal, amiből ezek a humanoid dolgok kijöttek, ami még mindig sokak szerint egy éles ugrás a majomhoz képest.
3: Igen, hát itt most ugye megint visszanyúlnék a mitológiához, és azon belül a mezopotámiai, babiloni, sumer mitológia elemekhez. Ők nagyon érdekesen, és az általam ismert történetek közül, de akkor meghallgatjuk, hogy...
2: Tessék, hallgató, szia!
5: Erő egészség! Itt a Zsámboki megint csak egy fél mondat erejéig szeretnék, kicsit a Lemnek van az Úrhangja című, szerintem kulcs műve. És abban ugye az van, hogy hát az űrsperma elmélet az neki máshogy néz ki, hogy egy előző univerzum üzen bizonyos sugárzással, és akkor aznak az életfakasztó ereje az teszi termékenyé mondjuk a mi fajtánkat. Ez az alapelve. Hát én ezt nem nagyon tudom elképzelni, de nekem erre viszont a mű maga az egy zseniális történet. És még egy apróság, hogy Denikel mestert meg ne bántsátok, mert ő békességben és boldogságban bolondult meg, tehát...
2: Addig jó.
3: És azért valamennyien irigyeljük is őt.
1: Szerintem nem bolondult meg, egyszerűen elvitték az agyát az UFO-k.
5: De jó, és akkor legyen atyás, akkor mi van Pataki Attilával?
2: Őt még nem neutralizálták.
1: Igen, nekünk is van egy Denikel.
3: Különben itt a cseten
5: De fogják egyszer.
1: Köszi, szia.
3: Különben itt a cseten megkérdezte az egyik hallgató egy pár perccel ezelőtt, hogy én hogy szeretnék meghalni. Nem akarom itt beborongósítani a hangulatot, minden esetre erre csak azt tudom mondani, van egy komoly és egy kevésbé komoly válaszom. A komoly válaszom az, hogy nagyon remélem, hogy szívrohamban. A másik pedig az, hogy remélem, hogy elvisznek az UFO-k, tehát ezt a fazont, azt fogják mondani, hogy ezt a fazont kár itt hagyni.
2: De ezzel nem halálod?
3: Hát, földi szemmel
2: hát most
3: nézve.
2: Most fog kijönni, már 2-3 dokumentumfilmnek a bemutatóját is láttuk, ahol azért mennek el az űrhajósok, hogy nem önmagukat mentsék, és nem a saját gyermeküket, hanem az egész emberiséget. És nekik találjanak egy új otthont, stb. Nem készül most túl sok Noé-s film? Ez a hollywoodi Conteónak lenne a... Azt hiszem, múltkor beszéltünk is róla, hogy vajon előrejelzéseke és kötelező szerepmintáke, amit Hollywoodtól kapunk, hogy éppen most jönnek az óriás szörnyek, és menni kell, bezárkózni a táborba, jól kell magunkat érezni a tábori ágyon is, meg alatta is.
1: Vagy hogy pontosan melyik filmet vegyük a viselkedés mintának?
2: Melyiket ne?
3: Hát ugye ez olyan, mint a konteózás, tehát rá van bízva az emberre, hogy a választékból melyik verziót csipegeti ki magának. Különben ez a Hollywood Conteó, ez egy nagyon érdekes dolog. Születtek erről elég komoly kimutatások.
2: Mert a termék elhelyezés és a termék használat az egyértelműen bizonyítható, hogy rengeteg létező sorozat és filmekben úgy adnak elő és el termékeket, hogy azzal magát a használatot rágják. Igen, az emberek szájába.
1: Hol válik el ez a közneveléstől? Tehát az, hogy egyszerűen át akarnak adni nagyon fontos információkat a népnek.
2: Például, hogy hogyan biztosítsuk ki az RPG-t?
1: Például.
2: Mert az szinte minden második akciófilm.
1: De várj, betelefonáló ketté szakított téged.
3: Igen, nem is tudom, mit kezdtem elmondani?
1: Hát,
3: valami nagyon okos dolgot, biztos.
1: UFO-król volt szó.
2: Igen, vissza kellene térni az UFO-hoz.
3: De térjünk vissza, hogy általában aztán majd biztos látszunk.
2: De általában nem lehet. Tehát egyrészt van az az elmélet, ugye, hogy az emberek és az UFO-k, de most az UFO-k alatt mondjuk azt, hogy a nem földi eredetű lények kapcsolatban állnak egymással. Próbáljuk meg ezt tisztázni. Száraz tényeket kellene ezzel kapcsolatban.
1: Hát az egyik, amit szerintem talán múltkor is elmondtam, hogy mióta vannak UFO észlelések. Hogy a második világháború után felszaporodtak az UFO észlelések, és hogy ennek az az oka, hogy elkezdtük a nukleáris kísérleteket. És
2: de azokat csak azért csinálták, hogy Godzillát megöljék. Azok nem kísérletek
1: lehet,
2: voltak.
1: Lehet, de hogy messziről is lehet látni, lehet érzékelni ezeket a kísérleteket, és ez olyan volt, mint amikor a szülő észrevette, hogy a gyerek megtalálta a gyufát, és elkezdtek nézni minket, és figyelni minket, hogy mit játszunk azzal a gyufával, hogy nehogy magunkra gyújtsuk a házat.
3: Hát minden esetre, ahogy mondani szokás, az atomkorba történő belépés az egy olyan civilizációs, márha civilizációs lépcsőfok, ami minőségileg teljesen új helyzetet eredményezett. Elképzelhető valóban, hogy ez volt az első olyan jel, ami onnan kívülről arra utalt, hogy ezek értelmes lények, hiszen most már el tudják önmagukat pusztítani.
1: De David Icke-nál van az, hogy ugye eredetileg a DNS spirálunk az 16 karú volt, és hogy pont a gyíkemberek azok letéptek abból 14 spirált, hogy olyan magas képességeink, amikkel egyébként uralni tudnánk a testet, a teret, meg az időt, azok ne legyenek a birtokunkban.
3: Igen. Ja, tudom már, miről beszéltem volna, amikor a hallgató telefonált, tehát a mezopotámiai mitológiáról, illetve a hiedelemvilágról. Tehát ott írják le nagyon érdekesen, és ismereteim szerint a legprecízebben azt, hogy hogyan is történhetett ez a bizonyos kívülről jövő fajnemesítési próbálkozás. Ugye náluk vannak ilyen félistenek, akik aztán ilyen rabszolga alfajt tenyésztenek ki, majd ezeket elkezdik nemesíteni, stb. Tehát nagyon, nagyon érdekes megközelítési mód a mezopotámiai hitvilág, és ilyen szempontból ugye pont a gyíkemberes konteumban, a blogon olvasható gyíkemberes konteumban utaltam vissza erre, meg az X bolygóról szóló posztban, ugye a Nibiru-val kapcsolatos eszmefuttatások kapcsán, hogy ha félreteszünk mindenféle egészséges gyanakvást és szkepticizmust, az az igazság, hogy ha az ember azt egy egységes egészként tekinti, tehát a sumer hitvilágot, sumer-babiloni, akkád, tehát egyáltalán a mezopotámiai hitvilágot, és kicsit konteós szemmel olvasát ezeket a legendákat, akkor azt kell mondanunk, hogy az egy egységes, koherens, belső logikával
2: na de várjunk, hát ez a legrosszabb, világ. Amit lehet mondani, mert mi azt tanultuk az iskolában, hogy az őshagyomány szájról szájra adódott tovább. És voltak őshagyomány elmondó emberek, akiknek az élete az volt, hogy azt a nagyon nagy őshagyományt, ami odáig felgyűlt, azt ők pontosan el tudták mondani, dalba szedve, vagy egy kicsit, nem is tudom, rímelve, és
3: hát úgy könnyebb volt észben tartani.
2: Igen, de erre jött egyfajta leírás, és ugye volt a szövegromlás, illetve a különböző dialektusok és szociokulturális adalékokkal megkent történet, mert ugye van az az alap, amikor az emberiség kultúrtörténete összefonódik, és ez minden szentírásban benne van.
3: Az indiaiban is gondolom, ez hozzátok még közelebb áll. Ott vannak azok a bizonyos... hát mai szóhasználattal gyakorlatilag űr anyahajóknak nevezhető V-betűs, most nem jut eszembe a neve, hogy hogyan is hívták ezeket. Tehát amiken közlekedtek az istenek is.
2: Vajra.
3: Nem.
2: Varuna?
3: Varuna. Nem, vagy ez, na mindegy.
2: Hát van Varuna.
3: A lényeg az, hogy ezeken az űrkompokon, vagy az űr anyahajókon közlekedtek az istenek, és mindenféle űr összecsapások.
2: Mert a vajrák, azok ugye az űrből leesett darabkákból, tehát űrmeteoritokból készültek az első gyémánt jogarok, ami a múlhatatlan és mozdíthatatlan tudat szimbóluma.
1: Ne fraktalizálódjunk.
2: Csak mondtam, hogy ezzel, ennek van köze hozzá.
1: De egyébként az, hogy azt mondod, hogy az ősi hitvilág koherens volt, hát azért az cél nem, hogy koherens legyen, különben nehéz lett volna, hogy fennmaradjon.
3: De az a döbbenetes, hogy 21. századi szemmel is koherens. És ha ezt a mezopotámiai hitvilágot oda teszed a mostani konteós elképzelések mellé, vagy mögé, akkor elképesztő párhuzamok, de hallgassuk a...
2: Tessék, Ezó magazin. Halló, halló. Semmi? Senki? Oké, 2:15:37-73, még egy kicsit lehet betelefonálni, illetve megkérdezni, hogy...
3: Vináma, bocsánat, köszönöm.
2: Igen, mert hogy Varuna egy egészen másik figura volt, Vinámak. De öreg Varuna.
3: Arra azért figyeltek oda, mert az egyik másik hallgató azt mondja, hogy a Tilosból elég uncsi, hogy ilyen haver promórádió lett.
1: Mi pedig így szeretjük. Igen. Parancsolj, hallgató!
6: Sziasztok!
3: Szia! Hello, szia!
6: Szia, Max vagyok, a magánsofőr, Vimána.
1: Igen, Vimána.
3: Még tökéletes. Köszönöm szépen, Max.
2: Vimána. Így van, Vimána.
3: Oké,
2: szuper. Köszönjük.
3: Köszi.
2: Hát ezért szeretjük a Tilos Rádiót, mert a hallgatók is velünk vannak.
1: Igen, meg érdekes, hogy a házit rólunk azt mondja, hogy haver promó lett közben, hát mindenki a barátai társaságában szereti jól érezni magát, megélni
3: mondhatnánk
1: az életet.
3: Nagy neveket
1: ez teljesen
3: is.
1: Természetes.
2: És nincs mese, azért az összeesküvés elméleteket közösen rakjuk össze. Mindenki sző bele egy-egy szálat.
1: De az egyik hallgató teljesen másképp közelítette meg, azt szeretnék kérdezni, hogy mi a legviccesebb, illetve a legszánalmasabb konteó. Én kettő is választanám. A legviccesebb konteó szerinted mi? Vagy neked mi a fejedben?
3: Hát nem tudom, hogy vicces, nem tudom, most ezzel egy kicsit itt zavarban vagyok, mert erre
1: végül
3: nem tudnék
1: egyébként
3: válaszolni.
1: Egyébként, hogyha az ember jól érzi magát, akkor bármelyik konteó vicces.
3: Bármelyik vicces lehet. Hát a legszánalmasabb most akkor itt hatalmas levegőt veszek és kockáztatok, mert biztos egészen sok embert fogok magamra haragítani. Ugye sokan kapacitáltak engem, hogy a chemtrail jelenségről írjak. Nem írtam szándékosan, mert még azzal a tényleg minimális természettudományos ismeretanyaggal is, amivel szerénységem rendelkezik, még azzal is úgy igazából átlátható, hogy az a chemtrail elmélet, amit olyan nagyon sokan hangoztatnak, tehát az úgy nem tartható. Na, tehát ezért nem.
2: De az a baj, hogy nekem a chemtrailről mindig eszembe jut Stanislav Lem, ahol ugye kemokrácia volt, és különböző mennyiségű pszichedéliummal fröcskölték az embereket. Először csak annyit, hogy

0: és a konteusokkal, akkor mindig el szoktam mondani azt, hogy ha semmi másért nem, azért kételkedem én a chemtrail jelenség konteusok által, vagy összeesküvés elmélet hívők által hangoztatott verziójában, mert a háttérhatalomnak ennél sokkal finomabb, sokkal olcsóbb és sokkal észrevehetetlenebb módszerei vannak arra, hogy birkák silányítsák a tömeget. Hát igen,
1: a rádió,
0: szóval...
2: Az egzisztenciális ellehetetlenítés, és akkor azt hiszem, hogy a kommunikációs ösvények kijelölése, talán még ez a másik, amivel lehet ezt a dolgot.
1: Meg én mondanék egy másik aspektust a chemtrailről, hogy ha létezik chemtrail, az egy olyan fajta hatás az én életemre, amit nem tudok kivenni. Nem tudok ellene védekezni, akkor se, hogyha leveszem vagy felveszem ezt az alufólia sapkát, ami most is rajtunk van. Tehát ez azt jelenti, hogy ha nem tudok ellene védekezni, akkor nem kell vele törődnöm, hanem meg kell próbálnom az adott keretek között
0: vele.
1: Együtt élni
0: igen,
1: vele.
0: Igen.
1: De lehet, hogy ez már csak azért van, mert tudod, a bepermetezett kemikáliák, azok
0: ez már letompították a tudatomat. Ez már a hatása, igen, a külső beavatkozásnak.
1: Pont most találkoztam Fonegutnak a 2081 című novellájával, ott az van, hogy mindenki egyenlő.
2: Harrison Bergeron és a fejpánttal butított népség.
1: Igen. Parancsolj, hallgató, aztán elmondom.
3: Halló, szép jó napot mindenkinek, szervusztok, Cukros Ivike vagyok.
0: Szia.
3: Én afelől érdeklődnék, lehet, hogy teljesen szét van csúszva az agyam. Valamikor egy olyan jó 10-15 évvel ezelőtt szó volt arról, hogy azért nem fogadnak el nagyon-nagyon sokan különféle védőoltásokat, mert hogy a pecskendővel együtt valami külön pici kis csippet juttatnak be a szervezetünkbe. Ezt valahol én álmodtam, vagy volt valóban ilyenről?
1: De ez tény.
3: Jó, hogy ez tény.
2: Hát, köszönjük szépen.
0: Van ilyen elmélet, sőt, vannak ilyen elméletek, és ugye akkor, ha már azokról az összeesküvés elméletekről beszéltünk, amelyeket eddig még nem írtam meg, és... ugyanakkor nagy érdeklődés lenne irántuk. A védőoltások konteó az még egy másik ilyen neuralgikus téma. Ezzel kapcsolatban is hatalmas belső vívódásokat folytatok önmagammal, mert az a helyzet, hogy mindaddig, amíg a konteó nem árt, azt mondom, hogy hajrá, szabadon lehet beszélgetni, lehet terjeszteni, lehet szórakozni rajta.
3: Ja, és akkor úgy tudod, hogy ha ezt leírnád, hogy esetleg minden alapot nélkülözete tegyük, vagy
1: bárhogyan írod le, gondolod, az egyiknél az orvostársadalmat, másikban pedig igen. A gyermekeket, meg a gyermekeket védelmező ugye, szülőket
0: ugye, meg. Ugye a kontaóknak az én és a mi megközelítésünkben ugye pont az az erőssége, hogy igyekszem mindkét oldal, vagy több oldal szempontjait bemutatni. Ez így volt a globális felmelegedésnél, a rákgyógyszer kontaónál, folytathatnám a fluoridnál, stb. Most azért vívódom én magamban, és azért nem döntöttem még végérvényesen, hogy foglalkozzam ezzel a témával, mert ha én nekiállok, és egy elképzelt oltás konteóba én leírom az oltást ellenzők véleményét, akkor
3: ott magunknak és a gyerekeinknek is a jövő.
0: Hát most nézd, a másik oldal pedig azt mondja, és most én tényleg megint próbálom itt elkerülni azt, hogy én egyértelműen állást foglaljak, noha ebben az esetben meglehetősen nehéz, de az a helyzet, hogyha én egyetlen egy olyan embert a posztommal arra fogok késztetni és befolyásolok, hogy ne oltassa be a gyerekét, és az a gyerek megbetegszik,
3: vagy esetleg akkor a társa, most,
0: akkor
3: ki fogja ezt róla.
0: Most akkor gondold el, hogy én most nem akarom itt túl dramatizálni a helyzetet, de hát hogy fogok én borotválkozni? Hogy fogok a tükörben nézni? Tehát nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nehéz. Én nagyon értelmes emberekkel is beszéltem különben, akik egyértelműen az oltás ellenesek pártján vannak, és...
2: Hogy a chemtrail-el úgyis megkapjuk a nanorobotokat.
3: De várjatok, most akkor mondjátok meg, hogy én teljesen stupid vagyok, és rosszul emlékszem, vagy volt ilyenről?
0: Nem, volt, és ez egy nagyon, és nem csak 10-15 évvel ezelőtt, a mai napig, ha a megfelelő, úgymond idézőjelbe tett megfelelő internetes oldalakat felkeresed, akkor látni fogod, hogy a mai napig vannak ennek az elméletnek zászlóvivői, és a mai napig vannak emberek, akiknek meggyőződésük, hogy... És hogy mondjam, az még a viszonylag kevésbé ártalmas verzió, hogy itt mikrocsipet juttatnak be az emberi szervezetbe.

0: De vannak, akik meggyőződéssel állítják, hogy a kanyaró elleni oltás, most lehet, hogy az egészségügyi végzettséggel rendelkező hallgatók a fejükhöz kapnak, de azt hiszem van ilyen. Tehát, hogy a kanyaró elleni oltás az valójában nem kanyaró elleni oltás, hanem olyan genetikai módosítást idéz elő a gyerekben, ami tömény fogékonyabbá teszi a nem tudom milyen betegségekre, vagy elbutítja, vagy roncsolja a DNS-ét. Igen. Tehát azt mondom, hogy tényleg nem akarok itt túlságosan komor színezetet adni ennek a beszélgetésnek, mert a tilos nem érdemli ezt meg.
1: Na jó, akkor én közben kiszállok és köszönjük hallgatom szépen, benneteket. Az én Istenem áldjon meg.
0: Hello, köszi, hogy hívtál. Köszi. No, szóval itt tényleg erkölcsi aggályok is felmerülnek. Igen, az emberben, hogy egyáltalán egy olyan mondatot leírjon, amiből egyetlen egy ember akár azt a következtetést.
2: Na de hát ne vicceljünk már, most pont akkor térjünk vissza egy pillantásról Hollywood, vagy ne adj Isten a videójátékok agresszivitása életünkben, illetve a valóság és a gyártott képzelet összemosódása, és akkor az még nem a valóság, az csak az, amit el akarnak velünk hitetni, hogy azt meg tudjuk csinálni.
0: Hallgató 403-nak azért mondom, hogy de szakállas vagyok. Csak kérdező, szakállas vagyok-e.
3: Parancsolj, hallgató.
0: Hello, szia.
4: Halló, Iván vagyok, sziasztok.
0: Szia, Iván.
4: Bocsánat, egy másik műsort idézek, volt egy nagyon jó kontúr az oltás ellenességről. Beütve a vendég nevét, kiderült, hogy egy nagyon komoly homeopátiás szerforgalmazó, és azért telefonálok, mert hogy a Conteo abban az esetben például egy komoly biznisz szolgálatában áll, tehát ilyen is van.
3: Hát azért nagyon nehéz kihúzni a bizniszt bármi mögül.
2: Igen, egy jó Conteóban vagy a biznisz, vagy a hatalom ott van, de inkább a hatalomszerű biznisz.
4: Igen. Köszönöm.
0: Köszi, hogy hívtál. Igen, ez tehát az anyagi fontos, érdekeltség. Nagyon
2: ez,
0: jó.
2: Ez nagyon jó volt. Egy összefoglalás így a második könyv és a második műsorunk közepénél, sőt, már lassan a vége felé járunk, nem, a háromnegyedénél vagyunk ennek.
0: Gyors fejszámolás.
2: A matek az mindig nehéz. Én a matekkal kapcsolatban mindig azon csodálkozom, amikor híres emberek bemondanak számokat, amiről vitatkoznak egy hétig, majd egy év múlva, amikor nem úgy van, már nem számít. És ezzel kapcsolatban olvastam a Guardian-on egy cikket, hogy a jövő, ugye a Creative Commons-é, a szabadon megosztott információé, illetve az átláthatóságé, és kénytelen lesz az egész világ őszinte lenni.
0: Hát ez a veszély azért szerintem nem fenyeget.
3: Közben Tiború vizsgálja a port, ami a Roswell-i UFO katasztrófa helyszínéről származik, hiteles port.
2: Akkor egy veszélyes darás című számot hagyd tegyek be nektek, ez egy Togó Benini nóta, ritkán játszunk Benin Togóból darazsos számokat.
3: És várjatok meg, amíg visszajövünk mindenképpen, mert ugye vár még itt egy Conteo két könyv a nyertesére.
0: És még egy új témát is majd szeretnék feldobni a hallgatóknak, amiről beszélgethetünk egy kicsit.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Igen, és többen kérdeztétek, hogy mivel ugye most született meg a gyermekem, és ez az üvegpezsge, amit most ki fogunk bontani a tiszteletére, hát hogy hívják a gyereket? Ez a nehézség.
2: Igen, a digitális pulttól fordítsd, de szerintem azt a
1: felügyőt, amikor durrantasz. Hogy ugye névadó bulit kell tartani, nincs mese, mert ugye nem tartjuk semmi alá, hanem majd a neve meghatározza őt. Úgyhogy ma este 6-tól a Lánchíd lábánál a Magyar Tudományos Akadémiától nem messze a Vajó parton tartunk akkor egy ilyen kis névadó rendezvényt.
2: De hogy lesz, megszavazzuk a gyereketek nevét?
1: Lehet, hogy végül ez lesz.
3: Egészség. Hajrá.
2: Egészségetekre.
1: Kis jövevényre.
2: Igen, a kis
1: legalább egy napig nem lesz.
2: A kis névtelen. Én meg mondanék egy programajánlót, hogy most szombaton lesz a Budapest Pride, és a Tilos Rádió egy nyitott Land Rover kamionnal indul, az egész be lesz kenve flitterrel, Kossuth térről indulunk, és bárkit várunk szeretettel. Mint tudjátok, ez egy zárt útvonal, tehát oda kell jönni 3 órára, mert utána lezárják az útvonalat. Mielőtt még azt kérdeznétek, hogy miért és miért, hát szerintem azért érdemes elmenni egy ilyen helyre, hogy kisebbségben élő embertársaink ne érezzék magukat furán, akkor, amikor egy másik kisebbség esetleg ellenségesen lép föl velük szemben. Én is ezért szoktam kimenni a Pride-ra, hogy ne érezzem magam egyedül, és ők se érezzék magukat egyedül. Ez volt a programajánló.
3: És ha ez kapcsolódóan szabadna egy mondatot mondanom.
1: A Buzi Lobbyról?
3: A Buzi Lobbyról, igen. Parakovács Imre mondott egy nagyon jó hasonlatot egy kereskedelmi rádióban. Tehát azoknak üzeni, és tökéletesen egyetértek ezzel, azoknak üzeni, akik esetleg attól félnek, hogy ugye a homoszexualitás az járványos, vagy elkapható, hogy egy március 17-i Szent Petrik ünnepségen történő fellépés sem tesz senkit írré. Tehát csak ezt szerettem volna, és Imrét innen is üdvözlöm, és köszönöm neki ezt a hasonlatot, mert nekem nagyon bejött.
2: Illetve azt szokták mondani, hogy a homoszexuálisok általában, mert minden esetben hetero szülőktől származnak.
3: Igen, igen. Ha csak egy ilyen pánspermi elmélettel nem butítjuk meg az egész.
1: És akkor a többi szexuális orientációról, ami ugyanúgy, mint mondjuk a félelem és a rettegés lelki alapú, ne is
2: de tudok ebbe egy kicsit csatlakozni. Nemrég a Felmár Andrásról hallottam egy elméletet a világról, miszerint a fehér ember először szolgájává tette a fekete embert. Tudjátok-e, mi volt az oka?
3: No.
2: Hát a fekete embernek nagyobb és vastagabb volt a pénisze. És a fehér ember ezt elirigyelte, és ezért szolgájává tette, és megpróbálta dolgoztatni, hogy az általa vélt hierarchia rendszert a helyére tegye.
1: Ezek a szimbólumok mindig...
2: Várjál, mondom tovább. Ekkor jött a sárga ember, akinek még a fehér embernél is kisebb a pénisze. Ezek a japánok és a kínaiak, akik elkezdtek minket a szolgáivá tenni. Ugye ezért is van, hogy sorra a kínai, japán, illetve indiai cégek vásárolják fel a világ.
1: Tudod, mi jön most a tökéletlenek? Most vannak a tökéletlenek soron.
3: A péniszirítség egészen új dimenziókat kapott.
1: Hát bizony, a tökéletlenek a nyakukra nőttek rendesen mostanában. Ezekkel mit lehet csinálni? Tehát most én egy picit beszéltem erről a Creative Commons-ban megalapozott igazságos világról, az átláthatóságról, átlátszó.hu van nekünk. Mégis, ugyebár csak néhányan olvassák, akik amúgy is tudják ezeket. De szerencsére, hát ugye most, hogy a híradóban is bemondanak bizonyos dolgokat, közismeretté válhat-e, illetve ezt egy egyszerű, mondjuk... jegesmedve született az állatkertben információval ugyanúgy keresztbe szokták húzni, és...
3: Hát igen. Ehhez csak annyit tudok mondani, hogy hát igen.
1: Szóval ez a köztudomás, illetve a köztudomás őszintesége, amire előkerült a figyelem, illetve itt a hallgatók be is dobták ezt a Google Conteót, hogy csak azt tudjuk-e, amit a Google tudatni akar velünk, illetve ki más tud még rólunk.
3: Mindenki tud. Apropó, láttátok biztos a napokban a 444-en megjelent egy a Facebook rejtett befolyásolási manőveréről egy poszt, egy cikk, ami egészen röviden arról szól, hogy most derült ki, és hivatalosan a Facebook viszi is a balhét, hogy éveken keresztül több százezer ember hírfolyamát manipulálták.
1: Lehet, hogy az életét.
3: Megkérdezésük és jóváhagyásuk nélkül. És olyasfélét teszteltek, hogy az ember hangulatát és élethez való hozzáállását befolyásolja-e az, hogy milyen híreket lát, hall, olvas. És egyértelműen bebizonyosodott, hogy azok, akik rossz híreket kapnak, vagy csak rossz híreket, vagy főleg rossz híreket kapnak, azok hát nagyon-nagyon leegyszerűsítve rossz kedvűbbek lesznek.
1: Én most egy nagyon jó ellenpéldát láttam, mert ez a dráma ugye, hogy mindenki a kék kosárból veszi ki a kis hírmorzsáit, és most, hát nem most, régóta van ugye az az újság, amit a metró bejáratnál szoktak osztogatni, és már az öreg bácsik is néha visszautasítják, és nem viszik el hármasával, mert az a típusú információ, amit tartalmaz, már, hogy mondjam, azzal már teli van a spice. És hogy a Google-hoz visszatérve, tehát hogy az ő keresési, egyáltalán, tehát az ő információ megváltoztató képességüktől való félelmünk indít el egyfajta konteó elméletet, a másik pedig pont a visszája, hogy mivel mindenki valahogyan Google baby, azért minden a Google-nél tudják ugye a kromoszómáink számát.
3: Hát szinte, igen. Igen, különben a Google-al kapcsolatos konteók javarésze szerintem nem konteó, hanem...
1: Meg itt is ez, amit mondtál, hogy most a Facebookról kiderült ez a dolog, az derül ki, amit ki akarnak deríteni, mármint, hogy azt akarják, hogy hír legyen belőle.
2: Én csak annyit szerettem volna hozzátenni, hogy én abszolút egyetértek azzal, hogy legyenek nyomtatott újságok. Én nagyon-nagyon szeretem ezt a Metronál osztogatott újságot, illetve nagyon szeretem azokat, amiket bedobnak heti szinten, havi szinten a postaládánkba. Ugyanis én képtelen vagyok a Google-ön vágni zöldséget, meg hámozni zöldséget, és utána azt így kidobni, míg ezeknél az újságoknál, vagy ezeknél az újságoktól segítséget kapok. És
3: remekül lehet begyújtani a kazánba velük tehát.
2: Igen. De azt mondtad, hogy... Bocsánat, folytass.
3: Nem, én csak azt akartam mondani, csak még egyszer megerősíteni, hogy ugye a Google Conteo című posztban leírtak, javarésze az már nem Conteo, hanem valóban az ember nap mint nap arra ébredt, hogy a Google egy újabb lépést tett előre.
1: Jó,
3: afelé, hogy
1: befolyásoljon
3: tovább,
1: mert az
3: bennünket.
1: A baj, hogy ez még ugye a felszín, ezt mindenki tudja, hogyha valahol egy nagy cégnél megadja az adatát, azok már szépen rajta is vannak csimpaszkodva, de menjünk tovább. Ott van egy, mondjuk teljesen véletlenül egy magyar nyomozó szervezet, és azt mondja, hogy tisztelt Facebook úr, tisztelt, mit tudom én, telefonszolgáltató úr, akkor Kovács Pistának legyen kedves minden adatát most akkor átadni, és én úgy tudom, hogy ez törvényileg még lehetséges is.
3: Így van. Hát
1: Magyarországon.
3: Nem csak Magyarországon, a világ valamennyi...
1: Ja, a Patriot Act, abban is benne kell, hogy legyen valami.
3: Valamennyi jogrendszerében. Ugye a nagy különbség és a nagy kérdőjel az, hogy milyen külső engedélyhez kötik a hasonló megkereséseket.
1: Ki a külső engedély?
3: Ugye a hatályos magyar rendőrségi törvény az ilyen jellegű megkereséseket a bűnüldöző szervek részére bírói engedélyhez köti. Tehát bíró fog arról dönteni, hogy lehallgathatják a telefonot, hogy titokban házkutathatnak-e, vagy hogy megnézhetik az e-mailjeidet. És akkor most, noha én, ha lehet, ugye ezt tudjátok, hogy nem nagyon szoktam kitérni belpolitikai, meg aktuálpolitikai dolgokra, de most meg kell tennem. A magyar nemzetbiztonsági törvény viszont a titkosszolgálatoknak ezt a bizonyos külső engedélyt nem bírótól teszi függővé, hanem minisztertől. Tehát a titkosszolgálatok esetében szemben a klasszikus rendőrségi bűnügyi szervekkel, akik még egyszer mondom, független bírótól kaphatják ezt a hozzájárulást, ezt az engedélyt, a titkosszolgálatok, lett légyen az információs hivatal, ugye, ami a hírszerzés, vagy az alkotmányvédelmi hivatal, ami az elhárítás, ezt a külső engedélyt úgymond minisztertől kapják. Tehát most, hogy egy miniszter mennyire tekinthető az adott titkosszolgálattól független külső engedélyező szervnek, illetve személynek, hát ezen egy meglehetősen éles polémiát
1: miatt
3: lehetne.
1: Manapság kik is a minisztereink?
3: Most én nem is a, hogy mondjam, nem személyhez, hanem beosztáshoz kötném itt a kérdőjelem.
2: Illetve az, hogy
3: tehát
2: valaki...
3: akár szocialista, akár konzervatív, akár kereszténydemokrata kormányunk van, ez a kérdés továbbra is él, és ez a kérdés 90, azt hiszem 94 óta vagy 90 óta ez...
1: Na
3: ez...
1: de akkor vissza is tértünk
2: csak hogy egy bíró dönt egy ilyen kérdésről, az azt jelenti, hogy egy olyan ember kezébe adják a döntést, aki valamennyi időn keresztül tanulta a jogrendet, és van valamilyen jogrend használati gyakorlata. Amikor egy miniszter dönt ilyen kérdésben, akkor azt mondjuk, hogy az aktuális politikai hatalomnak valamilyen képviselője dönt ilyen kérdésben, ami hát egy kicsit neccesebb.
3: Hát igen, hogy röviden fogalmazzak, igen. Na, és még most... egyszer mondom, nem aktuál politika és nem rezsim kérdése az egész, hanem jogelméleti és joggyakorlati alapkérdésről van
1: szó. De hát
3: szó.
1: Pont ez az, amit kihasználnak, ugyebár Le Chapelle asszony is azt mondja, hogy ezek az eszközök csak éppen egy kiépítés alatt álló, hogy is mondják, hatalmi struktúrának egyes építőkövei. És oké, hogy ezekről tudhatunk, de vajon nem is tudom, a saját életünket bevéthetjük-e, vagy csak a jókedvünkkel törődjünk? Mert elég kilátástalannak tűnik, amikor jönnek a fekete maszkosok a telefonomért mondjuk.
3: Igen, hát kilátástalannak tűnik, és nem csak kilátástalannak tűnik, hanem kilátástalan is. Viszont ha megengeditek, akkor én most feltenném a második kérdést a második könyvért, hogy egy picit elkanyarodjunk ettől a borongós hangulattól. No, tehát kedves hallgatók, lehet nyerni egy zöld könyvet, tehát egy Conteo 2 könyvet, azzal, hogy betelefonáltok, és a következő kicsit talán becsapósnak tűnő kérdésre megadjátok a megfelelő választ. Milyen kapcsolatban van a szadizmus a Bilderberg csoporttal?
2: 2.15.37.73 egy nagyszerű könyvet nyerhettek meg. Azt mondtad, hogy van egy pár téma, amit még szeretném megtárgyalni.
3: Így van.
2: A közelőtt.
3: Egy nagyon érdekes kérdésfelvetés. A múltkor jártam Krekó Péter doktori disszertációjának megvédésén. Krekó Péter különben egy nagyon jó nevű szociológus, szociálpszichológus, aki az összeesküvés elméletekből doktorált. Neten megtalálható a dolgozata, letölthető, ajánlom mindenkinek. No, tehát ezen a bizonyos doktori védésen részt vettem, meghívott Péter, és elmentem. És a következő apró kis, hát hogy is mondjam, verbális csörtén volt egy egyetemi tanárral, aki szintén jelen volt. Az én felvetésem az volt, nem titkolom, talán egy picit provokatív jelleggel is, hogy megkérdeztem a jelenlévőket, ugye élve azzal a lehetőséggel, hogy kérdést lehet feltenni a jelöltnek, hogy megkérdeztem a jelöltet és a résztvevőket, hogy mi a véleményük arról a felvetésemről, mely szerint a konteózást, a konteókat középiskolában akár oktatni is lehetne. Hiszen, mondtam én, 16-18 éves fiatal felnőttek, nevezzük őket, vagy nagy gyerekeknek, fiatal felnőttek, már vannak a szellemi érettség azon szintjén, hogy megfelelően moderált körülmények között megismerkedjenek a nagy konteókkal, a nagy összeesküvés elméletekkel, mert ezáltal, mondtam én, rájöhetnek arra, hogy bizonyos események, történések lehetséges magyarázata nem csak egy, tehát nem csak egy nagy igazság van, hanem elképzelhető különféle magyarázat. Tehát megtanulják ezáltal a gyerekek, hogy egy-egy nagy ügyön, egy Kennedy gyilkosságon, egy Diana hercegnő halálon, egy holdraszállás konteón keresztül megtanulják azt, hogy egyrészt ne fogadjuk el szolgai módon a hivatalos magyarázatokat, tehát egy picit kételkedjünk, de másrészt pedig megtanulják azt, hogy értelmesen érvelni, vitatkozni a másikkal, anyagot gyűjteni, tehát szerintem ez egy izgalmas kihívás, akár már egy 16-18 évesnek. Ez volt az alapfelvetésem. És az illető egyetemi professzor odajött hozzám a szünetben, és hát rosszalását fejezte ki az ötletemmel kapcsolatban, és azt mondta, hogy ez nagyon nem helyes. Egyáltalán, hogy én felvetek ilyen problémát, vagy felvetek ilyen kérdést, mert a fiatalságot csak most nagyon leegyszerűsítem az ő szavait, de hát az volt a lényeg, hogy a fiatalságot ezzel csak megzavarjuk, és túl korán ráébresztjük őket, hogy nincs egy és megfelelbezhetetlen igazság. És én visszakérdeztem, hogy hát a professzor úr véleménye szerint van egy és megfelelbezhetetlen igazság, és azt mondta, hogy nincs, de a gyerekeket nem szabad ezzel megzavarni. No, tisztelettel szeretném akkor a jelenlévőket és a virtuálisan jelenlévőket is megkérni, hogy gondolkozzanak el ezen, és megkérdezni a véleményüket, hogy tényleg megzavarná-e tehát pedagógiailag tényleg elítélendő és elítélhető hozzáállás az, amit én képviselek.
2: A gondolkozás elítélendő?
1: De igen, hát tehát vannak azok a falfeliratok, amikor én még fiatal voltam, hogy gondolkoztál ma már?
3: Igen.
2: Vagy van, az, van, van, az a, van annak a mondatnak a hosszú variációs sora, hogy, hogy ne gondolkozzál, dolgozzál, ne dolgozzál, gondolkozzál, ne dolgozzál, ne gondolkozzál, dolgozzál, gondolkozzál. Azt hiszem, ez az összesen lehetséges, kihozható belőle.
1: Visszatérve, amit te mondtál, hogy ugye vannak bizonyos Conteo szagú elméletek, és ott a verifikálhatóság, az igazolhatóság a legnagyobb kérdés, és hogy a gyereknek nem feltétlenül azt kell megtanulni, hogy kételkedjen, hanem győződjön meg, próbáljon meg egy saját igazságot kialakítani, és talán a konteózásban ez az egyik nagy öröm, amikor egy igazabbnak tűnő, lehet, hogy halálhoax cuccot, mégis bekajálsz, és képes vagy egy napig azt hinni, hogy de hát ott az a sziget, a nem is tudom melyik holdon, ami kialakult, az valójában egy üzenet volt. Az nem az volt, hogy ott a víz változott, az egy üzenet.
2: Meg a tudomány az nem, valójában a tudomány is konteózik, tehát arról van szó, hogy a tudomány is megpróbálja feltölteni a kisebb információ morzsák közötti teret valamilyen elmélettel, és ez az elmélet vagy működik, vagy nem működik, és vagy később beigazolódik, akár sokkal később, tehát 100 évekkel később beigazolódik, vagy nem, de például mondjuk idehoznám a gyök alatt mínusz egyet, ami elég értelmetlen matematikailag, de mégis jól használható bizonyos helyeken. Tehát, hogy a komplex gondolkodásra vezet rá a Conteo?
3: Én vezethet. Én csak azt mondtam, hogy ez is egy eszköz lehet, akár pedagógiai eszköz, ha az a célunk, hogy gondolkodó embereket neveljünk. Ha nem az a célunk, hanem az, hogy termeszbe, vagy a hangyabolyba ugye munkásokat, vagy minek évek még kaptárba dolgozókat, akkor innen további nélkül le lehet-e söpörni az asztalról.
2: Az új könyvedben van szó a mormon vallásról és az egyházról.
3: Így van.
2: Nagyon szeretném, hogy kicsit szemezgetnénk, illetve szívem szerint visszamehetünk akár a szientológusokra is.
3: De... ők már kaptak eleget.
2: Biztos, hogy eleget?
3: Igen, hát szóval a mormon vallásról is nagyon sokan azt mondják, vagy hasonló dolgokat mondanak, mint a szientológusokról. Noha, hát a mormonoknak van egy több mint 100 éves fórjuk a szientológusokkal összehasonlítva. Ugye a mormon vallást 1827-ben álmodta meg és vetette papírra ugye Joseph Smith, egy amerikai fiatalember, és hát azóta 10-akárhány millió követője van szerte a világon, és hát nagyon sokan megvádolják a mormonokat azzal, miként a szientológusokat is, hogy gyakorlatilag egy óriás üzleti vállalkozásról van szó, semmi másról. A fene se tudja.
2: De várjál, a szientológusok esetében látom ezt a piramis játékot, tehát látom, hogy van oktatási rendszerük, van ilyen szórakoztatási rendszerük, van termékrendszerük, amiben megpróbálnak minél inkább belevonni minden egyszerű halandót. Látszik ennek a piramis játékszerűsége a mormonoknál, akik így rendszerint ott a Moszkva tér környékén meg szoktak engem állítani, nem tudom, hogy jártatok-e arra, kedves fiatal emberek, akik nagyon különös amerikai akcentussal beszélik a magyart, egyébként teljesen hősies módon tagolják a magyar.
3: Le az összes kalapokkal előttük ilyen szempontból, tehát gondoljátok el, hogy milyen megerőltető lehet egy amerikai 18-20 éves sásznak, hát akár csak alapul, vagy alapszinten is megtanulni a magyarul. Ez
2: milyen elkötelezettsége kell, hogy legyen.
3: Igen,
2: szóval,
3: igen.
2: Hogy párosával járnak, és általában Istenről szeretnek beszélgetni valamilyen különös módon. Én ebben nem látom azt a piramisszerűséget, ami egyértelmű a szientológiai egyház esetében. Hogy van benne?
3: Hát ugye a mormonok belső szabályrendszere azért távolról sem olyan derűs és makulátlan, legalábbis külső szemlélő számára, mint amilyennek ők ezt megpróbálják beállítani. Tehát az a hihetetlenül összezártság, ami a szientológusokra is jellemző, az a mormonok sajátja is. Náluk is nagyon rossz néven veszik ám az eltévejgő bárányokat. Tehát én azt mondanám, anélkül, hogy megsérteném bárkinek a vallási érzületét, hogy azért vannak alattomos fogásaik. Az egyik ilyen alattomos fogásuk például az, hogy a kezedben nyomják a mormon könyvét, vagy valamelyik ennek megfelelő kivonatot, és mondják, hogy minden kötelezettség nélkül olvasd el. Az ember mondjuk nekiáll is elolvassa, és az utószóban felhívják a figyelmét, hogy még mielőtt döntenél, hogy csatlakozol-e a mormon egyházhoz vagy sem, azt azért szeretnék elmondani, hogy sokkal súlyosabb bűn az, hogyha elolvastad a könyvet és nem csatlakozol, mintha úgy döntesz, hogy nem csatlakozol, hogy nem ismerted a tanokat.
2: Ó, ügyes marketing. Tehát
3: lelkismeretre appellálva és bűntudatra appellálva, ez egy elképesztően jó marketing fogás. Amúgy pedig a mormonok amúgy is egy elég furcsa társaság. Tudnék, nem tudom hányan tudnak arról, biztosan sokan, de ettől függetlenül elmondom, hogy a legkeményebb kommunista időkben, tehát 1959-ben engedélyt kaptak arra Magyarországon, hogy az egyházi anyakönyveket összegyűjtsék és digitalizálják, vagy legalábbis beszkenneljék. Még egyszer mondom, 1959-ben a mormon egyház a magyar kádári állam és párt és kormánytól engedélyt kapott arra, hogy az országos levéltárban felelhető valamennyi egyházi anyakönyvet lefotózzák és rendszerbe állítsák. A mai napig a magyar országos levéltár mikrofilm, tehát az anyakönyvekre vonatkozó mikrofilm anyagának a törzsét és az alapját ezek a mormonok által beszkennelt adatok jelentik. Tudniillik, és akkor mindjárt átadom a szót. Tudniillik, a mormon vallás alaptételei szerint nem csak az élők keresztelkedhetnek meg, illetve térhetnek át a mormon vallásra, hanem az elhunytak is. Tehát te dönthetsz úgy, ha te a mormon egyház tagja vagy, hogy valamennyi ősöd nevében áttéríted őket posztumusz a mormon vallásra.
1: Tehát hívő is fejkvótát kapnak, ugye, és mindegy, hogy élő vagy holt, hogyha abban a vallásban tartozik, jár az egy dollár.
3: És azt gondoljátok el, hogy ezekről az anyakönyvi kivonatokról, ők másolatot megőriztek maguknak. Tehát amikor ők 59-ben elkezdték a magyar egyházi anyakönyveket, hát mondjuk úgy digitalizálni, beszkennelni, akkor ők egy példányt ezekből eltettek maguknak. Minden magyarországi családról, minden magyarországi elhunyt szeméről nekik nagyon pontos kimutatásaik vannak évtizedek óta, és olyan családfákat tudnak felrajzolni, amit egyikünk sem tudna, egyetlen egy családfakutató sem.
2: Hát ez megmagyarázza, hogy miért köszöntenek engem a nevemen mindig ismeretlenül.
3: Igen.
1: Meg hogy honnan jött a nagyapám.
2: ez nagyon furcsa. Mondjuk szerencsére szóval 59-ben én még elég kicsi voltam, de gyaníthatóan nem fejezték be 60-ban ezt a tevékenységet.
3: Gyaníthatóan
2: viszont,
3: nem.
2: Hogyha jól értem a rendszert, akkor hogyha mindnyájan Ádám és Éva leszármazottai vagyunk, akkor ők biztosan mormonok voltak már, hiszen odaig visszamenőleg mindenki bemormonult, hogyha valaki tényleg hitelesen és őszintén állította.
3: Igen. Furcsa. Szóval nagyon érdekes dolgokat műveltek és művelnek a mormonok a mai napig. Amúgy pedig ők az egyik alaptételük, most a fejből nem is tudom idézni, az úgy szól, hogy onnan kezdve, hogy a vezetőink szóltak és kinyilatkoztak, semmiféle további kérdésnek és kételkedésnek nincs helye.
1: És hangsúlyozom,
3: hogy ők nem csak a vallási vezetőkre mondják, hanem ők a világi vezetőkre is mondanak, ugyanezt mondják. Tehát ha lehet így mondani, hát...
1: Ők vannak a mormonok mögött is.
2: Ó, én ismerek egy ilyen mormont, aki egy ilyen vitahelyzetben azt mondta, hogy csak.
3: Igen. Hát tökéletes érv. Végső érv. No, bocsánat, várnám én akkor a szadizmus és a Bilderberg csoport közötti...
1: Igen, még egy esélyt adjunk meg a 215-37-73-as budapesti számon, Tilos Rádió harmadik utas
2: illetve,
1: hallgató.
2: Illetve én szívesen hallanék...
1: Conteo könyvet akar nyerni.
3: Igen.
2: Szívesen hallanék még egy kicsit Joseph Smith élettörténetéről, mert ugye azért elég különös módon került elő maga a mormon könyve is.
3: Hát igen, ugye Joseph Smith azt állította, hogy őt egy Moroni nevű angyal egyszer csak megkörnyékezte. túlvilági lény, és hát lediktálta neki, ugye, hogy ez a nagy vallásoknál lenni szokott, tehát most lehetne példákat hozni a prófétákról. Igen, de akkor ezt meg...
1: Háló, tessék, egy nyertes, ugye, aki a Conteo 2 könyvet szeretné most megnyerni.
4: Jó napot kívánok, nem.
1: Nem?
4: Vagyok. A izével kapcsolatban szeretnék mondani valamit.
1: Na, Léci, nyerd már meg, ne. Ez tök fontos, hogy nyerje meg már valaki ezt a könyvet, hiszen hát, most jelent meg.
4: És mi a közös a kettő között, a Bilderberg csoport és a izé?
3: És a szabizmus.
4: Szerintem csak a hatalom, egyértelműen. Nem nyert.
1: Határeset!
4: Csak a hatalom, semmi más. Nincs értelme.
1: Egy igazi
4: pénznek körülbelül.
2: Mindkettő boldoggal tesz a minket.
4: A kapcsolatban
3: igen.
4: Megérjeztetek valamit?
3: Behogyne, parancsolj.
4: Köszönöm szépen. Hogy a mormonok mögött van, vagy a állam van a mormonok mögött, vagy ilyesmi. Hát ott van a Jézus Krisztusnak a tanításában is a hegyi beszéd. Hogy ott is végül is elmondja, hogy a földi vezetőink is azért vannak, hogy az isteni proféciát beteljesítsék, ugye?
3: Igen, mindez teljesen igazad van, hiszen minden olyan vallásnak, amely hát világi szerepet is beszeretne tölteni, már pedig minden vallás szeretne betölteni világi szerepet, eleme, vagy lételeme, vagy elemi érdeke, hogy a regnáló világi hatalom hagyja őt kibontakozni. Most innen kezdve természetesen, hogy akár a hegyi beszéd, akár a mormoni kinyilatkoztatás arra próbálja rávenni az embereket, ugye a hívőket, hogy engedelmeskedjenek a világi vezetőiknek, de hát ez bevallom neked önnek őszintén, hogy nem teszi szimpatikusabbá egyik ilyen vallást az én szememben.
4: Hát igen, a biznisz, ugye?
3: Hát igen, a biznisz.
4: Köszönöm szépen.
3: Én köszönöm, szépen. Köszönjük. Szia. Még egy utolsó lehetőséget, hát ha most, akkor úgy mondom, hogy miköze van a Bilderberg csoportnak Döszád Márkihoz?
1: A hatalom.
3: És jó.
1: Mert mint a hatalom.
3: Igen.
1: Kinek a kezében is van. Térjünk vissza ahhoz, hogy...
2: Várj, mormon, még itt volt, maradt egy-két elvaratlan szál. Nem, Húsok. Csabi homlokát...
1: Smith úr, no,
3: talán, hát ha.
1: Tessék, Smith úr, egy Conteo könyvért.
5: Teljesen nyilvánvaló. Mindannyian a rózsakeresztesek köpönyegéből bújtak ki. Úgyhogy az összekötetés az...
1: Közül, nagyon jó.
5: Ez a szavagódás. De nyilván nem csak ezt, tehát ők minden évben nem csak a svájci kis hotelekben, vagy nem tudom, hol voltak idén, hanem van ugye ott valahol, nem tudom, Wisconsinban egy erdő, ahova el szoktak így vonulni, de nagyon sokan, több százan, és ilyen brutális...
3: Az a Bohemian Grove, bocsánat.
5: Rettenetes, hogy?
3: Az a Bohemian Grove, az egy másik Conteo.
5: Ez az a Bohemian Grove, így van. Tehát az ugyanaz, nem? Tehát
3: végül is valahol...
2: Ez ami a tágra zárt szemekben is volt.
3: Igen, ugyanaz a csapat.
5: Nyilván. Az első könyv már úgyis megvan nekem dedikálva a szerzőtől, úgyhogy pont jól fog kinézni a polcon.
3: Szuper. Akkor ha nincs más jelentkező,
1: még
3: akkor én...
1: Még hallgató 403 beírta, hogy mivel Zaher Mazoknak hívták, ezért Zaherként, hát nem is tudom, Bild, Zaher, nem tudom sajnos.
3: Nem.
1: No, gondolhatta? Ne, én nem tudom. Én egyelőre annak a hallgatónak adnám, aki azt mondta, hogy a hatalom és a hatalom vágy, illetve a hatalomtól való...
2: Tiború, te vagy a döntnök majd az ügyben.
3: Igen, akkor én... Rohan az idő. Úgyhogy én akkor inkább azt mondanám, hogy elmondom én a megfejtést, és akkor vonalban vagy még hallgató?
1: Letettem. Hogy valaki másnak is adjunk esélyt.
3: Akkor még adjunk
1: Tiború,
3: egy esélyt.
1: Tiború, légy szíves. Ne.
3: Talán utolsó. De.
1: Tessék.
6: Halló, mehet még a megfejtésre?
3: Igen, a Frankót még várjuk.
6: Igen, zsírkutya vagyok. Szerintem a Szét Márkinak, amelyik leszármazottja, az jelenleg a Bilderberg csoportnak az elnök.
3: Igen. Na. Zsírkutya, nagyszerű.
2: De zsírkutya, te melyik országban élsz?
3: Hadd maradjon ez az ő titka.
2: Szingapúr. Igen, Tiború azt vállalta, hogy elviszi a könyvet.
1: Délután még betudsz még
3: akkor,
1: egy tilos.
3: Figyelj, zsírkutya, arra kérlek, hogy akkor hagyd meg itt, vagy nekem, vagy a...
6: Megyek haza nem soká, és akkor be tudok érteni.
2: Nagyon szuper, jó, de akkor
1: a zsíros irodából leadjuk neked, dedikálva.
3: Oké, szuper, nagyon jó megfejtés volt. Köszönöm szépen. Tehát Henri de Castries, a Bilderberg csoport jelenlegi vezetője, Döszád Márki leszármazottja. Így van, ez a helyes megfejtés. Köszönöm szépen.
2: Köszönjük, zsírkutya.
6: Ciao. köszönöm szépen, és nagyon jó a műsor.
2: Köszönöm.
3: Köszönöm. Hello.
2: Igen, tényleg percek vannak hátra. Mindenesetre különös volt a Joseph Smithnek az egész története, az angyalostól és a fordítástól.
3: Igen, ugye a Bibliából ő azért elég, moroni angyal elég sok részletet átvett, tehát azért ne legyünk igazságtalanok, aki a Bibliát szereti és olvasgatja, az Mormon könyvét, vagy Nefi első könyvét, vagy az összes többit élvezettel fogja lapozni, ha sztorikra vágyik. Ugye például az egyik ilyen történet az, hogy időszámításunk előtt 600-ban az izraeliták egy csoportja kivándorolt Amerikába, és belőlük lettek az indiánok.
1: Tehát
3: ez egy
1: az
3: picit, picit különbözik az Ószövetségtől, ha annak idején a vallásórai emlékeim azok jól lecsapódtak. Ettől függetlenül mondom, vannak benne nagyon jó kis sztorik, és ha az ember elkötelezettség nélkül olvas, mint kultúrtörténeti kuriózum, akkor csak ezt tudom ajánlani, és igen, sok feleségük van, itt kérdezte az egyik hallgató, illetve olvasó. A mai napig, tehát a bigámia tilos ugyan, de a mai napig az ortodox mormonok.
1: Itt a telefon. Tessék, hallgató.
7: Halló, halló, szevasztok, Iván vagyok.
3: Szia, Iván.
7: Nagyon gyorsan még egy konteót, ami végigkísérte a gyerekkoromat. Kádár Jánosnak volt egy nagyon erős tikje, és a híradóban össze-vissza kacsingatott, amikor beszélt, és nagyon komoly elméletek születtek, hogy mikor, miért kacsintott, és hogy mit üzent vele. Akkor még nem tudtam, hogy ez Conteo. Itt vagyok?
3: Igen, igen, itt vagy, hallgatjuk.
7: Akkor még nem tudtam, hogy ezt így hívják, de nagyon vicces volt. Nagyon komoly előadásokat tudtak erről tartani emberek, hogy emlékszel, hogy akkor is kikacsintott, meg hogy miért kacsintott ki.
3: Igen, megpróbálták megfejteni a titkos kódot, de szegénynek ezek szerint csak egy idegrángása volt.
7: Így van, és még a öltönyös válángatásról nem is beszéltem.
3: Igen, az is.
7: Tovább vittek Rossz Gyula is. Köszönöm szépen, nagyon jók vagytok. Ciao.
3: Hello, köszi, hogy hívtál, szia.
2: De egyébként ez a kacsintással üzenni, ez nem példátlan, hiszen másutt is előfordult ilyen.
3: Igen, igen, vannak ilyen megnyilvánulásaik a nagy embereknek.
1: Nos, na, még azt a pár témát, amiről nem sikerült beszélnünk a műsorban, és szerintem ugye kihagytuk.
2: Tényleg mondtad, hogy a Titanicot is hogy szereted?
3: Igen, a Titanicot is szeretem, de hát most úgy látszik, hogy arra már nagy kivesézésre nem
1: jó,
3: jut idő.
1: Annyit... Akkor most, mivel sikerült egy hallgatónak megfejteni a Conteók titkát, hogy a Conteók mögött általában pénz- vagy hatalomszerzés van. És az erről való apró információk, vagy nagyobb információk, vagy az elferdítésére, vagy a alátámasztására szolgálnak, de a lényeg az, hogy tudsz-e olyan Conteót, amiben nem világméretű hatalomszerzésről és emberek millióinak irányításáról van szó, vagy hát legalábbis tehát végcéljában.
3: Persze, hát végül is a Vojnics kézirattal kapcsolatos találgatások azok ragyogóan demonstrálják, hogy a Conteók azok nem csak hatalomról, nem csak vérről, nem csak gyilkosságokról.
1: De nem hatalom emberek millióinak megvezetése, hogy már pedig én el fogom olvasni ezt a kéziratot, és tudni fogom, hogy mi a megfejtés, és van benne egy megfejtés.
3: Nem, szóval visszatérve a Vojnics kéziratra, elképesztően jó szellemi torna. Nagyon nagy felbontásban, hogy ezek már letölthetők a netről, és a blogon is elképesztő megfejtések láttak napvilágot a kommentek között. Nagyon-nagyon izgalmas.
1: Egy-kettőt mondj már, én nekem tényleg csak annyi jött le, hogy van valami, amit nem tudtak megfejteni, de már majdnem az internet szerint.
3: Az internet ebben is téved. Ez a majdnem, ez onnan jött, hogy volt egy amerikai kutató, aki egy közép-amerikai aszték, vagy maja, vagy nem tudom, valamilyen nyelvjáráshoz kapcsolta volna ezeket a máskülönben ismeretlen karakterekkel írt szövegeket. Igen, hallgatjuk.
1: Vojnics kézirat, tessék!
8: Sziasztok, Szücsvana vagyok ismét.
3: Hello.
8: Azzal kapcsolatban, hogy van-e olyan, ami nem a világ hatalomra tör, Conteó? Hát a kicsinyesség. Márpedig az a kis önös érdek, hogy amikor igazából nem akarom az egészet birtokolni, csak...
1: Csak azt akarom, csak hogy dögöljön meg a szomszéd tehenne.
8: Hát, ja, vagy igazából a kevesebb is elég, csak az már az enyém legyen.
3: Azok, érted, igen, elképzelhet. Nem, szerintem engem nem zavar, de gondolom a kollégákat sem. Igen, nem feltétlenül minden Conteó kell globális legyen, vannak lokális Conteók is.
2: Csabi, nézd már oda! Az üvegen túl.
8: Tessék.
2: Ezek ide jönnek.
9: Azonnal hagyják abba a műsorszolgáltatási tevékenységet!
2: Milyen jogon jön ide, hogy hagyjuk abba a műsorszolgáltatási tevékenységet?
9: Azonnal adják át a dokumentumokat, mert különben kényszerítő eszközöket forrásítok.
2: Csabi, ne add oda nekik! Vigyázz!
10: Ne! Ne!
2: Engedd le, ne húzd le!

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: FM XXX Tilos Rádió Gonzo Stream stream.tilos.hu
2: Per Radio Vamp FM XXX adását halljátok, a stream.tilos.hu-n közvetítjük, innen az Erzsébet térről egy teráriumba álmodott pop-up stúdióból közvetítjük az adásunkat. Ennek megfelelően különböző misztikus vonalak, illetve sistergések akadályozzák a munkánkat, ezeken átviszeljük ezeket a problémákat, és újra nekivágunk egy nagyon fontos kerekasztal beszélgetésnek, amiben a bringás divat lesz végre a középpontban. Én még ennyire szerencsés helyzetben nem voltam, azt gondolom, hogy ennyire sok lány legyen egy kerekasztal beszélgetésben, szemben a másikkal, ahol csak borostás férfiak vitatkoztak egymás között arról,
3: mennyire, hogy mi lenne jó. Mennyire erősíti a sztereotípiát tényleg? Közlekedésről van szó, és hogyan legyen a közlekedés majd, és hogy lesz jó? Férfiak? Divat, meg ilyen izé, csajos, eljöjjenek csak lányok.
2: Igen,
3: van egy táska, ami olyan határmesdjéje a férfias és nőies dolgoknak, akkor oké, ott jöhet egy fiú.
2: Mint hogyha nem lenne egy a férfiak részéről is egy nagyon konkrét törekvés arra, hogy reggel rendesen föl tudjanak öltözni, és ők is eljuthassanak arra a szintre, hogy legyen annyi ruhájuk, akár kerékpáros, hogy reggel dönthessék el, ne pedig este kelljen összerakni azt a három változatból valamelyiket, ami egyébként működőképes. A vendégeink Gerébi Zsófi az Urban Legendtől, Vesmás Júlia Bláncsiktől, Kerrú Zsuzsanna a Szerinnek mondják? Szerinnek. Illetve Pusztai Szabolcs, a Crosstown Bex-től, hogy a Gender Studies egyében tovább folytassuk a nemi szerepek osztását. Kérlek, hogy fussunk egy kört arról, hogy ki milyen termékkel van jelen ezen a piacon, illetve hogy mivel foglalkoztak. Tényleg csak egy pár szóban, Zsófi, kezdjük veled, te már voltál 7 évben, tehát gyakorlott rádiós vagy. Másik jó, mikrofont szerzünk, azonnal kérek onnan.
3: Nem, az nem bekapcsolós, meg ki.
2: Úgyhogy akkor
3: azt be kell viszont kapcsolni.
2: Próbálkozunk egy ilyen, nem, hogyha ez nem fog menni, ezt kérem szépen vissza, nagyon jó. Most nézzük meg még egyszer.
3: Akkor bekapcsolós.
4: Hello.
2: Nagyon jó, köszönjük.
4: Sziasztok, én vagyok az Urban Legend tervezője, ért ez a megtiszteltetés, hogy ebben a hónapban én vagyok a hónap tervezője, ezt köszönöm a Vampnak, hogy ezáltal kiemelt helyen így rögtön a Bláncsik és a Sherin között lehetek itt a fekete doboz előtt, ahonnan szólunk. Ahogy szerintem már több szó volt erről a mai nap során, és ezt köszönöm, hogy elsősorban biciklis ruházattal foglalkozom. A MOMÉ-n végeztem ruhatervezőként, amúgy bicikliztem már sok ezer éve, amikor rájöttem, hogy ez egy csodálatos együttállás, és nagyjából jól fel tudom mérni, hogy mik azok a ruházati szükségletek, amikkel egy bicikliző nő bír, vagy amire szüksége lehet. Így kezdtem el az Urban Legendet 2011-ben, 4 évvel ezelőtt tervezni, azóta kiegészült férfi ruházattal, illetve egyre jobban érdekelnek különböző más sportok, városi sportok iránt való nyitás, úgyhogy erről szívesen beszélek majd.
2: És üzletasszonyként is viszed a boltot?
4: Hát muszáj.
2: Mindent
4: muszáj, jó vagy nem jó, de hogy továbbra is az oroszlán részét az egyszemélyes márkának azt magam csinálom.
2: Köszönöm.
5: Sziasztok, Vesmás Júlia vagyok, és én a Bláncsik képviseletében vagyok most itt. A kollégám Nezsa, egy szlovén lány, vele együtt, igen, itt van, egyetőnek itt van a doboz túloldalán. Együtt alapítottuk a márket 2011 január, és gyakorlatilag az egész márka úgy indult, hogy egy biciklis túrán vettünk részt, Ljubljanától Budapestig tekertünk, és ott találkoztunk, és a túra után a Nezsa úgy döntött, hogy Budapestre költözik, és együtt kezdtünk el dolgozni egy műhelyben, és később kialakult egy olyan közös tevékenység, amiből kreáltunk egy terméket, kialakult mellé a márka, és elég gyorsan nemzetközi figyelemre tettünk szert, és így...
2: Meglepően gyorsan.
5: Így sikerült beindítani gyakorlatilag a márkát. Ami elsősorban a városi kerékpárosokat célozza meg, a funkcionális hátizsákokkal. Most már kezdünk belefolytunk egyéb termékfejlesztésben is, tehát egy biciklis kabátot is, egy jacket is készítettünk. és apránként majd szeretnénk egy-két egyéb területen is.
3: De te egyébként is divattal foglalkoztál? Egyébként is divattal, vagy ilyen textilművességgel, vagy tervezéssel, ruhatervezés?
5: A Nezsa, ő meg grafikát, és sosokban ilyen intermédiás területeken tanult ki Ljubljanában. Úgyhogy mind a ketten külföldről jöttünk, ilyen szabban az oktatási rendszerben.
2: Köszönöm szépen, Zsuzsi!
6: Sziasztok, Kerő Zsuzsi vagyok, a Sheri márkát képviselem most itt ebben a beszélgetésben. A márka gyakorlatilag egy 10 éve jött létre, én gyárilag bölcsész vagyok, szóval semmi közöm nem volt ez az egész ügyhöz. 12 évig dolgoztam, mint könyvtáros, és akkor elkezdtem varni tanulni, és mivel ebbe a biciklis szubkultúrába csöppentem belőle egy fiúnak köszönhetően, akkor még nem biciklizett itt Budapesten senki, csak a futárok, meg egy pár őrült. És gyakorlatilag elkezdtem biciklis sapkákat készíteni, teljesen hobbiból, amiből gyakorlatilag egy pár év alatt kinőtt egy márka, és most 3 éve készítem ezeket a dolgokat főállásban. Elsősorban egyedül, de most másfél éve a férjem nagyon sokat segít ebben a dologban, hogy azokat a terheket, meg olyan dolgokat, amik ezért nem értek, azokat ő csinálja helyettem.
2: Ez konkrét bringás sapik?
6: Ezek elsősorban biciklis sapkák, mert ezeket Magyarországon én készítem így egyedül, legalábbis az ilyen kézműves kategóriában, tehát amik nem ilyen csapat promóciós sapkák, amik Kínában készülnek. És gyakorlatilag ez bővült a kezdeti időköz képest, mindig valami mással, amiket vagy inspirációk hoztak az életemben, vagy pedig a vásárlók kezdtek elnyaggatni azzal, hogy ez meg az legyen, és akkor így lett például most az a hátizsák vonal is az életemben.
2: Igen, a sapka egyébként nagy kihívás, legyenis férfiként, vagy számomra a jó sapkát találni, és hogy utána azt használni maga funkcionálisan nagyon nehéz,
6: Nekem is nagy a fejem, nagy a hajam, tehát minden hülyén áll rajta gyakorlatilag, úgyhogy hát én is hátrányos helyzetben vagyok, de szerencsére nem mindenki ilyen, mint én, úgyhogy ők hordják helyettem.
2: Köszönjük. Szabolcs, te, mint tilos támogató, föltűntél már ebben a rádióban. Kicsit mesélj majd erről is, mikor megbemutatkozok.
7: Sziasztok, én Pusztai Szabolcs vagyok, én képviselem itt a Crosstown Bags táskákkal a táskaipart egyrészt, másrészt meg a férfiakat is, mint ahogy itt a sok nő között.
2: Nagyon szerencsés vagy.
7: Én egyébként azt szeretném még elmondani, hogy én felvevő piacként is jelen vagyok, és nagyon-nagyon örülök annak, hogy végre vannak Magyarországon is olyan tervezők, akik gyártanak kerékpárosoknak ruhákat, mert én nem főállásban csinálok táskákat, hanem én egy irodában dolgozom, irodai környezetben, és nekem szükségem van például arra, hogy amikor bemegyek a munkahelyre, ne kelljen átöltöznöm, ne kelljen úgy kinéznem olajosan, csatakosan, mondjuk egy téli latyakos biciklizés után, hogy ezzel menjen a munkaidőm, hanem nagyon-nagyon fontos az, hogy én megfelelő anyagokból megfelelő minőségű ruhákat tudjak fölvenni.
3: Igen, erről... Ja, bocsánat, mondjad.
7: Ennyit azért arról, hogy és mindegy, szóval, és a másik az, hogy a...
3: Jó, szóval, hogy erről beszélgetünk már korábban itt is, meg szerintem életünk folyamán nagyon-nagyon sokszor, hogy például, aki nőként biciklizik, és most én itt magamról beszélek elsősorban, nagyon sok mindent el kell, hogy engedjen a nőiességéből, akkor, amikor úgy dönt, hogy tényleg közlekedési eszközként fogja a biciklit vagy a kerékpárt használni. Ez kezdődik úgy, hogy vagy nálam úgy kezdődött, hogy én nagyon szerettem magas sarkúba, meg magas talpú cipőbe járni, de tényleg én télen nyáron azt hordtam, és még az első 2 évet azt hiszem, hogy így is bicikliztem végig, ilyen platform cipőkben, akkor elkezdtem egyre hülyében érezni magamat úgy. Nem az, hogy nem lehetett biciklizni, mert tök jól lehet vele, ugyanúgy egyenes az embernek a talpa, semmi gond nincsen. De hogy egy ilyen idiótának éreztem magamat, aki pipiskedik, azért se hajlandó a magas sarkút, meg a magas talpút letenni. És akkor ezt így levágtam. És aztán folytatódott azzal, hogy jó, hogy akkor táska, de hogy akkor kell egy hátizsák, mert hogy így mindig előre esik, ez a messenger táska nekem nem jó, mert nyomja a mellemet, kényelmetlen, jó, akkor kell egy rendes hátizsák. Vettem egy hátizsákot, ami nem biciklis hátizsák volt, hanem olyan, amit így igazából ilyen női táskaként is lehet hordani, hogy egy fél év alatt tönkre ment. Jó, akkor kell egy másmilyen rendes hátizsák, kell egy biciklis hátizsák, és akkor eljutok odáig, hogy csináltatok egy hátizsákot, de abból egy ilyen fiúsabb fajtát, mert ugye nagyon sok dolgot viszek magammal, meg laptop, meg hogy vízálló legyen, hasonlók. Jó, ez is levágva. A szoknyát ezt már a kezdetek kezdetén elfelejtettem, mert hogy én általában ilyen szűk szoknyát hordtam, szűk szoknyában lehetetlen. Mindegy, az a lényeg, hogy óriási áldozatokat kell hozni nőként szerintem ahhoz, hogy biciklizni tudjál.
2: Meg fog ez változni.
3: Igen.
4: Szerinted, hogyha nem biciklizni, még mindig platformcipővel járnak?
3: Igen.
4: Biztos?
3: Igen.
2: Tényleg lehet, hogy ez élethelyzetváltás.
3: Dehogy élethelyzetváltás, nem.
4: De én pont azt akartam mondani, hogy nyilván, hogyha az ember 20 km teker, akkor az más, de azért tudjuk, hogy vagy nem tudom ti, hogy vagytok ezzel, de hogy a statisztikák szerint ezek 5 kilométerek vagy 10 kilométerek naponta, amit fűsarkuban és selyemszoknyában is bőven le lehet tekerni szerintem. Nyilván, hogyha esik az eső, meg amikor tél van, akkor ez nem így van, de én azt gondolom, hogy egyrészt igaz, amit mondasz, de azt gondolom, hogy ez nagyon egyéni történet, és az embernek iszonyatosan sokat változik az ízlése is, és a nőiességről alkotott képe, és a ruhatára mondjuk 15-től 40 éves koráig, tehát hogy ez mindez igaz, amit elmondasz, de hogy ez nem feltétlen csak és kizárólag a biciklizés számlájára jön. Ha szeretném hozzátenni, van egy olyan, tehát hogy van egy irányzat a divatban az elmúlt 5 évben, ami abszolút a sportosság felé viszi a hangsúlyt, és hogy nagyon sokan járnak futócipőben, akik tudjuk, hogy nem joggingolni indultak el
3: reggel. Persze.
4: Tehát, hogy az, hogy így, hogy rájöttél, hogy kell egy, most ezt nem azért mondom, mert ezt nagyon sokat hallom, ezt a narratívát, amit te mondasz, és én csak ezzel azt szeretném mondani, hogy ez nem feltétlen a biciklizés számlájára irandó, vagy nem a biciklizés hibája. Én szerintem tökre lehet szoknyában biciklizni, és biciklizek is akárhány éve. Az, hogy valaki nem szeret szoknyában biciklizni, az egy másik kérdés. És hogy szerintem a nőiesség definíciója nem a magas sarkon elkezdődik. Ez a másik.
3: Nem, ez kétségtelen.
4: Illetve azt gondolom, hogy ez mindenkinek a saját ügye.
3: Meg hogy
4: hol definiálja a saját nőiességét. És nyilván, aki ott definiálja, hogy nagyon szűk szoknyát szeret például hordani, és annyira dekoltált felsőt, amiben nem illik biciklizni, az valóban nem fog biciklizni, mert azt mondja, hogy ez neki annál fontosabb. De hogy mondjuk, ha azt vesszük, egy nagyon elegáns téli kabát, ami mondjuk mély ilyen gombolódik, azt gyalogosan se tudod valóban hordani, hiszen ott is fázni fog. Tehát, hogy igazából az van, hogy a nagyon-nagyon-nagyon nőies divatlapból kilépett klasszikus értelemben vett ruházat, az csak a taxival való közlekedésre alkalmas.
3: Ez így van?
4: Az a BKB-re se jó.
3: Igen, igen, igen. És itt nem is feltétlenül a nőiesség elvesztéséről van szó, hanem inkább bizonyos ruhadarabok mellőzéséről. A nőiesség az egy dolog, én egyébként soha az életben nem voltam különösebben nőies nő. Voltak bizonyos ruhadarabok, amik egyébként nőiesnek számítanak, és nagyon szerettem, és azokat valahogy el kellett engedni. Egyszerűen én egyébként, amikor nem biciklizek, ez csak a téli mondjuk ilyen 3 hónapot jelenti, akkor én még mindig csak és kizárólag ilyen 15 meg 20 centis talpú csizmákba, meg cipőkbe járok.
4: De nem amikor... folyik be a hólé.
3: Micsoda?
4: Ez folyik be a hólé.
3: Micsoda?
4: Ez folyik be a hólé.
3: De hogy egyszerűen felülök a biciklire, és ez az esztétika miatt

0: most már 8 éve biciklizek rendszeresen télen-nyáron, és nekem is rengeteg kompromisszumot kellett hozni. Nem véletlenül van ez az alapvető probléma, amit aki itt jelen van, most ezt próbál megoldani a saját szakterületén. De én is egyetértek a Zsófival abban, hogy alapvetően a nőiességet ezt meg lehet tartani, attól függetlenül, hogy
1: az van, hogy van a nőiesség fogalma.
0: Hogy alkalmazkodik el a kerékpározáshoz.
1: Maga a nőiesség fogalma van átalakulóban, és ilyen szempontból a kerékpározás, vagy a kerékpározó nők képviselnek egy más típusú nőiességet?
0: Is.
2: Szerintem emberek képviselnek bizonyos típusú nőiességeket, és ezek az emberek közlekedhetnek snowboarddal vagy biciklivel. Ezek, tehát, hogy ez, én csak azt akarom mondani, hogy így kategorizálhatjuk az embereket közlekedési eszköz szerint, de szerintem az ember az... Tehát, hogy előbb van az ember, aki valahogy gondolkodik a saját nőiességéről vagy férfiasságéről, és hogy ez az ember ez után fog közlekedési eszközt választani, vagy váltogatni folyamatosan.
1: De hát a kerékpározás nagyon speciális karaktert hoz azért létre, annak okán, hogy maga, amit tevékenységet végzek, annak vannak speciális követelménye, és ennek meg kell felelni a ruházatnak.
2: Igen, de hogy az van, hogy mondjuk, tehát ugye a kerékpáros ruházatot is hogy nézzük, akkor így, akkor feloszthatjuk mondjuk békeidőre, meg krízisidőre. Tehát, hogy amikor tél van, meg hó van, meg esik az eső, az egy teljesen másféle hozzáállást kíván, mint amikor ilyen kellemes nap van, mint a mai, és igazából teljesen mindegy, hogy az emberem mi van. Amikor hőség van, ugye ez megint egy másik kérdés, mert akkor meg pont az izzadság és a hő problémájával állunk szemben. Nyilván amikor az esik az eső, akkor egy olyan esőkabátban érdemesebb elindulni, ami nem fog beázni és nem fog szétszakadni a hátamon, mint egy olyan, ami igen. De hogy azért itt is elég széles a skála, szerintem.
1: Zsuzsi, téged szoktak megtalálni?
3: Szoktak megtalálni. Elsősorban olyan ismerősök, akik először kezdenek el talán biciklizni. Egyébként az előttem szólókhoz képest nekem is tök hasonló meglátásaim vannak. Egyrészt az, hogy teljesen korspecifikus, tehát tényleg az, hogy pár évente akár teljesen megváltozik valakinek az öltözködés kultúrája, kezdve mondjuk a kamaszkortól, egészen mondjuk a életünk végéig, és azt hiszem teljesen természetes és rendben is van. Másrészt pedig az, hogy milyen közlekedési eszközzel megy az ember, nyilván vannak dolgok esetleg, amiről le kell mondani. Én ismerek olyat is, aki soha életében nem fog lemondani a magas sarkúról, iszonyatosan ragaszkodik hozzá. Szerintem az a legfontosabb, hogy ő maga miben érzi komfortosnak magát. Tehát van, aki egyszerűen annyira tud magas sarkúval is biciklizni, mert neki ez a világ legtermészetesebb dolga. Én biztos, hogy nem tudnék, mert szerintem kétszer volt rajtam összesen magas sarkú. Minden tiszteletem azoké, a nőtársaké, akik ezt teljesen természetesen tudják viselni. Én mondjuk nem tudnám. Mondjuk talán a Zsófi közülünk a legtapasztaltabb ebben, hiszen ő konkrétan ezzel foglalkozik, és talán a legtöbb ember nála mondja el a véleményét ezekről a dolgokról. Egyébként szerintem, hogyha nem is esetleg, tehát mondjuk lemondunk egy-két öltözékről a biciklizés kedvéért, akkor mondjuk nagyon ragaszkodunk nőiességünkhoz, annyi kiegészítő áll rendelkezésre, hogy ezt simán vissza lehet pótolni valami mással.
1: Kerékpáros körökben eleve megvan az, hogy a... Nem is kerékpáros körökben. Alapvetően Budapestről ér egy olyan kép az emberek fejében és bennem is, hogy Budapesten tényleg elképesztő mennyiségű csinos, nagyon sok jól öltözött nő van, ezt ki kell mondanunk. Ezzel párhuzamosan ér egy másik elképzelés, hogy legalább ennyire rosszul öltözettek a férfiak. Mennyire van ez a különbségtétel úgy általában szerintetek, és hogyha van, akkor mennyire jelentkezik ez a kerékpáros divaton belül? Leszűkítem, jól öltözettek-e a kerékpáros fiúk?
0: Alapvetően szerintem nagyon stílusosan tudnak öltözni a kerékpáros fiú. Elhangzott a délelőtt folyamán egy olyan mondat, hogy gyakorlatilag csak a nők számára vannak ilyen remek kerékpáros kiegészítők és ruhák, amit én megtelepolnék, mert hogyha a nemzetközi piacon körbenézünk, akkor gyakorlatilag zéro vagy zéroval határos azoknak a márkáknak a száma, melyek kifejezetten a városi kerékpáros nőknek alkotnak ruhákat, illetve gyártanak ruhákat. Úgyhogy a Zsófi ez egy nagyon-nagyon...
1: Tényleg ez milyen furcsa, hogy a dizájnerek meg az alapvetően a kis, nem, most úgy értem a dizájnereket, hogy akik egyébként, tehát a kis alkotók vagy kisebb cégek, inkább a

0: Ők számára kínálnak, én úgy látom, vagy arra reflektáltok gyorsabban, míg például a Levi'snek van kerékpáros kollekciója, a Charge-nak van egy tök erős kollekciója a férfiak számára.
1: De szerintem ez azért alakult ki, legalábbis én úgy gondolom, mert gyakorlatilag minden ilyen kiegészítő, mint például a biciklis sapka is, hát nem a városi öltözködés kultúrába jelent meg először, hanem a versenyzők, akik ugye sporttevékenységképpen végzik ezt a biciklizés dolgot, nem 5-10 kilométerre, hanem 100 vagy akár több. Ez gyűrűzött be a városi öltözködésbe, és azt gondolom, hogy amikor elkezdtek a városban biciklizni az emberek, akkor gyakorlatilag ugyanezek a dolgok gyűrűztek be a városi öltözködés kultúrába is, és mivel a sporttevékenységet azért többségében férfiak végzik, valószínűleg ezek a nagyobb márkák kicsit későn kapcsoltak erre a dologra, hogy hoppá, itt vannak nők is, tehát hogy nem csak a férfiakban érdemes gondolkodni.
2: Mit gondolsz te?
0: Szabolcs, egyetlen férfi tervezünk.
3: Hát annyit tennék még hozzá, hogy amit most mondtál, hogy a sporttevékenységet igen, a férfiak lehet, hogy többen végzik, de a nőknek van igénye arra, hogy amikor bemennek a városba és valamilyen dolgozni munkahelyre bejárnak, akkor csinosan nézzenek ki. Tehát egy férfitől sokkal inkább el tudom képzelni azt, hogy ő sportruhába bemegy munkahelyre, sokkal több ilyen férfit is látok a városban egyébként. Szépen cicanadrágba bemennek biciklivel, és utána mondjuk bent a munkahelyükön, ha tehetik, akkor átöltöznek, zuhanyoznak. Szerintem egy nőnél sokkal nehezebb ezt elérni, hogy ő mondjuk így menjen be a munkahelyére és átöltözzön például. Tehát inkább ezért, én ezt gondolom, hogy ezért van ez az igény, ami a nőkön keresztül terjeszti ezt a kerékpáros divatot, hogy így mondjam.
4: Ez változó szerintem továbbra is, de amúgy végül minden elhangzott, amit mondani akartam, mert hogy, tehát, hogy az, hogy az Urban Legend alapvetően női márkaként indult, az semmi másnak nem az okán történt, mint az, hogy végeztem egy piackutatást, amiből az derült ki, hogy a biciklis divattal foglalkozott cégek 98% az férfiaknak tervez ruhákat, és akkor azt gondoltam, hogy magyar férfiak, hogyha tényleg csinosan szeretnének kinézni, és érdekli őket, hogy ne latexben érkezzenek a munkahelyükre, akkor majd megrendelik Angliából. És amúgy pont az derült ki az elmúlt pár évben, hogy a magyar férfiak nem ismerik ezeket a cégeket, és nem rendelik meg Angliából. Tisztelt a kivételnek persze, aki valószínűleg minden másik ruháját is a külföldi webshopokban rendeli meg, de hogy ez egy nagyon érdekes tapasztalat volt számomra, amennyire azt tanuljuk, hogy ez a nemzetközi piac, ez egy létező fenyegetés kvázi, ami saját magyar kis piacunkra nézve, ez nem minden szempontból igaz. És hogy ezért kezdtem el férfi ruhát csinálni, ami nagyon változó, tehát hogy fogyása van. Tehát, hogy van, amikor csak férfi ruhák fogynak, vagy amikor nagyon aktívak a férfiak, és rendszeresen találkozom, minek felveszem az sükabátuszt, jó lesz hangulattal is. Amikor az ember újra elgondolkodik azon, hogy nem kéne visszaadni a Rafának inkább ezt a stafétlevoltot, és gyártsam a férfi ruházatot inkább.
0: Már többször felmerült itt, hogy azért valamennyire speciális kategóriát is jelent a kerékpáros ruházatnak, vagy a kerékpáros öltözetnek az elkészítése. Ez mennyire okoz problémát a technológia megszerzése, a textilek beszerzése, a maga az, ahogyan ez elkészül, hogy funkcionálisnak kell lennie, mennyire probléma, vagy mennyire van ennek piaca az alapanyagnak?
4: Amióta nincsen textilgyártás Magyarországon, azóta egyre nehezebb alapanyagot és rendes gyártót találni. Azt hiszem ezzel talán, vagy legalábbis a Juli, tehát a Bláncsék és az Urban Legend is nap mint nap szembesül, hogy mind bőrös készítőket, mind varrodákat egyre nehezebb találni, ami nem azt jelenti, hogy nincsenek, mert továbbra is vannak, és nagy nyugati divatcégek gyártatnak Magyarországon, Ukrajnában, Romániában, bár egyre inkább az másik két országban, akik ugye nem engedik be a kis magyar cégeket a gyártósoraikra. Viszont a kicsi varrodáknak meg általában nincsen meg az a fajta infrastruktúrája, ami nekünk kéne, mert egy leggings gyártásához nagyszerű, meg egy pulóver gyártásához bőven elég tudásuk és gépparkjuk van, viszont onnantól kezdve, hogy egy bonyolultabb gyártási eljárást kéne megvalósítani, már rögtön bukik az egész, ami egy ilyen 22-es csapdájába csal
0: minket. Mit jelent a bonyolultabb gyártási eljárás pontosan?
4: Az, hogy mondjuk vannak patentológépek, amik nem a 70-es években készültek, hanem azóta, vannak olyan forrasztógépek, vannak, tehát hogyha megnézzünk mondjuk egy mondjuk egy North Face kabátot, csak hogy ne essek túlzásokba, egy ilyen egyszerű példát hozva, hogy hányféle gép kellett ahhoz, hogy ez előállítódjon ebben a minőségben, ezt 25 varrodából se lehet Magyarországon összeszedni általában. És ez problematikus. Arról nem beszélve, hogy a... Hogy,
2: hát ugye egy ilyen kabátnak az előállítása az egy elég nagy mennyiséget kell berendelni. Tehát 1000 darabnál kezdődik mondjuk, és egy ilyen kis szériás márkánál ez természetesen
5: nem rentábilis. És egyébként hogy zajlik nálatok a termékfejlesztés? Az így mindenkihez szól, mert hogy itt egy nagyon funkcionális, vagy nem egy, hanem nagyon funkcionális termékről van. Ahol ugye az, hogy mennyire jó egy termék, leginkább a gyakorlatban dől el. Tehát ahhoz, hogy valami működjön és jó legyen, azt gondolom több fázison megy keresztül a termék a fejlesztése során. Van egy demoverzió, vagy van egy ötlet eleve, meg egy igény. Elkészítitek a mintadarabot, és aztán ezt kiadjátok tesztelni bicikliseknek?
1: Volt erre is példa mondjuk az én esetemben. Nem mindig van szerintem erre ilyen hosszabb ideig lehetőség. Én mondjuk volt, hogy a biciklis sapkákat futároknak adtam, vagy versenyzőknek adtam, de nagyon sok dologban ez nem kivitelezhető, csak abban az esetben, hogyha valaki nagyon szériákat gyárt, tehát mondjuk ugyanazokból az anyagokból csinálja a dolgokat, abban az esetben, hogyha mondjuk folyamatosan más anyagokat használsz, akkor erre egyszerűen nincsen idő, mert mindegyik darab más, és mindegyik anyag másképpen is viselkedhet.
5: De mondjuk itt lehet különbség abban, hogy akkor te valószínűleg rendelésekre dolgozol, aki meg teszteltet, ők meg ti kollekciókat készítetek, akkor ez szerint.
2: Igen, gyakorlatilag mi folyamatosan hozunk ki termékeket, illetve vannak ilyen klasszikus darabok, amik már benne vannak ugye a többi pár évben, vagy rajta vannak a palettán, és nálunk nem egy olyan termék volt, amiből kiosztunk egy első verziót, és utána egy év után kiderültek róla dolgok, akkor kiosztuk a második fejlesztett verziót, majd a harmadik évben egy harmadik fejlesztett verziót, de például a Jackit azt kiadtuk tesztelésre, és több mint egy évig teszteltettük, és tervezgettük, míg a végleges darab elkészült.
4: Szerintem ez elengedhetetlen minden olyan magára adó sportmárkánál, aki mondjuk egyféle terméket azt egy szezonnál tovább szeretne gyártani. Tehát, hogy nálunk egészen hasonló a helyzet. Most az, hogy egy kabátnak nem ugyanaz a színe, mint, vagy egy kicsit máshol van a zsebe, az nem azt jelenti, hogy az alapvető problémái azok maradnak minden évben, és minden évben próbálunk tanulni az előző évek. Hibáiból voltak teljesen egyértelműen zsákutca próbálkozások, de szerintem ez borzasztó fontos. Maga a tesztelési folyamat is az, amikor már forgalomba kerül egy áru, akkor a folyamatos kapcsolattartás a vásárlókkal, a bizonyos...
5: elégedettség felmérés.
4: Hát igen, mert az ember nyilván... kap e-maileket évek távlatából, hogy még mindig ez a kedvenc kabátom, és köszi, és akkor ugyanarról a kabátról megkap egy review-t mondjuk két hónap után, hogy ezért meg ezért nem tetszik. És nem lehet mindenkinek igaza, meg nyilván akinek 20 centivel hosszabb a keze, mint az átlag embernek, azt nagyon nehéz átlag mérettáblázatban kezelni. De ettől függetlenül azért vannak általános érvényű megjegyzések, amikre érdemes odafigyelni, de csak hogy visszacsatoljak egy kicsit ehhez a beszerzési, gyártási kérdéshez, hogy azért nagyon sokszor az anyag maga, vagy a technológia maga is problematikus. Tehát, hogy nyilván van, akkor így három részre mondanám, tehát, hogy van maga a tervezés, meg a modellezés, ami talán a legkönnyebb megváltoztatni, mert a szabás minten 2 centivel arrébb tenni valamit, az sokkal könnyebb, mint elmenni Svédországba a gyárba, és azt mondani, hogy az ötödik szállítmány az miért volt rossz, amikor az első 4 tökéletes volt.
5: Még közben az jutott eszembe, hogy Szabolcs, te nem beszéltél arról, hogy te egyébként hogy kerültél kapcsolatba, vagy nem a biciklizéssel, hanem hogyan merült fel benned, hogy te akkor kerékpáros táskákat gyártasz, mert hogy mondtad, hogy ez neked egy ilyen másodfoglalkozás, hogy irodai munkát végzel. És egyébként van kakuktojás is vagy a lányok között, mert hogy te ilyen messenger táskákat csinálsz, és szerintem egy férfiasabb, ilyen keményebb vonalat viszel, mint ők. Tehát, hogy mi volt a motivációd egyébként?
3: Nekem egyszerűen kellett egy táska. Tehát ennyi volt a motivációm, hogy amikor amikor elkezdtem táskákat készíteni, akkor még nagyon nem volt divatban Magyarországon ez a futár zsáket. Ez ilyen a 2000-es évek elején kezdtem el én ismerkedni a varrógéppel. Otthon nagymamámnak a régi Zinger varrógépe volt az, amit én pedál a hajtogatós, azon csináltam az első táskámat, és az még nem is egy biciklis táska volt, hanem csak egy ilyen sima övtáska, amíg akkor jöttek divatba ezek a Jansport táskák Magyarországon, meg a hátizsákok, és ez nekem nagyon tetszett, de csóró egyetemista voltam, és nem volt rá pénzem, úgyhogy akkor gondoltam, hogy varrok valamit. Volt barátnőm, lenyúltam, mert nagyon megtetszett neki, és akkor így begyűrűzött ez az egész táskacsinálás, és az egyetemen meg elkezdtem biciklivel járni. És kinyílt a világ, és onnantól kezdve meg szükség volt valamire, ami a kerékpáros igényeket kielégíti. Elkezdtem hátizsákokat csinálni magamnak, azokat is így, amikor valakinek megtetszett, akkor eladtam, de abszolút csak ilyen hobbi szinten, és akkor utána végül is, amikor így láttam, hogy itt vannak ezek a biciklis futárok, tök vagányak ezek a táskák, amiket hordanak, de hogy jó lenne valami olyat csinálni belőle, ami mondjuk egy irodai környezetben is megállja a helyét úgy, mert tehát nem ez a sportos vonal, hanem hogy legyen benne egy kis bőr, vagy egy kis kicsit sötétebb tónusú legyen, ne legyen annyira színes, tehát hogy ilyen komolyabb legyen. Ez motivált, igen.
0: De egyébként ez az egész kerékpáros termékgyártás, vagy öltözékvétrehozás, ez kiugrási lehetőség amúgy a fiatal dizájnerek, tervezők, vagy vállalkozók számára? Vagy inkább egy ilyen tök erős piaccal kell szembenézni? Arra akarok kiukadni, hogy jelentkezik ez egy ilyen viszonylag könnyebb beszállási lehetőségként mondjuk a ruhaiparba, vagy inkább már ez egy ilyen nehezebb és hogy kevésbé járható út?
4: Én azt gondolom, hogy ha az ember ruhákat tervez, akkor, vagy bármit tervez, a dizájnnak az a lényeg, hogy valakinek ezt csinálnia kell. És hogy az nyilván mindannyiunk számára jól jött, hogy amikor ez az ötletünk jött, ami nem véletlenül nekünk is akkor történt, amikor, akkor éppen a célközönségünk, az egy exponenciálisan növekvő célközönség, nem csak Európában, vagy nem csak Magyarországon, hanem világszerte. Tehát, hogy ilyen szempontból szerintem bizonyos szempontból könnyebb, de hogy... hogyha valaki mondjuk síruházatot tervez, vagy tehát hogy ugyanígy vannak szerintem hasonló ilyen, nem szeretném a szubkultúra szót használni, hát de mondjuk adott problémára választ ajánló ruházati cégek. Oh. És ilyen szempontból nem látok különbséget. Az biztos, hogy könnyebb. Tehát, hogyha az ember pulóvereket tervez, akkor mondjuk könnyebb azt mondani, hogy ez biciklis. Csak akkor viszont meg kell indokolnia, hogy miért az, és szerintem ez a fontos.
1: Szerintem, amikor egy, nevezzük most egy kreatív ember hozzá fog bármit is csinálni, akkor többfajta típus létezik. Szerintem az a legfontosabb, hogy mi a motivációd arra, hogy elkezded ezeket a dolgokat csinálni. Nyilván, aki mondjuk csak üzleti szempontból kezd el, mert mondjuk nem tudja befektetni a pénzét valamibe, vagy tudom is én, akkor... más szempontok motiválják, de azt gondolom, hogy talán akik itt ülünk, mint kiderült gondolom, nyilván abból a közegből inspirálódtunk, amiben mozogtunk, és ez a biciklizés volt teljesen egyértelműen. Az is egy más kérdés lenne, hogy nyilván, hogyha azt gondolnánk, hogy ebből nem lehet megélni, vagy nem tudom, éhen halnánk, akkor lehet, hogy holnap azért abba hagynánk, hiszen mindenki pénzből él egyelőre, részben barterből szerencsésebb esetben, de vannak dolgok, amiket nyilván pénzben kell kifizetni. De szerintem, hogyha ez teljesen testidegen lenne számunkra, mivel itt kismárkákról beszélünk, és most is itt vagyunk kint a Vampon, és mindannyian ott állunk a saját kis standunknál, hogyha egy teljesen testidegen dolgot gyártanék, akkor egyszerűen nem lenne hiteles, és ez elég gyorsan kiderülne.
5: Meg jó sem lenne valószínűleg.
2: Szerintem, tehát amit a Zsuzsi is mondott, hogy alapvetően az a tény, hogy mi a biciklis, a kerékpáros közösség tagjai vagyunk, így tudjuk, hogy mire van szükségük, és ismerjük őket. Tehát, hogy ez egy hatalmas előny számunkra, hogy mint terjesszük a márkát, akár Magyarországon, akár külföldön. Mi a Blancsikkel rendszeresen járunk ki expókra, voltunk Berlinbe, voltunk Londonba, járunk ki mindenféle eseményekre, ahol ahol több szálon is összekapcsolódnak ezek a közösségek Európában. Tehát gyakorlatilag Európában iszonyatosan picik ez a... Hogy is mondjam? Tehát, hogy nagyon könnyen lehet vagy összekapcsolódni ezekkel az emberekkel, és így minden ilyen típusú márkát, vagy ilyen szinten álló márkát már ismernek Európában.
0: Hol pörög itt a lóvé, a showroomban, vagy a webshopban, vagy pedig a vásárokon?
2: Nekünk a webshop mindenképpen.
4: Nánk változó, a webshopban is van egy boltunk a Calvin téren, és most már azt mondhatom, hogy ott is elég masszívan érzékelhető a személyes vásárlás.
0: Azt gondoltam volna, hogy azzal indul, vagy hogy az egy ilyen nagyobb kapu a vásárlók tömegére.
4: A személyes vásárlás. Igen. Hát igen, csak ugyanak ugye van egy olyan hátulütője, hogy oda csak az jön, aki Budapesten van.
1: Hát nekem az elmúlt 10 évben most azt tisztult le jelen pillanatban, hogy a webshop az nagyon megy. Magyarországon is, hiszen nagyon sok vidéki ember van, aki nem tud személyesen eljönni, de az internetes felületnek köszönhetően tud vásárolni. Ez vonatkozik a külföldre is. Elsősorban Amerikában, hiszen Amerikában már nagyon nagy kultúrája van az internetes vásárlásnak, nem csak pár éve kezdődött, mint itthon. De azt gondolom, hogy az emberek nagyon nagy részének még mindig nagyon fontos, hogy személyesen tudja megnézni ezeket a dolgokat, vagy felpróbálni, kipróbálni. És az én esetemben a bolti értékesítést gyakorlatilag, tehát ezt a viszonteladóstit, ezt leépítettük, és inkább kivettünk egy nagyobb lakást, ahol a műhely és gyakorlatilag a bolt is jelen van. Oda lehet jönni, vannak mindig ilyen, gyakorlatilag egy állandó árukészlet van, hogy mindenből meg lehessen nézni méret, szín, ilyesmi, és ott gyakorlatilag, még ha valakinek nem tetszik egy színösszeállítás, akkor gyakorlatilag teljesen egyénit is tudunk készíteni.
0: Szabolcs már egyszer a rádiónak a tombolaján egy táskát, amit kisorsoltunk. Egyrészt nálad mi pörög jobban, meg arra lennék kíváncsi majd egy másik körben, hogy mennyire vesztek részt valamilyen szintű szponzorációban. Ez jelentheti akár kerékpáros véleményvezérek megtalálását, különböző szintereken felbukkanni egy-egy sapival, hát is akkor milyen módon megy ez a reklám?
3: Nekem eddig, amit szponzorációnak lehet nevezni, ez a Bike Mafiának történő felajánlás volt. Tehát egyszer véletlenül egy túl nagy táskát csináltam, amit azért adtam oda nekik tavaly karácsonykor, mert senki nem tudta hordani, annyira hatalmas volt. Azóta többször láttam a városban, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy
0: ezt
3: hordják. Meg most ajánlottam föl nekik egy övtáskát, amit remélem, hogy már eladtak.
0: Jó, de ez tudatos márka, vagy brandépítés, vagy pedig jótékonykodás? Ezt válaszol ketté.
5: Ez brandépítés. Annak a kiválasztása, hogy kinek ajánlott fel, vagy hogy ad hoc történik?
3: Ad hoc történt egyébként, de olyan embernek szerettem volna felajánlani, vagy olyan tevékenységet végző szervezetnek, akiről tudom azt, hogy ezt fogja is használni. Tehát nem, mivel én annyira kicsibe csinálom, hogy igazából nem beszélhetünk igazi brandépítésről, vagy márkáról szerintem, az csak azt szerettem volna, hogy jó helyre kerüljön, ha már van, akkor legalább lássák, hogy jó, és én általában úgy is értékesítem a táskákat, hogy én szájhagyomány útján megrendelésre valakinek eladok egyet, az szól egy másik embernek, aki utána visszajön hozzám és rendel egy másik táskát, úgyhogy én ezt úgy gondolom, hogy ez igazából ilyen tesztelésre, de gyakorlatilag arra lett odaadva nekik, hogyha lehet így fogalmazni.
5: Tilost hogy választottad ki?
3: Szeretem a Tilos Rádiót, tehát szoktam hallgatni, és arra gondoltam, hogy ha már pénzadományt azt nem tudok, vagy nem akarok, vagy nem tudom, mindegy, szóval nem ajánlottam fel, akkor legalább legyen az, hogy felajánlok egy táskát, végülis a rádió sem ingyen szól, úgyhogy...
0: Ezzel sokkal többet hozzátett, mint a pénzzel, mert a tombola egy Tilos Rádió maraton alatt 1 millió forint bevételt hoz a rádiónak.
5: Azért, mert hogy ennyire nagyon jó és nagyon menő ajándékaink vannak egyébként.
0: Igen.
5: De tényleg.
1: Én gyakorlatilag szinte amióta ezeket a sapkákat fabrikálom, azóta így szponzorálgatok. Először csak ilyen nagyon underground, ilyen szubkultúrális eseményekre. És igazából azóta már elég sok ilyen szponzoráció volt. Három, ami így legjelentősebb és számomra legkedvesebb. Gyakorlatilag a legelső ilyen talán nagyobb az a Cycle Me Home-nak az első projektjében volt, ahol sapkát adtam a Leviéknek, és akkor Budapest sapkában tekertek.
0: Barcelonából?
1: Igen. És amikor ő megkeresett, akkor azonnal azt mondtam, hogy persze, igen. És úgy is éreztem végig, hogy mint hogyha én is tekertem volna, pedig sajnos nem. A másik kettő, az nevezzük Holt versenynek, az egyik a Tilos Rádió biciklis sapkáit készítem most már harmadik éve a maratonra.
0: Ezt nem mondod,
1: hogy ezt
0: te csinálod. Igen. Hát ezt nem tudtuk.
1: Fogalmunk se volt róla.
0: Senki nem tudott volna szólni.
1: Igen, ja. Mert papóval nagyon így fű alatt intézzük ez a dolgot.
0: Beszélünk el a méretekről.
1: És a másik pedig az tavaly volt, amikor egy fiút szponzoráltam, aki a 66-os úton végigtekert, ő is
0: a
1: volt már a... Igen,
0: azt
1: ő meg a férjem lett közben ennek a szponzorációnak köszönhetően. Tehát...
0: És miért is ezzel húzunk a szubkultúrát?
5: Nagyon jó biznisz volt család. Akkor.
1: Hát neki nagyon. De nekem is egyébként.
0: Ez szinte hihetetlen. Ja,
5: de hogy ezt még rá lehet kötni a szponzorációra is, csak amíg a biznisz szó a fejemben van, mekkora biznisz ez egyébként?
1: Maga a szponzoráció?
0: Majd menjünk azért végig a
5: Jó, azért együtt lehet a szponzorációval is kezelni, mert ugye a szponzoráció, hogyha nagyon professzionálisan értjük, akkor ez egy befektetés valamibe. És hogy például mennyire érzitek azt, hogyha ti szponzoráltok valakit, vagy hogyha akkor azt van esélyre, hogy visszakapjátok.
1: Szerintem is. Tehát van, nyilván biztos van minimális üzleti indítatás ennek a dolgnak, de szerintem ilyen kis cégeknél nagyobb része inkább ilyen szívügy, nem? Amire azt mondjuk, hogy
2: abszolút,
1: igen.
2: Tehát így úgy vagyunk ezzel, hogy igyekszünk támogatni a közösséget, a kultúrát, és ilyen távlatokban, tehát mondjuk 3-4 év után, meg ilyen méretű cégeknél ez nem mérvadó. Tehát, hogy itt abszolút inkább szívügy és támogatás kérdése, mint hogy ez bármilyen szinten megtérül majd nekünk anyagilag.
0: Úgy látom, hogy nagyon jó targetált támogatás, tehát nem csak úgy általában valakit, hanem nagyon pontosan, tűpontosan választhatok, hogy kik azok a véleményvezérek, vagy kommunikációs nagyhatalmak, akik egyébként...
2: Ez így van. Tehát, hogy mi... Most ugye Bláncsik nevében beszélek, tehát hogy gyakorlatilag mi kerékpáros versenyeket szoktunk támogatni. Ebben élen jár a Recikli egyébként, erről szoktak a legtöbb ilyen kerékpáros versenyt szervezni, illetve a Cycle Me Home, ami nekünk egy, ugye hát onnan ered a történetünk, mert azon a túrán ismerkedtünk meg a Nezsával, tehát hogy onnan indult ki az egész márka. Úgyhogy az összes Cycle Me Home-os versenyt is támogatjuk.
0: Hát ez a Cycle Me Home, ez tiszta ilyen spirituális út. Hogy hívják az utat, amin a keresztények mennek? Mindegy, ez a másik lesz.
2: A másik, amiről beszélni szeretnék, amit most nyáron összefogtunk a Zsófival, és szerveztünk egy olyan eseményt, amit alapvetően egy angol márka, most meg igazából Zsófi említette, hogy a Raffáról van szó, tehát hogy ők indítványoztak 3 éve, hogy évente egy napon összehoznak egy ilyen világszintű eseményt, online eseményt, ahol mindenki csatlakozhat, és mindenki a saját városában szervezhet egy túrát. És az egésznek az a célja, hogy a női kerékpárosokat támogassa, és amit teljesíteni kell, a 100 km egy napon belül. Uh-huh. És gyakorlatilag ez volt az első év, hogy mi itt Magyarországon, Budapesten összeszerveztük ezt a közösségi kerékpározást, és több mint 50 ember jött össze, 50 lány.
0: Ez nagy projekt.
2: És a Dunakanyarba mentünk, mert a szponzorációról van szó, mert gyakorlatilag az 50 lány közül nem ment haza egy ember sem, aki nem kapott volna valamilyen nyereményt a tombolán.
0: Nagyon dicső.
4: Igen, azt hiszem ezt a Women's 100 szponzorációt, ezt teljesen túldimenzionáltunk, de azt gondolom, hogy ez is egy hosszú távú befektetés, mint minden szponzoráció. Szóval kérdeztétek, hogy ez hol térül meg. Ez mindig hosszú távon térül meg. És általában nem maga a a bevételi számokban való növekedés, hanem az a fajta hozzáállása, hogy az emberek a márkához kezdenek el viszonyulni. Tehát azt gondolom, hogy mindannyian tudjuk, hogy egy márka építése nem merül ki annyiban, hogy elég jó-e a termék, vagy elég jó minőségű-e, vagy szép-e, vagy megfelelő a célnak, hanem iszonyatosan fontosak azok az értékek, amiket egy márka a termékein, a márka tervezőin keresztül, vagy az aktusokon keresztül megpróbál továbbítani. És hogy azt mondom, hogy azért is nekünk például van az Amnestivel egy ilyen régi együttműködésünk, a Flatlabben fénypont vagyunk, nekem az a leg... tehát, hogy az egy olyan típusú felajánlás mindig az ő tomboláikra, amik ugye jótékony célra mennek, ami abszolút kiesik ezen a tűpontosan meghatározott célközönségen. Viszont azt gondolom, hogy ezek ilyenkor egyrészt messze érnek ezek a farok, másrészt pedig egyszerűen nyugodtan fekszem le aludni, mert tudom, hogy ez most valami jóra ment, és természetesen azt is tudom, hogy jóra ment, amikor a 100 kilométert vidáman kacag vele tekerő csajoknak adunk ajándékot, de hogy mind a kettő jó érzés.
0: Mennyire tartotok kapcsolatot más budapesti akár tervezőkkel, akik nem közvetlen kerékpáros divathoz kapcsolódnak, vagy akár olyan showroomokkal, olyan ilyen budapesti kultikus helyekkel, ahol mondjuk nem a konfekciót árusítják. Mennyire zárt ez a kerékpáros tér az esetetekben?
4: Mondjuk én azáltal, hogy a Moméra jártam, nekem elsősorban inkább ez a divat közeg volt az első, vagy hát én sosem tartottam maga közegemnek, de hogy kénytelen vagyok. És úgy ismerem ezeket az embereket, vannak volt osztálytársaim, évfolyamtársaim az egyetemről, illetve nyilván az általuk ismert emberek, akik, tehát hogy ez sem egy nagy kör azért, és hogy nyilván mindenki mindenkit ismer, és mindenki mindenkinek adja tovább az információkat, úgyhogy ez ugyanolyan zárt és nyitott, mint a kerékpáros.
0: Hogy látjátok, hol van a legnagyobb verseny? Melyik termékben? A kabátban, a táskában? A táskára direkt akarok rá kérdezni, hogy van-e élet a Bagabun túl?
2: Én nem tudok másra egy nyilatkozni, de alapvetően a hátizsák ez egy olyan termék, ami mi egyszerre fogtunk meg két trendi vonalat, önkéntelen is ugye a bringázás, ami szívügyünk volt. A hátizsák az megjött, és a hátizsáknak a trendje az egy időben indult el, ahogy a kerékpározás a csúcspontját élte. És nem csak kifejezetten kerékpárosok számára, hanem a mindennapi városi ember számára ez egy nélkülözhetetlen kellék volt. És nyilván ezt a dolgot ezt nem csak a kerékpáros ipar fedezte fel, hanem nagyon sok divatmárka is, és iszonyatosan sok hátizsákmárka született meg az utóbbi 4 évben, úgyhogy leginkább külföldi márkákról beszélek, de igen, elég nagy.
1: Hogy szerintem eleve nagyon sok a kreatív ember Magyarországon. A biciklis szubkultúrában is vannak ilyen, nevezzük konkurens cégeknek, bár szerintem ez annyira nincsen így jelen, vagy talán mi nem éljük meg ennyire tudatosan ezt a dolgot.
0: Olyan nagy a piac? Olyan nagy a piac, hogy nem éritek az a konkurenciát?
1: Nem tudom, én nem szoktam ezzel túlzottan így foglalkozni. Persze, vagyis én például követem a többiek tevékenységét, amennyire ez lehetséges, de én azt gondolom, hogyha mondjuk itt a biciklis szubkultúrában nézzük, és mondjuk a táskában nézzük, talán táskás van a legtöbb, vagy abban van így legnagyobb ilyen konkurens ügy, akkor szerintem borzasztóan más fajtát csinálunk mindannyian. Tehát egyrészt ez a vásárlóknak is jó, mert mindenki megtalálja azt, amire valójában szüksége van. Másrészt pedig szerintem nekünk is jó, mert biztosítva van az a közeg, aki valószínűleg remélhetőleg mindig meg fog minket találni. És nem tudom, én például, hogyha hozzám jön valaki, akkor már nem egyszer volt olyan, hogy máshoz küldtem el, azért, mert úgy gondolom, hogy az, amit ő keres, az más készíti egyszerűen. És szerintem én hiszek abban, hogy ez vissza fog térülni. Tehát nem kell, hogy mindenki nálam vásároljon, az vásároljon nálam, akinek tényleg arra van szüksége, amit én készítek.
0: Ilyen szép, szelíd kapitalizmus.
1: Igen, néha mondják, hogy ilyen iszonyat idealista vagyok, de egyébként
0: nem,
1: tényleg.
0: Jó,
1: tehát, hogy nem tudom, én nem szeretek ezekből az idealista, meg némileg néha hippi gondolataimból feladni, mert azt gondolom, hogy nem tudnék minden nap a tükörbe nézni, hogyha ez nem így lenne, és a saját márkámnál is így vagyok ezzel, hogy addig csinálom, ameddig én ebben jól érzem magamat.
4: Szerintem egy lépés hátra kell lépni, amikor erről beszélünk, mert hogy itt nem csak a biciklizéshez kapcsolódó kreatív iparról van szó, hanem úgy általában a dizájnról Magyarországon, ami mindannyian látjuk, hogy milyen iszonyatosan nagy változáson esett át az elmúlt 15 évben, és hogy itt azt gondolom, hogy az, hogyha már valaki belép abba a körbe, hogy elkezd dizájntárgyakat vásárolni, az már mindenkinek jó. Tehát, hogy lehet, hogy az egyik táskamárka az papíron konkurenciája a másik táskamárkának, de hogy akármilyen csodálatosan szuper minőségűek ezek a táskák, egy idő után megunja, más szín kell, mégse hátizsák, hanem oldaltáska, mégse oldaltáska, hanem hátizsák, és hogy akkor már viszont benne van ebben a vonzáskörben, és benne fog maradni. Tehát, hogy szerintem elsősorban az, hogy amit mondtál, hogy nem vesszük ilyen véresen komolyan ezt a fajta versenyt, de szerintem ezért van, mert mindenkinek, aki dizájnterméket árul Magyarországon, az elsődleges célja az, hogy az emberek hozzászokjanak annak a gondolatához, hogy magyar tervezők által készített terméket vásárolnak, és a következő lépés az, ha már benne van valaki ebben a körben, hogy meggyőzzem arról, hogy az enyém jobb, vagy az ő igényeinek éppen most jobban meg fog felelni, de szerintem erre még van egy kis időnk. Van egy ilyen klasszikus vicc, amikor a Kohn meg a Grün találkozik, és azt mondja, hogy hát te mit csinálsz, Kohn, nem álltál a 20 évet? Tudod, kijöttem ide Amerikába, és jutottam egy cukorkaboltot. Végig sétáltam az első sugár után, és láttam, hogy nincs egy cukorkabolcsa. És te Grün, mit csinálsz? Hát én végig sétáltam az ötödiken, miután kihajóztunk ide, láttam, hogy tele van cukorkabolttal, és akkor én is jutottam egy cukorkaboltot, gondoltam, biztos megélek én is. Mind a két verzió igaz, és hogy azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos ez, és ezt szupernek érzem, hogy egyelőre nincs ilyenfajta egymás ellen dolgozás, és nem csak mondom a biciklis körökben, hanem, tehát hogy én is a korosztályom, vagy nem korosztályom, de elsősorban véletlenül a korosztályom által tervezett márkákhoz küldjük át a vásárlókat a Flatlabben, amikor azt látom, hogy nem itt találja meg azt, ami neki megfelel, az én üzletemet nem fogja rontani, hogyha valaki a Garden Studio-ban vásárol, sőt, mert akkor tudja, hogy jó helyre irányítottam, bízni fog bennem, és vissza fog jönni legközelebb.
0: Nagyon szép üzleti tudatosság, azt kell mondjam, és kicsit úgy is érzem, hogy a nagy budapesti kerékpáros márkáknak az alapozása zajlik éppen, és biztos vagyok benne, hogy a múlva fogunk itt beszélgetni, akkor az lesz majd a központban, hogy mi volt óriási sikernek a receptje, ami Budapesten kialakult. Van még bármi, valami, amit szeretnétek hozzátenni, mert hogy szorít minket az idő, úgyhogy el kell zárnunk ezt a kerekasztalbeszélgetést.
1: Annyira nagyon nincs. Én még ez a témához csak egy dolgot szerettem volna, hogyha már itt vagyunk a Vampon, és szerintem ez tök fontos bizonyos szempontból, hogy az emberekkel való kapcsolattartás, meg ebbe a konkurenciába, hogy én például nagyon sokszor tapasztaltam azt, amikor jönnek ide hozzám a vásáron, vagy akár személyesen a műhelybe, hogy például elrejtenek egy-két olyan megjegyzést, ami a másik márkával kapcsolatos nálam, és akkor némileg egy vállalkozási alapismeretek 5 perces tanfolyamot szoktam tartani, hogy az X márka az miért drága, ami valójában nem drága, és remélem azzal, hogy itt vagyunk a Vampon, és még jobban találkozunk az emberekkel, és nem egy ilyen divat fellegvárából tekintünk erre az egészre, ami valójában egy hatalmas lufi. Ezzel is hozzájárulunk ahhoz, hogy ez, amit mi készítsünk, ez tényleg az emberek mindennapjainak a része legyen.
0: Köszönjük szépen! Uh-huh. Aki itt az FMXXX Radio Vend rádióban, innen az Erzsébet térről sugározzuk az adásunkat. Köszönjük szépen Geribi Zsófi, Orban Legend, Vesmás Júlia Bláncsi, Keru Zsuzsanna, Sherin, Pusztai Szabolcs, Klaus Town Bex. Ha valaki még kijön, akkor még találkozhat velünk bőven este 7 óráig itt a Vampon. Hamarosan folytatódik a műsor itt a Tilos Rádió FMXXX műsorán.

0: FM XXX Tilos Rádió Gonzo Stream stream.tilos.hu
1: Mert mi lesz ezután?
2: Kert akaró.
3: Jó.
2: Kelt akaró.
4: Sanyi, Atesz és Varek.
2: Kelt akaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
5: Kettős vállalkozás.
2: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
6: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
2: Régi könyvek. Életre kelnek.
1: Nem értem.
2: Hallgass.
7: Kedves ifjak, felnőttek és idősebbek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
4: Tilos Rádió.
2: Jó.
8: Ez nagyon jó.
4: FM 90.3. Hallgass.
2: Na, kelt a karó, kelt a karó, kelt a karó, kelt a karó, kelt a karó.
9: I want you to get together, put your hands together one time, and help me pray for one sinner from the ghetto. Oh Lord. We call him Harold Jones, and he plays drums. Would you do it for him one time? Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. They appreciate you, Harold Jones.

Marlena Show. The one and only Marlena Shaw.

Március. A ritkás ágak zöldjén átveti a messzi nap a sűrű sugarat, mint végtelen aranysodronyt, egy égi vezeték dús hálózatát. S a fák zsonganak, mint a sinmenti nyurga póznák, ha rajtuk szárnyas, forró hírrető. A földnek a tavasz telefonál, és reszket a liget, mint zsenge szűzlány, feszül ezer kis lombkeblek keményen, s a város, ez a bús, tüdőbeteg gyári munkás is mozdul, karjait, a vézna gyárkéményeket kinyújtja, beszippantja a távol illatot, és mámoros, gyulladt dalokba kezd. Ó, gyúlt világ! Ó, drága március! Rügyek, szerelmek, forradalmak évadja. A villámló ablakokban Celsius létráját riadva kúszza az izgatott, rabhigan szál. A vén hűlő világnak újra láza van. Trilláz a fényben reszkető magas tűzfalak közt, mint furcsa és kemény rigóhang, egy inas száj szurtos füttye, s rekett autótülök, biciklicsengés, sikoltó sin, trappos paták alatt az utcakő gránit feleselése, harang, rikkancsok, anda zongorák skálája a politúros homályból, s az emberi lélegzés halk zenéje szédülten szaporázza ritmusát. Ó, most minden zugát emeszi gömbnek, tág tengerek zöld ínyű habtaréját, folyó parallel partját, ifjú erdők testén az átnyilalló édes allét, a földeken a millió barázdát, és minden városok sűrűn rakott ragyogó házsorát, valami vad vágy feszíti szét, mint megszámlálhatatlan gigászi fogsort, felvonagló ajkat, hogy vélük a setét föld felrikolcsa örök dalát a titkos végtelenbe. Ó, élet! Élet! Élet! Március! S konok trónusán reszket a halál.

Reggel. Erdély József költeménye. Egy szép reggelre gondolok, és mosolygok, és meghalok. Kék lett az ég, sütött a nap, mentem sötét fenyők alatt. Kezemet fogta jó apám, sárga rigó fütyölt a fán. Sárga rigó, huncut rigó, azt fütyülte, hogy élni jó. Hogy élni jó, hogy élni szép, ha fogják az ember kezét. Jó lenni nagynak, kicsinek, mindennek és mindenkinek. Sárga rigónak legkivált nagy kertben élni nyáron át. Fenyőre szállni rangosan, fütyölni szépen, hangosan. Hirdetni vígan szerteszét, hogy élni jó, hogy élni szép. Hogy élni jó, hogy élni szép, ha fogják az ember kezét. Egy szép reggelre gondolok, és mosolygok, és meghalok. Kék lesz az ég, ragyog a nap, megyek sötét fenyők alatt. Kezemet fogja holt apám, s megszólal egy rigó a fán. Azt mondja majd az a rigó, hogy élni szép, hogy élni jó. De halni szebb, és halni jobb. S én mosolygok, és meghalok.

0: az ember szíve kivásik. Egyik nyár, akár a másik. Mindegy, hogy rég volt, vagy nem rég, lyukas és fagyos az emlék. A fákon piros láz van, lányok sírnak a házban, hol a szádról a festék, kékre csípik az esték. Mindegy, hogy rég vagy nem rég, nem marad semmi emlék. Az ember szíve válsik, egyik nyár, mint a másik. Megcsörren a cserje kontya, kolompol az ősz kolompja. A dér a kökényt megeste, hűvös és öreg az este.
1: 26 évesen, Juhász Ferenc vers.

Nyári felhők alatt. Sinka István verse. Nyári felhők alatt nagyon nagy csend legyen, ha Sinka Katica e felhők alatt megyen. Mert amíg ő halad, a nyárban álom nő, és álom lesz a csend, és álom lesz az idő. Katika is álom lesz, fut a felhők alól, s szemében a magyar nyár világtalan dalol. Más zaj nincsen is itt, az utak feküsznek kinn, s az utak mellett örök, örök a kankalin. A menny a földig ér, a felhők tűnnek tova, az álom és a csend el nem múlik soha.

Tóth Árpád, elég ja egy rekettye bokorhoz. Elnyúlok a hegyen, hanyatt a fűbe fekve. Stömött aranydíszét fejem fölé lehajtja, a csónakos virágú, karcsú, szelíd rekettye. Sok-sok ringó virág, 100 apró légi sajka. S én árva óriásként nézek rájuk, s nehéz szívemből, míg felér bús ajkamra a sóhaj, vihar már nékik az váratlan sodru vész, s megreszkedt az egész aranyhajóraj. Boldog, boldog hajók, vidám lengők a gazdag nyárvégi délután nyugalmas kék legény. Tűrjétek kedvesen, hogy sóhajjal riasztgatalom, ha óriás, hisz oly borús szegény. Tűrjétek kedvesen, ha lelkének komor bányáiból a búvihedere kereng fel. Ti nem tudjátok azt, mi mondhatlan nyomor aknáit rejti egy árva szörny, egy ember. Ti ringtok csendesen, s hűs ezüst záporok, s a sűrű napsugár forró aranyverése gond nélkül gazdagúló mélyetekig csorog, méz, s illatrakománnyal teljülvény gyengerése. Ti súlyos drága gyöngyként a hajnal harmatát gyűjtitek, s nem bolyongtok testetlen kincs után, sok lehetetlen vágynak keresni gyarmatát. Az öntudat nem űz, a konok kapitány. Én is hajó vagyok, de melynek minden ízét a kínok vasszöge szorítja össze testé, s melyet a vadhajós őrült utakra visszét, nem hagyva lágyöbölben ringatni búját resté. Bár fájó szögeit már a léten túli lét titkos mágnes hegyének szelíd deleje vonza, a néma szirteken békén omolni szét, s nem lenni zord utak.

Örgő és horzsolt roncsa. És hát a többiek, a testvéremberek, e hányoltó, törött vagy undok kapzsibárkák, kiket komisz vitorlál, vagy bús vértengerek rettentő sodra visz, kalózok, s könnyes árvák. Ó, a vér, s könny modern özönvizébe vetve, mi szörnyű sorsa sok szegény emberhajóé, tán mind elpusztulnak, s nincs közöttük egy se, kit boldog ararát várhatna, tiszta Noé. Tán mind elpusztulunk, s az elcsitult világon csak myriád virág szelíd sajgája lenk. Szivárvány lenn a fűben, szivárvány fenn az ágon, egy néma ünnepé, ember utáni csend. Egy boldog remegés, és felpihek sohajtva a fájó ősanyag, immár a kínnak vége. S reszketve megnyílik egy lótusz szűzi ajka, s kileng a boldog légbe.

0: Zsoltár gyermekhangra. Babics Mihály költeménye. Az Úristen őriz engem, mert az ő zászlóját zengem. Ő az áldás, ő a béke, nem a harcok istensége. Ő nem az a véres Isten, az a véres Isten nincsen. Kard ha csörren, vér ha csobban, csak az ember vétkes abban. Az Úristen örök áldás, csíra, élet és virágzás. Nagy süket és szent nyugalma háborunkat meg se hallja. Csöndes ő, míg mi viharzunk, békéjét nem bántja harcunk. Az Úristen őriz engem, mert az ő országát zengem. Az ő országát, a békét, harcainkra sükettségét. Néha átokkal panaszlom, de ő így szól, nem haragszom. Néha rángatom, cibálom, tudja, hogy csak őt kívánom. Az is kedvesebb számára, mint a közömbös imája. Az Úristen őriz engem, mert az ő zászlóját zengem. Hogy daloljak más éneket, mint amit ő ajkamra tett? Tőle hozzá minden átkom. Hang vagyok az ő szájában, lázas hang talán magában, kell a szent harmóniában. S kell, hogy az Úr áldja, védje, aki azt énekli, béke.
1: Babics Mihály, ősz

Ez a nyár. 1968. Ó, ez a nyár, ez a nyár. Micsoda hülye nyár. Micsoda áldott, utálatos, remek, megszokott, hihetetlen. Ki látott még ilyet? Bőkezően visszaveszi, mit adni elfelejtett. Szárasság a tarsolyában, jeget könnyezik, és búzával szőkére érleli a napocskát, búzavirággal kékre az eget. Ingyen idillel indult, és most megijedt. Ingyen idillel, desztillált bűbájjal, kasztrált kacagással, de jaj, utólag besokba kerül az ingyen idill. Otthontalan a nyár. Ez a nyár. Nem tudja, hogyan fejezze be magát. Mert minden kezdet nehéz, de a befejezés még nehezebb. Mosolyba menemdő ajkunk összehúzzák vackorba oltott álmaink. Műszereiket szidják az időjárás szakemberei. Elektronikus szélkakasokra cserélik a húsvérből valókat. Az enyhe szél szabadon jön át a vámon, pedig ki tudja, mit hoz. Mit hoz a nyár? Ez a nyár. És hogy csatlakozik-e majd az őszhöz? Az európai menetrend szerint. Ó, éjszakánk az éjszakában! Mikor éjfelett foszforeszkált a lidérc, három urambáty könnyeivel sózta megrevesedett tőzsgyökeret, kipigykéztük az eget kurjamtársainkkal, mondtuk, hogy hát-hát, és bizony-bizony, semmi sincs jól, a felhőket rosszul szerkesztik, atonális pitypalattügy kísérettel torskáromkodás hersegteti a kaszapenge félbe maradt ellipszisét, zabáltunk torkig, életre locsoltuk magunkban a muzikalitást, szittuk a felsőbbséget, az alsóbbságot, a közepességet, s meghíztunk titokban, hogy észre ne vevődjék, mégis észrevevődött. Vízfejünkből zuhogtak a stilisztikai monszunok, görög tűz, rimpet árdák, bum! Becsapódnak a napi hírek. Tudnélik, Mackó Piaszter kibújt a zsákba macska kék szemén, s a jelszó elfogyott, de fölzendült az indigóhaj. Suto Miguel Bruno apát, a szent széklet hamis ura, 10 deka bajban pintahal, festi alá az osztinátot. Kapcsolkot vált a rádiós, a kisbaconi búzasör. A kulcs kikelt, ez gembe visz. Így álmodta Özen UNESCO. Ajánlatos a dinamó. Virágot nyit a szinkron elnök. A kikötői tetemek fölkutatják eltűnt szerelmek. Jó ét hajnal! Aludj! Míg éjeden virít a nap. Tárgy és jel szerelmének szülöttei. Szavak, milliós nép, gyerünk kikalapálni a nyersanyagot, az időt. Tartalékaink mérhetetlenek, akárcsak mulasztásaink, mert ha évszázadokat érő évtizedekkel dicsekszünk, csak a vád száll vissza fejünkre, hogy elkocsékoltuk az előző évszázadokat. Jó nyarat! Semmi más. Otthont a nyárnak, nyarat nekünk. Hajnalok kolibri ritmusában, válogatatlan fények között babusgatni a kertben tulipánnál nyíló balladákat, polarizált reményeket vetítni, élesre állított szemünk elé, önműködően utánozzanak kibernetikus játékaink, indulatokon innen, túl az alázaton, gomnyomásra indul földerítő útra a lelki ismeret. Végig a Via Appia mentén, zsinór egyenesen, 2 méterrel a talaj fölött, Spartacus vitézei, feszesen tisztelegve,
csupa feszes tisztelgés a test, tisztelgés, pokolország, 2 méterrel a talajszint fölött, légpárnás kínokon, pokolország, rozsdás rugójú déli báb, pokolország, pokolország! Jó reggelt! Szép halált! Van valahol egy próbanyár, anyag és eszme közt a félúton. Fogantatás, koncepció, anyag és eszme közt a félúton. Tükör magunk, tükör nyara, anyag és eszme közt a félúton. Az ég kék szárnyú alkatrészekben gondolkodik. A szándékok elrendeztetnek helyjegyük szerint. A múlt s jövő közt félig áteresztő tükörből lessük, hogy mit kell teremni. A csíra, kalász, csíra, érdeméren fittyeg, büntetett előéletű történelmünk mellé. Szép halálból vizsgázni kell. Előtte, folyton, mint halálé. Törvényerőre emelni a szépség szeszélyeit, az agyafurt paragrafusok kibúvóihoz ört állítani? Vissza, nyavajások! Anyag és eszme közt a félúton belém álmodta magát a szivárvány. Eső után, Golgota előtt, tavasz és ősz között a félúton tovább álmodja magát az ige a nyár látható felületeire. Ez az én fehérségem, amely megtörettet ti néktek. Jó reggelt! Szép halált! Nyarat, amelyért meghalni érdemes. Nyarat, amely után meghalni könnyű. Nyár, ősz, tél, tavasz, átmeneti évszakaink berendezéséül feledjük magunkat és mindent, ami hozzánk tartozik. Vackorba oltott álmaink, tulipánnál nyilló balladáink és nemesített hallgatásunk, gyógyító fűvel illatos szavunk, gyártsatok piros bombát, paradicsom virág hadiüzemek, krumplibokor, kísérletezz a föld alatt, csöves gránátot kukoricák, lopd el, nyár, lopd ki szájunkból a metaforákat, vetkőztesd le a szavakat, ágyő, krumpli potyogjon az égből, menj dörögjön a zöld mellény dallamára, csókbefőtt jégesője zuhogjon, szakadjon édes gyökér havazás. Búcsú a trópusoktól!

térden a bivajszem esdben, amikor térdre hullva esd a félelem a sosarest, kinek nevében térdre estem. Irreverzibilis kobra évek, földiekkel játszó pokol, a mértéktelen indulatok, s mérsékelt bátorság hona, ágyő vágóhíd, hol tucat inas, szíjas inverzióért álltam a sort, tagló alá, rekvieszkát, ne féld a hóhért, tegnapban a mát, mában a holnap után, kik tetten érték, körödből mind kitörnek, ím, ágyő dzsungel, betelt a mérték, keselyük és szitakötők, ágyő ti párdusztűzű esték, virágoknak halál a haj, harmatos hűvös hajnal resték, ágyő langyos metaforák, szél tereli az égi kondát, liánhajú szörnyetegek, ágyő mosolytalan gyakondák. Térden a bibajszem esdben, amikor térdre hullva esd a félelem a sosarest, kinek nevében térden esdtem. Tenyészet alagutakon, anapesztus ritmusra ásít, a tigris torkú unalom, a képzelet is belevásik. Napon száradt hasonlatok, a vas avar alól kiásott, s újból szemétre vettetett, banán héjú fogatkozások. Mert minden szín egy szóba fér, ne kísérsd a vadont hazárdul. Kertem, virágom otthonod, ismerd, fogadd, szerest hazádul. Ó, ez a nyár, ez a nyár! Rugóra jár a déli bál, harangvirág esengve bong, egy csattanás, kiárad és lobogva lángol a mekong. Lassan kezünk összelidül az este, csitítjuk, eltesszük holnapig, s a nyarat is emlékezetünkben. Kiülünk a közös mennybolt alá, s itt, s most, és mindörökké, kérges reménnyel várunk a hajnali csatlakozást.

Eindelijk was ouds. O tünd derük orájo, íme még itt állsz, s dajkál a vén idős a csend, s mesélsz. Füzérit közt rajzos regék lágy dalnál édesebb lejtése leng. Ó, lomdíszet közt mély legenda él, mi istenségek vagy mi emberek, Arkádia vagy tempevölgye táj, vagy más égsföld, kike vadné emberek. Őrültet űznek, vagy harc sodrak él, síp andalog, dob döng, kéláz a fáj. Édes a hallott dal, de mit a fül meg sem hall még szebb. Halk sípocska, zengd, ne testi külnek, gyöngyözd remekül lelkembe ritmusát, mely csupa csend. Szép ifjú, nótát tündér lomb alatt örökre szól, s örök a lomba fán, s te vad szerelmes, kinek ajakad bár oly közel, édes célt mégsem ér, ne bánt. Bár vágyat kéjt, hiába kér, örök, szép vágy lesz, s nem hervad alá. Ó, boldog lombsor, el nem száradó, melynek a tavasz búcsút sosem int. Ó, boldog pásztor, sosem fáradó, fújván örök sípot szíved szerint, s ó, százszorosan boldog szerelem, örökre hév, s örök örömre kész, zsibongó, zsenge vágy, még, egyre még. Mi más a bús, halandó gyötrelem, melytől a szív megundorús, nehéz, a nyelv kiszárad, és a homlok ég. Mi áldozatra gyűl emitt a nép? Az öldoltár elé szent papvonat szelíd üszőt, amely bődülve lép, s borítja lágy szőrét virágfonat. Mi apró város az, mely halkabok partján, vagy békés várövű hegyen, tárt utcákkal a jámborokra vár? Ó, kicsi város, néped elhagyott, s közülük hírt regélni nem megyen, csöndedbe vissza soha senki már. Ó, antik karcsúság, szelíd évek, márványfiúk s lányok kecses köre, ó, sűrű ágak eltiport füvek, ó, formák csöndje, anda gyönyöre az örök létnek, hűs pásztor mese. A rajtunk múlás űli már torát, te megmaradsz, s még újjajokkal ég az újkor, néki kis zengsz, hű barát. A szép igaz, s az igaz szép. Sose áhítsatok mást, nincs főbb bölcsesség.

Walter von der Vogelweide, a harsfaágok csendes árnyán. A harsfaágok csendes árnyán, ahol kettőnknek ágya volt, ott láthatjátok a gyeppárnán, hogy fű és virág meghajolt. Fölöttünk az ágbogán, ej, haja húj, daloltám a csalogán. Vígan futottam ki a rétre, és kedvesen már várt reám. Oly izgatottan jött elémbe. Mi boldogság volt, Mária, hogy megcsókolt. Megbízál. Ej, haja húj, most is pirul belé a szál. Stréfás kacagva hamar ágyat vetett szép pázsitos helyen. Nevethet rajta, s titkon vágyat érezhet, aki arra jön, mert jól láthatja a nyomot. Ej, haja húj, amit a fejem nyomott. Ha tudná más azt, hogy mi jártunk ott. Ó, hogy szégyenném. Nem sejti más azt, mit csináltunk. Csak ő maga, meg én magam. Meg egy kis madár a fán. Ej, haja húj, az nem árul el talált.

Francesco Petrarca, ti szerencsés füvek. Ti szerencsés füvek, boldog virágok, kiken tapos mélázgató madonnán. Part, mely édes szavát figyelve andán, szép lábának nyomát magadba zárod. Sima fácskák, friss lombbal ékes ágok, halovány kedves ibolyák a lankán, sötét erdők, melyek fürödve lomhán a naptüzében, oly sudárra váltok. Ó, nyájas táj, ó, tiszta, friss erecske, mely tükrözött szép arcát, s szép szemét is, s élő fényétől gyúlsz tündöklökösre. Irigylem tőletek tekintetét is. Ne lássa, mit ridegnek a követse. Lángoljatok, hisz lángal égek én is.

Homéros, Ilias, Achilleus pajzsa. És a kemencéknél 20 fúvó fút szakadatlan. Fürgén árasztották szét sokféle fuvalmuk, egyszer a gyors munkát segítették, másszor elültek, úgy, ahogyan Hephaistos akarta, s a munka kívánta. Lángra vetette a nem puhuló rezet is, meg az ónt is, és a nagy értékű aranyat s az ezüstöt, utána üllőtalpra nagy üllőt tett, a kezébe ragadta jó kalapácsát, míg a fogót másik keze fogta. És legelőször erős pajzsot kalapált ki az üllőn, dúsan díszítette, reá hármas karimát tett, fényeset és ragyogót, s ráfűzte a szíjat ezüstből. Ötrétű lett végül a pajzs, és jártas eszével Hephaistos sok-sok gyönyörű képet kalapált rá.

Odysseus találkozik Nausikával. És amidőn a folyó gyönyörű sodrához elértek, sűrű mosógödrökhöz, ahol szép víz elegendő ömlik elős ki, nagyon szennyest is mosni fehérre, akkor a két összvért a szekérből nyomba kifogták, s forgatagos hullámú folyópartjára terelték, rágjanak édes jó füveket. Maguk ott a szekérről két kézzel hordták a ruhákat az éjszínű vízbe, és sebesen vetekedve taposták lent a gödörben. És az egész szennyest, hogy tiszta fehérre kimosták, végül a tengerparton sorban szétteregették, ott, hol a parti kavics legtisztább lett a haboktól. Megfürdöttek, a fényes olajjal megkenekedtek, és a folyópartján lakomához láttak utána. Napsugarán hagyták száradni a tiszta ruhákat. Élvezvén az ebédet a szolgálók s a királylány, fátylukat eldobták, s labdával játszva mulattak. Hókarú Nausiká vezetett, táncolva daloltak. Mint nyilas Artemis úrnő jár a hegyek meredélyén, járja a hosszú gerincű Teugetoszt s Erymantoszt, hol vatkanra, szökőszarvasra vadászik örömmel, s véle a pajzsos Zeus lánysarjai, völgybeli nimfák, játszadozón járnak, s létó örvend a szívében, mert mindannyi közül feje, homloka úgy kimagaslik, s könnyen ráismerni, pedig gyönyörű valamennyi, szolgálói között így tűnt ki a szép hajadon lány. Ám demidőn haza kellett már indulnia újra, s összvért is befogott, beredőzte a drága ruhákat, akkor mást gondolt a bagoly szemű Pallas Athéné. Ébredjen föl már Odysseus, és lássa a szép lányt, az meg a fáják városhoz vezetője lehessen. Szolgálója felé hajított labdát a királylány, elvétette, s a mély örvénybe zuhant be a labda. Fölsikítottak a nők, föl is ébredt fényes Odysseus, és föl is ült. Így töprengett a szívében, eszében. Jaj nekem, újra milyen népek földjére jutottam. Dőjfösekké, vadaké, törvénnyel mit se törődők, vagy vendégszeretők, s elméjük féli az Istent. Most lányok hangját hallottam, női sikoltást, nimfákét, kik a csúcson laknak, a bérc meredélyén, és a folyók forrásainál, s a füves legelőkön. Tán szóval szóló népek közelébe kerültem. Rajta! Magam fogom ezt megtudni, s látni szememmel. Szólt, s a sűrűből bújt ki az isteni bajnok Odysseus. Ágat tört le erős markával a rengeteg erdőn, lombosat, ezzel testét fette, takarta szemérmét. Mint a hegyekben nőtt, erejében biztos oroszlán, ment, ahogy az megy a szélben, esőben, a két szeme fényben szikrázik, ökrökre rohan, vagy a gyönge juhokra, vagy szarvasra az erdőn, s arra is űzi a gyomra, hogy juhokért az erős aklok közepére beroncson, így kívánt Odysseus szép fürtű szűzek seregébe törni ruhátlanul is, mivel ennyire bajba szorongott. Rettenetesnek tűnt fel előttük a tengeri habtól rútan, szétrebbenve futottak a parti fokokhoz. Csak maga Nausiká várt, mert szívébe Athéné merszettett, és tagjaiból kiemelte a félést. Szembe tekintve csak állt, Odysseus meg hányta vetette, átkulcsolja-e térdeit, úgy könyörögjön a lányhoz, vagy csak a távolból hízelgő szókkal esengjen, hogy városba vezetné tán, és adna ruhát rá. Így töprengett, és úgy látta, hogy ez helyesebb lesz. Távolból fog csak hízelgő szókkal esengni, hogy haragos ne legyen, ha a térdét illeti kézzel. Édesen és ravaszul hát hozzá nyomban ekép szólt. Úrnőm, esdekelek, ki vagy? Isten, földi halandó! Hogyha te istennő vagy, a tágterű égbe lakók közt, Zeus atya gyermeke, Artemis az, kihez én a leginkább tartalak íme hasonlónak, termetres alakra. És ha halandó vagy, ki a földön tartja lakását, boldog apád háromszor, anyád is boldog az úrnő, és testvéreid is háromszor, bennük a lélek örvendezve repes bizonyára örökre miattad, táncba vegyülni, ha látnak ilyen szép, tiszta virágot.
Ám de legáldottabb a szívében mindegyikük közt az, ki ajándékkal megnyer, s házába vezet majd. Mert sohasem láttam még én íj földi halandót, sem férfit, sem nőt, ha tekintlek, a bámulat elfog. Egykor Délosban, nagy Apollón oltáránál láttam íj ifjú, magasba szökő pálmának a törzsét, mert ott is jártam, sok nép követett amaz úton, melyen olyan sok csúf nyomorúság várakozott rám. Hát, amikor azt láttam, bámultam ekép a szívemben hosszan, mert oly szálfa a földről még sose szökkent, mint téged bámulva csodállak. S félek erősen térdedet átkulcsolni, nehéz bú súlya szakadt rá. Tegnap 20 nap után sikerült kikerülnöm a borszín vízből, eddig a hullám és rohanó vihar űzött Ógügyé szigetéről. Most ide dobva a daimon, tán valamely új bajba kever, mert nem hiszem ám, hogy vége szakad, de elég bajt mérnek rám az egek még. Hát könyörülj, úrnőm, mert hozzád jöttem először annyi keserves kínom után. Nem is ismerek embert egyet sem, kik e várost lakják, ezt a vidéket. Rajta, mutasd az utat, valamely rossz rongyot is adj rám, tán hoztál a ruhák számára magaddal ilyesmit. S néked az istenek adják meg mindazt, mire vágyol, férjet s háztartást, s hozzá gyönyörű egyetértést, mert hiszen annál nincs soha szebb, és nincs derekap sem, mint mikor egymást értő szívvel tartja a házát férj és nő, nagy fájdalmára rossz akaróknak, jó akarók örömére, jeles hírére maguknak. Erre a hókarú Nausziká neki válaszul így szólt. Jó idegen, nem vagy hitvány te, sem esztelen ember. Csak hogy olümposzi Zeus maga osztja az emberek üdvét, jóknak is és rosszaknak is úgy, ahogy ő neki tetszik. Ezt osztotta neked, stűrnöd kell minden esetre. Most miután a mi várunkat, földünket elérted, nem lész már szűkébe ruhának, semmi olyannak, mit sokat eltűrt esdeklőnek nyújtani illik. Néked a várost megmutatom. Hald népe nevét is. Fajákok lakják. Az övék ez a föld, ez a város. Én meg a lánya vagyok nagyszívű Alkinósznak, s nála találod a faják nép erejét, s a hatalmát.

0: Malomdal. Őrölj, malom, őrölj, mert maga Pittakosz őröl, pedig ő Mütilén a királya.
1: Rodoszi fecskedal. Megjött, megjött a fecske, a szép időt hozza, a szép évet kezdi, a begye fehérke és a háta fekete. Te a fügesajtot gördíst kövérházadból, hozd a boroskancsót a sajtot kosárban. A fecske a kalácsot sem, bablisztből sült kenyeret sem utasítja vissza. Elmenjünk-e hát, vagy kapunk valamit? Megyünk, ha adsz, ha nem, mi nem megyünk tovább. Vagy visszük a kaput, vagy az ajtóbütüt, vagy visszük asszonyod, ki most még bencsücsül. Kicsike ő, könnyen visszük el. De ha adsz valamit, adj nagy valamit. Nyisd meg ajtódat a fecske előtt. Hisz nem vagyunk mi vének. Gyermekek vagyunk.

Mondd újra, s újra mondd, és újra mondd, hogy szeretsz. Bár az ismételt szavak kakuknótához hasonlítanak, emlékezz rá, hogy se mező, se domb, nincs kakuknóta nélkül, ha a lomb újul tavasszal, s kizöldül a mag. Egyszeri szó, mint szellem hangja vak sötétben zeng el, és kétség borong nyomában. Ismételt, szeretsz. Ki fél, hogy a rét túl sok virággal veres, s az ég túl sok csillaggal ékszeres? Mondd, szeretsz, szeretsz. Hangod úgy zenél, mint ezüst csengő újrázva. Beszélj, de ne feledd, hogy némán. Margaret.

valami, ami nem volt eddig, ostromolnál fogni hajónkat. Valaminek lajstroma most iratik, közre fogni fogná hajónkat. Valaminek tömege most tömegedik, elfoglalni fogná hajónkat. Szóval is megmondatott, leíratott régen, új romlás, új királya fogan a szemétben. Bábokkal, bocskorokkal, bútorhevederrel, bábeli barabolyjal befödve a tenger. Rá láda, papírbála, papírcsákó paszománya, egyenes görbe fakerék, ó, mi szép, jaj, de szép ez a háromlábú szék, tulipános támla, régi Dunna kiskatona ugorja, halálba hírkakas himes tojás, híres harang fészke, bál orca, baba orca búváról a kékbe, kőszárnya, kisdet szárnya, deres lovunk szárnya örvénybe, ragyogóba, kerekébe zárva, rózsafa aranyvonók szápán hegedülnek, vízhátán veres horrán ott úszik az ünnep, fölforog, aláforog, bikatorka türköl, új módi, új pusztulás irtózva jövendől, ím, amit kihajított, amit tehetetlen. Föltámad temetőnek, amit temetetlen. Szélhordja, el nem hordja, ararátig hajtja. Tűz rajta, nem fog rajta, mivel átok rajta. Rádagad a világra, fenekedik, értem, új király, aki íme fogan a szemétben, de alatvalók guberataligája nem leszek. Cézári kordés soha, Cassiusi göncölszekér soha, vörös szemetes kocsitok nem leszek, bolond, aki termel rátok, takarít rátok, bolond a meggörbítős, aki egyenesítő, bolond, ha minden oda jut végül hánykódni tenger habjára, verődni tenger partjára, én a csillagok fölé kimertem már fuldokló kincseimet. Majd eljő, a pohár alján vígaszt nem marad. Eljő a vígasztalan, de én nem várom meg. Íze a kenyérnek, íze a sónak meg nem marad. Eljő az ízetlen tor, de én nem várom meg. Íze a haragnak, íze az édes beszédnek meg nem marad. Eljő az ízetlen ige, de én nem várom meg. Füveknek foncsora, fácskák fa levele meg nem marad. Eljő a sivatagi sátor, de én nem várom meg. Tükröcskék, türedelmes mosolya meg nem marad. Eljő a visszavicsorgás, de én nem várom meg. Eljő a halál angyala, türkölő kürtjét kifújja. Halparabolák ugrálnak a levegőbe, keresik a tengert. Feltámadók feszegetik a tömör társadalom kövületet, de messze vagyok én. Örökkön mennyei földrész fenn, úszom a te úton én, mennyei kapitány. Cimbalmom a csillag közit távolság húrszövedéke, ott játszom én mágneses vihar közelben. Csuklómon vásári gyöngyök fűzére kisdett galaktika, fedélzeten heverek fekete bőrön varratai csillagképek, tetovált égi jegyek, nagy medve bokszol szárnyos oroszlán. A termékenység arany kígyója befonja a fedélzetet, és új világ születik rajtunk, gyönyörűségtől gyöngyös. Földi jegyeink letörölnek. Özön és Ararát rajtad ismeretlen, mennybe menendő hajó. Totális lépték rajtad ismeretlen, mennybe menendő. Rajtad glóriás petróleum lámpám, mennybe menendő hajó. Rajtad világa ünnepeink arca, mennybe menendő hajó. Rajtad a számüzetés légkörré duzzad, mennybe menendő hajó. Rajtad a nedvek áramlása megindul, mennybe menendő hajó. Rajtad a kalászok dárdás hajzata, mennybe menendő hajó. Rajtad a villámkarátos zápor, mennybe menendő hajó. Rajtad az aszály zsája koronája, mennybe menendő hajó. Rajtad az almák bolygó karikája, mennybe menendő hajó. Rajtad a pipacsbimbó, kipattan vadrózsa ág, hajló paripanyakkal üget a szélben a gyalogos fecske fűrendben. Rajtad a karácsony ezüst bója, mennybe menendő hajó.
Rajtad a fülemőre eljátszik kicsiny torkán, de a sörös ló is elnyerítesz szivárványban fürödve, s bealkonyul, de el nem múlik ünnepeink arca. Fehér macskánk, fekete macskánk púpozott háttal csillagokat fal, s világolsz a marsot leigázva mennybe menendő hajó. Rajtad a termékeny űri fúvásban, pogány nádas hömpölygése, zászlós tábor, ahonnan a nemzetek növekednek, áramlad a néptelen csillagvilágra, reá, reá, reá, a csókkal és a csalogánnyal, ezüst hidak bűvöletével, szívközi utakkal, mindennel, amiben hittünk, amiért elégtünk, amiért megszületni vágyunk örökkön, örökké, reá. De én, kapitány, csak a végső vadlút pár körözését vezénylem, gyönyörűen menekülnek dübörgésből a bóbítás csöndbe, s végső fészküket meglelik rajtad. Ég felé bukó szerelmünk a becsukódók kezek iránt, szerelem, te poltavám s panteonom, menj be menendő hajó. Örök udvarodban azon éjjel feljő a régi terebély szederfa, fehér gyöngyei láttán szalutálok, lombjába rögítem lámpásomat. Fekete a kocsma, de tüzes, itt csak a férfiak táncolnak. Táncolnak. Táncolnak. Táncolnak. Táncolnak. Hát íme holtak. Ki vagyok én? Búcsúzó vagy épp jövevény? Vagy ők a jövevények, egyére leszálló sorkapitányok? Hajójuk kin reng az űrben csillagderűtlen ordíszes árnyak, lebocsátva a fehér csónak, leeresztve a hágcsó, bólonganak a tenger sötétben. Ó, ó! Barátaim, a kapitányok iromba matróz kezükkel a hatszoros csomót kibontják, vizes tányérban pohár alatt fakasztanak lángoló trükkrózsát. Iszunk a fekete hidakra, fehér hidakra, áramlatokban előttünk járó arkangyalokra, tatárjárás tömeg halakra, göndörfiúkra, asszonyokra, kikötőre, fekete borra, a soha eljövendő korra, fecsegés nélkül. A tenger meg az ég egybe sötétül, a levegő hűvös meg forró, s a monstrumok bólonganak, óriás alvó vízimadarak. Ó, ó, mennyit törekedtünk hiába, amíg megértünk a halálra.

0: Néztem magamra mindig. Ahogy csodára nézni illik. Csodára az ember fiára. Kezeire, nyírott hajára. Mit akartam én itt magammal? Gyöngét bohóckodásaimmal. Sok pénzt kellett volna keresni. Olykor megpróbáltam szeretni. S volt szívemre szorított késem, a kockázat volt fényüzésem.
1: Két kezem ölel, mosogat, és mutat hülyéknek fügét, gyereknek árnyéknyulat. Fejemre tízágú koronát, fájdalmasat.
0: Emberénekű ember, ki a napokban zengi. Megállt mennyből az angyal, elállt földön a senki. Kalózének. Jámbor vagyok, mert lehetek, mert ihatok, mert ehetek, mert baljóségi elemet leütöttem a porba. Ha az a csillag megered, újból világgá mehetek, megveri zúgó fejemet a fekete vitorla. Belső zsebedbe bújva, lehetne élni szépen, dobogós boldogságban, halálig szívverésben. A szivárvány kapujában ül az úr, öreg haja a tengerre fodorul, oroszlános a magasság, könnye hull, a szivárvány kapujában ül az úr. Címer. Se oroszlán, se olajág, se ciframező. Címeremben, uram, uram, se pénz, se erő. De én hálok a világgal, nem én velem ő.

ennyi elég is. Mondd ki, jó itt, és tedd hatalmas funkcióid. Csak ülj és nézz örökkön át. Már nem halaszthatlak tovább. Eknáton éjszakája. Mikor lement a térre, már a sátrak a lampionok fényében áztak, gyertyák üvegek nyakában álltak, nyári halottak napja fény, és deszkapolcon porosan a rózsaszínű kreppapír babák. Oldalt tetováltak dombjai, dinnyék olajzöld bőrén forradásos, kötőtűvel kipontozott szívek. Fent fényreklámok hullámzó haja, forró szél, némi szalma, sötét volt az az éjszaka. Ment, ahogy körbezárta jelenlétének álruhája, ment mozdulatlan, egy magas vasút futott fölötte. Tisztítsd meg az arcod, két tenyered öblébe hajt, tenyered öblébe hajtod, tenyéröbölnyi vízre hajtod, haránt

a másik arcot kell lenyelni, s a zöld virág, a bodza ág, amelyre Júdás felköti magát, s egy csillag némi zöldje fönn. A kertben voltam érhetetlen, bár volnál oly kicsiny szerelmem, mint egy Isten az ostyán. És jöttek már a tankok. Fém hullám hegyek elől futott az utca kőmederben, futottak a puha testek fém és kő között, egy-egy léggömböt húzva még magukkal, dőlt bódék vászon csattogásait, hídkarfák loccsanásait, távol hamut és üvegpermetet, s a hangközökben azt, ami fújt felettük, azt, ami fújt fent, a teljes égi test fölött. Egy melvéden vetette át magát a többivel együtt. Együtt meredeken gurultak, darabosan zökkenve hultak. Fent puska sorozatok még ők egymáson át, mint egy hegyomlás. Köd volt, amikor újra látni kezdte. A vízparton feküdt. A nád. Mellette másik test is az iszabban, oly hűvösen nyújtózva, oly hanyatt, mintha külön hó hullott volna rá. Fölkelt mellőle. Egyetlen mozdulattal emelkedett föl, mint a füst, mellőle vagy belőle fölkelt, s oly áttetsző volt, amikor feküdt. Fölkelt, feküdt egyetlen mozdulattal. És vitte akkor is, mikor elindult. Homályosan a testet vitte még. Elnyúlt ködök visszintesében ment, jobb kezével tartva bal kezét. Amikor én Istent faragtam, kemény köveket válogattam. Keményebbeket, mint a testem, hogyha vigasztal, elhihessem. A csak jó, hogy a csak jó se hal, se hús. Én nem vagyok Manicheus. Az örök üdvösséget én nem unnám. Eknáton az égben. Ott minden épp olyan. A bánya. Talpig hasadt hegyoldal. Eszközök. Amint tapintja a mészkőfalat, bizonytalan a pirkadat. Mintha belülről hajnalodna a sziklák vékony oldalán, s oly áttetsző a kő, a vas, mint egy végső kudarc után. Ott az erdő. Darabokban jár a köd. Ötújjasan, mint elhagyott kezek, vagy fölnyúlnak függőlegesre, már-már uszályos mozdulat, s jelentésükig el nem érve, halványan folynak a földre, ahogy vonulnak. Ahogy kinőnek és ledőlnek ezek a felhős, hosszú törzsek, egy másik erdő jár a fák közt, s egy másik lombot hömpölyögtet. Ott alagút a fák alatt, sötét füvek, kavics, keskeny vágányú simpár, virró.

0: 90.3 piros rádió. Nem hallom magam. A kontult halljátok. Mi is csatlakoztunk a tematikus sajtószabadság naphoz. Adástelefonunk 215-37-73, és a mai kontúrban Vagyimmal egészültünk ki. Szevasz!
1: Sziasztok!
0: És az oroszországi helyzetről fogunk beszélgetni, egészen pontosan a putyini média modellről, az ellenzéki sajtó felszámolásáról. Vendégünk pedig a stúdióban Juhász Attila, aki a Political Capitalnak az elemzője, illetve telefonon velünk van dr. Rácz András kutató, aki a Pázmány Péter Egyetemnek az adjunktusa. Hallasz minket, András?
1: Már nem.
2: Ha-ho.
0: Na jó, akkor addig, amíg Andrást behozzuk.
2: Most.
0: Hello.
1: Halló, halló.
0: Sajnos csak nagyon.
1: Itt van, hal.
0: És nagyon bezúgunk. Oké, most hallasz minket?
3: Tiszta és érthető vétel.
1: Oh, nagyon jó.
0: Fantasztikus, köszönjük. Arra gondoltam, hogy az adás első felében úgy fogunk beszélgetni, hogy sajnos nem tudtok majd betelefonálni hallgatók, de hogy utána majd elköszönünk Andrástól, és akkor utána majd mindenki elmondhatja, hogy mit gondol a putyini rendszerről. És hogy először indítsunk azzal, hogy András, szerinted, illetve a hallgatók, nem tudom, hogy mennyire vannak ezzel képben, de hogy én nagyon örülnék neki, hogyha kicsit arról beszélgetnénk, hogy milyen volt a média helyzet, mennyire volt egyáltalán szabad a sajtó Putyin előtt, illetve mi lett Putyin alatt, és Putyin hogyan számolta fel, ha egyáltalán lehet ilyenről beszélni, a sajtószabadságot Oroszországban.
3: Köszönöm szépen, nagyon szép és egyszerű kérdés, ez nagyjából 9 darab kérdésnek felel meg egy időben. A történet körülbelül a Gorbacsovi időszaktól, tehát a késői szovjet évektől indul, amikor ugye a gorbacsovi reformok, glasnost és perestroika egyében egy picikét enyhült a szovjet sajtó fölötti totális kontroll. Tehát akkor kezd tulajdonképpen kinyílni a szovjet nyilvánosság, akkor kezdenek alternatív vélemények megjelenni. Ez nagyon fokozatos, egy nagyon óvatos folyamat, de így is forradalmi változás, mondjuk a brezsnyevi vagy pláne a Hruscsovi-Sztálini időszak szovjet médiájához képest. Na, 91 végén összeomlik a szovjet birodalom, és a 90-es évek Oroszországában hihetetlen gyorsan jön létre egy nagyon-nagyon sokszínű, nagyon modern, nagyon élénk, nagyon dinamikus média könnyelet. Számtalan országos és helyi jelentőségi tévéadó, újság, egymással versengő csatornák, nyilván erős oligarchikus befolyás alatt, de ezzel együtt is az orosz média igazi fénykora az a 90-es évek. Zseniális újságírók bukkannak föl, egészen kiváló műsorok, ténylegesen olyan tévéműsorok, amik 10 milliós nézettségeket generálnak. Tehát egy fantasztikus időszak. Most a probléma az, hogy a politikai kiszámíthatatlansággal együtt a média is egyre, a szabad média, vagy a szovjet időszakhoz képest szabad média is, hogy oligarchák befolyása alá kerül, és innentől oligarchikus érdekek szolgálója lesz. Ráadásul, ahogy ezeknek az oligarcháknak esetleg megromlik a viszonya a hatalommal, Jelcin elnökkel, a kormányzattal, úgy némelyik média csatorna, kormányzat, illetve az elnök személyes kritikusává is válik. A kíméletlen médiakritika, tényleg is rendkívül szabad sajtóról beszélünk, fantasztikus tényfeltáró újságírókkal, nagyon sokat árt Jelcin népszerűségének. 96-ban tulajdonképpen csak úgy tudja megnyerni az elnökválasztást, hogy minden vele szemben kritikus média mégiscsak elkezdi őt támogatni, egyszerűen azért, mert az alternatív az egy kommunista győzelem lett volna, na ezt léket nem akarta senki. Viszont Jelcin ugye 2000 végén, tehát 99 végén ugye egészségi okból lemond, az utódja Vladimir Putyin, és Putyin nagyon pontosan felméri, hogy a szabad, független, a hatalommal szemben kritikusnak képes lenni, vagy kritikára képes média milyen hihetetlen veszélyt jelent. És párhuzamosan azzal, ahogy a 2000-es évek legelején Putyin elkezdi letörni az oligarchák uralmát, elkezdi kontroll alá hajtani az addig független vagy a kormánnyal kritikus üzleti birodalmakat, ugyanez történik a meghatározó televíziós csatornákkal és újságokkal is. Van, ahol a tulajdont veszik át a Putyinhoz közeli oligarchák, vannak szerkesztőségek, amiket egyszerűen bezáratnak, és hát történnek rendkívül sötét, ténylegesen borzasztó dolgok is, tehát megölnek újságírókat nyilvánvalóan politikai jogból. Tehát egy nagyon sok fronton zajló párhuzamos támadás indul a szabad média ellen. Ez aztán elég gyorsan azt eredményezi, hogy mostanra a jelenlegi Oroszországban az országos média, televízió, rádió és országos újságok lényegében teljes kormányzati kontroll, illetve befolyás alatt vannak. Regionális kivételek vannak, illetőleg az internet a kivétel, az internet egyes részei. Tehát nem igaz az, hogy teljes, totális szovjet mintájú kontroll lenne jelenleg orosz média felett. Tehát vannak továbbra is független, elsősorban internetes portálok, de a média környezet dominánsan állami irányítás, illetve befolyás alatt van. Különösen igaz ez az országos televízió csatornákra, és ugye tudjuk, hogy az orosz lakosság döntően még mindig a televízióból tájékozódik, tehát a televízió fölötti totálishoz közeli állami uralom egy nagyon hatékony befolyásolási eszköz. Röviden körülbelül így lehet ezt foglalni.
1: Na, utolsó mondat együtt most már akkor három ponton is vitatkoznék. Az egyik az az, hogy a 90-es éveket nyilván minden csak a médiára koncentrálva mondtál, hogy ez az volt a fénykor, de szerintem nem érdemes úgy beállítani, mintha a 90-es évek eközben, miközben a médiában az orosz médiában valóban egy fénykort élt, közben az orosz 90-es évek az a társadalom szétesésének és gazdasági krakjának a súlyos időszaka volt, évtizede volt. Tehát ahhoz, ha azt akarjuk megérteni, hogy Putyin hogy a túróba kerül hatalomra, akkor az szerintem érdemes ezt tisztázni, hogy a 90-es évekhez képest Putyin egy aranykort hoz Oroszországba gazdaságilag, a társadalom rendjét tekintve.
3: Ebben teljesen egyetlenül.
1: Oké.
3: Csak ugye nem volt a kérdés.
1: Világos, csak ez szerintem ez fontos tisztázni azért is, mert egyrészt azért, hogy a későbbiek során lássuk, hogy Putyin honnan nyeri a hatalmát, innen, a nagy társadalmi elfogadottsága az onnan van, hogy a 90-esek évekhez képest ő felmutat valami rendet a káoszból, mindenféle dolgokat lehet mondani. A másik amit akkor inkább nem is mondom, vitatkozunk, hanem csak így pontosítom, hogy beleszúrok, hogy valamennyire lássuk, hogy a magyar fül számára szerintem az érdekes lehet, hogy az orosz média piac az nem pártpolitikailag tagolt. Tehát nem úgy néz ki a dolog, mint mondjuk a magyar, hogy vannak a pártokhoz közeli napilapok, meg a pártokhoz valamilyen távolságot tartó tévécsatornák, és akkor erről szokás vitatkozni, beszélgetni, hogy akkor ki mennyire van a pártpolitikába beágyazódva, hanem hát ahogy mondta is, a gazdasági oligarchák, tehát az oligarchák kezébe a gazdasági tulajdon az, ami a leginkább meghatározta az adott újságnak, vagy az adott tévének a megmondó embereit, a véleményét, a hangulatát. Ez szerintem azért egy fontos distinkció, mert hát azért, mert fontos. Ezt nem nagyon kéne magyaráznom. Tehát nem pártpolitikailag, hanem gazdaságilag tagolt ez a történet. És akkor a harmadik mondat az, hogy az újságírók elleni merényletek, meg a szankcionálások. Hát szerintem a 90-es években kicsit, hát most nem tudok pontos számot, de elég sok újságíró szintén ki lehet nyírva, csak nem kimondott politikai, hanem leginkább gazdasági okokból. Túlságosan ráléptek egy mafiózónak a lábára, egy helyi kiskirálynak a piszkos ügyeit, a korrupció elleni harcban egy újságíró leleplezett valamit, és aztán hirtelen valami baleset érte. Tehát ezek rendszeres dolgok. Tehát ezért a Putyin érában az, hogy meghaltak újságírók, azon nagyon nem tűnt fel, hogy itt most valami drasztikus váltás történik, mert szerintem az évek folyamán év per újságíró halál majd nagyon nem változott. Ami kegyetlen, tehát ez szörnyű, hogy így van, csak jó, lehet, hogy nem ért fel egyet.
3: Nem, hogy is mondjam, tehát a három mondatra, akkor tényleg három mondatban reagálnék. Az első pont, tehát, hogy mi adja Putyin népszerűségét, teljesen igaz, borzasztóan fontos kiegészítés. Azt is érdemes hozzátenni, hogy Putyin első és második elnöksége alatt az orosz gazdaság időnként évi 10%-os növekedést produkált. Tehát az átlag orosz Putyinnak köszönhetően jobban élt, mint korábban a történelem során bármikor. Ez egy hihetetlen erős népszerűséget adott, és részben ad is neki. Ami a második pontot, a média oligarchikus kötődését és ennek megfelelő struktúrálódását illeti, pontosan ez olyan szinten igaz, ez az oligarchikus befolyás, hogy a 90-es évek pártjai és ugyanígy meghatározó gazdasági csoportok köré szerveződtek. Tehát valóban nem a pártaffiliáció volt a meghatározó, hanem azok a gazdasági erőcsoportok, amelyek a pártok meg a média csatornák mögött is álltak. Az újságíró halálok az egy trükkös dolog. A 90-es években valóban elsősorban üzleti, illetve hát bűnügyi összefüggésekben haltak meg újságírók. Fokozati különbséget azt hiszem mégiscsak elsősorban a politikovska gyilkosság jelent. Ugye nem annyira tájékozott nézőkedv, vagy hallgató kedvéért. Ugye Anna Politkovskaja egy legendás és tulajdonképpen kérlelhetetlen tényfeltáró újságíró volt, aki nagyon sokat írt a csecsenföldi háborúk, az ottani orosz erők kegyetlenségeiről. 2006. október 7-én ölték meg, máig nem pontosan azonosított tettesek. A dátum azért jelentős, mert ez az október 7-e Putyin születésnapja. Tehát ez egy nagyon-nagyon erős szimbolikus üzenet volt arra, hogy hát lehet kritizálni a hatalmat, persze, csak akkor így jársz. Na most ilyesmi a 90-es években nem volt. Tehát én a politikovszkai ügyet emiatt a rendkívül erős szimbolikus erő miatt, vagy érték miatt fordulópontnak tekintem. Később is ismétlődnek ilyenek, tehát ugye a talán legismertebb ellenzéki politikus Boris Nemcovot, ugye a Krím-félsziget visszacsatolásának, szóval annexiójának évfordulója ölik meg. Az is egy rendkívül erős szimbólum, teljesen egyértelmű politikai motiváció. Ilyesmi a 90-es években nem volt, szerintem ez fokozati különbség. De kétségtelen, hogy a fő halálok újságírók körében továbbra is az üzleti körökkel való konfrontálódás.
0: Mivel nagyon rövid és feszesnek kell lennie a műsornak, ezért én most áttérnék egy picit más témára, tehát hogy mennyire létezik az ellenzéki sajtó ma Oroszországban, és hogy milyen más stratégiáik vannak. Tehát azt már említette, hogy az interneten keresztül még azért valamennyire felelhetőek, de hogy milyen, nem tudom, alternatív stratégiákat dolgoztak ki igazából, akár az oknyomozó újságírók, akár azok, akik még bármilyen szempontból, nem tudom, szembeszállnak a hatalommal.
3: Ellenzéki sajtó természetesen létezik, mint ahogy ellenzéki vélemények is mindig léteznek. Ezeket meg lehet próbálni elnyomni, ettől még nem fognak megszűnni, a szovjet időszakban sem szintek meg egyébként. Ez a fajta újságírás, ez mostanra szinte kizárólag internetes újságokban történik. Részben egyébként olyan weblapokon, amelyek Oroszországban nem is elérhetőek, hanem csak külföldi szerverről tudnak működni. És hát ugyanakkor van még a Dozsgy, mint eső nevű televíziócsatorna, ami tulajdonképpen még függetlennek tekinthető. De hát ez, de hát egyszerűen a hatalom olyan mértékben centralizált és erőszakos tud lenni, ha akar, hogy ez nagyon erős, hogy is mondjam, ellenmotiváció arra, hogy valaki igazán keményen tényfeltáró újságírjon. Vannak ilyenek, az ellenzéki pártokhoz is kötődnek ilyenek, most a választásokon látszottak is, hogy ezek elsősorban helyi szinten ezek a tényfeltáró riportok, ezek tudnak hatni egy-egy helyi választás kimenetelére, de országos botrányok már sokkal ritkábban keletkeznek, mint megint csak a 90-es évekkel összevetjük. Vannak ilyenek, részben egyébként azért, mert a tényfeltáró újságírásnak egy igen sajátos műfaja az, amikor az egyik hatalmi csoport talál meg és tereget ki valamit a másik hatalmi csoport ügyeiről. Ugye a központi hatalom az nem homogén. Tehát Oroszország nem egy ilyen, az orosz hatalom nem egy ilyen monolit valami, hanem egymással együttműködő, vitatkozó, küzdő, befolyásért harcoló erőcsoportoknak egy folyamatosan változó dinamikus halmaza. Na most ilyen keretben zajlik leginkább az országos jelentőséget kapott tényfeltáró újságírás, plusz néhány elkötelezett ellenzéki vezető körül, de mondom továbbra is azt gondolom, hogy a 90-es évek volt a műfaj fénykora.
1: Igen, azon gondolkozom, hogy ugye a 90-es években volt ez a nagyszerű műfaj, amit tehát úgy csúfoltak, hogy kompromat, ami arra vonatkozik, ilyen kompromitáló anyagokat szivárogtattak ki egymásról a politikai, gazdasági ellenfelek. És ezt hát tényfeltáró újságírókon keresztül, vagy azoknak eljutatva a dokumentumokat, akik aztán abból dolgozva megírták a cikkeket. Ez elég erősen devalválta ezt a történetet, hogy ha egy politikusról kiderült valami gusztustalan, akkor annak milyen következménye lesznek, mert hogy minden nap kiderült valami, és lehetett tudni, hogy a politikai harcokban, a gazdasági harcokban ez egy bevett eszköz, hogy a másikat lejárassuk. Mindenkinek volt a füle mögött valami, mindenkiről lehetett gusztustalan dolgokat, vagy hát súlyos dolgokat közölni. Így aztán Én úgy látom, hogy a 2000-es évekre el is fogyott ebből a műfajból az erő Oroszországban, vagy hogy túlságosan hozzászoktak az emberek ahhoz, hogy hát, hogy most akkor valakiről kiderült ez meg az, és akkor mi van. Nem nagyon hozta őket lázba.
0: Hát kicsit... nyilván gondolom a következmények nélküliség, nem? Hát tehát, hogy önmagában az, hogy ezek után semmi nem történik.
1: Igen, bár néha Oroszország ebből a szempontból egy fokkal kiszámíthatatlanabb, tehát néha történt. Aha. Néha leváltottak valakit. És akkor tényleg, és akkor mi van? Tehát jön a helyette egy másik, tehát mintha a struktúra nem változik, hanem csak emberek cserélődnek ugyanabban a struktúrában. Tehát ez az, igen, a tényfeltáró újságíróknak, meg a korrupcióvadászoknak ez egy fontos anyag lehet, de hát ettől még érdektelen. Nem változik ettől semmi.
0: András, ezt te is így látod?
3: Igen, teljesen osztom ezt a pessimizmust. Hát a kompromat kapcsán, önmagában a kompromat egyébként egy szovjet időszakbeli találmány, és a 90-es években tényleg voltak olyan esetek, amikor történt valami. Nekem a kedvenc kompromatom az egy volt orosz főügyésznek a leváltása. Ugye Jurij Skuratov abba bukik bele, hogy miután elkezdi firtatni az elnöki család ügyeit, kikerül egy felvétel, amelyen a főügyész egy szaunában mulat két meglehetősen alul öltözött hölgyet. Na most ezt nem lehetett túlélni. Tehát ez a politikai karrierének végét jelentette. Ugye ez a felvétel lement az esti híradóban többször, hogy mindenki biztosan lássa. Tehát ilyen szintű kompromatokat is lehetett látni akkoriban. Na most ilyen jellegű lejáratások ma már ilyen nagyságrendben nem történnek, és belefásult az orosz társadalmi abba, hogy tényleg amit az előbb elhangzott, hogy na, akkor az egyik figura helyett jön egy másik, ami teljesen ugyanolyan, mi a különbség nem számít.
0: Akkor legyen valami aktuális. A mai nap adták azt hírül, hogy befagyasztották az Egyesült Királyságban a Russia Today-nek a számláit. Szerintetek ez miről szól? És akkor ezt Andrástól kérdezem.
3: A Russia Today-nek most, pontosabban ugye most már RT, tehát most már ezt a rövidre elnevezést használják, nem felhőtlen a viszonya az Egyesült Királyság médiahatóságával. Már egy évvel korábban is elmarasztalták őket, ez a mostani felfüggesztés pedig nem azonnali hatályú, tehát nem arról van szó, hogy beszántották az RT-t, hanem a felfüggesztés egy része a novembertől, másik része decembertől lép majd hatályba, tehát lesz egy ilyen átmeneti fázis. Hogy ez arról szól, úgy tűnik, hogy a brit médiaszabályozás, a médiahatóság kezdi felismerni azt a veszélyt, amit az RT által kifejtett. Ez nem igazán propaganda, nevezzük propagandának, de valójában inkább információs hadviselés jelent. Tehát az RT az nem csak klasszikus propagandával foglalkozik, ugye amikor egy konkrét agendát promótálok, hanem megtévesztéssel, lejáratással, dezinformációval és számos más határterülettel is, lényegében kihasználva azt, hogy a szólásszabadság jegyében gyakorlatilag bármilyen fals blödséget, vagy konkrétan felforgató hatású, vagy lejárató hatású anyagokat is sugározhattak. A Nyugat-Európa és az Egyesült Államok kezd lassan rájönni ennek a veszélyeire. Ez a mostani brit lépés szerintem az orosz mostanra nagyjából a teljes nyugatot lefedő dezinformációs mechanizmusok elleni fellépés első komoly látványos eleme. Lesz még folytatás, azt gondolom.
0: És ennek lesz hatása? Hát ennek lehet hatása? Ez egy olyan fajta nyomás, ami majd bármiféle, nem tudom, akármilyen változáshoz fog vezetni Oroszországban?
3: Nem az úgy, hogy Oroszországban vezessen ez változáshoz. Tehát azt gondolom, hogy ez a lépés, és korábban is egyébként a különféle orosz média outletek elleni helyi szintű fellépések, azok elsősorban nyugati társadalmak és kormányok önvédelmi mechanizmusaihoz kapcsolódnak. Tehát az RT elleni fellépés nem arról szól, hogy Moszkvába változzon valami, hanem hogy Moszkva lehetőleg kevesebb kárt okozzon Nagy-Britanniában.
1: De azon gondolkozom, hogy tényleg, hogy ha az oroszok elhelyeznek mindenféle híreket akár Nagy-Britanniában, akár itt Kelet-Közép-Európában, azt tehát kire hat? Meg hogyan? Tehát nyilván olvastam én is azokat az anyagokat, hogy akkor a különböző elbizonytalanító hírek és a különböző hírszájtok, amiket az orosz hírügynökségek és titkos ügynökségek kereszteződései telepítenek, azok valamilyen titkos módon hatnak, de az igazság, hogy én el nem tudom képzelni, hogy a pékbe hatnak. Tehát, hogy Van egy képanyagunk arról, hogy ez is ez történt, a titkos orosz hírügynökség az leközli azt, hogy mégse így történt, akkor most azért nem értem én teljesen ezt az egész angol hozzáállást, hogy hát kit zavarnak? Tehát tényleg érdektelen, annyit lehetett ezzel elérni, hogy a sajtószabadság értékét most Oroszország védi ebben a történetben, mert őket tiltották be.
0: Akkor először Juhász Attilának adjuk meg a szót, mert ő még nem kapott.
3: Korrekt.
2: Röviden annyit mondanék erre, hogy erről ez egy nagyon jogos kérdés egyébként. Tehát vannak viták, hogy ez az egész orosz információs hadviselés, ez mennyire hatékony. Tehát, hogy tényleg hat széles társadalmi körbe vagy sem, és hogy egyáltalán érdemes ezzel ilyen szinten foglalkozni. Ez a mai napig egy vita. Én azt gondolom, hogy azért több érv szól a mellett, hogy ez képes hatni. Az egyik az az, hogy erre azért vannak most már közönyi kutatások, amik például Kelet-Közép-Európában mérik azt, hogy mondjuk a korábbi nyugati orientáció az mennyire változott meg egy úgymond visszaforduló, tehát ugye korábban ezek az orosz érdekszférában, vagy szovjet érdekszférában lévő országok voltak, egy ilyen keleti irányú orientációval, és úgy néz ki, hogy egyébként van egy ilyen hatást. Sokan fogyasztják az ilyen típusú híreket, amelyek vagy direkt módon ilyen orosz propaganda oldalakról jönnek, vagy azok befolyása révén bekerülnek úgy általában a véleményformáló médiába. Tehát egyrészt ennek van egy társadalmi hatása, ami azért mérhető, és egyébként ez nyilvánvalóan zavarja azokat a kormányokat, amelyek meg mondjuk ezt a hatást szeretnék csökkenteni, mert hogy részei egy szövetségi rendszernek, mondjuk az EU-nak, meg a NATO-nak, amit az orosz propaganda, ez bomlaszt. A másik, amit pedig lehet mondani, hogy azért azt gondolom, hogy a magára a médiára is nagyon erőteljesen hat ez a dolog, tehát azt általában alul becsülik, hogy mekkora ezeknek a különböző propaganda oldalaknak az elérése. És Magyarországon azért azt lehet mondani, hogy csak azt nézzük, amik így a közösségi médián keresztül érnek el egy tömeget, ezeknek például jóval nagyobb az olvasottság, amit mondjuk egy heti lapnak. Tehát, hogy az a hagyományos média, az egyre inkább leértékelődik az ilyen típusú közösségi médián terjesztett kommunikációs formákkal szemben, és ez magának a hagyományos médiának, a hagyományos sajtónak a leértékelődésével jár együtt, és nyilvánvalóan az is kivált ilyen válaszreakciókat. És tehát én azt gondolom, hogy mindezért ezt azért nem lehet teljesen így jelentéktelen dolognak gondolni. Tehát ennek van egy nagyon-nagyon komoly hatása, és ezeknek az országoknak az életére nem veszélytelen. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy amikor egyébként is van egy válságban lévő Európai Unió, akkor nem mindegy, hogy mivel befolyásolják az országnak a társadalmát és az Európai Unióhoz való viszonyát. Önmagában nem képes ez a propaganda szétbomlasztani, de úgy félreértés ne essék, nem ezt állítom, hanem azt mondom, hogy egy ilyen válsághelyzetet képes tovább élezni, és halászni a zavarosba, és ezt csinálja.
1: Tehát most kérdezem, hogy ez szerinted egy hatékony módszer, ez az orosz propaganda elleni harcban a betiltás, a tiltás? Na, ugye, nem egy sajtószabadság módszer ez.
2: Ugye az Andrásnak akkor visszadom a szót, egy mondat, abban én nem vagyok biztos, de én nem is állítottam, hogy ez a tiltás lenne a leghatékonyabb módszer. Én azt mondom, hogy erre azért kéne valamit reagálni, mert az viszont nem megfelelő, hogy semmit nem válaszolnak rá.
0: András?
3: Messzebbről indítanék egy picikét reagálva, vagy imáltal elmondottakra. Ha az ember elolvassa a legfrissebb orosz nemzeti biztonsági stratégiát és katonai doktrinát... Nekem az a szakmám, hogy ilyeneket olvassak, tehát ez sajnos ilyen.
1: Okay.
3: Abban kerekperec teljesen nyíltan le van írva, hogy a mai orosz katonai gondolkodás az információs hadviselést egyenrangúnak tekinti a hagyományos szárazföldi légivízi hadviseléssel. És ennek megfelelő erőforrásokat tesz mögé. Tehát az, hogy esetleg most ez még nem hatékony, az nem azt jelenti, hogy Oroszország nem is törekedne rá, hogy hatékony legyen. Ezen a ponton, ha komolyan veszik ezt a fenyegetést, akkor tulajdonképpen indokolt minél korábban fellépni, mielőtt még túlságosan megerősödne ez a fajta információs hadviselési képesség. Vészfogyasztó méretű erőforrások vannak mögötte egyébként már most. Na most, ami a tényleges hatékonyságát illeti, mondok akkor példát. Ugye volt Németországban ez a történet, hogy egy orosz kislányt állítólag megerőszakolt valami bevándorló, de hát a német rendőrség nem volt hajlandó ezt állítólag kivizsgálni, jelentette az orosz média, mert hogy orosz ellenes elfogultság miatt nem volt a hajlandók ezzel komolyan foglalkozni. Az orosz média kapta fel ezt a hírt, Németország szerte tüntetések voltak, ugye idén januárról beszélünk, az egész sztori fals volt a legelejétől. Tehát az orosz média befolyás az ott tart, hogy képes Németország szerte tüntetéseket kirobbantani, embereket kivinni az utcára, és jelentős belpolitikai válságot okozni, ugye a menekült válságot súlyosbítva, kapcsolódnék ahhoz, amit Attila mondott, hogy itt nem az orosz média nyomás volt a válság kirobbantó oka, hanem csak súlyosbítja. Idén januári a történet, komoly rendes nagy felháborodást voltak képesek Németországból kirobbantani, úgyhogy az orosz külügyminiszter beleállt ebbe a sztoriba, ami teljesen fals a legelejétől. És számtalan ilyet lehet mondani, egyébként Magyarországról is. Tehát az, hogy ezeket az orosz híreket mennyire fogyasztja a közönség, Attilával értek egyet, ez elég jól mérhető. Tehát elég jól mérhető az elérése ezeknek a mindenféle weblapoknak, Facebook csoportoknak és hasonlóknak. Az AFD helyzete pedig, ugye Amerikában elég periférikus, a kutya nem nézi. Nagy-Britanniában, Nyugat-Európában viszont sokkal erősebb a befolyása. Tehát én sem értek egyet azzal, hogy a betiltás vagy a bankszámla felfüggesztés lenne feltétlenül a legjobb megoldás. Tehát ennyiben támogatom Vadim álláspontját, hogy nem biztos, hogy betiltásra kellene reagálni.
0: Akkor szerintem kanyarodjunk is.
3: Reagálni kell.
0: Kanyarodjunk arra nagyon röviden csak, hogy akkor mi lenne szerintetek a jó megoldás? Tehát hogyan lehet ezekre a narratívákkal felvenni a versenyt? Attila?
2: Hát én is azt gondolom, hogy nem betiltással kell elsősorban reagálni, hanem ami nagyon ilyen alapszinten elkezdődött az utóbbi időben, hogy például leleplezik azokat a álhíreket, vagy valamilyen igazságmagon alapuló információkat, amit aztán teljesen elfeldítenek ezeken az oldalakon, és ezeket megpróbálják ezeket a tényeket nagy nyilvánosság elé vinni, tehát hogy legyen egyfajta leleplezése. A másik amit lehet alkalmazni, hogy az egész ugye, információs hadviselés, ez nem feltétlenül arra irányul, hogy Oroszországot egy ilyen nagyon erős hatalomnak láttassa, hanem inkább ugye az ellenfél, tehát úgymond a nyugat elbizonytalanítására és az identitásának a lerombolására és a szövetségi rendszerének a felbomlasztására hat, és nyilvánvaló itt erre is kellene valamilyen reakciót adni a másik oldalról, tehát megerősíteni azokat az értékeket, azt az önképet, amit egyébként Oroszországgal szemben ezek a nyugati szövetségi rendszerek képeznek. Ez ugyanúgy feladat ennek a szövetségi rendszernek, amit eddig nem nagyon láttunk.
1: Hát én nem az identitásoknak a erősítését látom sose megoldásnak, mert azok, igen, erős identitások, azok szívesen csapnak össze. Azt én, igen, nem annyira szeretem. Sokkal inkább, nyilván nem vagyok egy kommunikációs gurú, tehát lövésem sincs, hogy a következő mondatomat hogy lehet apró pénzre váltani és megvalósítani, de hogy a nyilvános viták, tehát én nem vagyok egy nagy felvilágosodás párti, inkább mondanám posztmodern strácnak magamat, de hogy a felvilágosodásból ezt a érvek racionális ütköztetése mint főérték, ez számomra szimpatikus, tehát érvekben, vitákban kell legyőzni a hülyeségeket.
2: Hát ez csak annyit, hogy...
3: Teljesen egyetértek vele. Igen, azzal kiegészítve, hogy ez a fajta információs hadviselés a nyugati társadalmak meglévő gyengeségeinek kihasználására alapul. Ideje szembenézni ezekkel a gyengeségekkel. Ideje szembenézni azzal, hogy milyen kritikusan alacsony a politikai intézményeinkbe vetett bizalom. Érdemes megnézni, hogy Magyarország, hogy a társadalom milyen állami szervekben mennyire bízik, pontosabban nem bízik, zárója bezárva. Érdemes szembenézni azzal, hogy mik a saját társadalmainknak azok a gyengességei, amelyeket ki tud használni, nem feltétlenül orosz, vagy bármi, hanem bármilyen más információs hadviselést folytató aktor, és ezekkel a gyengeségekkel foglalkozni. Vagy én gondolatát folytatva, bizony, felnőttként kell kezelni a társadalmat, és vitázni kell ezekről a kérdésekről, mert a racionális érvek azok segítenek valamiféle támogatottságot tenni azok mögé, az értékek mögé, amikre ez egész dolog, amit Európának hívunk, épül. Tehát a betiltást, mint eszközt, én azt nem tartom jó megoldásnak. Egy háborús helyzetben az nyilván egy másik eset, de hát szerencsére ilyesmilyen nincs szó, és belátható időn belül nem is lesz. Tehát vitázni kell, feltárni ezeket a problémákat, és szembenézni a saját gyengeségeinkkel is.
0: Attila?
2: Csak azt a kiegészítést akartam tenni az előbb, hogy én valami hasonlóra gondolok, amikor arról beszéltem, hogy meg kell próbálni leleplezni ezeket a dezinformációs módszereket, eszközöket, és akkor persze ennek kapcsán el lehet mondani az érveket, lehet vitázni, van tere a racionális gondolatoknak, de emellett ugye én azért tartottam azt fontosnak, hogy valamilyen érzelmi típusú vagy identitás alapú érvelés is legyen, mert hogy az orosz dezinformációs gépezet az ezzel az eszközzel él. Tehát amikor érzelmekkel szembeállítunk racionális érveket, annak a korlátozott hatás az elég egyértelmű. Tehát, hogy ez olyan, mint amikor mondjuk a magyar belpolitikai példát említve erre a népszavazási kampányra megpróbáltak néhányan mondjuk civilek racionális érvekkel válaszolni, volt egy korlátozott hatás, de látjuk, hogy mennyi. Tehát, hogy azt gondolom, hogy egészen addig, és persze van ebbe kockázat, hát teljesen igaz van, hogy erős identitások összecsapnak, stb., de hát egyébként is már abban a helyzetben vagyunk, hogy van konfliktus, ez csak ennek a bevallása, és az a helyzet, hogyha itt az egyik fél gyakorlatilag hagyja magát szét trollkodni, mert gyakorlatilag erről van szó, hogy nagyon konyha nyelven, akkor hát annak a vége nem lehet kétséges. Úgyhogy egyébként az orosz hatalom, ami emögött áll, és itt visszacsatolnék az egész beszélgetés elejére, amikor ugye abban arról beszéltetek, hogy hát mondjuk Putyin alatt mekkora gazdasági növekedés volt, és ez a legitimációjának alapja, szóval az információ nem hangzott el, hogy ezért nem a zseniális Putyinnak volt ez köszönhetően, a világgazdasági hatásoknak, meg a nyersanyagáraknak a világpiacon, tehát hogy ez volt a mögötte lévő ok, és amikor ez most az utóbbi években eltűnt, akkor kezd ugye összeomlani ez a belpolitikai legitimációja Putyinnak, és ez az agresszív terjeszkedés, meg az új külpolitikai doktrína, amit az András említett, az azzal van összefüggésben, hogy valahogy meg kell próbálni pótolni ezeket a gazdasági eredményeket, és ehelyett felmutatni valamilyen birodalom építést, vagy területszerzést, mint a Krím annektálása, vagy hasonlók, tehát hogy ilyen típusú eszközökkel pótolja azt, amit a gazdasági téren most nem tud beletenni, és hát az a helyzet, hogy ez is egy fontos szempont, és ezt is valahogy ellensúlyoznia kéne a nyugatnak, hogy megmutatni ezt az arcát Oroszországnak, mert hogy a nyugati közvélemény számára, akikre, vagy a kelet-közép-európai közvélemény számára, ami még fontosabb ebből a szempontból, ezekkel tényekkel nincsenek tisztában.
0: Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Muszáj most rövidre zárnom ezt a mai kontúrt, mert hogy jön a bádogdob, és folytatódik tovább a Tilosnak a tematikus sajtószabadság napja. Úgyhogy dr. Rácz Andrással beszélgettünk, illetve Juhász Attilával, és Vagyim volt a másik kérdező. Szóval köszönjük szépen a figyelmet, ez volt a kontúr, és már is megyünk. Sziasztok!
3: Köszönöm, sziasztok!
4: Amikor az írógép neszét vette, hogy a tulajdonosnak lejárt a használati engedélye, beadta a kulcsot, billentyűi beragadtak, szalagja kifakult, kocsija kátyúba rekedt.

0: Sziasztok! Hárman ülünk itt a stúdióban, három gyűjtő, szemben velem Mersei Kata gyógynövénygyűjtő, sziasztok. Jobbra mellettem dr. Anna Lóg, az a számadó Peti,
1: sziasztok.
0: Én pedig Indi vagyok, én hidakat és híreket gyűjtök, illetve ma a reggel a teszt és lélekben megtudtam, hogy én egy kényszeres gyűjtögető vagyok. Ezennel meg is alapítom az anonim kényszeres gyűjtögetők csoportját, ugyanis én akárhol meglátok bármit, ami valakinek majd jó lehet, azt én hazaviszem, hogy majd keresek neki gazdát, ezért aztán otthon oldalazva lehet a lakásban közlekedni. Úgyhogy ezzel most kell majd valamit kezdenem. Az a kérdésem mindjárt elsőre, hogy nektek van-e valamilyen kényszeres gyűjtő szenvedélyetek, illetve egyáltalán bármiféle kényszeresség, ami a gyűjtéshez vagy nem gyűjtéshez kapcsolódik?
2: Hát nekem például a ruhák. Rettenetes mennyiségű ruhát tárolok otthon, nem tudom minek, de nagyon szeretem a ruhákat, és tudom, hogy tovább kéne adni már egy jó részét, de valahogy azt gondolom, hogy ezt még majd egyszer fölveszem, hát ez a tipikus, úgyhogy én ruhákat, meg radírt, igen, azt még sokat gyűjtöttem, de azt még gyerekkoromban.
0: És használod is, amit gyűjtesz, vagy csak gyűjtöd?
2: Használom is, mert nagyon szép ruhák, meg például a radírok is nagyon hasznosak.
0: És még megvannak talán a gyerekkori radírjaid is?
2: Igen, megvannak.
0: Hát ez igazi gyűjtő szenvedély, azt hiszem. Peti, neked van valamilyen szenvedélyed, hát valamilyen nekem kényszeres? Peti, egy kicsit közelebb jön.
1: Igen, hát van mindenféle, összegyűlnek a dolgok, de aztán nagyon megörül valaki ismerős neki, és továbbadom az egészet, ahogy összegyűjtöttem.
2: Igen, például a matricáit most mind nekem adta, és beragasztottam egy albumba.
0: És onnantól kezdve már nem is matrica.
2: Hát, de egy szép gyűjtemény. Igazából nincs mindegyik fölragasztva, hanem van egy ilyen borítékszerű, és akkor ott gyűlnek szépen a matricák.
1: A mappákba.
2: A mappákba.
1: Hát meg a zenék, lemezek. Uh-huh. Volt mindenféle fázis ennek. Volt, hogy szallagos magnón, szallagok voltak, volt kazetta gyűjtemény is. Aztán most még a CD gyűjtemény, az nagyjából az megvan még, az nem úszott el, ajándékozódott tovább. Meg lemezek vannak, az is gyűlik.
0: És milyen, inkább a keliteket gyűjtesz? Vagy
1: nem, mindenfélén, uh-huh. Persze. Uh-huh. Persze, de hát a nagy élvezet, vagy a kincs, ez igazából a bakelit.
2: Uh-huh. Igen, édesapámnak is nemrég került elő egy lemezgyűjteménye, rögtön rácsapott a Peti. Úgyhogy.
0: Hát a lemezgyűjtésről ma este még sok szó esik majd, ugyanis este 6-tól éjfélig Káosz és DJ Direkt vezényletével a Műsziből jelentkezünk majd élő adásban, és ott rengeteg tilosos DJ és lemezgyűjtő, illetve egyéb zeneszerszámgyűjtő is megszólal majd. De térjünk vissza akkor most az eredeti témánkhoz. Hallottunk most itt egy zenét, amiről azt gondolom, hogy nem véletlenül hangzott el. Ha jól gondolom, akkor mindkettőtökhöz köze van ennek a zenének.
2: Igen, ez egy reggeli indító dalunk. Nagyon szeretjük a magyar népzenét. Az egyik lételemünk a magyar nyelv, és nagyon sokat foglalkozunk is vele, és minél ízesebben próbálunk beszélni szépen magyarul, és ezek a magyar népdalok, ezek mind arra abban segítenek, hogy valóban elindítsanak. Szóval köszönjük a népzenészeknek, hogy léteznek is.
0: Van-e köze a népzenének ahhoz, hogy te gyógynövénygyűjtő lettél?
2: Hogyne, azért van sok gyógynövényes vonatkozás a daloknak, és egyrészt mondjuk a gyerekített gyöngyvirág, mondjuk a gyöngyvirág az pont egy mérges növény, de az is egyébként valahol szívreható, tehát innentől kezdve gyógynövény. És innentől kezdődik az, hogy nekem nincs olyan napom, hogy fölkelek és ne gyűjtenék valamit. Sőt, még laktam városban, és még ott is azt figyelem, hogy például ebben a városban, mondjuk Budapesten, hányféle növény van, amiből, hogyha vége lenne a világnak, túlélne az emberiség. Vagy például Óbudán, hogy ott például látszik jól, hogy egy erdő volt a helyén, mert egy erdei talajnövényzet, a erdei növényzet az, ami jön, például a tyúkhúr, vagy rengeteg helyen a tavaszi keltike, meg az odvas keltikét is látom, azok mondjuk nem használatos gyógy, azok mondjuk mérgező növények, de rendesen jól mutatják, hogy egy városon belül is például, hogy milyen növények azok, amiket például az útifű, az is nagyon fontos, hogy például az is a téli időben nyákoldó, szóval, hogy egy csomó minden így megvan a városban is például, meg így a környezetünkben. Uh-huh. És hogy például el lehet azon is gondolkodni, hogy mondjuk egy városként igazából a város épült rá a természetre, uh-huh. és nem fordítva, hogy az, ami körülvesz minket általában, azok a legfontosabb növények, amiket használjunk. És fognak használni, mert azok mi nekünk kedveskednek, azok ott nekünk nőnek, és minket vidítanak és erősítenek.
0: És azt gondolod, hogy itt a városban, akár a belvárosban növő növények, ezek alkalmasak fogyasztási és gyógyászati célokra?
2: Hát jelen, ugyebár, hát nem, ezek, tehát annyira koszos itt a levegő, uh-huh. meg minden, ez inkább csak egy ilyen instrukció, vagy egy ilyen mutatás, hogy a természet ezt is megmutatja uh-huh. nekünk, hogy van, és különben meg lehet vásárolni herbáriumokban, vagy kimenni a pilisben, vagy meggyűjteni magunknak, mert simán meg tudja bárki gyűjteni magának, ami a szívének kedves, és még annyit, hogy a gyógynövények azok, tehát régen azt akarták velünk csinálni, hogy gyógynövények, és anyukám emlékszem, hogy kevertetett mindenféle ilyen gyógytea készítményeket egy nénivel, és hát azt nem bírtuk meginni. És így, úristen, hát így éveken keresztül nekem vége így kilőtte a világ a gyógynövényeket. Jézusom, hallani se akartam róla, olyan keserű volt ez a tea. És így, jó, akkor ez így eltelt egy csomó év gyógyteázás nélkül, és akkor voltam 16-17 éves, és ment a teát, hoztak barátaim Marokkóból. Na, és akkor ott elkezdődött valami. És aztán elkezdett érdekelni a menta például, és kiderült, hogy a környezetemben rengeteg sokféle menta található Zalában, és például mi nálunk a lómenta az, ami a menta longifólia, egy ilyen hosszabb levelű, nagyon kis kellemes illatú, kevésbé mentolos, de nagyon jó kis növény az, ami ott helyileg megtalálható, úgyhogy ezt rendszeresen gyűjtöm is a teáimba.
0: És mondom, olyan nem tudom, mennyire szoktál külföldre utazni. Szoktál egyáltalán?
2: Hát az utóbbi időben nem, mert legfeljebb Bécsig. Uh-huh. De nagyon nem, mert mostanában valahogy így ez a kis lokálpatrióta lettem. Uh-huh. Szeretem a hazámat, uh-huh. és szeretek otthon lenni, uh-huh. és azzal foglalkozni, ami jó. Meg tényleg, hogyha már ezt adta jó Isten nekem, hogy így gyűjtsek, akkor jó, akkor gyűjtök.
0: És az nem merült még fel benned, hogy esetleg hasonló, vagy teljesen másfajta gyógynövényeknek utána járjál más országokban, más tájakon?
2: Hát azért izgatnak ezek a dolgok, mert van rengeteg sokféle, például citromfűből létezik indiai citromfű mm-hmm. is, ami például teljesen más a felépítése, az is nagyon izgalmas, tehát vannak, meg az, hogy vannak mindennek alternatívái, mm-hmm. hogy például van a Linum usitatissimum, ami a lánmag, és annak például a megfelelője mondjuk jó, az nem gyógynövény, de például a cápaport. Tehát, hogy így azért el lehet gondolkodni.
0: Hatásában?
2: Igen, mert uh-huh. ugye nyákok, meg minden is az uh-huh. például.
0: Uh-huh. Hát ezt viszonylag nehéz lenne nálunk begyűjteni.
2: Igen, úgyhogy arra kell törekedni, hogy az ember, ami körülöttünk van, és ami itt a kis Kárpát-hazánkban megnő, azt fogyasszuk, mert az fog hatni ránk igazán. A méz is, ugyanígy a gyógynövény, uh-huh. minden.
0: Uh-huh. És kanyarodjunk mindjárt vissza az elejére. Te az a fajta vagy, aki születésedtől kezdve szívtad magadba ennek a szeretetét, a gyógynövényeknek, a természetnek a szeretetét, vagy az a fajta vagy, aki egyszer csak így rá döbbent arra, hogy itt valami más is van, mint amit te idáig gondoltál a világról?
2: Igen, ez érdekes, mert mi mindig falu határában laktunk egész kicsi korom óta, és ott mindig, hát Török Bálinton laktunk, ott a József hegyen játszottam a parlagfű, biztos azért nem vagyok allergiás, mert a parlagfű közepén ilyen nyuszi lakokat építettünk, szóval mi ott voltunk teljesen a természetben kicsiként, meg hát mindig kommandóztunk, meg mi voltunk a mókusok, szóval itt az egész utca tele gyerekekkel, és akkor úgy az úgy szépen elültetődött, meg hát a nagypapámnak például szőleje volt, a Széruskert utcában, Török Bálinton, így a faluk közepén. Hát jó, mondjuk most már beépült, de azért ott volt kis gyümölcsös, kis szőlő, szóval egy kis permakultúra érdekes, hogy már nagyszüleink ezek pontosan jól tudták, csak hát ezek így költözés, meg egyebek. Van egy nagy családom, 9-en vagyunk testvérek egyébként, és azért volt költözés, és akkor így egy kicsit így néha elsikadt, de mindig volt eprünk, meg gyümölcsös, meg minden, ezek mind nagyon fontosak. És akkor persze jártunk ki a természetbe, meg a hegyen például, rengeteg felhagyott gyümölcsös van, összeszedtük a gyümölcsöt, megfőztünk belőle egy téli adag lekvárt, meg volt, hogy abból is éltünk, elvittük a helyi piacra, vagy elcseréltük, és így. És ezek ilyen jó dolgok. És akkor így szépen, és hogy hogyan rádöbbenni erre, hogy gyógynövény, az kicsit már később jött, hogy én nekem ezzel kell foglalkoznom, az 2004-ben vagy 2005-ben volt Boszniában egy Rainbow Gathering, ami ilyen hippi közösségnek, de amúgy szerintem nem csak hippi, mert punk is, meg mindenféle embereknek az összejövetele, és ott volt egy ilyen rádöbbenésem, hogy azt a mindenét. Volt ott egy kis teakonyha, és nem volt ott senki, és így lógtak mindenhonnan a növények, így csokrokba, ott száradtak a növények, és így odaértem, és nem volt ott senki. És így mentem alattuk, és néztem ezt a sok növényt, így befeküdtem alájuk, és néztem, hogy milyen gyönyörűek ezek így is. És így éreztem az illatukat, és akkor elképzeltem, hogy én egy ilyen kis poszi vagyok. És akkor így, hogy növények, meg hogy gyűjteni. És na, akkor jött ez ott a boszniai erdőkben, ott jött az ihlet. Na hát ez gyönyörű emlék. És igen, és onnan jön.
0: És akkor hazajöttél onnan, és azon mód nekiálltál a természetben, gyönyörűek után?
2: Nem, aztán nekem még volt egy pár évem csavargással töltöttem, de 2010-ben jöttem haza, Olaszországban éltem akkoriban, és akkor onnan hazaköltöztünk, és akkor kéne valamit csinálni, de mit? Megnézem az egyetemeket, hogy mi van, és Keszthely közel van, ott egy egyetem, kinyitom a könyvet, gyógy és fűszernövény feldolgozó, gyógy és fűszernövény termesztő feldolgozó. Wow! Igen.
0: Ez egy önálló szak?
2: Igen, igen. Aha. És nagyon vicces, mert hát jó Isten, ez szerintem így küldte, hogy nagyon, tehát összesen azt hiszem 3 vagy 4 osztály végzett, és aztán meg is szüntették sajnos hát a Keszthelyi Egyetemnek a Georgikon Egyetemén. Úgyhogy akkor ezt így elvégeztem, és akkor ott komolyan fitoterápiával, akkor kőkemény növényélettannal, és egyébként géptannal is, mert nagyobb mennyiségben gépi feldolgozásra is megtanultuk a gépek használatát, de én sokkal lágyabb, tehát én így a permakultúra, meg így ez a kedvesebb, sokkal lágyabb,
0: szelidebb
2: dolgokkal szeretem. Uh-huh. Igen, kézzel.
0: Kézzel.
2: Igen.
0: Uh-huh, uh-huh. És akkor elvégezted ezt az egyetemi szakot, igen. És mi lett utána?
2: Hát aztán én már közben is gyűjtögettem, meg így kóstolgattam meg, igazából magamon sok mindent kipróbáltam, meg kedves barátaimon. És akkor elkezdődött egy nagy teakeverés. Aztán hát ilyen kis teakeverékeket készítettünk, és akkor volt a nyugtató tea, ami hát túlkomlóztuk, és akkor nagyon majd szóval akkor aludtunk, és akkor így magunkon tapasztaltuk ki ezeket a teákat például, amiket most is adunk, illetve keverünk. És hát így, hát laktam egy ideig is a Szegen egy kedves barátomnak a pincéjében, na ez egy következő történet is lehetne, és akkor, na hát ott volt egy kis baráti kör, és akkor, de volt egy Edgar nevű férfi, aki nagyon jó barátom, és akkor együtt kezdtük el ezt így rendesen, és akkor teaházakat, és akkor rengeteg galagonyát szedtünk, ja igen, és akkor így jöttek a teaházak, hogy akkor fú, jó, itt van ez a rengeteg tea, na de hogyan is, mi legyen? És akkor jó, hát akkor adományos teaház, és akkor kitaláltuk ezt, hogy adományos teaház, és akkor jó, de hova kéne menni ezzel, és akkor jó kis rendezvények. És mi az egésznek a lényege? És akkor, hogy végül is az a lényege az adományozásnak, hogy az is, akinek mondjuk nem adatik annyi jóság a földön, mondjuk pénzből, az is ihasson egy teát, és nehogy árhoz kössük már az, hogy ijon egy teát, illetve mellette az, hogy tanítjuk az embereket arra, hogy hogyan is kell, mert sokan nem tudnak teát készíteni, össze-vissza keverik, meg főzik, meg nem tudom, és egy ilyen kis bemutató is egyben, meg felhívás arra, hogy a teázás az egy milyen fontos dolog, és hogy bizony meg lehet az egészségünket őrizni ezzel, és hogy ez milyen lágy technika, hogy nem gyógyszerek, meg akármi, hanem egy lágy technikával tudjuk az egészségünket fenntartani, meg a jó közérzetünket, és az örömeinket.
0: Köszönöm szépen, nagyon csillog a szememet, Kata, kár, hogy a hallgatók ezt nem látják. Azt gondolom, hogy érdemes lenne most egy zenét, beadni, igen, Peti.
1: Mindenképp.
0: Köszönjük szépen.

0: sou assim. Pedra, caminho, eu tô.
1: Az kiderült az előbbi beszélgetés részből, hogy neked és a gyógynövényeknek valódi szenvedélyes kapcsolata van. Ez nagyon érdekes nekem, akinek, bár én egy paraszt családból származom, de semmilyen kötődésem nincsen a természethez, azon kívül, hogy szép és időnként jó ott lenni. Úgyhogy mindig nagyon izgat, hogyha olyan embereket látok, akiknek ez a valódi közege. Hogyan telik egy gyógynövénygyűjtő napja?
2: Hát azért annyira korán, hál' Istennek, nem kell kelni, mert hagyni kell, hogy felszáradjon a pára, és mikor már jó a süt a nap, és jó meleg van, akkor lehet elkezdeni a gyűjtést, hogyha... Illetve egyetlen egy növény van, amit párásan is föl lehet szedni, az az orbáncfű, ugyanis nagyon fontos hipericin cseppek vannak benne, és akkor így azzal együtt tud így visszaszívódni, meg az így rászárad, és úgy szokták azt gyűjteni, hogy kicsit nedves. Aztán hát fölkelek, és körbejárom a házat, mert azért ott is vannak már termesztett gyógynövények, amit kell, meglocsolok, megöntözök. És szépen lassan körbe járva már figyelem, hogy milyen növények azok, amiket lehet gyűjteni. Hát ugye vannak nyáridei napok, amikor mondjuk lágyszárúakból rengeteg félét lehet, és akkor fogom a kis kosaramat, és fogom a kutyámat, mert van egy jó fej kis vizslánk, és akkor indulunk a közeli hegyekbe, illetve hegy, nálunk úgy hívják a dombot is, hogy hegy, és van egy-két lelőhelyen.

0: mondjuk akácra, vagy lómentára, vagy csalánra, és hát megyek a kis kosarammal, és akkor telegyűjtöm. Aztán meggyűjtöttem a kosarat, lemegyek a házhoz, leteszem a növényeket, fölaggatom, akkor kiterítem, ami kiteríteni való, ami fölkötözni való, felkötözöm, ami marizsgolni való, ami már leszáradt, azt marizsgolom.
1: Bocsánat, muszáj közbeszólnom, magyarázzuk meg ezt a szót.
0: Morzsolás. Lényegében egy...
1: Ez egy zalai kifejezés?
0: Igazából erdélyi, és egy nagyon kedves erdélyi barátnőmtől tanultam ezt a marizsgolás szót, úgyhogy azóta is ezt használom.
1: És értik ott a környéken, hogyha ezt elhasználod?
0: Hát most már kezdik, mert már mindig mondom, hogy marizsgolok. Úgyhogy... És akkor már mondjuk egy kicsit pihentem, meg ittam egy jó bodzaszörpöt, felfrissültem, és megyek egy következő körre. Szóval a kutyám sem unatkozik otthon.
1: Tehát naponta akár több ilyen kört is megteszem.
0: Persze, rengeteget gyűjtünk egyébként, és nagyon intenzív a nyár, ugyanis hát egy hónap mondjuk úgy telik, hogy két hétig mondjuk fesztiválokon vagyok, vagy azokra készülök, és a másik két hét az meg a gyűjtés. Amikor hazaérek egy fesztiválról, kipihenem magamat egy nap alatt, és utána kezdődik a két hét dolgozás rengeteget, reggeltől estig.
1: És amikor ugye a te kifejezésedet használjam, meggyűjtötted a növényt, akkor azt gondolom valamilyen elég nagy hely kell ahhoz, hogy száríthassa, fülakasztva szárítod, igen. Vagy fektetve. Van olyan gyógynövény, amit lehet fektetve, és van olyan, amit csak fülakasztva lehet szárítani?
0: Igen, igen. Például a kisebb leveleket, amiket mondjuk a málna levél, vagy az ilyen, amik így egyesével vagy hármasával szedhetőek, azokat terítve szoktam.
1: Terítve. Aha, igen. Ez a helyes kifejezés. Igen.
0: Igen. Ami például a föld feletti hajtásrészek, mondjuk a lágyszárúaknál, azt meg aggatva.
1: Aggatva.
0: És akkor úgy ott szépen ott alá lehet állni, és nézni a szép növényeket.
1: És ehhez van egy külön helyiség, ami kifejezetten erre szolgál, vagy tele van a lakás ezzel?
0: Van egy elég nagy házunk, és mivel nagy volt a család, de most már kiürült, úgyhogy van elég hely, hogy szárítószekrényeket építettünk, illetve hát van egy nappali, ami most éppen egy jó nagy műhely, és akkor ott vannak felagasztva a növények, és van helyük, szóval. Meg a fönt van egy ilyen emeleti rész, és ott nagyon jó meleg van, és nagyon gyorsan, viszonylag gyorsan tudnak száradni a növények, és egyenletesen, úgyhogy nap nem éri őket, persze, és nagyon szép minőségben tudom én ezt csinálni, mert tényleg odafigyelve mindegyiknek. Szóval annyit gyűjtök egyébként, amennyit bírok, és igazából emiatt nem vagyok frusztrált, vagy akármi, hanem tényleg csak annyit gyűjtök, amennyit bírok. És ezt a Jóisten szerintem azért adta az ember elejét, annyit, amennyit adott neki, hogy azt nem kell tovább lépni, meg nem kell forszírozni, meg túlerőltetni, meg hajtani magunkat, hanem annyit, amennyit egy nap megbírok csinálni, ez mindennel így van. Annyit csináltam, és ha kiesik a kezemből a kosár, vagy kiesik a kezemből az eszköz, akkor le kell állni, és akkor el kell menni pihenni.
1: Hú, rengeteg kérdés. Kérdésem van most hirtelen. A családot többször említetted. Mit szól a család ehhez? Értékelik, érdeklődnek ezután iránta?
0: Igen, azért van érdeklődés, meg annak ellenére, hogy kicsit nehéz esetek, ezúton szeretnék bocsánatot kérni mindenkitől, de nehéz esetek kicsit, de most már így kezdik érteni ezt az egészet, és például édesapám kedvence a lómenta, és azt tudom, édesanyám kedvence a citromfű, szóval, hogy azért vannak itt ilyen kis aranyosok, a Peti kedvence is a citromfű. Úgyhogy például a citromfűt azt nagyon tudom ajánlani mindenkinek, azt nyugodtan.
1: Mire tudod ezt ajánlani leginkább?
0: Hát igazából nyugtatónak írja az összes könyv, de valójában én inkább állapotharmonizálónak mondanám, mert éppen amilyen állapotban vagy, ha kell megnyugtat, vagy ha kell, akkor fel is pörget, szóval, hogy nem kimondottan megnyugtat, hanem így az állapotot rendezi, amikor éppen ott vagy. Szóval ezt nyugodtan lehet inni.
1: És ti gyógynövénygyűjtők, isztok-e kávét például.
0: Igen. Igen. Hát én nagy ritkán szoktam kávézni, de nagyon-nagyon ritkán, mert nagyon alacsony egyébként a vérnyomásom, és akkor, amikor érzem, hogy úgy majd elalszom, akkor persze iszok kávét, de inkább zöldteázni szoktam meg.
1: Tehát akkor a kávéhoz is a gyógyhatása miatt nyúlsz, és nem az íze miatt?
0: Hát van, amikor az íze miatt is, de azért szerintem inkább a gyógyhatás az, ami például serkenti a vérkeringést, és az jó. Hát mértékkel kell azt is.
1: Érkezett egy kérdés hírszerkesztő kollégámtól, aki arra kíváncsi, hogy van-e a népi hiedelmeknek valóság alapja, és lényeges-e azt, hogy melyik napszakban, melyik évszakban, milyen holdállásnál gyűjtjük a gyógynövényeket?
0: Igen, alapvetően ez egy elég fontos kérdés. Ugyanis mikor növőhold van, akkor magasabb. Tehát akkor sokkal jobban föl, mint ahogyan van az apály meg a dagály jelenség, ezt úgy kell elképzelni. És amikor teleholdas idő van, akkor magasabb a szintje a gyógyhatású anyagoknak a növényekben. És akkor, ahogyan megy el a hold, úgy változik. De egyébként a napszaknak is, például amikor süt a nap ezerrel, akkor akkor érdemes a legjobban gyűjteni, mert akkor nyílnak ki úgy a virágok, akkor kezd úgy dolgozni benne az az anyag, amitől kinyílik például, és az hatóanyag. Szóval fontos az, hogy milyen napszakban gyűjtjük. És hát ugye estefele meg úgy van, hogy a gyökér felé kezd menni visszafele a hatóanyag. És például nyáron azért szedjük a felső részét, mert egyrészt van, télen meg például a gyökereit, mert ugye abba szívódnak vissza a tápanyagok. Úgyhogy ilyenkor lehet például a pitypang gyökerét, ami így sok van, vagy a csalánnak a gyökérzetét, ezeket érdemes például így, most így laikus számára mondom, hogy akár még egy laikus is össze tudja gyűjteni. És akkor a hatóanyagok abban. És azokat ugye főzni kell, más az elkészítésének a módja, de igen, nagyon fontos, hogy az ember mikor szed.
1: Mennyire ragaszkodsz a hagyományokhoz, illetve van-e benned egy olyan kísérletezőket, hogy te most kipróbálj valamit, hogy annak rád milyen hatása van, és az szerint alakítsd aztán a gyógynövénygyűjtést például?
0: Hát így konkrétan ilyen megérzés alapján gyűjtök, tehát igazából, és egy csomó mindentbe visszaigazol egyébként a nép hagyomány, vagy most így konkrétan nem tudok mondani, de nagyon sok minden olyan érzés van bennem, ami szerintem, vagyis hát amikor mondjuk nézek egy előadást, és akkor hoppá, ezt már éreztem, hol is? Ja igen, a gyógynövénygyűjtés. És akkor igen, szóval vannak dolgok, amikbe így most konkrétan nem tudok hirtelen mondani, de igen, fontosak a népi hiedelmek. Nem hiába vannak.
1: Ez a gyógynövénygyűjtés, ez szenvedély, az látszik nála, de vajon, meg hát úgy képzelem, hogy ez az életformád is, de vajon meg lehet ebből élni?
0: Hát igen, azért sok munkám van ebben, tehát ezt így mások nem látják, de 7-szer fogom meg a gyógynövény, mire csomagolásba kerül, tehát még a csomagolás is egy fogás, mikor beleteszem a növényt a kis zacskóba, és Én úgy vagyok vele, hogy nem panaszkodom. Tehát azért, hál' Istennek, egyre többen érdeklődnek a növények irányába, és szerintem, hát eleinte nehéz volt, még most sem mondom, hogy annyira nagyon egyszerű, de hiszem azt, hogy ha ezt adta jó Isten, akkor ez egyszer be fog indulni, és hogy lehet majd belőle vásárolnom egy kis földet, mert ez így álom.
1: És akkor ott termesztenél magadnak?
0: Igen, persze. Hát én nekem nem kell más, csak egy ház a hegyen. Én ezt szeretném.
1: Említetted, hogy szoktatok fesztiválokra járni. gondolom, hogy Peti többször, amikor elmegy fesztiválokra zenélni, akkor olyankor esetleg te a házat is visztek oda.
0: Igen,
1: a fesztiválokra. Tehát ez például egyik módja lehet annak, hogy megismerjék a te teáidat. Van-e még esetleg más mód arra, hogy találkozzanak veled? Azt mindenképpen meg kell említenem, hogy aki a maratonon jár, ő találkozhatott már veled, hiszen a gyógynövényeiteket elhozták. Például idén biztosan erre emlékszem, igen, hogy ott ültetek hátul a pingpong asztaloknál, és ott egy kis asztalkánál kínáltátok a teákat. Hogy van ilyen lehetőség is veletek találkozni?
0: Igen, elég sok helyen, és most már van egy kis csapat is, akikkel tudunk menni, és egy nagyon kedves kis család. Na mindegy, szóval, hogy most már itt többen csináljuk. És akkor a nevünk ez az Amanóba gyógynövény is élet.
1: Amanóba?
0: Amanóba.
1: Amanóba.
0: Igen.
1: Hogy jött ez a név?
0: Hát úgy, hogy mentem az utcán, és hogy valami manósat kéne kitalálni, mert azért csak manók vagyunk, vagy mi. És akkor így, Amanóba, mi legyen a nevünk? Amanóba, te király! És akkor ilyen pozitív kicsengése is legyen, mert hogy ez Amanóba, hát ezt arra is szoktak, hogy Amanóba, de nem, ez egy pozitív kicsengés, hogy Amanóba.
1: Ez olyan, mint a heuréka, ugye?
0: Igen.
1: És mitől műhelye ez? Ott készül is valami a gyógynövények csomagolásán kívül?
0: Így van. Egyébként kívül. Sok minden, mert ugye Peti nagyon szépen rajzol.
1: Ó, bizony. Na, ezt a Tilos Rádió hallgatója, akik mindenféle tilosos eseményen meglátogatnak bennünket, jól tudják, hiszen Petinek igen, mindig ott van mindenhol a keze nyoma.
0: Igen, úgyhogy ő az én kis grafikusom, és ő az, aki a logót is tervezte, meg az egésznek az arculatát segíti, és most éppen egy nagyon szép, hát illetve egy textil műhely is egyébként valahol, mert édesanyám például var, és egyre jobban, és most kialakulóban van egy ilyen gyógynövényes, textiles megoldású, ilyen növényismertető.
1: Kollekció?
0: Igen, úgyhogy...
1: Tehát akkor ilyen textil zsákocskákba csomagoljátok például a teát?
0: Nem, ezek textil.
1: Ezek víz.
0: Hát ilyen használati eszközök. Anyukám leginkább használati eszközöket. Uh-huh. Nem vacakokat gyárt, hanem mondjuk egy ilyen bevásárlószatyor, ami mondjuk textilből van, és nem egyszer eldobható, hanem egy fontos információ is van rajta, dekoratív, és közben még hasznos is.
1: Akkor a környezettudatosság is fontos, ugye?
0: Nagyon, az nagyon fontos, hogy környezettudatosság, az hát...
1: Mit szólsz te ahhoz, amikor így bejössz a városba, és így nagyon más minden, nem csak az, hogy itt büdös van, meg hossz van, meg zaj van, hanem azért itt nyilván nagyobb a szemét is, mint egy kisebb településen, hogy ez...
0: Hát igen.
1: Milyen érzés nekem?
0: Igen, azért jobban odafigyelhetnének az emberek a környezetükre, de amúgy az érzésem, hogy ez évről évre javuló tendencia. Igen. Szóval azért meg kell, hogy dicsérjem a budapesti lakosságot. Hogy...
1: Budapest lakossága, innen küldünk egy dicséretet nektek. Ez jó.
0: Mindenki törekszik rá, és látszik a változás. Igen, azért így a fő dolgok helyeken azért... odafigyelnek a dolgokra.
1: Hát így most már nagyon a vége felé járunk, egészen kicsi időnk maradt, csak legyen egy programajánlónk. Tudsz-e valami olyan programot mondani, ahol legközelebb a gyógynövényeiddel találkozhatnak az emberek?
0: Igen, lesz egy, mégpedig december 20-án az ELTE-nek az épületében, ott a Petőfi híd Budai híd főénél
1: a Kálmán kollégium környéke?
0: Igen, azt hiszem, de most pontosan nem tudom, mert még nem jártam ott, de van egy kupolaterem, és ott lesz a Jeszenszky Istvánnak egy ilyen baráti társasági összejövetele, és ez egy ilyen kis ilyen gyógyító emberek.
1: A Jeszenszky Pisti, aki egy indiai zenész.
0: Igen.
1: Ugye?
0: Igen. Jeszenszky István.
1: A fesztiválnak mi a neve?
0: Fényünnepe, ez most így a neve. Igen, a fényünnepe. És ott fogunk teáztatni.
1: Tehát akkor, aki szeretné megkóstolni ezeket a zalai teákat, veletek ott tud találkozni. Peti, neked van-e valamilyen egyéb programod, ahol te nem mint gyógynövénygyűjtő vagy rajzoló, hanem mint DJ veszel részt?
0: Lesz egy.
2: December 29-én a Műszibe igazából ilyen regisdábos karácsonyi rendezvény lesz.
1: És lesznek ott még a Tilosból mások
2: igen,
1: is?
2: Igen, igen, többen is. Áfonya, Jafar, és a többiek.
0: Kálmán.
1: Akkor kérünk, Omikron, szépen, kérünk szépen a hírekbe, hogy ez bekerülhessen, kérünk majd hozzá részleteket, és akkor ez is el fog hangzani, mert azért ez mindig fontos, amikor tilosos DJ-k valahol együtt megjelennek. Hát nagyon szépen köszönöm nektek, borzasztóan sajnálom, hogy ilyen gyorsan elment az idő, mert még kismillió kérdésünk van, viszont kell egy pici időt hagyni még a zenének. Mi lesz az utolsó zene, Peti?
2: Makám.
1: Makám. Makám. Rendben van, akkor a Makámmal búcsúzunk tőletek.
0: Köszönjük szépen.
1: Hamarosan érkezik a Buta Szerda Igor Lázinnal, addig is maradjatok velünk, illetve nem csak addig, hanem azután is, ma éjfélig a Műsziből élőadásban is a tematikus napgyűjtő programjával találkozhattok. Sziasztok!
0: Sziasztok!

0: Attention, attention.
1: A pártlapja a Szabad Nép, amelynek már a címe is az egyik legsértőbb hazugság volt a magyar nép szemében. Ekkor írta az egyik budapesti lap, úgy jönnek, mintha mennének.
0: Azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar demokratikus kormányt. Csapataink harcban állnak. A kormány a helyén van. Ezt közlöm az ország népével és a világ közvéleményével.
2: Sajtószabadság tematikus nap. A Tilos Rádión. Hétfőn egész nap.
3: Nagy túlerővel harcolunk. Partizán harcban tovább fogunk harcolni. Lehet, hogy híreinket nem fogjátok tudni tovább menni. Partizán harcban tovább fogunk harcolni.

0: Jó napot kívánunk, Szabány György vagyok, Hammer Ferenccel ülök itt. Feri, mondhatom Feri?
1: Feri.
0: Feri, Hammer az Feri. Feri, ez így?
1: Igen, az a nevem.
0: És a névjegyedben is ez van?
1: Nem.
0: Sokféle névjegyed van?
1: Nem, egyféle van.
0: Egyféle.
1: Csináltattam magamnak.
0: És azon mi van? Azon Ferenc van, fogadjunk.
1: Persze, azon az van rajta, hogy
0: megnézi. Most az. Hosszasan keres.
1: Lázasan keres.
0: Van névjegy tartója. Egyébként komoly ember.
1: Nem névjegy tartó, ez kérdés.
0: Hát mi?
1: Hát én kártya tartom, minden szenszor.
0: Kártya. Nekem tessék, adod?
1: Itt van nekem.
0: Öribe.
1: Itt haz egy
0: szóval Hammer, ezen Ferenc van természetesen, Hammer Feri, de hát az is egy kicsit olyan érdekes helyzet, hogy milyen, tehát mindig valami nevet kell adnunk, hogy milyen relációban ülünk itt, mert hogy a Ferenc, vagy Feri a Tilos Rádió alapítója is, ugye itt nincsen pontos kánon ebbe a kérdéskörbe, de akkor azt hagyd kérdezzem meg, hogy akkor a te verziód az, hogy néz ki.
1: Már hogy értve?
0: Hát, hogy mint hogy a tilos alapító az azt jelenti, hogy van valami alapítói, van valamilyen élethelyzet, vagy szituáció, vagy...
1: Alapítói őstörténet?
0: Hát, jaj.
1: Alapítói őstörténet szerintem, mindenki gondolom úgy szokta mondani, hogy és akkor ott voltunk a tilos az A-ban.
0: Igen, ez
1: így. Tehát, hogy ez alapvetően, az egy ilyen életmód klubnak volt tekinthető, meg egy ilyen kocsmának, szóval délután este felé, meg reggelente, meg minden ott voltak ott az emberek, és aztán ott több mindenféle projektek voltak, és akkor ez volt az egyik ilyen projekt, hogy akkor visszajött valaki, visszajöttek Hollandiából, azt hiszem, és hogy hát éppen egy rádióadót is sikerült, azt hiszem, hazahozni, hogy akkor ez már milyen frankó lenne, hogy akkor most már csinálnánk tilos rádió, csinálnánk kalóz rádió, és akkor ez így le. És aztán onnan minden ment magától.
0: És te ismerted azok az urakat, akik ott ilyen spontán, ilyen olyan networkingből, vagy egyszerűen csak a Palotai úrtól kértél egy kávét, vagy egy
1: sört? Nem, hát ott összebarátkoztam. Mondom, ez inkább olyan volt, mint egy klub akkoriban a tilos az el szerintem, tehát hogy ott alapvetően sütt időt töltöttek az emberek, tehát mit velem előfordult, hogy jöttem az egyetemről, és akkor ott oda mentem. Ott voltam egész délután. Vagy az egyetem helyett van. És akkor sok, tehát ott volt, hogy ott dolgoztam, dolgokat ott csináltam, ott találkoztam emberekkel, meg ilyesmi, és aztán akikkel ott együtt elkezdtük csinálni, azokat félig meddig onnan ismertük, aztán voltak új fiúk is, akik máshonnan jöttek, azokat nem ismertem, de aztán hamar összeismerkedtünk. És ilyen kis csoportokban dolgozott mindenki vitte az adást, mert ha jól emlékszem, ugye hétfő, szerda, péntek volt talán akkor az adás, napi 2 óra volt talán, azt
0: hiszem. Talán, igen.
1: 93,3-on volt, azt hiszem. És akkor az volt, hogy mindenki a kis csapatjával készítette el a műsort, és akkor vitte el a magnót, hordozható magnót, meg az adót, meg az antennát egy olyan magas helyre, ahol ezt le kellett. És akkor ott kellett várni, amíg le nem ment az adás, ez nem volt olyan nagyon. És akkor ebben ilyen kis csapatok voltak, és akkor én voltam így a Kerényi Gyurival, meg a Kádár Tamással.
0: Aha, és akkor éreztél valamit, hogy most mert hogy a sajtószabadság napja van, tehát ilyen zicsereket meg fogok próbálni.
1: Abszolút,
0: hogy
1: persze.
0: Te most akkor itt a sajtószabadságon
1: igen, persze.
0: Tágít.
1: Persze, az azért, tehát egyrészt én akkor azért már tanultam szociológiát, akkor én már olyan elég, hát már ki is jártam talán már éppen az egyetemet akkoriban. Tehát,
0: hát ez 91.
1: Igen, na azért mondom, tehát akkor én már éppen végeztem is, és éppen pont akkor végeztem. Tehát az, hogy milyen szerepe van, és ráadásul ugye akkoriban Magyarországon elég sok beszéd volt ezekről a dolgokról, mert akkor jöttek létre a demokráciának, meg a kapitalizmusnak az alapintézményei, és érdeklődő fiatal ember voltam, és engem ugyanúgy is érdekeltek ezek a dolgok, és azért mondjuk az elég menő volt, hogy ott az ember ügyetlenkedik ilyen rossz drótokkal, meg banándugókkal, meg minden, és akkor két hét múlva a New York Times ír róla egy cikket, mondjuk. Ez mondjuk nem volt szokványos akkoriban. Ma sem, olyan nagyon.
0: És a szociológus, a történelem szociológia szakon végeztél, és ez a média iránti érzét, mondhatnánk, nem tudom pontosan, hogy definiálnád magad, de nem is kell, de ilyen média szociológia, elég sokat foglalkoztál.
1: Igen, de akkoriban még nem. Tehát engem akkoriban teljesen más dolgok érdekeltek, sőt, amikor rá 8-10 évre, kb. Amikor... igen, az kb. 7 évre volt rá, amikor elkezdtem az ELTE-n tanítani médiát, a média szakon, de még akkor sem médiát, hanem inkább ilyen politológia szerűséget, és én tulajdonképpen ott az egyetemen tanultam meg ezt a...
0: Tehát ott kezdett a mint média.
1: Egyébként kezdtem olyan dolgokat tanítani, és akkor ezeket úgy megtanultam az egyetemen nagyjából. Tehát ugye, mint a klasszikus példákban az 50-es években, amikor az orosz tanár két leckével van a diákjai előtt. Tehát én is nagyjából így csináltam.
0: Szakirodalom, autodidakta, önképzés.
1: Igen, abszolút.
0: De hát ez tök jó, nem?
1: Persze, hogy...
0: Azóta is képzed magad folyamatosan, lifelong learning, minden.
1: Hát persze, hogy...
0: Persze. És mikor kezdtél el zenélni? Már így, hát azt is tudom, hogy az ilyen korán, de tehát nekem akkor is elég fura, illetve nagyon érdekes, jó értelembe véve, hogy tulajdonképpen néha te egy punk zenekarszerű élethelyzetben punk zenekarosat játszotok, vagy szóval nyilván ez egy szakrális, rituális cucc, hogy akkor ott így összeborzoljátok a hajatokat, és
1: ja, hát ez olyan kulturált testmozgás, tényleg úgy átmozgatja az embert, hogy különösen 50 fölött azért fontos, hogy az ember ne csak az elméjét csiszolja, hanem adott esetben az izmait is, és akkor rekesz izmait is, azt is lehet erősen acélosítani ebben a gyakorlatban, és ezen kívül pedig ez egy nagyon mulatságos élmény együtt lenni ezekkel a fiúkkal, akikkel csináljuk ezt a dolgot. Nagyon jó hangulatúak szoktak lenni ezek az események, és aztán hogyha az ember a passziójáé még pénzt is kap, hát az már több.
0: De most hogy kérem, kb. Mondjuk egy évben hány koncertetek van? Ez egy Lopunk nevű zenekar.
1: 10 kb.
0: 10, tehát mondjuk havonta egy, nem pörgetitek túl, nem. De néha van, hogy összejöttek.
1: Igen, legközelebb november 11-én a Korvintetőn fogunk játszani.
0: És ilyen próbálni is kell, vagy egy
1: szoktunk,
0: nem
1: igen,
0: ilyen,
1: szoktunk.
0: Rendesen?
1: Nem.
0: Egy, két, három,
1: nem, nem rendesen. Ciszt az nincsen, azt hiszem, igen, mert hogy azt hiszem a kottát olvasni, azt senki nem tud a zenekarból. Illetve én tudok egy picit. De én viszont nem nyúlok hozzá a hangszerekhez.
0: Te énekelsz. Tehát recsitálsz, tehát én hangokat adsz ki.
1: A mikrofonkezelő vagyok.
0: És csak van szöveg, tanulsz, vannak ilyen izék?
1: Persze, az nagyon fontos. Hát ezeket, mert azért úgy, az sokszor van, hogy úgy legagyizzák a kollégák ezeket a számokat, hogyha nem tudnak angolul, meg ilyesmi. És aztán, hát nekem is volt, hogy hirtelenében meg kellett tanulni 6-8 számot, mert helyettesíteni kellett mást, és akkor az mondjuk nem volt egyszerű, és akkor én is egy kicsit gagyiztam. De aztán utána rájöttem.
0: Az mit jelent, hogy a
1: És akkor rájöttem arra viszont, és ez mondjuk már lehet, hogy mert hogy ott egy folyosón lakunk az esztétika szakkal, és akkor... Hogy a pontosság az egy nagyon érdekes esztétikai élmény. Tehát amikor azt érzi az ember, hogy ez most valami van, és ez olyan pontos, akkor az önmagában tud egy esztétikai élményt nyújtani, és akkor erre figyeltem, és akkor rájöttem arra, hogy sokkal hatásosabbak ezek a számok, hogyha az ember pontosan próbálja csinálni őket, és akkor ez az egyik, a másik, az viszont ezzel szemben viszont van egy másik érdekesség, hogy én hát úgy elég jól tudok angolul, és akkor hát én ezeket megtanultam, ezeket a szövegeket az internetről leszettem, és megtanultam. És aztán egy idő után, és tulajdonképpen a többiek kezdtek el noszogatni, hogy hogy valami nem jó, hogy ez kicsit olyan ez, mint hogyha ilyen angol óra lenne tulajdonképpen. És akkor kezdtem el azt csinálni, hogy tulajdonképpen az angol szöveget mondom, de bizonyos fontos refréneket, meg fontos sorokat úgy énekelek, mint akkor, amikor még nem értettem őket. Tehát akkor viszont tényleg gagyizok, de egyszerűen azért, mert én nem véletlenül értettem azt úgy, mert az én magyar fülemnek pontosan annyi értelme volt ennek. És viszont, hogyha én ezt így csinálom, például Ramon számoknál ez rendszerint előjön, akkor ez paradox módon annak ellenére, hogy gagyizok, de mégiscsak angolosabbnak tűnik, mint amit én angol tudással mondanék. Szóval ezek olyan érdekes dolgok.
0: De ezt mondhatjuk azt, hogy ez punk zene, vagy punk
1: gesztus.
0: De ez azért, mert amikor te fiatal voltál, akkor volt a punk.
1: Hát persze,
0: a fénykorában, és igen. Akkor ilyen, nem tudom, a megfelelő együtteseket, nem vagyok nagy punk szakértő, ez
1: persze,
0: a Police, vagy nem tudom. Vagy
1: nem, hát a Sex Pistols, Ramos,
0: Sex Pistols,
1: Strangers, Damned, meg ilyesmi. Persze akkor még Strangersnek hívtuk például pár évig. Hát figyelj, senki nem tudott angolul. Ez egy nagyon fontos tapasztalat volt, hogy ez tényleg ilyen, mint az ilyen tapogatózás a nagy ködbe, hogy mi ez, meg mit jelent, meg hogy kell érteni, úgyhogy.
0: De a punk az nekem valamiért ilyen lázadó dolognak tűnik, vagy dühös, vagy család, csúnyán beszélnek meg.
1: Igen.
0: Uh-huh. És hát is így csúnyán beszélve énekeltek.
1: Hát miért, mert szerinted kisípoljuk helyette, vagy hogy?
0: Nem, csak azért azon gondolkozom, hogy tehát, hogy most mi itt egy rádióba ülünk, és nyilván akkor itt ilyen, van egyfajta ilyen közmegegyezés, hogy mit nem mondunk a rádióban.
1: Ó, igen, ez egyébként, ez nekem is eszembe jutott már sokszor, hogyha az erkölcsökre és a közkultúrára annyira érzékeny cenzoroknak fontos, hogy ezek a fiatalság testi-lelki fejlődését minden bizonnyal nagyon súlyosan befolyásoló megnyilatkozások ne legyenek benne. De ugyanakkor viszont minden baj nélkül berakunk akármilyen angol nyelvű számot, amiben hát nagyon randán beszélnek, és akkor ez ugye azt eredményez, hogy ezek a rettenetes hatások, amiket a média így gyakorol a fiatal gyermekek, meg a fiataloknak a testi és a lelki fejlődésében, ez csak magyarul történik, mert angolul feltehetőleg nem.
0: De hát pont a fiatalok kezdenek el most már egész jól beszélni angolul,
1: hát ezért,
0: nem utolsóra az internet használata és hatása.
1: Így van, így van.
0: És az teljesen természetes nyilván, hogy az interneten ezek egy-egyben hozzáférhetők minden korlátozás nélkül, és ez még inkább így lesz.
1: Persze, hát különösen a zene. Különösen az elme, azért jó minőségi mozgókép azért van, hogy nem annyira hozzáférhető, vagy például könyvek, folyóiratok, azok néha eléggé kell kepeszteni, hogy az ember meg tudja szerezni magának, de a zene az még az a legjobban hozzáférhető.
0: Meg, tehát most például van ez a nap, és akkor úgy gondolkoztunk rajta. Én kifejezetten azt gondolom, hogy a sajtószabadság kérdéskörébe tartozik, hogy elég vad zenéket is le lehessen játszani. Ugye ebben nem mindig értek egyet itt a kollégákkal, mert én azt gondolom, hogy a Tilos Rádiónak az lenne a feladat, hogy főleg olyan zenéket játszon le, ami sehol máshol nem mehetne le. Tehát az összes kereskedelmi és közszolgálati ízebe a zenei szerkesztő hanyat dobná magát, hogyha meghalaná John Zorn és a Yamantaka Ai-nak az előbb bejátszott kis művét, és hogy itt meg lehet, tehát ez is egyfajta ilyen cenzúra, nem cenzúra, de hát ez egy közösségrádió, itt mehet, de este 10-től lesz egy olyan blokk, ahol magyarul is olyan számok fognak lemenni, ami most napközben is mehetne, de nem fog menni, mert hát...
1: Hát igen, ez egy fontos kérdés, ahogy így mennek így, vannak így a fejlemények a médiában, meg az infokommunikációban, meg a digitális iparban, azért azt látom, hogy az ilyen jellegű fontos felmutatása azoknak a tartalmaknak, amik komerciális, inkább mint politikai okok miatt nem kapnak helyet a nagy mainstream médiában. Ez egy egyre fontosabb dolog, mert korábban azért, hogyha belegondolsz, például csak visszatérve a punkra, az, hogy a Sex Pistols az úgy végezte, ahogy végezte, annak többek között John Peel-nek, a BBC rádió legendás szerkesztőjének is nagy szerepe volt, hogy azok után, hogy gyakorlatilag az összes hirdető és az összes média csatorna és az összes még a wurlitzereket üzemeltető kocsma szövetség, vagy tudod, amiben a lemezek voltak, mind kiakadtak a God Save the Queen után, akkor a John Peel azért ugye már játszott a BBC-be, és akkor volt állítólag valami olyan hogy akkor hívták őt a raportra, hogy hát hallott, hogy van ez a szörnyű szenny zene, hogy hát nem is értik, hogy lehet, és akkor mondta, hogy ja, persze, mi már 3 hete semmi más se játsszuk csak ezeket. Na már most, amit ezzel akarok mondani, ez az, hogy ide kellett ugye egy bátor szerkesztő, és ez a bátor szerkesztő itt momentán a BBC-ben dolgozott, de ugyanilyen bátor menedzserek és szerkesztők kellettek kapitalista lemezkiadó vállalatokhoz, akik adott esetben be tudtak vállalni ilyen karcosabb new wave zenéket, amik először azért nem biztos, hogy olyan nagyon közönségbarátak. Az XTC-nek az első lemeze például, hát azért ez nem egy ilyen lagzilajcsi dolog. És ennek ellenére mindenféle szakmai legitimáció alapján, mondván, hogy hát mit tudom én, nem most jöttünk le a fáról, van free jazz és a világon, attól, hogy a mainstream nem szereti, attól az még lehet, hogy sikeres lesz,
0: stb. És lehet, hogy később lesz a mainstream.
1: Így van, és akkor ezt át tudták nyomni. Na most ugye egészen, és akkor persze nagyon vicces, hogy eközben ezeket a kapitalista lemezkiadó vállalatokat, az alternatívok persze mindig is ekézték, hogy persze nekik mindig csak a lóvé meg minden, de hát ugye azért nem szabad elfelejteni, itt azért befektetett pénz is volt, meg minden, tehát itt volt. De ennek most ugye sok szempontból vége van, mert először is nem lemezekről beszélünk, hanem számokról, tehát az egy nagyon fontos dolog, hogy a lemez, tehát amikor 10 darabjával áruljuk a számokat, és nem egyesével, az ugye ez egy teljesen más algoritmust hoz létre a zene forgalmazásával kapcsolatban, és ráadásul ez nagyon sokszor a terjesztő az nem a konvencionális lemezbolt a Váci utcában, hanem az emberek terjesztik a különféle tartalom megosztó oldalakon. Tehát a YouTube-on, vagy a Spotify-on, vagy a Facebook-on, vagy mit tudom én. Na most itt ilyenkor megint csak azt lehet mondani, mint a média kutató, azt mondhatnám, hogy hát akkor ez aztán a piros betűs ünnep a média elmélet kalendáriumában, hiszen az embereknek a kezébe adtuk a döntés lehetőségét arról, hogy olyan zenét hallgassanak, amilyet akarnak, az emberek kiszolgálják magukat, alulról jövő, bázisdemokratikus, tehát tényleg, mint a csodálatos. Na, és akkor nézzük meg, mi a végeredmény. Ugye csupa olyan zenekar hoz létre ez a kultúra, meg olyan zenéket, amik tulajdonképpen mind arra vágynak, hogy bekerüljenek a Petőfi Rádióba, mondjuk.
0: Nem mind, de igen.
1: Szóval de úgy zömmel. Tehát, igen. Hogy és egyszerűen tehát az alulról jövő zenékből egyszerűen nagyon sokszor nincs benne a bátorság, nem arra nézve, hogy másmilyenek legyenek, mint a többiek, azért, mert hogy attól félnek, hogy akkor majd nem fognak tetszeni, vagy stb.
0: A punk zenekar az természetesen nem fog játszódni a Petőfi Rádióba egy darabig még.
1: Én ezt semmit nem lehet sohasem kizárni, de mert ez
0: olyan... Hát még elindul a szakáról, ami tehetségkutatón vagy ilyen.
1: Múltkor ránk írtak a...
0: Valamiki RTV-s?
1: Igen, az RTL klubból valamelyik ilyen megasztár.
0: Hogy nem megasztár.
1: Igen, hogy esetleg bemennénk-e, és aztán Hát ezt a nagyon udvariasan elhárítottam ezt a megtisztelő.
0: Igen. Nem.
1: Igen.
0: Csak mert nekem az a, ugye az foglalkoztat, hogy a net, hát meg ezek az egyéb, tehát igen, hogy nem egy bakelitet veszünk, ami egy tárgy és egy ipari termék, hanem ez ugye sokkal rugalmasabb, de hogy a net az nagyon keményen felborítja, illetve idézőjelbe teszi ezeket a szabályokat. Hát tehát szerintem ez... már az is marhaság, hogy este 10-kor lehet, hogy beteszünk egy olyan számot, amit tudom én, ha a punk kultúránál maradunk, akkor a Flash zenekar cenzor című számával elindulunk, vagy a tudósok zenekarnak, ha angolul mondom, fák, vagy nem tudom pontosan mi a helyes fordítás című darabját, mert ugye angol ezt mondhatjuk, és mi este 10-kor azt gondoljuk, hogy alszanak a gyerekek, nem? Vagy mit gondolunk?
1: Hát egyébként rendes gyerekek azok alszanak szerintem.
0: Rendes gyerekek.
1: Na de komolyan, tehát szerintem, most ezt most tök komolyan mondom, tehát hogyha az embernek vannak gyerekei, akkor szerintem nagyon kitol magával is, meg a gyerekeivel is, hogyha nem szoktatja rá őket egy olyan életmódra, ami...
0: Ez te vagy, ugye, akinek vannak például.
1: Persze.
0: Na most a hány évesek?
1: Hát 19 meg 21. Aha. Most már azért ez már
0: elmúlt. És ők 10-kor alszanak.
1: Hát nem, de nagyon sokáig. Tehát ilyen 10-12 éves korukig szerintem...
0: Jó, akkor nem te vagy a tipikus példa. Általában azt szokták mondani, hogy ugye az a probléma, hogy a kicsin gyerekekhez olyan tartalom jut el, ami megborítja. Nyilván esetleg más érzékeny nyugdíjas nénikhez is, de alapvetően ez szokott lenni. Na most erre van egy védekezés, hogy ki van írva a tévébe is, hogy 12 éven aluli gyerek szülői felügyelet nélkül nem, vagy stb. De ez a netre semmilyen módon nem. Tehát hogy lehet, szerinted lehet a gyerekeket az internet korlátozni? Nyilván a gyerekeidet már nem, azért nem vagy jó példa, 14 éves gyerekeket lehet.
1: Hát szóval szerintem ezek akkor működik jól, hogyha ezek a dolgok már messze-messze sokkal korábban meg vannak beszélve, mint amikor ez az adott esetben sor kerül valami problémára. Tehát ez egy ilyen nagyon banális, egyszerű dolog, hogyha az ember foglalkozik a gyerekeivel, és nyíltan beszél ezekről a kérdésekről, és már azelőtt megbeszél ilyen dolgokat, hogy mit tudom én, mi a pornó például, vagy mi az az erőszak, vagy az, hogy hogyan függ össze az embereknek az életmódja, vagy az embereknek a sorsa azzal például, hogy milyen kultúrát fogyaszt. Tehát ezek ilyen egyszerű, banális kérdések. Hogyha erről sokat beszél az ember, akkor szerintem meg alapvetően, tehát nem csak a média fogyasztásról beszél sokat az ember, hanem egy csomó más dologról is sokat beszél, akkor szerintem ezek egyszerűen nem lesznek problémák. És akkor már tulajdonképpen bármi történhet. És ezzel együtt persze én egyáltalán nem akarom lebecsülni azokat a erőfeszítéseket, vagy kezdeményezéseket, hogy hát az ördög nem alszik, azért mit tudom én, egy kicsit lekorlátozzuk a hozzáférhető internetes tartalmaknak a...
0: Le lehet?
1: Szerintem nem minden gyerek egy vele született geek, hacker, tehát azért, tehát néha a tanítványaimon is fogom a fejemet, hogy hát néha, komolyan mondtad, média szakosok is néha annyira műveletlenek az ilyen digitális készségek tekintetében. Tehát, hogy ez egy mítosz azért, hogy a gyerekek mindent megtalálnak. Hát egy csomó gyerek megtalál, de egy csomó gyerek egyáltalán nem talál meg, szerintem. Vagy azért nem, mert nem érdekli például. Tehát, hogy tehát sokféle. Tehát szóval alapvetően, de ez nem csak az internetes, problémás internetes tartalmakra igaz, hanem gyakorlatilag az összes problémára, az összes veszélyre, az összes kockázatra, ami előkerülhet egy gyerek vagy egy tizenéves élete során. Szóval ezeket a meccseket akkor kell lenyomni, amikor azok még nem problémák.
0: De most egy felelős szülő attitűdjéből beszélsz, és nagyon szép, amit mondasz, és én is próbálok ebbe hinni. Én most abból az irányból kötekszem, hogy most én pedig egy rádióban ülök, vagy ennek a képviselője vagyok, ebben a rádióban napközben nem illik olyan dolgokat mondani, bizonyos dolgok, időnként kapunk ilyen kis 5000-es büntetést, mert persze. Arról beszélnek, hogy, és akkor most ezt nem mondom meg, hogy miről, egy tudományos cikk szerint a nem tudom mi, de az kiüti a biztosítékot, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon érdekes képmutatás, és itt komolyan a technika fejlődésére, meg az internetre. Most a Tilos Rádió egyébként is tudna, de eleve nyert egy pályázatot, hogy különböző alternatív streameket indítson, és komolyan felmerült az, hogy indítson egy streamet, ami természetesen nem fogható autóba vagy FM-en, de hát úgy is egyre többen hallgatják a rádiót interneten, okostelefonon keresztül, és ez nyilván kitágítja a lehetőségeket, tehát ezt Kaliforniától nem tudom én meddig, Ausztráliáig is meg lehet tenni, és ha ugyanez az alternatív stream most azon beszélnénk, akkor beszélhetnénk csúnyán is, vagy kimondhatnánk azokat a szavakat, és mivel egyre inkább így lesz, ez egyre inkább nevetségesebb lesz az, hogy most akkor nagyon kell figyelnünk arra, hogy mit mondhatunk, mert mások is figyelik, hogy...
1: Hát, igen, de ugyanakkor, tehát más szempontból meg egy kicsit ez egy olyan kérdés, hogy a képmutatást ezt nem ítélem el őszintén szóval, mert tulajdonképpen a kettős norma az egy nagyon fontos értéke a mi civilizációnknak, mert hogyha nem lenne kettős norma, akkor állandóan csak egymást beleznénk és egymást öldökölnénk. És tulajdonképpen én az optimális nevelés, vagy az a nevelés, amik sikeres, azt gondolom ennek a céljának, hogy akkor az a gyerek az soha ne beszéljen csúnyán, hanem azt, hogy, akkor beszéljen csúnyán, amikor annak megvan ott a helye, meg az ideje, és nem keveri össze a szezont a fazonnal. És hogyha erre képes, erre a distinkcióra, hisz az egész élet semmi más, csak különféle különbségtevéseknek és distinkcióknak a mestersége, akkor azt mondom, hogy ez egy sikeres vállalkozás volt, és akkor felőlem úgy beszél a barátaival, ahogy akar egyébként. Mert hogy ott azért hát hagyj beszéljen már úgy, ahogy akar.
0: És akkor a kettős norma jegyében, akkor az tök oké, hogy van egy alternatív stream a Tilosnak, ahol meg úgy beszélnek a műsorkészítők, ahogy akarnak.
1: Hogyha ez fontos, tehát hogy azért mondom.
0: Hát van rá lehetőség, és van rá igény az, hogy mi lesz, hogy milyen lesz pontosan, ugye még nem megy, illetve időnként kísérleti jelleggel megy.
1: Nem, egyébként ezek az ilyen pukkasztások, meg normaszegések, meg devianciák azért ennél fontosabbak szerintem, mert hogy egy kicsit analóg saját magával a sajtószabadsággal egyébként, mert a sajtószabadság sem önmagában csak azért fontos, amiért az benne van az összes ilyen demokrácia tankönyvben, meg média kutató tankönyvben, hogy hát azért nagyon fontos a szabad média, mert így elszámoltatható a politika, mert így fejezheti ki mindenki saját magát, a gondolatait, vagy azt, hogy vagy azért, mert hogy így lehet közös ügyeket megbeszélni. Amúgy különben elszigetelt kis kreclikben élnénk, és akkor ezt én mind aláírom, és én ezt nagyjából úgy el is ismerem, hogy ez így van, de emellett van még egy másik fontos funkciója szerintem a szabad sajtónak, vagy a szólásszabadságnak, a szabad szólásnak, és pedig az, hogy ez egy kicsit olyan, mint egy ilyen marker, mint egy ilyen jelző dolog. Mert tudnélik, tehát kb. Olyan, mint amikor nézünk egy jéghegyet, és amikor látjuk a tengeren a jéghegyet, és látjuk, hogy kiáll, akkor azt is sejthetjük, hogy alatta van egy 25-ször akkora bazinagy. Na most, és a sajtószabadságnak a természete, meg a formája, az megmutat egy csomó elrejtett dolgot. Gondoljunk abba bele, hogyha például van neked mondjuk 10 millió forintod, akkor 10 millió forintból összetudsz hozni egy olyan online pilot kis oldalt, dolgozik benne néhány ember néhány hónapig, amiben, hogyha jó szakmai munka folyik, meg ilyesmi, eléggé meg lehet meg lehet nehezíteni egy pár politikusnak az életét, vagy a hatalomgyakorlásnak a külőiből lehet az egy-két botot tenni azzal, hogy mondjuk megírja, hogy az ember, a legfőbb ügyésznek a sofőrje az éppen kihozott 200 milliárd forintot, vagy mit tudom, hogy egy ilyen népi metaforával éljek. Na most 10 millió forintból ezt meg lehet csinálni, hát ez egy használt nyugati autó, nem? Vagy...
0: jó autó, igen.
1: Hát azt mondom, egy kis fagyizót lehet talán be. Tehát ez nem egy olyan iszonyatosan nagy vállalkozás, amivel egy relatíve nagy bosszúságot lehet okozni a hatalomgyakorlóknak, és éppen ezért tekinthetünk a hatalomgyakorlókra nagy tisztelettel, amikor képesek megtartóztatni magukat attól, hogy ilyen nagy bosszúságot okozó gonosztevőket nem korlátozzák az ő tevékenységükben, pedig lehet, hogy lenne rá eszközük. Ugye? És akkor beszélhetünk sajtószabadságról, hogyha abban a politikai elitben és a demokrácia intézményeiben megvan az elszánás és az akarat arra, hogy ezeket a bizonyos normákat betartsák, annak ellenére, hogy eznek nagyon kifizetődne rövid távon, hogyha ezeket néha sikerülne elhallgattatni, igaz? Na most ebből viszont következtethetünk arra, hogyha ilyen nagy haszonnal járó dolgok esetében is meg tudják magukat fékezni, akkor, hogyha mondjuk arról van szó, hogy mondjuk jóval nagyobb erőfeszítést kellene tenni azért mondjuk, hogy mondjuk a piacot tönkre tegyék azért, hogy a saját érdekeiknek megfelelően történjenek a dolgok, akkor is úgy fognak csinálni. Tehát, hogyha már nagyobb lenne az erőfeszítés, akkor mondjuk a kereskedelmet tönkretenni a saját érdekeiknek megfelelően, akkor ha már nem tették a szabad sajtóval, akkor már sokkal kevésbé valószínű, hogy a kereskedelemmel megteszik, igaz? Tehát ebből az következik, hogyha van egy ország, amiben a hatalom tiszteletben tartja a szabad szólást és a szabad sajtót, akkor abból azt gondolhatjuk, vagy azt következhetjük, hogy a kevésbé necces ügyekben is tiszteletreméltó módon jár.
0: És azt mondod, hogy akkor ezzel mint egy valamilyen értelme a demokrácia mérhetjük?
1: Így van, ezért is van.
0: Demokrácia méter.
1: Így van. Tehát ez egy nagyon jó markere annak, hogy amúgy hogy mennek a dolgok ebben a bizonyos országban, és azért szeretik olyan nagy kedvel összehasonlítgatni ezek a különféle sajtószabadság központok ezeket az állapotokat, azzal együtt egyébként, hogy empirikus kutatásokat nézve azért ezek nem nagyon pontosak. Tehát az, hogy két médiakultúrát összehasonlítani és lepontozni, hogy akkor te leszel a 22-t, te meg 27, azért az beláthatjuk, hogy azért nem
0: olyan. Hát mert ilyen bonyolult szerintem a magyar helyzetben is, ugye ez nagyon érdekes, hogy az állam a állami reklámokkal, tehát hogy ez, hogy akkor most hogy borogatja a piacot, vagy most tényleg nem tudjuk, hogy kik a tulajdonosai
1: sajtótermékeknek. Tehát piac, egy jó működő piac, az egy rendkívül fontos fundamentum egy jó működő sajtószabadságnak, és hogyha az nincsen, akkor akkor onnantól kezdve már azt lehet mondani, hogy kicsit semmi sem lesz már onnan.
0: Azért én még annyit hozzátennék, hogy ez a sajtószabadság mérce, ez azon gondolkoztam, miért jöttél, hogy nagyban befolyásolja azt, hogy egy adott országban milyen, hát hogy mondjam, a demokráciának milyen egyéb ellensői vannak, vagy nagyon egyszerűen akarom mondani, milyen csúnya dolgok vannak. Uh-huh. Mert ugye az annál érdekesebb, mert lehet, hogy Svájcban annyira nem érdekes, vagy nem tudom, most tételezünk valami jól működő demokratikus országot, ott nem annyira érdekes, hogy mint a napi sajtó most mennyire szabad, vagy mit ír meg, vagy hogy van, mintha mondjuk ezt Türkmenisztánba, vagy valahol máshol néznénk, ahol ugye hát lenne mit megírni. Uh-huh. Tehát, hogy az ilyen más a szorzója. Tehát ez a... Ezen a...
1: Hát igen, de ugyanakkor viszont itt van egy ilyen önmagát gerjesztő ilyen örvény is ebben, hogy minél szabadabb a sajtó, akkor emiatt elképzelhető, hogy annál nagyobb konzekvenciája, annál vagy nagyobb következményei vannak annak, hogy mit ír le. Tehát, hogyha például mondjuk egy német tartományi miniszterről megírja azt az újság, hogy ő a levél, az irodai

0: Nem, hogyha mert tudna maradni, és elfolyna velünk ebben.
1: Maradhatok meg egy kicsit.
0: Ha van időd, mert a Larry Flint című filmről fogunk beszélgetni, lesznek bejátszások, és akkor annak kapcsán csak két bejátszás között kb. 5 percünk van mindig. Tehát, hogy nagyon szigorúan kell tartanunk a ritmust, mert az egész így építkezik. Szerintem most indítsuk el az elsőt, és ezzel menjünk át a következő műsorba.
2: És akkor most az egyik műsor átmegy a másik.
0: Hallatszunk? Jók ezek a mikrofonok? Mert reggel probléma volt a Gulyás Marci mikrofonjával. Van még füles, hogy én is halljam.
2: Persze.
3: Hello.
0: Sziasztok.
3: Volt szignál.
2: És akkor megvan, hogy mi fog ráindulni?
0: Igen, akkor most indítsuk az első bejátszást.
4: Egyhangú döntést hoztak Larry, és maga a főbíró írta.
0: Nem, álljunk le
3: gyorsan. Ez is jó.
0: Nem.
3: Csak ez majd máskor jön.
0: Álljunk le.
3: De ezt nem vezetjük át, Gyuri, hogy már történik.
2: Tegyünk be egy zenét, és akkor...
0: Akkor vezessük fel azzal, hogy egy olyan filmről fogunk beszélgetni, ami
4: egy
0: konkrétan
4: a...
0: Igen, akkor a sajtószabadság egyik emblémája. És hogyha valaki nem látta a filmet, akkor körülbelül így az elejét elmondom, hogy van egy Hustler Gogo Club.
3: Milos Forman, Larry Flint, a provokátorok.
0: Igen.
3: Ez a film címe.
0: Milos Forman filmje, igen, aki 68-ban disszidált Amerikában, és már híres rendező volt, amikor ezt a filmet rendezte. Na, szóval van egy ilyen toplász bár, és akkor ott ilyen csajok vetköznek, és hát gondolja a főszereplőnk Larry Flint, aki egyébként egy valóságos figura, és mai napig is él, hogy hirdetni ezt a toplász bárt ilyen belső hírlevéle, és akkor elmegy egy nyomdába, ahol azt mondja a nyomdász, hogy de hát ezek személyre sértő képek, és mondja, hogy nem érdekes, mert csak ilyen belső használatra lesz, de közben elkezdi nézegetni a Playboyt, és hát rájön, hogy tulajdonképpen a Playboy sem szól másról, igaz, vannak benne cikkek, hogy tulajdonképpen ő is indíthatná egy olyasmi lapot, mint a Playboy, és akkor most jöhet az első bejátszás.
5: Hú, oda néz, milyen szép cicik.
6: Szép cicik, de úgy tűnik nem igaziak. Nem értem ezt a magazint, ez az egész...
5: Nézd a fenekét, igazán.
6: Homályos képek, sok-sok cikk, nem tudom, mi a fenéről szól. Olvassátok a Playboyt? Igen. És tetszett? Bocs, drágám. És tetszett az a cikk a mostani számban a sztereó lemezjátszó szakszerű használatáról?
7: Azt hiszem, azt kihagytam. Hé! Hey.
6: És megfogadtátok a tanácsot arról, hogyan kell készíteni tökéletes martinit?
7: Hé, hey, Larry, menj már odé, vigyázzon!
6: Kinek szól ez az újság, könyörgő? Mert nekem ebből úgy tűnik, hogy aki nem keres 20 000 dollárnál többet egy évben, az nem is répázik. 7 millió ember veszi rendszeresen, és senki sem olvassa. Uraim, a Playboy becsapja önöket.
0: Tehát ez volt az első bejátszásunk. Borzalmasan hangzanak ezek a magyar szinkronok, tehát eredetiben annyira klassz eredetiben, hogy legszesebben... Igen.
2: Fáj.
0: Szóval az első felismerés, hogy ugye csinálnak egy lapot, amit senki nem olvas, viszont mindenki vásárol. És,
2: de hát azért, mert nézik a képeket.
0: Igen.
2: De ezt, tehát ugye ezt a Ferenctől is akartam kérdezni, tehát hogy biztos láttad a Larry Flintet.
8: Nem.
2: Nem? Házi feladat. Akkor nehéz erről beszélni.
0: Tehát nem nehéz. Az tehát, hogy azt állítja, hogy arra jön rá, hogy a Playboy becsapja az olvasókat, mert egy olyan terméket ad el újság címszó alatt, amiben nyilván megjelenek cikket, amit senki sem olvas, mert mindenki csak a mesztelen csajokat nézegeti, hogy...
2: És egyel hogy tovább ezt... megy, mert a Hustlerben nemi szervek is vannak, tehát hogy a személy, az áll, tehát ez az állbecsapós izért, És akkor ugye ez az amerikai, tehát egy csomó jelenet a bíróságon játszódik, ugye, hogy mi a szólásszabadság
3: kérdése. Meddig lehet elmenni?
2: Amerikai alkotmány első kiegészítésebe. Megnéztem egyébként, azt hiszem, hogy az valami bonyolultabb dolog. Egyszerűen az van csak benne, hogy

0: hogy a szólásszabadságot védi az amerikai alkotmány.
1: Pont.
0: Ez az egy,
2: tudom, de Congress shall no make laws regarding the regulation of free expression.
0: Nyilván a bírósági szakirodalomban, meg a precedens jogban van egy csomó kérdés, és ez körül mozog a Larry Flint, hogy igen, tehát hogy akkor is kell védeni a szólás szabadságát, hogyha az akár ízléstelen, vagy gusztustalan, vagy
1: nem. Hogyha nekem nem tetszik.
3: És azt mondja, hogy azért meg, hogy megmutatják a nemi szerveket, a teremtőnél kell reklamálni, mert hogy ő csinálta ilyenre.
0: És hát persze nyilván összehúzzák egyéb gazságokat, tehát hogy a tévéiradóban lehet látni, hogy valaki autógarambolva négy ember szétlocsan, vagy éppen most Aleppóban hány hulla van.
1: Na, tessék,
0: sokat. Hulla van, vagy egy gyilkosság van, vagy nem tudom.
3: Hát egyetek közel, mert besipolt.
0: Ahol véres fejű emberek fekszenek a földön, azt lehet, de...
3: Akkor szerintem hallgassuk meg pont ezt a részt, ezt az álcázott cenzúra, ez a következő 33 másodperces bejátszás.
4: És talán egy társadalom nem szabhatja meg a saját normáit?
5: Nem. Az csupán álcázott cenzúra. Ez az ország épp annyira az enyém, mint amennyire az öné, Mr. Lees. És ha önnek nem tetszik a Hustler magazin, ne olvassa!
4: Én nem is. De mi van azokkal az ártatlan gyerekekkel, akik bámulják a magazinját az élelmiszerboltokban?
5: Hát... Nézze, ha egy kölyköt elkapnak a kocsmában, amint sört iszik, azért még nem tiltják be a Heinekent országszerte.
0: Na. Hát Budweiser nyilván az eredetibe, de a Heineken is jó, mert azon meg van a magyar Heineken vörös csillag még?
1: Van. De Borsodit kéne mondani, nem?
0: Önkényuralmi jelként.
1: De nem Borsodit kéne mondani?
0: Borsodit? Mert...
3: Tudom, hát akkor még nem volt.
1: Akkor még nem volt Borsodi, amikor volt
0: Heineken.
3: Nem, mert hogy ez a film ugye az 50-es évek körül születik a Larry Flint, és akkor ez a 70-es évek közepe ez a sztori.
1: 70-es évek közepén Magyarországon Heinekenben, még kevés, de Amerikában
0: sem. Jó, de ezt nem akkor.
1: Jó, rendben.
0: A DVD-ken.
1: Ugye. De hogy a szabadság?
3: Hát igen, hogy azért, mert meg lehet vásárolni, vagy akár egy fiatal kezébe kerülhet, attól még nem kell.
1: Én emlékszem arra, hogy, és esztétika szak, Balassa Péter, nem akarok nagyon... nagyon klassz, hogy meg lehetett azt élni, hogy jártam úgy egyetemre, hogy megtiltották a bölcsészkar folyosóján az esztétika szakon a dohányzást, illetve azzal párhuzamosan volt valami kis gond az egyetem másik szárnyában, elloptak egy számítógép darabot. És akkor az került bevezetésre, hogy mindenkinek kifele és befele menet belenézhettek a táskájába. És a Balassa tanár úr éppen valamilyen órát, azt hiszem, utána Varázs egyetemeztük minden héten, és az óra elején azt mondta, hogy ezt komolyan gondolják, hogy még nem állnak kinn az utcán az egyetem előtt. Hagyják, hogy belenézzenek a táskájukba, és hogy nem dohányozhatnak a folyoson, dohányzik valakit. Én akkor, és végig dohányoztuk az órát, és én akkor megértettem valamit abból, hogyha feladom, akkor baj van. És a Larry Flint meg pont ezt tudja ilyen nagyon szabadon, és ráadásul egy nagyon komoly, megfelebbezhetetlen dolog egy pornó, valami minden irányból támadhatatlan és támadható csak és kizárólag.
3: Mert meg az a csodálatos még benne, hogy egy tök civil szóval, hogy egy
1: abszolút.
3: Ilyen rendes amerikai alkoholista papa, valahol a világ végén két gyerek, ugye ez egy testvérpár, ez a Larry Flint és a nem tudom, hogy hívják a másikat.
0: Figyelj, nagyon érdekes, hogy ugye ezt egy Milos Forman nevű ember csinálta meg ezt a filmet, és amikor a filmet bemutatták, nagyon jól indult a film, mert nagyon jó a film, remek színészekkel, és ugye egy idő után elkezdték betámadni a New York Times meg
1: a pornó miatt,
0: hát, hogy az egész filmet elkezdték ekézni, és akkor a Forman írt egy válaszlevelet, hogy hát ő a fasizmusban nőtt föl, az egy elég radikális így a sajtószabadság szempontjából, és aztán a kommunizmusban az a megint másik a dolog, és akkor itt most, hát akkor most itt mi itt a probléma pontosan, mert hát ezt nyilván egy kelet-európai ember tudta igazán jól megcsinálni, amellett, hogy nagy mester volt, és akkor ugye kiderült, hogy két irányból támadták, egyrészt feministák, de nem arccal, tehát már akkor is voltak ilyen lobbik, amik hátulról, a másik pedig az derült ki később, hogy a konkurens filmstúdió működtetett egy elég komoly ilyen dezinformációs troll hálózatot, az Oscar, mert ugye nevezték az Oscarra a Woody Harrelsont is.
1: Körti Lávról azért emlékezzünk, hogyha a feministák tiltakoznak, hogy mennyire csodálatos volt a film.
0: Tulajdonképpen abban rögtön nem volt túl sikeres a film anyagilag, mert eléggé megijedtek, hogy akkor itt most akkor Jézus Mária, tehát a pornográfia és a nőjogi, vagy ez a politikai korrektség nevében komolyan becsúsztak páros lábbal a dolognak. Aztán persze nyilván minden...
1: Hát hiszen Amerika.
0: De az egy nagyon érdekes kérdés, hogy azt mondja, hogy a szart is védeni kell tulajdonképpen, tehát hogy nem lehet...
1: Alapvető jog.
0: Most nem tudom, hogy kell-e, vagy ez hol a határ, meg ez Amerika... Te voltál, értél egy ideig.
2: Kaptam egy darabig. Nem is azon gondolkoztam, hogy itt hogy akkor, amikor a 70-es években nem az ilyen erotikus magazinokat, hanem pornófilmeket kezdték el hát tulajdonképpen bírósági eljárás alá vonni, és pontosan abból a megfontolásból, hogy nem az első alkotmány kiegészítés alá sem, hanem azért, hogy például megvalósít olyan egyenlőtlenségeket.
1: Jó, hát ez jogos.
2: Amik, vagy az, hogy hogyan bánnak sokszor ezekben a filmekkel, a filmekben a nőkkel, meg ilyesmi. És hozzáteszem, hogy ez sem volt egy könnyű meccs, mert ebben is voltak jobbról is, balról is sikerek és sikertelenségek. Tehát a lényeg az volt, hogy végül is azt a fajta pornográfiát és azt a fajta szókimondó erotikus kifejezésmódokat egyébként egyáltalán nem a bíróságok szüntették meg, hanem éppenséggel a piac.
1: A kereslet?
2: Hát persze, uh-huh. Hát ugye most volt tavaly, hogy úgy jelent meg a Playboy, hogy benne nem volt benne mesztelen csak.
1: Ja. És tehát a filmen meg a netten vajon? Hát ugye az megszabadította ezt.
0: Már nem annyira
1: hát nem kell lapozni, hanem
2: hát végtelen. Tehát hogy egyszerűen azok az olvasók, akiknek ők szánják ezt a magazint, azok hát hogy talán nevetségesnek tartják azt, hogy ilyen nagyon kifotoshoppolt, nagyon attraktív nők úgy ott kepesztenek, hogy
1: mutassanak. Ha minden hónapban nem vesznek ilyen.
2: Szóval, hogy ez olyan, mert aki az ember, hogyha gondolom az ilyen tartalmat szeret, akkor az erre specializálódott helyekre megy, ahol viszont nagy kanállal kap ennél sokkal szókimondóbbat. Tehát pont ez a lényeg, hogy itt most hülyeskedünk, hogy hát legyen benne egy kis amerikai irodalom is, de közben legyen ott a centerfoldban azért legyen ott egy nagyon attraktív mesztelen nő. Ez már olyan.
0: Na de azért, mert ez ilyen tehát, hogy az árukapcsolás, hogy egy motor, hogyan csinálunk egy igazi Martinit, két nő. Hát a Hustler az egyel tovább ment, mert abban voltak nemi szervek, igen. Tehát nyilván a piacon.
2: És egyszerűen az is elképzelhető, hogy tehát nem egyszerűen csak a hardcore pornónak a győzelme tulajdonképpen az, ami ilyen módon kiszorította a mesztelen nőket a Playboyból, hanem egyszerűen az, hogy elképzelhető, hogy például az új olvasóközönség a Playboynak például, hogy azok nők is például, És akkor például lehet, hogy mondjuk egy, hát, egy nő mondjuk már nem annyira víg, hogyha nézeget
0: érdeket. Hát akkor csípendél fiúkat kellene rakni.
2: Akkor
3: vígabb, hogyha.
2: És aztán, és egyrészt másrészt meg, hogy még azt ad. Meg hogy, tehát, hogy egyszerűen szóval az erotikus szókimondásnak úgy tűnik, hogy más az algoritmusa, meg más a normája, és amiben egyszerűen ez itt már úgy tűnt, hogy teher volt már a Playboynak, mint sem egy fontos eladható.
0: Bele fog bukni.
3: Na, de akkor hallgassuk meg a következő bejátszást, mert ugye konkrétan erről szól. Ez a, ez Edward Norton, az ügyvéd, aki védi Larry Flintet.
6: Esküd, hölgyek és urak! A mai napon már eleget hallottak, és nem akarom újra és újra elismételni az egészet. De vissza kell vonulniuk, és döntést kell hozniuk. És van még egy dolog, amit szeretnék világossá tenni, mielőtt döntenek. Nem akarom meggyőzni önöket arról, hogy helyes az, amit Larry Flint csinál. Nekem sem tetszik, amit Larry Flint csinál. De az már tetszik, hogy én olyan országban élek, ahol önök és én önállóan dönthetünk. Szeretek olyan országban élni, ahol vehetek mondjuk Hustler magazint, és ha akarom, elolvashatom, vagy kidobhatom a szemétbe, ha odavalónak ítélem. Sőt, kinyilváníthatom a véleményem azzal, hogy meg se veszem. Örülök, hogy megvan ez a jogom. Ez fontos nekem, és önöknek is fontos kell, hogy legyen. Komolyan. Ugyanis mi szabad országban élünk. Tudom, sokszor mondogatjuk, de szerintem gyakran elfelejtjük, mit is jelent ez. Ismételjük meg. Mi egy szabad országban élünk. És ez egy magasztos eszme, ez egy csodálatos módja az életnek. De ennek a szabadságnak ára van, az, hogy néha el kell viselnünk dolgokat, amiket nem feltétlenül szeretünk. Mikor dönteni mennek, szabadon gondolhatnak Larry Flintről és a Hustler magazinról akármit, amit csak akarnak. De kérdezzék meg maguktól, vajon helyettünk is dönthetnek-e? Mert a szabadság, aminek itt a teremben mindenki örvend, most a szószoros értelmében a kezükben van. És ha mi falakat kezdünk emelni az ellen, amit némelyikünk obszcénnek tart, könnyen lehet, hogy egyik reggel arra ébredünk, hogy immár falak állnak körülöttünk, a legkülönbözőbb helyeken, ahol nem is vártuk. És nem látunk semmit, és nem tehetünk semmit.
1: Jaj, mindig szerelmes leszek Edward Nortonban már, amikor ő mondja, amikor ezt elmondja.
0: Ez nem az Edward Norton mondta.
3: Ez az Edward Norton magyar hangja mondta.
1: De hogy, ja, tehát hogy az eredetibe. Ja.
0: Ja,
1: de hogy milyen egyszerűen van megfogalmazva benne minden, nem?
0: Hát figyelj, jó forgatókönyvírói voltak a Formannak, de most azt érzem, hogy ez egy nagyon romantikus kor lehetett. Ugye ez, ja, az előbb szóba került, ez a, volt hát egy dok, van egy dokfilm, ez az Inside of Deep Throat, a mély torokról, illetve ugyanennek a, ugyanennek, gyakorlatilag ugyanez a sztori, hogy a börtön, a, igen.
3: Betelefonálunk van, szia!
1: Hello!
7: Sziasztok, Edward Norton, hello!
1: Ja, szevasz!
0: Hello, Edward!
7: Hazadom ezt a szerintet, és nagyon szeretem a filmet, meg remek film egyébként, de alapvetően szerintem egy óriási hazugságra épül, majd pedig az, amit szeretünk itt Magyarországon félreérteni, hogy az Egyesült Államok az nem szabad ország. Az állampolgároknak komoly problémák vannak ezzel, főleg az elmúlt 10-20 évben, főleg 2001 után, szeptember 1 után. Tehát, hogy azért hogy arról is lehetne esetleg fejteni, hogy milyen mértékben csorbulnak a szabadságjogok ebben a nagy dumás Amerikában.
1: Jó, oké, szeretnék néha annyira szabad lenni, amennyire ők nem azok.
7: Vezetnek át olajvezetékeket, és bármikor a Patriotek kapcsán bemehetnek a házadba, és elvihetnek szó nélkül, bírósági ítélet nélkül. Tehát ez már sok éve pedig az nem egy szabad ország. Hogy erről esetleg erős megkérdezni, amellett, hogy a Larry Flint, mint film, és amit képvisel, ez egy nagyon jó dolog, nagyon jó film, meg jó is, amit képvisel, csak hogy ez Hollywoodnak egy óriási becsapása, hogy a közvetíti az Egyesült Államokról, hogy ez egy szabad ország lenne.
1: Egy klassz, nagy hazafias filmet láttunk a Larry Flintben, szerintem.
7: Igen, ez egy átverés, aminek nagyon sok zsebből vége a dolga.
3: Okay. De ideának remek.
7: Igen.
1: Ja, de jó nézni.
0: Oké, köszi, hello.
3: Köszi.
0: Tehát egyrészt minden film átverés. A dokumentumfilm az azt játsza, hogy
3: az
0: nem.
3: Az az egyik legnagyobb átverés.
0: Azt játsza, hogy nem. Ez de közben egy objektív, de a film az, ez egy mese. Tehát egy film nem azt mutatja meg, hogy milyen Amerika, vagy mi, amiről szól, hanem az egy ideák, tehát hogy attól ez tök érvényes, hogy nem tudom most mi van, egy fogalmam sincs, hogy mennyire szabad ország Amerika, meg mihez képest.
1: Jó, de még mondjuk mindig viccelődnek a Trumppal, ami Magyarországon például nem szokás, hogy politikusokkal viccelődünk, tehát lehet, hogy nem szabadok.
3: Hát meg ez egy keresztény kultúrkörbe érvényes szót.
1: Kapkodok, mert... De a Ferire nézek, mert ő biztos, hogy ebben...
2: Ja, hát ez, tehát szerintem azért elég, az előbb is beszéltünk arról, hogy például vannak ezek az demokratikus országrangsorok, amik azt hivatottak megmutatni a világnak, hogy melyik ország mennyire demokratikus, az, hogy ezeket nagyon nehéz ilyen egyszerű mérőszámok szerint.
1: De Amerika benne van az első 10-ben?
2: Általában benne van, igen. Most ugye a probléma az, hogy minden politikai rendszert a saját maga által szabott és saját maga által tiszteletben tartott normák szerint lehet tekintetbe venni. Na most elképzelhető, hogy tehát például ilyen alapon, például Amerikában bizony egy kisvárosban lakni, az nem feltétlenül ugyanazt jelenti, mint Manhattanben lakni, vagy San Franciscóban lakni. Amikor mondjuk az ember bemegy idegenként egy kisvárosnak, egy ilyen tipikus amerikai kertvárosnak az utcájába, és ráhívják a rendőrt, mert hogy idegen van az utcában. Tehát ez most...
0: Ez te voltál az,
2: nem, tehát ezt lát, tehát ismerősömmel történt meg. Tehát egyszerűen azért, mert hogy...
1: Ismerjük, akik itt
2: laknak. Mert hogy az egy deviancia, hogy egy idegen van az utcán. Ugye? Tehát, hogy
1: gyalog.
2: De ugyanakkor viszont, és akkor emiatt akkor azt lehet mondani, hogy akkor, vagy például csak az, hogy igen, komoly szomszéd terror figyelhető meg, például akkor, amikor az ember a gyepet nem nyírja le rendszeresen, és akkor, mert hogy itt...
1: Randa.
2: Nem, annál sokkal nagyobb probléma, mert akkor a szomszédságra az a vízió hárulhat, hogy itt olyan emberek vannak, akik nem írják a gyepiket,
1: és akkor
2: adott esetben például a környéknek az ingatlanpiaci besorolásába adott esetben, tehát ez egy kollektív érdek.
0: Mindenki sétálnak.
2: Így van, és akkor az úgy van, nincs levágva a fül, akkor átmennek, hogy
1: elromlott a fűnyíró.
2: Ugye? Na most ugye a probléma, tehát itt megint csak az van, és éppen ezért, akinek mondjuk a mániája az, hogy ő gazt termeljen a kertjébe, az igen rosszul teszi, hogyha Amerikába megy.
3: Viszont
2: ugyanígy megvannak, vagy például a Dogville című film, az nagyon sok tekintetben, ez egy nagyon pontos leírása a nagy városi központoktól távol eső kisvárosi életformának. És az nem egy szabad, de ugyanakkor viszont mégiscsak azt lehet mondani, hogy és szeptember 11 valóban belekavart ebbe a dologba, hogy nagyon sok vonatkozásában az életnek az amerikai szabadságjogok azok még mindig példamutatóak. Tehát
0: például a sajtószabadság ügyében azért.
2: Igen, szóval, hogy mindezzel csak azt akarom mondani, hogy nem létezik a szabadságoknak egy ilyen végső nagy elszámolása, amiben sommással meg lehet állapítani. Ráadásul egy nagyon nagy és egy nagyon bonyolult országról, hogy ez mennyire demokratikus, mert mennyire nem szerintem. Úgyhogy ilyen értelme nem értek egyet a hallgatóval.
3: Ja, nekem csak az jutott eszembe, hogy láttam egy kis filmet arról, hogy egy amerikai társaság megvesz, egy nudista társaság egy komplett ilyen kisebb várost, és akkor oda beköltöznek, és a postás is meztelenül viszi a leveleket, meg a boltba is be lehet menni meztelenül, meg nem tudom, és hogy viszont ennek a ez nagyon morbid, vagy nem is tudom, tehát hogy az előnyei is ott vannak, hogy nem mennek be egyik városba, a másikba idegenek.
0: Ruhával be lehet menni ruhástól?
3: Igen, be lehet menni ruhástól.
1: Hát csak kilógsz a sorból, halló?
3: Szia!
8: Halló? Kilógsz?
3: Igen, itt vagy.
8: Jó, van, oké, mert köszönöm. Egy kérdésem lett volna még az előző amerikai betelefonálóhoz kapcsolódva, hogy még azt érdemes körüljárni, hogy a demokrácia és a liberalizmus a sok eszmeiség talaján álló Amerika, az hogy lehet, hogy mind, tehát a több mint 100 éve két pártra osztik a szenátusban, hogy a demokrata meg a republikánus van, míg Európában alig találni olyan kormányzatot, a mi kis országunkat kivéve, ahol ne lenne 3-4-5 párt koalícióban, ami igazából egy demokratikus verzió, vagy legalábbis egy, ha nem is demokratikus, de legalább egy megbeszélős, több a liberalizmusnak egy nagyobb dimenzióját kinyitó dolog. Amerikában pedig azt látjuk, hogy mindig két párt közé, még most, amikor nem lehet választani a két jelölt közül, akkor is 40%-on állnak a jelöltek, plusz-minusz 10%, holott az egy csomó dolog lehetne, és miért nem tud kijönni az, hogy több hely, több-többből tudok választani. Miért van az, hogy...
1: Szerintem az alapfékek erősebbek az egészben.
8: Hogy micsoda?
1: Az alapfékei a közös tudásnak, meg elvárásnak.
2: Én őszintén szóval...
8: Alapfékei a közös tudásnak. Hát ez olyat mondtál...
1: Hát egy ilyen fából vaskarikát, de mégis igaz.
2: Én azt szeretném mondani, hogy...
8: Várjál, alaptudásnak a fékei?
1: Igen.
8: Mi az alaptudás, és mik a fékek az alaptudásnak?
1: A demokrácia...
8: Alaptudásnak miért kell fék az alaptudásnak? Alaptudás az, amiből mindenki nő. Azt nem kell fékezni. Hát... Ezek, tehát ezt nem értem. Tehát az a lényeg, amit akartam mondani, hogy... Ott mindig csak két párt van, több mint 100 éve, aztán 2-3 független szenátor kerül be ezekbe a alsó-felső házakba, nem tudom, hogy pontosan hogy van, de mindig a republikánus, illetve a demokrata annak megfelelő, a kornak megfelelő elnevezéssel. Tehát én arra gondolok, hogy Amerika egy erőszakos és képmutató ország, és az erőforrásokhoz való hozzáférésért egyszerűen szövetkezni kell. Beolvasztja magába a két párt, tehát hogy először van 8, és akkor látják, hogy mit tudom, egyenként nem érünk semmit, az egyik összeszövetkezik a másikkal, az eszemben lévő, a tó másik partján lévő összeszövetkezik a másik kettővel, és addig, amíg mi nem találunk ki az erőforrásokhoz való hozzáférésre egy másik algoritmust, addig mindig két párt lesz. És hogyha az Amerikai Egyesült Államok politikai kormányzata adja nekünk a példát, az szerintem zsákutca. És azt nem értem, hogy itt, mit tudom én, 18.000-20.000 kilométerre távolságtól attól az országtól, miért kell nekünk azt, vagy a másik oldalt, a szovjet, orosz, kommunista, nem tudom milyen, német, akármi. Tehát Magyarország, ami egy nagyon különleges ország, én nem itt születtem, de jó, megtanultam nyelvet, mert különleges országra találtam, és a kultúrája és a nyelve is van, lenyűgöz engem. Hogy miért nem tudnánk valami mást kitalálni, Svájc, Svédország, inkább Svédország, valami, de nem kéne valamelyik hatalomra segít nyalni. Ebből is lehetne, ha ezt körül még tudni, kicsit körül tudnátok
0: nyitni. Egy gyors kérdés, melyik országban születtél?
8: Az mindegy most.
0: Mindegy, jó, oké. Okay. Jó.
2: Szóval ezek az elhangzottakkal kapcsolatban szerintem az, hogy egy országban hány párt van, az egy nagyon durva mércéje annak, hogy ott milyen a demokrácia. Egyszerűen, tehát hogyha ilyen értelemben azt lehet mondani...
8: A demokrácia azt jelenti, hogy a nép akarat. Az, hogy hány párt van...
2: Az, hogy a demokrácia mit jelent, annak azért többféle, az szó szerint azt jelenti, hogy a nép akarat, de abban mindenek előtt, de hogyha belegondolok, a demokrácia önmagában nem más, mint a többségi szavazás. Tehát, hogy az erősebb kutya ugat, ugye? Tehát, hogy ez viszont azt jelenti, hogyha csak annyit gondolunk a demokráciáról, hogy az erősebb kutya ugat, abban őszintén szóval én semmi elismerni valót nem látok, mert itt az egyszerűen az történik, hogy akkor a többségnek valósul meg a diktatúrája. Na most
8: igen,
2: viszont...
8: Én emeltem ki a liberalizmust, mert na. A liberális az az, hogy sok gondolat van, nem csak demokráciát emeltem ki, hanem a sok gondolat, és a sok gondolat mögött felsorakozó emberek ereje.
2: Így van, de hogyha megnézi az ember az amerikai...
8: A sok nagy ember tömeget.
2: Igen, csak hogyha megnézi az ember az amerikai közéletet, vagy a kultúrát, akkor azért nagyon nehéz visszafejteni azt, hogyha ránéz az ember valakire, vagy valamire, hogy akkor ez most demokrata, vagy pedig republikánus. Először ott kezdjük, hogy a demokrata párti szavazókban benne vannak a New Englandi, új-angliai, amerikai arisztokratáktól kezdve a latinokon keresztül
8: ez
2: a fekete...
8: Ez az eredeti amerikai. Tehát addig, amíg ezt meg nem módosították bizonyos körök, hát,
2: de én most, én most a mostani helyzetről beszélek. És éppen...
8: Hát, van egy folyamata.
0: Hagyd
8: egy...
0: már, hogy végigmondjon egy mondatot.
2: És a... Szóval...
8: Köszönöm
0: szépen. Hello.
1: Köszönöm.
2: Szóval szerintem a pártoknak a száma az egy... Tehát az tekintet arra, hogy a pártokon belül is éppen akkor a különbségek vannak olykor, mint két párt között, úgyhogy innentől kezdve ez egy technikai dolog. Mert hogy a párton belül nagyon sokszor az történik, hogy azok a versengések, amik egyébként egy másik demokratikus országban a pártok között történik meg, ez nagyon sokszor a párton belül történik meg. Most ezt mondjuk technikailag...
0: Én szerintem sehol se, hogy 15 párt van Olaszországban, attól több a gondolat, mint a...
1: Hát persze. Meg hát, hogy mihez tartjuk magunkat.
3: Ezután a betelefonáló után viszont berakjuk a következő részt. Építkezik a műsor. Nincs zene, mert mindjárt vége van.
1: Na most,
3: mondjál.
9: Ja, csak arra, hogy a pártoszáma igazából nagyon is számít. Ez piacgazdasági példával éve nem mindegy, hogy egy cég van a piacon, vagy versenyző piacon, vagy két cég van a piacon. Ebből a szempontból mondjuk az egy párt rendszer Kínában ugye nem olyan demokratikus. Most másképp is mit értünk rajta, és ugye az amerikai rendszer a két párt, szerintem azt sem tekintető, abszolút demokratikusnak. Tehát Amerikában olyan nagy belépési korlát van ahhoz, hogy valaki politikába kezdjen ezen a két párton keresztül, hogy ez gyakorlatilag fölér majdnem egy pártrendszerre, olyan szempontból, hogy teljesen esélytelen.
2: Ezzel én egyáltalán nem értek egyet. Például ott volt a Bill Clinton, aki egy nagyon elmaradott államnak, egyáltalán nem egy privilegizált társadalmi csoportjából jött egy nagyon...
9: Nem figyelte arra, amit mondtam. Tehát Kínában a kommunista pártba is be tudsz lépni, és a kommunista pártba is lehet főtitkár bárhonnan jött. Ugyanígy Észak-Koreába is be tudsz lépni az egy párt rendszerbe. De pluralizmusról nem beszéltünk Amerikába, ahol kettő párt van, évtizeden keresztül, és ugye kettő párt van, ez nem egy teljes értékű demokrácia, ugyanis ha nem szerzel magad mögé olyan óriási pénzerőt, ami ott a Super PAC nem támogatnak felül mennyiségű gazdag és cég, akkor esélytelen, hogy te bármit elérjél.
2: Igen, de most az a probléma, hogy akkor, amikor Amerikáról beszélünk és politikáról, mindenki az amerikai elnökre gondol, holott az amerikaiak zömének a számára a demokrácia az sokkal inkább az, hogy az iskolai bizottságba el fog menni, vagy mit tudom én, szervezi.
9: A kínaiaknak is ezt jelenti, és ott is van ilyen, tehát ez nem szerelés. Tehát azért tehát Amerikában két párt van, a városházától az elnökig, a szenátuson át mindenhol, ami nem tekinthető egy követendő demokratikus modellnek, mert nem demokratikus, pont, hogy a pénzt adta.
1: De lehet, hogy a civilek erősebbek ott
0: köszi.
1: Például.
3: Köszi.
1: Na, a civilekben ott lehet nézni.
3: Be ezt az Orwelli dolgot most.
10: De azt is egy Orwell mondta egyszer, hogy a szabadság mindenek előtt azt jelenti, hogy elmondhatjuk másoknak, amit nem akarnak hallani. Amerika csak azért a világ legerősebb országa ma, mert a legszabadabb ország. De ha valaha figyelmen kívül hagyja saját alapvető örökségét és a hozzátartozó alapelveket, nem lesz többé szabad.
1: Ja, szóval, hogy a civil, szerintem, tehát végig politikáról beszéltünk, de ugye a Larry Flintben pont az a jó, hogy egy ilyen nagyon durva, szélsőséges tematikán keresztül abszolút civil, és mégis alapdolgokért harcol, és tudjuk mindannyian, hogy ez egy mese, meg azt is értjük, hogy Amerika, meg amerikai nem messze van, de hogy alapdolgok vannak benne, és ez a mindannyian egyetértünk, hogy olyan helyen szeretünk élni, ahol szabad azt gondolni, amit akarunk, azt szerintem fair.
3: Igen, szerintem na, sem azzal kellene vitatkozunk, hogy tényleg Amerika tényleg szabad el, hanem hogy ezek az elvek, ezek ilyen igazi szabadságelvek ebben a környezetben lett kimondva, ugye ne felejtsük el, hogy 1975-öt írunk, tehát ez a film akkor ahhoz képest most már
1: bár ezen vitáznánk mi is, nem?
3: 40 éves. És nekem nem Amerika jelenlegi, nem tudom, hogy demokrácia van-e, vagy nem ez hitelesíti a filmet, hanem a precizitása, vagy a, nem tudom, ez az ügyvédi bravúra, hogy megvan ez írva.
1: Amire egyszerűen gondol, kimondja a szabadságra való igényét.
0: De marha érdekes, hogy elindul egy ilyen a film kapcsán.
1: Abszolút.
0: És a legvadabb kérdések közepébe, hogy mi a demokrácia, meg a hány párt, meg nem párt, meg a hány gondolat, meg kéne csinálni egyszer tematikus Amerika napot, mert messze van, és nagyon
1: más
0: és izgalmas. És akkor ilyen típusú szakértőket meghívni. Valójában a sajtószabadságból indultunk ki, és valószínűleg az egyik vannak még a Watergate ügyel kapcsolatban, tehát van azért ennek így filmirodalma, de hát ez vegy tisztán arról szól, hogy meddig
3: hogy egy civil, hogy tudja a saját jogait érvényesíteni egy olyan országban, ahol tisztelik annyira a jogot, hogy végig lehet vinni egy ilyen pert. Most,
0: vagy
3: hogy valóban szabad-e az ország?
0: Igen.
3: Vagy nem? Egyébként köszönjük a Hammer Ferinek, hogy
0: igen, közben el kellett menni, a Hammer Ferenc volt a vendégünk.
3: És Müller, Dóra, Szabány György, Győri Csilla, Larry Flint, és a Pótban köszönjük, Bazsi, hogy lekevered nekünk a műsort. Szerintem menjünk még egyet a filmmel. Ugye az jön, hogy Larry Flint visszaperel egy vádra.
1: Ja, és mindenki, aki megnézi, az eredeti nyelven is próbálja megnézni.
3: Illetve igen, csak a szinkron nyelven.
0: Nem
3: igen.
0: Angolul játszunk be.
1: De hogy a szinkron is klassz, de eredetiben meg még
3: eredetiben jó. Embertelen.
11: Figyelj rám, tudom, nem a legjobb alkalom, de emlékszel arra a kis Campari reklámra? Jerry Falwell az anyjával a fáskamrában. Szóval látta. És azt hiszem, bizton mondhatom, nem igazán szórakozott jól rajta. Lényeg, hogy beperelt. Rágalmazásért és szándékos becsületsértésért. És 40 millió dollárt akar. És abban az államban perel, ahol él. Szóval, ha kész vagy rá, nagyon ki kell találnunk, hogy akarod megoldani.
12: Visszapereljük.
13: Hogy?
12: Igen, Jerry, ő perel téged.
13: Ő perel engem? A régszerelmére milyen alapon?
12: Lefénymásoltad a reklámját. És szétküldted 1 millió adománykérő levélben.
13: Igen, és?
12: De nem kértél tőle engedélyt. Ez a szerzői jog megsértése.
1: Hát szerintem ezzel búcsúzhatunk is.
0: Ja,
3: jó, akkor eresszük rá most már a
1: végét,
3: a búcsút, és még akkor ez alatt a 3 perc alatt a megoldást is megkapjátok. Mi elköszönünk, jön a következő műsor.
0: Larry Flint, a Provokátor, Milos Forman filmje, a sajtószabadság.
3: Pont 3 perc van még, úgyhogy engedjük el. Sziasztok.
1: A szabadságról.
3: Szabadság.
1: Igen.
11: Az egyik legbecsesebb eszme ebben az országban, hogy legyen korlátoktól mentes szólásszabadság és nyilvános vita. A mai napon arra keressük a választ, hogy egy közéleti személy joga a becsületsértés elleni védekezéshez fontosabb-e, mint az a közérdek, ami biztosítja minden polgár számára a szabad véleménynyilvánítást.
14: De mi volt a vélemény, ami megjelent a bizonyítékban?
11: Azzal kezdeném, hogy ez egy ismert Campari reklám paródiája.
14: Értem, csak folytass.
11: Jól van. Még fontosabb, hogy szatíra egy közéleti személyiségről, Jerry Falwellről. Aki ez esetben igazán elsőrangú alany volt a szatírához, mivel feletté valószínűtlen a megjelenése egy italreklámban. Ő olyan személy, akit szószéken, Bibliával a kezében szoktunk meg, amint prédikál, ama jól ismert, üdvözült mosollyal az arcán.
14: De hol van itt a közérdek, amiről az imént beszélt? Talán érdeke valakinek, hogy nevetségessé tegye őt?
11: Igen. Igen, bíró úr, közérdekű dolog, hogy Jerry Falwellt nevetségessé tegyék, amennyiben közérdek az, hogy a Hustler kinyilvánítsa abbéli véleményét, hogy Jerry Falwell baromságokat beszél. Nyilvánvaló, amikor valaki kritizál egy közéleti személyt, elkerülhetetlen a lelki sérülés. Mindnyájan tudjuk. Ezt a világ legkönnyebb dolga állítani és lehetetlen cáfolni. Ettől válik értelmetlen normává. Valójában arra jó, hogy megbüntessük a szókimondást. És ez az ország arra a szilárd meggyőződésre épült, legalábbis részben, hogy a szókimondás abszolút nélkülözhetetlen nemzetünk egészségéhez.
5: Ha az alkotmány megvéd egy ilyen... Minek nevezett Grootman?
11: Féreg.
5: Férget, mint én, akkor mindnyájunkat megvédi. Mert én vagyok a legrosszabb.
11: Egyhangú döntést hoztak Larry, és maga a főbíró írta.
5: És jó vagy rossz?
11: Felolvasom neked. Az alkotmány első cikkeje
15: a gondolatok szabad áramlásának alapvető fontosságára épül. A szólásszabadság nem csak az egyén szempontjából fontos, hanem elengedhetetlen az igazság kereséséhez és az egész társadalom működéséhez. A közélet nyilvános megvitatásának világában a kevésbé tetszetős motiváción alapuló tevékenység is az alkotmány védelme alatt áll.
5: Szóval győztünk?
11: Igen, úgy van, győztünk.
16: Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

Mikor beköszöntött a júliusi hőség, a főnök nem gurult többé szobáról szobára, nem ment be többé az étterembe, hanem a szobájában maradt. Amúgy a jégveremben, ahol a hőmérséklet nem lehetett 20 foknál magasabb. Ám annak ellenére, hogy nem mutatkozott, annak ellenére, hogy nem gurult keresztül Kasula park sétányain, annak ellenére, mintha látott volna minket, mintha mindenható lett volna. A sípjával szolgált fel, a sípjával osztogatta a parancsokat és a tilalmakat, és én úgy éreztem, hogy a sípjával sokkal többet mond, mintha beszélne. Akkoriban 4 külföldi lakott nálunk, valahonnan Bolíviából, és hoztak magukkal egy titkos bőröndöt, amire úgy vigyáztak, mint a szemük fényére, még alvás közben is maguknál tartották. Mind a 4 fekete ruhában, fekete kalapban jártak, fekete harcsabajuszuk volt, meg fekete bőrkesztyűjük. És a bőrönd, amit úgy őriztek, szintén fekete volt, s akárcsak ők koporsóra emlékeztetett. Éjszakai vendégeink pénzszóró vidámságainak és duhajkodásainak vége szakadt. De az új vendégek nyilván nagyon jól fizettek, ha a főnök úr befogadta őket. Ez volt a főnökünk és egyáltalán az egész cégünk specialitása. Ha valaki egyszer nálunk szállt meg, az ugyanannyit fizetett a fokhagymalevesért, a vizes levesért, a krumplis lepényért, meg egy bögre aludtejért, mintha osztrigát és homárt evett volna, s henkeltrokkennel öblítette volna le. És így volt ez a szállással is. Ha valaki egy heverőn szundított hajnalig, egy egész emeleti lakosztályt kellett megfizetnie. Ez hozzátartozott a mi házunk, a csendesség szálló patinájához. És én egyre csak azt akartam tudni, mi lehet abban a bőröntben. Még aztán egyszer, mikor a fekete csoport vezetője hazatért, zsidó ember volt, Salamon úrnak hívták, szóval akkor megtudtam Zdenyektől, hogy ennek a Salamon úrnak jó kapcsolatai vannak Prágával. Sőt, magával az érsekkel is. És hogy diplomáciai úton kéri őket, szentelné meg a Bambino di Prága, a prágai kis Jézus aranyszoboskáját, a prágai kis Jézusét, aki nagyon népszerű Dél-Amerikában. Annyira, hogy sok-sok millió indián hord a nyakában láncol ilyen kis Jézuskát. És hogy egy szép legenda is kering ott arról, miszerint Prága a világ legszebb városa, s hogy a kis Jézus ott járt iskolába. És hát ezért szeretnék, ha maga a prágai érsek szentelné meg a prágai kis Jézust, ezt a 6 kilós színaranyszobrot. E perctől fogva nem is foglalkoztunk mással, csak ezzel az ünnepélyes megszenteléssel. De a dolog nem ment ám csak úgy. Másnap kiszállt a prágai rendőrség, és maga az ügyosztályvezető tudatta nálunk a bolíviaiakkal, hogy a prágai alvilág már tud a Jézuskáról. Sőt, hogy van itt valami lengyel társaság, amely el akarja a Bambinót lopni. Összedugták hát a fejüket, és végül úgy döntöttek, hogy az utolsó pillanatig elrejtik az igazi Jézuskát, és a bolíviai köztársaság költségére csináltatnak egy másikat. Egy aranyozott öntvényt, és ezt az aranyozott Jézuskát hordják majd az utolsó pillanatig magukkal, mert ha mégis megtörténne a rablás, akkor lopják el inkább a hamis Jézuskát, mint az igazit. És rögtön másnap hoztak is egy pontosan ugyanolyan kis fekete bőröndöt, és mikor kinyitották, hát, az olyan gyönyörűséges volt, hogy még maga a főnök úr is odajött, kigurult abból a hűtött szobájából, hogy hódolhasson a Jézuskának. És aztán Salamon úr tovább egyezkedett az érseki konzisztóriummal, de az érsek nem akarta megszentelni a Bambinót. Mert Bambinó csak egy van, és az is Prágában, és akkor mostantól fogva már 2 volna. Mindezt Zdenyektől tudtam meg, mert hogy ő értett spanyolul meg németül. És maga Zdenyek is feletté izgatott volt. Most láttam először, hogy valami kizökkentette a nyugalmából. Még nem aztán harmadnap megjött Salamon úr, állt az autóban, és már a pályaudvartól látni lehetett, hogy jó hírrel érkezik. Mosolygott és hadonászott, és a bolíviaiak rögvest össze is ültek, és Salamon úr elmondta, hogy jó tippet kapott. Hogy tudnélik, az érsek úr szereti fotografáltatni magát. Így hát Salamon úr azzal állt elő, hogy az egész szertartást filmre veszi, mint a Gumó filmhíradó mellékletét, és akkor az egész szertartást láthatják majd szerte a világon, mindenütt, ahol csak mozi van.
Mindenütt ott lesz, nem csak az érsek, de a Jézuska, meg a Szent Vitus székesegyház is. És ezáltal az egyház, miképpen az Salamon úr igen helyesen indítványozta, népszerűségre tesz szert, és ki is terjeszti a népszerűségét. És mikor eljött az ünnepélyes megszentelés napja, egész éjszaka tanácskoztak. És Zdenyek meg én azt a feladatot kaptuk a rendőrségtől, hogy mi vigyük az igazi Jézuskát. Három autóban ülnek majd a bolíviaiak a rendőrfőnökkel frakban, és ők viszik a Bambino di Prága utánzatát, míg én Zdenyekkel meg három gyárosnak beöltözött detektívvel kíséret gyanánt haladunk szép csendben mögöttük. Vidám egy út volt. És miként azt a bolíviai katolikusok vezetője kikötötte, én tartottam az ölemben az igazi Jézuskát. És így indultunk el a csendesség szállóból. Vidám urak voltak azok a detektívek is. Mikor annak idején megnyitották a kincstárat a nyilvánosság előtt, és látni lehetett a koronázási ékszereket is, ők szerpapoknak öltözve jártak keltek a mellékoltár körül, és úgy tettek, mintha imádkoznának, de közben revolver volt a mellkasukra szíjazva, mint Al Capone-nak. És mikor szünet volt, hát kétszer is lefotografáltatták magukat azokkal a koronázási ékszerekkel, prelátusnak öltözve. Egyfolytában nevettek, ahogy felidézték ezt a történetet. És útközben nekem is meg kellett mutatnom a Bambino di Prágát, és végül rábeszéltük egymást, hogy megállunk, és a sövény mögött Zdenyek csoportképet készít rólunk a Bambinóval, a gyárosnak álcázott titkos rendőrök fényképezőgépével. Útközben még elmesélték, hogy amikor állami temetés van, akkor meg az a dolguk, hogy mikor ott van a temetésen az egész kormány, hivatlan vendég be ne jusson a szertartásra, nehogy bombát rejtsen a koszorúk közé. És hogy van nekik egy olyan lándzsaféléjük, és hogy ezzel a lándzsával még a szertartás előtt azt az egész zöld rengeteget és virágpompát mind átszurkálják. És hogy ott is lefotografáltatták magukat, és mutatták is a képeket. Ott térdepeltek valami ravatal körül a lándzsáikra támaszkodva, amikkel azt szokták vizsgálni, nem rejtenek-e magukban a koszorúk bombát, vagy legalábbis egy bomba bambinót. És hogy ma is, ezúttal gyárosoknak álcázva, frakban fognak térden csúszkálni a szertartás alatt, úgy, hogy három irányból is vigyázhassanak, nehogy történjen valami azzal a Bambino di Prágával. És így hajtottunk át Prágán, és amikor fölértünk a várba, már ott vártak bennünket a bolíviaiak, és Salamon úr átvette a kis koffert, és végigvitte a székesegyházon, és minden csillogott, villogott, mint egy esküvőn, és zengett az orgona, és színes, liturgikus ruháikban hajlongtak a prelátusok, ahogy Salamon úr elvitte előttük azt a Jézuskát, és zümmögött a felvevőgép, és mindezt fölvette, és aztán jött a szertartás, tulajdonképpen ünnepi mise volt ez, a legájtatosabban Salamon úr térdepelt, mi pedig térden csúszva lassan közelebb lopakodtunk az oltárhoz, és minden vibrált a sok virágtól és aranyozástól, és a kórus ünnepi misét énekelt, és a mise csúcspontján, mikor az operatőr jelt adott, megszentelték a Bambino di Prágát. És a közönséges tárgyból ekképpen kegytárgy lett, amely az érsek által megszentelve eztán majd természet fölötti erőt, szent malasztot áraszt. És midőn a mise véget ért, és az érsek visszavonult a sekrestjébe, Salamon úr a káptalani helynök kíséretében utána ment, majd kilépve a sekrestjéből becsúsztatta a zsebébe a tárcáját. Biztosan valami nagyobb összegről szóló csekket adományozott a bolíviai kormány nevében a templom fenntartására, vagy pedig lehet, hogy a megszentelésnek is megvan a maga tarifája. És aztán láttam a bolíviai köztársaság nagykövetét, hogyan viszi végig ismét a székesegyházon a Bambino di Prágát, megint csak orgonazúgástól és kórusmuzsikától kísérve, és ismét előálltak a kocsik, és becsomagolták a Bambinót, de mi most már semmit sem vittünk magunkkal, és mindenki, a nagykövet úr, meg az egész kíséret a Steiner Hotelba hajtatott, mi pedig hazamentünk, hogy mindent előkészítsünk az esti búcsúlakomához. Amikor aztán este 10-kor megjöttek a bolíviaiak, csak ekkor nálunk sóhajtottak föl megkönnyebbülve. Itt bontottak pezsgőt és konyakot,
Itt láttak neki az osztrigának, meg a csirkének, és éjfélig még 3 autó érkezett, és operett táncos nőket hozott. És ezen az éjszakán annyi munkánk volt, mint még soha. Sosem volt itt ennyi ember, és a rendőrfőnök, aki jól ismerte a szállodánkat, a hamis Jézuskát megint csak feltette a kandalló tetejére az úri szobában, és az igazi Jézuskát titokban hátra vitte a babaházba. És ott minden félsz nélkül tette le a babák, bábuk, ugrókötelek és bádogdobok közé. Aztán mindenki ivott, és a mesztelen táncosnők pirkadatig táncoltak a hamis Bambino di Prága körül, és mikor eljött az ideje, hogy a nagykövet úr visszatérjen rezidenciájába, a bolíviai képviselők pedig a repülőtérre induljanak, hogy hazautazhassanak, akkor a rendőrfőnök előhozta az igazi Bambino di Prágát, és kicserélte az utánzattal. De még szerencse, hogy Salamon úr belekukkantott a bőröntkébe, mert a nagy vidámságban és összevisszaságban a rendőrfőnök egy szép, szlovácskói népviseletbe bújtatott babát fektetett bele. Rohantak is mind a babaházba, és a Bambino di Prága ott hevert egy bádogdob és 3 baba közt. Hát felkapták azt a megszentelt Bambinót, helyére meg a szlovácskói babát állították, és elindultak Prágába. Ám harmadnap hallottuk, hogy a bolíviai köztársaság képviselőinek el kellett halasztaniuk a repülőgép indulását, mert, hogy a tolvajokat megtévesszék, ott hagyták a hamis Jézuskát a repülőtér bejárata előtt. És a takarítónő először egy buxusbokorba rakta. Ám mikor a Salamon úr vezette delegáció tagjai, immár a repülőgép fedélzetének biztonságában végre kinyitották a bőröndöt, látniuk kellett, hogy az, ami velük van, nem az igazi, nem az érsek úr által megszentelt Jézuska, hanem az aranyozott öntvényből készült, a nem színarany, a hamis másolat, csak a ruhácskák voltak egyformák. Így hát hanyathomlok futásnak indultak, és pont akkor leltek rá az igazi Jézuskára, mikor a portás ott állt mellette, és a körülötte állókat kérdezgette, kié ez a goffer. És mivel senki sem jelentkezett, ott hagyta a Bambino di Prágát a járdán. És ebben a pillanatban rohantak oda a válogatott bolíviai fiúk, és fogták azt a kis bőröndöt, és ahogy fölemelték és megbecsülték a súlyát, megkönnyebbülve sóhajtottak föl, kinyitották, és látták, hogy ott az igazi Jézuska, és már rohantak is vele vissza a gépre, hogy elrepüljenek Párizsba, onnan meg tovább, vissza a hazájukba ezzel a Bambino di Prágával, aki az indián legenda szerint Prágában járt iskolába, és Prága, ahogy azt ugyanez a legenda mondja, a világ legrégibb városa. Elég lesz mára? Akkor most abba is hagyom. Vendégem volt az angol király. Jól figyeljenek arra, amit most mondok. Az én szerencsém mindig abból ered, hogy valami szerencsétlenségért. Így hagytam el könnyek között a csendességszállót is, mert a főnök azt hitte, hogy én voltam az, aki készakarva felcserélte a Bambino di Prágát az utánzattal, a hamis prágai Jézuskával, hogy az egészet én eszeltem ki, hogy így szerezzem meg azt a 4 kiló aranyat. Holott én ártatlan voltam. És aztán megjött az új pincér, egy ugyanolyan bőröndel, és én elindultam Prágába, és ott már a pályaudvaron rám mosolygott a szerencse, mert belebotlottam Walden úrba. Éppen a körútjára indult, és most is vele volt az a szomorú hordár, a hordár hátán egy ponyvában a 2 gép, a mérleg és a szalámi szeletelőgép. És Walden úr írt nekem egy ajánlólevelet a Párizs szállóba, és újra elbúcsúztunk. Valahogy kedves lehettem a számára, megsimogatott, és egyre csak azt mondta, szegénykém, tarts ki, picike vagy te, vinned kell valamire ebből a piciségből, majd felkereslek, kiáltotta. És én csak álltam, és hosszan integettem utána. A vonat már rég eltűnt, és rám megint újabb kaland várt. Különben is kezdtem én már félni abban a csendességszállóban. Úgy kezdődött az egész, hogy a mindenesünknek volt egy macskája. És ez a macska mindig csak őt várta, hogy mikor tér már meg abból a fura melójából, vagy ott ült az udvaron, s nézte, hogyan vágja a gazdája az aprófát, hogy minden vendégünk jól lássa. Szóval a mindenesünknek az a macska az volt a mindene. Vele aludt.
és egyszerre csak egy kandúr kezdett járni azután a macska után, és a cica csak dorombolt, és kimaradozott hazúról. És a mindenesünk halálsápat volt, amerre csak járt a cicát kereste, állandóan forgolódott, hogy nem jön-e már az ő mílája, mert hogy ez a mindenes szeretett magában beszélni, és valahányszor elmentem mellette, hát hallhattam, miként válik valósággá a hihetetlen. Eképpen tudtam meg ezekből a monológokból, hogy a mindenesünk börtönben ült. Hogy fejszével összevagdalt egy csendőrt, aki összeszűrte a levet a feleségével, az asszonynak meg szíjjal látta el a vaját, de úgy, hogy kórházba kellett szállítani. 5 évet kapott. És egy zsiskovi gonosztevővel ült együtt, aki sörért küldte a gyereket, és ez a gyerek hazafelé menet elveszített egy 50 koronást, mire az apja begurult, egy tuskóra fektette a kislánya kezét, és levágta. És ez volt az első történet, melyben a hihetetlen valósággá vált. A mindenesünk másik börtöntársa pedig olyan ember volt, aki, midőn rajta kapta feleségét egy vigéccel, baltával agyoncsapta az asszonyt, kivágta a nemi szervét, és halállal fenyegetőzve arra kényszerítette baltájával azt az ügynököt, hogy egye meg az asszony nemi szervét. De az ügynök belehalt az iszonyatba, és a gyilkos föladta magát. És eképpen lett a hihetetlen valósággá másodszor is. A harmadik rab pedig maga a mindenesünk volt, aki annyira bízott az asszonyában, hogy amikor meglátta azzal a csendőrrel, ketté hasította a férfi vállát. De a csendőr átlőtte a lábát, és így aztán a mindenesünk 5 évet kapott, hogy a hihetetlen megint csak valósággá váljon. És egyszer az a kandúr elmerészkedett a mindenes ajtajáig. Az meg a kandúrt egy téglával a falhoz szorította, és baltájával átvágta a gerincét. És a macska hangosan jajveszékelt a kandúrja fölött. De a mindenes úgy beszorította a kandúrt a dróthálós ablakba, hogy 2 napig döglődött a hálóba szorulva. Pontosan úgy járt, mint az a csendőr. A macskát pedig elzavarta. És a macska fel alá szaladgált a fal tetején, de haza már nem mehetett. Aztán el is tűnt. Biztosan azt is megölte a mindenes, mert ő felettébb finom és érzékeny ember volt, és így aztán kényes is. Ezért rögtön baltával támadt mindenkire. A feleségére csak úgy, mint a macskára, mert iszonyúan féltékeny volt a csendőrre. Csak úgy, mint a kandúrra. És a bíróság előtt még sajnálta is, hogy a csendőr vállát hasította ketté, és nem a koponyáját sisakostul, mert sisakkal a fején bújt az asszonya ágyába, és a derékszíján ott volt a pisztoly is. És ami a legfontosabb, ez a mindenes találta ki, és ő is mondta el a főnöknek, hogy én akartam ellopni azt a prágai Jézuskát, és hogy csak is azon jár a fejem, hogyan lehetne gyorsan meggazdagodni.

hogyan már egyszer zenyekkel megtettük. És hozzáfűzte, hogy a hihetetlen ismét negyedszer is valósággá válhat. És ezt rögves be is mutatta nekem azon a kandúrón, amely közvetlenül az én szobácskám mellett szenvedett törött gerinccel két napig. És a mindenes ahányszor csak arra mentem, a kandúr múmiájára bökve figyelmeztetett, hogy így jár mindenki, aki az ő szemében vétkezett, és két ujjával a szemére mutatott. És ha másért nem, hát azért, hogy a babáival játszottam, ha nem is ölt volna meg ott helyben, de legalábbis halálra sebzett volna. Hogy hosszas szenvedés után bújjak ki, mint az a kandúr, mely semmiről sem tehetett, csak a mindenesünk macskáját kerülgette. Aztán meg csak most a pályaudvaron jöttem rá, mennyire meghűltem fél év alatt abban a csendesség szállóban. Fütyültek a kalauzok, az utasok beszálltak a helyükre, aztán a kalauz a forgalmistának jelzett a sípjával, én pedig egyik kalauztól a másikig rohantam, és kérdezgettem, parancsol? És mikor a forgalmista kérdőn fütyült, hogy a kalauzoknál minden rendben van-e, hogy bezárták-e az ajtókat, és így tovább, akkor hozzá is odarohantam, és tisztelettel kérdeztem, parancsol? És a vonat elvitte Walden urat, és én átvágtam a prágai kereszteződéseken, és kétszer is megesett velem, hogy a kereszteződésben álló közlekedési rendőr olyan áthatóan fütyült, hogy odarohantam, leraktam a bőröndömet a lábára, és megkérdeztem, parancsol? És így mentem tovább Prága utcáin, míg oda nem értem a Párizs szállóhoz. Ez a Párizs szálló olyan gyönyörű volt, hogy majd hanyat vágódtam. Annyi tükör, annyi rézkorlát, és rézkirincs, és rézgyertyatartó, és úgy kisuvickolva, hogy az egész valami aranypalotához hasonlított. Amerre csak néztem, piros futószőnyegek és üvegajtók. Olyan volt itt minden, mint valami kastélyban. Brandeis úr rögvest és szívélyesen fogadott, és fölvezetett a szobámba, amolyan kis manzárt szobába, ahonnan olyan gyönyörű kilátás nyílt Prágára, hogy elhatároztam, már csak a szoba meg a kilátás miatt is, igyekezni fogok, hadd maradhassak itt végleg. És mikor fölnyitottam a bőröndömet, hogy felakasszam a frakkomat meg a ruháimat, kinyitottam a szekrényt, és látom, hogy tele van ruhával. Kinyitottam a másikat. Az meg esernyőkkel volt tele. A harmadikat pedig felöltők töltötték meg. És az ajtó belső oldalán nagy rajszögekkel felerősített madzagokon százával lógtak a nyakkendők. És miközben összetoltam a válfákat és beakasztottam a saját ruháimat, elnéztem Prágát, azokat a háztetőket, láttam a csillogó várat, és ahogyan így ezt a várat, a cseh királyok várát elnéztem, hát patakzott a könnyem. Teljesen megfeledkeztem a csendesség szállóról. Még örültem is, hogy azt hitték, hogy el akartam lopni a Jézuskát, még ha a főnököm ezt nem is hitte el, mert különben most is gerebjézném a kerti utakat, igazgatnám a szénabogjákat, és állandóan rémüldöznék, hogy ki és honnan fütyül. Mert csak most döbbentem rá, hogy biztosan a mindenesnek is volt sípja. Hogy ez a mindenes volt a főnök úr kihelyezett szeme, hogy ő pótolta a főnök úr lábát. Ő figyelt minket, és utána ugyanúgy fütyült, mint a főnök úr. És lementem. És pontosan dél volt, és a pincérek éppen váltották egymást, és ebédeltek. Láttam, hogy krumplinudlit ebédelnek, Prézliben megforgatott főtt krumplinudlit. Láttam, hogyan szolgálják föl mindenkinek a konyhában a nudlit. És láttam a főnök urat, hogy ő is nudlit kap. Hogy itt fogyasztja el a konyhában, akárcsak a pénztárosok. Csak a főszakács meg a kukták kaptak héjában főtt krumplit. Én is krumpli nudlit kaptam. A főnök úr maga mellé ültetett, és miközben ettem, ő is evett. De valahogy olyan óvatosan. Inkább csak reklámképpen. Hogyha én a tulaj meg tudom ezt enni, akkor ti az alkalmazottaim is megehetitek. És hamarosan megtörölte a száját, és kivezetett a placra. És először az volt a dolgom, hogy a sört hordjam ki. Fogtam hát a söntésben a tele poharakat, és jól megraktam velük a tálcát. És minden sörért egy-egy piros kis üvegkorongot adtam. Ez volt itt a szokás. És az idős, őszhajú főúr, aki úgy nézett ki, mint valami zeneszerző, az állával mutatta, hogy hova vigyem a sört. Aztán már csak a pillantásával utasított,
és én sosem mondtam csődöt, mindig oda mentem, ahová ennek a szép főúrnak a tekintete vezet.

mint mindig, oda vittem a sört, és már egy óra múlva éreztem, hogy az idős főúr tekintetével megsimogat, így adta tudtomra, hogy tetszem neki. Micsoda személyiség volt ez a főúr. Tisztára, mint egy filmszínész. Igazi, frakkos ember, sosem láttam, hogy valakire ennyire illett volna a frak. És a főúr is jól illett ebbe a tükrös környezetbe. S jól lehet, kora délután volt, itt minden csillár égett. A lámpatestek gyertya alakúak voltak, mindegyik fölött egy-egy égő, s mindenütt csiszolt üvegből való csillárfüggők. Így hát jól láttam magam a tükörben, ahol a világos pilzeni sört viszem. Azt is láttam, hogy valahogy más vagyok. Hogy ezekben a tükrökben meg kell másítanom a véleményemet, hogy csúnya és picike vagyok. Itt jól állt nekem a frak, és amikor a főúr mellé álltam, akinek ősz, göndörhaja olyan volt, mintha most jött volna a fodrásztól, akkor azt láttam a tükörben, hogy semmire sem vágyom jobban, mint hogy ezzel a főúrral szolgáljak fel a placon. Akiből csak úgy sugárzott a nyugalom. Aki mindenről tudott, mindenre odafigyelt. Aki kiegészítette a megrendeléseket, és mindig mosolygott, mintha bában lenne, vagy házi mulatságot rendezne. És azt is tudta, ki, hol, melyik asztalnál nem kapta még meg a rendelt ételt. És azonnal közbelépett, és azt is tudta, ki akar fizetni. Senkinek, legalábbis ahogyan eddig láttam, senkinek sem kellett felemelnie a kezét, és csettintenie, vagy a számlát lobogtatnia. A főúr valahogy furcsán nézett. Mintha átnézne azon a sok emberen. Vagy mintha valami kilátóból szemlélni a tájat. Vagy egy gőzösről a tengert. Mintha sehová se nézne. Mert a vendég minden mozdulata, a vendégek minden rezdülése azonnal elárulta neki, mit kívánnak, mit szeretnének. És én rögtön észrevettem, hogy a főúr nem szereti az ételt kihordó pincét, már a tekintetében leteremtette, hogy összekeverte a rendeléseket, és hogy a hatos helyett a 11-esre tálalta föl a sertéssültet. És mikor már egy hete hordtam ki a sört ebben a gyönyörű szállodában, nagyon is jól láttam, hogy ez a pincérfiú, ahogy viszi az ételt a tálcán kifelé a konyhából, mindig megáll az étteremben nyíló ajtó előtt, és mikor úgy gondolja, hogy senki sem látja, hogy senki sem néz oda, leereszti a tálcát a szeme magasságából szív magasságig, torkos tekintetét végigjártatja az ételeken, és mindig csippent ebből is, meg abból is, picikét csippent, mintha csak az ujját maszatolná össze, mintha csak bele nyalna az ételbe, de mégiscsak csippent. És azt is láttam, ahogyan az a szép főúr rajta kapta. De nem szólt egy szót sem. Csak oda pillantott, az a pincér meg legyintett, vállára emelte a tálcát, és egy rúgással kinyitotta a lengőajtót, és berobogott az étterembe. Ez volt az ő főszáma. Úgy futni, mintha a tálca előre esne, lefelé a válláról. Csak úgy kapkodta a lábát. És meg kell hagyni, senki sem mert annyi tányért kivinni, mint ez a Karel. Mert így hívták a pincért. 20 tányért rendezett el egy tálcán. És kinyújtott karján is, mint valami keskeny kis asztalon, 8 tányért tudott elhelyezni. És további 2 a legyezőként kifeszített ujjai között tartott, a másik kezében pedig még 3 tányért vitt, majdhogy nem artista szám volt ez. És Brandeis úr, a főnök, valószínűleg szerette ezt a pincért, és ezt az ételkihordó mutatványt a hotel büszkeségének tartotta. És a személyzet szinte minden nap krumpli nudlit kapott ebédre. Néha mákosat. Volt, hogy sima nudlit, szósszal leöntve, volt, hogy zsemlekockát adtak hozzá, máskor vajjal öntötték nyakon, és megcukrozták, esetleg málna szörppel locsolták meg, de előfordult, hogy apróra vágott petrezselymet tettek rá, alá meg olvasztott zsírt, és a főnök minden alkalommal szintén ott ette a nudlit a konyhában. De mindig csak keveset. Azt mondta, diétázik. De aztán 2 épp ez a Karel nevű pincér bevitt neki egy tálcát, minden ezüstből volt rajta, és a fedőkből ítélve mindig liba, csirke, kacsa vagy vad volt a tálon, aszerint mi volt épp az évszakhoz illő, és mindig szeparéban tálaltak neki, mintha a terménytőzsde tagja vagy alkusza ebédelne ott, mert a tőzsde a tőzsdei termek után mindig nálunk a Párizs szállóban folytatódott. De a szeparéban mindig a mi főnökünk lopózott be minden feltűnés nélkül, és mikor kijött,
Fény lett az arca, és elégedett volt, és a szája sarkában egy fogpiszkáló fityegett. És pont ennek a Karelnek, ennek lehetett valami titka a főnökkel. Mert mikor véget ért a tőzsde legfontosabb napja, ez általában csütörtök volt, a tőzsde ügynökök hozzánk tértek be, és pezsgői vászattal, meg konyaknyeléssel nálunk ünnepelték a megkötött üzleteket, és minden asztalra tele tálca étel került, mindig csak egy tálca, de úgy megrakva, hogy az kész lakoma volt. És bár még világos nappal volt, a lokálban már ott üldögéltek a szép, kifestett arcú kisasszonyok, olyanok, mint amilyeneket az Édenből ismertem, mikor még az Aranyprágában dolgoztam, és ezek a kisasszonyok csak dohányoztak és nehéz vermutot kortyolgattak, és várták a tőzsde ügynököket. És mikor azok megjöttek, a lányok szétszélettek, már mindegyiknek megvolt a maga külön asztala, már megrendelték őket a chambre separékba, és ahogy arra mentem, a behúzott függönyök mögül kacagás meg pohár csilingelés hallatszott, és így ment ez órákon át, míg aztán este felé a tőzsde ügynökök emelkedett hangulatban szétszélettek. És a szép kisasszonyok is előjöttek, és kimentek a mosdóba fésülködni, meg kiigazítani a szájuk körül szétkenődött lecsókolt rúst. Megigazgatták a blúzocskáikat, és úgy pislantgattak maguk mögé, hogy majd kitekeredett a nyakuk, csak hogy lássák, vajon az újra fölhúzott harisnya varrása a combjuk közepétől pontosan a cipő sarkukba fut-e. És miután a tőzsde ügynökök már elmentek, sosem volt szabad belépnem, és másoknak sem a chambre separéba, csak hogy mindenki tudta, és én is jó párszor láttam a függöny résein át, hogy Karel kiemel minden kárpitozott párnát. Ez volt az ő üzlete. És kiszedegeti onnan a becsúszott koronákat és bankókat. Néha még gyűrűket és leszakadt óraláncokat is. És a pénz, amit a tőzsdeügynökök vagy a kisasszonyok maguk után otthagytak, ahogyan vetkőztek, meg öltöztek, és mindenféleképpen helyezkedtek, ami kipotyogott a kabát és nadrág zsebükből, a mellénykék zsebéből, meg az óraláncról leszakadt, az mind az övé volt. És történt egyszer, hogy délben Karel ismét magára pakolta azt a 12 tányért körítéssel együtt, és megint, miként a szokása volt, eláldogált az ajtónál. Kivett egy darabka főtt marhaszegyet, hozzá egy morzsányi párolt káposztát, és édesség helyett egy picurka tölteléket a borjúból, azután, mint egy új erőre kapva az ételtől, a magasba emelte a tálcát, és mosolyogva berontott az étterembe. De az egyik vendég, aki vagy tubálkozott, vagy pedig náthás volt, épp teleszívta az orrát levegővel, valami vidéki ember lehetett, és ahogy beszívta a levegőt, mintha a hajánál fogva húzta volna föl a légvonat, hirtelen fölegyenesedett, és ahogy jó hangosat tüsszentett, beleütközött a tálca peremébe. És Karel, aki előre hajolva követte a levegőben úszó tányérokkal teli tálcát, mint valami repülő szőnyeget, úgy lebegtette végig mindig az étterem légterén az étkeket ez a Karel. Szóval ez a tálca most egyszerre csak fölgyorsult, vagy pedig Karel lába maradt le. Karel utána kapott, mert a tálca az égnek fordított tenyere elé csúszott, hiába meredeztek utána az ujjai, és mindenki, minden szakmabeli, a főnök is, akinek pont látogatói voltak a szállóda tulajdonos testületéből, magas Róbek úr is ott ült az ebédnél, és látta azt, ami bekövetkezett, amit előre láttunk. Karel még ugrott egy nagyot, még elkapta azt a tálcát, de két tányér már lecsúszott, és először a pusztatokány darabok, aztán a mártás, és végül a tányér indult útnak, aztán másodpercnyi késéssel a másik tányér is ugyanezt tette, a mártás, a hús, és végül a knédli elindult, és egy vendégünkre zúdult, aki, mint mindig, most is átrágta magát az étlapon, és miután választott, fölemelte a tekintetét, és rendelt, és közben hosszasan kérdezősködött, hogy nem lesz-e rágós a hús, hogy elég forró-e a mártás, meg omlós-e a knédli, szóval ennek a vendégnek a hátára folyt és potyogott minden. És ahogy amúgy mártásos túl felállt, a knédlik az ölébe csusszantak, s onnan az abrósz alá, egy knédli meg úgy lapult a fején, mint valami sapka, mint a birétum a tisztelendő úr kobakján, mint a sábezdekli a rabbin. És amikor Karel, aki a maradék 10 tányért mind megmentette, amikor Karel mindezt meglátta,
látta, és meglátta Schróbeck urat is, a Schróbeck szálló tulajdonosát, hát még magasabbra emelte a tálcát, kissé megdobta, és utána felborította, és mind a 10 tányért a szőnyegre csapta, és mint a színházban vagy pantomimban úgy mutatta, mennyire felbőszítette az a 2 tányér, és ugyanilyen szimpadias mozdulattal leoldozta a kötényét, és azt is a földhöz vágta, és felbőszülve kiment, és civil ruhát vett magára, és elrohant a kocsmába. Én ezt még akkor nem értettem. De mindenki, aki már régebben volt a szakmában, azt mondta az esetről, hogy ha csak 2 tányérral esett is meg a dolog, az ugyanaz, mint a 10-zel. Mert a pincérnek csak 1 becsülete van a placon, és ez a becsület hozzátartozik a reprezentatív tálalás szabályaihoz. De ezzel a dolog még korán sem ért véget, Karel úr visszajött, s vadul forgatva a szemét az étteremnek fordulva leült a konyhában, és hirtelen fölpattant, és magára akarta rántani a hatalmas kredencet, amiben az étterem egész pohárkészlete állt. És egyszerre ugrott föl a pénztáros, meg az összes szakács, és a kredencet, amiből csörömpölve hullottak a poharak, s darabokra törtek a földön, megpróbálták visszanyomni, ám Karel úrnak attól a 2 tányértól akkora ereje támadt, hogy 3-szor már a földre döntötte az egész ormótlan szekrényt, de a szakácsok, immár kivörösödve, mind a 3-szor szép lassan visszanyomták a helyére. És amikor már mindenki úgy, ahogy kifújta magát, hát Karel úr egy újabb ugrással a konyhai spárheltnál termett. Olyan hosszú volt az a spárhelt, hogyha az ember rárakott a tűzre, a platni szinte kihűlt, mire a sütőig futott, és Karel úr fogta ezt a spárheltet, és akkor átrántott rajta, hogy a füstcsöve kiszakadt a falból, és a konyhát egy-kettőre ellepte a füst, és mindenki köhécselt, és az akácsok nagy ügyel bajjal visszaillesztették a csövet, és fülig kormosan lerojtak a székre, és nézték, hol van Karel úr. De Karel úr eltűnt. Így hát mindnyájan föllélegeztünk. Ám egyszerre csak csörömpölés hallatszott, és Karel úr kirúgta a tűzhely fölötti világító ablak üvegét, és bezuhant a konyhába egyik lábával gatyaszárig a villás reggelihez tálalt különleges pacallevesben, a másikkal a gombás csikóstokányban kötött ki, és így gázolt a főzetekben, és a szakácsok ájuldoztak, és mindent üvegcserép borított, rohantak hát a mindenesért, egy volt birkózóért, hogy erőszak alkalmazásával vezesse ki Karel urat, mert biztosan valami baj lehet a Párizs szállóval. És a mindenes terpezbe állt, széttárta 2 tappancsát, mintha fonalat tartana gombolításhoz, és így szólt. Hol vagy, te ökör? De Karel úr akkora bal egyenest húzott be a mindenesnek, hogy az a földre zuhant, és ki kellett jönnie a rendőrségnek, és aztán Karel úr már nyugodt volt, de a folyosón leütött 2 rendőrt, és a sisakjukat rugdosta, és azok a sisakok a rendőrök fején voltak, így aztán bevonszolták Karel urat egy sámrő szeparéba, és ott aztán adtak neki. Az étteremben ülő vendégek minden kiáltásra összerezzentek, aztán végül elvezették Karel urat, kék-zöld volt az egész teste, de azért odaszólt a ruhatáros nőnek, hogy az a 2 tányér még sokba fog kerülni. És úgy is lett. Mikor jött a hír, hogy lecsillapodott, hát egyszerre csak betörte a porcelán mosdókagyót, és kitépte a falból a vízvezetékcsövet, és a víz mindent eláztatott, és összefröcskölt a helyiségben a rendőröket is, mire újukkal sikerült betömni a csövön lévő lyukat. Így lett belőlem pincér. Kint dolgoztam a placon, Skrivánek főúr keze alatt. Ketten voltunk itt pincérek, de csak nekem engedték meg, hogy délután, amikor egy kicsit lazíthattunk, az előtérben az asztalnak támaszkodjam. És a főúr azt mondta, hogy belőlem jó főúr lesz, de hogy még ki kell magamban fejlesztenem a képességet, hogy amint bejön a vendég, már is megjegyezzem magamnak, és tudjam, mikor megy el. De nem délben, amikor nyitva van a ruhatár, hanem délután, amikor a kávéházban szolgálunk föl. Hogy megtanuljam felismerni, ki az, aki csak enni akar, és aztán észrevétlenül fizetés nélkül elmegy. Hogy meg tudjam becsülni, mennyi pénz van a vendégnél, és hogy valóban annak megfelelően költ-e. Mert hogy a jó főpincérnél ez a legfontosabb. És így, mikor jutott rá idő, a főúr halkan magyarázta nekem, milyen vendég érkezett, vagy milyen az, aki éppen távozott. Néhány hét alatt annyira betanított, hogy már magam is mertem tippelni.
Már előre örültem a délutánoknak, mintha valami kalandos utazáson vennék részt. Olyan izgatott voltam, mint a vadász, aki a lesben vár a vadra. És a főúr vagy dohányzott, hunyorított és elégedetten bólintott, vagy pedig a fejét csóválta és kijavított, és maga ment felvenni a rendelést. És a vendégem bizonyította be, hogy neki van igaza. És mindig neki volt igaza. Tényleg. És egyszer föltettem a főpincér úrnak összegző kérdésemet. Hogy lehet az, hogy maga mindezt tudja? És a főúr kihúzta magát, és így válaszolt. Mert én nekem vendégem volt az angol király. A király! Csaptam össze a kezem. Uram teremtőm, maga az angol királynak is felszolgált? És a főpincér elégedetten bólogatott. És én ekkor hallottam először az angol királyról. És ekképpen léptünk a második korszakunkba, amely lelkesedéssel töltött el. Olyan volt, mint az osztály sorsjegy. Mint mikor azt várja az ember, hogy kihúzzák-e a sorsjegyének a számát. Vagy mint a jelmezbálon népünnepélyen szokásos tombola. Mikor délutánonként bejött egy vendég, a főúr biccentett, beléptünk a tálalófülkébe, és én azt mondtam, olasz. És a főúr nemet intett, és így szólt. Jugoszláv, Splitből vagy Dubrovnikból? És kis ideig egymás szemébe néztünk, és én kiraktam a tálcára egy 20 koronást, és a főúr hasonlóképpen. És kimentem megkérdezni, mit kíván a vendég, és amikor felvettem a rendelést, ahogy visszafelé mentem, a főúr az ábrázatomról olvasva már fel is markolta mindkét 20 koronást, és betette óriási brieftasnyába, amit a nadrágjában egy ugyanolyan bőrrel szegélyezett zsebben tartott, mint amiből a brieftasny készült. És én csak ámultam, bámultam. Hogyan lehet az, főúr, kérem, hogy azonnal felismeri? És ő szerényen csak ennyit mondott. Nekem vendégem volt az angol király. És eképpen fogadtunk mindig, és én örökké vesztettem. De a főúr közben oktatott is, hogyha jó főpincér akarok lenni, akkor nem csak a kuncsaf nemzetiségét kell eltalálnom, hanem azt is, hogy mit rendel majd. És mikor vendég lépett az étterembe, a főúr csak biccentett, és már hátra is húzódtunk, és ott mindketten kitettünk a tálaló asztalra egy-egy 20-ast. És én rákezdtem, hogy a vendég gulyáslevest vagy pacalleves különlegességet kér. És a főúr azt mondta nekem, a vendég teát rendel és pirítóst fokhagyma nélkül. És kimentem felvenni a rendelést, és miután jó reggelt kívántam, föltettem a kérdést, mit kíván a kedves vendég? És tényleg teát rendelt pirítóssal, fokhagyma nélkül. És ahogy visszafelé mentem, a főúr már fogta is a 2 20-ast és oktatott. Az epebajost rögtön föl kell ismerned. Nézd csak rá a kedves vendégre, lehet, hogy a mája is kipurcant. Máskor meg azt tippeltem, hogy a vendég majd teát kér vajas kenyérrel, a főúr meg prágai sonkát mondott uborkával és egy pohár pilzenit. És ez is bejött. Fölvettem a rendelést, és megfordultam, és amikor a főúr látta, hogyan kullogok vissza, csak rám pillantott, és már húzta is föl a kis ablakot, és nem is hozzám szólt, hanem be a konyhába. Egy prágai sonkát, és amikor odaértem, még hozzátette, és egy uborkát, és én boldog voltam, hogy ekképpen tanulhatok. Akkor is, ha ráment minden borravalóm. Mert amikor csak tehettük, mindig fogadtunk, és én mindig veszítettem. De minden alkalommal megkérdeztem, hogyan lehet az, főúr, kérem, hogy maga mindezt tudja? És ő becsúsztatta a 2 20-ast a brieftasnyába, és azt mondta, nekem az angol király volt a vendégem. És így most már sok pincért ismertem. Karel előtt Zdenyek főpincért, aki úgy szerette éjszaka fölverni az egész falut és elverni minden pénzét, mint valami tönkrement arisztokrata. És itt jutott eszembe az aranyprága főpincére is, az én első főuram. Egyszerre csak megjelent előttem. Úgy hívták, hogy Málek. Szörnyen takarékos ember volt, senki sem tudta, hova teszi a pénzét, de mindenki tudta, hogy van pénze, hogy biztosan sok pénze van, hogy alig, hanem valami kis szállodára spórol. És ha már nem lesz többé főúr, akkor megveszi, vagy bérbe veszi azt a kis szállodát valahol a Cseh paradicsomban. De persze,
minden másképp volt. Málek úr egyszer a bizalmába fogadott, becsíptünk egy esküvőn, és ő valahogy ellágyult, és elmondta, hogy 18 évvel ezelőtt elküldte a felesége egy üzenettel a barátnőjéhez. Ő becsöngetett, az ajtó kinyílt, és a nyitott ajtóban egy gyönyörű nő állt. És a nő elpirult. És elpirult Málek úr is. És ott álltak földbe gyökerezett lábbal az ajtóban, a nő kezében hímzés, és a főúr bement, nem szólt egy szót sem, csak megölelte a nőt, az meg hímzett tovább, és aztán lehanyatlottak a kanapéra, és a nő folytatta a hímzést a főúr háta mögött, az meg, ahogyan mondta, magáévá tette, és attól kezdve szerelmes és spórol. És 18 év alatt összegyűjtött 100 000 koronát, hogy kifizethesse és bebiztosíthassa a családját, a feleségét meg a gyerekeit. Jövőre vesz nekik egy házat, aztán felkerekednek. Ő, az őszhajú szerelmes, a szint úgy őszhajú kedvesével, a maguk boldogsága után. Ezt mesélte nekem Málek úr, és kihúzta az íróasztal a fiókját, és ennek a fióknak hátul még egy feneke volt, és ott rakta egymásra ezeket a százasokat Málek úr, hogy egyszer majd megválthassa rajta a boldogságát. És én elnéztem ezt az embert, és ezt sosem gondoltam volna. Elnéztem a cipőjét, a felcsúszott nadrágszárát, hosszú, bokáig érő régi módi alsógatyát hordott, mely a nadrág csücskéhez varrott fehér madzaggal volt a lábszárára kötözve, és ez az alsógatya olyan volt, mint gyerekkorom alsó nadrágjai, amikor nagyanyámnál laktam a városi malomban, amikor a kereskedelmi utazók a Károly fürdő piszoárjának ablakán fehér neműt dobáltak ki. Egyszer egy pontosan ilyen alsógatya állt meg egy pillanatra a levegőben, és széttárt a szárait. És minden főúr más és más volt. És ezt a főúrat, ezt a Máleket az aranyprágából hirtelen ott láttam a Párizs szálló főpincérje mellett. És olyannak láttam, mint egy szentet. Mint Jódlut, a festőt és költőt, aki Jézus Krisztusnak az életét árulta. Aki megállás nélkül levette, fölvette a kabátját vagy a felöltőjét, akit mindig a gyógyszerek fehér pora lepett el, és szája körül karika sárgálott a neurasztaintől. Vajon mi lesz egyszer én belőlem? Így aztán most minden csütörtökön én szolgáltam föl a tőzsde ügynököknek. Karel nem jött többé. És akárcsak a többi gazdag ember, ezek a tőzsdeügynökök is játékosak és vidámak voltak, mint a kutyakölykök. És ha bejött nekik valami üzlet, képesek voltak úgy szórni és osztogatni a bankókat, mint holmi mészárosok, amikor nyernek a ferblin. De a mészárosok, akik ferblizni szoktak, néha úgy jártak, hogy csak 3 nap múlva tértek haza. Ló nélkül, kocsi nélkül, a fölvásárolt jószág nélkül mindent elvesztettek a ferblin, csak az ostorukat vitték haza. Így veszítettek néha ezek a tőzsdeügynökök is. Ők is ott hagyták mindenüket a börzén, ők is csak ültek a Sambrusz-eparéban, és úgy bámultak a világra, mint Jeremiás a lángoló Jeruzsálemre. Még utoljára szórták a pénzt, de már az fizetett, aki a tőzsdén nyert, akinek szerencséje volt. És lassanként a börze végére váró kisasszonyok is bizalmukba fogadtak. Ott várakoztak a kávéházban, hogy aztán kikészítve levonuljanak a Sambrusz-eparékba. Teljesen mindegy volt, hogy délelőtt 11 óra van, vagy délutáni szürkület, vagy késő éjszaka, esetleg hajnal. A Párizs szállóban kora reggeltől égtek a lámpák, az egész hotel egyfolytában fényárban úszott, mint amikor elfelejtik eloltani a csillárt. Leginkább azt a Sambrusz-eparét szerettem, amit a kisasszonyok csak vizitációs kabinetnek, vizitációs pavilonnak, belosztálynak hívtak. Még azok az ügynökök, akik még jó erőben voltak, igyekeztek a lehető leghamarabb leitetni a kisasszonyokat, és aztán szépen lehúzni róluk a szoknyát, meg a blúzt, hogy aztán anyaszült mesztelenül ott hemperegjenek velük a párnázott kanapékon, meg a fotelekben. Ezek az ügynökök végül teljesen kimerültek. Néha úgy néztek ki, mintha szívrohamot kaptak volna a szerelmeskedéstől. Annyira kikészítette őket a szokatlan figurákban való szeretkezés. Addig a belosztályon, avagy a vizitációs pavilonban mindig vidám volt a hangulat.
A lányok, akiknek az a feladat jutott, hogy itt mulattassák a vendégeket, ezt mindig igen megbecsülték. Mert, ahogy láttam, itt szakították le a legnagyobb pénzt. És az idősebb ügynökök mindig nevetgéltek és viccelődtek. És a kisasszonyok vetkőztetése itt közös játék volt. Az öreg urak, miközben megállás nélkül szürcsölték és szagolgatták a kristálykelyhekben szervírozott pezsgőt, szép, komótosan, egyenesen az asztalon vetkőztették a kisasszonyt, ahová aztán maga a kisasszony szépen le is feküdt, és a tőzsdeügynökök körbe rakták a testét poharaikkal és tálaikkal, rajtuk kaviár, meg vékonyra szeletelt téli szalámi, föltették a szemüvegüket, és jó alaposan megnézték minden zegét, zugát annak a szép női testnek. És mint valami divat bemutatón, vagy mint a festőiskola műtermében, kérték a lányt, hogy ülne most fel, aztán meg, hogy egyenesedjen föl, hogy térdeljen le, hogy lógassa le lábacskáját az asztalról, és lóbálja, mintha patakban mosná. És ezek az ügynökök sosem veszekedtek azon, hogy melyik végtag forduljon feléjük, melyik testrész legyen az övék, hanem hatalmas lelkesedéssel, mint a tájképfestők, akik azt viszik föl a vászonra a tájból, ami a legjobban izgatja őket, hasonló, szűnni nem akaró lelkesedéssel nézegették ezek az öreg urak közvetlen közelről a szemüvegükön át, hol a behajlított könyököt, hol a kibontott üstököt alulnézetből, aztán a lábfejet, meg a bokát, vagy a sima hasat. Az egyik bekukkantott a popsi két csodálatos girizdje közé, és gyermeki ámulattal merett arra, amit éppen látott. A másik meg lelkesen kiáltozva bámulta a plafont, mintha magának az Úristennek köszönné, hogy benézhet a kisasszony széttárt szombja közé, és hogy kezével vagy ajkával megérintheti azt, ami neki ezen a testen a legjobban tetszik. És így az a chambre séparé nem csak a mennyezetről alácsüngő hólyag papírcsillár fénytölcsérétől ragyogott, hanem az ide-oda mozgó poharaktól, és főleg a négy pár szemüveglencsétől, amelyek úgy mozogtak itt, mint fátyolhalak a kivilágított akváriumban. És amikor már jól lakadták a szemüket, a tőzsdések befejezték a vizitációt, pezsgőt töltöttek a kisasszonynak, ő meg ült az asztal tetején, és kocintott az urakkal. És azok a keresztnevén szólították őt, és a kisasszony azt vett az asztalról, amit csak akart, és az idős urak viccelődtek, és udvariasak voltak, míg a többi chambre séparéból harsány nevetés hallatszott, majd a nevetést csend követte. Úgyhogy gyakran arra gondoltam, hogy be kéne rontanom, mert biztosan egy hulla, vagy egy haldokló tőzsdeügynök fekszik oda bent. És azután ezek az én öreg uraim felöltöztették a kisasszonyt, mintha visszafelé pergett volna a film, ugyanúgy öltöztették, ahogy levetkőztették, semmi közönösség, ami később szokott beállni, semmi érdektelenség. Továbbra is ugyanolyan előzékenyek és udvariasak voltak, mint az elején. És amikor fizettek, mindig csak az egyik tőzsdeügynök fizetett, borra valót adtak a főúrnak, én meg egy százas kaptam, és mindig ragyogó arccal, megbékélten, szép képektől eltelve távoztak innen. És ezekkel a képekkel egy hétig be is érték, és már hétfőtől örömmel várták a csütörtököt, mikor egy következő kisasszony mustráját végzik majd el. Mert ezek a vendégek sosem vizitálták kétszer ugyanazt a kisasszonyt, hanem minden alkalommal egy újat. Talán azért, hogy a prágai prostik félvilágában hírnévre tegyenek szert. De a megmustrált kisasszony minden alkalommal ott maradt a chambre séparéban, és a várt. És mikor leszettem az asztalt, mikor az utolsó evőeszközökkel kifelé indultam, én már az elejétől kezdve tudtam, hogy ami most következik, az itt bevett szokás. Az a kisasszony olyan sóváran nézett engem, mintha valami filmszínész volnék. Annyira fölizgatták a kisasszonyt azzal a mustrával. Úgy zihált és lihegett, hogy képtelen volt elmenni, és eképpen esett meg először, és utána minden csütörtökön, hogy nekem kellett befejeznem azt, amit az öreg urak elkezdtek. Mindegyik kisasszony mindig olyan szenvedéllyel vetette magát rám, olyan mohón adta nekem a testét, mintha most tenne ilyesmit először.
és ez alatt a néhány perc alatt szépnek, magasnak és göndörnek hittem magam. És nem csak, hogy úgy éreztem, nem csak, hogy az volt a benyomásom, de biztosan tudtam, hogy én vagyok ezeknek a szép kisasszonyoknak a királya. De ez csak azért volt így, mert a mustrától annyira felizgult a testük, hogy a pillantásoktól, a kéz és nyelv érintésektől járni sem bírtak. Csak később, mikor már éreztem, hogy egyszer vagy kétszer kielégültek, csak azután elevenedtek meg újra, csak akkorra tisztult ki a tekintetük, akkor tűnt el a hályog, ami addig a szemük helyén volt, a felhő, amibe belehajszolták őket, szertefoszlott, és újra normálisan néztek, és én is újra picike kis pincér voltam számukra, olyas valaki, aki egy szép és erős embert helyettesítve parancsszóra megteszi azt, amit én minden csütörtökön megtettem. Egyre nagyobb kedvel és rutinnal, mert mindez addig az elődömnek, a kiválasztott pincérnek, Karelnek volt a dolga, akiben megvolt az ehhez szükséges képesség, rátermettség és szerelem, de az bennem is megvolt. És alig, hanem különben is jó lehettem. Mert minden kisasszony előre köszönt nekem, mikor a szállóban vagy az utcán találkoztunk. Már messziről üdvözöltek, mikor megláttak, a kezkenőjüket lobogtatták, vagy a retikűjüket lengették. És ha nem volt a kezükben semmi, akkor barátságosan integettek. Én pedig meghajoltam, vagy széles mozdulattal megemelve a kalapomat hajbókoltam nekik. Aztán kiegyenesedtem, felszegtem az államat, hogy a magam szemében még magasabbnak tűnjek a dupla talpú cipőmben, hogy legalább néhány centivel magasabb legyek. És így kezdtem jobban adni magamra, mint amennyire kellett volna. Amikor szabadnapos voltam, kiöltözködtem, valósággal beleszerettem a nyakkendőkbe. Egy ilyen nyakkendő azt teszi csak a ruhát, a ruha pedig az embert. És én egyre csak nyakkendőket vásároltam, és láttam, hogy ilyen nyakkendőt viselnek a vendégeink is, de ez kevés volt nekem. És egyfolytában törtem a fejem, és az emlékezés kinyitotta a szekrényt, amiben azok a tárgyak és ruhadarabok voltak, amelyeket a vendégeink felejtettek nálunk, és a szekrényben olyan nyakkendőket láttam, amilyeneket annak előtte soha sehol. Vékony cérnán egy cédula fityeget rajtuk. Az egyiket egy damaszkuszi nagykereskedő, Alfred Carniol felejtette ott. A másikat Salamon Pihovati, Los Angeles-i vezérigazgató. A harmadikat valami Jonathan Chapliner, Lembergi Fonoda tulajdonos. És még sok más nyakkendő volt ott, több tucatnyi. És én csak arra vágytam, hogy megköthessek magamon egy ilyen nyakkendőt. Így aztán csak ezen járt az eszem. Három nyakkendő közül válogattam. Az egyik kék volt, mint az acél, a másik borvörös, és ugyanazon anyagból varták, mint a kéket. Úgy csillogtak ezek a nyakkendők, mint holmi ritka bogarak fedőszárnyai, vagy mint a pillangók szárnya. Egy hanyagul kigombolt nyári zakó, zsebrevágott kéz, és egy ilyen nyaktól derékig kiöltött nyakkendő csodálnivaló minőség. Mikor próbakép megkötöttem a tükör előtt, a lélegzetem is elállt. De nem a szobámban láttam magamat, hanem a Venceltéren sétálva. Aztán végigmentem a Narodnyi Tridán, s hirtelen megrémültem. Velem szemben én magam közeledtem, és láttam, hogy a többi sétáló, főleg az elegánsan öltözöttek, szintén összerezzenek, szintén meghökkennek az én szép nyakkendőmtől, melyhez foghatót még soha senkin és sehol nem láttak. És én csak mentem hanyagul tovább a kigombolt kabátomban, hadd lássa minden szakértő szem azt a nyakkendőt. Így álltam a Párizs szálló Manzárt szobájának tükre előtt. Lassan kioldoztam a fényes, borvörös nyakkendőt, aztán tekintetem egy másikra tévedt, amit eddig észre sem vettem, és az volt az én szívem nyakkendője. Fehér volt, és valami különleges, vastag, érdes anyagból készült, és ne felejtsd, kék pöttyökkel volt tele, és ezeket a pöttyöket beleszőtték az anyagba, de úgy néztek ki, mintha oda ragasztották volna őket, úgy csillogtak, mint a vas sziporkák, és a cérnán egy kis cédula lógott. Ezt a cérnával együtt leszedtem, az volt ráírva, hogy ezt a nyakkendőt Hohenlohe herceg felejtette itt,
és én megkötöttem azt a nyakkendőt, és amikor megnéztem magam a tükörben, azt láttam, hogy annyira megszépültem attól a nyakkendőtől, hogy az az érzésem támadt, hogy a kravátliból belém szivárgott valami hóhellóhe herceg illatából. És egy picit bepúdereztem az orromat, meg a frissen borotvált államat, és kimentem a szállóból. És aztán csak föl alá sétáltam a Prikópin, és néztem a kirakatokat, és valóban én látnok voltam, mert ahogyan a manzárt szoba tükrében láttam önmagam, úgy volt a valóságban is. Ugyan már, pénze az bárkinek lehet, akinek különleges nyakkendője, szépen vart ruhája és antilopcipője van, és aki úgy tartja az esernyőjét, mint egy lord. De ilyen pöttyös nyakkendője nem volt senkinek. Így aztán betértem egy férfi fehér nemű boltba, és ahogy beléptem, rögtön a figyelem középpontjába kerültem. A nyakkendőm volt a középpont, de én meg is tudtam ám kötni. Úgy, hogy a figyelem középpontjában mégiscsak én álltam. Kértem, és szemügyre vettem jó néhány fehér muszlininget. Aztán, hogy dicsőségemet tovább növeljem, kértem, hogy hozzanak ki nekem fehér zsebkendőket. És megkértem az eladó lányt, hogy a tucatból vegyen ki egyet, és tegye be a zakó zsebembe, úgy, ahogy mostanában hordják. És az eladó lány nevetett, és azt mondta, maga viccel. Maga, aki így tud nyakkendőt kötni. És fogta a zsebkendőt. Most végre láttam, nekem eddig sosem sikerült. Az asztalra tette, és mintha sót venne a sótartóból, úgy csippentett három ujjacskájával a zsebkendő közepébe, könnyedén felkapta és megrázta azt a kis vászondarabot, és az anyagon szép redők futottak végig, és a másik kezével lesimította azokat a ráncokat, összefogta a zsebkendőt, és zakón szivar zsebébe dugta. Megigazította a kiálló csücsköket, és én megköszöntem, és fizettem, kaptam két kis csomagot, az egyikben szép ing, a másikban öt zsebkendő, a csomagokat finom aranyszallaggal kötötték át, és aztán még betértem egy férfi ruhaszövetet árusító üzletbe is, és a kék pöttyös fehér nyakkendőm meg a fehér zsebkendőm, melynek tölcsérszerű csücskei és az összepöndörödött hársfalevél csúcsára emlékeztető szarvacskái kikandikáltak a zsebemből. Nem csak az eladók tekintetét vonzotta, de két jól öltözött úrét is, akik, mikor mindezt meglátták, meginoktak és kővé meredtek, és eltartott egy kis ideig, míg visszanyerték saját nyakkendőikbe és zsebkendőikbe vetett bizalmukat. És aztán válogattam a ruhaszövetek között. Jó lehet, nem volt nálam elég pénz. Eszterházi kockás angol szövetet választottam, kértem, vigyék ki az üzlet elé, hadd lássam, hogy mutat a napon. És rögtön olyan kuncsaftként kezeltek, aki ért a szövetekhez. És a segéd kivitte nekem az egész véget az utcára. Visszahajtotta az anyagot, hogy kedvem szerint képzelhessem magam elé, miként is fog új ruhám festeni a városi forgatagban. És én megköszöntem, és zavarba estem. De a segéd azt mondta, hogy az olyan kuncsaft, mint én, nagyon is jól teszi, ha meggondolja a dolgot, ha kicsit halogatja a vételt, és hogy holnap is van nap. Ezt az anyagot bármikor megvehetem náluk, a Henrich Piszkó cég e tekintetben egészen nyugodt, mert ez az anyag Prágában csak is itt kapható. És megköszöntem, és átmentem az utca túloldalára, a sok élmény valahogy elkávított, még a fejemet is félre billentettem, és fintorogtam, hogy nemes barázdák szántsák a homlokon, mintha mélyen a gondolataimba merülnék. És ekkor történt valami, ami megerősített abban a hitemben, hogy jócskán megváltoztam ettől a nyakkendőtől. Mert arra jött Vera kisasszony a Sambruszeparéból, az, aki a legutóbbi csütörtökön a mostra osztályon volt a tőzsdeügynökökkel, aki a kávéházból ismert. Észrevett engem, és én láttam, hogy barátságosan integetni akart a retikűjével meg a fehér kesztyűjével, amit a retikű szíjával fogott össze, de egyszerre csak meggondolta a dolgot. Mintha összetévesztett volna valakivel, nem ismert föl, hogy én vagyok az, akinek maga magát kellett rendelkezésre bocsátania, hogy az öreg uraktól felizgatva egyáltalán haza tudjon menni a szállodánkból. És én úgy tettem, mintha valaki más volnék, ő meg utánam fordult, és aztán ment tovább abban a meggyőződésben, hogy tévedett. És mindezt a zsebkendő, meg az a nyakkendő tette.
Ám a lőportoronynál, ahol megint átmentem a túloldalra, hogy mindenképp megint a Prikopin mehessek végig, és mikor már szinte újongtam a kosztümöm fölött, amit mindössze néhány kiegészítőnek köszönhettem, velem szemben ősz hajának báránysapkájával koronázva az én főpincérem, Skrivánek úr közeledett. Nem nézett rám, de én tudtam, hogy lát engem. Elment mellettem, és én megálltam, mintha megszólított volna, és néztem Skrivánek úr után, és ő is megállt, megfordult, és visszajött hozzám, a szemembe nézett, és én láttam, hogy csak a nyakkendőt látja belőlem, semmi egyebet. Csak a Prikopin sétáló fehér nyakra valót. És a főúrnak, aki mindent tudott, azt mondta a tekintete, hogy tudja, honnan van az a nyakkendő, tudja, hogy engedély nélkül vettem ki onnan. Csak nézett rám. Én meg lélekben azt kérdeztem, főúr kérem, hogy maga mindezt tudja? És ő elmosolyodott, és fennhangon felelt, már hogy ne tudnám, hiszen vendégem volt az angol király, és ment tovább a Prikopin. És bár sütött a nap, mégis, mintha sötétség szállott volna alá, mintha én egy ragyogó fényű lámpa lettem volna, és a főúr lecsavarta volna a kanócomat. Mintha fölfújt gumiabroncs lettem volna, aminek Skrivánek úr kiengedte a szelepét. Mentem tovább, és hallottam, hogyan fogy ki belőlem a levegő. Láttam, hogy már nem én világítok magamnak az úton, hogy már nem látok. Az az érzésem támadt, hogy akár csak én, a nyakkendőm meg a zsebkendőm is lekúkadt. Mintha elkapott volna az eső. És abban a szerencsében volt részem, hogy a legnagyobb esemény és megtiszteltetés, ami az összes szálloda és étterem közül csak egyetlen egyet érhet, az pont a Párizs számot érte. Megállapítás nyert, hogy a Hradzsinban az elnöknek nincs arany evőeszköze, mert a látogatónak, akit úgynevezett hivatalos látogatásra vártak Prágába, az arany volt a gyöngéje. Az elnök főkomornyikja és maga a kancellár úr vették kézbe az ügyet, hogy nem lehetne kölcsönkérni az arany evőeszközt magánszemélyektől. Vagy nem adná-e kölcsön a magáit Schwarzenberg herceg, vagy Lobkowicz herceg. De kiderült, hogy a fent nevezett arisztokratáknak volt ugyanilyen evőeszközük, ám nem annyi, amennyire szükség lett volna, meg aztán a kések, kanalak nyelébe bele voltak vésve a kezdőbetűk, meg a főhercegi koronák, mert ezek főhercegi családok voltak. Az egyetlen, aki tudott volna az elnök úrnak arany evőeszköz kölcsönözni, az Tornon Taxis hercege volt, de neki el kellett volna valakit küldeni a készletért Regensburgba, ahol tavaly eme gazdag nemzetség egyik tagjának tartották az esküvőjét, akinek Regensburgban nem csak szállodái, nem csak utcái, meg háztömbrei voltak, de még bankja is. Eképpen aztán minden pályázó kiesett, és végül maga a kancellár úr keresett fel bennünket, és mikor a főnöktől kijött, igencsak haragosnak látszott, és ez jó jel volt, mindezt a kancellár tudta nélkül, Skrivánek úr olvasta le az arcáról, az, aki az angol királynak is felszolgált, a kancellár úrnak, majd Brandeis úrnak, a Párizs szálló tulajdonosának ábrázatából tudta meg, hogy a főnök nem volt hajlandó kölcsönözni az arany evőeszközkészletét, és ha mégis... Hát csak akkor, ha a díszebéd nálunk lesz. Csak is akkor veszi elő a páncélszekrényből az aranykéseit, villáit, kanalait és kiskanalait. Így tudtam meg, és majd hanyat vágódtam, hogy a mi szállunknak egy 325 személyes arany étkészlete van. És igen, a várban úgy döntöttek, hogy a becses afrikai vendég és kísérete számára nálunk a mi szállunkban adnak díszebédet. És az egész szállót takarítani kezdték. Asszonyok jöttek csapatostul, vödörrel meg rongyal, és nem csak a padlót mosták fel, de letisztogatták a falakat, meg a mennyezetet is, és az összes csillárt, és a szálló csak úgy csillogott, villogott, és aztán eljött a nap, mikor meg kellett érkeznie, és el kellett szállásolnia magát nálunk az Abeszin császárnak és kíséretének.
Egy teherautó egész nap a prágai virágüzleteket járta, hogy felvásárolja az összes rózsát, aszparáguszt, orchideát, de az utolsó pillanatban beállított maga a kancellár úr a várból, és lemondta a szállást. A díszebédet azonban megerősítette. Ám a főnöknek ez mindegy volt, mert az összes szállásköltséget a takarítással együtt felszámította. Így aztán a 300 személyes díszebédre kezdtünk készülődni. Pincéreket és főurakat kértünk kölcsön a Steiner szállóból, és arra napra Schróbeck úr is bezárt, és elengedte hozzánk a maga pincéreit. És a várból is érkeztek detektívek. Ugyanazok, akik a Bambino di Prágát szállították velem. És hoztak magukkal 3 szakácsruhát és 2 pincérfrakkot. És rögvest be is öltöztek, hogy gyakoroljanak. És körülszagláztak a konyhában, nehogy valaki megmérgezze a császárt. A pincérnek öltözöttek pedig rögtön áttanulmányozták az éttermet, hogy honnan is lesz a legjobb a magasrangú vendégre vigyázni. De amikor a főszakács a kancellár úrral, meg Brandeis úrral nekiláttak, hogy összeállítsák a 300 embernek készítendő menüt, kerek 6 órán át dolgoztak azon az étlapon. És aztán Brandeis úr telehordatta a jégszekrényeit 50 borjúcombbal, 6 darab levesnek való marhával, 3 darab beefsteaknek való csikóval és egy csődörrel, amiből már tás készül, azután 50 süldővel, mind 60 kiló alatt volt, továbbá 10 malacsal, 300 csirkével, az őzekről meg a 2 szarvasról nem is beszélve, és ekkor mentem le először Skrivánek főúrral a pincénkbe. És a pincemester a főpincér felügyelete alatt megint átszámolta a készleteinket. A bort, a konyakot és a többi páratot. Teljesen elszörnyedtem. Olyan jól feltöltött pince volt az, mintha mi lettünk volna az Opel cég, a híres bor és pálinka nagykereskedés. Életemben először láttam egy egész falnyi, kifelé meredező nyakú henkeltrokkent és gyöngyöző pezsgőt a Wöf Klikótól kezdve a koblenci Deinhardtig. Egész falnyi Martell és Hennessy konyakot. A legkülönbözőbb skót viszkik százait. De láttam én ott nemes mózeli és rajnai borokat, meg hazai morva és cseborokat. Bzenecit, Mennyikit, Zsernoszekit. És Skrivánek főpincér úr, ahogy pincéről pincére járt, mindig megsímogatta az üvegek nyakát. Olyan szépen simogatta őket, mintha alkoholista lenne. Holott sosem ivott alkoholt, sosem láttam, hogy ivott volna. És ott a pincében döbbentem rá, hogy azt sem láttam még, hogy Skrivánek főúr leült volna. Mindig csak állt, rágyújtott egy cigarettára, de soha sem ült le. És ekkor ott a pincében rám nézett, és kiolvasta a szememből, mire gondolok, biztos, hogy kitalálta, mert váratlanul azt mondta: jól jegyezd meg, ha jó főpincér akarsz lenni, sosem szabad leülnöd, mert megfájdul a lábad, és az egész műszak pokol lesz a számodra. És aztán a pincemester leoltotta utánunk a villanyt, és kimentünk a pincéből. De még aznap jött a hír, hogy az abeszin császár elhozta magával a saját szakácsait. És mert nekünk is olyan arany étkészletünk van, mint a császárnak Abessziniában, pontosan emiatt és pontosan mi nálunk fogják a szakácsai elkészíteni az abesszin specialitásokat. És egy nappal a díszebéd előtt 3 szakács érkezett. Feketék voltak, és fény lett az arcuk, de fáztak. És volt velük tolmács is, és a mi szakácsainknak kuktáskodniuk kellett nekik. De a főszakács levette a kötényét, és arra a napra elment, duzzogott, meg volt sértve. Az abeszin szakácsok azonban elkezdtek főzni. Több 100 tojást főztek keményre, és nevettek, és vigyorogtak. Aztán hoztak 20 pulykát, és azokat kezdték sütni a sütőinkben. És nagy edényekben valami töltelékfélét kevertek, amihez 30 kosár kifli kellett nekik, és telemarokkal szórták bele a fűszereket, és talicskán hozták a zöld petrezselymet, amit a szakácsaink apróra vágtak nekik, és mind kíváncsiak voltunk, mit fognak csinálni ezek a fekete fiúk. És aztán megszomjaztak, és hordtuk nekik a pilzenit, és ők örömüket lelték abban a sörben, és viszonzásul töltöttek nekünk a saját likőrjükből, amit holmi füvekből főztek, és szörnyen kábító volt, és bors meg őrölt fűszer szaga volt. De aztán megijedtünk, mert 2 antilopot hozattak.
ki voltak már belezve. Gyorsan megnyúzták őket, az állatkertben vették a két állatot, aztán a legnagyobb serpenyőinkben sütötték őket. Egész kocka vajakat dobáltak az antilopok alá. Zacskóból szórták a húsra a saját fűszereiket. Minden ablakot ki kellett nyitnunk, olyan gőz volt a konyhában. Aztán az antilopokba beletömködték a félig megsült töltött pulykákat, és az üresen maradt helyet 100 meg 100 kemény tojással töltötték ki, és az egészet együtt sütötték tovább. De aztán kis híján az egész szálló összedőlt. Maga a főnök is megrémült, mert erre ő sem volt felkészülve. A szakácsok egy élő tevét vezettek a szálloda elé, és ott akarták letaglózni. De ettől mi már félték. Csak hogy a tolmács megpuhította Brandeis urat, és aztán jöttek az újságírók is, és így esett, hogy a mi szállón került a sajtó érdeklődésének középpontjába, és megkötözték azt a tevét, az meg világosan és jól kivehetően bégetett, hogy ne, ne. Mintha azt akarná mondani, hogy ne vágjátok el a nyakamat. De az egyik szakács kóser késsel elnyisszantotta a nyakát, és az egész udvar csupa vér volt. És már húzták is a tevét a lábánál fogva fölfelé egy csigán, és késsel nekiestek a zsigereinek, aztán az egész tevét kicsontozták, akárcsak előtte a két antilopot, és hoztak 3 szekér tűzifát, és a főnöknek ki kellett hívni a tűzoltókat, azok meg ott álltak készenlétben a fecskendőikkel, és nézték, milyen gyorsan raknak tüzet a szakácsok. Olyan nagy volt az a tűz, mint amikor a faszenet éget. És azon a tűzön, mikor már rángja nem volt, csak az izzó parázs maradt, egy 3 lábú állványon nyársra húzva forgatták és sütötték azt a tevét, és mikor már majdnem kész volt, akkor belerakták a két antilopot, azokban meg ott voltak a pulykák, mint egy töltelékgyalánt, és a pulykákban is volt töltelék, meg hal, és az üresen maradt helyeket tojással bélelték ki, és megállás nélkül szórták az egészre azokat a fűszereiket, és itták a sört, mert folyton fáztak, még a tűz mellett is, és hogy fölmelegedjenek, akárcsak a sörgyári kocsisok télen, ők is hideg sört ittak. És ezek a fekete szakácsok, mikor a 300 személyre már meg volt terítve, és az autók már hozták a vendégeiket, és a portás a limuzinok ajtaját nyitogatta, addigra ezek a négerek nem csak a malacokat és bárányokat sütötték meg ropogósra az udvaron, hanem azt is győzték, hogy az üstökben annyi húsból főzzenek levest, hogy a főnök nem sajnálta, hogy annyi készletet vásárolt fel. És azután megérkezett maga Haile Selassie a miniszterelnöknek és a hadseregünk összes tábornokának kíséretében. És ott volt az abeszin hadsereg egész vezérkara is, mind tele voltak aggatva rendjelekkel, de a császár, ahogy megjött, már is belopta magát a szívünkbe, csak egyszerű fehér egyenruha volt rajta, kitüntetés nélkül, amolyan könnyű öltözék. De a miniszterei, vagy talán a törzsfőnökei, azok mind tarka terítőbe voltak burkolva, némelyiknél hatalmas szabja is volt, de amint leültek, látni lehetett, hogy tudnak viselkedni. Annyira fesztelenek voltak. A Párizs szálló összes termében meg volt terítve, és minden tányér mellett ott csillogott az aranyevőeszköz, a kés, a villa, a kanál és a kiskanál. És aztán a miniszterelnök szívélyesen üdvözölte Hailét, a császár pedig úgy beszélt, mintha ugatna. És a tolmács lefordította, hogy Abesszínia császára bátorkodik meghívni a vendégeket egy abesszín ebédre. És az egyik ilyen kartonruhás, egy több tucat méter vászonba csavart kövér figura tapsolt. És mi feltálaltuk az előételeket, amelyeket a néger szakácsok készítettek a mi konyhánkban. Hideg borjúsült, fekete mártással. Épp hogy csak újjal belenyaltam a lecsöppent szószba, s nyomban köhécselni kezdtem, olyan erős kivonat volt az. És ekkor láttam először, hogy mikor a pincéreink elegánsan a helyükre csúsztatták a tányérokat, miként emelkednek föl arany evőeszközeink, 300 arany villa és kés ragyogása töltötte be az étterem minden zugát. És a főúr jelt adott, hogy töltsenek a poharakba fehér múzeit, és ekkor jött el az én nagy pillanatom, mert láttam, hogy magának a császárnak elfelejtettek tölteni. Fogtam az üveget, szalvétába csavartam, és nem is tudom, mi ütött belém, de ahogy a császárhoz léptem, fél térdre ereszkedtem, és meghajoltam, mint egy minisztráns, és mikor fölemelkedtem, hát mindenki engem nézett.
és a császár a homlokomra, pontosabban a homlokomba keresztet nyomott, ekképpen áldva meg engemet, én meg töltöttem neki. És mögöttem ott állt a Schróbeck szálló főpincére, aki elfelejtett tölteni. És én izgultam, hogy mit műveltem. És tekintetem Skrivánek főpincért kereste, és láteste, és láttam, hogy bólint, hogy örömetelik abban, hogy ilyen figyelmes.

Csodálkoztak. És, majd elfelejtettem, ezek a titkos rendőrök emlékbe a néger szakácsokkal is lefotografáltatták magukat. Közben meg a mi szakácsaink az udvaron lassan forgatták az izzóparázs fölött azt a töltött tevét, és időnként megkelegették mentafűcsutak kenőtollal, amit sörbe mártogattak, ezt is ezek a néger szakácsok találták ki. Amikor a főszakácsunknak eszébe jutott a kenegetés, igen megörült, és azt mondta, legalábbis a tolmács így fordította, hogy ezért az ötletért számíthatnak a Mária Terézia rendre. És ezután a fogás után minden szakács és szolgálólány és főúr és pincér megkönnyebbülten felsóhajtott, mert a négerek minden győztek, bár egyik sört a másik után döntötték magukban. Engem pedig az a megtiszteltetés ért, hogy maga a császár, így fordította a tolmács, engem választott ki, hogy a még hátralévő ételeket és italokat felszolgáljam neki. És én minden alkalommal fél térdre ereszkedtem frakkomban, aztán feltállaltam az ételt vagy az italt, aztán visszaléptem, és figyeltem, hogy időben töltsek vagy cseréljek tányért, de a császár olyan keveset evett, éppen hogy szájába illette az ételt, éppen hogy beleszimatolt, mint egy főételkóstoló. Evett egy keveset, kis bort hörpintett hozzá, hogy aztán tovább társalogjon a miniszterelnökkel, és a vendégek címben és rangban egyre távolodtak attól, aki ezt az ebédet adta, egyre többet és egyre mohóbban ittak és ettek. Az asztalok végén, a beszögellésekben, meg a melléktermekben úgy habzsoltak, mintha állandó éhség gyötörné őket. Így aztán még kiflit is ettek, sőt, az egyik vendég három virágcserépről megsózva, megborsozva lelegelte a ciklánát. A detektívek meg ott álltak, pincérnek öltözve a terem sarkaiban és kiszögeléseiben, behajlított karjukon átvetett fehér szalvéta, és merezgették a szemüket, nehogy lába keljen valaminek az arany étkészletünkből. És eképpen közelgett az ebéd csúcspontja. A néger szakácsok hosszú szabjákat köszörültek, amolyan óriás sakterkéseket, aztán két néger a vállára emelte a nyársat, a harmadik megkente a borsmenta csutakkal a tevehasát, és bevonultak a szállóba. És végigmentek a tálalón és az éttermen, és a császár fölemelkedett, és a sült tevére mutatott, és a tolmács lefordította, hogy ez egy afrikai és arab specialitás. Az abesszin császár apró figyelmessége. És két segéd egy-egy jókora disznóüléskor használatos deszkát hozott az étterem kellős közepére, és a deszkákat két ácskapoccsal összeütötte. És erre a hatalmas asztalra fektették a tevét. És késeket hoztak, és hosszú vágásokkal félbevágták az állatot, és azokat a fél tevéket újabb felekre hasították szét, és a húsból csodálatos illat áradt. És minden szeletben volt mindig egy darab teve, és egy darab antilop, és az antilopban pulyka, és a pulykában halak és töltelék, és a kemény tojások összesült koszorúja. És a pincérek oda tartották a tányérokat, és a császártól indulva szép sorjában felszolgálták a sült tevét. És én letérdeltem, és a császár intett a szemével, és én feltállaltam a nemzeti eledelüket. És nagyon jó lehetett ez az eredel, mert minden vendég elcsendesedett, és csak azt lehetett hallani, ami a szemet is gyönyörködtette, az arany késeink és villáink csilingelését. Aztán olyas valami történt, ami még nem esett meg sem velem, sem velünk, de talán Skrivánek főúrral sem, mert először a kormány egyik tanácsosa, egy ismert ínyenc, annyira fellelkesült attól az ételtől, attól a tevétől, hogy fölállt és üvölteni kezdett, így üvöltött, és arcán a legnagyobb elragadtatás kifejezése ült, de a teve annyira ízlett neki, hogy még ez sem volt elég, nem érte be a grimaszokkal, mindenféle torla gyakorlatokat mutatott be, mint egy sport ünnepélyen. Aztán a mellét verte, majd vett egy újabb mártásban megforgatott falatot, és most már akkora hatással volt rá az az étel, hogy a néger szakácsok kezükben az óriás késekkel csak álltak, és a császárra pislogtak, de a császár már hozzászokhatott az ilyesmihez, csak mosolygott, mosolyogtak hát a néger szakácsok is, mosolyogtak és bólogattak az értékes kelmékbe bugyolált törzsfőnökök is. A kelméken olyan minta volt, mint a nagymamám kötényén, vagy mint a tarka taft anyagokon, és a tanácsos nem bírta tovább, és kirohant, és a folyosón bőgött tovább, és megint visszaszaladt, és felszúrt a villájára még egy falatot, és ez a falat volt a csúcs, mert a tanácsos futásnak eredt és
üvöltött, kiviharzott a szálló elé, és ott kiabált, és táncolt, és ujjongott, és verte

a mellét, és aztán megint berohant, és hangjában ének zengett, és lába hálaadó táncot járt a remekül elkészített töltött tevéért. És egyszerre csak meghajolt a három szakács előtt, jó mélyen, elébb oroszosan, derékszögben, majd le, egész a földig. A másik Ínyenc, egy nyugalmazott tábornok, egyre csak a plafont bámulta, és hosszú, sóvárgó hangot hallatott, amolyan gyönyörteljes vonítást. És ez a vonítás kádenciákban hágott egyre magasabbra, ahogy újabb falatot vett a szájába, vonított, és nyöszörgött, és rágta a húst, és mikor aztán egy kis zsernoszeki rizlinget is hörpintett hozzá, akkor fölpattant, és úgy vinnyogott, hogy még a fekete szakácsok is megértették, és örömükben kiáltoztak, yes, yes, samba, yes, és alig, hanem ez lehetett az oka, hogy a hangulat olyan magasra hágott, hogy a miniszterelnök és a császár kezet fogtak, és előrajzottak a fotóriporterek, és mindent lefényképeztek, állandóan villogott az erős, vakító fény, és ebben a bengáli ragyogásban szorongatták egymás kezét a hazai és az abeszínvezetők.

0: ez után.
1: Kert akaró.
2: Jó.
1: Kert akaró.
0: Sanyi, Atesz és Valek.
1: Kert akaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap aktívosan.
3: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
4: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmezőn.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
5: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
0: Tilos Rádió?
1: Jó.
0: Ez nagyon jó. FM 90.3, hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó.

Tilos Rádió. Folytatjuk Agatha Christie a Három vakegér című kriminének rádiófeldolgozását. Jó hallgatást!

0: Trotter őrmester bement Mullyhoz a konyhába. Örülnék, Mrs. Davis, ha bejönne velem a könyvtár szobába. A többiek jelenlétében szeretnék fölvenni minden egyes vallomást. Mr. Davis volt olyan kedves, és már be is ment, hogy előkészítse a terepet. Rendben, de hadd fejezzem be a krumplit. Néha azt kívánom, Sir Walter Raleigh sose hozta volna be ezt az utálatos dolgot. Trotter őrmester helytelenítését azzal fejezte ki, hogy csöndben maradt. Molly mint egy bocsánatkérésképpen hozzátette. Látja, igazából nem tudom elhinni, annyira fantasztikus ez az egész. Nem fantasztikus ez, Mrs. Davis, csupán közönséges tény. Van személy leírása a férfiról? Kérdezte Molly kíváncsian. Középmagas, vékony testalkatú, sötét felöltőt és világos kalapot viselt, suttogva beszélt, az arcát sál takarta el. Láthatja, ez akárki is lehet. Tartott egy kis szünetet, majd hozzáfűzte. Három sötét felöltő és világos kalap is lóg a hajukban, Mrs. Davis. Azt hiszem, a szóban forgó személyek közül senki nem jött Londonból. Nem? Mrs. Davis. Egy sebes mozdulattal a tálaló szekrénynél termett, és fölkapott róla egy újságot. Az Evening Standard február 19-i száma. A két nappal ezelőtti. Valaki idehozta ezt a hírlapot, Mrs. Davis. Ez aztán különös. Molly errévett, néhány emlékfoszlány kavargott a fejében. Vajon honnan kerülhetett ide ez az újság? Nem ítélheti meg az embereket a látszat alapján, Mrs. Davis. Lényegében semmit sem tud azokról, akiket beengedett a házába. És még azt is megkérdezte. Jól látom, hogy ön és Mr. Davis újak a panzió üzemeltetés terén? Igen, azok vagyunk, ismerte el Molly. Hirtelenében éretlennek, bolondosnak és gyerekesnek érezte magát. Ne talántán nem is olyan régóta házasok? Éppen egy éve. Molly halványan elmosolyodott. Egészen váratlanul történt. Szerelem első látásra, mondta Trotter felügyelő barátságosan. Molly úgy érezte képtelen rendre utasítani. Igen, válaszolt és még jobban megoldódott a nyelve. Csak két hete ismertük egymást. Visszagondolt arra a bizonyos 14 napra, együttjárásuk szélvészszerűen tomboló kezdetére. Nem voltak kétségeik, mindketten tudták. Ebben a nyugtalanító, idegborzoló világban fölfedezték egymásban a csodát. Halvány mosoly jelent meg a szája szögletében. Visszatért a jelenbe, ahol Trotter őrmester elnézően tekintett rá. A férje nem erről a környékről származik, ugye? Nem, mondta Molly bizonytalanul. Lincoln sírbe való. Oly keveset tudott Giles gyermekkoráról és nevelkedéséről. Szülei meghaltak, és mindig is kerülte, hogy beszélnie kelljen a kezdetekről. Molly úgy képzelte, boldogtalan gyermekkora lehetett. Mindketten igen fiatalok ahhoz, ha mondhatok ilyet, hogy egy ilyesfajta helyet működtessenek, mondta Trotter őrmester. Ó, nem is tudom, én 22 vagyok, és... Félbehagyta a mondatot, mert kinyílt az ajtó, és bejött Giles. Minden elő van készítve. Nagy vonalakban elmondtam nekik, miről van szó, közölte. Remélem ezzel rendben is lesz, ugye, őrmester? Időt takarítunk meg vele. Készen van, Mrs. Davis. Négy hang beszélt egyszerre, amikor Trotter őrmester belépett a könyvtár szobába. A legmagasabb és legrikácsolóbb Christopher Wrenné volt, aki kijelentette, hogy ez annyira, de annyira érdekfeszítő, és egy szemhunyásnyit se fog aludni az éjjel, s hogy kérem, kérem, megtudhatnánk minden véres részletet? Ezt Mrs. Boyle egyfajta nagybőgő kísérettel egészítette ki. Szégyen gyalázat! A hozzáértés tökéletes hiánya! A rendőrségnek nincs joga hagyni, hogy gyilkosok őgyelegjenek a környéken! Mr. Paravicini ékes szólása jobbára a mutogatásra korlátozódott. Gesztusai kifejezőbbek voltak szavainál, melyeket Mrs. Boyle kontrabasszusa nyomott el. Metcalf nagy időnként staccato vakkantásokkal járult hozzá mindehez. Ő a tények iránt érdeklődött. Trotter várt egy-két percet, majd egy roppant határozott mozdulattal föltartotta a kezét, és bármilyen meglepő, csönd lett. Köszönöm, mondta. Na már most, Mr. Davis fölvázolta önöknek, hogy miért is vagyok itt. Egy dolgot szeretnék megtudni, egyetlen egyet, de azt viszont gyorsan. Melyik hőjüknek van köze a Longridge Farm esethez? A csöndet semmi nem törte meg. Négy üres tekintet szegeződött Trattőr őrmesterre. A néhány perccel ezelőtti indulatok, izgatottság, fölháborodottság, hisztéria, érdeklődés úgy tűntek el, ahogy a szivacs törli le a krétanyomokat a tábláról. Trattőr őrmester tovább beszélt egyre sürgetőbben. Kérem, értsenek meg! Okunk van feltételezni, hogy egy valaki önök közül veszélyben van. Halálos veszélyben. Meg kell tudnom, melyik őjük az. Változatlanul nem szólalt és nem mozdult meg senki. Trattőr hangjába valami ingerültség féle vegyült. Nos jó, akkor egyenként kérdezem ki önöket. Mr. Paravicini? Erőtlen mosoly futott át Paravicini arcán. Tiltakozása jeléül ideges mozdulattal fölemelte a kezét. De hát én errefelé nem vagyok ismerős felügyelő. Én semmit, de semmit nem tudok az elmúlt évek helyi ügyleteiről. Trattőr nem vesztegette tovább az időt. Mrs. Boyle? Förmet rá. Valójában nem látom be, miért. Úgy értem, miért kellene nekem bármiféle kapcsolatban lennem ezzel a lesújtó dologgal. Mr. Warren? Christopher sipító hangján válaszolt. Még sok gyerek voltam abban az időben. Arra sem emlékszem, hogy hallottam volna róla. Metcalf őrnagy? Az őrnagy rávágta. Olvastam róla az újságokban. Akkoriban Edinburghben állomásoztam. Ez minden, amit elmondhatnak? Megint csönd. Trattőr ajkát fölbőszült sóhaj hagyta el. Ha valamelyiküket meggyilkolják, mondta, csak magára vethet. Sarkon fordult, és kiment a szobából. Kedveseim, mondta Christopher, milyen könyvfacsaró. S még hozzátette, nagyon jó képű, ugye? Igazán csodálom a rendőrséget. Olyan kemények és könyörtelenek. Ez az egész dolog annyira izgalmas. Három vakegér. Hogy is van a dallama? Halkan fütyülni kezdte. Molly önkéntelenül rákiáltott. Ne! A férfi hirtelen megpördült és ránevetett. De drágám, kezdte, ez az én szignálom. Eddig még sosem néztek gyilkosnak, és én ezt iszonyúan élvezem. Érzelgő szamárság, mondta Mrs. Boyle. Egy szavát sem hiszem el. Christopher halvány szemében bajkos rosszaság villódzott. Várja csak ki, Mrs. Boyle, lehalkította a hangját, amíg maga mögé settenkedem, és megérzi a kezemet a nyaka körül. Molly összerázkódott. Giles mérgesen megszólalt. Megrémíti a feleségemet, Wren. Amúgy is átkozottul ócska vicc. Ez az ügy nem tréfa dolog, közölte Metcalf. Ó, dehogy is nem, mondta Christopher. Éppen hogy az? Egy elmebeteg tréfája. Ettől olyan elbűvölően kísérteties. Körbejáratta a tekintetét rajtuk, és megint nevetett. Ha látnák, milyen arcot vágnak, mondta. Aztán kisietett a szobából. Elsőként Mrs. Boyle tért magához. Ritka, faragatlan és gyenge idegzetű férfi, mondta. Alig, hanem lelkiismereti okokból megtagadta a katonai szolgálatot. Azt meséli, egy légitámadás alkalmával 48 órán át be volt temetve, mielőtt kiásták, mondta Metcalf főnagy. Ez kétségkívül nagyon sok mindent megmagyaráz. Az emberek rengeteg kifogást találnak arra, hogy miért nem tudnak uralkodni az idegeiken, jegyezte meg élesen a nő. Biztos vagyok benne, hogy én is ugyanannyi mindent éltem át a háborúban, mint bárki más. És az én idegeim rendben vannak. Talán jobb is, Mrs. Boyle, mondta Metcalf. Ezt meg hogy érti? Metcalf őrnagy azt mondta csöndesen. Úgy tudom, ön ennek a körzetnek a szállásmestereként működött 1940-ben, Mrs. Boyle. Mollyra nézett, aki megfontoltan bólintott. Így van, Ugye? Mrs. Boyle elvörösödött mérgében. Na és, akkor mi van? Kérdezte. Metcalf szigorúan folytatta. A felelősség önterheli azért, hogy 3 gyermeket küldött a Longridge farmra. De igazán, Metcalf őrnagy, nem értem, milyen alapon vonhattak engem felelősségre a történtekért. A farmon élő emberek nagyon kedvesnek látszottak, és alig várták, hogy megkapják a gyerekeket. Nem látom be, hogy hibás lettem volna bármiben, vagy hogy miért vonhatnak engem felelősségre. Megbicsaklott a hangja. Giles szemrehányóan megkérdezte tőle. Miért nem mondta ezt el trátörőrmesternek? Nem tartozik a rendőrségre, rivalt rá Mrs. Boyle. Tudok én vigyázni magamra. Metcalf őrnagy higgadtan figyelmeztette. Jobban teszi, ha nyitva tartja a szemét. Aztán ő is elhagyta a szobát. Molly azt mormogta. Hát persze, hogy maga volt a szállásmester. Emlékszem rá. Molly, te tudtad? Giles rábámult. A magáé volt az a nagy ház a legelő mellett, igaz? Rekvirálták, mondta Mrs. Boyle, és teljesen földulták, tette hozzá keserűen. Romba döntötték. Méltánytalanság. Ekkor Mr. Paravicini alig hallhatóan nevetni kezdett. Majd hátravetette a fejét, és fékevesztette kacagott. Meg kell bocsátaniuk nekem, zihálta. Valóban annyira szórakoztatónak találom ezt az egészet. Jól mulatok. Igen, rendkívül jól. Ebben a pillanatban Trattőr őrmester visszatért a szobába. Rosszallóan pillantott Mr. Paravicinire. Örülök neki, mondta gúnyosan, hogy mindenki viccesnek tartja a dolgot. Bocsásson meg, drága felügyelő, kérem bocsásson meg, semmibe vettem az ön rendkívül komoly figyelmeztetését. Trattőr őrmester vállat vont. Megtettem minden tőlem telhetőt, hogy közöljem a tényállást, mondta. És nem vagyok felügyelő, csupán őrmester vagyok. És szeretném használni a telefont, Mrs. Davis. Meghunyászkodom, mondta Mr. Paravicini, eloldalgok. Távolról sem oldalogva, hanem azzal a könnyed és friss járással hagyta el a szobát, ami korábban Moldinak is föltűnt. Fura figura, jegyezte meg Giles. Bűnöző típus, mondta Trattőr. Egy szemernyit sem bízom meg benne. Ó, mondta Molly, azt hiszi ő. De hát ő túlságosan öreg. Vagy egyáltalán nem is öreg? Arcfestéket használ, elég sokat. És a járása is fiatalos. Lehet, hogy azért sminkeli magát, hogy öregnek látszik. Trattőr őrmester úgy gondolja... Trattőr őrmester mogorván leintette. Haszontalan spekulációkkal semmire sem megyünk, Mrs. Davis, mondta. Jelentést kell tennem Hogben főfelügyelőnek. Átment a szoba másik felébe a telefonhoz. Az nem fog menni, közölte Molly. A telefon süket. Micsoda? Trattőr hirtelen megfordult. Az az erős riadalom, ami a hangjából hallatszott, mindannyiukra nagy hatást gyakorolt. Süket? Mióta? Metcalf őrnagy éppen azelőtt próbált telefonálni, mielőtt ön megérkezett. Nyilván azt megelőzően kifogástalanul működött. Megkapták Hogben főfelügyelő üzenetét? Igen. Gondolom a telefondrót úgy 10 óra tájt leszakadt a hó miatt. Ám Trattőr változatlanul komor képet vágott. Elképzelhető, mondta, hogy elvágták. Molly elámult. Úgy gondolja? Megyek, és megbizonyosodom róla. Kirohant a szobából. Giles tétovázott egy kicsit, majd utána ment. Molly fölkiáltott. Édes Istenem, mindjárt ebédidő van, muszáj haladnom a főzéssel, különben nem lesz mit ennünk. Miután kiszaladt a hallból, Mrs. Boyle ezt pusmogta. Gyakorlatlan csitri! Micsoda hely! Ezért én nem fizetek heti 7 guineát. Trattőr őrmester lehajolt, követte a vezetékeket. Van másik készülékük? Kérdezte Giles-tól.
1: Igen, fönt a hálószobánkban. Fölmenjek, hogy megnézzem?
0: Ha, lenne olyan szíves. Trattőr kinyitotta az ablakot, s hogy megvizsgálhassa, lesöpörte a párkányról a havat. Giles föllóholt a lépcsőn.
2: Mr. Paravicini a nagy szalomban tartózkodott. Oda ment a hangverseny zongorához, és felnyitotta. Leült a zongora székre, és finoman egy ujjal elpötyögött egy dallamot. Christopher Wren a hálószobájában időzött. Élénken fütyörészve járkált föl alá. A fütyszó egyszerűen akadozóvá vált, majd elhalt. A férfi leült az ágy szélére. Kezébe temette az arcát, és zokogni kezdett. Gyerekesen azt motyogta. Nem bírom tovább. Aztán megváltozott a viselkedése. Fölállt, kihúzta magát. De, bírom, mondta. Végig kell csinálnom.
0: Giles a telefonnál állt Mollyval közös hálószobájukban. Lehajolt a szegély léchez. Molly egyik pár kesztyűje hevert mellette. Fölvette. Egy rózsaszínű buszjegy esett ki belőle. Giles ott állt, és nézte, ahogy lehullik a földre. Amíg ezt figyelte, az arc kifejezése megváltozott. Mintha egy másik ember lett volna, aki mint egy álomban odabotorkált az ajtóhoz, kinyitotta, és megállt egy percre, hogy kikémleljen a folyosóra a lépcső felé. Molly elkészült a krumplival, beleszórta a serpenyőbe és rárakta a tűzre. Vetett egy pillantást a sütőre. Minden elő volt készítve, s a terv szerint haladt. A konyha asztalon az Evening Standard két nappal korábbi száma feküdt. Amikor meglátta, összevonta a szemöldökét. Bárcsak vissza tudna rá emlékezni. Kezébe temette az arcát. Ó, nem, mondta Molly. Ó, nem! Lassan leeresztette a kezét. Akárha idegen helyen lett volna, úgy tekintett körbe a tágas konyhában, mely melegséget és nyugalmat árasztott, s a készülő ételek incsiklandó illata járta át. Ó, nem! Ismételte elhaló hangon. Oly tétován közeledett a hal ajtajához akár egy alvajáró. Benyitott. Néma volt a ház, csupán csak egy valaki fütyült. Azt a bizonyos dallamot. Molly megborzongott és visszaszaladt. Néhány percet várt, aztán még egyszer végig pillantott jól megszokott konyháján. Igen, minden rendben van, s megy a maga útján. Újból megindult a konyhajtó felé. Metcalf őrnagy csöndesen lebaktatott a lépcsőn a halba. Várt még egy rövid ideig, majd kinyitotta a lépcső alatti nagy szekrényt és belenézett. Nyugodtnak tűnt minden. Senki nem volt a közelben. Éppen ez volt a megfelelő alkalom arra, hogy véghez vigye, amit eltervezett. Mrs. Boyle a könyvtárszobában ingerülten tekergette a rádió gombját. Az első kísérlete nyomán a gyermekversek eredetéről és fontosságáról szóló fejtegetésbe csöppent. Erre aztán végképp nem volt kíváncsi. Türelmetlenül tovább keresgélt, ekkor egy kulturált hang arról tájékoztatta, a félelem lélektanát alapjaiban kell megértenünk. Mondjuk egyedül vagyunk egy szobában. Mögöttünk észrevétlenül kinyílik egy ajtó.
2: Kinyílt egy ajtó. Mrs. Boyle hevesen fölpattant, és hirtelen megfordult.
3: Ó, oh, maga az, mondta megkönnyebbülten. Csupa bárgyú műsort adnak. Semmi olyat nem találok, amit érdemes volna hallgatni.
2: Én nem törődnék a rádió hallgatással, Mrs. Boyle.
0: Mrs. Boyle felhorkant.
3: Mi más tudnék itt csinálni?
2: Kérdezte.
3: Összezárva egy potenciális gyilkossal. Nem mintha egy pillanatra is elhinném ezt a hatásvadász mesét.
2: Nem, Mrs. Boyle.
3: Miért? Mire céloz ezzel?
0: Az esőkabát öve oly váratlanul csusszant a nyaka köré, hogy föl sem fogta, mi történik. Valaki nagyobb hangerőre állította a rádiót.
2: A nagy tudású előadó a félelem lélektanáról szóló megállapításai ordították tele a szobát, elnyomván ezzel a Mrs. Boyle haláltusájával együtt járó esetleges zajokat. De nem igen voltak ilyesfajta zajok. A gyilkos nagyon is értette a dolgát. Mindannyian a konyhában zsúfolódtak össze. A gáztűzhelyen vígan rotyogott a krumpli. A rostélyos és a vesepástétom sütőből kiáramló illata nyálcsorgatóbb volt, mint valaha. Négy megrendült ember merett egymásra. Az ötödik, Molly holtsápat volt, reszketett, s egy pohár viszkit kortyolgatott, amit a hatodik, trattörőrmester próbált belediktálni. Maga trattörőrmester merev és mérges arccal nézett végig az összegyűlteken. Mindössze 10 perc telt el azóta, hogy Molly halálra vált sikolyára ő és a többiek betódultak a könyvtárszobába. Éppen azelőtt ölhették meg, mielőtt rátalált, Mrs. Davis, mondta. Biztos benne, hogy senkit nem látott vagy hallott, amikor keresztül ment a hallon?
4: Valaki fütyült, válaszolta Molly erőtlenül. De az korábban volt. Azt hiszem, nem vagyok biztos benne, hallottam, hogy becsukódik egy ajtó diszkréten valahol, amint bementem a könyvtárszobába.
2: Melyik ajtó?
4: Nem tudom.
2: Gondolkozzon, Mrs. Davis. Próbáljon meg gondolkozni. Fönt, lent, jobbra, balra?
4: Már mondtam, nem tudom, sopánkodott Molly. Abban sem vagyok biztos, hogy egyáltalán hallottam valamit.
2: Nem hagyná abba a gyötrését, fakadt ki Giles dühösen. Nem látja, hogy teljesen kikészült. Egy gyilkosság felderítésén dolgozom, Mr. Davis. Ezer bocsánat, Davis parancsnok. Nem használom a katonai rangomat, őrmester.
4: Vagy úgy, uram.
2: Trattör szünetet tartott, úgy, mint aki érzékeny pontra tapintott. Amint mondtam, egy gyilkosság felderítésén dolgozom. Egészen mostanáig senki nem vette komolyan ezt a dolgot. Mrs. Boyle sem. Elhallgatta előlem az információit. Önök mindannyian ezt teszik. Nos, Mrs. Boyle halott. Ha csak nem hatolunk az ügy mélyére, és pedig hamar, figyelmeztetem önöket, újabb haláleset történhet. Újabb? Képtelenség miért?
4: Mert, mondta trattörőrmester zordan, 3 vakegérke volt.
2: Giles kétkedően így szólt. Mindegyikre jut egy gyilkosság. Akkor kapcsolatnak kell lenni. Úgy értem, valaki másnak is kapcsolatban kell lennie az esettel.
4: Valóban.
2: De miért itt történne még egy gyilkosság? Azért, mert csak 2 cím szerepelt a jegyzetfüzetben. A Culver Street 74-ben csak egy lehetséges áldozat lakott. Meghalt. Ám a Monkswell udvarházban nagyobb a választék.
4: Képtelenség, Trattör! Az már olyannyira hihetetlen véletlen egybeesés lenne, hogy 2 embert is ide vezérelt a sors azok közül, akik benne voltak a Longridge Farm ügyben.
2: Az adott körülmények között nem lenne igazán véletlen egybeesés.
4: Gondolja át, Mr. Davis.
2: A többiek felé fordult. Megkaptam a beszámolóikat arról, hogy hol voltak, amikor Mrs. Boyle-t megölték. Ellenőrizném őket.
1: Ön, Mr. Wren, a szobájában tartózkodott, amikor meghallotta Mrs. Davis sikoltását?
5: Igen, őrmester.
1: Mr. Davis, ön fönt volt a hálószobájukban, és éppen a másik készüléket vizsgálta meg?
5: Igen,
2: válaszolta Giles.
1: Mr. Paravicini valami dallamot zongorázott a szalomban.
4: Ha már itt tartunk, hogy senki nem hallotta önt, Mr. Paravicini?
1: Nagyon-nagyon halkan játszottam, őrmester, csupán egy ujjal.
2: Melyik is volt az a dallam?
4: A 3 vakegér,
2: elmosolyodott.
4: Ugyanaz, amit Mr. Wren fönt fütyült. Az, amelyik ott motoszkál mindannyiunk fejében.
5: Iszonyatos dallam, mondta Molly.
2: És mi a helyzet a telefondróttal? Érdeklődött Metcalf. Szándékosan vágták el?
1: Igen, Metcalf őrnagy. Kint az étkező ablaknál vágta ki belőle egy darabot. Pont akkor fedeztem föl a szakadást, amikor Mrs. Davis sikoltott.
2: Hiszen ez őrület. Hogy is remélheti, hogy megúszhatja? Az őrmester alaposan végigmérte.
1: Talán nem is igazán foglalkozik vele, mondta. Vagy ő is egészen biztos abban, hogy jóval okosabb nálunk.
4: A gyilkosok hajlamosak az ilyesmire. S még hozzáfűzte. Tudja, a kiképzésünk során részt veszünk pszichológiai tanfolyamon. A skizofrének mentalitása roppant érdekes.
3: Mellőzhetnénk a bonyolult szavakat? Mondta Giles.
4: Hogyne, Mr. Davis. E pillanatban két egyszerű szó foglalkoztat bennünket. Az egyik a gyilkosság, a másik pedig a veszély. Ezekre kellene összpontosítanunk.
1: Akkor hát, Metcalfe nagy, hadd legyek tökéletesen tisztában a hadműveleteivel.
4: Azt mondja, a pincében volt. Miért?
3: Széjjel néztem,
4: felelte az őrnagy.
3: Belekukkantottam a lépcső alatt álló szekrénybe, és akkor észrevettem benne egy ajtót. Kinyitottam, és megláttam egy lépcsősort, és lementem.
4: Szép pincéjük van, mondta Giles-nak.
3: Azt mondanám, egy hajdani monostor kriptája.
1: Most nem végzünk régészeti kutatásokat, Metcalfe őrnagy. Egy gyilkosság ügyében nyomozunk.
3: Ide figyelne egy percre, Mrs. Davis! Nyitva hagyom a konyhaajtót.
4: Kiment. Alig hallható nyikorgás közepette becsukódott egy ajtó.
3: Ez volt az, amit hallott, Mrs. Davis?
4: Kérdezte, miközben ismét megjelent a nyitott ajtóban. Igen, úgy hangzik.
3: A lépcső alatti szekrény volt.
4: Lehetséges, tudja, hogy a gyilkos, miután megölte Mrs. Boyle-t, a hallon át menekült. Meghallotta, mint ön kijön a konyhából, bebújt a szekrénybe, és behúzta maga után az ajtót.
3: Akkor viszont ott lesznek az új lenyomatai a szekrény belsejében,
4: kiáltotta Christopher.
3: Az enyémek már ott vannak, mondta Metcalfe nagy. Ott bizony,
4: szólt Trattor őrmester. Ám mindenre kielégítő magyarázatunk van, ugye bár? Tette hozzá mézes mázusan.
3: Na, ide figyelj el, őrmester, mondta Giles. Minden kétséget kizáróan magát bízták meg ezzel az üggyel. De ez az én házam, ezért bizonyos fokig felelősnek érzem magam a benne lakó emberekért. Nem kellene óvintézkedéseket tennünk?
4: Úgy, mint Mr. Davis?
3: Nos, őszintén szólva, azt a szemét kellene elzárni, akiről egész nyilvánvalóan sejthető, hogy ő a legfőbb gyanúsított.
4: Egyenesen Christopher Wren szemébe nézett.
1: Christopher Wren előreugrott, felemelte hangját, mely ettől még sipítóbbá és hisztérikusabbá vált.
3: Nem igaz! Nem igaz! Mind ellenem vannak! Mindig mindenki ellenem van! Hamis vádak alapján fognak elítélni! Ez üldözés! Üldözés! Lassan a tester, fiam!
4: Mondta Metcalfe őrnagy. Minden rendben van, Chris. Molly előrejött. Rátette a kezét a férfi karjára. Senki sincs maga ellen.
1: Mondja neki, hogy minden rendben van, kérte Trattor őrmestert.
3: Nem ítélünk el senkit hamis vádak alapján,
4: közölte Trattor őrmester. Mondja meg neki, hogy nem fogja letartóztatni.
3: Nem áll szándékomban senkit letartóztatni. Ahhoz bizonyítékra volna szükségem. Jelenleg nincs bizonyíték a kezemben.
4: Giles fölkiáltott.
3: Azt hiszem, megbolondultál, Molly. És maga is, őrmester. Csak egy személy van, akire illik a leírás, és...
4: Várj csak, Giles, várj! Szakította félbe Molly.
3: Ó, maradj már csöndben!
4: Trattor őrmester, beszélhetnék önnel egy percet?
3: Maradok,
4: jelentette ki Giles. Nem Giles, te is menj ki, légy szíves. Giles arca elsötétült, akár vihar előtt az ég.
3: Nem tudom, mi ütött beléd, Molly, mondta.
4: Követvén a többieket kiment a szobából, és becsapta az ajtót maga után.
1: Igen, Mrs. Davis? Miről van szó?
4: Trattor őrmester, amikor beszámolt nekünk a Longridge Farm ügyről, úgy tűnt, azt gondolja, hogy az idősebbik fiú felelős az egészért. De ugye nem tudja.
1: Tökéletesen így van, Mrs. Davis. Ám a lelki kiegyensúlyozatlanság, a hadseregből való dezertálás, a labilis idegrendszer, valamint az elmeorvos jelentése miatt nagy a valószínűsége.
4: Ó, tudom, és ezért látszólag minden jel arra mutat, hogy Christopher az. Én akkor sem hiszem, hogy csak ugyan ő volna. Kell lenniük egyéb eshetőségeknek is. Annak a három gyereknek nincsenek rokonai, szülei például?
1: De, igen. Az anyja meghalt. Viszont az apa külföldön teljesített szolgálatot.
4: Akkor hát mi van vele? Ő hol van most?
1: Erről nincs információnk. Tavaly kapta meg a leszerelési papírját.
4: Márpedig, ha a fiú gyenge idegzetű, akkor előfordulhat, hogy az apja is az. Ez így van. Tehát a gyilkos akár középkorú vagy öreg is lehet. Emlékszem, amikor közöltem Metcalf őrnaggyal, hogy a rendőrség telefonált, rettenetesen földult lett. Tényleg? Trattor őrmester higgadtan azt mondta. Kérem, higgyen nekem, Mrs. Davis, már a kezdet kezdetétől minden eshetőséget számításba vettem. Legyen szó a fiúról, Jimről, az apáról, vagy akár a lánytestvérről. Lehetséges, tudja, hogy nő volt. Nem néztem utána mindennek, még ha a szívem mélyén biztosan is érzem, tudni nem tudhatom egyelőre. Igazán nehéz bármiről vagy bárkiről értesüléseket szerezni, kivált kép a mai világban. Meglepődne, miket tapasztalunk rendőrségi munkánk során. A házasságokkal kapcsolatban meg különösen. Elhamarkodott házasságok, háborús házasságok, mindenféle háttér nélkül, érti? Nem találkoznak a szülőkkel vagy a rokonokkal. Az emberek megbíznak egymás szavában. A fickó azt állítja magáról, hogy vadászpilóta, vagy gyalogsági őrnagy. A lány fenntartás nélkül elhiszi neki. Néha egy-két évig föl sem tűnik neki, hogy a férje egy szökésben lévő, nős és családos banktisztviselő, vagy egy dezertőr. Tartott egy kis szünetet, majd tovább folytatta. Jól tudom, hogy mi jár a fejében, Mrs. Davis. Csupán egy dolgot mondhatok önnek. A gyilkos jól szórakozik. Ez az egyetlen, amiben biztos vagyok. És elindult az ajtó felé. Molly szálfa egyenesen, mozdulatlanul állt, arcát sötét pír égette. Néhány percig ebben a dermedt pózban maradt, majd elindult a tűzhely irányába, letérdelt és kitárta a sütő ajtaját. Jól ismert, étvágy gerjesztő illat szállingózott felé. Földerült. Mintha csak egy hirtelen szellő visszaröpítette volna a mindennapi teendők kedves, megszokott világába. Főzés, a háztartás vezetése, a lakás rendben tartása, az élet közönséges, szürke velejárói. Így van ez időtlen idők óta, az asszonyok főznek a párjukra. A veszélyes, mi több őrült világ tova tűnt. Asszony a konyhában, egyet jelent a biztonsággal, öröktől fogva. Kinyílt a konyhaajtó, odafordította a fejét. Christopher Wren lépett be, kissé liegett. Drágám, mondta. Micsoda kalamajka? Valaki ellopta az őrmester sílécét. Az őrmester sílécét? Nem értenne bárki is ilyet? El se tudom képzelni. Úgy értem, ha az őrmester elhatározná, hogy távozik, és itt hagy bennünket, azt gondolnám, egyes egyedül a gyilkos örvendezne neki igazán. Mármint ennek nincs értelme, nem de? Giles bepakolta a lépcső alatti szekrénybe. Akárhogy is, most nincs ott. Rejtélyes, igaz? Vidáman kacagott. Az őrmester iszonyúan dühös miatta. Harapós, mint a kutya. Az imént neki rontott szegény Metcalf őrnagynak. Az öreg fiú köti az ebet a karóhoz, hogy nem figyelte meg, ott voltak-e vagy sem, amikor éppen Mrs. Boyle meggyilkolás előtt belenézett a szekrénybe. Trattor állítja, hogy észre kellett vennie. Ha engem kérdez... Christopher lehalkította a hangját és előrehajolt. Trattor őrmesternek kezd elmenni a kedve ettől a dologtól. Ezzel mindannyian így vagyunk, mondta Molly. Én nem. Rám kifejezetten serkentőleg hat. Annyira pompásan valószerűtlen az egész. Molly szemrehányóan megjegyezte. Nem mondana ilyet, ha maga találta volna meg. Mrs. Bolt, úgy értem. Állandóan eszembe jut, nem tudom kiverni a fejemből. Az arca püffett és szederjes. Vacogott. Christopher odament hozzá. Vállára tette a kezét. Tudom, idióta vagyok. Ne haragudjon. Nem akartam. Mollit a sírás folytogatta. Az előbb úgy tűnt, minden rendben van. A főzés, a konyha... Zavarosan, összefüggéstelenül beszélt. És akkor váratlanul megint minden visszatért, akár egy rémálom. Furcsa kifejezés ült Christopher Wren arcán, amint ott állt és lenézett Molly lehajtott fejére. Értem, mondta. Értem. Arrébb ment. Hát, jobb lesz, ha eltakarodom és nem tartom föl. Mikor megfogta az ajtó gombját, Molly följajdult. Ne menjen el! A férfi megfordult és kérdően tekintett rá. aztán lassan visszajött.
1: Komolyan gondolja?
4: Mit?
1: Biztosan nem akarja, hogy elmenjek?
4: Mondom, hogy nem. Nem akarok egyedül lenni. Félek az egyedül léttől.
2: Christopher leült az asztal mellé. Molly lehajolt a sütőhöz, egy ráccsal följebb rakta a pástétomat, becsukta a sütőajtót, aztán visszament hozzá.
4: Ez roppant érdekes, mondta Christopher nyugodtan.
1: Micsoda?
4: Hogy nem fél velem kettesben maradni.
1: Nem fél, ugye?
4: Megrázta a fejét. Nem, nem félek.
1: Miért nem fél, Molly?
4: Nem tudom. Nem félek.
1: Pedig én vagyok az egyetlen személy, aki szóba jön.
4: Egy gyilkos szerepel a listán.
1: Nem, mondta Molly. Vannak más eshetőségek is. Épp az imént beszéltem ezekről Trattor őrmesterrel. És egyetértett magával?
4: Nem mondott ellent, válaszolt lassan Molly.
2: Bizonyos szavak újra meg újra a fülébe csengtek. Különösképpen az utolsó mondat.
1: Pontosan tudom, hogy mi jár a fejében, Mrs. Davis.
4: De csak ugyan tudta-e? Létezik az, hogy tudta?
2: Azt is mondta, hogy a gyilkos jól szórakozik.
4: Igaz ez?
2: Így szólt Christopherhez.
1: Maga nem szórakozik kifejezetten jól, igaz?
2: Annak ellenére, amiket az előbb mondott.
1: Édes Istenem, dehogy, mondta Christopher elrévedezve. Milyen különösen hangzik?
2: Ó, nem én mondtam, hanem Trattor őrmester. Gyűlölöm azt a férfit. Mindenfélével teletömi az ember fejét olyan dolgokkal, amik nem is igazak. Nem lehetnek igazak. A tenyerét az arcához emelte, hogy eltakarja a szemét. Christopher egészen gyöngéden elhúzta a nő kezét.
1: Ide figyelje, Molly! Mi ez az egész?
2: Molly hagyta, hogy a férfi szelíd erőszakkal leültesse az asztal mellé. A modoraim már nem volt sem hisztérikus, sem gyerekes.
1: Mi a baj, Molly? Mondta.
2: Molly hosszasan fürkészte a férfit, és eltérvén a tárgytól azt kérdezte tőle.
4: Hány napja ismerem magát, Christopher? 2?
1: Körülbelül. Nem gondolja, hogy bármennyire rövid is ez az idő, mégis olyan, mintha régóta ismernénk egymást?
4: De, igen.
1: Furcsa, ugye?
4: Nem is tudom.
1: Valamiképpen rokon szenvezünk egymással.
4: Talán mert mind a ketten szerencsétlenül jártunk.
2: Nem kérdés volt ez. Kijelentés.
4: Csak úgy kimondta.
2: Molly nem is reagált rá. Ő is inkább kijelentette, semmint kérdezte.
4: Ugye, igazából nem is Christopher Wren a neve?
1: Nem.
4: De miért
1: választottam ezt a nevet?
4: Ami azt illeti, elég hóbortos ötletnek látszott.
1: Az iskolában Christopher Robinnak, azaz Robert Gidának csúfoltak.
4: Robin Wren.
1: Képzett társítás volt, gondolom.
4: Mi a valódi neve?
2: Christopher higgadtan válaszolt.
1: Szerintem ne menjünk ebbe bele. Nem mondana semmit magának.
4: Nem vagyok építész, valójában katona szökevény vagyok.
2: Egy pillanatra heves aggodalom tükröződött Molly szemében. Christopher észrevette ezt.
1: Igen,
2: mondta.
1: Csak úgy, mint a mi ismeretlen gyilkosunk. Megmondtam magának, én vagyok az egyetlen, aki megfelel a kívánalmaknak.
4: Ne legyen ostoba, mondta Molly.
1: Mondta már, nem hiszem, hogy maga a gyilkos.
4: Folytassa, mesélje magáról. Mi késztette arra, hogy megszökjön? Az idegei?
1: Úgy érti, a félelem?
4: Meglepő módon nem.
1: Nem féltem. Azaz nem jobban, mint a többiek. Sőt, híres voltam arról, hogy milyen hidegvérrel viselem a golyózáport.
4: Nem, egészen más volt az oka.
1: Az anyám.
4: Az anyja?
1: Igen.
4: Tudja, meghalt egy légitámadás során.
1: Be volt temetve.
4: Ki kellett ásni.
1: Nem tudom, mi ütött belém, amikor meghallottam a történteket. Gyanítom, hogy beleőrültem egy kicsit.
4: Értse meg, azt hittem, ez velem esett meg.
1: Úgy éreztem, sürgősen haza kell mennem, és ki kell ásnom magam. Nem tudom megmagyarázni. Teljesen összekuszálódott minden.
4: tenyerébe temette az arcát, és folytott hangon beszélt tovább.
3: Hosszú időn át azon töprengtem, utána kutatok, vagy saját magam után, nem tudtam eldönteni. Később, amikor kitisztult az agyam, már nem mertem visszamenni, vagy jelentkezni. Tudtam, hogy soha nem lennék képes megmagyarázni. Azóta nem vagyok semmi sem.
4: Rábámult Mollira, kisfiús arcát beesetté tette a kétségbeesés.
3: Nem szabad így éreznie, mondta Molly szelíden. Maga képes rá, hogy újra kezdje.
4: Egyáltalán képes arra bárki is?
3: Hát persze, hiszen maga nagyon fiatal.
4: Igen, de láthatja, a végét járom.
3: Nem, mondta Molly. Hogy járná már a végét? Csak azt hiszi. Szerintem mindenki átéli legalább egyszer az életben azt az érzést, hogy itt a vég, és hogy nem bírja tovább.
4: Maga már átélte, igaz, Molly?
3: Biztosan átélte, ha így tud beszélni róla.
4: Igen.
3: És magával mi történt?
4: Az, ami meg annyi emberrel. Eljegyeztük egymást egy vadászpilótával, és megölték.
3: Nem történt több is ennél?
4: De, azt hiszem igen. Egyszer, fiatalabb koromban durva megrázkódtatásért, valami egészen kegyetlennel és állatiassal találtam szembe magam. Hajlamos voltam azt gondolni, hogy az élet úgy szörnyű, ahogy van. Amikor Jacket megölték, ez is csak azt a hitet erősítette bennem, hogy az élet egészében véve erőszakos és gyarló.
3: Tudom.
4: És ha jól sejtem, mondta Christopher, s közben Mollit fürkészte, ekkor tűnt föl Giles.
3: Igen, látta az ajka körül táncoló lágy, majdhogy nem szégyellős mosolyt.
4: Föltűnt Giles, és mindent jónak, biztonságosnak és boldognak éreztem.
3: Giles!
4: A szája szögletéből tovarebbent a mosoly, mintha még a hideg is kilelte volna.
3: Mi a baj, Molly? Mi az, ami ennyire megrémíti? Mert meg van rémülve, ugye?
4: Molly bólintott.
3: Valami, ami Giles-zal kapcsolatos? Azzal, amit mondott, vagy tett?
4: Igazából nem Giles-ról van szó, hanem arról a félelmetes emberről.
3: Milyen félelmetes emberről?
4: Christopher meglepődött.
3: Paravicini-ről?
4: Nem, nem. Trattor őrmesterről.
3: Trattor őrmesterről?
4: Sugal egyes dolgokat, célozgat rájuk. Szörnyű gondolatokat ébreszt bennem Giles-ról. Olyanokat, amik eddig meg sem fordultak a fejemben. Ó, gyűlölöm, gyűlölöm!
2: Christopher meglepetésében fölhúzta a szemöldökét, amint elmerengett a hallottakon.
3: Giles! Giles! Hát persze!
4: Ő meg én nagyjából egyidősek vagyunk. Ugyan sokkal idősebbnek látszik nálam, mégsem hinném, hogy az is.
3: Igen,
4: Giles-ra ugyanúgy illik a leírás. De ide figyeljen, Molly. Képtelenség ez az egész.
3: Giles itt volt magával azon a napon, amikor Londonban megölték azt az asszonyt.
4: Molly nem válaszolt. Christopher élesen rápillantott.
3: Nem volt itt?
4: Molly izgatottan beszélt. A szavak zavaros összevisszaságban törtek elő belőle.
3: Egész állónap úton volt. Autóval elment a megye másik végébe valami dróthálóért, amit ott árultak. Legalábbis ezt mondta. És én is ezt hittem, amíg
4: micsoda?
2: Molly odanyúlt az Evening Standardért, amely beterítette a konyhaasztal egy részét, és ujjával aláhúzta a dátumot.
4: Christopher odanézett, és így szólt. 2 nappal ezelőtti londoni kiadás.
3: Giles zsebében volt, amikor visszajött. Biztos, hogy Londonban járt.
2: Christopher nagy szemeket meresztett először az újságra, aztán Mollyra. Fütyre csücsörítette a száját, ám azon mód megfékezte magát. Nem volna ildomos éppen most ezt a dallamot fütyülnie.
4: Nagyon óvatosan válogatta meg a szavait, és elkerülte Molly tekintetét, úgy mondta.
3: Tulajdonképpen mennyit tud Giles-ról?
4: Ne! Könyörgött Molly. Ne! Pontosan ezt mondta az a szörnyetek Rutter is. Vagy célozgatott rá. Hogy a nők sokszor nem is tudnak semmit arról az emberről, akihez férjhez mennek. Különösképp a háborús időkben. Csak elfogadják azt, amit a férfi saját magáról állít. Ez szerintem nagyon is igaz. Ne mondja ezt maga is! Nem bírom elviselni. Pusztán azért, mert mindannyian ilyen földult állapotba kerültünk. Elhinnénk bármilyen elképesztő sugalmazást. Ez nem igazság. Én...
0: Abba hagyta. Kinyílt a konyha ajtó. Giles jött be. Meglehetősen mogorva volt a tekintete.
6: Megzavartam valamit? Kérdezte.
4: Christopher felugrott az asztal mellől.
0: Éppen leckét veszek főzésből, mondta.
6: Valóban? Na, ide figyeljen, Wren. A négy szem közti együttlét nem kifejezetten kívánatos mostanság. Maradjon kívül a konyhán, hallja?
0: De biztosíthatom,
6: tartsa távol magát a feleségemtől, Wren. Ő nem lesz a következő áldozat.
4: Pontosan ez az, mondta Christopher, ami miatt aggódom. Bár szavai jelentőségteljesek voltak, Giles ezt nyilvánvalóan nem vette észre. Egyedül az arcszíne vette föl a téglavörös, még sötétebb árnyalatát.
6: Az aggódás az én dolgom, mondta. Tudok vigyázni a saját feleségemre. Takarodjon ki innen a pokolba!
4: Molly jól érthetően azt mondta. Kérem, menjen el, Christopher! Menjen! Christopher elindult lassan az ajtó felé.
0: Nem megyek messzire,
4: mondta a szavait, melyek ezúttal roppant egyértelmű jelentéssel bírtak Mollyhoz intézve.
6: Eltakarodna végre!
4: Christopher magas, gyerekes hangon vihogott.
0: Értettem, parancsnok,
4: mondta. Becsukódott mögötte az ajtó. Giles neki támadt Mollynak.
6: Az Isten szerelmére, Molly! Elment az a maradék eszet is? Bezárkózol ide egy közveszélyes őrült gyilkossal?
0: Nem ő a...
4: Gyorsan helyesbített. Nem őrült. Egyébként is résem vagyok. Tudok vigyázni magamra. Giles bántóan nevetett.
6: Mrs. Boyle is tudott.
4: Giles, ne! Bocsáss meg, drágám. Úgy begurultam. Az a szánalmas gyerek. El sem tudom képzelni, mit látsz benne. Molly vontatottan így szólt. Megsajnáltam.
6: Megsajnáltál egy féleszű gyilkost?
4: Molly talányosan pillantott rá. Én egy féleszű gyilkost is meg tudok sajnálni, mondta.
6: S az is, hogy Christophernek hívod. Mióta szólítjátok keresztnéven egymást?
4: Giles, ne légy nevetséges. A mai világban mindenki keresztnéven szólítja a másikat. Tudod te is?
6: Akár pár nap elteltével. De talán többről van szó. Talán már azelőtt is ismerted Mr. Christopher Wrent, az állépítést, mielőtt idejött? Talán te tanácsoltad neki, hogy ide kellene jönnie? Talán ti főztétek ki ezt az egészet?
4: Molly rábámult. Giles! Elvesztetted a józan eszed? Mi a csodára célozgatsz?
6: Arra célozgatok, hogy Christopher Wren régi barátod, akihez annyira szoros szálak fűznek, hogy nem szeretnéd, ha tudnék róla.
4: Giles, te megőrültél?
6: Gondolom, kitartasz amellett, hogy nem láttad őt korábban. Elég furcsa, hogy pont egy ilyen Isten háta mögötti helyre jön megszállni, nem?
4: Furcsább volna annál, hogy ez a Metcalf főrnagy és Mrs. Boyle ide vetődött?
6: Igen, szerintem feltétlenül. Mindig azt olvastam ezekről a dünnyögő dilinyósokról, hogy különleges vonzerőt gyakorolnak a nőkre.
4: Úgy fest, ez igaz.
6: Hogy ismerkedtél meg vele? Mióta tart?
4: Tisztára nevetséges vagy, Giles. Soha nem láttam Christopher Wrent, amíg ide nem érkezett.
6: Ezek szerint nem mentél föl Londonba két nappal ezelőtt, hogy megállapodjatok abban, hogy mind idegenek fogtok itt találkozni?
4: Nagyon jól tudod, Giles, hogy hetek óta nem jártam Londonban.
6: Nem! Érdekes!
4: Kihalá

0: hogy találkozz ezzel a Christopher Wren nevű fickóval.
1: Nem, nem azért, hogy találkozzam Christopherrel.
0: Akkor miért mentél?
1: Most, mondta Molly, nem árulhatom el, Giles.
0: Ez azt jelenti, hogy hagysz időt magadnak, hogy kitalálj egy jó kis történetet.
1: Azt hiszem, mondta Molly, utállak.
0: Én nem utállak, mondta Giles megfontoltan. De majdhogy nem azt kívánom, bár csak utálnálak. Egyszerűen úgy érzem, nem ismerlek többé. Semmit sem tudok rólad.
1: Ugyanezt érzem én is, mondta Molly. Nem vagy más, csak egy idegen. Egy férfi, aki hazudik nekem.
0: Mikor hazudtam én neked?
1: Molly nevetett.
2: Azt hiszed, elhittem a dróthálóról szóló mesédet. Te is Londonban voltál azon a napon.
0: Megláttál, ha jól sejtem, mondta Giles. És nem bízol bennem eléggé.
1: Bízni benned?
0: Nem bízom senkiben. Soha többé.
3: Egyikőjük sem vette észre, amikor halkan kinyílt a konyhaajtó. Mr. Paravicini köhintett egyet.
0: Iszonyúan kínos, motyogta. Remélem, fiatalok, nem mondanak olyat, amit később megbánnának. Az ilyesfajta szerelmi cívódások során hajlamos rá az ember.
4: Szerelmi cívódások, ismételte gúnyosan Giles. Ez jó.
0: Úgy is van. Úgy is van, mondta Mr. Paravicini. Pontosan tudom, mit érez. Magam is átmentem mindezen, amikor fiatalabb voltam. Azért jöttem azonban, hogy közöljem, ez a felügyelőféle feltétlenül ragaszkodik hozzá, hogy mindannyian menjünk a szalomba. Úgy látszik, van egy ötlete.
3: Mr. Paravicini óvatosan kacarászott.
0: A rendőrség nyomon van. Igen, ezt gyakran hallani. De hogy van egy ötlete? Ebben erősen kételkedem. Vitathatatlan, hogy buzgó és lelkiismeretes rendőr ez a mi trátörőrmesterünk, mégsem gondolnám, hogy túl sok ésszel áldotta volna meg az ég.
1: Menj, Giles, szólt Molly. Nekem a főzéssel kell törődnöm. Trátörőrmester nélkülem is boldogul.
0: Ha már a főzésnél tartunk, mondta Mr. Paravicini, és fürgén átszögdécselt a konyha másik végébe Molly mellé. Kóstolták már a csirkemájat libamáj pürével, vastagon megkent pirítóson, francia mustárral megbolondított, egészen vékonyka szelet angol szalonnával? Manapság nem igen látni túl sok libamájat, jegyezte meg Giles. Gyerünk, Paravicini!
1: Itt maradhatok, hogy segítkezzem önnek, drága hölgy?
0: Maga velem jön a szalomba, Paravicini,
3: jelentette ki Giles. Mr. Paravicini halkan kuncogott.
1: A férje félti magát?
3: Teljesen természetes. Nem tetszik neki az ötlet, hogy egyedül hagyja önt velem. A szadista hajlamaim miatt félti, nem az alantas ösztöneim miatt. Engedek az erőszaknak. Elegánsan meghajolt, és csókot lehelt az új végeire. Molly kényelmetlenül érezte magát. Így szólt.
1: Ó, Mr. Paravicini, biztos vagyok benne...
3: Mr. Paravicini megrázta a fejét. Szavait Gileshoz intézte.
1: Ön roppant bölcs, fiatalember. Nem kockáztat. Be tudom-e bizonyítani önnek, vagy akár a felügyelőnek, hogy nem vagyok mániákus gyilkos?
3: Nem. Nem tudom.
1: Igen nehéz dolog valaminek a tagadását bizonyítani.
3: Derűsen dudorászott. Molly összerezzent. Kérem, Mr. Paravicini, ne ezt a borzalmas dallamot!
1: Három vakegér!
3: Tényleg az volt.
1: A dallama belemászott a fülembe.
3: Most jövök rá, milyen hátborzongató versike is ez. Egyáltalában nem kedves versike.
1: Talán már önöknek is föltűnt? Vérbeli angol rigmus, az idillis, brutális angol vidékről.
3: Levágtak késsel a farkukat ám.
1: Persze, egy gyermeknek tetszene. Tudnék mesélni a gyermekekről.
3: Kérem, ne! Mondta Molly erőtlenül. Szerintem maga épp olyan brutális.
1: Hangja hisztérikussá vált.
2: Nevetgél is, mosolyog, úgy játszik velem, mint macska az egérrel. Igen, pont úgy.
3: Nevetésben tört ki.
0: Nyugalom, Molly, mondta Giles.
1: Gyere, bemegyünk mindannyian a szalomba.
0: Trátör már egyre türelmetlenebb. Ne törődj a főzéssel, a gyilkosság fontosabb, mint az evés.
1: Nem hiszem, hogy egyet tudok érteni önnel, mondta Mr. Paravicini, aki apró pipiskedő lépésekkel haladt mögöttük. A halálra ítélt bőséges reggelit.

0: fogyasztott, ahogy mondani szokták. Giles haragosan nézett Christopher Brennre, aki a hallban csatlakozott hozzájuk. Gyors, aggódó pillantást vetett Mollyra, ám az a fejét fölszegve egyenesen előre nézve lépdelt. Akár egy körmenet úgy vonultak be a szalomba. Parányi sasszéival Mr. Paravicini volt a sereghajtó. Trattőr őrmester és Metcalf őrnagy a szalon ajtajában állva várakoztak. Az őrnagy rossz kedvűnek látszott. Trattőr őrmester szinte kicsattant a tetvágytól. Helyes, mondta, amint beléptek. Azt akartam, hogy mindnyájan itt legyenek. Szeretnék elvégezni egy bizonyos kísérletet, és ebben valamennyiük együttműködésére számítok. Sokáig fog tartani? Kérdezte Molly. Elég sok dolgom van a konyhában. Elvégre lassan ennünk kellene. Igen, mondta Trattőr, tisztában vagyok vele, Mrs. Davis, de ha megbocsát, fontosabb dolgok is vannak az evésnél. Mrs. Boyle példának okáért nem tart igény több ennivalóra. De kérem, őrmester, fakadt ki Metcalf őrnagy, rendkívül tapintatlanul fogalmaz. Sajnálom, Metcalf őrnagy, de azt akarom, hogy mindenki részt vegyen benne. Megtalálta a sílécét, Trattőr őrmester, érdeklődött Molly. A fiatalember elvörösödött. Nem találtam meg, Mrs. Davis. Ám azt mondanám, nagyon alapos gyanúm van arra nézvést, hogy ki vitte el, és hogy miért. Jelen pillanatban nem mondhatok többet. Kérem, ne tegye, könyörgött Mr. Paravicini. Mindig is az volt a véleményem, hogy a megoldást a legeslegvégére kell tartogatni. Tudják, az izgalmas zárófejezetre. Ez nem játék, uram. Nem az? Ebben azt hiszem téved. Szerintem igenis játék valakinek. A gyilkos jól szórakozik, mormolta Molly maga elé. A többiek döbbenten néztek rá. Elpirult. Én csak azt idéztem, amit Trattőr őrmester mondott nekem. Trattőr őrmester láthatólag nem volt túl boldog. Ez mind nagyon szép, Mr. Paravicini, hogy zárófejezeteket említ, mintha csak egy detektív regényről lenne szó, mondta. Azonban ez a valóság. Itt és most történik. Egészen addig, amíg ez, mondta Christopher Wren, és közben a mutatóujját végighúzta lassan a torka előtt, meg nem történik velem is. No hát, mondta Metcalf őrnagy, elég ebből, ifjú barátom. Az őrmester most készül elmondani, mit kíván tőlünk, mit tegyünk. Trattőr őrmester megköszörülte a torkát. Hivatalos hangnemre váltott. Röviddel ezelőtt bizonyos vallomásokat vettem föl valamennyiüktől, kezdte. Ezek az önök tartózkodási helyére vonatkoztak abban az időben, amikor Mrs. Boyle meggyilkolása bekövetkezett. Mr. Wren és Mr. Davis a hálószobáikban voltak. Mrs. Davis a konyhában. Metcalf őrnagy a pincében. Mr. Paravicini itt volt, ebben a szobában. Megállt, aztán folytatta. Íme az önök által tett vallomások. Nem áll módomban ellenőrizni ezeket. Lehet, hogy igazak, lehet, hogy nem. Hogy egészen világosan fejezzem ki magam, 4 ezek közül igaz, 1 hamis. De melyik? Tekintete arcról arcra vándorolt. Senki sem szólalt meg. Önök közül 4 igazat mond, 1 hazudik. Van egy tervem, amely talán segít abban, hogy rábukkanjak a hazudozóra. És ha rábukkantam arra az egyre, aki hazudott nekem, tudni fogom, ki a gyilkos. Giles élesen megjegyezte. Nem feltétlenül. Valaki hazudhatott egyéb okból kifolyólag is. Ebben erősen kételkedem, Mr. Davis. De mi az ötlete, ember? Hiszen épp az előbb mondta, hogy nem tudja ellenőrizni ezeket a vallomásokat. Nem, de tegyük föl, hogy mindenki elvégzi ugyanazokat a tevékenységeket másodszor is. Szólt Metcalf őrnagy becsmérlően. A bűnügy rekonstruálása. Külföldi módszer. Nem a bűnügy rekonstruálása, Metcalf őrnagy, hanem látszólag ártatlan személyek tetteinek rekonstruálása. Mégis mit vár? Mit fog ebből megtudni? Nyilván megbocsát, ha nem fejtem ki most mindjárt. Azt akarja, kérdezte Molly, hogy ismételjük meg az előadást? Többé-kevésbé, Mrs. Davis. Csönd lett. Valahogy olyan zavart volt ez a csönd. Csapta, gondolta Molly. Csapda, de nem látom hol. Az ember azt hihette volna, hogy 5 bűnös tartózkodik a szobában, noha csak egy volt az, a többi 4 ártatlan. Valamennyien gyanakvó oldalpillantásokkal méregették azt a magabiztos, mosolygó fiatalembert, aki feladta ezt az ártatlannak tűnő feladatot. Christopher rikácsolva kifakadt.
1: De nem tudom fölfogni! Egyszerűen nem tudom fölfogni! Mégis miben reménykedik? Mire jöhet rá? Kizárólag azáltal, hogy arra kényszeríti az embereket, tegyék meg ugyanazokat a dolgokat, mint korábban. Nekem ez egyszerűen abszurdnak tűnik.
0: Annak, Mr. Warren.
2: Természetesen, válaszolta Giles vontatottan, úgy lesz, ahogy mondja őrmester. Együttműködünk. Mindannyiunknak pontosan azt kell csinálnia, mint akkor?
0: Igen. Ugyanazokat a tevékenységeket fogják újra végrehajtani. Metcalf őrnagy szeme villant egyet a megfogalmazás enyhe kétértelműségének hallatán. Trattőr őrmester folytatta.
3: Mr. Paravicini elmondta nekünk, hogy a zongoránál ült, és egy bizonyos dallamot játszott. Mr. Paravicini, esetleg volna szíves megmutatni pontosan mit is csinált?
0: Hát hogyne, drága őrmester.
4: Mr. Paravicini fürgén odaszökelt a szoba másik végében álló hangversenyzongorához, és elhelyezkedett a zongoraszéken.
0: Most pedig a mester előadja a gyilkosság szignálját,
4: mondta, miközben karjával kacskaringós mozdulatot tett. Elvigyorodott, és szándékosan mesterkélt gesztusokkal egy ujjal elpötyögte a 3 vakegér dallamát.
5: Plim, plim, plim. Plim, plim, plim.
4: Jól szórakozik, gondolta Molly. Jól szórakozik. A lágy, tompított hangok csaknem hátborzongatóan hatottak a tágas szobában.
0: Köszönjük, Mr. Paravicini, mondta Trattőr
4: őrmester.
0: Feltételezem, előző alkalommal is pontosan így játszott el a dallamot.
1: Igen, őrmester, 3-szor ismételtem meg.
4: Trattőr őrmester Mollyhoz fordult.
0: Tud zongorázni, Mrs. Davis?
4: Igen, Trattőr őrmester.
0: El tudná hallás után játszani a dallamot pontosan ugyanolyan módon, ahogy Mr. Paravicini tette?
4: Természetesen el tudnám.
0: Akkor legyen szíves, fáradjon oda és üljön le a zongorához, és álljon készenlétben, hogy amikor jelt adok, elkezdhesse.
4: Molly, mintha a kissé zavarba jött volna. Oda ballagott a zongorához.
0: Mr. Paravicini harsány tiltakozás közepette emelkedett föl a zongoraszékről.
1: De őrmester, ha jól értette, mindenkinek a korábbi szerepét kell megismételnie. Én itt voltam a zongoránál.
0: Ugyanazokat a tevékenységeket fogják újra végrehajtani, mint az előző alkalommal, de nem okvetlenül ugyanazok a személyek fogják végrehajtani.
2: Én nem látom ennek értelmét,
4: mondta Giles.
0: Pedig van értelme, Mr. Davis. Annak az egyik módja ez, hogy ellenőrizzük az eredeti vallomásokat.
4: Fogalmazhatok úgy is, konkrétan egy vallomást.
0: Nos, hát kérem, kiosztom önöknek a különböző tartózkodási helyeiket. Mrs. Davis itt marad a zongoránál. Mr. Warren, lenne szíves kimenni a konyhába? Éppen csak, hogy rajta tartsa a szemét Mrs. Davis készülő ebédjén.
4: Mr. Paravicini, átmenne Mr. Warren hálószobájába?
0: Ott kamatoztathatja a zenei tehetségét azáltal, hogy elfütyüli a 3 vakegért ugyanúgy, ahogyan ő.
4: Metcalf őrnagy, fölmenne Mr. Davis hálószobájába, és megvizsgálná az ottani telefont?
0: És ön, Mr. Davis, belenézne a halban lévő szekrénybe, és utána lemenne a pincébe?
4: Egy pillanatig csönd volt. Aztán 4 ember tétován elindult az ajtó felé.
0: Trattőr követte őket. Átnézett a válla fölött.
1: Számoljon el 50-ig, majd kezdjen el játszani, Mrs. Davis, mondta.
4: Kiment a többiek után. Mielőtt becsukódott az ajtó, Molly meghallotta Mr. Paravicini hangját, amint harsányan megjegyzi.
1: Fogalmam sem volt róla, hogy a rendőrség ennyire oda van a társas játékokért.
4: 48, 49, 50. Molly a számolás befejeztével szófogadóan elkezdett játszani. A brutális kis dallam ismét lágyan hömpölygött a nagy, visszhangos térben. 3 vakegér, nézd csak, hogy szalad! Molly érezte, hogy a szíve egyre hevesebben és hevesebben ver. Ahogy Paravicini mondta, különösen kísérteties és hátborzongató versike volt ez.
3: A gyerekek szánalomra való képtelenségét tükrözte, amely olyan ijesztő, amikor felnőttnél találkozik vele az ember. Föntről egészen halkan ugyanazt a dallamot hallotta fütyülni. Paravicini az emeleti hálószobában Christopher Wren szerepét alakította. A szomszédos könyvtárszobában váratlanul megszólalt a rádió. Bizonyára Trattör őrmester kapcsolta be. Ezek szerint ő maga játszotta Mrs. Boyle szerepét. De vajon miért? Mi értelme ennek az egésznek? Hol van a csapda? Mert hogy valahol csapda van, afelől nem volt kétsége. Hideg levegő legyintette meg a tarkóját. Villámgyorsan hátrafordította a fejét. Az ajtó nyílt ki biztosan. Valaki bejött a szobába. Nem, a szoba üres volt. Mégis hirtelen ideges lett, félt. Ha mégis bejönne valaki. Tegyük föl, hogy Mr. Paravicini az ajtó körül ólálkodik. Oda settenkedik a zongorához, hosszú ujjaival görcsösen szorongatja és folytogatja. Lám, lám, a saját gyászindulóját játsza, drága hölgy, felemelő gondolat. Képtelenség, ne légy ostoba, ne képzelődj. Különben is hallod, amint a fejed fölött fügyürészik. Csak úgy, ahogy ő is hall téged. Kis hián abba hagyta a zongorázást, amikor belehasított a felismerés. Senki nem hallotta Mr. Paravicini játékát. Ez lenne a csapda? Netán az is elképzelhető, hogy Mr. Paravicini egyáltalán nem is játszott, s hogy nem is a szalomban, hanem a könyvtárszobában volt. A könyvtárszobában folytogatta Mrs. Boyle-t. Bosszús volt, igencsak bosszús, amikor Trattör úgy rendelkezett, hogy Molly zongorázzon. Paravicini nagyon ügyelt arra, hogy halkan játssza a dallamot. Hát persze, hogy ügyelt rá, hiszen azt remélte, talán annyira halk lesz a játéka, hogy ki se hallatszik a szobából. Mert ha ez alkalommal bárki is meghallja, aki legutóbb nem hallotta, nos, akkor Trattör megkapná, amit akar. Azt az embert, aki hazudott. Kinyílt a szalon ajtaja. Molly egész testében megfeszült, azt várva, hogy Paravicini az, és már-már fölsikoltott. De csak Trattör őrmester lépett be, éppen akkor, amikor Molly harmadszor is eljátszotta a dallamot. Köszönöm, Mrs. Davis, mondta. Rendkívül elégedettnek látszott magával. A viselkedése is élénk volt és magabiztos. Molly levette a kezét a billentyűkről. Megkapta, amit akart? Kérdezte. Meg bizony! Diadalittas volt a hangja. Pontosan azt kaptam, amit akartam. Melyikőjüket? Kit? Nem tudja, Mrs. Davis? Akkor rajta! Nem olyan bonyolult. Egyébként, ha mondhatok ilyet, mérhetetlenül buta volt. Hagyta, hogy kutassak mindenfelé a harmadik áldozat után. Ennek eredményeként most komoly veszélybe került. Én? Nem értem, mire gondol. Arra, hogy nem volt őszinte hozzá, Mrs. Davis. Titkolódzott előttem, akárcsak Mrs. Boyle. Nem értem. Ó, dehogy nem. Hiszen amikor először említettem önnek a Longridge Farm ügyet, maga már mindent tudott róla. Hát persze, hogy tudott. Föl volt dúlva. És ön volt az, aki megerősítette, hogy ennek a környéknek Mrs. Boyle volt a szállásmestere. Mindketten innen származnak. Így, amikor elkezdtem töprengeni, ki lehet a harmadik áldozat, rögtön ön mellett döntöttem. Elárulta, hogy első kézből származó információkkal rendelkezik a Longridge Farmi dologgal kapcsolatban. Tudja, mi, rendőrök, nem vagyunk olyan tökkel ütöttek, mint amilyeneknek látszunk. Molly erőtlen hangon szólalt meg. Maga ezt nem érti? Nem akarok emlékezni rá. Ezt megértem. Egy kissé megváltozott a hangja. A lánykori neve Wainwright, ugye? Igen. És egy kicsivel öregebb annál, mint amilyennek mondja magát. 1940-ben, amikor ez az egész történt, ön az Ebbeville-i iskola tanítónője volt. Nem! De, igen, az volt, Mrs. Davis. Nem voltam, mondom. Annak a fiúnak, aki meghalt, sikerült postára adnia a levelet, amit önnek írt. Lopta hozzá a bélyeget. A levelében segítségért könyörgött. Szeretett tanítónője segítségért. A tanárnak a dolga, ugyebár, hogy utána járjon, miért nem ment a gyerek iskolába? Ön nem járt utána. Tudomást sem vett a szegény kis ördög leveléről. Háj! Molly arca lángolt. A nővérem az, akiről beszél. Ő volt a tanítónő. És nem arról van szó, hogy nem vett tudomást a leveléről. Beteg volt. Tüdőgyulladást kapott. Nem is látta a levelet mindaddig, amíg a gyerek meg nem halt. Irtózatosan kiborult tőle. Irtózatosan. Ugyanis szörnyen érzékeny. De nem az ő hibája volt. Azért nem bírtam soha elviselni, ha emlékeztetnek rá, mert hogy ilyen borzasztó módon a szívére vette. Örökös lidérc nyomás ez nekem. Molly fölemelte a kezét, hogy a szemét eltakarja vele. Amikor elvette, Trattőrőrmester őt vizslatta. A férfi csöndesen így szólt. Szóval a nővére volt az. Na de mindegy is. Hirtelen furcsa mosolyra húzódott a szája. Már nem sokat számít, igaz? Az ön nővére, az én öcsém. Kivett valamit a zsebéből. Most már boldogan mosolygott. Molly rámerett a férfi kezében lévő tárgyra. Mindig is úgy tudtam, hogy a rendőrök nem hordanak pisztolyt maguknál, jegyezte meg. A rendőrök nem, mondta a fiatalember. De tudja, Mrs. Davis, nem vagyok rendőr. Jim vagyok. Georgie bátyja. Azért gondolta, hogy rendőr vagyok, mert fölhívtam önöket a falu telefonfülkéjéből, és azt mondtam, Trattőr őrmester úton van. Aztán elvágtam a ház külső telefonvezetékeit, amikor ideértem, hogy ne tudjanak visszaszólni a rendőrkapitányságra. Molly mereven nézte őt. A revolver most rászegeződött. Ne mozduljon, Mrs. Davis, és ne sikítson, mert rögtön meghúzom a ravaszt. Még mindig mosolygott, egy gyermek mosolyával, amint Molly elborzadva döbbent rá az igazságra. Még a hangja is gyerekessé változott beszéd közben. Igen, mondta, Georgie bátyja vagyok. Georgie a Longridge farmon halt meg. Az a gonosz nő oda küldött minket, és a gazda felesége rossz volt hozzánk, és maga sem segített rajtunk, három vakegéren. Megfogadtam, megölöm mindegyiküket, ha fölnövök. Komolyan gondoltam. Azóta egyfolytában ezen jár az eszem. Hirtelen összevonta a szemöldökét. A seregben sokat nyaggattak. Az orvos egyfolytában kérdezősködött. Meg kellett szöknem. Attól féltem, hogy megakadályoznak abban, amit tenni akarok. De most arra fölnőttem. És a felnőttek azt csinálják, amihez kedvük van. Molly összeszedte magát. Beszélj hozzá, mondta magának. Tereld el a figyelmét. Hanem Jim, ide hallgasson. Soha nem fog innen biztonságban kijutni. A férfi arca elkomorult. Valaki eldugta a sílécemet. Nem találom, nevetett. De majdnem biztos, hogy ezzel se lesz gond. Ez a férje pisztolya. A fiókjából vettem ki. Állítom, azt hiszik majd, hogy ő lőtte le magát. Különben is, mit érdekel engem? Akkora móka ez az egész. Szerepet játszani. Az a nő Londonban, az arca, amikor fölismert, és ma reggel az az ostoba tyúk. Bólogatott. Jól kivehető, de nem kevésbé kísérteties fügyszó hallatszott. Valaki a három vakegér dallamát fütyülte. Tratter összerezzent, a revolver megremegett a kezében. Egy hang azt kiáltotta. A földre, Mrs. Davis! Molly lehuppant a padlóra, miközben a rejtek helyéről az ajtó melletti kanapé mögül előlépő Metcalf őrnagy rávetette magát Trattőrre. A revolver elsült, a golyó pedig a néhai Miss Emory egyik meglehetősen silány, bár a szívének oly kedves olajfestményébe fúródott. Egy pillanattal később óriási zűrzavar támadt. Giles berohant, utána Christopher és Mr. Paravicini. Metcalf őrnagy, aki továbbra is keményen fogta Trattőrt, rövid, pattogós mondatokban beszélt. Az alatt jöttem be, amíg zongorázott. Bebújtam a dívány mögé. Kezdettől fogva figyelem. Tudtam, hogy nem rendőrtiszt. Én vagyok az. Tanner felügyelő. Megegyeztünk Metcalffal, hogy én veszem át a helyét. A Scotland Yardon célszerűnek tartották, hogy ott legyen egy emberük a helyszínen. No, fiacskám! Egészen finoman beszélt az ekkor már engedelmes Trattőrhöz. Most velem jössz. Senki nem fog bántani. Nem lesz bajod. Majd vigyázunk rád. A lesült arcú férfi hangja olyan volt, akár az ilyet gyermeké. Georgie nem fog haragudni rám? kérdezte.
2: Nem. Georgie nem fog haragudni,
3: felelte Metcalf. Amikor elhaladt Giles mellett, odasúgta neki. Teljesen bolond a szegény pára. Együtt mentek ki. Mr. Paravicini megfogta Christopher Oren karját.
2: Ön is, barátom,
3: mondta.
2: Jöjjön velem.
3: Giles és Molly egyedül maradt, és csak néztek egymásra. A következő pillanatban már ölelkeztek.
4: Drágám,
3: szólalt meg Giles.
4: Biztos vagy benne, hogy nem sérültél meg?
3: Nem, nem, egészen jól vagyok. Giles, én irtózatosan összezavarodtam. Már-már azt hittem, te... Miért mentél aznap Londonba?
4: Drágám, ajándékot szerettem volna venni neked a holnapi házassági évfordulónkra. Nem akartam, hogy megtudd.
3: Hát ez nagyon különös. Én mentem Londonba, hogy ajándékot vegyek neked, és nem akartam, hogy megtudd.
4: Eszelősen féltékeny voltam arra az idegbajos tökfejre. Biztosan meghibbantam.
3: Bocsáss meg, drágám.
0: Kinyílt az ajtó, és Mr. Paravicini ugrándozott be a maga kecskeszerű módján. Szinte sugárzott.
4: Megzavarom a kibékülésüket, minő szívmelengető jelenet, de ó, jaj, Isten hozzádot kell mondanom önöknek. Egy rendőrségi terepjárónak sikerült átjutnia. Meg fogom győzni őket, hogy vigyenek magukkal.
3: Odahajolt Mollyhoz, és titokzatosan a fülébe súgta.
4: Elképzelhető, hogy a közeljövőben egy kissé meg leszek szorulva, de bízom benne, hogy el tudom rendezni a dolgokat. Mégis, ha jönne egy csomag, benne egy libával, egy pulykával, néhány libamáj konzervvel, egy sonkával, több pár nejlon harisnyával, nos, érkülje, hódolatom jeléül egy roppant bájos hölgynek.
0: Mr. Davis, a csekkem ott van a hall asztalán.
3: Kezet csókolt Mollynak, és kiszökkelt az ajtó.
4: Nejlon harisnyák, dünnyögte Molly. Libamáj, ki ez a Mr. Paravicini? A Mikulás?
2: Gyanítom, a feketéző fajtából,
3: tette hozzá Giles. Christopher Wren szégyellősen bedugta a fejét.
6: Édeseim, mondta, remélem nem veszik tolakodásnak, de borzasztó éget szag terjeng a konyha felől. Kellene tennem valamit az ügy érdekében?
3: Molly elgyötört kiáltást hallatott.
6: A pástétom!
3: Majd kiviharzott a szobából.

Tilos Rádió. Agatha Christie, a három vak egér című művének feldolgozását hallhattátok. Az előző kezdő rész múlt héten ment le, aki lemaradt volna róla, az archívumból befotolhatja. További jót!

0: tiedät, millä se sutaa.
1: Kerta karua.
2: Joo.
1: Kerta karua.
3: Sanyi, Otesz és Varek.
1: Kerta karua. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
3: Ez nagyon jó. FM 90.3, hallgass.
1: Na kelt a karó.

0: Hölgyeim és uraim, szeretettel köszöntjük Önöket abból az alkalomból, hogy 300 kilométer utazás után...
1: 600.
0: Tessék?
1: Hát még vissza is kell mennünk.
0: Tehát 300 kilométer utazás után, megtörve bár, de fogyva nem, eljutottunk ebbe a gyönyörű városba. Már másodszor járunk itt. Először tavaly, mikor én tavaly a Tóték című színdarabbal...
1: Kedves hallgatóink, hálásan köszönjük a bizalmat, mely Önöket idehozta, és köszönjük a sorsnak, hogy épségben érkeztünk mi is Önökhöz. Tehát akkor megkezdeném a műsorunkat, amely...
0: Tisztelt nagyérdemű publikum! Sokat gondolkoztunk, mi legyen a műsor úgynevezett profilja.
1: Először be kell mutatkozni, ne? Illik.
0: Ja, igen. Rutkai Éva, a Budapesti Vígszínház művésznője.
1: Latinovics Zoltán. Latinovics Zoltán. Hol is vagy te most?
0: Novis Szárdon.
1: Nem úgy értem. Latinovics Zoltán, vándorszínész.
0: Tisztelt nagyérdemi publikum! Sokat gondolkoztunk azon, mi legyen a műsor úgynevezett profilja. Amíg eldöntöttük, hogy...
1: Én úgy éreztem, legjobb lenne, hogyha ez a
0: míg
1: műsor...
0: Míg eldöntöttük...
1: Kérlek, parancsolj, hát mondd el te, de én úgy éreztem, hogy sok vidámságot és örömet hoznánk, fényt, életet...
0: Honnan?
1: Tessék?
0: Mondom, honnan veszed?
1: Én így nem tudom elmondani, ha mindig közbeszólsz.
0: Bocsánat, én úgy gondoltam, valami komolyat kellene, olyan irodalmi legyen a műsor, olyan mély. Művészi, igen. Áhítatos, igen. És szomorú.
1: Tisztelt hallgatóság, mondják meg őszintén, az irodalom az nem lehet jó kedvű.
0: Tessék. Hogy elhozzuk Önöknek a magyar költők egyedi, eredeti, földből és vizekből, fák, misztikus meséiből szőtt, utánozhatatlan, legendás
1: mondják,
0: költészet.
1: Mondják, a művészet fogalomköréhez csak a legmélyebbre szántó gyötrődések tartoznak?
0: Hogy felidézzük halott poétáink vérszíkes földünkből áradó sötét, kísértő szavát.
1: Önök valóban úgy gondolják, mint az esztéták meg a kritikusok, hogy a lenézett könnyű műfaj nem ugyanabból a földből és ugyanabból a közösségből meríti jókedvű nevetését és humorát.
0: Egy szóval arra gondoltam, hozzunk egy olyan ünnepi, fönséges, komor koncertet, ami meggyőzi Önöket arról, hogy a költészet...
1: Nem, hogy kibeszélni. Én szerettem volna az élet jókedvű nevetését, bugyborékolását elhozni, a tavaszi napfény. Legyünk ma este boldogok, mint a gyermek.
0: Kedves
1: közösségünk,
0: kezdjük a mai...
1: Én neked nem, de nem, mondtam, hogy én abban nem, de legalább nem megyek abba bele.
0: Heltai Jenő, Ferenc József korabeli balladácska. Az omnibusz fedélzetén láttuk meg egymást, ön meg én. Tavasz volt a ligetben. Liget, körönd és oktogón, csak néztük egymást olvadón, mi ketten. Amíg a két ló baktatott, önnek a pesti hírlapot diszkréten megmutattam, megismerkednénk komolyan. Ma ez az út már nem olyan szokatlan, és másnap apró hirdetét. Az ember apró hirdetés remél, fél és csodát vár. Megeshetett sok minden ott, hol mint király uralkodott a császár. Ó, várva várt találkozás, beszélgetés csak semmi más, csak hosszú évesen volt percekig, ön masamód volt, én pedig poéta. Egy este úgy tüzelt a csönd, hogy két karomba zártam önt, az ember meg nem állja. S mindent helyeslő fák alatt szájamra végre rátapadt a száj. Ön masamód volt, hajadon, én friss legény, s egy zöld padon a vénhold fénye mellett két neveletlen rossz kölyök tanulni kezdtük az örök szerelmet. Már nem tudom, hogy ki miatt kihagyta ott a másikat, mikor mi volt a vége, azt sem tudom már, hány hete. Zöld szeme volt, a fekete, az volt a régi jó idő. 3 forint egy pár cipő, 19 egy öltöny. Sütött
2: És 40 évig béke volt a föld.
3: Van ennek?
0: Igen. Igen. Van ennek 50 éve is. S a múlt vará a nóta végén bús, akkord, kort ma is még. Természetesen nem vitás, a legszebb földi jónak az...
2: És nem az átkozás!

0: Heltai Jenő, a feltaláló.
1: Fiatalabb éveimben sokat érintkeztem egy Mazurka Manó nevű emberrel, aki szenzációs találmányai révén az egész Józsefváros ismertette. Nevezett Mazurka nem volt zárkózott ember. Egy pohár szilvórium ellenében bárkit szívesen megismertetett találmányának titkait. Számos zord éjszakát virrasztottunk át a józsefvárosi kávéházakban, míg nem egy szép napon Mazurka eltűnt, hogy Amerikában próbáljon szerencsét. Évekig nem láttam, de tegnap újra fölmerült a feledés homályából frissebben, üdébben, mint valaha. Mindez pedig a Fülemile utcai Janek kávéházban történt. Zárjál között jegyzem meg, nagyon méltányolom a kávésnak a hazafias cselekedetét, hogy a legjobb magyar zsokéről nevezte a kávéházat. A viszontlátás örömére karbolt ittunk szódával, mert más pálinka már nem izgatta, Mazurka agyonfinomodott idegen. Mazurka egyenesen Bresciából jött, ahol egy nagy repülőgép versenyen vett részt, mint cipőtisztító. Ez nem lepett meg, mert tudtam róla, hogy ő maga is foglalkozott a repülés problémájával. Mikor erre emlékeztettem, csak halványan és mélán elmosolyodott, hogy
2: igen, igen, foglalkoztam vele, de most sokkal okosabb dolgot találtam ki.
1: Na ugyan?
2: Ráér most?
1: Hát hogy ne?
2: Na akkor fizessen is jöjjön, megmutatom a legújabb gépemet.
1: Fizettem és mentem. Sötét utcákon mentünk végig. A legsötétebb Józsefváros legsötétebb utcái. Végre messze-messze kint a Bivaj utcában, ahol a Józsefváros már-már a Ferencvárossal ölelkezik. Megálltunk elvonult telefonon, telken csak egy nyomorúságos tétel.
2: Ott, ott,
1: mondta Mazurka rejtélyesen. Gyufát gyújtott, és bementünk a fészerbe. A gyufa majd a fészerben talált gyertyavilágosságánál megpillantotta a gépet, egy hatalmas monoplán. Repülőgép, mondta kellemes meglepődéssel.
2: Még annál is jobb,
1: mosolygott Mazurka, és ravaszul hunyorgott a szemébe.
2: Mindjárt meg fogja látni.
1: Kigurítottuk a gépet a szabadba, ahol jobban szemügyre vettem. Két szárnya volt, hosszú farka, mindenféle motorokkal és csavarokkal ellátva.
2: Üljön be!
1: Mondta Mazurka. Hogy beüljek? Kérdeztem bizonyos aggodalom.
2: Na csak bátran, bátran!
1: Biztatott ő is már is elhelyezkedett az ülésben. A nyugalma engem is megnyugtatott, és szó nélkül mellé ültem. Kezébe vett a kormányrudat. Egyet csavart a motoron, egyet motoron a csavaron. Az alkotmány elkezdett búgni, a motor elkezdett csavarogni, a csavar elkezdett motorogni, berregett, kattogott, minden fönséges pillanat volt. De a gép nem mozdult. Erre Mazurka eleresztette a kormányrudat, és két karját keresztbe fonta mellé.
2: Nos, mit szól hozzá?
1: Kérdezte diadalmasan. Mit nos? Kérdeztem babán.
2: Hát, hogy mit szól hozzá?
1: Hát mit szóljak hozzá, ez nem repül. Mazurka fensőséggel kacagott.
2: Hát persze, hogy nem repül. Épp ez a nagyszerű. Hosszas fáradozás után sikerül feltalálnom egy olyan gépet, amellyel nem lehet repülni. Ezzel a nem repülés problémája megvan oldva.
1: Ezt nem értem.
2: Nem érti, pedig a dolog nagyon egyszerű. Mondja, ha ön repülni akar, akkor mibe ül?
1: Hát repülőgépbe.
2: Na látja. De ha nem akar repülni, akkor mibe ül?
1: Hát erre nem tudtam felelni. Mazurka pedig elégedetten dörzsölt a kezét.
2: Ugye, hogy nem tud felelni? Mert erre senki nem tud felelni, illetve senki nem tudott felelni tegnapig, mert a probléma még nem volt megoldva. Holnap már mindenki azt fogja felelni, ha nem akarok repülni, akkor beülök Mazurka Manó nem repülőgépébe.
1: Na jó, de ennek nincs praktikus értéke.
2: Micsoda? Micsoda? Ennek nincs praktikus értéke. Na hát, engedelmet kérek. Mondja, hány ember repül, vagy akar repülni? Mondjunk sokat, mondjunk ezzel. Ezzel szemben. Hány ember nem akar repülni? Mondjunk keveset. Mondjunk 1000 millió. Tehát egy repülőgépre 1 millió nem repülőgépes. Hát ha ez nem üzlet, akkor nem tudom, mi az üzlet. És ennek a gépnek még egy nagy előnye van. Ha el elromlik, akkor se repül.
0: Gádor Béla.

0: ಪದಲ್ಲಿ ಕೊರ್ಲಂದು
1: hogyha karamra szomja az ajtatok, legédesebb szavával ostromoltok. Na kriválkodni és hazudni tudtok. Hazugságot írtok és könnyebb hazudtok.
2: Kemény a vád, nemes volt. Higgyed el, tudunk mi ennél többet is, ha kell. Tudjuk viselni, mit a sors rejánk mér. Tudunk harcolni Istenért, hazáért. Áldozni életet, ontani vért. Egy asszonyért, egy álomért, valamiért, ami elérhetetlen, tudunk szeretni, tűrni szárnyszegetten, panasz keserbe kint, elfolytva állni, meg nem jobbni, történjék akármi! Szenvedni néz, és hinni mégis, hogy kiderül a legtöbbéket végig, rejánk köszönt a békítő szívát. Tudunk nem csak beszélni, elmélyülni. Elmondanom, ha tiltok, hogy mit érzek, hallgatok inkább, és titokban vélem.
1: Ki
2: bűne,
1: hogy szeretek? Érthető hevet keresni ott, hol múra búj sötétségét a fagy. Jártál utánam, meg se láttam. Számodra nem volt egy tekintetem, nem tudtam a

egy derűsebb világba, mondjuk a sötét középkorba. Volt azért abban is valami jó, hiszen mindig akad egy rés, ahol beporzik a napfény.

0: Most pedig menjünk egy kicsit vissza egy derűsebb világba, mondjuk a sötét középkorba. Volt azért abban is valami jó, hiszen mindig akad egy rés, ahol beporzik a napfény. Ne nézzünk most az absztrakt Giottóra, az abszurd Masaccióra, a szürrealista Leonardóra, a naturalista Dantére sem, és még a konformista Fra Filippóra sem. Van mindig egy rés, ahol hite ellenére boldogan kiegyezik az ember. Egy tényező van, ami elválaszt minket, az embert, a homo sapienst, a többi élő és élettelen világtól, és ez az egy pont a mosoly. A humor vértje és fegyvere a báj. Karinti Frigyes mondta, a humorban nem ismerek tréfát. Ebből az következik, hogy a humor és unokanővére a báj, ahhoz a bizonyos tengerszem mélyhez is tartozik, ugyanakkor a víztükör csillogásához is, de mindenképpen hozzá. A Néma Leventéből fognak hallani, ahogy Heltai Jenő derítette fel a sötét középkort. Mátyás király fekete seregének vitéze Agárdi Péter és Zília, bús és agresszív olasz özvegy ritka bájú szerelméről szól a történet, amelyben a férfi hűség győz a makacs női akaraton, és diadalmaskodik a szerelem. Zília először fogadja a Leventét bús özvegységében. A konfliktus ott kezdődik, mikor Agárdi így búcsúzik a szép asszonytól. Itt Piemontban régi népszokás, megható és kedves szép szokás, hogy azt, akit házunkba hoz az útja, csókkal köszöntjük, csókkal küldjük útra. Itt kezdődik a madamma dilemmája, de kivárja magát.
1: Most, a csók után, hogy utadra mégy, kívánom. Három évig néma légy, amerre forró ajkam rátapadt szó, el ne hagyja addig ajkadat, amíg a három év lepergett. Légy néma, hallod? Örömöd, keserved, mindazt, mi benned álom, harag, reménység, tréfa, gond, néma viselőd, és senkinek sem, mikor nevetnél, vagy jajongva sírnál. Légy néma, mint a börtön éje, mint elhagyott kút, moha lepte mélye. Légy néma mindig, némább légy a sírnál. Magad mondottad, nem felejtem el, tudsz tűrni el, csapást viselni bátran. Nem csak beszélsz, de hallgatsz is, ha kell. Most kell! A szájadat lezártam. Kell te csókom, alamizsna, kegy, hogy véle holnap már eldicsekedj. Stódítva ciprát, kalandos mesélj. Hallgatni fogsz. Hallgatni. Három év. Ha állod azt, amit fogad. Szót, hangot eltemetve, némán gondolsz, keserves három évig én rám, mit csókomért cserébe kértem, a hallgatásodat talán megértem. A hallgatásodat talán megértem. Szebben beszél majd minden ékszerednél. Hallgat

0: فوكس. هرجتني فوكس. لبنت يول فلان
1: الموتد
2: إيف. Elmúlt egy év, és maga a király is hiába adna kincset, aranyat annak, aki megoldja kedves vitézének nyelvét. Egy éjszaka, mint az a középkorban is általában hagyomány, találkoznak a szerelmes. A makacsul hallgató, fogadalmat tartó Levente, és a bús özvegy, aki most már szíves örömest odadobná özvegységét.
0: Magunk vagyunk hát. Végre szólhatok. Senki se lát most, csak a csillagok. S a hallgatak hold, és senki se hall. Csak ez a bústorony, s a bástyafal. Magunk vagyunk az éjben, csak mi ketten. És fent felettünk a megmérhetetlen magasban ő. A mindent tudva látó, mindent megértő, mindent megbocsájtó. Irgalmas Isten. Jól tudom, nagyot vétettem, ismét csak asszony vagyok. Rászedtem a királyt meg a királynét, hogy így meg úgy, erőm, hatalmam, egy szóm elég szavat, hogy újra halljam. Nem volt elég. Jaj. Csúnya volt a játék, tudom, tudom, megérdemeltem a büntetést, hogy ajkat szóra nem nyílt. Jó lecke volt, most verdesem a mellem. Ketten vagyunk most. Cinkosunk az éj, senki se hallja. Szólalj meg, beszélj. Ha nem szeretsz többé, a némaságot fölös teher már, céltalan. Kinek vagy néma, hogyha nem nekem? Magadnak értem, megfogadtad, és három évig győztél, Levente. S a győzők egyetlen, jaj, hogy gyötörsz, makas, szeretsz-e még? Szólj. És legelső szóval mond, szeretlek. Más már beírni azzal, hogy a szégyen orcámon oldhatatlan lánggal égjen neked kevés, ez több. Az életem kell, a vesztőhely a hóhér bárgya reggel. Átgázolnál egy asszony gyönge testén, te a Levente, te a jó keresztény. Arra tanít hitet, hogy megbocsáss. Benned a bosszú ég csak, semmi más. Hát jó. Ne mondd azt megbocsátok, szidalmazz. Káromolj, gyaláz, oly szót keres meg, fáj és megaláz. Boldog leszek, mikor szemembe vágod, mert szó, a hangot hallom újra, és élek, élek, élek. Jaj nekem, a hallgatáshoz több az erőd, mint sem a szóhoz. Megmondtad egyszer, nem felejtem el. Így mondtad? Így? Te is emlékezel? Te sem felejtesz semmit, soha semmit. Sem azt, mi fáj, sem azt, mi enyhít. Neked a távol mindig csak közel. Akkor a csókom sem feledted el. A csókomat, melyet útra valul bús pillanatban adtam. Nagy árat kértem érte, szent igaz, de csók volt mégis, éltető vigasz. Zília csókja, nem a féle olcsó. Özvegy soromban első, és utol. Kelletlen adtam, adnám most örömmel. Engedd, hogy adja. Jó Agárdi Péter, szájadat lezártam vérpiros pecséttel, ezt a pecsétet csókommal töröm fel. Látod, szeretsz még. Érzem csókodat. És két karot szorít, mint vasperec. Ne büntess hát tovább, mondd, hogy szeretsz. Ne hangosan mondd, halkan suttogón, leheld, magad se halld, én halljam, senki más. Na, szólj már, mondd, beszélj! Jaj, megszűnt a varázs, nem szólsz, még most se szólsz. Erőm lebágyod, jóságos Isten! Mit csináljak? Levente! Hamar lelankat ölelő karod. Halálra szántál, vérem akarod. Látni szeretnéd, hogy vesztőhelyen Bakó elcsapja fiatal fejem. A szíved is néma, nem csupán az ajkad. Állsz csak te, sötét kaján fekete örögyök! Jaj, irgalmaz, ne bánts. Élnem hagy, könyörgök. Hiába kérlek, nem fog semmi rajtad, nem zeng felém immár a néma zsoltár, melyel imádtál. Egy tavasz meg egy tél múlt el azóta. Jöttem, eltiportál, és te szerettél, sohasem szerettél. Nem is beszélsz, ugye? Most beszélni fogsz. Jóvá teszek mindent, amit elkövettem. Az éjszakában egyedül mi ketten. Édes jutalmat hoz ma ez az éjfél. Bús életednek jó a gárdi hadarat, amit álmodtál, vakmerőn reméltél. A tiéd vagyok ma. A tiéd ma nátszál derekam, ajkam, sejme szökhajamnak. Többet adok, mit valaha kívántál. Kértél evente asszonyodnak, és én nevettem zavarod. Ma éjszaka csókolni foglak, a szeretőd leszek, ha akarod. Akarod, ugye? Mondd, hogy akarod. Csókolj meg. Így. Még. Vedd el az eszem. Szeretsz-e, mondd, nem? Nem mond, nem kérdezem. Te vagy erősebb. Harcom balga harc. Beszélj, vagy hallgass. Tedd, amit akarsz.

történelmi jelentőségének sorrendjében Buda, Pest és Óbuda 1873-ban hatalmas fővárossá egyesült, egy várossá, Magyarország fővárosává, Budapesti. Én 1871-ben születtem, tehát két esztendővel vagyok öregebb testvérvárosomnál, Budapestnél, mert én mindössze csak Pesten születtem, nem Budapesten. És testvéri szeretetem, dédelgetésem, rajongásom elsősorban mindig csak Pestnek szólt, a Duna pesti oldalának. A hegyről lenéző Budával, és utána Óbudával később ismerkedtem meg csak. A gyönyörű Duna azonban elmondhatom, hogy egész életemen keresztül folyt, mert később, amikor vidékre kerültem, Bajára, ahol első iskoláimat végeztem, majd Komáromba, ahol katonáskodtam, megint csak a Duna mellett éltem. Pesten az azóta nem tudom hányadik nevét viselő országúton születtem. Onnan hamar a Dunapartra, az Akadémia utcába, a Magyar Tudományos Akadémia mellé költöztünk. Mindig ott is maradtam az akadémia közelében, de nem mint tag. Budapestnek előkelő nyugodt, higgadt vidéke volt ez. Az első elevenebb, újabb kerületek lassan-lassan kezdtek csak épülni, jóval későbben rakták le a villamos síneket, jóval később építették a telefonhálózatot, ami a kívülebb fekvő város részekkel való zavartalan közlekedést lehetségessé tette, és megengedte Budapestnek, hogy terjeszkedjen, gazdagodjon, éljen. De a Dunaparti kerületek, az Akadémia utca környéke, a belváros és a mai eskütérig vezető utcák, szép kirakatai, üzletei, a Vánci utca, a Gizella tér, a Kugler cukrászda, amelyet akkor még nem neveztek Zserbónak, sokáig megőrizték fensőbbségüket, és rendes napi sétája maradtak a jómódú közönségnek, szép asszonyoknak, zeneiskolába siető fiatal kisasszonyoknak, ráérő gavalléroknak. Az asszonyok, a lányok csak ugyan nagyon szépek voltak. Amit ma inkább annak tulajdonítok, hogy akkor magam is fiatal voltam. Ez a Budapest nyugodtan, csendesen fejlődött és gazdagodott a hosszú, békés idők alatt. Egymás után sorra emelkedtek a nagy paloták és lakóházak, sokasodtak az üzletek, szaporodtak a színházak, jöttek a mozik. A külfölddel való állandó érintkezés révén hozzájutottunk az irodalom és a művészet egész terméséhez, az európai kultúra megismeréséhez, de már ez a kultúra is kénytelen volt megismerkedni mi velünk, irodalmunkkal, művészetünkkel, színházainkkal. Voltak esték, amikor Bécs színlapjai, esténként egyszerre 3-4 magyar darab előadását is hirdettük. A magyar színdarab kedvelt csemegéje volt Berlin és New York színházainak is. Íróink, színészeink, mozirendezőink megállták helyüket mindenütt.
nem lehet Budapest egész történetét elmondanom, és a várossal való családi kapcsolatom minden részletére kiterjeszkednem. De ahogy végig néztem, és mint újságíró végig harcoltam emelkedését és szépülését, testvériesen végig szenvedtem vele leromlásának a korszakát is. Bujdostam, bujdokoltam, és menekülnöm kellett az elmúlt háború években. A városnak olyan utcáiba és zugaiba kerültem, ahol azelőtt sohasem jártam. Így ismerkedtem meg Budapestnek számomra ismeretlen részeivel, óvóhelyről óvóhelyre menekülve, így szenvedtem át Buda ostromát, rabságot. Akkor is még, amikor Pest felszabadult már. Február 4-én szabadultunk fel a gyászból, akkor jöttek be az oroszok, akiknek a ház nevében én köszöntem meg a megmenekülést ezzel az egy találomra kiejtett francia szóval: merci, köszönöm.

Tilos Rádió. A Keltakarót hallgatjátok. És eddig Heltai Jenőre emlékeztünk. Most legutóbb őt magát hallottátok. Évfordulója van napokban. Színdarabjaiból hallottatok főleg, de azt kevesen tudják, ahogy itt a végén mesélt a moziról, maga a szó is, a mozi szó magyarul tőle származik. További jó vasárnap délutánozást!

0: A jó színház nyilván az a színház, amely az embereket érdekli. Az embereket nem csupán szórakoztatás kedvéért érdekli, hanem a színháznak természetesen van valamely népnevelő szerepe, de ez nem szabja meg a színháznak a műfaj lehetőségeit, tehát bármilyen műfajban lehetséges olyan előadást létrehozni, amelyből az emberek valami plusszal távoznak. Tehát a jó színház szerintem az, amelyik a kor emberét érdekli, amikor a közönség bemegy a színházba. Na most természetesen vannak olyan színházak is, amelyeket kísérletieknek nevezünk, ahova bizonyos rétege megy csak be a közönségnek, aki azt meg tudja érteni. Számomra a legizgatóbb probléma az a színház, amelyiket mindenki megért, nem csak bizonyos rétege a társadalomnak, hanem ugyanúgy szól bármilyen rendű és rangú polgárnak, vagy állampolgárnak, mint a kísérleti színház a Whitefield-ieknek. Azt hiszem, ez a titka a színházban, minden korokban ez volt a titka, az a jó színház, amit megnéznek.
1: Nem biztos, hogy én életem végéig színész leszek, sőt valószínűleg nem. Más dolgom van, nem akarom azt mondani, hogy több dolgom van, nem akarom kvalifikálni a rendezés, írás és a színjátszás közti differenciákat, de az, hogy én beléptem már egy-két évvel ezelőtt abba a korszakomba, amikor már nem egy szerepet kell játszanom, hanem az összes szerepet, tehát rendeznem kell, és miután ezt kipróbáltam és ment, teljesen jogtalannak és gazemberségnek tartom, hogy engem ettől megfosztanak. Ettől nem én gazdagszom, hanem mások gazdagodnának, és végül a néző gyarapodna tőle. És végső cél az írás, tehát hogy aztán rendezés és írás között marad-e idő arra, hogy én játszom, azt hiszem nem, mert rendkívüli módon terhel engem az, hogy szövegeket kell megtanulnom. Szóval néha dehonestálónak is tartom, hogy nem moritereket tanuljak meg még gimnáziumban. Úgyhogy ha én azt mondom, hogy magasságokat hagyok ki, az azt jelenti, hogy az én következő magasságom, ha adatik mód, akkor már nem az lesz, hogy játszam, hanem az, hogy rendezzek. És az azon túli magasság pedig, amit film után lehet csinálni, hogy írjak, de hát még ez pár év. Azt 6-8 év múlva fog kezdődni. Szóval engem sokkal inkább megnyugtat, kielégít, hogy ha írok, mint ha játszom. Mert hiszen az ember módszélje arra, hogy a pillanat keresztmetszetében a maximumot adja magából, ha úgy érzi, hogy az előadás, amelyben játszik, hiába kap nagyfő kritikákat, mégis úgy érzi, hogy többet tudott volna adni magából, és mindig benne marad valami. És akkor előadás után hazajönni és hozzáfogni az íráshoz, az megint nehéz ügy. De hát én annak ellenére, hogy nem igen látszik rajtam, javíthatatlan optimista vagyok, és még élek, az leszek, a mi ügyünket illetően, és itt a mi alatt olyan embereket értek, akik szintén avval a bélyeggel járnak kellnek, hogy összeférhetetlenek. Általában a legjobb színészek gyakran ezt a jegyet veszik magukra, mert azokban a műtársulatokban, amelyek ma vannak, azokkal természetes módon összeférhetetlen az az egészséges színész, aki valamit akar és valamit tud. Hát lehetetlen dolgokban nem lehet részt venni. Tehát én nekem az a vágyam, hogy minden ilyen összeférhetetlen magányos farkas végre összekerüljön egy csapatba, és akkor kiderülne, hogy vajon magányosak-e, és összeférhetetlenek-e, nem pedig abban a kötelékben volt a

Még valamit nem tisztáztunk. Valamit, ami nagyon fontos lenne, és amiben a színház tehetné a legtöbbet. Nem tisztáztuk, mit jelent 1976-ban a magyar név, és nem tisztáztuk, mit jelent nemzet. Pedig csak akkor sorolhatunk be internacionalistának, ha már náció vagyunk. Jóska, szerte a hazában mondom a verseket, és figyelem a közönséget. Nem tudják, mit jelent magyar, ahogyan Adi értette, ahogyan Petőfi lángolta, Balassi élte, Arany szenvedte, Bartók sikoltotta Kodállyal, Csontvári és Egri festették, ahogyan Kosztolányi féltette, Babics óvta, ahogyan Móricz simogatta, Karinti viccelte, Molnár írta, Radnóti vérezte. Nem tudják, nem értik és félnek attól, ha feléjük tüzelem a szót, ahogyan Vörösmarty és Juhász szavait égetem, félnek attól, hogy ma nem szabad úgy érteni, ahogy értenék. Hát ezért is kell egy végleges szent szót mondanunk, hogy mindenki büszke is lehessen meleg báránybőr bundájában, szovjet gázzal fűtött lakásában, a tévé mellett is büszke lehessen arra, hogy magyar, hogy itthon maradt.

Az energia nem vész el, csak átalakul, tanultuk valamely régi fizika óra. Érthető, logikus, egyszerű. Rakom habarcsba a téglát, energia plusz anyag egyenlő fal. Itt a bökkenő. Rakjuk halottainkat a földbe, és hova száll az energia? Szeretteink energiája, prófétáink csóvás ereje hová repül? A maradék energia hová kerül? Melyik központ oszt majd szét? És van ilyen központ? Hová szó? Hova oszt majd? És főleg kinek? Illetve kiknek? Kell egy kapocs múlt és jelen között, summa cum laude, hogy legyen jövő.

Csodálatos tudománya, hogy az anyagból egyszerre fiók lesz, komód, tabernákulum, téka vagy dikó, vagy csak bolc, hokedli, konyhaasztal, hogy a durva felületből olajosan csillogó, fénylő, nap visszaverő tükörlap lesz, intarziás műalkotás. A semmiből valami. Csodálatos műhely, ahol véső igazgat elvadult anyagot, prések, fűrészek és gyaluk formálnak akaratot és dühöt, ahol a hibából vidám forgács tűz lesz a kályhában, a tűz melege felderít és ragaszt, ahol a remény biztos siker, a mozdulat nyugodt és egyenletes, a szenvedély állandóságot nemz, az indulat bizonyosságot szeret ki az anyagból, ahol az egytömbű homogenitás heterogén bölcsességé szaporodik, ahol a kísérlet biztos tudáspilléreken alakul győzelem. Ahol mértani idomok biztosan ölelkező egységgé sajtolódnak. Ahol az eredmény több ember összmunkájából, ősi törvényeken épül, ahogy egy eszme társadalmat és közösséget kovács. A műhelyben, ahol elválaszthatatlan a mesterség a művészet. Ahonnan az esetlegességet vasprések szorítják ki. Ahol minden és mindenki ugyanazt a célt szolgálja, ahol a munka szervez célt, a cél szervez embert és munkát. Hányszor vágytam vissza a hantapandázó szervetlenségből, a művész kötökből, a krisztusi műhelybe, az ősi célbe, ahol a tudás szab rangsort, ahol tiszta és emberséges minden, akár a cseresznyefa simogatása, a dió bőgőmébe, a dió bőgőmébe, a dió bőgőmébe, a dió bőgőmébe. Feszülnek az izmok, az agy nyugodt. Minden nap tettünk valamit. Nyugodtan alszik az ember akár a bölcsőben, akár a koporsóban.

nem egészen így volt, de ez egy magatartás. Szóval itten majdnem az internacionalizmus és a nacionalizmusnak a kérdését lehetne a mélybe érinteni. Erre is tudok felelni. Aki internacionalista, az Magyarországon elsősorban a magyar népnek a jogait kell, hogy kiküzdje, amelyek nagyon sok esetben vitatottak válni. Ma így merném megfogalmazni. Duna medencében 15 millió magyar él. Ebből 10 millió él az ország határain belül. Tehát minden harmadik magyar kívül van. A felelős politikus nagyon helyesen csinálja, nem is csinálhatja más, nem csinálhat más, mint ezt a 10 milliót vállalja, ezért küzd. De a költőnek az a hazája az anyanyelve. Szóval én nékem az országom az a 15 millió magyar, aki olvasom is egybe, aki megérti, amit mondok. Tehát én nékem a hazám határa kicsit folyékonyabb. Nem is mindig érintkezik, mert mit tudom én, egy nyugati városba egy emigráns, aki magyar verseket olvas, az közelebb van hozzám lélegbe, szóval ide tartani. Tehát van egy anyanyelvi magyarság is, amely üldözöttség állapotában van, szét van szorva a világban. Tehát ez egy külön kötelesség ezekre az állampolgárokra, nyelvi honfitársakra gondolni. Ezt a költészet vállalta mindig akaratlanul. Én ezt majdnem tudatosan merem hangoztatni, hogy ez is egy kötelesség, ha van egyáltalában a költői kötelesség. Legalább én ezt nem lehet elítélni. De hát ezek megint, mondom, azért örülök, ezért tartom fontosnak, ez a nacionalizmus és az internacionalizmus kérdését érinti. Lenin még tovább ment, azt mondta, ilyenkor még az elnyomott nemzetek fiainak több joguk van, mint a nagy nemzeteknek. Szóval azoknak több kivételezettség jár. Így van. Ezt kívánja az erkölcs és az igazság. Mindenkinek joga, hogy a latin szólás szerint változzék az idővel. A művésztől még el is várják ezt. Sőt, azt is, hogy változni tudjon a változó idővel. Élete során megújuljon többször is. Én a nem igen változók közé vélem sorolni magam világszemléletet illetően. Noha pályafutásom ugyancsak változatos állomásokat érintett. Áll ez a nacionalista, internacionalista elbélyegzésre is. Akik ma nacionalizmus mondanak rám, még a jóviszerűek is, valami olyasmit akarnak mondani, hogy maradi, korszerűtlen, eltévejedett, veszélyes területre menni. Nem árt tehát kimosdatni ezt a szót, mai modern mosószerrel, szapulóba tenni, akár megöblögetni. A nacionalista szónak ugyanis majd épp úgy, mint bármikor, szigorú osztálytartalma van. Sőt, jobban, mint valaha, ezt érzékelem, mióta eszmélni tudok, eszmékre is, azaz kora diákkorom volna. Aztán századunk legsúlyosabb, legizzóbb társadalmi bajaként tartottam rajta a szemét. Ezt talán már mindenki előtt ma nyilvánvaló. Világszerte, ahol háborús tűzfészkek gerjedeznek, mélyükön a nacionalizmus megoldatlan problémái gyuladoznak, a vallási, faji és anyanyelvi megkülönböztetésbe burkolt osztály elnyomás alapján. Ismételjem meg. Diszkrimináló, azaz kedvezőtlen megkülönböztető, visszanyomó szándékkal ritkán zsákmányolták ki úgy, mint ma, világszerte magukat magasabb rendűnek érző hatalmak,
a másik szerintük alacsonyabb rendbe osztható színesbőrű idegent, az idegen anyanyelvűt vagy idegen istenhívőt. Ritkán kegyetlenebb és fondorlatosabb szerveket, de nem nyílt szóval természetesen. A nemzeti, a nemzetiségi kérdés erő ezért kettősen fertőző osztályharci kérdésnek bizonyul, ahol csak félretoljuk a frázist. Súlyos eszmei zűrzavar szolgál tehát az, aki annak tisztázása nélkül egyformán a nacionalista szót használja nyelvünkben azokra, akik a nemzeti, nemzetiségi keretet kizsákmányolásra használják, és azokra, akik azzal szemben védekezésre építik ezt a keretet. Noha bárhová nyúlunk, oly kiáltóan az egyforma példa, ahol más anyanyelvük visszanyomják például, ott törvényszerűleg Darwin és Marx törvényei szerint egyaránt a proletárság legalsó szintjére szorítják vissza, műveltség dolgában is. Már-már az írásbeliségtől, irodalmuk és történelmük alapismereteitől is megfosztva őket, vagyis az elemi patrióta jogoktól. Helyesnek tartom tehát az alapjáig megfontolt mondatot, napjainkban nacionalista az, aki jogokat sért, patrióta, aki jogokat véd. Semmi ellentmondást nem látok abban, hogy a tól, amely egykor a puszták népe védelmére rót betűket, ne végezze ugyanazt a tennivalót a pusztai sorsban élő népek és nemzetek védelmében. Sőt, úgy érzem, az ilyenféle végezni valóra a tól embereinek világszerte fokozottan kellene illennék gondolni. A világot nem csak a politika vezeti, hanem hinnünk, remélnünk kell az is, ami magát a politikát irányítja, befolyásolja. Az emberi tudat, a jó köztudat, a helyes közvélemény, arra pedig az irodalom is hat. A politika úgy igaz, ahogy Kossuth mondta, az exigenciák tudománya. Úgy értve a napi követelményeké. De az irodalom is az exigenciákat szolgálja, épp csak hosszabb lejáratra, mint az imént mondtam, ameddig anyanyelvi talaja a nemzet elér és elél. Az pedig, ez a létjoga az egyén fölött is, a nemzet azzal vigasztalja magát és halandó tagjait, hogy örökké akar élni, mint maga az emberi művelség. Legalábbis ezzel csábítja a szellem embereit, ez sugva nekik, íróknak, politikusoknak, hogy halhatatlan léveljenek halandó mihoztukban is. Az irodalom és az esztétika tele van azzal, hogy bontsa meg a regénynek a rendjét, a mondatnak a rendjét, hogy megtalálja azt a kifejezési formát, ami hitelessé teszi. Tehát az időrendet fölbontják, nem kell elmondani mindent. Én egyre jobban azt látom, igen, különösképpen, és egy mély filozófiai gondolat is lehet, hogy itt egy etikai tényező belemehet az esztétikai kritériumok közé. Vagyis a műnek hitelének kell lenni. Tehát az, hogy magát egy író, mint jellemet, hogy dolgozza ki, az művére is visszahat. Tehát akármilyen kegyetlen, ha valaki nem jellemes emberi irodalomban, óriási kárát látja. Kuti Lajos nem volt olyan rossz író, mint amilyen nyomtalanul a magyar tudat kirúgta. Ugye? Pusztán azért, mert elment Bakusárnak abban a pillanatban, amikor ez nemzetáldás volt.
Tehát itt a tudat túl szigorúan is ítél, és ezen számot kell vetni. Tehát aki nem tud maga mögé ilyen erkölcsi erőt gyűjteni, akármilyen nagy művet alkotna is, elmarad a mögött, aki akár szerencsétlen sorssal ezt meg tudta valósítani. Na de hát az az ifjú, aki nem vesz számot a helyen és a korral, ahol él, az olyan, mintha az anyagát rosszul választaná meg. Tehát mondjuk egy szobrász, aki hóból akarna, a jégből akarna egy olyan művet faragni, amit hogyha márványban megfarag, akkor megmarad. Hát ezek kemény igazságok, és meg vagyok arról győződve, mondom, ezt kell hozzátennem, hogy időnk és nyugalmunk van Magyarországon. Ebben a pillanatban, hogy ezeket a dolgokat világosan tisztázzuk, és fölkészüljünk arra, hogy akármi próba vár munkára, vagy megpróbáltatásra, erre a népre lesz egy egységes irodalom, egy egységes szellemi élet, és egy egységes nemzet.

Minden falutól messze eső puszta az, ahol én születtem, Rászeg, Felső Rászegre, a Simon Tornya és Sárszent Lőrinc között. Ott volt az apám egy irodalmi főgépész. Tehát az életem alkalmazkodott a pusztának az életéhez, vagyis a szüleim igen korán keltek föl, ezzel következésképpen én is, és akkor az ember rögtön bele merült abba a közösségi életbe, amit egy puszta termelt, vagyis én a cseléd gyerekekkel, szóval azzal a négy nyomorral közvetlenül így érintkeztem, hogy mivel egy nóabb 350 ember élt abba a pusztába, de olyan belső közösség, hogy ottan legfeljebb ilyen ókori klam közösséghez lehet hasonlítani, hogy például akár melyik béres nyugodtan meghúzta az én fülemet, vagy rakott el, hogyha valami rendellenességet csináltam, fölmentem a fára, vagy kiszedtük a fészket. De épp így elvittek a puszta másik felére, az ökrös szekére, a többi gyerekbandával. Tehát mikor iskola volt, az iskola mondjuk elég messze volt, már a gyerek lépéteknek oda. Tehát oda elmentem korán az iskolába, most az a kedvesség volt még, hogyha nagy hó volt, akkor a fiatal anyám szinte tréfából, de néha azt hiszem is rákényszerítve, szánkon elhúzott oda. Hát szóval ez egy kedves emlékem. Sőt, mikor mondjuk iskolába behavazódott az a környék, akkor mondjuk a gazdatisztek, vagy az ispánnak a fiáért hintó jött, és hát azok elrobogtak. Na de az a megkülönböztetés, ahogyan anyám odajött, és a puszta gyereksége, hát már nem az anyám puszta hazafelé, azt gondolhatom. Szóval ez egy roppant megható és jó környezet volt, ahogyan ma is azt gondolom, hogy amennyire jár a felnőttnek a magányosságra való jog, ugye, hogy csendbe elzárva is élhessen, a gyerek annyira élvezve, minél tömöttebben élhet. Érted? Szóval ezt a kérdést a modern társadalom még nem egyeztette össze, hogy a felnőtt szülőnek külön kell lenni, de a gyerek az bandába vágyik. Tehát az azért rossz az egyke, vagy az egy gyerek a családba, és azért volt például, igen, nagyon becsültem, majdnem azt mondom, hogy élveztem a pesti külvárosok, úgynevezett bérkaszárnyáknak az életét, ahol a gyerekséget egyszerűen leverték az udvarra, ugye? Most az örök csatában a házmesterrel ott éltek, de valami olyan jó, megint ezt kell mondanom, klani, törzsi közösségben, hogy életre nevelődtek. Ilyenbe éltem én ott, és hát mondjuk azáltal a kiváltsággal, hogy mondjuk mi minden nap kaptunk uzsonnát, nagyon egészségeset és bővet, azért, mert apámnak és nagyapámnak is méhészete volt. Most gondolhatod a harasztban béres gyerekeknek, mit jelentett a mézes kenyér, ami nekünk tulajdonképpen semmi nagy érték nem lehetett, mert hiszen az olcsóbb volt még, mint a cukor. És az anyám nagyon jellemes, nagyon jó, úgynevezett egyszerű asszony volt, de igen, jó érzékű, művelt is, és jó lelkű. Szóval majdnem örömét lelte abba, hogy mikor mi hazamentünk már tudva, hogy uzsonnázni, akkor aki velünk játszott a puszt, az mind odatódult, és hát nagy kenyér szeletél, és kitett egy tányérba a gyerekeknek mézet, hát gondolat, hogy milyen tekintélyen volt. Mi el tudtunk menni a pusztáról, mármint apám. Tehát nekünk rokonságunk volt Ozorán, Cecén, Kölesden, ami nagy távolságban volt. Tehát oda, hát nem minden vasárnap, de két-három napon, vasárnaponként divat volt a rokonlátogatás. Tehát elmentünk kocsival Ozorán. Hát mikor én megjöttem, tudod, hát a világot láttam. Hát azt hiszem a mesélő kedvem is, egy kicsit a lódító kedvem innen származott, hogy akkor figyelmet kaptam a többi gyerekek között. Volt miről beszélni, ezek faluba se jártak. Szóval emlékszem, hogy egyszer el kellett magyaráznom ott, hogy haragoznak. Érted?
a nagy távolságból, hogyha jó volt a szellőjárás, akkor oda jött a harangszó. A módos, a gazdag rész az már apám családja, az Ozoráni lakott, oda mentünk gyakran. Ott volt nagy szöllő, nagy jó mód, mindenféle, és hát apám egy kicsit hát mondjuk kérkedett is. Anyám előtt, akiben élete végig reméltem szerelmes volt, hogy hát honnan származik. Ide mentem, ide vitték testvéreimet iskolába, ide akartak engem is az ozorai iskolába iratni, jártam is, szóval ültem sokat az ozorai iskolába, de nekem a tetszett. Tetszett, szóval az anyámnak a családja. Ez egy olyan vegetatív ős.

nevet akaratlanul is. Tehát én idegenként fedeztem föl ezt a katolikus világot, de nagyon érdekelt és nagyon különös volt. És hideg-meleg sorsom volt. Gondolom, hogy a tanyai iskolába első voltam. Hát nagy kunst, hogy így mondjam, a sereg szerencsétlen béres gyerek között, akiknek oda-haza asztaluk se volt, hogy írhassanak, és hát akkor küldték őket napszámba, amikor az ispánnak vagy az apjuknak eszébe jutott. Hát ottan, hát rögtön, hát bámulták az én agyamat, egyszer egyet ma se tudom, de nagy egyszer egyet, és a gyónás imádságot azt kitűnően. Tehát én azt hittem, hogy az iskola az nekem, és kitűnően rajzoltam. Lerajzoltam úgy a cséplőgépet, hogy minden alkatrész rajta volt. Ki is mentem és megnéztem. És akkor középiskolába kerültem, akkor kiderült, hogy egyrészt nagyon rossz volt a elemi, tehát nem tudtam rajzolni.

0: mi lesz ezután?
1: Keltakaró.
2: Jó.
1: Keltakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Keltakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na, keltakaró.

0: Mikor befutott a kis kikötőbe, fent a kertvendéglőben sehol sem égtek a lámpák, és tudta, hogy mindenki alszik már. A szél szakadatlanul erősödött, de a kikötőben mégis nyugodt volt a víz, és Santiago felhajózott egészen a kis kavicsos partig a sziklák alatt. Nem volt, aki segítsen neki, felfutott hát a partra a csónakkal, amennyire csak tudott. Aztán kiszállt belőle és kikötötte az egyik sziklához. Kiemelt az árbócot, rágöngyölte a vitorlát, megkötötte. Aztán vállára vette az árbócot és baktatni kezdett fölfelé. Csak ekkor jött rá, hogy milyen mérhetetlenül fáradt. Megállt egy pillanatra, hátrafordult, s az utcalámpák visszatükröződő fényében megpillantotta a hal nagy farkát, amint kiemelkedett a csónak fara fölött. Látta a hal hátgerincének pucér fehér vonalát, a feje sötétlő tömegét az előreálló ormányával, s a nagy csupaszságot a feje és a farka között. Megindult, tovább kapaszkodott fölfelé, s a sziklák tetején elesett, és úgy maradt fekve az árbóccal a vállán. Megpróbált feltápászkodni. Nehéz volt, nem ment. Ülve maradt hát az árbóccal a vállán, és nézte az országutat. Egy macska haladt át az úton, messzebb, ment a dolga után, s az öreg halász figyelte egy darabig. Aztán megint csak az utat nézte. Végül letette a válláról az árbócot, és felállt. Felemelte az árbócot, vállára vette, nekivágott az országútnak. Még ötször kellett leülnie, mielőtt odaért volna a kunyhójához. Bement a kunyhóba, neki támasztotta a falnak az árbócot. Talált egy üveg vizet a sötétben, és ivott egyet. Aztán lefeküdt az ágyára. Felhúzta a pokrócot a válláig, aztán betakarta vele a hátát és a lábát is. S arcra borulva az újságpapírokon, kinyújtott kézzel, felfelé fordítva a két tenyerét, elaludt. Aludt, amikor másnap reggel benézett hozzá a fiú a nyitott ajtón. Olyan erős szél fújt, hogy a halászhajók nem szálltak tengerre, és a fiú későn ébredt, aztán átjött az öreg halász kunyhójához, ahogy minden reggel átjött hozzá. Látta, hogy az öreg csöndesen lélegzik. Aztán meglátta az öreg két kezét, és sírva fakadt. Csöndesen, óvatosan kilépdelt, hogy lemenjen kávét hozni neki, és végig sírta az egész utat. A kis csónak körül sok halász ácsorgott. Nézték, hogy mi van hozzákötve az oldalához, és az egyikük feltűrt nadrágszárral lépegetett a vízben, és egy darab zsinórral méricskélte a csontvázat. Hogy van az öreg? Kiáltott felé az egyik halász. Alszik! Kiabálta vissza a fiú, nem törődött vele, ha meg is látják rajta, hogy sírt. Ne háborgassátok most! Bement a kertvendéglőbe, és egy adag kávét kért. Felvitte a kávét a forró bádogedényben az öreg halász kunyhójába, és ott üldögélt mellette, amíg föl nem ébredt. Egyszer már azt hitte, fel fog ébredni. De az öreg visszamerült mély álmába, és a fiú átment a szemközti házba, hogy kérjen egy kis gyújtóst, amivel meg tudja melegíteni a kávét. Végül felébredt az öreg. Maradj fekve, Santiago, idd meg ezt! Töltött egy kis kávét a poharába. Az öreg halász elvette a poharat és kiinta.
1: Legyőztek, Manolin. Alaposan legyőztek.
0: Ő nem győzött le. A hal nem.
1: Az igaz. A hal nem. Csak később.
0: Pedrico elintézi a csónakot meg a szerszámokat. Mi legyen a hal fejével?
1: Hadd vagdossa fel Pedrico, ha kell neki a hal csatákhoz.
0: És a hal ormányával mi legyen?
1: Tiéd lehet. Ha akarod.
0: Akarom. Na, most további terveket kell csinálnunk.
1: Kerestettek?
0: Hát persze. A parti őrmotorosokkal is, meg repülőgépekkel is.
1: A tenger nagy. A csónakom meg kicsi, alig lehet látni a vizen. Kellettél volna.
0: Mit fogtál? Egyet az első nap, egyet a második nap, és kettőt a harmadik nap. Jó van. Most már ezen túl megint együtt halászunk.
1: Nem. Nekem nincs szerencsém. Már elhagyott a szerencse örökre.
0: Egye meg a fene a szerencsét, majd hozok én szerencsét.
1: De mit szólnak hozzá a szüleid?
0: Bánom is én, tegnap két halat fogtam. Ezentúl veled halászok megint, Santiago, mert még nagyon sokat kell tanulnom.
1: Szereznünk kell egy jó szúrós lándzsát, és magunkkal kell vinnünk mindig. A pengéjét megcsinálhatjuk egy ócska fordrugójából. Éles legyen is. Úgy kell megedzeni, hogy el ne törjön. A késem eltört.
0: Mindent elintézek. Csak gyógyíts meg a kezed, öreg.
1: Értek az ápolásához. Éjjel valami furcsát köptem, és úgy éreztem, hogy eltört a mellemben valami.
0: Azt is gyógyíts meg. Feküdj vissza, Santiago, majd idehozom a tiszta ingedet. Meg valami ennivalót is hozok.
1: Hozzál egy újságot. Akármilyet, amit még nem láttam, amióta elmentem.
0: Igyekezned kell meggyógyulni, mert még nagyon sokat akarok tanulni, és te mindenre meg tudsz tanítani. Sokat szenvedtél?
1: Eleget.
0: Hozom az ennivalót meg az újságokat. Pihent ki magad, jól öreg. Hozok majd valami gyógyszert a kezedre a patikából.
1: Ne felejts el szólni Pedrikónak, hogy a fej az övé.
0: Nem. Nem felejtem el. A fiú kiment a kunyhóból, s ahogy ballagott lefelé az országút kitaposott korálszikla kövein, megint sírt. Aznap délután egy kiránduló társaság érkezett a kert vendéglőbe, s ahogy nézelődtek, nézték a tengert, az egyik nő meglátott odalent a vizenúszó ócska söröskannák és döglött barakudák között egy nagy, hosszú, fehér csontvázat, hatalmas farokkal a végén, amint az ár himbálgatta és emelgette, míg a keleti szél álhatatosan korbácsolta a tengert a kikötőből bejáratán túl.
2: Mi az ott?
0: Tiburon, hadarta a pincér. Cápa. Azt akarta megmagyarázni, hogy mi történt.
2: Nem is tudtam, hogy a cápáknak ilyen szép mutatós formájú farkuk van, mondta a nő.
1: Én sem tudtam, mondta a férfi, aki vele volt.
0: Fent, az út mentén, a kunyhójában az öreg halász ekkor már újra aludt. Még mindig arcra borulva aludt, s a fiú megint ott ült mellette és virrasztotta. Oroszlánokról álmodott az öreg.

0: kőbördény.
1: Mi melyik szónak van értelme, de általában, amit mondtál, hallani csak.
2: Ugyan, rögtön megmagyarázom. Pényezett az fényezett. A fűszál az csúszál.
1: Elég, mindezt már elmondtad. Különben is mennem kell.
2: Én pedig még sok-sok mondani valóm lenne. Szeretek új szavakat képezni. Ez műveltségre van.
1: A nővérem azt mondaná, ez a nyelvészek dolga.
2: Igaza van a nővérednek. És most még hallgasd meg új szavaimat, vagyis szómagyarázatomat. Suhan az azt is jelenthetné, hogy sukkan. Mokkan az nyekkent is jelenthet.
1: Ebből elegem volt. A nővérem azt mondta, hogy minden szónak megvan a maga jelentése, és így tanultam az iskolában is.
2: Hallod, kislány? Jönnek!
1: Lovasok jönnek.
2: A király lovasai.

0: sajnálom, hogy nem jól látsz.
1: Én jól látok, te azonban igen gyanúsan viselkedsz.
2: Rágalmazza a kecskét?
1: Nem hozzád szóltam, és nem rágalmaztam a kecskét. Azt hiszem, titokban ő a fekete sakkirálynő.
0: Titok? Nagy titok? Hallottam mindent, amit mondtál. Igen jók a hátsó füleim.
1: Ostobaság! Nincs is hátsó füle.
0: Mi?
1: Mindenkinek csupán két füle van.
0: Mi?
3: Hát itt vagy gyalog. Már mindenfelé kerestünk.
1: Újból látva.

0: nici cenchi. Hol az a fej? Nincsen. Nini, Nini ott meg egy gyönyörű szép hölgyül. De hol lehet Óz?
1: Jó napot kívánok. Jó napot kívánok, szépséges hölgyem. Ne haragudjon, hogy megszólítom, de nem tudja véletlenül, hogy merre találom Ózt, a nagy varázslót?
2: Én vagyok Óz, a félelmetes. Ki vagy? Mit kívánsz tőlem?
0: Én csak egy szalmával kitömött madárijesztő vagyok, ezért aztán nincsen eszem. Azért jöttem hozzád, hogy megkérjelek, tégy egy kis észt a fejedbe, hogy olyanná lehessek, mint akárki más.
2: Miért tegyem meg ezt neked?
0: Azért, mert te egy gyönyörű hölgy vagy, meg fej, meg minden lehetsz, én rajtam pedig senki más nem segít.
2: Soha nem teszek szívességet, viszont szívesség nélkül. Ha megölöd a gonosz boszorkányt, rengeteg észt adok neked, olyan minőségű észt, hogy te leszel a legbölcsebb madárijesztő.
0: Én azt gondoltam, azt kívánod, hogy Dorka ölje meg a gonosz boszorkányt.
2: Nekem édes mindegy, ki öli meg, de amíg meg nem halt, addig nem teljesítem a kívánságodat. Most eredj, és addig ne kerülj a szemem elé, míg ki nem érdemelted az eszedet.
3: Miért lógatod az orrod?
0: Ja, ne is kérdezd. Nekem is meg kellene ölnöm a gonosz boszorkányt. Hiába ilyen gyönyörű szép hölgy ez az Óz.
4: Gyönyörű hölgy? Hát nem egy nagy fejet láttál?
0: Én nem láttam semmiféle fejet. Csak egy nagyon szép hölgy. De úgy látszik, épp úgy nincs szíve, mint a bádok favágónak.
5: Hát, akkor bemegyek én. Csak tudnám, hogy milyen alakban fogad. Itt aztán nincs se fej, se hölgy. Ott ül egy hatalmas hétfejű sárkány.
6: Én vagyok Óz. A hatalma félelem. Ki vagy? És miért járulsz elég?
5: Favágó vagyok, és pedig talpig vádokból. Ezért nincs szívem, és nem tudok senkit szeretni. Arra kérlek, adj egy kis szívet nekem, hogy olyan lehessek, mint a többi ember.
6: Ha szívet kérsz, ki kell érdemelnem.
5: Hogyan?
6: Segíts Dorkának megölni a gonosz boszorkányt. Aztán, ha meghalt, gyere vissza. És akkor neked adom a legnagyobb, a legkengédebb, a legszerelőbb szívet, amely csak a birodalomban található.
0: Neked is ez unta, bádog ember.
4: És milyen alakban?
5: Egy hatalmas hétfejű szörnyetek képében jelent meg előttem, és azt mondta, ahhoz, hogy szívet kapjak, meg kell ölnem a gonosz meszokrányt.
3: Mai szörnyetek képében látom, ilyettemben akkorát fog ordítani, amekkora csak kifér a torkom. És ezzel úgy ráéreztek, hogy minden kívánságunkat teljesíti.
7: No, hol vagy te? Szörnyi! Szörnyi!
8: Jézusom! Kigyulladt a trózék! Segítség! Segítség!
9: Én a smag, az hatalmas, ki vagy, miért
7: én gyáva oroszlán vagyok, mindentől és mindenkitől félök. Azért jöttem, hogy megkérlek, adj nekem egy kis bátorságot, hogy valóban az állatok királya lehessek, ha már egyszer kineveztek.
9: Hozzál bizonyság, hogy a gonosz baszorkány meghal, és abban a minutában bátorra veszlek, de ameddig élsz. A boszorkány Addig gyáva maradsz.
3: Megjegyzem, ha nem félnék ennyire, most meg támadnálak és kényszerítenélek, hogy segíts rajtam. De így, mit is tehetnék, amikor úgy veszketel, mint a nyárfa levél?
4: Ne is mondj semmit. Na menjünk. Üljünk le a mezőn.
5: Igen, üljünk le a mezőn, és beszéljük meg, hogy mi is
4: te beszéljük. Hé, várjatok meg! Hová mentek? De hiszen most én következem. Nekem is jogom van bemenni Ószhoz. Gyertek vissza! Majd én kényszerítem. Elmentek. Nem baj, én bemegyek. Én vagyok itt Totó a kutya. Tetszik hallani? Kérem szépen. Tessék nekem varázslatot csinálni. Hogy én is tudjak beszélni. Mert az nem igazság, hogy mindenki tud beszélni. Még a szalma is, a bádog is. Mindenki megérti egymást. Csak a szegény kutyák a csújtja a szótlanság végzete. Kérem, ez igazságtalanság.
3: Mi ez a rettenetes?
4: Éppenséggel arról van szó, hogy nem ugatok, hanem azt mondom, hogy beszélek.
3: Dobj hát a kérezt a csalóznyát.
4: Na hát, ez disznóság. Na, ne rángassanak! Majd én utána nézek, hogy milyen varázsló az ilyen. Aki még egy egyszerű kutyaugatást sem ért meg, ne cibáljanak már! Kidobtak. Pont a fejemre. Micsoda szégyen. Mit évők legyünk, barátaim?
3: Azt hiszem, nincs más hátra. El kell mennünk a nyugorok országába, és minden félelmünk ellenére meg kell keresni, és el kell pusztítanunk a gonosz boszorkányt.
4: És ha nem sikerül?
3: Akkor én sohasem leszek bátor.
5: Én se jó szívű.
4: De én akkor sem tudok megölni senkit. Ha sohasem látom Emmi nénit, Harry bácsit és a farmot.
3: Én is veled megyek. De túlságosan gyáva vagyok megölni egy boszorkányt.
10: Én is elkísérlek, de félő, hogy nem sok hasznomat alatt, amilyen esztelen.
5: Én nekem pedig még ahhoz sincs szívem, hogy egy boszorkányt bántsak. De ha mind mentek, természetesen én is veletek tartok.
4: Várjatok! Megkérdezem a kulcsárt, hogy merre menjünk. Kulcsár bácsi! Tessék mondani, melyik út vezet a gonosz nyugati boszorkányhoz?
3: Oda nem vezet. Oda soha nem megy senki.
4: De hát akkor hogyan találjuk meg a boszorkányt?
3: Mi se tudom. Menjetek mindig nyugat felé, arra, amerre a nap lenyugszik. És ha odaértek a nyugorok országába, az a boszorkány birodalma. Ha átlépitek a határt, rögtön oda siet és rabságba egy benneteket.
10: No, azt talán mégse teszi. Tudnélik, mi akarjuk őt elpusztítani.
3: Ó, ez egészen más. De azért vigyázzatok, mert nagyon gonosz és nagyon mérges. És a végén még képes lesz és nem hagyja magát elpusztítani. De hát csak induljatok bátran, mindig nyugat felé, és előbb-utóbb rátaláltok. Sok szerencsét!
4: Köszönjük szépen! Viszontlátás!
5: Viszontlátás!
11: Megáll az eszem! Hallottak még ilyet? Meg, hogy engem elpusztítani? És kit merészelik ezt mondani? Micsoda népség! Egy pisis kislány, egy csomó koszos szalma, egy rakás vasdarab, meg egy reszketek bárgyú oroszlán. Hát ez kifejezetten sértés. Ilyeneket küldenek rá. Megállj csak, Óz! Adok én neked! Minden gonoszságomat bevetem. Elő a farkas sípot! De? Hol a síp? Ide tettem. A fene egye meg ezt a rendetlenséget. Na, megvan. A cipőmbe dugtam. Új, de koszos. Meg kéne mosni, mielőtt a számba dugom. Megmosni? Vízzel? Szó se lehet róla, inkább belefolyok így. Ide hívom a farkas királyt.
12: Mit parancsolsz, édes gazdám?
11: Megparancsolom, hogy hívd össze a farkas csordát, és támadjátok meg ezt a társaságot, amely egyre közeledik a birodalmamhoz. Halljátok fel őket, egytől egyig!
12: Igenis! Igenis!

0: Nem is gondolná az ember, hogy boszorkányokat.
1: Semmi félelmetes nem találok benne.
2: Olyan az egész, mint egy kirándulás.
3: Jesszusom!
0: Mi volt ez?
2: Farkasok. Farkascsorda.
1: Na és?
3: Te nem tudod, kik a farkasok? Te nem tudod, megesznek bennünket? Jaj,
1: most mit tegyünk?
2: Gondolkodj inkább, nekik vezősködj.
1: Jaj, mivel gondolkodjak, ha egyszer nincs eszem.
0: Gondolkodj, és gyorsan találj ki valamit.
3: Találj már ki valamit.
1: Világon semmi sem jut az eszembe. Ha csak esetleg talán a bádog ember kiáll ellenük, őt nem tudják megharapni, mert vasból van, ő pedig a baltájával jól elveri őket.
2: Igazam.
3: Mi pedig szépen elbújjuk. Bújjunk már el.
0: Vigyázz, mint
1: papá! Csapattáj! Összes farkasok nevében felszólítalak, idegen, hogy add meg magad és add elő társaidat, hogy fölfajjunk benneteket rettenetes fogainkkal.
2: Én szólítalak fel benneteket, hogy adjátok meg magatokat és tűnjetek el, mert a fejszínvel gyűlik meg a bajotok.
1: Nevettes, mert kiesik az oldalam. Egy szál magában fenyeget ezer farkas. Farkasok, támadás!
2: Tesztek! Nesztek!
3: Csak én tudnék ilyen bátor lenni egyszer.
2: Semmiség.
0: Szabad az út! Indulhatunk a boszorkányra!

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

Castor Notabilis. Sita Europaea.

0: Rus Leukogeranus.
1: Csalogánydal. Estente hallani, és éneke mégis oly édes, friss és hajnali. Légy, ne üsd agyon a kis legyet, nézd, tördeli kezét, úgy kér kegyet.
0: Gallus domesticus.
1: Állatbeszéd. Hattyú. Hogy énekelnek mindenféle fattyúk? Pimasz, berét, csicsörke, banka, vattyúk.
0: Párus major.
1: Mi hallgatunk az űrzavarba. Hagyjuk, csibogjanak. Legyen meg akarat.

0: szentjánosi bokán. Szerelmes tücskök énekelnek, de a kis fénybogár nagyobb. Az némából szeret. Rajta.
1: Nincs sehol egy fix pont, csak odabent a fejemben, ha találok egy képet, emléket, amiben önmagamra ismerek, vagy akár csak egy szót,

Csa hímes lepke, kényes dupla szárnyán nem veszti a szivárványos zománcot, és úgy pihennek a lepelnek árnyán, egy könnyű, síma, bársonyos lepelnek, hogy nem is érzik el lepelt tehernek. Olyankor bárhol járja nagy világon, vagy fáradtan domboldalán ebeddel nézzed a lombon át a mustaholdat, vagy országúton, melyet porlepettel, álmos kocsisod bóbiskolva hajthat,

így szól a kis bálna. Sirály, ha kérdezed, áre, apály van, így víjog a sirály. Kérdezd a víztől, én a fellegekben vagyok.

0: Beka.
1: Brekkekeks. Gjere bui, fisala, osereks.
2: Idelen, soha sincs vadidő. Idelen, sose hull az eső.
0: Kacsaúsztató.
2: Tóvize, csupa nátszál. Egy kacsa, két kacsa, oda császkál.

Csóka. Ághegyről a csóka pislog a hóra. Ott üldögél már órák óta. Nincs egyéb dolga. Nincs egyéb dolga. Mert ha lett volna valami dolga, elrepült volna. Fekete rigó. Ablakomban nagy a hó, hali hó. Ott sétálnak egy fekete rigó. Jár a szeme, oda néz, ide néz. Sétálnak, mint egy igazi zene. De most nekünk nagy a hó, hali hó. Nem fúvaláz a fekete rigó. Egyet-kettő csitteget, csetteget, kifizeti ennyivel a tárgyat.

Mm-hmm.

0: Na most elmondom. Szóval az úgy volt, hogy az állatkertben csavarogtam.
1: Az állatkertben. Állatkerti útmutató.
2: Csak füvön élt a kis zebra, de most rákapott a zabra.

0: A várakozók között talán a legtürelmetlenebb a tyúkanyú, és a legbüszkébb is. Be akarja mutatni népes Csibe családját. Megállás nélkül káriszál, úgyhogy a kakasnak, a mélyből magasba ívelő, majd a klarinéton elcsukló dallama is csak rövid ideig szólalhat meg. A tyúkanyó a zongorával és a vonósok egy csoportjával minduntalan kotkodácsol.
1: De mi ez? Mi ez a... Ez az izé, ez a furcsa. Ugyanis az a furcsa éppen, hogy nem tudom mi. Sőt, talán éppen csak az, hogy nem tudom mi van, és mégis van valami, ami még sosem volt.
2: Pista bácsi, te raktad ide ezt a sok képet?
3: Azt mondja nekem, hogy szép, hogy ezeket a régiségeket itten gyűjtögetjük. Tetszik magának ez?
4: Nagyon tetszik, hogy a régiségben még nem, hogy átiporni, hanem akarnak még elhinni valamit, hogy ami is volt, hogy meg akarják valósítani, meg tudni akarják, hogy hogyan is volt. Most meg ezekből is, hogy össze lesz gyűjtővel az, aki mit tudott a régiségi. Most már majd lassan kihallunk, akik ilyeneket tudunk, már a 80 év ma elviszi velünk majd ezeket is. De a fiatalabbak meg már nem is tanulják, meg nem is lesz kitűleg tanulják.

0: És az én is származott nyavalak. Mondják Érzi angyalának, Érzi angyala mondja Szent fiának, Szent fiat, távoztassod el a nyavalákat, hogy megakadhasson húsába, se csontjába, se nyiféle tetevejbe megakadhasson.
1: Steinhuhn.
0: Boldog asszó, szent ígédet, szent parancsolatidat parancsolod a nyavaláknak, hogy megakadhasson se húsába, se csontjába, se nyiféle tetevejbe megakadhasson. Töl szülte fát, fa szülte virágját, virágja szülte Szent Annát, Szent Anna szülte Szűz Máriát, Szűz Mária szülte Szent fiát, Szent fiat, távoztassad el a nyavalákat, hogy megjakadhasson se húsába, se csontjába, se miféle tetevébe megjakadhasson. Dominom, mégis mondom Dominom, hadd felé a hajába, boldog asszó igéjébe, úgy ne arthasson, mint Krisztus Urunknak. Amen. No, úgy szép, ezt az ön témátságot. Vagy háromszor, vagy ötször, vagy hétször. Ennyiszer kell mondani, ha valakire rámondják. Egy másik.
2: Hallgatt.

0: útra kerint. Megyünk az őzbe. Víjogva, sírva, kergetőzve. Két lankat szárnyú héjamadár. Új rablói vannak a nyárnak. Csattognak az új héjaszárnyak. Dúlnak a csókos ütközetek. Szállunk a nyárból. Űzve szállunk. Valahol az őszben megállunk. Fölborzolt tollal szerelmesen. Ez az utolsó mászunk még. Egymás húsába beleték. S lehullunk
1: Vespen, bossa.
0: Az őszi avat.

Annának. Az ősz teríti dús rőt szőnyegét a nyár halott vállára csöndesen. Én kedvesem. Én hűtlen kedvesem. Te hallod-e a hervadás neszét? Hajadnak bársonyát zilájai az elmúlásnak dúdoló szele, és a halál hűvös lehellete az ajkad bíborát csókolja-e? Vagy rajtad nem fog a szörnyű varázs, mely minden szépség átka errelen, s megvéd minden rontástól énekem? Ez örök vágyból szőtt tündérpalást.

voltál. Szegény magyar volt. Fejfámra. Szegény magyar volt, költő volt, senki. Nem tudott élni, csak énekelni. Nem volt rossz, sem jó, csak ember, fáradt. Várt, várt, és nem lelt soha csodákat. Mély szürkeségben színeket látott, magyar volt, költő, átkozott, áldott.

magyar táj, magyar ecsettel. Kis sömjék szélén tehenek legelnek, fakó sárgák a lombos alkonyatban, a szürke fűzfák egyre komorabban guggolnak a bús víz holt ága mellett. Távolba néznek, és a puszta távol egy gramofon zenéjét hozza nékik, rikácsolón rekedten ide rémlik, a pocsétában egy vén kácsa gázol. Az alkonyat a merengő festő fest, violára a lemenő felhőket, s a szürke fákra vérző aranyat ken. Majd minden színét a Tiszának adja, ragyog, ragyog a búbánat iszapja. Magyar táj, így lát Mélán egy magyar szem. A végeken, második rész. Ma hull a hó, és álom hull a hóban, bólint a láng az üres kaszinóban. Az öreg doktor német labba süllyed, mint vén kámzsás, nézi a kódbetűket. A szolga fát tesz a beteg parázsra, Horácius. Hol mezeid varázsa? Itt ólomlában jár a gond a hóban, és Amerika rémlik a viskóban. Amerika, az arany hím távol, szőve remény és kétség fonalából. Ma hull a hó, és álom hull a hóban, befüggönyözve a világ. Valóban. S a függönyön túl zene szűri hangját. Egy operában ma Puccini tanít.

megint a egy nyaram elmúlt, fénye elapadt, és téged szent folyó nem láttalak. Talán azért is voltam oly beteg, mert nem ringattad fáradt képemet. Hisz habot párn, szőke, lágy sejem, melyen hold nyugszik, és álmot terem. Ó, ez a hold, és ez az éjszaka, a csöndesség és békesség maga. A csöndesség, mely mégis hall zene, az Úr világok végüzenete. Se béke úgy legyinti lelkemet, miként, ha gyöngyvirággal verne meg. Ó, tiszaparti holdas éj, te mély, szívembe csöndet és békét zenéj. Sződd át ezüsttel rajta a borút, feledjen el világot s háborút.

De nem szűntem dúdolni dalomat. Szomorú volt a versem, jól tudom, csüggetten álltam sokszor félben. Én vétkem, én nagy vétkem érezem, hogy nem láthatta könnyemtől szemem sokáig a fölpirkadó napot. De ti ezen ne csodálkozzatok. Ha én a gyöngyvirágos kant alatt nem álmodom, csak fekszem majd hanyattam, kívánom, és ez testamentumom. Akarom én, ez így is lesz, tudom, hogy meg ne értse többé senki sem, miért vérzett el lassan a szívem, miért volt nékem fájó, ami szép, s a fiatalság tavaszi ízét, miért érezte fanyarnak a szám, s az asztal végén vidám lakomán, miért sírtam én, mint az elátkozott. Ne értsétek

sóhaj. Meg akarjátok ölni a facsirtát, harsány darost, mert pirkadást tarod. Hisz könnyüket már a mezők kisírták, s a nap kél már hantalott. És mit bántjátok a szomorú hattyút, ki fölriadt a fekete tavon, s énekbe kezd, mely oly édes búsan szól, hogy kélyesen borzong a fájdalom. És mit akartok a fáradt darostól, ki búsrobotban vigaszt énekel, és áhítattal az ünnepre gondol, mely jönni fog még, ó, mert jönni kell.

nevét idézik, de a szellemét nem. Az él és gyújt szívekben észrevétlen, mint a futótűz korhadó avarban, terjed titokban, és nő láthatatlan. Még égbe nem csap, éjbe nem világol, és pirkad tőle közel és a távol, hűs csillagok sápadnak rőt hevétől, és bíbor bernyék hullanak az égből, és futva futnak dúvadak riadtan. Petőfi lángol a világ viharban, elég babona, mágia, bambagasság, és napod virrad, szent világszabadság.

0: Debrecenből utaztam Pestre 1844-ben Popotruhában gyalog, egy pár húszassal és egy kötet verset. Egy kötet versben volt minden remény. Gondolám, ha eladhatom, jó, ha el nem adhatom, az is jó. Mert akkor vagy ilyen halok, vagy megfagyok, s vége lesz minden szenvedésnek. Egyes egyedül mentem itt a hegy alján. Egy lélekkel, egy élő lényel sem találkoztam. Minden ember födelet keresett, mert iszonyú idő volt. A süvöltő szél havas esőt szólt fel. Éppen szemköztött. Arcomon megfagytak a könnyek, melyeket az ivatar hidege és a nyomorúság fogasztott. Egy héti kínos vándorlás után Pestre értem. Nem tudtam, kihez forduljak. Nem törődött velem senki a világon. Kinek is akadt volna egy szeme, egy szegény, rongyos kis vándor színészen. A végső ponton álltam. Kétségbe esett, bátorság szállt meg, és elmentem Magyarország egyik legnagyobb emberéhez, oly érzéssel, mint amely kártyás utolsó pénzét teszi föl, hogy élet vagy halál. A nagy férfi átolvasta verseimet, lelkes ajánlására kiadta a kör, s lett pénzem és nevem. E férfi, kinek én életemet köszönöm, és kinek köszönheti a haza, ha neki valamit használtam, vagy használni fogok, e férfi, Vörös Marti.
1: A Nemzeti Kör jegyzőkönyvéből.

Imre Sándor, visszaemlékezés az 1848-1849-es évig szabadságharcra. Úgy ült ott benn Malován, mintha érdről lett volna öntve. A süvöltő golyókat számba se vette, csak fejét fordítgatta jobbra-balra, vizsgálva a csata folyamát, s osztva parancsait a minden percben érkező tábortali segédeknek, kik közt már Petőfi Sándort is ott láttuk. Petőfi Sándor szintén ott volt a jobb szárnyon, ki tajtékzó lován hol előre a csatárlánchoz, hol egyetlen ágyunkhoz, hol mi hozzánk vágtatott. És megvetve a félelmet, a halált, lelkesített, bátorított minden. Ami annál feltűnő volt, mert honvédeink közül Petőfit kevesen ismerték. Miután ő nem katonatiszti öltönyt viselt, magyar öltönyt viselt ugyan, de emlékem szerint minden tiszti jelvén nélkül. Fejét tollas, Kossuth kalap vette, s kardot hordott. Minket gróf Bethlen Gergely alezredes rohamra vezetett, amit alig kezdtünk el, s már megállt, s visszavonulást parancsolt. Petőfi a más oldalon, ki a nagy zajban, lármában nem hallotta Bethlen vezényszavát, rohamra lelkesített, s így aztán századunk egyik része előre rohanni, a másik pedig visszavonulni akart. Midőn aztán fölhangzott ismét Bethlen alezredes dörgő hangja. Vissza. Vissza.

Ady Endre, piros és fekete. Petőfi írta. Hagyjátok el ezt a piros-fehér-zöld színt. Lejárt az ideje. Más szín illeti most a magyar nemzet. Piros és fekete. Ez a Petőfi mondta, amikor az ifjak központi választmányát szétzúzta a hivatalos megalkovás. A forradalomnak vége van. De nincs vége. Ez csak az első felvonás volt. A viszontlátás. Az a Petőfi mondta ezt, aki úgy érezte előre a forradalmat, mint a kutya a földrengést. És aki azt vallotta, hogy a népnek csak akkor és ott van hazája, ha és ahol joga van. Ugyanaz a Petőfi mondta ezt, aki szerint ég be a népet, pokolba az arisztokráciát. És aki nem csak Magyarországnak, de egész korszakának szociális lelkiismerete volt. Mert az volt Petőfi. Korán fejlett nemzettársadalmi ambícióinknak legtelítettebb valakia, akármilyen naívan, bibliásan és babonásan hangzik, prófita. Nem skatujázzuk őt. Nem fogjuk ráfogni, hogy a történelmi materializmus már vérében volt és idegeiben dolgozott tudatosan. De igenis látjuk, és bárki láthatja és lássa, hogy Petőfi több volt, mint amennyit a világ várhatott a Dunavizatájánál. Ha gazemberek és ostobák bele nem kergetik a háborúba, ahol elveszett, bizonyosan Párizsba kerül, konspirál harmadik Napóleon ellen, gyönyörű dolgokat ír, és talán a kommun alatt éri.

fehér gyolcsban, sötét égben, 1514-ben, a kakas ég harmadszor szólt, Dózsa feje Szegeden volt. Pálfi bíró fölemelte, hajnal előtt sírba tette, lenn a sírban némán mélyen, alszik a fej vaksötétben. Pálfi bíró piros lánya, hófehérlő nem sokára, mint viola rózsa mellett, hervad ő is Dózsa mellett. Zsarátnok lesz, ami tűz volt, síri virág, aki szűz volt, koponyák és szívek porán, új dalba fog, új csalogány. Hely, a sírok egyre nőnek, szőnyegén a temetőnek. Elhervadnak mind a rózsák, hős kertedben,

déli szélben lehúnyom szemem, és gyöngyvirágok szagát érezem. Az esti égen violás a szín, és kikeletben járnak álmai. A hó alól már dobban boldogan a föld nagy szíve, s csöndesen fogan a csíra, melyből új élet terem, s bimbók bomolnak majd szűzréteken. Az örök nap még bágyattal ragyog, de tavaszosok már a csillagok, s az éjszakában zizzenő nezek, egy új világ susogja már leszek. A földre fekszem, hallgatom szívét, az égre nézek, kémlelem színét, ég föld között angyali üzenet hirdeti a jövendő életet. Mert boldog ige ez, és szent igaz, és örök törvény, és áldott vigasz, hogy győz az élet, duzzad és dagad, s elönti mind az ócska gátakat.

a gyermek mindenki előtt. Ez a kommunista jelszó. A gyermekben van letéve a kommunizmus megvalósulása. Mi felnőttek megcsinálhatjuk a kommunista társadalmi és gazdasági rendet, és abba belekényszeríthetjük a burzsóáziát, mint egy fájdalmas kalodába. Mi pedig vállalhatjuk, mint boldogan vállalt feladatot. De mindez csak keret. Tartalma, megvalósult valósága az új világnak, csak az új lelki emberfajta lesz, amelynek nem csak törvényei, hanem érzései és ösztönei lesznek kommunisták. Az új gazdasági rend csak eszköz, végcél az új ember, melynek máma még gyermek a neve. Mi felnőttek pedig a ma kommunista mózesek vagyunk, akik elvezettük gyermekeinket az ígéret földjének határához, és megmutatván nekik az ígéret földjét, abba be nem léphetünk. Legelőször örömet és szépséget adjunk a proletár gyermekeknek. A szépség és öröm nélkülözésének legszörnyűbb insége nyomorította meg lelküket és szellemüket, mint ahogyan a hosszú éhezés elrontja a gyomrot, úgy, hogy aztán a jó táplálékot már kiokádja magából. A kizsákmányolt felnőttből még lehet ember, de a kizsákmányolt gyereknek a lelkét ölték meg. Szépséget és örömet a proletár gyerekeknek.

a fejszekás. Egyszer egy öreg katona hazafelé mendegélt a falujába. Elfáradt útközben, meg is éhezett. A legközelebbi faluban bezörgetett a szélső házba. Adjatok szállást a fáradt vándornak. Öreg asszony nyitott ajtót. Gyerülj beljebb, vitéz uram. Akad-e valami harapnivaló a háznál, anyóka? Az öreg asszony gazdag volt, de olyan fösvény, hogy még a levegőt is sajnálta másoktól. Magam is éhezem, jó ember, bizony nincsen semmim. No, ha nincsen, az se baj, feleli a katona. Meglátott a lóca alatt egy nyeletlen fejszét. Ha egyéb nincs, fejszéből is lehet kását főzni, mondja. Összecsapta a kezét az öreg asszony. Fejszéből kását? Világ életemben nem hallottam ilyet. Add csak a bográcsot, majd én megtanítalak rá, hogyan lehet fejszekását főzni. Az öreg asszony odaadta a bográcsot, a katona megmosta a fejszét, beletette a bográcsba, vizet öntött rá, és a tűzhelyre tette. Nézte az öreg asszony a katonát, leste, nem vette le róla a szemét. Az meg fogott egy kanalat, megkavarta a főztjét, megkóstolta. Jó-e? Kérdezte az asszony. Mindjárt készen lesz, felelte a katona. Kár, hogy nincs benne só. Adok én sóz, csak meg. Megsózta a katona. Újra megizlelte. Hely, még egy jó marok köles hiányzik belőle. Ment az öreg asszony a kamrába. Hozta a kölest. No, hát add meg a módját. Főzte a katona a kását, kavargatta. Leste az öreg asszony, nem vette le a szemét róla. De jó ízű, dicsérte a katona. Még csak egy csepp zsír kellene bele, és akkor mind a 10 ujjadat megnyalhatnád utána. Adok zsírt is, a kamrában van. A katona jól megzsírozta a kását. No, végy egy kanalat, anyóka. Neki láttak a kásának, nem győzték dicsérni. Sose hittem volna, hogy fejszéből ilyen jó kását lehet főzni, ámuldozott az öreg asszony. A katona meg csak evett, és jót nevetett magában.

0: Barbárok. A kiskutya, a puli fülelt, szimatolt, s a következő percben vicsorítva kezdett ugatni.
1: Mia!
0: Szólt rá Juhász. A kutya csak még jobban ugatott.
1: Városi félék?
0: Kérdezte a juhász. A kutya egy pillantásig hallgatott.
1: Puszta Béli?
0: A kutya ugatni kezdett.
1: Akkor mi bajod?
0: A juhász végig heveredett a subáján, a szamár árnyékában, és többet nem törődött az egésszel. Egy idő múlva két komondor is észrevette, hogy idegenek közelednek, s mély, konduló ugatással ők is rákezdték. Olyan fertelmesen acsarkodtak, mintha nyúznák őket. De a juhász már tudta, hogy valamelyik pásztortársa közeledik. A puli azt jól megmagyarázta neki. Jó sokára volt, mikor a két szamaras juhászt ki lehetett venni, ahogy a leégett pusztán közeledtek. Lassan jöttek a szamáron, és a szamár lába előtt két kutya is ott poroszkált. A puli a gazdája lábához állt, s abba nem hagyta egy pillanatra a csikorgó csaholást. A komondorok lassan megbékéltek, hogy felismerték a sorstársat. Talán a kutyákat is megismerték. Egy-egy időt hallgattak, aztán egy-egy verset ugattak, de nem vették nagyon a lelkükre az ugatási munkát. Csak a puli nem hagyta abba, az úgy visított, mintha késsel metélték volna. Mikor a két vendég ideért a nyáj közelébe, a komondorok összeverekedtek a jövevénykutyákkal, egybekeveredtek, s a földön mardosták egymást. Az egyik juhász a szamárról rájuk bőgött, a botját is felemelte, hogy mindjárt agyon csapja valamelyiket, de aztán csak hagyta, s bedöcögött a baktatóval a bunda felé.
1: Hé! Ne te hé!
0: A juhász felkönyökölt és nézte a közeledőket. Elkurjantotta magát.
1: Iszki te!
0: Erre az ebek kicsit barátságosabban marták egymást. Az egyik vendég már a földön volt, és hosszú, kacsázó léptekkel közeledett.
1: Adjon Isten! Fogadj Isten!
0: Elállott a becsület kedvéért, pedig a vendég nem érdemelte a megbecsülést, mert rossz akarója volt. Hallotta a múltkor is a csárdában, hogy azt mondta, hogy az ő nyája a puszta betyárja. Miért mond ilyet? Mikor neki módja van, hogy arra legeltessen, ahova csak szegődése engedi. De hát nem mutatja meg az ember mindjárt, hogy mit érez és mit gondol. Kezet fogott velük, és azt mondta. Szájletés is. Erre a másik juhász is leszállott a szamárról, s a két csacsit kicsapták. Azok ott maradtak egy álltó helyükbe, s meg sem moccantak többet, csak a bőrük reszkedett a pőcsik csípése alatt. De különben legfeljebb csak a fülüket mozgatták, s egy igét se szóltak. A két juhász levette a szamárról a bundát, ők is leterítették a kiégett földre, s ráheveredtek. Így ültek szembe egymással, s maguk elé néztek. Nem beszéltek. Nyája juhász volt mind a három ember, olyan juhász, aki egész esztendőt kint töltött a nyájánál, soha falunak színét se látta, ha csak lakodalomba be nem mentek, vagy vásárra olykor. Kemény, pusztai emberek voltak. Körülöttük a nagy ég semmi más, mert az égen csak kerengtek felhők, de a földön nem volt más, csak a tücskök peredtek. Meg egy vadkörtef a búsult görbén, nemigen messze. A nagy nyáj messzebb járt, a kis fattyú volt vele, a juhász kisfia, olyan 12 esztendő sihederke, csak egy nagy kalap meg egy kis szűr, ennyi volt az egész gyerek, meg egy kis kíváncsiság. Úgyhogy el is kezdte visszafelé terelni a nyájat, és alkonyat felé ide is ért az apjához. Ezek még akkor is hallgattak. A juhász napokat el tud tölteni hallgatva, ha együtt vannak, együtt hallgatnak. Még ilyenkor, ha vizitába jön, akkor se vakognak.
1: Hát az asszony,
0: mondta az egyik vendégjuhász. Aki megszólalt, nagy veres ember volt. Szeplős, nagy kemény ember. Kékszemű és verhenyeges bajszú. Hogy a haja milyen volt, nemigen látszott, mert a kalap egész a szemöldökére volt akasztva. A másik vendég is megmordult. Az kisebb ember volt, törpeorrú, vizslatószemű. Szíjta a pipáját, oda nézett, de nem szólt.
1: Itt volt. Mikor? Van egy hete? Mikor gyűn megint? Majd elgyűn. Van-e lesék? Van valami? Elég lesz két hétre? 10 napra? 10 nap. Újra hallgattam.
0: Most már a gyerek is itt állott. Csak állott a görbe kampójára támaszkodva, és szótlanul nézte a vendégeket. Szerette volna kitalálni, mit akarnak, minek jöttek, de nem mert szólani. Meg nem is akart.
1: Ha azok nem,
0: ő sem. Nem sürgős. Már lassan lefelé konyult a nap. Az is kíváncsian nézte a három embert, azt se tudta, kik ezek, és mit akarnak. Sajnálta is, hogy neki már el kell menni a maga nyájával az akolba. Vajon odáig kisül-e? Hát, nem sült ki, mert csak feküdt a három ember és pipázott. Ültek keresztbe vetett lábbal. A vendéglátó gazda csak egyszer pillantott körül, akkor is úgy tett, mintha a nyáj után nézne, pedig azt nézte, hogy a botja kézügybe van-e. Mikor a nap lement, egy kicsit megelevenedett a határ. Madarak kezdtek felettük repkedni, apró madarak nagy csapatban. A muslincák felhősen kavarodtak fel a fűből, vagy honnan, arra vadáztak.
1: Hallod? Na, van neked egy szíjad? Van. Láttam tavaly búcsúkon, ki van velve részel. Megvan. Aztat kéne eladni. Eladni? El. Nem eladom. Nem? Nem. Miért nem?
2: Hát,
1: csak nem. Magamnak csináltam. Magadnak? Magamnak. Meg a fiamnak. Meg a fiadnak. Annak. Kettőtöknek. Hát.
0: Ezzel újra tovább ültek. Aztán már egészen sötét lett. Olyan hirtelen lett sötét, mint ha elfújták volna a gyertyát.
1: Hát, nem adod el? Mondtam.
0: Erre a nagyobbik juhász vette a botját, s csendesen közelebb húzta magához, mintha fel akarna állani. A gazda juhász meg sem moccant. Lesett, mint a komondor, de résen volt.
1: Ez az utolsó szabad?
0: De már akkor a gazda ugrott is felfelé. A másik kettő meg rá. Egy-kettő csattantak a botok. Elébb a két bot az egy boton, azután az egyik bot a gazda fején. Az megtántorodott. Ezért gyüttetek! Nem szólhatott többet. A két vadember ráhajtott, és egy perc alatt agyonra verték. Ott feküdt a juhász a földön, s még akkor is vágtak egyet-egyet rajta. A kisfiú ott volt mellettük, és csak nézett. Olyan hirtelen esett a dolog, hogy meg sem moccanhatott.
1: Vedd le az apád szíját, mondta neki a veres ember.
0: A fiú állott.
1: Veszed le rögtön.
0: A gyerek halál sápadtan, s az embereket szemmel tartva odament az apjához, s annak a derekáról leoldotta a szíjat.
1: Add ide.
0: A gyerek a szíjat felemelte, s nézte, hogy melyiknek adja oda. Csak nézett, s nem vette észre, hogy az egyik bot a levegőbe emelkedett, és fején érte. Olyan sújtást kapott, hogy abba a percbe leesett, s kiadta a lelkét. A négy kutya, mintha nem értette volna a dolgot, csak most jött észbe. A két komondor nekiesett a másik kettőnek, storkon kapta egymást és hempergett, vérben és nyíva ordítva. A puli meg ráugrott a veres juhászra, s a lábába harapott. Az a botjával verte, rúgta, még agyon nem csaphatta. A négy komondort látni se lehetett a sötétben, azok kikészítették egymást. A két ember állva, botra támaszkodva várta el, még a kutyáik végeztek, s mikor azok véresen a sebeiket nyalogatva a közelbe jöttek, akkor azt mondta a veres juhász.
1: Kaparjatok!
0: A két kutya hozzá fogott kaparni, gödröt, de lassan ment. Erre az emberek elővették a szamár hátáról a kurtanyelű ásót, és segítettek nekik. Hogy a gödör megvolt, a kisebb juhász fogta a gyereket, beletette. De az ember mégis nagy volt.
1: Ott a szíj.
0: Rákötötte a nyakára, avval húzta bele. Mire a holt feljött, akkorra be volt kaparva a vendéglátó gazda fiastól és a három kutyájával. Tüzet raktak a sírra ganéból, s megsütötték a szalonnájukat. Jó ízűen megvacsoráztak.
1: No, e megvan, mondta a veres juhász. Akkor ballagjunk.
0: Megindította a nyájat, a 300 juh elindult a pusztán, de nehezen indult meg, mert már szerettek volna éjszakázni. Nem értették, hogy miért kell éhomra tovább sétálni a nagyságos pusztán. De ha kell, csak mentek. Utánuk ballagdogált a négy szamár, meg a két sebesült komondor. A két juhász nyugalmasan lépdelt megettük. 10 nap múlva egy magas, fekete asszony bodászott a nagy pusztán. Fehér vászonruhája volt, a lábán nagy bocskor volt, madzaggal erősen megkötözve, és feje be volt kötve vászonkendővel. A hátán batyú volt, sebesen ment, pedig már harmadik napja gyalogolt. Nagyon messze van a falu, mert az ura, hogy a maga nyáját legeltette, nem könnyen kapott mezőt. Már örült a szíve, mikor meglátta messziről a görbe vadkörte fát. Ennek a táján szokott volt az ő ura legeltetni. De most sehol se látta az embert. Tanya, falu errefelé napi járóföldre nem volt. Ember sehol, csak a merő puszta. Ha valaki nincs a helyén, azt meglelni és megkeresni ember nem tudja. Lelte a régi tűzhelyet. Elüldögélt felette. Az egész napot járta azon a tájon, ahol emlékezett. De még a nyáj nyomát se lelte. Nem találta a friss csapást, az apró fényes birkabogyókat. Elszáradt régi nyomok. Több hetes. Eső is volt, vihar, már régen elmosta. Meghált a nagy és ijedelmes ég alatt, s nem bírta ésszel felérni, hova lett az ember. Kevés szunnyadás után útra kelt napkelet felé, hogy más juhászokat lejjen, akik talán tudnak valamit róla mondani. Elérkezett olyan tájra, hogy füstöt látott, vidám füstöt. Ez nem az ő embere, már a tűzből látta. Az ő emberének szegénynek még arra se volt kedve, hogy tüzet égessen, ha nem kellett. Szárazon szeretett mindent, s idegen az ételt. Az reggelibe sose rakott tüzet, úgy ette a kenyeret, szalonnát, s hajmát. Csak déllére tüzelt, vagy estére, hogy tarhonyát vagy lebbencset vessen, azt is a gyerek miatt. Nagy veszett kutyák rontottak rá, de nem félt tőlük, tudott a nyelvükön, juhász gyermek volt, juhászné maga is. A kutyák aztán csahitoltak, de nem bántották. Jó napot, jó emberek, állított be a tűzhöz. Nagy veres juhász gazda volt ott, három bojtár. Nem látták, merre jár az én uram a nyájjal. Az az én uram, aki napnyugatra jár. 300 birkával. 300-dal igen, azaz, éppen az, Bodri juhász, az a neve nekie. No, üljön lekend, néném asszony. Az asszony csak állott, de hogy nem volt sürgős a szó, kicsit leguggolt, úgy batyustól, s a két bokájára guggolva juhászosan pihent.
1: Hát, én nem tudom, merre van az ura. Elment, napnyugtára. Ugyan hová ment volna? Azt meg nem mondta, hová megy. Dunántúlra eredt. Dunántúlra? 12 napja, vagy 13, erre járt. Mondta, hogy egy kicsit el kell innen menni neki, mert valami baja van a fogdmegekkel.
0: Neki?
1: Neki. Fogdmegekkel? Törvénnyel.
0: Sose mondta. Éppen ma két hete volt, amit nála. Nem szólt felőle.
1: Hallgató ember volt.
0: Hallgató, de azt megmondta. A veres juhász odaadta a villát, amivel a bográcsot keverte.
1: No, egyébként. Ettem. Egyék csak, mintha magáét enni. Nem szánom én kentünk.
0: De az asszony csak megingatta a fejét, nem nyúlt a villához, nem merített a bográcsba, pedig abba jó hús volt kásával. Jól élnek ezek így reggelente már. Nézte a juhokat. Volt ott vegyesen birka is, magyar szőrű juh is. Csak nézte mereven, mintha magáét nézné. Ha az ura elment, nem lesz neki többet se birkája, se juha.
1: Még arra is emlékszek, mondta a veres juhász, hogy mikor itt járt, volt neki egy szíja. Rézzel volt kiverve.
0: Az ő volt, mondta az asszony. Szerette azt a szíjat, mindig derekán viselte.
1: Kértem tőle, adja ide. Nem adta.
0: Nem, azt nem adta volna senkinek ez világon.
1: Ígértem neki mindent, de meg se billent rá. Ó, én lelkem egy uram,
0: riadt fel az asszony, és a kezeit összekulcsolta.
1: Akkor mondta, hogy el kell neki menni.
0: Mondott-e engem?
1: Nem, csak kérdeztem, nem felelt.
0: Egy szót se?
1: Annyit mondott, volt itt. Kérdeztem, mikor? Vagy egy hete? Így mondta.
0: Vagy egy hete? Úgy mondta.
1: Ó.
0: De hát akkor csak egy hete, hogy itt járt.
1: Csak egy hete volna.
0: Az asszony körülnézett a legényeken, de azok nem tudták.
1: Ezek nem látták, mert akkor még nem voltak itt.
0: Hon voltak?
1: Ki erre, ki arra?
0: Újak?
1: Újak nem voltak velem.
0: Mégis akkor mi együtt?
1: Csak együtt. Erre került a nyájjal, kicsit eldarvadozott. Valaminek kellett lenni, mert nagyon hallgatott.
0: Ő volt, mondta az asszony. Száraz szemekkel nézett maga elé, de egyre jobban nyugtalan lett a szíve.
1: Semmi jelt nem hagyott. Jelt? Minek? Nem volt olyan adó.
0: Hát akkor felállott. A gyerek nem volt vele?
1: Gyerek? Láttam egyszer egy süttyó gyerekkel, ketten voltak a nyájjal.
0: Igen. Két komondora is volt, meg egy pulija. Úgy.
1: Hát, várja meg, talán visszagyűn őszre.
0: Majd utána még.
1: Hát, csak menjen kent. Itt is elmaradhat. Vagyunk emberek. Itt is elmaradhat egy napot.
0: Dunántúlra, mondta.
1: Dunántúlra.
0: Hát akkor elmegyek utána a Dunántúlra.
1: Csak mindig napszállat felé. Majd megkérdezem.
0: Ezzel az asszony felállt, megrázta a vállán a batyuját, aztán biccentett egy kicsit, és elment. A juhászok soká néztek utána. Ettek, ittak, bort a csobolyóból. Azután felkeltek, s a nyáj után néztek. Az asszony pedig ment,
1: elveszett a nagy pusztán. A nap egyre feljebb hágott az égen, s nézte, ahogy a fekete asszony vászonfehérben tovább ballogott a pusztán.
0: Az pedig csak ment. Haza se nézett, csak elment, addig ment, míg a puszta el nem nyelte.
1: Addig ment, míg el nem érte a Dunát. Azon is által ment, ladikos embert lelt, az áttette, és ment.
0: Ment, amerre hallotta, hogy juhászok szoktak legeltetni. Ment az egész nyáron, ment, amíg csak a hó le nem esett, minden földet bejárt, minden nyájat megkeresett, minden juhásszal leült, s megkérdezte, ilyen meg ilyen derék kis hallgatag embert a 300 juhával. Télére hazament a falujába. Kinyitotta a házat, az ereszbe dugott kulccsal, s eltöltötte a telet. Már akkorára a malaca is megnőtt, a tyúkjai, csibéi megszaporodtak, mert a szomszédok vigyáztak rá, míg ő odajárt. Tavasz nyíltával nem bírt maradni tovább. Volt a pulinak egy fia, az is olyan okos kis fekete kutya volt, azt mondta neki, gyere puli, keressük meg a gazdád nyomát. Ment újra a pusztára. Vitt magával, amit a hátán vihetett, s kigyalogolt, ahol tavaly hagyta volt a gazdát. Rátalált a nagy körtefára megint. Letanyázott, mintha ott akarta volna eltölteni a nyarat. Ott is volt 2 hétig, 3-ig, nem számolta. A kutyát őrizte. Mikor elfogyott az elesége, megint hazament, s aztán újra megpakolta magát, és kiment. Ki a nagy pusztába, ahol már más juhász terelt anyáját. Teltek a meleg napok, az esős napok. De ő nem tudott elszakadni a helytől, csak téblábolt a nagy merevemben. Egyszer augusztusban a puli valamit talált. Egy kalapot hozott. Az uramé, mondta az asszony. Hol vetted, Pui? A kutya elvezette. Egy kicsi, sima homokban kotort a kutya, dühösen vakogva, csahintva, vicsorgatva, kapart. Aztán egy kezet kapart ki. Az asszony a 10 körmével esett neki a homoknak, és nem sokára ott volt előtte az ura, megrothadva, megundokodva. A nyakán volt a részveretes szíj. A fiát is meglelte. Úgy feküdt a gyerek hason, a fejében volt a nagy kalapja, ahogy azt megemelte, ott volt a fejecskéjén a nagy szakadás. Nézte az anya száraz szemekkel. Csak egy botütés és vége. Nem szenvedett soká. Egész nap elült a sír mellett. Estére bekaparta a homokot, kis dombot rakott rá, s a domba 2 kórót tűzött keresztformán. Akkor elment kelet felé. Reggelre nyájat ért. Hun van az a veres juhász? Kérdezte. Aki tavaly erre felélegelt. Szögedébe, mondták idegen juhászok. Ugye? Sok csintalanságot leltek rá a pandúrok, elvitték vallatni. Az asszony meg se szállt, elindult, s ment Szögedébe. Harmadnap odaért. Ment a csendbiztoshoz, s mindent előmondott. Pandúrok mentek ki, s őt is vitték szekére lovon. Felásták a sírt, leírták, amit láttak. Levették a szíjat a hótjuhászról, s vissza Szögedébe.

0: A vizsgáló biztos vallatott. Egyik rabot a másik után. Szó-szóra ment, ez a szó a másikra hajazott, a veres juhászra lassan sereg lopás gyilkosság igazolódott. Már megérett a kötél, mikor azt mondja a vizsgáló ember. Hát a bodri juhász? A veres ember szeme megserezdült. Bodri juhász? Az. Úgy hívták, míg élt? Még élt. Még élt, bodri juhász volt a neve. Hát az hova lett? Nem esmerem, uram. Ott legeltetett Kentek mellett a csobori pusztán, a kisfiával. Lehetséges. Esmeri már? Hajazok, amelyik elment a Dunántúlra. Azt kellene tudni, hova ment. Dunántúlra-e, vagy merre? Volt nálam, mikor elment, igen. Hogy valami baja van a törvénnyel, egy időre elmegy napszállatra. Szállatra, vagy nyugovásra? Nyugovásra, gondolom. Én is úgy gondolom. Hát, azt is Kent nyugtatta el. Én, uram, fiával egybe. Soha, uram. Nézze, gazda, magának már úgy is kész az igazság. Még ezt az egyet meg kell ismernie. Mit tett magának a bodri juhász? Semmit, uram. Semmit se tett? Nekem egy szalmaszálat se tett keresztbe. Akkor miért mondta Kend a csűri csárdában, hogy bodri juhász is ott legeltet, ahol nem kéne? A veres juhász megrántotta a szemöldökét. Nem mondtam én azt. Hallották? Azt nem hallotta senki, fia. Hallották, maga tudja jól. Kinek mondta? Ha mondtam, nem azért mondtam. Hát miért? Nem miatta szóltam. Juhásznak ott szabad legeltetni, ahova szegődése volt. 300 juha volt. Hova lett vele? Főt hátán el nem sikkadhatott, igaz? Igaz. De ha ő nincs, a juhának meg kell lenni. Birka volt vagy juh? Inkább birka volt, ha volt.
1: Volt. Övé volt, vagy uraságé volt?
0: Ő tudná megmondani. Magának hogy mondta? Én nem szóltam vele soha. Akkor honnan tudja? Mondták. Láttam. Mellettem legeltetett. Nem volt beszélő ember. Hallgató ember volt. Hallgatott? Hát. Hallgatott. Akkor is hallgatott? Mikor? Mikor Kentek agyonverték a bottal. Ütet is, meg a fiát is. Fia is volt. Volt egy fia. Csak egyet vágott Kent a fejére. Kész volt. Ne tessék nekem ilyet mondani. Én nem beszéltem vele soha. Se vele, se a fiával. Ha nem beszélt, akkor nem beszélhetett. Hallgatós ember volt. Mit akar tőlem a tekintetes úr? Hogy megkönnyebbüljön. Egyel több vagy kevesebb. Ami nem illet, nem vállalhatom. Gondolkozzon rajta. Nincs mit gondolkozzak. Ásót is vittek magukkal? Ásót? A szamáron. Szamáron? Mert tiszta munka volt. Nem enyém, uram. A birkát elhajtották? Volt nekem birkám, tekintetes uram. Nem voltam kíváncsi a máséra. Pedig szép birka volt. 300. Derék ember volt a bodri juhász. Maga szerezte, maga takarította. Lehetséges. Nem tudok felőle. Ott van a birka még most is a nyájjal, vagy eladta Kend? Nekem ilyet ne tessék mondani.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

Ez már a feltámadás, avagy a nemzet mély repülése. Életem egyszer már véget ért. Ez most a ráadás, ha nem is a végső, mégis föltámadás. Valami morajló folytatás, melynek hullámverése mélyén ott rejlik, rejtőzik halálod, mint lakatlan képzettelenségtelés. Ez most az utolsó utáni még egy esély. Így járkálj hát a földön, így aras, így szeres, így élj, így beszélj. Mintha hunyót játszottál volna, te szerencsés, halálod ennyi volt csak. Here comes a candle to light you to bed. Itt jön a gyertya, ágyadhoz elvezet. Antanténusz, Szórakaténusz, te vagy a hunyó magyar nemzet. Életem egyszer már megfőtt, véget ért. Életünk egyszer már véget ért. A magyarokat kiirtották, a nagyhatalmak és kishatalmak.

szőlőt megne rágja, s a moszkvatéri metroállomásban meggyűlt a víz, s odajár éjjelente egy öreg őzbak inni egymagában. S Kolozsvárt a főtéri lovas szobor. Bezúzott arcában két bogyó úgy remeg, mint forró vaslapon hideg eper szemek. Így nézett ki a nemzet halál. Bevégeztetett. És lám csak, mégis új esélyt mérlegelhetünk, új esélyeket. Ránk néz a jövő, fölteszi szemüvegét, a tényeket. Fölfordulás, föltámadás, és számvetés, és számadás. A föltámasztottak száma úgy 10-15 millió, s ha nem túl nagy is, de mégis van ismét olyan ország, ahol az adjon Isten magyarul viszonozzák. S hallasz megint magyar szót Visegrádon, és működik a moszkvatéri metró, s megint áll Mátyás szobra Kolozsváron. Jövő időben ragozott igék, ti, tettek hátizsákjai. Szónoki ez a vers, és elég hagyományos. Bár, hogyha elolvasná, hümmögne Arany János. Hát mérlegeld, és járd körül az új esélyeket. A minap jól kivesztünk, s köztudott, kihalni összesen csak egyszer, vagy legfőnnek csak még egyszer lehet. Itt jő a gyertya, ágyadhoz elvezet, nem lehet kétszer is megúszni a nemzeti szívszélhűdést és hasonló betegségeket. Jövő időben ragozott igék és főnevek átvilágítják, mint a röntgen sugár, a kerteket és nyelvtankönyveket. A tények szemüvegén átfigyelnek téged. Ne habozz sokat, várja, hogy szót kérd és szavazzál benne a történelmen s időn át létező összmagyar országgyűlést figyelni. Vladimir és Ösztrogén. Gyermekvers. Petrának és Köncei Csillának, aki a kolozsvári táncházat vezette, majd a gyermekek táncházát, míg azt is be nem tiltották. A szevillai bordély falában éldegélt egy csontváz és egy mordáj. Nevüket is megsúgom, Borzadály és Mordehály. Tente baba, tente. Egyik napon arra mén Vladimir és Ösztrogén. Örült nekik, úgy bizám, a sok hidrokurtizán. Megtelt vígsággal a bordély, folyt a sör és szólt a bordal. Jól esik a hideg sörhab, még ha nem is Bayer is, isszák is a törzs vendégek, Chopin is és Haier is. S noha jutna mindenkinek, Vladimir és Ösztrogén összevész az osztrigán. Ekkor lépnek ki a falból Borzadály és Mordehály. Tente baba, tente. Megszeppennek a vendégek, ajajaj, hajajaj, itt a nyakunkon a baj. De a két csúf szerzemény kifordul a házból, keresztet is vet nekik három lelkipásztor. Kihalszik a hegedű a tánc óvodából. Gólya, gólya, gilice. S lám a rusnya csontváz, meg a másik fajzat, rázza magát, kontráz. Ebugatták, benne vagytok derékig a pácban. Vége legyen azon nyomban, mi ez itten, tánc van? Tente baba, tente. Szevillában, szerencsére, tudja minden kisgyerek, semmi baja nem lesz annak, aki sosem pityereg. Ki apjának szót fogad, és anyának is jó fia, vigyáz rá az óvonéni, cápafejű Zsófia. Most aludj szépen, aranyom, ez mind csak mese volt, nem jár csontváz a falban, s nem a mordáj csaholt. Nyugodt lehetsz, a kisgyerekek álmát sokan őrzik, vigyázzák. Janicsárok, villők, cápák, vasorrubábák, Jágó bácsi, harmadik Richard, s a drága jó Heródes bácsi is. Születésnapomra. Ma 32 lettem én is. És mennyi van még hátra? Beleolvad a számítás a sűrű éjszakába. Isten a van s a nincs között, s a gumiban is létezik. Forgolódik a gumibot, álmában rám emlékezik.

a gumibot is aluszik, s a társadalmi tudat is. Máma már nem hasad tovább. Hibátlan rímekben ragyog e versnek belső égi mása. Az éjszakában megbúvik az erkölcs nap fogyatkozása. Szemedben fűnő kedvesem árnyékvető reája, látásodban a félsz füve és geometriája. A napfogyatkozás sötét ernyővel földet ér, de ébred a mértankönyvben egy másik féle tér, szabadabb távlatú és igaz mértanú, amelyben van tavasz és nincsen vértan. 7 éve így beszéltem én. Levelem ne cenzúrázza börtönőr, s a fal se legyen nagyon-nagyon tömör, és nyíljon az események s dolgok közt annyi rés, amennyin átférhet épp a kéz sakkés. S úgy 5-6 éve nem estem el én a harc mezején, nem folyt az ifjúi vér ki szívemből. De aki akkor szeretett, azóta már nem szeret, s levelem cenzúrázza börtönőr, s a fal is áll, s nagyon-nagyon tömör, s nincsen az események közt annyi rés, amennyin átférne még a kéz, s a kés, de egyszer csak lehull a fal, kövével és tégláival, s egy távcsövet találnak ott, s egy sűrűn gépelt űrlapot. Űrlap. Nemzetisége. Csángó egyiptomi, és részben volga német. Anyám kopt volt, az apám csángó. Hova szeretne kivándorolni? Mondanám, ha itt most közhelyel élhetek, mondjuk a jövőbe mennék, vagy élnék a múltban, s ha lehetne, a jelenben is szeretnék. De nem az számít, mikor és hol és mennyit. Mit követett el ellenünk? Orwell szavával elmebűnt. Állampolgársága. Az volt hazám, ahogyan éltem. Haza a magasban s a mélyben. Szabadság nyelvtana, szabadság levegője. Ki ilyen levegőt szív, nem tud aludni többé, se nélküle, se tőle. Virrasztva él, álmatlanul, és célba lő, s nyelvtan tanul. Vagy épp az eget kémleli, az árnyékból kifejlő, hatalmas csillagmondatot, mely egyszer érzi feljő. Azokhoz szól, akik remélnek, s hisznek a költő énekének. Az író és a bíró. Így éltem. Rosszul? Jól éltem? Éltem. Hol volt, hol nem volt, én vepszeköltő voltam. Hol voltam, hol nem voltam, én inkeri öregasszony voltam. Vállamra szárnyat ragasztottam, hátamra tollacskát ragasztgattam, megszületetlen vepsze angyal voltam. Röpködtem itt ezen a réten, tülruhában és tollruhában. Szerelmek és bőrkabátok kísérték az életem. Könnyű volt-e élnem így? Létem meg nem mérhetem. Éltem, mint Liv a living roomban. A drótot az orvos javasolta. Benő az ember fejelágya. Bölcsen már fél pohár lété vízzel issza a felejtés elleni tablettákat. S lehull a szárny, a toll, a tüll. Lonc nő a réten, árny figyel a hegy mögül, a fák közül. A tablettában 3 szó lakik. Lonc nő a réten eltakar. A kiáltásod eltakar. A rétre árnyék lép elő, kilép az árny a rétre. A 3 főnév eltakar. A lét, a lonc, a léte. A rét. Drót járja át a szív izomzatát. A szívizmokat drót járja át. Nem tudod már a házbért sem fizetni. Eréten volna jó találnod keskeny és végleges hazát.
kihagyó, hibás ütemek, szivattyú, távoli beszéd, mindegyre elfulladó, légszomjasan, de dolgozik még nyilalva, rángatózik a drót, a szív, a szó, a fű alatt. Miféle nyelv ez? Ezen a nyelven hallgatsz majd, barátom, mikor majd hallgatni fogsz. Mikor majd szívedben dróttal, szádban tablettákkal, a fű alatt forgolódsz, s ragyogsz. Ez az a nyelv, amelyen nem fizetsz, barátom, vagy fizetsz a császárnak adót. E nyelven szól az élő holttest, meg az izsor és lűd, s a vót. Tükre előtt a temetőben a jelző jelzi még a szót, szépíti magát még a nyelv, a vepszenyelv, a lűd, a vót, az inkeri, a vót, a lív. Lüktet a rím, a drót, a szív, véres a géz, a vastüdő. Nem fizetsz házbért, házadót, tiéd a fű, a rét, a drót. Példázat az illúziók hiába valóságáról. Néhány héttel ezelőtt egy budapesti belvárosi iskolában Radnótiról tart órát a tanár. Az osztály nem is annyira passzív, inkább ellenséges közömbösséggel hallgatja a magyarázatot. A szenvedés nem rontotta meg a költőt. A lélek nagysága, a szó nemessége, az ember méltósága. Az utolsó versek a halálból küldött palackposta. Tudjátok, honnan kerültek elő? Csönd. A tömegsírból. Ekkor megszólal valaki hátulról. Hát ez még ott is írt. Radnóti biztosan megbocsátotta volna ezt, de te nem tudsz annyira elnéző lenni. Hát érdemes? Az írástudók, morfondírozol, a vót írástudók. S erre minduntalan az jut eszedbe, mint rím, a fáradt halál, der müde Tod. A rákkórház környékén sétálgatsz ezen a szentestén, lívek a Lebensraumban, mit hoz vajon a holnap? Ekkor megtörik a csönd. A kivilágított épületben hirtelen harsány, mindent betöltő, rekettes, de öntudatos dal hangzik föl 10-15 torokból, és az ének helye hulyázó és áhítatos, gondtalan és keserves. Nem kétséges, ki énekel, miféle kórus ez. A rákosok dalárdája.

Radnóti Miklós, à la recherche. Régi szelíd estét, ti is emlékké nem esettek. Költőkkel s fiatal feleségekkel koszorúzott ündöklő asztal, hova csúszol a múltak iszapján. Hol van az éj, amikor még vígan szürke barátot ittak a fürke barátok a szép szemű karcsú pohárból. Versorok úsztak a lámpák fénye körül, ragyogó zöld jelzők ringtak a metrunk tajtékos taraján, és éltek a holtak, s otthon voltak a foglyok, az eltűnt drága barátok, verseket írtak a rég elesettek. Szívükön Ukrajna, Hispánia, Flandria földje. Voltak, akik fogukat csikorítva rohantak a tűzben, s harcoltak csak azért, mert ellene mit se tehettek. S még riadozva aludt körülöttük a század a mocskos éjfedezéke alatt, a szobájuk járt az eszükben, mely sziget és barlang volt nékik a társadalomban. Volt, ahová lepecsételt marhakocsikban utaztak, dermedten s fegyvertelen álltak az aknamezőkön, s volt, ahová önként mentek, fegyverrel a kézben, némán, mert tudták, az a harc, az az ő ügyük ott lenn. S most a szabadság angyala őrzi nagy álmuk az éjben. S volt, ahová mindegy, hova tűntek a bölcs borozások? Szálltak a gyors behívók, szaporodtak a vers töredékek, és szaporodtak a ráncok a szép mosolyú fiatal nők ajka körül s szeme alján. Elnehezettek a tündérléptű leányok a háború hallgatagévei közben. Hol van az éj, az a kocsma, a hársak alatt az az asztal, és akik élnek még, hol vannak a harcra tiportak? Hangjuk hallja szívem, kezem őrzi kezük szorítását, művük idézgetem, és torzóik aránya kibomlik, s mérem, néma fogoly, jajjal teli Szerbia ormán. Hol van az éj? Az az éj már vissza se jön soha többé, mert ami volt, annak más távlatot áld a halál már. Ülnek az asztalnál, megbújnak a nők mosolyában, és beleisznak majd poharunkba, kik eltemetetlen, távoli erdőkben s idegen legelőkön alusznak.

0: tavasz tarkasága, fehér pöttyök és piros pontok, virágos fák, tavaszi gondok, tavaszi sírok, ciprus ága, fehér virág hull barna sárba, szelet mond az alkonyi pír is, halálvágy száll a bús múzsákba, mikor zöld köntösét cifrázza íris. S megjön a nyárnak tarkasága, poros utak, száraz porondok, a kertkarókon piros gombok, ezüst zápor piros rózsákra, piros pipacs hullós virága, minden virág lehull, ha nyíl is, hajlós rozs érik a kaszákra, mikor meleg szemét kinyitja Íris. S megjön az ősznek tarkasága, aranyos lombok, piros lombok, gyümölcsös berkek, hangos dombok, sápat levelek ordas ága, avarok zörgő pusztasága, a kósza szél kacag is, sír is, az estnek rögös ege sárga, mikor felhős fátyolát tépi Íris. Herceg, hát ha megjön a tél is, lesz fehérsége, barnasága, lesz jégvirágos tarkasága, mikor fehér gyászát felölti Íris. Midőn az est, e lágyan takaró, fekete sím a bársony takaró, melyet terít egy óriási dajka, a féltett földet lassan eltakarja, s oly óvatosan, hogy minden fűszál lágy leple alatt egyenesen áll, és nem kap a virágok szirma ráncot, s a hímes lepke kényes dupla szárnyán nem veszti a szivárványos zománcot, és úgy pihennek a lepelnek árnyán, e könnyű síma bársonyos lepelnek, hogy nem is érzik-e lepelt tehernek. Olyankor bárhol járj a nagyvilágban, vagy otthon ülhetsz barna bús szobádban, vagy kávéházban bámészan vigyázd, hogy gyújtják sorban a napfényű gázt, vagy fáradtan domboldalán ebeddel nézzed a lombon át a lusta holdat, vagy országúton, melyet porlepettel álmos kocsisod bóbiskolva hajthat, vagy a hajónak ingó padlatán szédülj, vagy a vonatnak pamlagán, vagy idegen várost bolygván keresztül állj meg a sarkokon csodálni restül, a távol utcák hosszú fonalát, az utcalángok kettős vonalát, vagy épp a vízi városban a Ríván, hol lángot apróz matt opál tükör, merengi a messze múltba visszaríván, melynek emléke édesen gyötör, elmúlt korodba, mely miként a bűvös lámpának képe van is már, de nincs is, melynek emléke sose lehet hűvös, melynek emléke teher is, de kincs is, ott emlékektől terhes fejedet a márványföldnek elcsüggesztheted. Csupa szépség közt és gyönyörben járván, mégiscsak arra fogsz gondolni gyáván, ez a sok szépség mind mire van? Mégiscsak arra fogsz gondolni árván, minek a sejmes víz, a tarka márvány, minek az est, e szárnyas takaró, miért a dombok, s miért a lombok, s a tenger, melybe nem vett magvető. Minek az árok, minek az apályok, s a felhők, e bús danaida lányok, s a nap, ez égő szizifuszi kő. Miért az emlékek, miért a múltak, miért a lámpák, és miért a holdak? Miért a végét nem lelő idő? Vagy vedd példának a piciny fűszálat, miért nő a fű, hogyha majd leszáll? Miért szállod le, hogyha újra nő? Hozzám már hűtlen lettek a szavak, vagy én lettem, mint túláradt patak, oly tétova, céltalan, parttalan, s úgy hordom régi sok hiú szavam, mint a tévejgő ár az elszakadt sövényt, jelzőkarókat, gátakat. Ó, bár adna a gazda patakom sodrának medret, biztos utakom vinni tenger felé, bár verseim csücskére tőle volna szabva rím, előre kész, s mely itt áll polcomon, szent bibliája lenne verstanom, hogy ki, mint Jónás, lesz szolgája, hajdan bujkálva később, mint Jónás a halban, leszálltam a kínoknak eleven süket és forró sötétjébe. Nem három napra, de három hóra, három évre vagy évszázadra megtaláljam, mielőtt egy még vakabb és örök cethal szájában végképp eltűnök, a régi hangot. Szavaim hibátlan hadsorba állván, mint ő súgja, bátran szólhassak, s mint rossz gégémből telik, és ne fáradjak bele estelig. Vagy míg az égi és ninivei hatalmak engedik, hogy beszéljem, s meg nem.
1: Irodalmi lépegető. Csak is előre. Jó van.
2: Ősz és tavasz között. Elzengett az őszi boros ének. Megfüllett már hűse a pincére. Széls víz csap a csupasz szőlőtőre, ludbőrzik az agyagos dombőre, elomlik, és puha sárrá rothad, mint mezitlen teste egy halottnak. Este van már, sietnek az esték, álnokul, mint a tolvaj öregség, mely lábhegyen közeledik halkan, még egyszer csak ugrik egyet, s itt van. Nem tudjuk már magunkat megcsalni. Ó, jaj, meg kell halni, meg kell halni. Leesett a hó a silányföldre, talán csak hogy csúfságát befödje. Most oly fehér, mint szobánkban este fekhelyünk, a készen vár megvetve puha dunnánk, makulátlan párnánk. S mintha a saját ágyunkon járnánk, mint a pajkos gyerekek, amíg nem akaródzik lefeküdni, szépen sétálnak az ágy tetején, ringva, míg jó anyjuk egyszer meg nem unja, s rájuk nem zeng, paplan alá, hajcsi! Ó, jaj, meg kell halni, meg kell halni. Már az év, mint homokóra fordul, elfogy az ó, most kezd fogyni az új. S mint unt homokját a homokóra hagyja gondját az óév az újra. Mennyi munka maradt végezetlen, s a gyönyörök fája megszedetlen. Türelmetlen ver a szívünk strázsát, mint az őr, ha tudja már váltását. Idegesen nyitunk száz fiókot, búcsú ízzel izgatnak a csókok. Öreg öröm, nem tud vigasztalni, ó, jaj, meg kell halni, meg kell halni. Olvad a hó, tavasz akar lenni. Mit tudom én, mi szeretnék lenni? Pehely vagyok, olvadok a hóval, mely elfoly, mint könny, elszáll, mint sóhaj. Mire a madarak visszatérnek, szikkad a föld, híre sincs a télnek. Csak az én telem nem émulandó, csak az én halálom nem halandó. Akit egyszer én eresztettem, az a madár vissza sose reppen. Lombom, ami lehull, sose hajt ki. Ó, jaj, meg kell halni, meg kell halni. Barátaim egyenként elhagytak, akikkel jót tettem, megtagadtak, akiket szerettem, nem szeretnek, akikért ragyogtam, eltemetnek. Ami betűt ágam írt a porba, a tavasz sárvize elsodorja. Száradt tőke, únt, tavai vendég, nekem már a tavasz is ellenség. Csak te borulsz rám, asszonyi jóság, mint a letört karóra a rózsák, rémült szemem csókkal eltakar.

édes az otthon. Mikor a szőlő leve budján barnul a fanyar berkenye, kalászt szentel a dűlő útján az egyház, az Isten menye. A nap aranysávot vet a falra, s a vidám iskolás fiúk táska fület lóbálló raija a tanteremből rétre fut. Édes az otthon. Mikor a zsaluk leeresztve, mert fél homály kell, nem üveg, lord hűskövön nyelvet eresztve, hemperg és áll a létsüveg. Kereszt útnál, hol tó csapottcsant, máskor most por füstölg eléd. Izzadtan áll meg, s levest locsant az ebédet vivő cseléd. Édes az otthon. Mikor a nappal megint enyhe, mikor az ember újra víg, mikor csupán a beteg renyhe, amikor a diót verik, mikor szellőztetik a pincét, s a gazda a tanyán időz, őrizni a hegyeknek kincsét, fényes fokossal jár a csősz. Édes az otthon. És mikor a kályha tüze pattog, mikor a szoba jó meleg, halkan a régi óra kattog, jégcsapot olvaszt a gyerek. Benn nyájas körtől víg az asztal, a meghitt lámpa gyűl korán. Bár új hó ablaknál marasztal, merengni lepke záporán. Édes az ott. A tölgyek alatt.

Babics Mihály, Jónás imája. Hozzám már hűtlen lettek a szavak, vagy én lettem, mint túláradó patak, oly tétova, céltalan, parttalan, s úgy hordom régi sok hiú szavam, mint a tévejgő ér az elszakadt sövényt, jelzőkarókat, gátakat. Ó, bár adna a gazda patakom sodrának medret, biztos utakon vinni tenger felé. Bár verseim csücskére tőle volna szabva rím, előre kész, s mely itt áll polcomon szent bibliája lenne verstanom, hogy ki, mint Jónás, rest szolgája hajdan bujkálva, később, mint Jónás a halban leszálltam a kínoknak eleven süket és forró sötétjébe, nem három napra, de három hóra, három évre vagy évszázadra megtaláljam, mielőtt egy még vakabb és örökcet hal szájában végképp eltűnök a régi hangot, s szavaim hibátlan hadsorba állván, mint ősúgja, bátran szólhassak, s mint rossz gégémből telik, és ne fáradjak bele estelig, vagy míg az égi és ninivei hatalmak engedik, hogy beszéljek, s meg ne halljak.

Jónás könyve. Mondta az Úr Jónásnak, kelj fel és menj Ninivébe, kiálts a város ellen. Nagyott a baj, megáradt a gonoszság, szennyes habjai szent lábamat most. Szólt, és föl kele Jónás, hogy szaladna, de nem hová a mennybeli akarta, mivel rühellé a prófétaságot, félt a várostól, sivatagba vágyott, ahol magányi, sem hogy a feddett népség megkérdezte. Kerülvén azért Jáfó kikötőbe hajóra szállott, mely elvinné őket Tarzis felé, megadta a hajóbért, tudván az urat, mint tolvaj a tópó. Az Úr azonban szerzett nagy szelet, és elbocsátá a tenger felett. S kelt a tengernek sok nagy tornya akkor, ingó és hulló kék hullámfalakból, mintha egy új Ninive kelne hullna, kelne s percenként összedőlne úr. Forgott a hajó, ketté tört az árboc, deszkaszál nem maradt hű deszkaszálhoz. A görcshajósok eszüket veszítve, minden terhet bedobtak már a vízbe, s míg arcukba csapott a szörnyű sóslé, ki-ki a maga istenét üvölté. Jónás mindent kiadva, elcsigázva, betámolygott a fedélközi házba, le a lépcsőkön a hajófenékre, ott zuhant bódult félálomba végre, gurítván őt az ázott, rengő padlott. Így lőn, hogy a kormányos belebotlott, a deszkákat vizsgálva, s rája szólt. Mi dolog ez, hé, te nagy alható? Ki vagy te? Kelj föl, kiállt a keserves istenethez, talán ő megkegyelmez. Vagy istenek sincs? Szólj, miféle nemzet szült? Nem te hoztad ránk a beszedelmet? Mely városval polgárának büdös, s e fene vizen át velünk, mi végre jössz? Ő mondané ki, zsidó vagyok én, s az egek istenétől futok én. Mi közöm nékem a világ bűnéhez? Az én lelkem csak nyugodalmat éhez. Az Isten gondja, és nem az enyém, senki bajáért nem felelek én. Hagyjatok itt megbújni a fenéken, ha süllyedünk, jobb itt fulladni léken. De ha kitesztek még valahol élve, tegyetek egy magányos erdőszélre, hol makkon tengjek és keserű medgyen, békében, s az Isten is elfeledjen. De a kormányos gyűssel csapta vissza. Mit fecseksz itt erdőről össze-vissza? Hol itt az erdő, és hová tegyünk ki? Innen csak a tengerbe tehetünk ki. Ki is teszünk, mert nem tűröm hajómon az ilyet, akit mit tudom, mi bűnnyom. Már biztos, hogy te hoztál bajba minket. Magad mondod, hogy Isten átka kerget. Ha Isten üldöz, az ördög se véd meg. Hé, emberek, fogjátok és vigyétek ezt a zsidót! Már 8 marok ragadta, nehogy hajójuk süllyedjen miatta, mert nehéz a kő, és nehéz az ólom, de nehezebb kit titkos súlyú bűnöm. Jónás azonban jajgatott, nyögött, és meglóbálták a tenger fölött. Vigyázz, hó, rukk, pusztuljon, aki nem kell! Nagyot locsant, és megcsöndesült a tenger, mint egy hasas szörny, mely megkapta hétkét. Már a hajósok térden csúszva, két rét görbedve sírtak és hálákat adtak, könnyelmű áldozatokat fogadtak, és a messzeségben föltűnt a szivárvány. A víz simán gyűrűzött, mint a már.
az Úr pedig len készített vala Jónásnak egy hatalmas cetvalat. És elküldte tátott szájjal, hogy benyelné halacs vizet veder számnyelve mellé, minek sodrán fejjel előre hosszant Jónás simán s egészben úgy lecsusszant gyomrába, hogy fején egy árvahaj nem görbült. Ájultából csak hamar félébren pislogott ocsúdva, kába szemmel a lágy, vizes, halszagú éjszakába. És így jutott a szömlét belsejébe, vakringások eleven bölcseibe, és lakozék három nap, három éjjel a cet hasában, hol éjfél a déllel egyforma volt, s csupán a gondolatnak égre kigyózó lángjai gyulattak, mint fullat néből pincetűz hatában. És könyörge Jónás az ő urának a halból mondván, kiáltok te hozzád, hajj meg, Isten, mélységből a magasság felé kiáltok, káromlok, könyörgök, a koporsónak torkából üvöltök. Mert dobtál vala engem a sötétbe, stengered örvényébe vettetékbe, és körülvett a vizek veszedelme, és fűtekeredett az én fejemre, bőhullámaid átnyargaltak rajtam, és egyetemet fenekébe hultam, a világ alsó részeibe szállván, ki fencsücsültem vala koronáján. Én, aki Jónás voltam, ki vagyok már? Ki titkaidat tudtam, mit tudok már? Kényedre hány vett hánykódú vized, s nyálkás húszáraiba zárt egyszer. Lélegze Jónás, mivel hogy kifulladt, sűrűn szíván kopoltyúját a halnak, mely csupa verdesés és lüktetés volt, s a vízből szűrt lélegzet mind kevés volt, a roppant haltest lihegve, dobogva, szokatlan terhét ide-oda dobta kínjában, míg Jónás émelyegves étlen tovább üvöltött a büzös sötétben, s vonítva, mint a farkas a veremben nyögött. Bezároltattál, uram, engem, sarak aljába, sötétségbe tettél, ragyogó szemed elől elvetettél. Mindazonáltal szemeim vakodva nem szűnik nézni te szent templomodra, sóvár tekintetem nyilát kilőttem, s a feketeség meghasadt előttem. Éber figyelmem erős lett a hitben, akárhogy elrejtőzöl, látlak, Isten! Rejteztem én is előled, hiába! Utánam jöttél tengerviharába, engedetlen szolgádat meggyötörted, magányos gőgöm szarvait letörted. De mennél csúfabb mélybe hulle szolgád, annál világosabb előtte orcád. Most már tudom, hogy nincs mód futni tőled, s ki nem akar szenvedni, kétszer szenved. De te se futhatsz, Isten, én előlem, ha már e halban sós hús lett belőlem. Ekkor nagyot ficánkodott a cethal, Jónás meg visszarugott dupla talpal. Új fájdalom vett mindkettőn hatalmat, a hal Jónásnak fájt, Jónás a halnak. És mondta Jónás, ki táncoltat engem, ki az, aki nem hágy pusztulni csendben? Besóztál görgő tengere csavával, és csapkodsz, mintha játszanál csigával, mert megfogyatkozott bennem a lélek, de az én uram akará, hogy éljek. Ebének kíván engemet a pásztor, és megszabadított a rothadástól. Jössz már, uram, jössz, záraim kizárod, s csahos szókkal futok zargatni nyájad. Mert imádságom elhatott te hozzád, és végigjárta a magasság hozzád. Csapkodj hát, csapkodj, ostorozva bölcsen, hogy amit megfogadtam, ne felejtsem, mert aki éltét hazugságba veszti, a boldogságtól magát elrekeszti. Így szól a Jónás, és
eljött a negyednap, és akkor az úr parancsolt a halnak, ki Jónást a száraz kivetette, vér, zsír, epét okálva közvette. S mondta az úr Jónásnak másodízben, kelj föl és menj, mert én vagyok az Isten. Menj, a nagy Ninivéig meg se állj, s miként elédbe írtam, prédikálj. S fölkele Jónás mendén Ninivébe, melynek 3 nap volt járó vidéke. 3 nap taposhatta azt akárki, s kanyargós utcáiból nem talál. Menvén hát Jónás első nap kiére egy sátrakkal telt csillagforma térre, s az árusok közt, akik vadszakállát és locskos, rongyos, ragadós ruháját, ahol helyet vőn kórusban nevették, kiáltott, mint az úr meghagyta, ekként. Halld az egek urának Istenének kemény szózatját, nagy Ninive téri meg, vagy kén kövekkel ég föl ez a város, s föld alá süllyed 40 napra mához. Így szólott Jónás, s szeme vérbe forgott, kimarjult arcán verítéke csorgott, de az árusok csak tovább nevettek, alkuttak, csaltak, töröltek vagy ettek, s Jónás elszelett búsan és riadtan az áporodott olaj és dinnyezat. Másodestére másik térre ére, a színészek és mímesek terére, kik a homokon illegve kigyóztak, s szemérem nélkül a népelők csókolóztak. Ott Jónás a magas ülés sorok csúcsára hágván olyat bődült bozontos szája, hogy azt hitték, a színre bikalé. Mohón hökkenve némult el a nép, míg Jónásból az úr imígyen dörgött. Retteg, Ninive, starcs bűnbánva böjtött. 39-szer megy le még a nap, s Ninive napja lángba, vérbe kap. S az asszonyok körébe gyűltek akkor, kísérték Jónás bolondos csapattal. Hozzá simultak, halbüzét szagolták, és mord lelkét merengve szivatolták. Így ért az asszonyoktól közrevéve 3. a királyi ház elébe. Ott már tudták és várták, és bevitték egy nagy terembe, hol aranyteríték mellett hevertek a hatalmasok, nyüzsgvén köröttük szép rabszolgasok, és mesztelen táncoltak ott a szolgák, vagy karddal egymást ölték, kaszabolták játékot. Jónást meg egy cifra oszlop tetejébe tették, hogy szónokoljon és jövendője végét a világnak. És Jónás akkor egy iszonyú átkot kiáltva a királyra s udvarára, s az asszonyokra és a palotára, s a színészekre és a mímesekre, s az árusokra és a mívesekre, s az egész Ninivére mindenestül leugrott, és az őrökön keresztül kitört, s a termen át, s a szoborerdőn, csarnokon, folyosókon és a kerten, tavat megúszva, rácsokon lekúszva, s a vízvezeték csatornán lecsúszva, utcán és bástyán fal mentén szaladva, rohant ki Ninivéből a szabadba, egyetlen látomással dúlt szívében, hogy kőkövön nem marad Ninivé. És méne a pusztába, hol a sáskák a gyérfű szomjas zöldjét mind levásták, hol aki a forró homokra lépett jó saru nélkül a talpa megégett, ott megfogadta. 38 napig böjtölves imádkozva ott lakik, s
Nem mozdul, míg nem messze kénköves lángoktól lenne-lenne az égveres. S hallanék, hogy a föld egyszerre szörnyet dördül, s a nagy vártornyai ledőlnek. S úgy elpusztul minden ninivei, maga és apja s anyja, fiai s lányai, húga öccse, nénye bátyja, mint hajdan a Jeroboám családja. S azon túl 38-ból visszamenve, a napokat számlálja vala rendre, kiáltozván az Úrhoz. Halt hatalmas, híres bosszú álló, szavamra hallgass. Elküldtél engem, férgekhez a férget, kik ellenedre s fricskád nélkül éltek. Én inkább ültem volna itt a pusztán, sorvadva, mint ma, gyökéren és sáskán. De böjts, jámborság néked, mint a pélva, mert vétkesek közt cinkos, aki néma. Atya fiáért számot ad a testvér, nincs mód nem menni, ahova te küldtél. Csak hogy a gonosz fittyet hágy a jóra. Lám, megcsufoltak egek alkotója. Szolgádat pellengérre állították, mert gyönge fegyver, szózat és igazság. Nincs is itt haszna szép szónak s imának, csak harcnak és a hatalom nyilának. Én Jónás, ki csak a békét szerettem, harc és pusztulás prófétája lettem. Harcolj velük hát, uram, sújtsd le őket, írtsd ki a korcsfajcs gonosz nemzedéket, mert nem lesz addig igazság, se béke, míg gőgös Ninive lángja nem csap az égre. És elmúlt egy hét, és kettő, három, négy, öt, és már a 38. nap eljött. Jött a reggel, és a dél, és az este, Jónás egész nap az ég alját leste. S már a láthatár elmerült az ében, s egy árva ház sem égett Ninivében. Mert látta az Úr, hogy ott egyik másik szívben még Jónás szava kicsirázik, mint a jó magha termőföldre hullott, s pislog, mint a tűz, mely titkon kigyulladt. S gondolta, van idő, én várhatok. Előttem szolgáim, a századok fújják szikrámat, míg láng lesz belőle. Bár Jónás ezt már nem látja, a dőre. Jónás majd elmegy, de helyette jő más. Így gondolá az Úr, csak ezt nem tudta Jónás. S azért felette megharagúvék, és mondta, mikor ide kijövék, s azóta napról napra, s egyre többen jöttek a városból kérdezni tőlem, kicsit gúnyolva, kicsit félve bánva, hány nap van hátra még, s én számról számra közlém pontosan. S most szégyenben hagytál, hazudtam én, és hazudott a naptár. És hazudott az Isten. Ezt akartad? Bűnbánók jó szándékát megzavartad. Hiszen tudhattam, kellett volna tudni, azért vágytam hajón Tarziszba futni. Mert te vagy, aki fordít rosszat jóra, minden gonosznak elváltoztatója. De már az én lelkem vedd vissza tőlem, mert jobb nekem meghalnom, hogy sem él. Tudnivaló pedig itt, hogy kimenve a városból Jónás, ül vala szembe a város ellenébe napkeletnek, árnyékban, mert egy nagy levelű töknek indái ott fölfutva egy kiszáradt, hőségtől sújtott fára olyan árnyat tartottak, ernyőt eltikkadt fejére, hogy az alul leshetett Ninivére fátylában a nagy fények fonta ködnek. S örül-e Jónás mód felett a töknek. Aztán egy reggel, hajnaltájra szerzett a nagy Úristen
egy kicsinyke férget, mely a töknek tövét megrágta volna, és tette, hogy indája lekonyulna, levele megpörögve kunkorodna, s az egész tök elaszva szomorodna. Oly vékonnyá fonnyadt, ami nagyra felnőtt, nem tartott többet sem árnyat, sem ernyőt. S akkor az Isten szerze meleget, s napkeleti szárasztó szeleket, s lőn, hogy a nap hívsége megsütötte Jónás fejét, és megcsapván felette bágyattá szédítette, úgyhogy immár úgy érzé, minden körülötte himbál, mintha megint a hajón volna, gyomra kavargott és gyötrőn égette szomja, s ezt nyögte csak, lelkem vedd vissza, kérlek, mert jobb már, hogy meghalljak, sem hogy éljek. Mondta az Úr Jónásnak. Lásd, valóban méltán búsulsz s vádolsz-e haragodban a széles lombú kövértök miatt, hogy hűs árnya fejedről elapadt. S felelt kitörvén Jónásból a méreg, méltán haragszom azért, míg csak élek. Mondta akkor az Isten. Te szánod a tököt, amely egy éjszaka támadt, és egy másik éjszaka elhervadott, amelyért kezed nem munkálkodott, amelyet nem ápoltál, nem neveltél, lombja alatt csak lustán elheveltél. És én ne szánjam Ninivét, amely évszázadok folytán épült valafel, melynek tornyai vetekedve kelnek, mely mint egy győztes harci tábor terjed a sivatagban, és utcái, mint képes könyv, amit a történet írt, nyílnak elém. Ne szánjam Ninivének ormát, mely lépcsőt emel a jövőnek. A várost, amely mint egy fáklya égett nagy korszakokon át, és nemzedékek éltek fényénél, nem bírt meg vele a sivatagnak annyi vadszele, melyben lakott sok százszor ezer ember, s rakta fészkét munkálva, türelemmel. Ő sem tudta, és kiválasztja széjjel, mit rakott jobb, s mit rakott bal kezén. Bízd azt, Reám, majd szétválasztom én. A szó tiéd, a fegyver az enyém. Te csak prédikálj, Jónás, én cselekszem. Ninive nem él örökké, a tök sem, s Jónás sem. Eljön az ideje még, születni fognak újabb Ninivék, és jönnek új Jónások, mint a töknek magvaiból új indák cseperednek. S 40 nap, 40 év, vagy 1000 annyi, az én szájamban ugyanazt jelent. Így szólt az Úr, és Jónás hallgatott. A nap az égen lassan ballagott. Messze lépcsős tornyai Ninivének a hőtől ringatva emelkedének. A szörnyű város, mint zihálva roppant, eleven állat nyúlt el a homokban. Jónás imája. Hozzám már hűtlen lettek a szavak, vagy én lettem, mint túlárat patak, oly tétova, céltalan, parttalan, s úgy hordom régi sok hiú szavam, mint a tévejgő ár az elszakadt sövényt, jelzőkarókat, gátakat. Ó, bár adna a gazda patakom sodrának medret, biztos utakon vinni tenger felé,
bár verseim csücskére tőle volna szabva rím előre kész. S mely itt áll polcomon, szent bibliája lenne verstanom, hogy ki mint Jónás rest szolgája, hajdan bujkálva, később, mint Jónás a hőbb, mint Jónás a halban, leszálltam a kínoknak eleven,

következik Babits Mihállyal, a Sanremói díj nyertesével, részben hangfelvétel. Sanremo ősrégi liguri kikötő Feleuton Genovas Marseille köz. Egy püspöktől kapta a nevét, akárcsak a dél-francia Sanremo. Az egzugós óvárost valósággal beboltozza a Parti Madonna kupolája, a sziklákon, lapos tetőkön, erdőkön, erkélyeken, sarácsok köz, délszaki cserjedi. A hullámok Gibraltártól görögnek a küszöbére, szemközt Tunis fekszik a tenger túlsó partján. Sanremo tehát római, katolikus és mediterrán városka, s a Sanremói díjat egy kis fokozással mediterrán díjnak nevezhetnénk. A külföldi irodalmi kitüntetés, ami Babitsnak jutott, a dél s a déli tenger ajándéka, az évszázados oktatást most követte a jutalom, s a jutalom leglatinabb tájunk szülöttének szó. Janus Pannonius hazajáró lelke egy pillanatra megnyugodhat, királya és bírája Mátyás jubileumi évében az imádott Olaszország egy dunántúli magyar koszorúz. Tegnap még éjszak hódolt a természettudományunk előtt és Stockholm vendége, ma a dél tünteti ki nyelvünket, s egy mediterrán kikötő ünnepel. Van miért harcolnunk, van mit védenünk, éjszak és dél megbecsülése kötelez az önbecsülésre, a további nemesedésre és az örök függetlenségre. Az olasz bírák előtt bizonyára a Dante fordítás feküdt. De az olasz műveltség nem Dantéval kezdődik, s Babitsnak is csak kiinduló pont volt, visszafelé, az olasz nyelv előtti Itáliába. Lefordította a keresztény himnuszokat, márpedig az első himnuszok szerzője az olasz Milánó püspöke Szent Ambrus volt. Olasz volt Celánói Tamás a végítélet, s Jacopone da Todi a kereszt költője is. Afrikai latin volt Szent Ágoston, aki a háború alatt magához fogadta a kitagadott költőt, s didergő lelkét nagy lelkébe takarta. Görög volt Theokritosz, a legvidámabb, és Szofoklész, a legszebb fordítói emléke, márpedig Olaszország Nápoly alatt átváltozik Ó Görögország. Szofoklész darabjait például Szicíliában, ma is az eredeti görög színházban játsszák. A Sanremói díj tehát nem csak az olasz, hanem az olasz földön összefoglalt egész mediterrán műveltséget utalmazta. Olaszország csak gyűjtő színhelye, az olasz nyelv csak végső fejleménye annak a láncolatos görög-római keresztény műveltségnek, amelyen a dél-itáliai Pitagorasz, a szicíliai Theokritosz, a latin Catullus, a milánói Ambrus, a firenzei Dante és a dél-olasz Leopardi, Babits mintái közösen munkálkodtak. Hölgyeim és uraim, a kitüntetés alkalmából a Magyar Rádió meghívta a hangszóró elé Babits Mihályt.

0: A költő engedett a kérésnek, hogy röviden tájékoztassa a magyar hallgatókat az olasz műveltséggel való kapcsolatáról. Kedves barátom, mikor kezdtél olasz irodalommal foglalkozni?
1: Igazában nem is az olasz irodalom volt az, amivel foglalkozni kezdtem. Dante volt az. Igen, mindjárt is egyenesen Dante. Vidéki diák volt, amikor először elém került fordításban. Mint a ködön át láttam volna valami gyönyörűt. Úgy éreztem, nem bírom ki, hogy eredetiben meg ne ismerjem. Megszereztem a könyvet, és kommentár nélkül, nyelvtudás nélkül, egy rossz szótárral próbáltam kiámozni a csodálatos sorok értelmét. Nem sokára fordítgatni kezdtem, itt is, ott is, csak úgy magamnak. Szinte azért, hogy a magam számára közelebb hozzam. Szinte csak azért, hogy jobban megértsem. Boldog örömmel éreztem egyre jobban és jobban, hogy édes hazai nyelven megbírja a Dante hatalmas szárnyalását, visszhangozni tudja a zenéjét. De hosszú esztendők teltek még el, míg megfogott a vakmerő gondolat, a felszaporodott töredékeket teljes magyar Dantévá egészíteni ki. Ez a gondolat több mint egy évtizedre rabbá tett, és ez az évtized, mintha nem is munkában, hanem lobogásban telt volna. Dantének még fordítása is az alkotás hatalmas élményét adja.
0: És milyen a kapcsolatod az új Itália szellemi életével?
1: Az olasz irodalmat eleinte csak Dante kedvéért kezdtem tanulmányozni. Először jóformán csak azt olvastam, ami Dantéval összefüggött. A kommentárokat, a Dante irodalmat, Dante közvetlen előzőit, a középkori olasz költészetet. Mert Dantéból már nagy és gazdag múltárad a jövőbe az egész középkori, sőt az egész ókori latin kultúrának csodálatos múltja. Igazad van abban, amit mondottál. Az olasz irodalmat mindig az egész latin kultúra összefüggésében láttam. Ami igazában a földközi-tengeri kultúrát jelenti, melynek még mi magyarok is növendékei és részesei vagyunk. Milyen öröm volt felfedezni aztán, hogy ez a pompás és otthonos latin kultúra, a Vergilius és Dante kultúrája nyelvben és hagyományokban is diadalmasan él tovább mindváig megszentelt régi hazájában, a tündéri Itáliában.
0: Kik érdekeltek az újabb olasz irodalomból?
1: Természetesen elsősorban a költők, a leopárdik, a paszkolik, akiknek már neve is és említése is jelképezi az olasz és latin kultúra egységét és töretlenségét. De érdekel maga az egész olasz irodalom gyönyörű folytonosságában, maga az olasz nyelv ősi és örök fiatal zengésében, a latin szavak zengésében, melyek szinte épp olyan otthonosnak érdek, mint a magam nyelvének zengését. Szeretnék még jobban benne élni, mint amennyire ma benne élhetek, s remélem ez a Sanremo-i tavasz megint közelebb hoz Itáliához, az olasz irodalomhoz és az egész mediterrán latinsághoz.
0: Emberileg és irodalmilag foglalkozol-e még Dantéval?
1: Csak a napokban dolgoztam át fordításomat egy új kiadás számára, mely összegyűjtött munkáim sorozatában jelenik meg. Emberileg pedig sohasem állt még a latinságnak ez a nagy balnoka oly elevenségben és közelségben előttem, mint manap. Az olasság egységének nagy költője, az emberi egység költője is, a katolicizmus nagy költője, és nem csak költője, hanem egyúttal harcosa. Az ő szenvedélyes és nemes állásfoglalása az emberiség politikai vajudásaival szemben, s minden poklokat megjárt, s minden magasságokba fölemelkedő embersége ma többet mondhat nekünk, mint valaha.
0: Szóval mindenképp lemégy Sanremóba.
1: Mindenképpen le szeretnék menni. Hosszú betegségem óta ez lesz az első nagyobb útam. A meghívás egészen váratlanul ért. Az embert ritkán éri a váratlan öröm, az ilyesmi mindig úgy hat, mint a tündérmese. A tündérmese azonban csak ott válhatik teljessé, a gyönyörű Sanremo tavaszi pompájában.

Ő az est. E lágyom takaró, fekete sima bársony takaró, melyet terít egy óriási dajka, a féltett völgyet lassan eltakarja. Oly óvatosan, hogy minden szűszál, lágy leple alatt egyenesen áll, és nem kap a virágok szirma ráncot, s a hímes lepke fényes dupla szárnyán nem veszi a szivárványos zománcot, és úgy pihennek el, lepelnek árnyán, e könnyű, síma, bársonyos lepelnek, hogy nem is érzik el lepelt tehernek. Olyankor bárhol járja nagy világban, vagy otthon ülhet barna bús szobádban, vagy kávéházban bámítan vigyázz, hogy gyújtják sorban a napfény gáz, vagy fáradtan domboldalán ebeddel nézzed a lombon át a lusta holdat, vagy országúton, melyet forlepeddel álmos kocsisat bóviskolva hajthat, vagy a hajónak ingó padlatán szédül, vagy a vonatnak pamlagán, vagy idegen város folyván keresztül, állj meg a sarkokon, csodálni restül a távon utcák hosszú vonalát, az utcalángok kettős vonalát, vagy épp a vízi városban, a Ríván, hol lángot apróz matkopál tükör, merengi a messze múltba vissza Ríván, melynek emléke édesen gyötör. Elmúlt korodba, mely miként a bűvös lámpának képe, van is már, de nincs is, melynek emléke sose lehet bűvös, melynek emléke teher is, de kincs is. Ott emlékektől terhes fejedet, a márvány földnek elcsüggesztheted, csupa szépség közt is gyönyörben járván, mégis csak arra fogsz gondolni gyáván. Ez a sok szépség mind mire való, mégis csak arra fogsz gondolni hárván, minek a sejmes víz, a tarka márvány, minek az est, e szárnyos takaró, miért a dombok, és miért a lombok, s a tenger, melyben nem vesz magvető, minek az árok, minek az apályok, s a felhők, e bújtanaid a lányok, s a nap, e végő Sziszifuszi kő. Miért az emlékek, miért a múltak, miért a lámpák, és miért a holdak, miért a végét szemlelő idő? Vagy beszéldának a picin szűszálas, miért nő a fű, hogyha majd leszárad? Miért szárad le, hogyha újra nő? Esti megérkezik. Az esti sötét halk mezei lelkét a mohó kilométerek hús messziben nyelték. Kocsim ablakait most veri a fény, szét sorban a lámpák jönnek elém. Szépet takaró lett már a sötétből, csak az ég, a nagy ég fut velem a részről. Kiejtik az utcán a csönd mezei csokrát, a kiránduló fáradt kezei. De arcom a lángok lármája, a lámpák csillám a szemembe csengeti lángját. Máshol az éjszaka csendje halálos, itt villan a villany, és villog a város. Ide lenn a város, villanya villog,
de fenn a nagy égszár csillag a csillag. A villany a földi, a csillag az égi, a villany az új, a csillag a régi.

0: ez után.
1: Kert akaró.
2: Jó.
1: Jó.
3: Jó.
4: Jó.
1: Kert akaró.
5: Sanyi, Hathesz és Varek.
1: Kert akaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap aktívosan.
6: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
7: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass. Hallgass.
8: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
5: Tilos Rádió.
1: Jó.
0: Ez nagyon jó.
5: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: Szegény. Szegény Edda. Most már Harloff néven él. Ő miatta. Ő kavarta fel Nizzában a szörnyűséget. Megnézte a másik levelet. Panek úr írta. Ez az ember kis hián sírba vitte a leveleivel. A jó öreg Vanek úr. Nizzában talált rá 2 éve, amikor még földön futó volt Vanek úr. De ő éppen gazdag lett, tehát Vanek urat örökre megtartotta. A titkára volt, de inkább úgy látszott, mint a ő volna a gazdája Gorcsevnek. Mert megkívánta a feltétlen tiszteletet és nem tűrt konfidenciát. És Gorcsev, ki tudja miért, sokan így voltak vele, megadta ezt a tiszteletet Vanek úrnak, aki gazdájára olykor rápirított, de különben nem végzett semmiféle munkát. Ezt azonban méltóság teljesen és fenkölten tette. Vanek úr nyárspolgár volt, és úgy érezte, hogy a társadalmat ez kötelezi vele szemben. Lássuk hát, hogy végre is ki ez a Vanek úr. Volt a légióban. Véletlenül. Kitüntették a becsületrenddel. Nem tehetett róla. Életek, szerelmek és kisebb nemzetek sorsa intéződött úgy, hogy Vanek úrnak végzetesen döntő szerep jutott ezekben az ügyekben. Neki azonban sejtelmesen volt erről. Ha elmeséli neki valaki, hát nem hiszi. Ő, mint a vaksors járt a polgári erényekbe vetett hitével, kevélyen, buzgón, fidélis vidámsággal is öntelten. Hogy kicsoda ez a Gorcsev, akinek több éve titkára és most házmestere, azt nem tudja. A rokonairól sem tud. Gyanús ember, az biztos. Korát, nemzetiségét, foglalkozását nem is sejtette. A neve orosz, Párizsban született, viszont az apósával angolul beszél. Ki lát ebben a zavarosban tisztán? Kérdi ő. Gorcsev feleségével és gyermekével az apósánál lakott Nizzában. Itt egy különös botrányba keveredett, valami klubban. A lapok is megírták, mindenki tudta. Csak Vanek úr nem. Ki olvas manapság lapokat? Mindegyik csak ugyanazt írja, mondta számtalanszor, és hitte is. Gorcsevné a gyerekkel és az apjával váratlanul elutazik Svájcba. Biztos a reumás az öreg, vélte a titkár. A szomszédos ház kertészét jól ismerte. Ez úgy este felé azt mondta.
1: Szép alak a maga gazdája.
0: Igen, jó kiállású fiatalember. Az ő korában én is ilyen voltam. Gorcsev végül 1 hét múlva ezt mondja neki.
1: Párizsba megyünk, öregem.
0: Vanek a nevem, jelzi kevélyen.
1: Igen, igen, Vanek úr, persze.
0: Volt egy foghíjas vén oroszlányuk is. A szomszéd gyerekek átjártak hozzá játszani. A főtt húst is alig bírta puszta ínye. Valami afrikai csőd tömegből hozta Gorcsev. Idomítója után nevezték el, és ketrecén megmaradt mindvégig az eredeti tábla. Vendrínel aladár, artista és ragadozó. Vénebb volt, mint Matuzsálem. Csak azért adtották zárva a ketrecét, mert a szomszéd kölykök halára ijeszgették, ha körötte ugráltak. Párizsban a Boulevard Saint-Honorén egy ódon barokk villában búcsúzott Gorcsev Vanek úrtól anélkül, hogy ő maga egy napig is ott maradt volna. A holmiát lerakta itt, egy porlepte, levendulaszagú régi szobában.
1: Kié a bútor? Kérdezte Vanek úr.
0: Az enyém. Magánál lesznek a kulcsok, tehát vigyázzon jól.
1: Ha rám bízta a holmiát, hát felelek érte.
0: Vanek úr már is elhatározta, hogy megtudja, kié a ház, ismernie kell a tulajdonost. Gorcsev Párizsba érkezése napján megírta Svájcba a családjának, hogy jelentkezik legionáriusnak. Aztán fütyülbe felnézett a párizsi égre, amely voltaképpen szülőege volt. Vanek úrra természetesen nem tartozik az olyasmi, hogy ő belép a légióba. Vanek úr legyen házmester. Nagyszerű. Vanek úr, szólt a titkárjához, én ma elutazom oroszlán vadászatra. Minek akkor ez a ház? A falak megfelelőek ahhoz, hogy szép állatbőröket aggassak rájuk. Ön itt marad. Vigyáz a bútorokra, és egy külön szobában lakik. Remélem, amilyen elsőrangú titkár volt, olyan lesz házfelügyelőnek is. Nem fog csalódni bennem. Magam is azt hiszem, felelte szomorú előérzettel Gorcsev. De Vanek úr már is lelkesen, új megbízatásának élt. Mit szólna, vetette fel Vanek úr, ha az egyes lakrészeket kiadnám. Természetesen csak is 50 éven felüli magányos hölgyekről lehet szó.
1: Ne, nem akarok most üzlettel foglalkozni. Mellesleg azonban csodálom, hogy ilyen kifejezett vonzalommal viseltetik 50 éven felüli magányos hölgyek iránt.
0: Uram, én azért ajánlottam ezt, mivel az érettebb korban erkölcsi garanciát látok.
1: Amióta tudom, hogy ön 51 éves, azóta ilyen garanciában nem hiszek, felelte Gorcsev. Vendréner urat helyezze el a párizsi állatkertbe, és látogasson el néha az öreg oroszlához.
0: Búcsúzás közben Vanek úr figyelmeztette Gorcsevet, hogy a pénzt meg kell becsülni. Vasúti ismeretségekkel szemben óvatos legyen, és ha meghűl, akkor azonnal ágyba, aszpirint, teát, és izzadni, izzadni.
1: Mi történjék, kérdezte Gorcsev, mivel Vanek úr kifelejtette műsorából egy jó tanácsot, ha megszomjazom egy állomáson, és lemennék a restibe sört inni?
0: Óva intem, kiáltotta rémülten. Ne szálljon le soha útközben a vonatról, de ha mégis megtenné, akkor előbb számolja össze valamennyi bőröngyét, különben a végállomáson észreveszi, hogy hiányzik valamie.
1: Van még valami hasznos jó tanácsa?
0: A legfontosabb? Pénzt ne kérjen, és ne adjon.
1: Köszönöm, felelte Gorcsev.
0: Hát minden jót. És ment.
1: Vanek úr riadtan topogott egy helyben forgolódva, majd utána szólt.
0: Halló! Nem adott pénzt?
1: Pénzt nem kérek, és nem adok.
0: Az ön szava szentírás előttem.
1: És ment.
0: Uram! Kiáltotta ijedtel. Jól tudja, hogy kivétel erősíti a szabályt.
1: Gorcsev látszólag csalódottan visszajött, vállat vont, és átadott egy csomó pénzt, meg egy évre előre havi lejárattal kitöltött csekkeket. Elismerem, hogy igaza van, de így lehetséges, hogy szabály erősítés céljából vasúti ismeretséget kötök, vagy kidugom a kezemet, amikor izzadnom kellene. Így búcsúztak el, és Gorcsev beállt a légióba.
0: Hogy mint történt ez, mi volt a régi ügye Nizzában, hogy került éppen az Isten verte La Grenelle erődbe, senki sem tudta, de nem is törődtek vele.
1: Most itt áll egy lámpa mellett az udvaron, kezében a levéllel és a 200 frankkal elgondolkozva.
0: Hirtelen zajt hall az udvar felől. Hát ez mi? Egy szaharján ugrik le a tevéről. Gyors küldönc! Kimondták a tuareg földre a vesztegzárat?
1: Kiáltja az őrmester felé.
0: Úgy látszik, hogy nyomban viszi tovább a hírt, mert nem engedi a tevét elvezetni. Kolera van! Minden erőt 6 embert kiküld járőrbe a rend fenntartására. Menetfelszerelésükön felül 5 napi ivóvizet és élelmet kap mindegyik. A szaharján nyomban elvágtatott. Nagy izgalom.
1: Pipettin őrmester később azt mondja az őrvezetőnek, hogy ez a Donald sokat járatja a száját a kantinban. Fél óra múlva sorakozót fújnak. Robin Káplár tűnődve járkál a katonák előtt, mint aki csak úgy találomra válogat.
2: 6 ember Tuareg földre indul, és ott marad további parancsig, mert járvány van. Hát majd ez a Gorcsev meg a Sába is. Na, mondjuk a Manuel is. Aztán, hogy lelógassák a fejüket útközben, velük megy negyediknek Donald legionárius is, aki vidám beszélgető. Kettők még mindjárt találunk, 5 napi élelemmel és ivóvízzel menetkészen 1 órán belül jelentkeznek az örmesternél. Oszolj!
1: Mindenki némán megy a dolgára, Donald nyugodtan mormolja. Most már olyan mérgesek, hogy az öreg tányért is a földhöz vágják.
0: Sötét este van. Egykedvűen indul útnak a 6 katona.
3: Szökünk, súgja Gorcsev.
4: Szökjetek,
3: súgja Sába. Én majd jelentkezem egyedül a parancsal.
1: Akkor mi is maradunk, feleli Gorcsev.
0: A másik kettő nem szól. Így mennek apró zörrenések ritmusára, egyenesen a kavicsos, rögtönzött műúton. Mire fel kell a hold, addigra a sivatagba ér ez az emlékezetes őrjárat, amelyele 6 ember eltávozott La Grenelle erődjéből. Örökre.
1: A járőr vezetésével az őrmester Gorcsevet bízta meg. Kapott egy részletes Szahara térképet, amelyen a legközelebbi oázis a La Grenelle erődtől 1 napi járásnyira volt feltüntetve. Afrika térképei a Szaharát illetően nem éppen megbízhatóak. Olykor valamelyik oázist elviszi az ördög.
0: felhőkarcolónyi porral belepi a homokvihar, de azért akadnak elegen, akik menetelnek az oázis jeltelen sírja felé, olyanok, akik szentírásnak veszik a térképet. És bizonyos azonosság a sivatagi térkép és a szent... Az oázisnak jelzett ponton a régóta áhított hely vár rájuk, ahonnan nem kell már tovább vonszolniuk magukat, ha hinni lehet a szentírás térképének, és oda át a túlvilágon békében megpihenhet mindenki. Azt ajánlom, Szodgorcsev, hogy élményeinkről készítsünk feljegyzéseket, és ha 10 év múlva kigyalogoltunk a Szaharából, a mű révén milliómosok leszünk. Az én barátaim között, mondta Sába, író is akad. Ezért nem is olyan üres tréfa, amit mondasz. Így végre egy igazi, életű leírás is megjelenne a légióról. Ne hidd, öregem, az emberek azt akarják olvasni, amit szívesen elképzelnek, és nem szeretik, ha a valóság ellent mond ennek. A te barátaid Párizsban, Londonban vagy egyebütt csak azt írhatják, hogy a Szahara tele van fels alá szaladgáló porfájtlakkal. És eme örökmozgó porfájtlak alatt halad a menetoszlop, amelyből időnként kipotyog néhány közlegény, akiket fekve hagynak a sivatagban úgy, hogy mire a menetoszlop a legközelebbi oázisba ér, már egyetlen egy emberből sem áll. Marhaság, vélte Sába. Nagyon jó megállapítás, szólt az ősz Donald. Az emberek olvasmányaikban legszívesebben saját eszüket csodálják. Az ördögbe Manuel felbukott. Már régen vérszínű foltokban kavargott előtte minden, mert szemét kikezdte a sivatagi vakság. Na, ez sem a jó sorsa hozta ide, dünnyögte Donald. Elosztották a felszerelését, így képes volt arra, hogy tovább bánszorogjon.
5: Emilyen, miért cipeltek? Nem jutok el én Európába, de nem is akarok. Ti fiatalok vagytok, menjetek. Minek tovább élni? Szegény Bradio is itt maradt. Nem sírt, nem gyászolt, nem jajveszékelt, és mégis megérződött a lényén, mélységesen megtörte Bradio halála.
0: A térkép nem hazudott. Este elérték az oázist. Eléggé lakott helynek látszott, sok pálmával, duárokkal. Uram, mondta a törzs elöljáró, aki nyomban odament, kaptok mindent, hálóhelyet, élelmet, de beszélnetek kell a csendőrrel. Semmi baj. Járőrök. Csak akkor lennének szökevények, ha letérnek az előírt útvonalról. Jött a csendőr, tisztelegve adta vissza az őrjárat papírjait.
6: Zirzin felé ne induljanak, mondta. Az utat arra felé egy szakasz páhi elzárja. Északnak menjenek. Tuareg földre, és csak forralt vizet igyanak útközben, és ha valakit látnak a Tuareg föld irányából jönni, jelentsék a csendőrnek.
5: Egy napnál tovább tart az előadása,
6: hozasson ki patokat, mondta Gorcsev, mert fárasztó állva hallgatni. Tudja, hogy úgyse hiszünk az ilyen forralt ivóvíz babonában, és nem fogunk, mint a bolondok, csendőrt keresni a Szaharában, ha szemben jön valaki Tuareg felől.
0: Azután egy vályog kunyhóba kísérte őket a törzs előjáró. Manuel kisi erőre kapott, evett is valamit. Nyomott hangulatban ültek ott, ez tagadhatatlan. Csak Donald morgott valami komor, angol dalt. Sába amúgy is hallgatag természetű volt, de itt van Gorcsev. Váratlanul nagyot üt a combjára.
7: A mindenségit? Hát én bebizonyítom, hogy lesz itt hangulat.
0: Hirtelen mozdulattal benyúlt a zsebébe, és elővett 2 zárt borítékot.
6: Mindenki, aki jót röhög, kaphat egy levelet hazugról.
0: Ez felvillanyozta Sábát és az öreg Manuelt is. Levél otthonról, a Szahara közepén.
6: Külön elrejtettem rossz hangulat ellen.
0: Manuel kezében rezgett a papír, és fér bajusza időnként megrándult. Szegény asszony, súgta töredező hangon.
6: Kiről beszélsz?
0: Bradio édesanyja írt, mormolta a spanyol. Nem tudja még, hogy a fiú meghalt.
6: Ismered az édesanyját? Kérdezte Sába.
0: A feleségem. Szóval Bradio a mostoha fiad volt? A spanyol szomorúan rázta a fejét, és könnyek hullottak a szeméből. A fiam volt. Az édes, egyetlen fiam volt. Szótlanul ültek ott abban a gömbölyű kis duárban, amit az arab kiürített számukra, ő a kunyhó előtt állt. Féltett lakótársait a szomszédos mimóza ösvényhez kötötte. Az egyik lakótárs kecske volt, a másik deve. Bizony, ez nagy szó. A fia volt, és ott szinte előtte. Manuel lehony szemmel a falnak támaszkodott. Lefeküdni itt senkinek sem ajánlatos. Meséld el, pajtás, hogy mi sorshozott a légióba, kérdezte Gorcsev. A spanyol halántékán finom kék erek lüktettek. Por Dios, magam sem tudom, suttogta. Artista voltam, később vendéglős, és tönkrementem. Ez minden. Elhallgatott. Látszott, hogy nem szívesen beszél erről. Én, kezdte Gorcsev, szerencsétlen orosz emigráns családból származom. Apám a könnyelmű atya, ügyvéd és háztulajdonos volt. Péter várott. A gondos orosz atya még idejében a gárdatiszti pályát választotta, vagy legalábbis részt vett Rasputin megölésében, hogy később az emigrációban ne kelljen szégyenkeznie, amikor egyszerű párizsi rikkancsokkal, Jusipaszov és hasonló csodálatos nevű grófokkal érintkeznek a szakmában. Az ő gyermekei meg lesütött szemmel járják az elemi iskola osztályait, ahol a gárdáról és a téli palotáról regélő atya meséire kíváncsiak az iskolatársaik. De mert unoka nővérem könyvei között csak a Taj Mahal nevű hindu sírbort leírását találtam megfelelőnek, hát ezt tanulgattam, hogy osztálytársaimnak elmeséljem Szárszkoje szeló helyett. Többen ezek közül talán ma is csodálkoznak a téli palota szalonjában nyugvó, bebalsamozott úrinő esetén. Később sok csapás ért bennünket. Húgom Londonba került rokonokhoz, én matróznak mentem, végül vagyonom és pozícióm lett. Sőt, házt felügyelőm. Sábának egy művész barátja írt Párizsból, hogy ott van valami a levegőben. Ne lógassa az orrád Afrikába. Gorcsev, aki még nem bontotta fel Vanek úr levelét, most végre elővette ezt a világ legnagyobb misztériumát, amelynek megoldása logikailag és számtanilag egyaránt lehetetlen. Vanek úr szinte egy időben, illetve alig valamivel későbben többféle fontos üggyel kapcsolatban, apró szögek, a padlás deszkái, átkódorgó szomszédos macskák, stb. Közölte, hogy a házban valamennyi szobát lezárta, kivéve az ő lakószobáját. Hát ebbe bele lehet őrülni. Egyrészt Vanek úr sohasem hazudik. Másrészt a húga átveszi az ő Boulevard Saint-Honoré 27 alá címzett leveleit. Mit lehet itt tenni? Nem írhatja meg, hogy Nedda Harloffot ismeri, viszont mégis szeretné Vanek úrtól tudni, hogy a húga ott lakik-e. Hogy érdeklődhetne egy mérvadó, elfogulatlan személytől felől? Erre nézve bútorai és holmiai iránt aggódva igyekszik körmönfont módon rájönni, hogy húga valóban ott lakik-e a Boulevard Saint-Honorén. Legutóbb ezt írta Vanek úrnak. Nagybecsű soraimmal érdeklődve van szerencsém szíves figyelmét felhívni, hogy tisztelt feleletei sajnálatos módon a köntörfalról elnevezett kevéssé szabatos mondatokat tartalmazzák, cirka elég sűrűn. Szolgálataitól egyébként elkápráztatva írok, mivel valamennyi kérésemnek eleget tett. Csak nem írta le elég pontosan, hogyan él ön a szobájában. Egyebekben a küldeményt megkaptam és köszönöm. A 8 év előtti vasúti menetrend elég izgalmas olvasmány, de a távolsági telefon előfizetőinek betűrendes névsora nem kisé egyhangú. Viszont örömmel vettem a Hegyek alján című dalmű zongora kivonatát. Kívánságára étkezés előtt asztalkendőmmel megtörlöm az evőeszközöket, hogy a dörzspapír szennyező nyomait eltávolítsam. Szíves érdeklődésére nagybecsű tudomására hozom, hogy 3 heti működés után szaldómon 2 lelőtt oroszlán fungál az alábbi részletezés szerint. Egy darab nőstény 2 méter. Egy darab hím vagy udvarló 2,5 méter. Összesen 4,5 méter. A hotelokat tanácsa szerint kerülöm, amint látja egy kaszárnyában, barátomnál, az alezredesnél lakom. Afrika fővárosában, La Grenelle festői kikötőjében. Ismételten bátor vagyok felkérni, hogy postafordultával a legapróbb részletekig menő felvilágosítást adjon. 1. Lakik-e teremtett lélek a házban, Vanek úron kívül? 2. Írja le pontosan mindazt, amit reggeltől estig tesz, és mindent, ami a házban történik. 3. továbbá levelem vételének elismerését kérem azon reményben, hogy érdeklődésére a jövőben is számíthatok. 4. Zárom soraimat, és vagyok kiváló tisztelettel, Gorcsev Iván. A válasz pontos és kimerítő. Vanek úr Gorcsev kérésére felsorolta a nap eseményeit. Elsősorban közölte, hogy reggel, de legkésőbben, amikor felébred, teát és pirítóst teszik. Ám bár az is megtörtént már, hogy Gyűszönyi konyakot reggelizett. Ha csak egy csöppel is többet inna, már naphosszat álmos lenne. Megírta azt is, hogy 4-kor ebédel, és megemlítette, hogy a lépcsőházból eltűnt egy lábtörlő. Praktikus lenne ezeket odaláncolni. A volt házmester elvitt a szuterénből néhány szerszámot, azt állítja, hogy az övé. Ami azt a kifejezett kérdését illeti, hogy nincsen-e más lakó a házban, csak azt feleli, hogy nem adott okot eddigi szolgálataival bizalmatlankodásra. A kérdésre tehát, hogy megszegte-e Gorcsev parancsát, és van-e rajta kívül lakó a házban, kereken és egyszerűen azt válaszolja, hogy van. Igenis van. És ezen nincs mit mosolyogni. Ő most nem írja meg a lakó nevét, aki a mosókonyha lakója, igen szerény körülmények között tengődik ott, s az alperes szívéhez rendkívül közel áll. De majd csak akkor írja meg a nevét, ha Gorcsev úr kellőképpen elgalapírozza magát válaszában, mert azt hiszi, hogy ez a lakó Vanek úr jellemén szárad. Addig ő hallgat a nagyobb hatás kedvéért. Csütörtökön délelőtt itt volt a kéményseprő. Mondta, hogy ne használják az etásfűtést, ugyanis a kivezetőcső könyökénél hiányzik egy rész. Érdekes, hogy neki is az iskolában minden kabát kiszakadt a könyökénél. A mai postával feladta a kért könyveket, és úgy érzi, hogy jól kiválogatta azokat, amelyek egy oroszlánvadász érdekelhetnek. Megölé a keresztes hadjáratok és oroszlán szívű Richard. Tein az ifjú Dickens oroszlán körmei. Oszendovszky, ki a világ nyersanyagának oroszlán része. Kupri, cári tisztek, oroszlányok, színmű. Asztronómiai évkönyvek, földünk a vízöntő és az oroszlán jegyében. Külön értekezés a fiastyúkról. Nem hiszem, hogy ön baromfira is vadászik, de kár lett volna ezért megcsonkítani a szép könyvet. Sajnos pénz dolgában kissé szűken van. Azért így végzi levelét. Mielőbbi válaszát különös kínos pénzügyeim rendelkezésére nézve, roppant sürgősen várom, mert elzálogosította már a pecsétgyűrűmet. Amennyiben pénz küld, úgy nem kell nélkülöznöm egy kedvelt ékszeremet, mert kiváltom tisztelettel Vanek B. Eduard, házfelügyelő és magántitkár. Hát ez már több a soknál. Most már kezdi érteni. Szegény lány beköltözött a mosókonyhába. Megöli Vaneket, hogy ezt a lányt hagyja ott lakni. Csak írhatna neki már, de ki tudja, mikor lehet. Az öreg Donald, aki már régen nem várt és nem írt levelet, elnézte Gorcsevet, amint térdére csapott az összegyűrt levéllel. Nem érdemes dühösködni, mondja. Ilyen a nő. Majd beverem a pipát a szádba. Itt nem olyan fajta nőről van szó, amilyen te hiszel, üvölti Gorcsev. Hát te királynő, úgy szokás, hogy akik együtt mennek meghalni, tudjanak valamit egymásról. Rólam mindenki tudja, hogy 10 év előtt odasóztam valakinek egy vendéglőben, és azt hittem, hogy itt jobb lesz, mondta Vénpipás. Ha már elkezdtük az imént, mondjuk tovább. Mellettem mindenkit felfedeznek, dünnyögte Sába. A mennyasszonyomat is felfedezték. Nagy sztár lett. Én meg. Aj, de hagyjuk. Azt hittem, itt sem lesz rosszabb nélküle. Látszott rajta, hogy többet nem bír mondani. A vér arab dúdolt kint, és egy madár is belerikoltozott néha. Az oázis valószínűtlenül fehér izzása mentén dermet pálmák között feszült az éjszakai sötét. Én, mondta Gorcsev, megtörve a csendet, mintha a falon szaladgáló százlábúakra terelődne a figyelme, holott valami különös, belső feszültség miatt lett ilyen. Én belőlem kiütött az ősi vér. Elhallgatott, mutató ujjával megpöckölte a vacsorára maradt kuszkusz morzsáit, néhány kabóca szólalt meg váratlanul, mintha eddig némán figyeltek volna, de most már ők is belefognak éjszakai dalukba. Mintha a miskártyás végeztem, elég biztató pályafutásomat. Egy 3-as póker játszma után a detektívek lefoglalták a kártyacsomagot.
8: Én mesés összeget nyertem előzőleg. Nem bizonyult rám, de kaszinókban a suttogás is elég. Hamis kártyás vagyok. Az apám is az volt, és főbe lőtte magát. Mi az? Mindhárman felugrottak. A hatalmas Donald, aki talán idősebb volt Manuelnél, könnyedén felkapta a spanyolt, és kivitte a karjaiban. Ez meg fog halni, mondta csendesen Gorcsev. Talán még nem végzetes az állapota, ha megmentjük. Észak felé Marcel Kebírnél esetleg átjuthatunk spanyol területre.
9: Nem szököm, mondta Sába komoran.
8: És azt gondolod, hogy én elszököm onnan, ahol te tovább szolgálsz?
9: Nem szököm.
8: Csend volt. Aztán lánzörgés hallatszott, mint a rabok volnának a közelben. Pedig csak a nyugtalankodó teveszer száma okozta a zajt. Talán 2 hétig bírja még, jött vissza az ősz óriás pipás. Letettem egy pálma mellé. Én elszöknék vele, de egyedül nem bírom vinni az öreget.
5: Barátai meg nincsenek,
8: mondta gúnyosan Gorcsev.
7: De a kutya mindenségedet!
8: Ordított a Sába, ahogy életében talán 3-szor tette. És olyan néma csend támadt ettől a dörgő hangtól, hogy hiéna, kabóc, a kakadu percekre elnémultak odakint a sivatagban.
7: Engem te ne ugrass! A lisztes vesse ki! Fej vagy írás?
8: Lisztesnek sűrű hátrafésült ősz haja miatt a veterán Donaldot hívták.
7: Fej, mondta Gorcsev.
8: Donald feldobta a pénzt. Ahogy leesett, Gorcsev villámgyorsan föléje hajolt, aztán oda mutatta Sábának, hogy nem fordult-e meg közben az 5 szús, az a Szahara örök titka marad.
7: Na, látod, hogy fej?
8: Sába elgondolkozott. Végre is ártatlanul halálba üldözik, és ez a Gorcsev sem olyan legény, akinél ökülöm. Itt arról van szó, hogy az öreg Manuelt megölik miattuk. Hát az is kötelesség, hogy elvigyék.
7: Jól van, hát, szökjünk.
8: Ezzel befejeződött a fej vagy írás, és kezdődött egy más játék. Életre halálra. Délben már letértek a parancsban előírt útvonalról. És ekkor a sors bonyolult működésének ellenőrizhető mozzanata volt. Sok ember, továbbá félholtak élők, de általában élhetetlenek, elindultak a Szahara legkülönbözőbb pontjairól, azonos cél irányába, és sejtelmük sem volt arról, hogy visszavonhatatlanul, végérvényesen beteljesedett jövendőjük elé masíroznak, amely egy középpontban vár rájuk. Egy magányos párizsi házban. És sok-sok ijesztő, zavaros, vidám és halálosan veszélyes esemény káosza is útra kelt egy időben ezen emberekkel. Szökevények a Szaharában. A Szaharából jelentik.
5: Mit?
8: Már minden helyőrség megmondta, hogy kiküldött járőrei eltűnnek, viszont megerősített járőr nem mehet felderíteni, mert a létszám nagyobb csökkentése az erőt fennállása óta minden napi parancs szerint szigorúan tilos. Na már most, a mozgó kisebb egységek, amelyek hatékonyak szökevényhordák ellen, általában szahariánokból, szpáhikból, vagy fele létszámban tevékkel gyorsított szenegáli vadászokból állnak. Itt is, ott is találkoznak a szökevények nyomával. Ezt jelentik. És itt is, ott is bottal üthetik a szökevények nyomát. Ezt nem jelentik. Csak a Szaharából jelentik állandóan erődök és szapőrök és rádió alakulatok. Már valamennyi erőd ideges tőlük. És az a nagy, magas úristen tudná, hogy hol kódorognak a csirkefogók. Látták őket egy hatalmas oázis felé menni. Az oázis valamennyi tagja és elöljárója sírva állította, hogy nyomukat sem látta. Nem. Majd bevallják, hogy itt jártak a kolerások, és erre a hatóság kivágja a pálmákat, elégeti a duárokat, és ki tudja, hová hagyja el a lakosságot. A Szaharából jelentik csúfolódó egyének. Eltűntek, mintha szárnyuk lett volna. Holott? Manuelt összvérkordén szállították. Ezek komótos szökevények. Viszont első rangú ötlet Donáltól, három légionista feltűzött szoronnyal, továbbá két csendőr, az voltak éppen egy szabályszerű különítmény az elszököttek ellen. Valakit már el is fogtak, de nagyon öreg. Hát a kordélyban hagyták. Ez Manuel. Manuelnek Gorcsev állandó gondját viseli, mert nagyon szívéhez nőtt az öreg spanyol. Így érnek Razvit vasúti csomópont közelébe, és elhatározzák, hogy őrjáratuk e megerősített helyet elkerüli. De mi a csoda? Ott a leégett csőszlaknál két tűzoltó nagyban méreget valamit. Mit árthat nekik két tűzoltó? Ezeket egy pofonnal elintézi akármelyikük. Majd megtudják tőlük, hogy merre járnak a spáhik. Az őrjárat feltűzött szuronnyal, hivatalos léptekkel közeledik a tűzoltókhoz. És megállnak ott. A tűzoltók teljesen elmélyedve a munkájukban, szinte észre sem veszik a három katonát. A hosszú sovány azt mondja a kicsi kövérnek.
10: Trovacek, maga mérje le a tűzfészektől haránt irányban.
8: Az őrjárat összenéz. Trovacek siet, buzgón és lihegve, az őrjárat pedig leül egy padra, mert fáradtak. Az egyik rágyújt, és nézik, amint Trovacek méri a tűzfészket. Tisztában vannak, hogy szökött legionárusok ezek, akárcsak ők, de nyugodtan ülnek. A hosszú szemüveges, most szórakozott oldal pillantás vett feléjük, és nagyot kiált.
10: Trovacek! A szintező bádogot nem hozta el?
8: Dühös hang hallatszik a ház felől.
10: Én itt úgyse tudok egyedül lemérni mindent, teli van húzallal ez az istenverte tető.
8: Megérkezik a két csendőr. Halkan beszélgetnek az őrjárattal. Aztán csomagból ebédelnek, és figyelemmel kísérik a két tűzoltó buzgó munkáját.
10: Hát nézze, Trovacek! Inkább menjünk vissza a laktanyába, mondja a sovány szemüveges.
8: Oldalt pillant, nyel, és elindul a mezőkön át, nyomában az alacsony köpcös Trovacekkel.
10: Hé! Kiáltja Gorcsev. Jöjjenek csak vissza!
8: A két tűzoltó összenéz, nagy a túlerő, visszajönnek.
10: Csak azt akarom mondani, hogy nálunk véletlenül van egy szintező bátog, ezért kár a laktanyába menni. Sába, add oda neki a szintező bátogot.
11: Köszönöm, de nekünk menni kell.
10: Nézzék, bolondok, mondja Sába. Hát csak magukra néztünk, és már tudtuk, hogy elszökött legionáriusok. Jöjjenek szépen belünk.
11: Hová?
10: Bárcsak tudnánk.
12: Hát ti,
8: álmélkodtak. Szökevények vagytok?
10: Miért pont minek?

Kési rohamot kapott, mert valami a torkán akadt, ahogy tömte magát. Különben is baj, mondta Gorcsev, felszerelés nélkül szökni. Mert azért elfoghatnak, és akkor pontosan egy évvel többet kapsz a szökésért. Például, mondta Schmidt, a mi felszerelésünk itt van szépen köpenybe csavarva a nyereg mögött. A puska meg Manuel szekerén. Engem nem érdekel, mondta a kis köpcös, aki különben igen öntelt volt, és olyan kacsázó léptekkel járt, mint egy cowboy. Ide kijöhet az egész gyarmati hadsereg, hogy elfogjon. Egy trovacsekkel állnak szemben. Trovacsek elbizakodottsága ellenére nagyon népszerű lett. Bár Gorcsev revolvert fogott rá, amikor az ő táskájában is keresgélt. Itt be kell osztani az ennivalót, hé, mert lelőlek még akkor is, ha egy trovacsekről van szó. Nem volt más megoldás, mint az, hogy a csendőrök lazán megkötözték Trovacseket és Jörgenst, aki Svédországban valaha kántor volt, úgy vezették őket, mint fogoly legionáriusokat. Később Donald kijelentette Klausternek, hogy ő is megadja magát, és felszerelését a csendőr kápájára akasztva szintén kényelmesen sétált hátra kötözött kezekkel. Aztán Schmidt és Klausner minden tiltakozása ellenére megadta magát a járőr másik két tagja is, Sába és Gorcsev. Majd bolondok lesznek cipelni ilyen melegben a felszerelést. És az örökké ideges Schmidt megpendítette, hogy mi lenne, ha ők is megadnák magukat a foglyoknak. Erről azonban szó sem lehetett. Különben kényelmes séta lett volna az egész, nem is szólva arról, hogy később Jörgens megemlített egy nótát, amit természetesen csak az öreg Donald ismert. Ezek az emberek hozzászoktak, hogy fegyveresen menetfelszerelésben kutyagolnak a Szaharában, de hát bármilyen hőség is volt, a pokoli kényelem vidámbá tette őket. Mert bármilyen nehéz is a kápán lógó fegyver, Schmidt és Klausner álmon is sem szoktak olyat, hogy lovon is léptethetnek a sivatagban. Elől ment az óriás, ősz Donald, mintha márványból volna, és harsogta a dalt, amelynek a második szólamát Jörgens énekelte, és amelynek harmadik szólamáról bebeszélte Trovacsek, hogy ő tercel, de ez csak addig tartott, amíg Donald torkon nem ragadta. Könnyű egy megkötözött védtelen Trovacsekkel, méltatlankodott a kis köpcös, aki muzikalitására igen büszke volt. Hozott is egy kis kürtöt valahonnan, és nagyon lehangolta az általános tiltakozás, sőt a testi fenyítés kilátásba helyezése arra az esetre, ha a kürtöt használatba venné. Lassan elkerülték a vasúti gócpontot, és feltűnt a távolban az oázis. 2 óra út, vélte Schmidt. Komótosan haladtak. Egy kisebb oázist ők is elintéznek, ha kell, mert 8 ember már sokat számít. Ez idő tájt Robacseken ideg rohamszerű szemtelenség vett erőt, mert kijelentette, hogy a szökevények testvérek egy szív, egy sors mondotta, tehát felváltva használják a csendőrlovakat. Amit Schmidt erre felelt, az részleteiben sem közölhető. De Klausner is üvöltött. Nem elég, hogy térdel kell már a lovakat noszogatni a sok holmi miatt? Talán dobd ki az öreg Manuelt a kocsiból és feküdj oda. Azért még nem kell kidobni őt, úgy hiszem elférünk. Vélte Trovacsek, fogadjunk. Senki sem fogadott vele. Mindössze felajánlották, hogy a melegre való tekintettel elveszik tőle a szintező bátogot. Az ilyen szerszámot nehéz cipelni. Trovacsek valami dörmögött a szökött légionisták keserű sorsáról, amit egy Trovacsek megadással visel. Miért szöktetek meg? Kérdezi Gorcsev Trovacseket. Nem olyan fiúk vagytok, akiknél egy pár rongyos év számít. Egy Trovacsek nem azért áll be a légióba, hogy aztán elszökjön, mert nem állja a sarat, vagyis a port. Hát, megjelölt emberek voltunk. Az őrmester miatt, mondta a köpcös, akit többen is figyelmeztettünk, hogy ne portyázzék velünk a szakadékban, utóvéd nélkül. Ha szembe támadnak, akkor mögöttünk egy géppuskával egérfogóba csalhatnak, mert szűk a bemenet. De ő csak azt mondja, ne pofázzunk, 20 éve szolgál itt a Szaharában. Na hát aztán úgy lett, folytatta Jürgens, és ha egyszer úgy lett, hogy 100-an fűbe haraptak, ami nincs is a Szaharában, akkor egy Trovacsek azt meg

0: Mondja, a bizottság kérdezi. Hát sajnos nem vagyok egy trovacsek, mondta búsan a svéd kántor, de én is csak kimondtam az igazat az őrmesterről. Na, aztán elment a bizottság, és trovacsek meg én megtanultuk, hogy jobb, ha az ember nem pofázik. Ha újra kérdezik, hát újra mondom, üvöltött rá trovacsek. Én is újra mondom, üvöltött Jörgensz. De mégis jobb, ha az ember menti a bőrét. Amíg a kapitány meg a hadnagy vissza nem jönnek szabadságukról, a hatalmi tébolytól megveszett örmester mellett senkinek sem biztos ott az élete. Én katonának szerződtem, ordítozott Robacek, és nem sötét zárkásnak, akit csak a teve istáló tisztítására bocsátanak szabadon. Mit jár a szád? Kiáltotta Schmidt. Itt rajtad kívül egyikünk sem egy Robacek, és mindenki megjelölt ember. Azért szökünkben nem bírtuk a 24 órás szolgálatokat, az őrségeket és az istáló pucolásokat. És mindegyikünk úgy vallott, hogy az a Szahara altiszti hagyománya is értette.
1: Gyerekek, mondta Borcsev,
0: van egy ötletem. Csináljunk mi magunk egy kis hati törvényszéket. Igen, és mindenki, aki közénk áll, mondja el, hogy miért jött. Mit tettek vele előzőleg a légióban, hogy ezt majd fel tudjuk mutatni, ha elfognak bennünket. Szerintem Afrikában olyan a helyzet, hogy még egy trovacseket is elfogadnak. Ha, kötve hiszem. És úgy is volt, mert éppen megkötözve álltott. Korcsev nagyképűen elővett egy hatalmas vastag könyvet. A raktár részére szólt. Ebben akarta megírni Sába az élményeit. Mondta, mert Sába messze volt és összekötözve. Ne egye fele! Írja az élményeit a Vörös Zsolt könyvbe. Én ide beírom, hogy mi történt velünk, mielőtt idejöttünk, és azt is, hogy mi történt mindenkivel.
1: Még egy trovacsekkel is, dünnyögte Donald. Korcsev ötletét jónak tartom.
0: Minden egyes esetről jegyzőkönyvet vettek fel a fekete vastag raktári könyvbe, és ez Korcsev eltette. Sába viszont külön írta a jegyzeteit a piros kincstári Zsolden számolási füzetbe. Manuel állapota a lombokkal védett taligán örvendetesen javult. Délután elérték a Sanga oázist. Az oázis sajnos kissé mozgalmasnak bizonyult, ugyanis nagy gyakorlatok folytak. A gyarmati hadsereg manővereibe ilyenkor belevonják a francia barát portyázó arabokat. Európai legénység nem utánozhatja a benszülöttek harcmodorát, hát igénybe veszik a partizánokat. Ezeket minden jó francia utálja, mivel saját fajtájuk ellen hadakoznak, és sarcolják, rabolják őket. De hát kellenek a gyarmati helyőrség létszámához. Éppen egy ilyen szabad csapat vonult át előttük, a különben csendes oázison. A fő csapat néhány embere részegen hever a postán, mert éppen ehelyük kerekedett kedvük egy kis darbézolásra. Egy zöld turbános marabú, doktor, szentember és varázsló, akinek konjunktúrát jelent a hadgyakorlat forgalma, az oázis közepén imákat mormol, trahomásokat gyógyít, orvosságokat árul, és nem hiányzik kosarából az eleven cégér sem. Egy kígyó, amit megpillantja a legionáriusokat a csendőrök nyergéhez pányvázva, rájuk mutat, és eltorzult arccal likácsol.
2: Szökevény rumikutyák, már ég a gyehenna, a sátán vár rátok!
0: Gorcsev, mint egy társalogba odabeti, hogy ne járassa a száját, és egy tepsi forró kuszkuszt oly ügyesebb pöccint meg cipő orral, hogy az egyenesen a varázsló képébe repül. A marabú ordít és a zöld turbán beszennyezése miatt felháborodott törzs kis híján agyonveri a foglyokat. Ám a próféta inzultált fia sírva és üvöltve visszatartja őket. Na és a két csendőr ágaskodó lova.
2: Áj, ezek a kutyák egy zöld turbános igaz hívőt bántottak. Vakon bolyonganak majd a sivatagban. Lepi a bőrüket, és legyen átkozott minden igaz hívő, aki jobban akarja sújtani őket Allahnál.
0: A nép erre elkotródott, a csendőrök körülnéztek élelemért, és túszokat vittek magukkal. A marabú vad átkokat hintett feléjük. Gorcsev türelemmel végighallgatta, azután így szólt hozzá. Hogy hívják?
2: Ibn Abu Ben Latif Ingmar el Mandur Gosrafnatit Gurin Hogomár.
0: Gorcsev Sábára nézett és vállat vont. Képzelem, amikor ennek a szökött legionárisnak azt mondták a gyakorlótéren, hogy Abu Ben Latif Mandur Hogomár, jobbra át! Abban a gazember Borodinban sohasem lett volna annyi udvariasság egy katonával szemben. Allah, bolondsággal vert meg! Kiáltott a zöld turbános marabú. Hogy ostoba szókkal! Ezeket most már hagyja, intette le idegesen Gorcsev. Egy marabút könnyen meglincselnek, ha két bemélyedés látszik az orratövén, a szemüveg gyomán. És aki a zöld turbánt hordja, az a próféta törvényei szerint disznóhúst és alkoholt sohasem élvezhet. Ön pedig egészbe véve egy disznó. Mert az oázis légkörét teljesen elrontja rumszagú leheletével. Csodálom, hogy nem veszik észre a benszülöttek. Hogy hívják? A marabú bágyattan mondta. Ibn Abu Be... Csak nem akarja újra felmondani a verset, kiáltott a Sába és Gorcsev. Figyelmeztetem, mondta Donald erélyesen. Magát ne hívják úgy, hogy nekünk a bemutatkozás miatt itt kelljen bevárni az esős évszakot. Pullover vagyok, vallotta megtörten a marabú. Pullover Mark, feltaláló. Azt hittem, hogy jól alakítom a Mohamedán főmufti szerepét. Még kígyóm is van. Egy marabú hatalmát érzem, ha illetéktelenül is. Nem félek a viperától. Akkor miért egy ilyen vacakvízi siklót cipel magával? Kérdezte Gorcsev, amit a sárfürdőző öregasszonyok sem félnek már. Azt különben egész jól tette, hogy nem hagyott meglincselni bennünket. A kígyó valóban nem tartozott a mérges fajtához. Vigye azt a dögöt, ha egy trobacsek mellett áll. Nem folytathatta, mivel megjelent két csendőr, és velük együtt sok arab. Igazi csendőrök. Kezd kínos lenni az ügy. No, gazemberek, mondta az egyik, velünk jöttek a legközelebbi hadtábig. Nekünk már van kísérőnk, felelt a királynő. Ne járasd a szád! És belerugott. De Teddy Ligázit! Észak felé a mi körzetünk következik, tehát átvettünk benneteket. Lóduljatok! Hiába, úgy látszik, a szerencse konokul ellenünk van. Az új csendőrök vitték a három foglyot. Manuelt a targoncá hagyták. A foglyok újra porban kutyagoltak, megkötözve, és csak a távoli homokdombok kecsegtettek némi árnyékkal. Vagy másfél óra múltán elérték a hullámos kanyart, és a csendőrök úgy kerültek mögéje velük, hogy derékszögben folytassák az utat e magas dombok árnyékában. Ekkor csoda történt. Mikor az oázist elnyelte a forduló, az egyik csendőr odajött hozzájuk, és elvágta a köteleiket. Nyújtsatok rá, mondta vigyorogva. Én Dietrich vagyok, és ez itt a barátom, egy Marion nevű olasz. Most ők hápogtak meglepetten. Hihetetlen, ez a két csendőr is szökevény. Ilyen még nem volt, mondta az olasz vidáman. Hemzseg mindenütt a szökött legionárius. Lassanként többen lesznek, mint az állománybeliek. Az a zöld turbános egy jó pofa, mondta Donald. Mint az éjszakra húzó vándormadarak, rajogban menekültek a katonák. Pullover próféta hozzátok tartozik? Kérdi Trovacek. De mennyire? Nagyszerű fiú. Itt fogjuk bevárni, felelte Marion. Miféle feltaláló az? Pontosan mi sem tudjuk. Kétségtelen, hogy feltaláló. Minden helyzetben feltalálja magát. Merre maradt a mi két kísérőnk? Kérdezte Sába. Rongárból jöttünk, csendőrökkel. Dietrich és Marion röhögtek. A posta mögött jól fejbevágtuk őket. Sokri-buhri, kettőt jól odamérve a nyakszirtájára. Aztán usgyi, le a ruhát róluk, de velük az árokba is kész. Az ő ruháikba jöttünk, értetek? Most mit néztek? Szent atyám! Ezek azt hitték, hogy Schmidt és Klausner igazi csendőrök. És elbántak a két kollégával. Hülyék! Üvöltött Gorcsev. Azonnal visszamegyünk. Azok épp olyan légionisták, mint mi. Egy trovacsek nem hagyja cserbe a társait. De mégsem indultak, mivel távolról, tevén, nyargalva feltűnik egy zöld turbános egyén burduszban. Ez a próféta lehet csak. Meghallgatják előbb, tán hírt hoz a kettőről. Veszettül nyargal. Uram, atyám, de hiszen ez Schmidt, rettenetesen összevert, vérző arca lihegve leugrik a tevéről, és a két megdöbbent csendőrre üvölt. Hülyék!
2: Miért hittétek azt, hogy erre valódi csendőr is jár? Öt száj maradt átva,
0: mintha vezényszóra tennék. Hihetetlenül ellátták a baját, az kétségtelen. Egész lila meg zöld. Elmondta, hogy a dorbézoló partizánoktól Klausner szerzett ruhát és tevét. De a teve a gazdájához van idomítva, és folyton kirúg. Mi ketten, magyarázta Dietrich, az egyik újabb csendőr, a portyázók után mentünk. Éjszaka két magányos beduinról szedtük le a ruhát. Itt most beleütköztünk a portyázók között két csendőrbe. Hát senki se veheti rossz néven tőlünk, hogy fejbe vágtuk őket, mondta úgy Schmidtnek, mint akit érzékenységében mélyen megsértettek. De miért van rajtad zöld turbán? Hol hagytad a marabut? Kérdezi Marion. Suhi neki, mondja megelégedetten és mérző szája Schmidt. Én lecsaptam a fejére az oldalfegyverrel. Klausner páros lábbal hasba rúgta, hogy a teve úsztatóba repült, és... Hát, teljes lett a fejetlenség. Kérdezték és vádolták egymást. Össze-vissza kiabáltak. Rohamkést rántottak egymásra. Trovacsek és Donald megakadályozták Dietrichet, hogy leszúrja Schmidtet. Gorcsev és Sába Schmidt mellén térdeltek, és Jörgens kijelentette, hogy ez hallatlan. Kis hián újra kitört a botrány, azon az alapon, hogy a tűzoltók itt ne povázzanak. Egy trovacsek ezt nem tűrheti. Dietrich közölte, hogy a marabú nélkül nem mozdul, mert Pullover a barátja. Már-már vér folyt, ami ezeknél az embereknél nem ritkaság, amikor elhatározták, hogy két ember visszamegy a prófétáért, és elhozza a teveúsztatóból. Sába és Gorcsev kijelentette, Donald, Manuel, Trovacsek és Jörgens is, hogy aki nem fogadja el őket vezetőnek, az mehet. Marion dörmögött valamit, hogy ő elfogadja. Dietrich meg nem is szólt, és a két ember nekivágott éjszaka, hogy visszamenjen Pullóverért. A prófétát síralmas állapotban hozták el a teveúsztató mellől. Később három újabb szökevénnyel gyarapodott a társaság. Ezek a hegy felől jöttek, az Atlasz déli nyúlványa irányából. Közben úgy, ahogy összebarátkoztak Pullover, Dietrich, Schmidt, Klausner, Sába, Gorcsev, sőt Manuel is valamennyiükkel az összvérkordéban, őrizgetve utolsó útján azt a kis egészségét, ami megmaradt. Elsősorban Gorcsev megható, gondos ápolása következtében. Állandóan figyelte, gondozta Manuelt, és az általában szomorúan, mélységes szeretettel nézte. Az Ulgai híd táján jártak, amikor feltűnt egy vasúti pályaőr. Olyan apró ember volt, egy jókora kecskén léptetett, kezében tokos zászló, porrán szemüveg és egy rettenetes bibircsók. Halló! Szólította meg Gorcsev. Honnan? Ez egy dühös ember volt. Maguk is szöktek? Most elmondjam? Hát hülyének néz? Miért? Az apró ember tehát valahol leütött egy vasúti baktert. Emiatt később el kellett bújnia a szembejövő karavánok elől, mivel egy pályaőr igen feltűnően tarkította volna a csapatot. Aztán rettentő szomorúságára kecskéjét szerencsétlenség érte, miáltal az kimúlt. Nekifutott fejjel valami fatönknek. A kis pályaőr sohasem tudta meg, hogy a fatönk, melynek a boldogtalan pára nekifutott, egy Klausner nevű mészárosnak a kezében volt, és nem is a kecske futott, hanem a fatönk. Egy trovacsek ezt nem tenné, szólt a köpcös. De botrány lett, amikor egy jelszóval meg akarták tagadni a húsadagját. Ho-ho, az a gyilkosságra vonatkozott, és nem a kecske pecsenyéjére. Szóval megették a kecskét. Mivel élelem kevés volt és sehol oázis, később még megették az egyik tevét is. Ez úgy kezdődött, hogy Pullover próféta szerint az állat rakoncátlan, kirúg, és aki nem vigyáz, azt megharapja. Egy ilyen elvetemedett állatot legokosabb még idejében elfogyasztani. Úgy is lett. Hát, furcsa. Furcsa tevét enni. Na, végül is nem rossz a húsa, mondogatták egymásnak. Kevés meggyőződéssel. Azért, mikor a második teve is rakoncátlankodott, ő is követte megboldogult társát. Miután elfogyott, és a nagyétkű Schmidt a néhai állat nyergét fixírozta mélapus tépelődéssel, nem sok hiányzott ahhoz sem, hogy azt is ízletesnek találják. Másodnapja nem ettek. Dietrich megjegyezte, hogy ez az összvér is, amelyik a kordét húzta, teljesen rakoncátlan, és Klausner közölte Marionnal, hogy a bestia éjszaka meg akarta harapni. Pullover próféta megrendülten vizsgálta Klausner karját, és baráti aggodalomtól áthatva hangoztatta, hogy Klausner vére az égre kiált. Valami tenni kell, mert lehet, hogy az összvér veszett. Sába osztotta Pullover véleményét abban, hogy tegyenek valamit a veszettség ellen, és javasolta, hogy tüzes vassal égessék ki Klausner sebét. Erre nem találták a sebet. Befort. Viszont Gorcsev közölte, hogy az összvért nem ehetik meg. Azután magában morgott, hogy ez a Pullover teljesen rakoncátlan, és éjszaka, mint a beleharapott volna, legfőbb ideje, hogy ennek az állapotnak véget vessenek. Ezért Gorcsevet majdnem meglincselték, és a sorsüldözött feltaláló reggelig nem hunyta le a szemét, és kezében két töltött revolverrel várta a hajnalt. Az összvér maga viseletéről többé nem esett szó. Másnap este rendkívül éhesek voltak, és távol néhány duár tűnt fel. Ott valószínűleg egy partyázó törzs tanyázik. Klausner, Sába és Pullover elhatározták, hogy kikémlenik őket.

0: Tilos Rádió FM 90.3, harmadik utas, és végre megérkezett vendégünk, dr. Singer András, az Artisius főigazgatója. Üdvözlünk, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást. Hát itt már belekezdtünk a témába egy kicsit, a chat falunkon már jönnek a vélemények. Egyáltalán miről beszélhetünk, szerzői jog? Én amikor a meghívó levelet írtam, akkor azt fogalmaztam el ilyen szép költőnek, hogy beszélnénk a szerzői jog múltjáról, jelenéről és jövőjéről. Persze ez nyilván meghaladja a műsor terjedelmét, de egy pár szóval szerintem föl kéne vezetni, hogy mi is ez a szerzői jog. Inkább az, hogy ez mikor jelentkezett, és ez hogyan változott így a fő vonalakba, hogyha lehet egy ilyen kérdéssel kezdeni így rögtön az elején.
1: Sziasztok, üdvözlök mindenkit, a hallgatókat is. A szerzői jog maga nem olyan nagyon régi, mint a polgári jog egésze, vagy más hagyományosabb jogterületek. Az 1700-as években keletkezett ez Angliában, és annak az egyenes folyománya, hogy ugye Gutenberg feltalálta a könyvnyomtatást. Ez volt az első olyan technikai eszköz, ami tulajdonképpen lehetővé tette azt, hogy a műveket úgy sokszorosítsák, hogy arra közvetlenül a szerzőnek ne legyen már ráhatása. Ugye addig a kódex másolás korában nem volt olyan írtó nagy jelentősége annak, hogy a fizikailag létező példány tulajdonjogától valamilyen elkülönülő...
0: Azt megkapta, aki megcsinálta.
1: Hát azt megkapta, aki megcsinálta, illetve ott valamilyen szinten volt ráhatása a szerzőnek, hogy kinek adta oda, hogy készültek a másolatok. A nyomtatás volt az első olyan eszköz, ami felvetette azt a kérdést, hogy nincs egy olyan a fizikai tulajdonjogon túli valamilyen fajta szellemi tulajdonjoga a szerzőnek, vagy nem kéne ilyet neki adni, ami az ő sajátos viszonyát az ő művével körülírja, és jogilag is körbe bástyázza. És hát Angliában indult el ez a folyamat, és aztán a francia forradalom idejében végül is Franciaországban is, és a világszerte elindultak a szerzőjogi törvények, és a 19. század végén 1886-ban született az első olyan nagy sokoldalú egyezmény, ami megpróbálta a világon azonos szintre hozni a szerzőjogi jogszabályokat. Ez a Berni uniós egyezmény, ami minden szerzőjogász bibliája, alfája és omegája, stb. Ennek Magyarország is tagja, meg még rajtunk kívül körülbelül 158-160 állam a világon, tehát azt lehet mondani, hogy a szerzőjog alapvető kérdéseiben többé-kevésbé egy ilyen harmonizált világszintű védelem él.
2: És mi a helyzet rögtön mindenkinek ez a kérdése a jogosultságokkal? Tehát, hogy ki kaphat a szerzőjogi termékeire védelmet, és ezt hogyan fogja materializálni, hogyan kerül a kezébe ennek a jussa?
1: Pontosan ez az említett Berni uniós egyezmény mondja ki azt, hogy mindenfajta regisztráció levédetéstől függetlenül a mű megalkotásának a pillanatában védett. Minden országnak olyan szerző jogszabályt kell hoznia, aki tagja ennek az uniónak, ami ezt biztosítja. Vagyis ahogy én megírom a verset, vagy lejegyzem a kottát, vagy feléneklem a dalt, és az asztalfiókba akár beteszem, ez onnantól kezdve szerzőjogi szempontból védettnek minősül, tehát minden olyan legenda, ami arról szól, hogy ezt le kell védetni, vagy el kell valóba vinni, vagy rá kell ütni a bekarikázott C betűt, az ma már nem igaz. Volt olyan időszak, amikor Amerikában ez még igaz volt, 89 előtt. Az, hogy aztán hogy tudja gyakorolni ezeket a jogait a szerző, az persze függ attól, hogy tudja bizonyítani, hogy mégiscsak ő a jogosult. Mondjuk zenében, irodalomban nincs olyan nehéz dolga, mert ugye működnek Artisiushoz hasonló szervezetek világszerte, nálunk van egy nyilvántartás, ha ide behozza, mi elteszünk egy példányt belőle, nyilván abból dolgozunk utána mi is, amikor a jogdíjakat felosztjuk, de innentől kezdve ő ezt tudja bizonyítani más műalkotásoknál, szoftver vagy építészeti mű, érdemes esetleg egy közjegyzőhöz elvinni, letétbe helyezni ott, vagy vannak olyan technikák is, hogy van, aki beteszi borítékba, és elküldi magának postán, és akkor az átborítékot nem nyitja föl, és rajta van a postai bélyegző, és ezzel ő azt gondolja, hogy lehet bizonyítani.
2: Tehát ez
1: azt,
2: nagyon misztikusnak tűnik. Nincsen egy átfogó szervezet, ami a szellemi termékek védelmére.
0: Mire vonatkozik egyáltalán, hogy szellemi termékekről van szó, hogy hallottunk könyvekről, filmekről, zenéről,
2: szoftverről, építményekről, ugye?
0: Szabadalom? Ez is ide tartozik?
1: Nem, a szabadalom az
0: vagy
1: más.
0: Hol a határ?
1: A határ ott van, hogy a szerzőjog az a szellemi alkotó tevékenység útján létrejött egyéni eredeti műveket védi az irodalom, a tudomány és a művészet területén. Ettől elválik az úgynevezett iparjogvédelem, aminek része a szabadalom, meg a védjegy, meg mondjuk a földrajzi árujelző, ahol nem alkotásokat védünk, hanem általában szabadalom területén találmányokat, ahol az a lényeg, hogy a technika adott állásához képest valami újat mutasson, nem pedig az, hogy egy egyéni kifejezésmód útján létrejött műalkotás legyen. A védjegy az egy árujelző, tehát ott is igazából nincs jelentősége annak, hogy az egy műalkotás vagy nem műalkotás, hiszen egy egyszerű szó is kaphat védjegy oltalmas, hogyha az nem mondjuk olyan általánosan használt, hogy tej például, hogy nyilván nem. A nagy különbség az, hogy a szabadalomnál is, meg a védjegynél is van egy regisztráció, tehát te akkor kapod meg a védelmet ezekre a jogi oltalmi tárgyakra, hogyha az keresztül megy egy eljáráson, amit a szabadalmi hivatalok folytatnak világszerte, ők megvizsgálják, hogy ez a találmány ez valóban új-e, megnézik a technika adott állását, és ahhoz képest meghatározzák, hogy van-e olyan feltalálói lépés emögött, ami miatt ezt a védelmet meg kell adni.
2: Térjünk vissza a zenéhez, meg a számunkra közelebb álló, illetve kézzelfoghatóbb dolgokra, hogy van egy ilyen bizottság mondjuk Magyarországon, aki a hozzá beérkező zenéket próbálja eredet szempontból bevizsgálni, tehát hogy nem plágiumról van-e szó, illetve valóban tartalmaz-e újítást?
1: Ugye a zenénél nem annyira az újítás, hanem a megkülönböztethetőség a lényeg, és plágiumról vagy engedély nélküli felhasználásról akkor beszélünk, amikor felismerhetően tartalmazza az a zenemű, vagy irodalmi mű, vagy építészetű, bármilyen szerzőjogilag védett mű, valamely más már létező műnek a felismerhető részletét.
2: És ez mennyi százalék? Ez szokott vitákra okot adni, hogy hány százalék
1: legyen? Erre szoktam azt mondani, hogy 26,5, tehát nyilván erre a kérdésen nem lehet így választani, mennyi százalék, ugyanis ezt egyedileg kell vizsgálni. Tehát vannak a szerzőjog, amiként milyen 10-13 éve foglalkozom ezzel, annyi legenda van a szerzőjog területén, legalább mint Atlantisszal kapcsolatban. Az egyik ilyen legenda, hogy X másodperc, vagy Z taktus, vagy nem tudom milyen határ alatt átszabad venni a művet, nincs ilyen, tehát ez nem létezik. Ha felismerhető, akkor engedélyt kell kérni. Ez alól egy nagyon enyhe kivétel van, a zenei idézet fogalma, ami azért elég ritkán fordul elő. Ez mondjuk ilyen tribute műveknél szóba jöhet, amikor egy-egy taktust, vagy tehát valamilyen utalást beleteszek a számba egy másik
2: de
1: műre.
2: De ez például az én zenémet felértékeli, és ezek szerint az eredeti szerző, akitől utalok, az nem kap ezért pénzt, hiszen én mondhatom azt, hogy tiszteletből beletettem egy részletet az én számomra.
0: Az előbb volt már egy telefon itt műsoron kívül, azt esetleg elmondanád, hogy
2: igen, egy nagyon érdekes
0: zenekar, egy érdekes példa.
2: Szentendrei zenekar, aki nem ad ki soha semmilyen felvételt, nem jelent meg lemeze, játszik egy Billy Cobham számot, de úgy játszom, hogy a már masszivatagféle feldolgozást is beleilleszti. Egyrészt, hogy most kinek fizessen jogdíjat, gondolom az Artisusnak, és ő majd szétosztja, mivel nem jelent meg tőlük semmi. Hogyan történik ez a dolog? Ezt kérdezik.
1: A zenekarnak először is nem kell jogdíjat fizetnie, hanem ahol ők koncerteznek, és ugye ez is egy ilyen gyakori legenda, hogy a saját zeném után kell fizetni az Artisusnak, és akkor innentől indul az ekézés. Megláttam, hogy az üres CD-kről is kell majd beszélni, az örökzöld téma. De a lényeg az, hogy a koncert szervező fizeti be a jogdíjat, hiszen ő az, aki ezt az egész rendezvényt összeáll, szervezi, ő leadja a műsort az Artisiusnak, amivel megjelöli, hogy mely számok hangzottak el, és az alapján mi felosztjuk. Tehát ez a zenekar akkor azt kell, hogy ráírja az adatközlő lapjára, hogy ez a Billy Cobham szám messzivetek fél feldolgozása, és akkor azonnantól kezdve nálunk már megtalálja a helyét. Ha szabad egy kis reklám, van nekünk most egy új koncert bejelentő rendszerünk, ez teljesen online most már, koncert online néven az interneten valaki rákeres, ezt megtalálja. Ennek az a lényege, hogy mind a zenekarok, mind pedig a fellépő helyek most már online közölhetik velünk a játszott műsorokat, meg a koncerteknek a helyszínét, stb.
2: De ez nem azért jött létre, mert hatalmas nagy probléma, hogy üres műbejelentők jönnek be, és csak általányt fizetnek, ami egy nagy kasszába megy be, ami végül is nem nevesíthetően kerül majd kiosztásra? Mert én korábban...
0: Általányt fizetnek, vagy nem fizetnek,
2: ezt láttam a legnagyobb problémának, hogy nyilvános szórakozó helyeken és koncerteken lejátszott zenéket nem nevesítenek, ezért egy általányt fizetnek be, ami őket már jogosítja azoknak a zenéknek a lejátszására. Viszont mondjuk Kassa Tibi például nem fogja megkapni a száma után a pénzt, mert nem jelentették le.
1: Igen, a ketté választani a dolgot, ahol élő zene van, ott kötelező ilyen műsorközlő adatlapot leadni, és ott hát...
2: Ennek hogy megy a behajtása? Mert én azért voltam már egy-két koncerten, és nem biztos, hogy mindegyik le volt jelentve.
1: Ez így van. Igen, tehát igen. Nem mondom, hogy 100%-osan működünk, hiszen nem tudunk mindenhol ott lenni, tehát nekünk van egy bizonyos létszámunk, amivel dolgozunk, de pont ez az online rendszer is ezt akarja megkönnyíteni, hogy ez gördülékenyebben menjen, de egyébként, ha szerzői reklamáció érkezik be, akkor egészen biztosan felkeressük azt a helyet, amúgy meg van egy olyan nyilvántartásunk, amiben az összes létező hely szerepel, tehát több mint 60 ezer partner van regisztrálva az Artisiusnál, és van egy olyan nagyon szigorú belső ügyviteli szabályzat, ami kimondja, hogy minden helyre legalább 2 évente egyszer be kell, hogy tévedjen egy Artisius ellenőr. Az én egyik kedvenc statisztikám az Artisiusszal kapcsolatban az a szám, hogyha az év összes napjának minden óráját összeadjuk, ide értve a hétvégéket, ünnepnapokat, éjszakákat, és akkor 16,41 másodpercenként benyit valahova egy Artisius ellenőr az országban.
2: És mit tudhatunk az Artisius ellenőrökről? Mert egy kicsit azt hiszük, hogy ez egy hivatalos szervezet, mások azt mondják, hogy ez csak egy behajtó cég. Mi az igazság?
1: Az igazság az, hogy az Artisius egy egyesület, ennek több mint 1700 magyar szerző, szövegíró és irodalmi szerző a tagja.
0: Én is tagja vagyok, igen.
1: És ennek az egyesületnek van egy kb. 150 fős munkaszervezete, ugye ezt vezetem én, és ez a munkaszervezet hivatott arra, hogy a jogdíjakat beszedje, a jogosítást végezze, és a dokumentációt és a felosztást is végrehajtsa, és ezen a munkaszervezeten belül van egy olyan egység, akik vidéki régiókban, illetve budapesti kerületekben gyakorlatilag helyszíni ellenőrzést végeznek.
2: Tehát mindenhol, ahol zene szól, várhatnak Artisius ellenőrt, hiszen ahol másnak a szellemi tulajdonát, mondjuk úgy az önálló vagyonszerzésre felhasználják, ott az Artisius megjelenhet és követelheti az illető szerzők vagy előadóknak a jussát, ugye?
1: Igen, az tény, hogy mivel nem vagyunk hatóság, tehát semmifajta plusz jogosítványunk egyébként nincsen. Ez egy ilyen magánjogi jogviszony, tehát az én, ha tetszik, az én termékemet te megvetted, illetve hát használod, ezért én nekem van egy publikált díjszabásom, hogy mennyit kellene fizetni. Én azért megyek be az üzletbe, ami egyébként nyilvános, hogy megnézzem, hogy milyen körülmények között, milyen mértékben történik ez a felhasználás. Kollégák ott felvesznek egy adatlapot, és az alapján történik a számlázás.
0: És hát ezt úgy kell elképzelni, mintha az Artisius a zenésznek az ügyvédje lenne, vagy egyfajta?
1: Hát a közös jogkezelés, ahogy ezt nagyon precízen hívják, amit mi csinálunk, annak az a lényege, hogy az egyedileg érvényesíthetetlen, vagy nagyon rossz alkupozícióban érvényesíthető szerzőjogokat összeadódnak tulajdonképpen a jogosultak önkéntes elhatározása útján, mert az Artisiust 1907-ben maguk a jogosultak hozták létre, és világszerte az Artisiushoz hasonló szervezeteket a szerzők tették, rakták össze, és utóbb került rá erre az a jogi köntös, ami most egy kicsit megkönnyíti már a jogérvényesítést, de valóban úgy kell minket tekinteni, hogy mi nem egy arctalan behajtó cég vagyunk, ahogy te fogalmaztál meg, hogy sokan szoktak fogalmazni, hanem mi azoknak az alkotó kreatívoknak a képviselői vagyunk, akik egyenként nyilván nem fognak tudni oda menni az összes kocsmához, ahol szól a rádió, és azt mondani, hogy hát valószínűleg el fog nekem hangozni a dalom a következő egy évben, és én azt gondoltam, hogy ezért mondjuk 45 forintot kérnék.
2: Tehát ez... Na de ez az, hogy úgy tudom, hogy nem is kérhet semmit, hanem ti állapítjátok meg az Artisiusban, hogy mi jár neki. És ezt például, ezt a súlyozást hogyan találjátok ki? Ezt... Én amikor voltam benne megkérdezni, hogy ha már zenész vagyok, hogyan tudom a lejátszott zeném után a legtöbb pénzt keresni? Azt mondták, hogy a koncertek műben jelentő lapja alapján jön a legtöbb pénz, utána a rádiós, tévés lejátszások és egyéb felhasznált zenék. Így van ez.
1: Ugye mi nagyon sok területen dolgozunk, talán érdemes elmondani, hogy melyek ezek. Valóban a koncert, a rádiós tévés sugárzás után szedünk be jogdíjat, a kábel tévéktől szedünk be jogdíjat, most már az internetes tartalomszolgáltatások után szedünk be jogdíjat, mi érvényesítjük az üres hordozók után a magánmásolási lehetőségre tekintettel fennálló jogdíjat, mit hagytam ki, vendéglátóipari és kereskedelmi gépzene, háttérzene utáni jogdíjat is. Most ennek a sok rét feletti összegnek, ami hozzánk befolyik, a felosztása, az egy úgynevezett felosztási szabályzat szerint zajlik, amit hála a jó Istennek nem a munkaszervezet állapít meg, hanem gyakorlatilag az Artisjusznak a közgyűlésén megszavazott.
2: De ez egy nemzetközi határozat, vagy itt egy nem, magyar specifikus?
1: Nem, ez minden jogvédő szervezet saját magának állapít meg ilyet, nem csak a külföldiek, hanem a belföldön működő egyebek, tehát van ugye itt Filmjusz, meg...
2: De mondjuk
0: igen, és pont erről akartam megkérdezni, igen.
1: Meg Mahasz és társai, tehát nem az Artisjusz az egyetlen közös jogkező, csak mi vagyunk mondjuk a legnagyobbak, meg a legrégebbiek, ezért általában, ha elkézni kell, akkor minket szoktak megtalálni. A lényeg az, hogy ez egy demokratikusan felépített szervezetrendszer, és magát a felosztásnak az elveit és a konkrét szabályait, tehát az algoritmust is maguk a szerzők határozzák meg. Ebbe bármikor bárki beleszólhat, és hogyha a megfelelő szerzői többséget tud maga mellé felállítani, akkor nyilván ez meg fog jelenni a felosztási szabályzatot.
2: De mondjuk itt van egy konkrét kérdés, az illetőnek játsszák a Mr. 2 rádión a zenéjét, és nem kapott érte pénzt, hogyan tud utána menni? Lehet, hogy 42 forintról van szó, ez mondjuk egy teoretikus kérdés.
1: A MR2 gondolom. A MR2 természetesen fizet nekünk jogdíjat, ugye a Petőfiről van szó, és ad hozzá egy adatsort. Most el lehet képzelni, hogy az mondjuk 1 millió elhangzás per év, negyed évente kapjuk meg ezeket az adatsorokat, és hát például erre egy külön kollégám van dedikálva, hogy az összes ilyen reklamációt, amit például ez az illető is megtehet felénk, az behajtsa a rádión, és kéri az adatok pontosítását, meg hát dolgozunk együttműködésben olyan cégekkel is, akik monitorozzák ezeket a rádióadásokat. Nyilván önmagában egyik forrásban sem lehet 100%-osan megbízni, ezért próbálunk többféle képpen adatokat szerezni, sőt, hát van nálunk egy ilyen élő real-time monitoringos, monitoring és rögzítés is, tehát ha bármi történik, akkor utána tudunk nézni, hogy valóban megtörtént az az elhangzás.
2: És akkor mondjuk felfedezték, hogy ő neki lejátszották, legyen az 9-szer a számát ez alatt az időszak alatt. Úgy tudom, hogy van egy kifizetési idő, tehát minden hónap májusban van
1: minden
2: a kifizetés,
1: a májusában.
2: És év végén van ennek az összegyűjtése, és májusra kerül kiértékelés és kiosztásra.
1: Igen, ugye? A felosztás az mostani időszakban kezdődik el nálunk igazából, tehát körülbelül ez az időszak, ameddig lezárjuk a beérkezett adatokat, és akkor, tehát ez egy elég bonyolult algoritmus, tehát ez egy darabig fut azért a számítógépeken, meg sok tényezőtől függ, de valóban májusban osztjuk föl a rádiós televíziós jogdíjakat, és a fél éves koncert jogdíj felosztás is májusban van. A lényeg az, hogy a rádiók a reklámbevételük után fizetnek jogdíjat. Tehát a reklámbevételnek egy bizonyos százaléka az ő jogdíjuk, ezért cserébe a teljes világ repertoárból azt játszanak le, amit akarnak, és amikor ez a lejátszás megtörtént, és hozzánk elkerül az adat, akkor nyilván a felosztási szabályzat adta algoritmus szerint a pénzt összehozzuk a lejátszott művekkel.
2: Ez megtörténik, tehát rengeteg előadót ismerek, aki panaszkodik azon, hogy ő hallott a rádióban, és még arról 42 forintról se kapott értesítést, feltétlenül 5000 forintig azért ez gyűlik, tehát hogy nem minden 42 forintot postáztak.
1: Igen, van egy limit, ami azt hiszem 1000 vagy 2000 forint, de ugye te előadókról beszélt, és itt talán ezt is tegyük rendbe, hogy az Artisjusz zeneszerzőket és szövegírókat képvisel, tehát az előadóknak megvan egyébként a saját maguk szervezete, az előadó művészi jogvédő iroda, és a rádiókkal ők is kapcsolatban vannak, tehát érdemes nekik az EI-nél keresni a pénzüket. Ami a mi felosztásunkat illeti, mindig van reklamáció, mi azért évente 6 és 7 ezer közötti magyar jogosultnak fizetünk ki jogdíjat, tehát egészen biztosan nem állítom azt, hogy mi 100%-osan minden egyes percnyi elhangzást megtaláltunk és azonosítottunk.
2: De azt mondod, hogy reklamációnak van helye, tehát hogyha a számunkra
1: regisztrálva
2: és
1: hogyha utólag ki is derül az, igen, hát persze nyilván kell, hogy legyen műbejelentés.
2: És akkor hogy történik az, amit te mondtál, az ideális helyzet, hogy én írtam az asztalfiókomnak, ám viszont hallom ezt a számot, és bemegyek reklamálni, hogy...
1: Hát akkor célszerű egy műbejelentéssel a hónod alatt érkezni, amihez kottát vagy hanganyagot kérünk, nem kell.
2: És én az eredetiségemet hogyan fogom tudni igazolni abban az esetben, ami most van, mondjuk ez a példa esetén, hogy én megírtam ezt a zenét, talán elfütyültem valahol, valaki talán meghallott, utána írt belőle egy számot, én mégis hogyan tudnám jogosítani, mondjuk nincsen pecsét a fiókomban, ezért nem tudom azt mondani, hogy ez korábban készült.
1: Hát ugye abban az esetben, hogyha te azt állítod, hogy egy mondjuk nálunk már bejegyzett mű az igazából a te korábbi alkotásod, vagy annak a felhasználásából készült,
0: akkor nehéz lesz.
1: Nem feltétlenül, mert létezik természetesen ilyenkor polgári peres út. Tehát az artisztus ilyenkor azt csinálja, hogyha valaki ezt bejelenti hozzánk.
2: Volt akkor, már ilyenre például?
1: Hát hogyne. Hát azért ez nem azt mondom, hogy nagyon nagy nagyságrenden, de ez előfordul. Tehát minden évben több ilyen eset van. Erre van nekünk egy eljárásunk, ami körülbelül úgy néz ki, hogy abban a pillanatban, ahogy valaki bejelenti, hogy az X mű az az övé, és nem pedig az, aki nálunk nyilván van tartva, akkor mi felfüggesztjük a jogdíjaknak a kifizetését, úgynevezett függőszámára tesszük, beszedés, azt természetesen folytatjuk, és van egy határidő, amin belül annak, aki azt mondja, hogy ez az ő műve, bizonyítania kell felénk, hogy ő valamilyen lépéseket tett, tehát mondjuk polgári peres eljárást indított. Mert nyilván csak egy ilyen egyszerű bejelentésre nem lehet a világ végéig függőre tenni mondjuk akárkilyen, akármilyen szerzőnek a művét. És ha elindított ezt az eljárást, akkor az eljárás végéig mi függőbe tartjuk a kifizetéseket, és ahogy a bíróság aztán határoz, az alapján pedig utána feloldjuk ezeket a pénzeket. A bíróság pedig ilyen esetben
2: Milyen döntéseket ismersz, hogyha kérdez?
1: Hát általában a szerzőjogi szakértő testületnek szokta a segítségét hívni, ami egy olyan körülbelül 200-300 főből álló testület, a szabadalmi hivatal mellett működik. Ebben kétféle figurák vannak, egyrészt szerzőjogászok, másrészt pedig művészek.
2: Alkotóművészek,
1: az alkotóművészet minden területéről, szoftvertől, építészeten át zenéig.
2: És ez azért nagyon szép, hogy a szoftver írást, ezt alkotóművészetnek tekintjük immár.
1: Hát szerzőjogi oltalom alá esik. Egyébként Magyarország világszínvonalon a legrégebbi olyan országok közé tartozik, ahol ez egyértelműen eldőtt már a 80-as években, 83-ból származik az első ítélet, amikor már kimondták, hogy a szoftver is szerzőjogi oltalom alá kerüljön. Volt ebben egy kis vita, mert volt, aki szabadalmat szeretett volna, de most ebben nem menjünk be bonyolult kérdést. A lényeg az, hogy ez a szerzőjogi szakértő testület, ez önkor összeül, meghallgatja a két felvételt, megvizsgálja a keletkezés körülményeit, művészi jelleget, stb. És azért hát az esetek többségében el tudják dönteni, hogy most akkor kinek van igaza ebbe a vitába. Tehát nyilván...
2: És mi történik egy olyan esetben, hogyha egy rossz a karója, egy zeneszerzőnek bejelenti azt, hogy bizony ezt a magyar számot nem ez a magyar ember írta, hanem mondjuk egy német, holland, amerikai szerző, egy korábbi száma van egy-egybe átemelve. Ilyen esetben mi történik?
1: Hát ebben az esetben ugye azt lehet tenni, hogy ugye azt a holland vagy amerikai szerzőt is képviseli egy jogvédő társaság, és ilyenkor ő hozzá továbbítjuk ezt a
2: kérést. Tehát például egy ilyen rosszakarói levél nyomán elindul
0: csak
2: el egy nyomozás.
0: Csak nem a Bergendi ügyre gondolsz.
2: Nem feltétlenül, csak mint egy példa, tehát, hogy azért a zenei plagizáció az egy működő dolog.
1: Igen, hát mi magunktól egyébként nem indítunk ilyen eljárást, hanem hogyha valaki ilyet észlel, akkor ahhoz az adott művészhez vagy az őt képviselő hasonló külföldi közös jogkezelőhöz fordulhat, és ha onnan visszajön hozzánk egy jelzés, hogy valóban ők is ezt alaposnak találják, akkor ugyanez az eljárás indul el, amit az előbb mondtam, csak nyilván a határidők ott kicsit hosszabbak, mert egy külföldi perítés.
2: Meg úgy tűnik, hogy Magyarországról nem tudnak olyan hatalmas összegeket bekasztízni maguknak. Én nem tudom, hogy milyen kifizetések zajlanak, lassan át kell térnünk arra például, hogy az általánydíjas befizetések hova kerülnek, mert ez mindenkit nagyon izgat.
0: Na, én is hadd kérdezek egyet, hogy közben itt ugye elhangzott egy csomóféle szerzői jogvédő szervezetnek a neve, hogy előadók, akkor filmesek, gondolom, akkor nem tudom, mindenféle...
1: Vannak
0: lemezkiadóknak, illetve gondolom, hát nem tudom, lemezlovasoknak is biztos már van valami szövetsége, hogy hogy osztják itt a dolgokat, mivel ugye itt elhangzott előbb, hogy az Artisius kezeli az élő koncertek utánjáró, és akkor hát szinte ez, mint hogyha az előadói jogvédővel is összefüggene, illetve hát ugye mondjak egy kérdés, hogy mire gondolok, hogy nem-e itt ilyen dupla fizetés is esetleg előfordulhat. Ugye most tegnap megkérdeztem, hogy a Tilos Rádió hogy áll itt ilyen szerző jogilag, és hát nagyon örömteli hírt hallottam, hogy az Artisiussal egy olyan szerződés kötött a Szabad Rádióknak a szövetsége, hogy kedvezményként nem ingyenes, vagy nem, vagy ingyenesen most ez...
1: Nem ingyenesen, de egy elég jelentős kedvezmény van, mert hogy egy szövetségbe tömörültek, és
0: így van. És tehát mindenki nagyon örül, hogy egy nagy kő legördült a működési feltételekről, viszont hát bejelentkezett hozzánk a Hamasz, vagy a Mahasz, és És hát most nem tudom, ilyen újabb sok millió forintokat kér sok évre visszamenőleg, miközben ugye sok évvel ezelőtt még ők nem jelentkeztek be sehol. Esetleg fog még jelentkezni más is? Illetve még akkor egy kérdés, hogy alakítsunk-e mondjuk mi is egy ilyen társadalmi egyesületet, mondjuk Tilos Jusz néven, esetleg kidolgozhatunk egy olyan tematikát. Hát van-e vége ennek, illetve van-e valami fixálóztása?
2: Rögtön az a problémám, hogy mondjuk itt a Tilosban azért 90%-ban olyan zenéket játszunk, ami hát azért elég nehéz utána menni, vagy nagyon ritka egyedi felvételeket, mondjuk egy 1960-as évekbeli kambodzsai rockzenét, de ezt hogyan fogják rajtam behajtani? Hogyan kapja meg az öreg kambodzsai zeneszerző az egy forintját?
0: És ugyan hát most az nagyon sok kérdést föltettünk, szóval itt, hogy
1: kéne lassan jegyzetelnem. Akkor talán kezdjük a többi közös jogkezelővel, tehát azért ki van ezt találva. A hatályos jogszabály azt mondja, hogy minden jogosulti csoport minden jogára csak egy-egy szervezet jegyezhető be országosan, tehát az a veszély nem áll fönn, hogy hozzátok más is idejön, és azt mondja, hogy a szerzőjog címén további összegeket kérne. Az azonban tény, hogy az Artisius a Tilos Rádiótól és bármely rádiótól csak a szerzőknek járó jogdíjat szedi be. Ugyanakkor a hangfelvételek tekintetében a szerzők mellett vannak jogai a kiadónak és az előadó művésznek is. És ezt a kettőt együtt szedi be a MAHASZ és az előadó művészi jogvédő iroda, tehát akik titeket megkerestek, azok ezt a két jogcímet próbálják meg érvényesíteni. Ez párhuzamos
0: vele. Ezt én értem, hogy ez egy másfajta jog, de akkor erre is van egy nevesített százalék, tehát hogy fel kell készülni, akkor mennyi a vége, szóval, hogy
1: így... Tehát úgy néz ki a dolog, hogy az Artisius, illetve bármely más közös jogkezelő által alkalmazható díjak, azok nem teljesen szabad árasak, mert ezeket minden évben közzé kell tenni, és közzététel előtt jóvá kell hagyatni az oktatás és kulturális tárcával. Tehát ezek megtekinthetők a közös jogkezelők honlapjain, hogy a reklámbevételnek és a költségvetési támogatásnak és az esetleges előfizetési bevételnek milyen százalékát kéri el az Artisius. Azt hiszem, hogy az EI és a MAHASZ ugyanezt a három csatornát próbálja meg a bevétel alapjaként azonosítani, és hát nyilván nálunk működnek ilyen kedvezményrendszerek is, hogy mondjuk akik érdekképviseleti szövetségbe tömörülve együtt jelentkeznek nálunk, azok kaphatnak bizonyos kedvezményt. Ez történt ezek szerint a Tilos Rádióval is.
0: Van valami ilyen hierarchia esetleg itt ezek között a magyarországi szervezetek között? Tehát mondjuk az Artisius nagyobb súllyal van jelen, mint mondjuk az EI?
1: Semmilyen jogszabályi hierarchia nincs, tehát őnekik párhuzamosan ugyanolyan törvényben rögzített jogosítványuk van, mint nekünk. Azt szerintem, hogy az Artisius több mint 100 éve működik, az nem alapoz meg hierarchiát, tehát erről nincsen szó.
0: Előbb én itt viccelődtem ezzel a Tilos Jusszal, de ezt már kitalálták, és úgy hívják, hogy Creative Commons.
1: A Creative Commons, amiről szintén lehetne 6 napot beszélni, azért nem pont az, amit te Tilos Jusz néven írtál körül. A Creative Commons az tulajdonképpen azért érdekes, mert miközben mindenki szereti a szerzőjoggal szembeállítani, ez a jelenlegi szerzőjogi rendszerben gyökerező és csak azzal együtt értelmezhető rendszer, ami azt mondja, hogy hozzunk létre a minden országban hatályos szerzőjogi jogszabályoknak megfelelő olyan kikötésrendszereket, amiket az emberek aztán egy-egy piktogrammal jelölhetnek könnyen, és azt mondják, hogy ha én ezt a piktogramot leteszem, akkor ez a Creative Commons szabályzata szerint azt jelenti, hogy én a következő dolgokat megengedtem a szerzőknek. Van egy mesterséges szembeállítás a szerzőjog hagyományos gyakorlói, akár a közös jogkezelők és a Creative Commons képviselői között, amit mi minden egyes alkalommal próbálunk oldani, ugyanis mi azt gondoljuk, hogy ilyen nyilatkozatot a szerzők hagyományos rendszerében egyébként sokkal rugalmasabban tehet meg a szerző, mint a Creative Commons-ban, mert a Creative Commons-ban be van szorítva 4-5, nem tudom hány kategóriába, azokon belül nem variálhatja a jogokat, míg a szerzőjogi törvény leírja, hogy A-tól Z-ig milyen jogaim vannak nekem, és azokat úgy gyakorlom, ahogy akarom. Nyilván ezek között van olyan, ami közös jogkezelés útján gyakorlódik, de egyébként például az interneten az irodalmi műveim tekintetében én nem csak ilyen-olyan piktogramokat tehetnék oda, hanem nyugodtan szabad szöveggel oda is írhatnám egyéb rendszer szerint, hogy én milyen felhasználásokhoz járulok hozzá, és melyekhez nem. És ami még a Creative Commons-nál egy érdekesség, és erről nem nagyon szoktak beszélni, az az, hogy a Creative Commons-os nyilatkozat nem visszavonható. Tehát ha én utóbb meggondolom magam, benne van a Creative Commons-nak a szabályzatában, legalábbis abban a szabályzatban, ami jogi nyelven van írva, és szerintem nagyon kevesen olvassák el. Ugye van egy Commons Deed, meg egy ilyen legal valami. Abban benne van, hogy az egyszer megtett nyilatkozat nem visszavonható.
0: És jól értem, hogy akkor az Artisjusznál is akár nyilatkozhatok úgy, hogy mondjuk nem kérem valami szolgáltatást, vagy lemondok valamiről,
1: vannak olyan lehetőségek, például a koncert és az egyéb ilyen nyilvános előadás tekintetében bárki oda jöhet hozzánk 2004. január, illetve május 1-e óta, és azt mondhatja, hogy ő igazából nem tart igényt az Artisjus szolgáltatásaira, mondjuk az internet vagy a koncert esetében, és ha ezt szeptember 30-ig felénk jelzi, akkor következő év január 1-től két joghatása van ennek. Egyrészt, hogy ő maga jogosíthatja a műveit, másrészt, hogy tőlünk nem fog jogdíjat kapni ezekre a
2: felhasználásokra. És ennek az ellentéte is érvényes, hogy valaki oda ment, hogy szeretné, hogyha jobban megfigyelnék a műveit, mert úgy érzi, hogy nincsen eléggé behajtva az a rengeteg pénz, ami járna neki.
0: Hát erre van most egy új menedzser típusra, ezt akartam szóba hozni, hogy találkoztam vele így a zenészi pályámon során, hogy akkor most már nem koncertszervező menedzser van, hanem aki utána megy a pénzeknek, szerzői jogi pénzek. Mondjuk összeszed 5-10 zenekart, és az jó pörög az üzlet. Hogyha ha utána megy, hogyha foglalkozik vele.
1: Azért az Artisjusznál nagy mértékben automatizált az egész történet, tehát én mondjuk nyilván itt kéne, hogy üljön egy ilyen menedzser, hogy elmondja, hogy pontosan mi az a plusz, amit hozzáad, de mi azért vagyunk, hogy ne kelljen ilyen menedzsert közbeiktatni a szerzők és az Artisjus.
2: De például
1: közé.
2: Én, mint szerző, oda tudok-e menni, hogy én azt hallottam, hogy nem tudom, hogy hányszázszor játszották a rádióban, koncerten az én szerzeményemet.
1: Nekünk van egy kifejezett ügyfélszolgálatunk, ahol ezt meg tudod
2: tenni. Igen. Hogyha mégsem kapok 100 forintot, hanem nullát, és azt mondják, hogy uram, önnek csak egyszer játszották a számát, míg én fotóval, videóval, barátaimmal élőben tudom bizonyítani, hogy mégis. Hogyan tovább?
1: Hát talán a barátaimmal élőben ez nem biztos, hogy olyan sokat nyom alatba, de hogyha arról van szó, és erről már beszéltünk, hogy igazolható, hogy ezek a művek játszásra kerültek, akkor gyakorlatilag be fogjuk tudni hajtani az erre vonatkozó jogdíjat, akár koncertről, akár rádió tévéről van szó, és ez nem egy esetben meg is történik, hogy szerző reklamáció alapján megyünk ki egy-egy helyre, és ott derül ki, hogy itt voltak felhasználások. Azért, hogy ez könnyebb legyen, még egyszer mondom, hogy most már egy online felületet is csatasorba állítottunk itt a koncert tekintetében, és bátorítanak mindenkit, hogy regisztráljon, mert minél többen vannak ezen, annál hamarabb elérjük azt a kritikus tömeget, amikor már gyakorlatilag ez egy szabvánnyá válik.
2: Értem, én most megint egy hallgató kérdést tennék fel, mielőtt rákanyarodnánk a legizgalmasabb és legsősebb kérdésünkre, a hova lesz a név nélkül megérkező sok milliárd forint című kérdés. De előtte azt kérdezi egy hallgató, hogy az adathordozókra kivetett mindenféle díjak hova kerülnek, illetve nem érzik-e, hogy ezzel az adathordozókkal kereskedőknek megnehezítik az itthoni dolgát, hiszen pár kilométerrel ide már őrületesen olcsón lehet kapni.
1: Összefügg a két kérdés, lehet róla együtt beszélni, mert az adathordozókra beérkező díj is egy ilyen címzés nélküli pénzösszeg, tehát mondjuk úgy, hogy ha most egy kicsit az általány díjak felosztásáról beszélhetünk, előtte még akkor néhány szót arról, hogy az üres hordozó díj és a hazai kereskedők stb. A helyzet az, hogy az Artisjus által alkalmazott üres hordozó díjak, azok az európai átlagon vannak megállapítva. Ami elég szerencsétlen geopolitikai helyzetünk az, hogy ugyanakkor Szlovákia, aki mondjuk ennek az európai átlagnak az 1%-át se éri el a jogdíjak tekintetében, az pont mellettünk van. Ugye általában az azért hangzik el, hogy miért kell az Artis Jusnak a szlovák jogdíjaknál nem tudom hányszor magasabb díjakat beszedni. Ezt lehet így nézni a két ország relációjába, de én meg azt mondom, hogy miért kell az egyetlen lefele kilógó európai országhoz harmonizálni a kreatív alkotók díját. A szlovákok elkövették azt a hibát ezelőtt mondjuk 10-15 évvel, hogy százalékosan állapították meg a jogdíj mértékét, méghozzá a piaci árhoz, a hordozók piaci árához. Na most attól, hogy a technika úgy alakult meg, a tömegtermelés valahol Tajvanon, hogy ezek az árak ezek csökkennek, attól még arra a kapacitásra ugyanannyi jogvédett tartalmat lehet egyébként rámásolni, tehát nem azt mondanám,
2: itt,
1: hogy semmilyen korreláció
2: van. Hogy ennyi erővel a levegőt is meg kéne adóztatni, hiszen ott hang, a levegőn keresztül halljuk ezeket a csodálatos dalokat.
1: Igen, vannak ilyen szuper ötletek, ha gondolják, ha hallgatók, akkor majd foglalkozunk ezzel is, ha tényleg ezt szeretnék, de azért itt egy dologra felhívnám a figyelmet. Amikor ennek az üres hordozó díjnak, amit tényleg a legtöbb embernél, ha az Artis Jus szóba kerül, akkor ez vágja ki a biztosítékot, és azt hiszem, hogyha megkérdezik, hogy miről ismert az Artis Jus, akkor mindig ez merül fel. Ennek a jogalapját illeti, itt azért el kell mondani egy pár alapvető dolgot. Egyrészt Magyarországon jelenleg a magáncélú másolás szabad. Ez azt jelenti, hogy ha ebből nekem közvetett vagy közvetlen hasznom nem származik, akkor én magáncélra másolatot készíthetek zenei, irodalmi filmalkotásokból. Ezért cserébe, hogy ezt a szabadságot a magyar jog megadja, ezért egy uniós rendelkezés alapján viszont valamilyen kompenzációt kell, hogy biztosítsunk az érintett, másolással érintett alkotóknak.
2: Na de ez az, hogy itt most az összes alkotóról beszélünk, itt a fiatalember arról beszél, hogy egy üres CD-re a saját zenémet, ha kiírom, vagy a saját fotóimat.
1: Igen, minden általány megoldásnak ugye az a lényege, hogy az üres CD-n nem lehet az üres CD piacra kerülésekor elválasztani, hogy na erre Kovács Józsi saját fotó kerülnek, vagy Juszt László saját fotói, aki ugye ezt előszeretettel szokta hangoztatni, hanem erre majd valamilyen jogvédett tartalom kerül. Én ugyanakkor szeretek egy kicsit belemenni a számokba. Ma Magyarországon egy üres CD jogdíja az mondjuk a 40 forint körül alakul.
2: Az üres CD eleve 40 forintba kerül. Tehát, hogy ez hogy lehetséges?
0: Ha a Szlovákiából jön.
2: Hát vagy itt a sarki bolha piacon megvásárolják.
1: Hát a sarki bolha piacokat egyébként ellenőrizzük, és az idei évtől büntető eljárás lehetősége is.
2: Nem irreális ez, hogy ugyanannyi jogdíjat tesznek rá egy lehetőség miatt, hogy én rátehetem Enrico Palazzo.
0: Jó, ez az általány, hogy itt...
1: Igen, értem, ezért szeretnék a számokba belemenni.
2: De közben nincsen meg ez a kiskapu, amit hiányolnak a hallgatók, hogy ők mondjuk saját archiválásra szeretnék csak használni.
1: Igen.
2: Viszont ők ezért nem kapnak vissza plusz 40 forintért semmit.
1: Akkor megmondom, hogy mit kapnak a 40 forintért. Tehát tegyük föl, hogy valaki vásárol 100 darab írható CD-t. Arra megfizet mondjuk 4000 forint jogdíjat plusz áfát, körülbelül annyit fizet ki, amennyiben mondjuk egy piacon lévő CD-lemez kerül egy műsoros CD. Ez azt jelenti, hogy ha egy kicsit számolunk, akkor 100 üres CD-t vett meg, arra a hatályos szabályok szerint rámásolhatott 100 művet, de hogyha azt mondom, hogy tömörítve másolta, akkor legalább 100-szor 10-et, tehát 1000-et, és egyébként kiadott rá annyi pénzt, amennyibe a piacon vagy a kereskedelmi forgalomba egy darab album kerül. Na most akkor én azt állítom, hogyha egy helikopterrel fölemelkedek a levegőbe, és mondjuk hirtelen meglátom, hogy melyik magánháztartásban hány darab írt CD van, akkor lehetséges, hogy 100 tetszőleges CD-ből mondjuk legalább egyen minden háztartásban lesz legalább egy védett zenei album. Uh-huh. És hogyha ezt elfogadjuk igazságnak, akkor azt mondom, hogy már nem bukott senki ezen az egész dolgon.
2: De annyiban nekem még mindig probléma, hogy nem látom, hogy az egy zenei album, ne adj Isten, mondjuk egy remek Madonna

0: Hatalmas, és bejön még mondjuk a kereskedelmi vendéglátóipari szférából, az ott üzemelő rádiók, tévék után szintén egy megcímzetlen összeg. Most ezt az Artisius hogyan tudja felosztani? Egy. Először is nem csak magunknak osztjuk fel ezt a jogdíjat, mármint a magunk alatt értve most a zeneszerzőket, szövegírókat, irodalmi szerzőket, hanem azért, hogy ezt hatékonyan lehessen behajtani, ezért ezt egy kézbe adta jogalkotó az üres hordozóknál is, a gépzenénél pedig megállapodtunk az EI-vel és a MAHASZ-szal. És a lényeg az, hogy először is a törvény tartalmaz egy felosztást, ami konkrétan a jogszabály szövegbe szerepel, hogy hány százalékát kapja ennek a jogdíjnak a Filmjusz, az Előadóművészi Jogvédőiroda, a MAHASZ és a Hungert.
1: Ahhoz képest, hogy ez egy meglevő statisztika alapján kidolgozott súlyozás szerint van.
0: Volt
1: így?
0: Valamikor. Annó.
1: Tehát lehet, hogy már tök más a rendszer. Hát, mármint a gyakorlat, inkább
0: igen, itt arról is szól a törvény, hogyha ezek a jogkezelő szervezetek úgy gondolják, akkor ettől eltérhetnek egyébként. Tehát, nyilván,
1: tehát van felülvizsgálat például, mert ahogy most mondod, így több éve már ilyen súlyozás szerint
0: ez
1: osztják ki ezeket.
0: 99 óta szerepel, de most meg ugye csak arról beszélek, hogy a beérkező összeg szétosztása, hogy történik, nem a felosztása.
1: De már a szétosztásánál is a súlyozás lehet kérdéses, hogy valóban a 99-es állapotok vannak-e mondjuk a Filmjusznál, tehát igen, hogy ugyanannyi jár ennek.
0: Hát azt tudom mondani, hogy ebben az üres hordozós témakörben még egyik közös jogkezelő sem vetette föl, hogy újra kellene gombolni a kabátot. És akkor átérünk az izgalmasabb részére, hogy mi történik a pénzzel házon belül. Ugye itt már csak arról tudok beszámolni, hogy az Artisiushoz kerülő pénzzel mi történik, azt, hogy a többiek hogy csinálják, azt pontosan nem tudom, illetve őket kellene megkérdezni. Nálunk a felosztási szabályzat tulajdonképpen azt mondja, hogy minden olyan pénzt, ami beérkezik és nincs megcímkézve, azt úgy lehet felosztani, ezt nem is a szabályzat mondja, ezt az élet mondja, hogy megnézzük, hogy milyen más adatok vannak egyébként az Artisiusnál, milyen más adatok állnak rendelkezésre. Ugye van nekünk koncertadatunk, van nekünk rádiós tévés adatunk, van nekünk internetes adatunk, és van nekünk lemezaladási adatunk. Ez az a négy adatforrás, amit egyáltalán fel tudunk használni akkor, hogyha azt mondjuk, és már pedig ezt mondjuk, hogy valamilyen a való élethez legalábbis közelítő megoldást szeretnénk alkalmazni.
1: De várj, ez alatt azt érted, hogy a bejövő hatalmas név nélküli összeget kik felé fogjátok továbbosztani? Úgy, hogy nem tudjátok, hogy ez nekik jár-e, de ti ezek szerint számok alapján meghatározottok, hogy inkább igen, ezeknek adjuk.
0: Nem mi, hanem, hát, hanem a képviselt,
2: a képviselt
0: szerzők évről évre a felosztási szabályzatban meghatározzák, hogy a beérkező pénz hány százalékát ossza föl a munkaszervezet a lemezaladások alapján, hány százalékát a rádiótévé alapján, hány százalékát az internetes letöltések alapján, és hány százalékát a koncertadatok alapján. És az, hogy ott egyes jogosulti csoportok hogyan meccselnek érdekérvényesítés, stb. Az már minket, ugye az Artisius technokrata munkaszervezetét nem kell, hogy érdekeljen. Nekünk egy dolgunk van, leprogramozni és végrehajtani azt az algoritmust.
1: De hát most a gyakorlati részt akkor azt mondjátok, hogy nem is az Artisius osztja ki a pénzeket, és nem az Artisius határozza meg, hogy milyen százalékban is kik kapják
0: de
1: ezeket
0: az
1: a pénzeket.
0: De az Artisius egyesület, aminek a vezetősége meghatározza a felosztási szabályzatot a hozzá beérkező inputok alapján, tehát végső soron a szerzők beleszólhatnak ebbe. Volt olyan az elmúlt időszakban például az üres hordozó díjnál, hogy érkezett a szerzői tagságtól egy olyan javaslat, hogy ne csak egy év lemezeladásait vegyük figyelembe, mert nyilván nem csak azt másolják az emberek, amit abban az évben kiadtak, amikor ezt a pénzt mi beszedtük, és akkor kialakításra került egy ilyen három évre elhúzott ilyen degresszíven, szóval tehát az előző év az felével szerepel, az előtt év, igen, meg negyed, igen, valami ilyesmi. Tehát itt ezer kreatív megoldás lehetséges. A lényeg az, hogy tehát ezeket a pénzeket végső soron azok osztják el, akiket ez illet, a szerzői társadalom.
1: Értem.
0: És amikor ekézik ezt az egész jogintézményt, akkor arról érdemes elgondolkodni, hogy itt ugyanarról van szó, mint amikor megveszem a kenyeret, aminek van egy fogyasztói ára, és valahogy ezt meg senki nem kérdezi, hogy de a pékek hogy osztják el a lisztbeszállítókkal, meg a satöbbivel, tehát ezek egyébként nem közpénzek, szeretném itt jelezni. Ezek a szerzői társadalomnak a magánpénzei, Ennek ellenére az Artisius minden évben beszámol arról, hogy mit, hogyan, mennyit szedett be, és akkor az, az hogyan került kiosztásra. Nyilván azt már nem tudjuk megtenni, mert ezt nem teszik lehetővé jogszabályok, hogy azt is elmondjuk, hogy konkrétan melyik szerző hány fillért kapott, mert az már egy ilyen...

0: Én amilyen problémákat kapok legtöbbet, az, hogy a legrégebbi Artisus tagok és a legismertebb magyar zeneszerzők minden évben súlyozottan maguk számára sokkal több összeget osztanak ki, míg amit az imént elmondtál, hogy csak az egy-két évvel ezelőtti termés lehetne igazán kiosztani, tehát visszamenőleg nem biztos, hogy még mindig ugyanannyira fogy az ő lemeze. Mondjuk egy ismertebb régi zeneszerző. Vagy mondjunk egy olyat, aki már nincs között.
1: Hát ugye az általam elmondott példa, az pont azt mondja, hogy eddig úgy volt, hogy csak az adott év lemezei. Tehát ebből következően egyáltalán nem volt az igaz, hogy itt a nem tudom hány évvel ezelőtt eladások is számítottak, és egyébként pont a fiatalabb rockzenei réteg mondta azt, hogy de léci, ne csak egy év számítson. Tehát én azt mondom, hogy...
0: És miért lehetséges az az érzés, hogy mindenki azt gondolja, hogy az idős Artisus alapító művészek arányaiban sokkal több pénzt visznek haza, és nem az aktuális felosztás szerint, hanem érdemeik elismerése miatt.
1: Ugye úgy teszed fel a kérdést, hogy miért lehetséges az az érzés, hogy mindenki ezt gondolja. Nyilván nem kérdeztél meg mindenkit, tehát ugye általában aki...
0: Csak egy legendát próbáltam fel.
1: Ez is egy ilyen legenda. Nekem minden évben megjön az az info, hogy nagy balhé van felosztás után májusra, nagy balhé van, mert mindenki kevesebbet kapott, mint tavaly. Érdekes módon a mindenki az mindig másokból áll, tehát minden évben más a mindenki, és egy idő óta én már elkészítettem mindig azt a statisztikát, és ezt közzé is tesszük mindig, hogy hány embernek nőtt a jogdíja tavalyhoz képest, és hánynak csökkent. És állati érdekes módon mindig 50% körüli az, akinek nőtt. Ezek általában nem tartoznak a mindenki körébe, akik megjelennek nálunk, és egy 50%-nak, akinek csökkent meg, tehát nyilván van valamennyi, akinek körülbelül ugyanannyi, de ez egy ilyen természetes eloszlás, és semmi másnak nem függvénye, mint a valódi felhasználásnak. Tehát az Artisus szokás egy ilyen arctalan, fekete dobozként tekinteni.
0: Igen, mindenki várja a kinyomtatott listákat, hogy az X előadó, vagy az Y előadó ebben az évben miután és mennyi pénzt kapott.
1: Igen, szerző.
0: A szerző, bocsánat, elnézést. Tartsunk egy rövid levegővételi szünetet, és a szünet után visszajövünk betelefonálási lehetőséggel. Vendégünk az Artisus vezetője. Milyen vezető az? Mi a vezetési mód az? És mit is csinálsz az Artisus?
1: Főigazgatok.

0: Tilos Rádió FM 90.3 a harmadik utas című műsor vendége dr. Singer András, az Artisius főigazgatója. Én hát egy újabb kérdéscsoportot hagy vessek fel, ugye itt én próbáltam az elején egy kicsit ilyen történelmi táblatba helyezni a dolgot, hogy kialakult egy rendszere a dolognak, és akkor bejött a számítógép. Valamikor 20-25 évvel ezelőtt. Hagyj világíts meg, hogy mire gondolok. Emlékszem, hogy olyan 1995 táján a Kecskeméti Bábszínházzal szükségünk lett volna íratni egy CD-t, és akkor azt hiszem az egész városban egy hangstúdiónak volt CD-írója. Egy hétre vállalták, mint egy 10-15 ezer forint munkadíjba került. Na most ehhez képest ugye most egy más világot élünk, tehát történt egy olyan forradalmi változás, ami hát erősen bele rondított itt a jó bevált dolgokba. Ugye hát előtte a lemezkiadás az egy olyan dolog volt, hogy hát senki nem gyártott otthon lemezt. Tehát mindenki megvette.
1: Hát még azért előtte volt az az utcáról bemegyek, ugye Elvis Presley is így csinált az első lemezét, tehát volt ilyen még Magyarországon is.
0: Persze volt akkor is kazetta, megszól, de jellemzően ugye a hanghordozó volt olyan formátum, amit hát nehezen lehetett úgy reprodukálni, hogy teljes minőségben jelen legyen. Ugye aztán az ipari fejlődés, meg számítástechnika gyakorlatilag hát most már fillérekért ezt lehetővé teszi számunkra. Ez nem egy új korszaknak a kihívása itt a szerzői jogi. És hát az internetről, mint YouTube és az összes többi ingyenes letöltés és fizetős, szóval, hogy
1: igen, ezek mind felmerültek.
0: Ezek így olyan dolgok, hogy hát nehezen megkerülhetők manapság, hogyha valaki zenével, bármivel, filmmel, információval foglalkozik.
2: Az biztos, hogy egy ilyen paradigmaváltás szagú időszakban élünk most a szerzőjog tekintetében legalábbis. Ugye egyrészt a digitális technika jelent meg, ami lehetővé teszi, hogy mondtad, azonos minőségű másolatokat pillanatok alatt, másrészt ezt fokozza a globális kommunikációs hálózat, ami meg azt teszi lehetővé, hogy ezeket a másolatokat azonnal terjesszük is. A szerzőjognak erre a 90-es évek közepén született az első válasza, amikor elfogadtak egy olyan egyezményt, ami tulajdonképpen a hagyományos szerzőjogi rendszert majdhogy nem változatlan formában az internetre is alkalmazhatónak minősítette, és azóta azzal küzdünk, hogy ennek érvényt szerezzünk, vagy küzdenek, hogy ezzel érvényt szerezzenek. Én ezt személy szerint a következőképp látom. A zene fogyasztása az teljes egészében megváltozott az utóbbi időszakban. Az, hogy a hangfelvétel eladásoknak a mértéke az mondjuk a 20-25%-kal csökken évente, most már tényleg 2-3 éve legalább, az azért jelzi azt, hogy hány év van még ebből hátra.
0: Mostanában vannak ilyen mindenféle jó kis ilyen popzenei tanácskozások, amin mi részt veszünk. Ott ugye mindenütt azt halljuk, hogy lemez már csak úgy szórakozásból csináljatok, zenekarok, névjegyként.
1: Koncentráljatok a koncertekre, és még arra se számítsatok, hogy az interneten vagy a rádiókban játsszák a számotokat, vagy hogy azután kaptok pénzt.
0: És akkor de mondom azt, hogy tíze meg azt mondták, hogy akkor felejtsétek el az élő zenét, mert akkor nincsek voltak.
2: Igen, de régebben ez ugye úgy volt, hogy a koncert a CD promója volt, most meg a CD a koncert promója lett.
0: Így van.
2: Kvázi. Az tény, hogy nagyon átalakult ez a történet. Az alapvetően egy örvendetes tény lenne, hogy soha ennyi zenét még a társadalom nem fogyasztott, és ilyen sokfélét, mint most. Az már kevésbé örvendetes, hogy úgy tűnik, hogy a társadalom hajlandó fizetni a technikai eszközökért, amihez szükséges, a társadalom hajlandó fizetni a kommunikációs kapcsolatért, amihez szükséges, csak éppen a társadalom az alkotók díját nem nagyon szereti megfizetni.
1: Rögtön felveti azt a kérdést, ami az ösztöndíjak, különböző pályázatok, illetve a nem is tudom, az Artisius lehetséges támogatása az alkotó művészek felé. Van-e ilyen vonal az Artisiusnak?
2: Van ilyen vonal, bár ez nem függ azzal össze, amit az előbb mondtam. Pont arról beszéltem, hogy ha még szabad arról egy picit, hogy úgy tűnik, hogy egy olyan szociológiai vagy pszichoszociális változás is van, hogy az internet korszakban felnőtt generáció az azáltal, hogy a dolog ott van, tehát hogy elérhető, mindenki tudja, hogy gyakorlatilag a teljes zenei repertoár az valamilyen fájcserélőn, vagy Varez oldalon az megtalálható, tehát aki akar, ezt megtalálja, nyilván ezek nem jogszerű szolgáltatások, de azzal, hogy az a tény, hogy elérhető, azzal úgy szocializálódtak, hogy különösebben az nem merül föl senkibe, hogy ezek után esetleg fizetni is kellene. Mindenki gyárt magának hangzatos ideológiákat arra, hogy ő miért nem szeretné fizetni. Általában azt mondják, hogy én csak meghallgatom, aztán utána úgyse venném ezt meg.
0: Ezt értem, stb. Viszont akkor itt közbe kéne kérdeznem, hogy ugye itt beszélünk én átalakulásról, meg digitális kultúra megjelenése, meg a technikai eszközök. Én azt vettem észre, hogy az egész világ átalakult úgy, hogy ha most megnézzük a világ leggazdagabb embereit, akkor az első 10-ben nem tudom, 8 számítástechnikával foglalkozik, és nincsenek ott az orosz oligarchák, nincs ott az Anglia királynője, meg a Brunei szultána, tehát valami pénz nagyon átcsoportosítódott ide.
2: Igen, tehát oda akartam konkludálni az előző gondolatmenet végén, hogy ezek a fajta technikai és kommunikációs újdonságok és a konvergencia az megnehezíti a jogérvényesítést, és vannak olyan elképzelések, hogy úgy lehetne ezt a viszonylag felborult egyensúlyt helyreállítani, vagy legalábbis megközelíteni, hogyha a díjakat, amik egyébként megilletik a kreatív alkotókat, azt azokba a csatornákba építenék bele, amelyeket az emberek egyébként kénytelenek megfizetni vagy megvenni. Ugye úgy, ahogy korábban a CD-be, kazettába volt beépítve a díj, fölmerültek olyan elképzelések, hogy az accessbe, tehát az internet hozzáférésbe építsenek be valami fajta díjat, és akkor ezek szerint az elképzelések szerint akkor többé nem lenne a fájcsere jogellene, hanem mondjuk lehetne kétféle csomagot választani az internet szolgáltatónál. Az egyik az tartalmaz egy ilyen szerzőjogi díjat, és lehetővé teszi, hogy azt csináljak, amit akarjak, a másik meg azoknak szól, akik azt mondják, hogy ők az életben nem fognak semmit letölteni, vagy megosztani, és akkor nekik ezt nem kellene fizetni. Nyilván ezer technikai és jogi buktatója van ennek, de hogyha akarunk egy valamilyen fajta megoldást, akkor ez nyilván az egyik a sok
0: hát
2: közül
0: igen,
2: a pakliba benne
0: ez van. Jó hangzik, de közben amiről olvasni lehet itt egy nemrégi ACTA konferencia, ami valamilyen jogvédő szervezeteknek a szövetsége, te biztos jobban
1: tudod. Netes, azt hiszem.
0: Nem, ez talán ilyen amerikai, ugye, illetve hát Franciaországból, Svédországból hallani büntetőjogi példákat, vagy esetleg ilyen irányú tendenciákat, melyik fog győzni?
2: Nem tudom megmondani. Hát mi az Artisiusban általában nem szeretjük a büntetőjogi utat választani, a magánszemély fogyasztókat, letöltőket vagy fájcserélőket nem is nagyon szoktuk ilyen módon gyakorlatilag megtámadni, vagy veszélyeztetni. Mi valami konszenzus megoldásba reménykednénk, ehhez az kell, hogy a társadalom belássa, hogy azért szükség van zenére a jövőben is, és ahhoz, hogy zene legyen, ahhoz valamilyen ösztönzést azért kell adni, aminek egy anyagi eleme is kell, hogy legyen. De visszatérve arra, amit az előbb kérdeztél, azt látjuk, hogy ahhoz, hogy akár egy ilyen globális díj bevezethető legyen, ahhoz az kell, hogy azzal a szektorral, aki jelenleg uralja ezt a terepet, vagyis az IT és telekom szektorral, szemben érdeket lehessen érvényesíteni. És én azt látom, vagy azt látjuk, hogy amíg az mondjuk a 80-as, 90-es évekig igaz volt az, hogy a szórakoztatóipar, tehát a zenefilm együtt mondjuk, az egy olyan globális üzletág, aminek iszonyú nagy súlya van, és akár a jogalkotásra is. Igen, nagy lemezkiadók, filmstúdiók, zeneműkiadók, stb., hogy akár a jogalkotásban is egy nagyon erős lobby csoport lehet. Addigra én most azt gondolom, hogy egyáltalán nem biztos, hogy ennek még maradt annyi ereje, hogy ezt a internet szolgáltatói hardware-szoftver összekapcsolt telekom lobbyt ezt lenyomja, és végső soron beszéltünk mi bármilyen szép elvekről, valahol fönt az Európai Unió jogalkotásában ez szerintem ilyen lobbiharcok eredményeképpen fog eldőlni.
0: És elképzelhető, hogy ez a lobbiharc mondjuk a nagyvállalatok javára fog eldőlni mondjuk az állampolgárok millióival szemben?
2: Hát ez
0: tehát
2: kérdés,
0: mondjuk,
2: hogy drasztikus,
0: hát hogy mondjuk itt nem tudom, megvalósul valami rosszabb forgatók, vagy már úgy rosszabb, hogy tehát, hogy
2: Szerintem az állampolgárok milliója...
0: Mondjuk az internettől való eltiltás, hogy miket is mondanak, ami ugye még nem a leges legrosszabb, de
2: nem, tehát a jogosulti oldal, tehát az előbb említett ilyen szórakoztató, stb., az dolgozik azon, hogy amellett, hogy jogszerű alternatívákat teremtsen a fájcserének, és ezerféle ilyen új tarifa születik meg, meg rugalmas együttgondolkodás a hangfelvétel kiadók, szerzői, jogvédők között a piaci szereplőkkel. Emellett az is fontos, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy a fájcsere egyébként nem jogszerű, tehát pont azért, amit az előbb mondtam, hogy ez így nagyon elterjedt már, hogy mivel van, ezért mindenki csinálja. És ennek az egyik ága az, hogy például Franciaországban elfogadtak egy olyan törvényt, ami egy ilyen három csapással, ilyen fokozatos válasszal eljuthat odáig, hogy a végén majd esetleg egy bíróság döntése alapján valakit megfosztanak az internet kapcsolattól, tehát itt már nincs arról szó, hogy ezt valamilyen jogvédő szervezet vagy hatóság róná ki ezt a büntetést, hanem ezt egy bíróság fogja majd a francia rendszerben is megvalósítani. Mondom, én hosszabb távon abban hiszek, hogy inkább tárgyaljuk újra ezt a felborult szerzőjogi egyensúlyt.
0: Na, egy telefont is kaptunk itt a vége fele. Halló?
3: Halló?
0: Halló, telefonáló?
3: Én vagyok.
1: Tessék.
3: Sziasztok. Na, azt akarom megkérdezni például, hogy például az fölmerült-e már, amit ugye az előbb szerintem te is pedzegettél, mint a Péter, hogy ezek a nagy szolgáltatók, vagy nagy rendszerek, mint a Facebook és az összes többi, a YouTube, hogy tulajdonképpen ők ebből élnek, hogy folyamatosan mennek a megosztások, tehát gyakorlatilag az ők lennének az a szolgáltató, akiknek ezért miért nem kell fizetniük. Tehát az ő rendszerük attól él, attól fejlődik, attól mozog, hogy a megosztások történnek. Az a, gyakorlatilag most, ahogy nézem a Facebookot, szóval folyamatosan a megosztás az egyik motorja a Facebooknak, hogy képeket nyomnak föl. Miért nem őket kötelezik arra, hogy ők élből...
1: A szolgáltatókat?
3: Hát a Facebookot egy szolgáltatónak gondolom.
1: Igen, meg
3: a YouTube-t is. Szolgáltatónak gondolom. Az ő létének az alapja az, hogy megosztások történnek, ezt látjuk, úgyhogy ezt kéne meggondolni, vagy nem tudom, ezt már nyilván meggondolták, nem?
1: Jó, köszönöm a kérdést, nézzük.
3: Na jó, van, hello.
1: Cső.
2: Igen, hát természetesen könnyű belátni, hogy ezek a típusú szolgáltatások mondjuk ilyen jellegű forgalmat nem nagyon bonyolítanának, hogyha nem lenne zene meg videó.
0: Újabb telefon, halló?
4: Tudok?
0: Igen, hogy?
4: Igen. Azt vettem észre, hogyha a Facebookon például ráklikkolunk egy YouTube-os filmre mondjuk, akkor azt mondja, hogy itt nem nézhetem meg a Facebookon, csak a YouTube-on, és akkor még tovább kell kattintani, hogy a YouTube-ra kerüljek. Tehát gyakorlatilag a YouTube-on fogom megnézni.
1: Igen, és akkor ez pénz, ugye?
4: Gondolom, hogy azért írja ki, tehát elsőre, amikor ráklikkolsz, kiírja, hogy jogdíj ügyek miatt, tehát angolul van a felirat, most nem tudom idézni, ez a link nem...
1: Igen, de mire vonatkozik a kérdésed?
4: Formában nem nézhető, hanem tovább kell mennem a YouTube-ra, és ott megnézni.
1: De mire vonatkozik a kérdésed most az artisti
0: szakapcsolatban? Hát inkább egy észrevét ennek fogjuk fel, így van.
4: Hozzászólásához mondtam ki.
1: Ja, értelem. Köszönjük szépen a Facebook használatot.
2: Szóval az a lényeg, hogy nálunk nyugatabbra már megtalálták ezeket, és volt olyan hír is, hogy például az angol jogvédő olyan vitába keveredett a Google-lel, hogy a YouTube miatt nem tudtak megállapodni a díjakban, hogy a YouTube egy rövid időre nem is volt elérhető az angliai felhasználók számára. Most ebből olyan írtózatos botrány lett, ami szerintem pont azt illusztrálja, amit az előbb elmondtam, hogy az embereket nem az érdekelte, hogy most fizet-e jogdíjat a YouTube vagy nem, hanem az, hogy nem elérhető, és mi az, hogy nem elérhető.
0: Na, itt akkor a kalózpárttal folytatjuk majd esetleg. Telefonáló, halló.
5: Halló, szia, várjál, előbb a másikat.
0: Köszi.
5: Késésben, három gyors kérdésem lenne. Az egyik az csak egy ilyen költői, hogy amik egy CD-re van egy teljes áru jogár, akkor mondjuk MP3-ra, ami mondjuk legjobb esetben is 320-nál egy egynegyedes minőségromlás, ott miért nem kevesebb a jogdíj, illetve lenne egy olyanom, hogy van nekem itt egy pakli 100-as DVD-m csak saját felhasználású képeimmel, stb. Szeretném mondjuk visszakapni a 40 forintot lemezenként, vagy...
0: Erről sajnos beszéltünk már, az az igazság, és igen, elhangzott egy korrekt válasz,
5: szerintem. Hogy miért nem lehet mondjuk egy hivatalt, vagy valamit, hogy én bemutatom fizikailag, hogy itt van nekem lezárt, nem újraírható lemezem, saját tudszal, erre kifizettem, de mivel nem azt raktam rá, én ezt szeretném vissza.
0: Az a baj, tényleg pont erről konkrétan is szó volt, hogy mi ez, mi neke az ára ez a 40 forint esetleg.
5: Jó, nem az, jó, jó, mindegy.
1: De az MP3-as kérdésed az elég érdekes a minőségromlással kapcsolatban.
5: Hát de nem, mert most, hogyha flagba rakom ki, vagy akármi, akkor az mondjuk lúz lesz.
0: És hogyha jobb lesz a minőség, akkor meg többet?
5: Hát de mondjuk meghatározunk egy limitet, hogy mondjuk, hogy...
0: Akkor bakerék lesz a legdrágább.
5: Igen, így van, jó. Így van. De mondjuk most erre még csak egy gyors megjegyzést, hogy kellett a világnak a digitális ipar, ameddig a bakelitet nem lehetett otthon házilag nyomatni, a legjobban szól, arra nincs alternatív, ott lemezgyár van, ott a jogdíj megvan fogva.
0: CD-t se lehetett házilag nyomatni, amíg nem volt minden gépben.
5: Hát mi, acetát lemez?
0: Na, oké, okay, köszönöm szépen.
5: Ja, várj, még egy izé, hogy szó volt itt az ellenőrökről, hogy nem hatóság maga a cég. Mi van akkor, hogyha én egyszerűen a szórakozó helyemről elhajtom az ellenőrt? Tehát egyszerűen azt mondom, hogy itt elkezd a... Mert hogy én mondjuk fizetem a szórakozó helyen a sarcot, de mondjuk egyik kollégám azt mondta, hogy ők egyszerűen, hogy bejöttek az ellenőrök, elkezdtek ott pattogni, és kidobatta, és azóta se történt semmi, ennek már másfél éve van.
1: Na, kösz a kérdéseket, folytatjuk lassan vége a műsorunknak.
2: Kezdjük talán az utolsóval, tehát én mondjuk nem tudok arról, hogy bárkit kidobtak volna, olyanról meg biztosan nem, hogy és akkor mi oda nem mentünk vissza. Az Artisusnak olyan lehetőségei vannak, mint bármely magánszemélynek, tehát abban az esetben, hogyha minket nem engednek be, de tudható egyébként, hogy ott zene van, mert ezer más forrásból, hirdetésből, vagy ebből abból nyilvánvaló, hogy ott egyébként zenét használnak fel, mert mondjuk az egy diszkó, akkor egy polgári pert indítunk, és hát akkor majd a per során, hogyha tényleg máshogy nem megy, akkor majd a bíróság elrendel ilyen helyszíni szemlét, meg ilyen bizonyítási eszközöket, de hát mondjuk erre az évi 1000 perünkből nem nagyon szokott egy esetben se sor kerülni. Ami az MP3-at illeti, hogy ha jól értettem, hogy miért nem olcsóbb rá a jogdíj, mert hogy rosszabb minőség bizonyos esetekben, hát erre azt tudom mondani, hogy az Artisius, van erről egy közlemény is a honlapunkon, most már olyan alacsony jogdíjakat határozott meg az utóbbi két évben az ilyen előfizetős MP3 letöltögetős, meg streamelős piaci modellekre, amik messze alá mennek a hangfelvételen terjesztett művek esetén a jogdíj.
0: Mégis nagyon főháborodtak rajta.
2: Érdekes módon nem. Tehát nem ezen háborodtak föl, hanem azon, hogy egyáltalán létezik ez a díj, mert hogy sokaknak ez új volt, miközben egyébként ez 10 éve van. És mondjuk, akit igazán érint ez a dolog, az nem háborodott föl, mert azzal konkrétan megállapodtunk. Tehát ugye, ahogy az előbb mondtam, mi próbáljuk azt elősegíteni, hogy életben maradhassanak olyan üzleti modellek, amiket most próbálnak ki. Ehhez az szükséges, hogy élhető jogdíj körülményeket teremtsünk nekik, és ezt úgy gondolom, hogy a mi oldalunkról ez megtörtént.
1: Búcsúzóul, én tényleg még azt kérdezném meg, hogy van esély a Artisus részéről a fiatal feltörekvő generáció, illetve a még támogatásra szoruló alkotóművészek Artisus bevételein keresztül való támogatására?
2: Igen, van. Az Artisusnak létezik egy zenei alapítványa, meg egy irodalmi alapítványa is van, ugyanis a jogszabály és ami általunk kötött nemzetközi szerződések lehetővé teszik azt, hogy bizonyos típusú jogdíjakból 10%-ot levonva, elkülönítve egy kulturális alapba tegyünk, és ennek a sorsára pedig szintén szerzőkből álló bizottságok döntenek minden évben. Itt van egyedi támogatásra lehetőség, és minden évben sok-sok millió forintot kioszt így az Artisius zenei és irodalmi alapítvány.
0: Értem. Szóval mondjam el, hogy ma bár nincs semmi összefüggés, mi az Uzgrimivel zenekarra éppen ilyen támogatott csapat vagyunk most.
1: Ez egy rendszeres támogatás?
0: Köszönhet az Artisius, nem egy egyedi kérelemre.
1: Értem.
0: Úgyhogy de tényleg hát egyébként más kevesen adnak pénzt, szóval ez mindenképpen az Artisius javára kell mondani. Itt paradigmaváltásról beszélgettünk egy kicsit, hogy mi lenne ez a, én ezt próbálom itt feszegetni, hogyha most nem is tudjuk még mi lesz mondjuk 10 év múlva, vagy főleg inkább 50 év múlva, hogy mi lenne szerinted a legjobb út, melyik irányba kellene elindulni, mint megoldás?
2: Hát ugye nem könnyű a kérdés, én megpróbáltam az ez irányú gondolataimat összefoglalni egy cikkben, amit vagy föltettünk, vagy föl fogunk tenni az Artisius honlapjára, mert hogy nagyon bonyolult a történet. Az látszik, hogy itt az iparági szereplők is újra struktúrálódnak, a hangfelvétel kiadás, a publishing iparág, és hát a közös jogkezelő szervezetek is valamennyire keresik a helyüket. Én igazából csak annyit szeretnék, hogy ha egy olyan megoldás alakulna ki a végén, aminek nem az lenne a lényege, hogy a művek közönséghez juttatásának az összes szereplője egyébként ebből meg tud élni, kivéve azt a kreatív alkotót, aki létrehozta a művet, amiről egyáltalán szó van.
1: Tehát most
0: ezt sokszor érezzük egy kicsit.
1: Igen. Tehát azért van-e remény arra, hogy a következő években talán jogosabbnak érzik majd a kifizetést az alkotóművészek, és mondjuk a szórakozóhelyek nem érzik majd a terhet, mert látják a sok gazdag alkotóművészt, aki ebből a pénzből szedte meg magát.
2: Hát ugye nem biztos, hogy ugye attól jobban fognak fizetni, hogy gazdag alkotóművészeket látnak. Mi az Artisiusban most egy új kommunikációs stratégián dolgozunk. Gyakorlatilag, hát én ugye másfél éve vagyok főigazgató, és mostanára sikerült rendezni igazából a kommunikáció kérdését. Hát itt az üzenőfalon szereplő megjegyzések is azt jelzik, hogy ebbe a tekintetben nekünk azért van dolgunk. Hozzátenném, hogy nem úgy képzelem ezt a kommunikációt, hogy mostantól kezdve mi újsághirdetésekbe vagy reklámspotokba kívánjuk népszerűsíteni magunkat, hanem azt gondolom, hogy azt az egyébként korrekt és tisztességes működést, amit ez a cég megvalósít már 100 éve, és azokat az érdekviszonyokat, amelyeket mi képviselünk, azt egy kicsit nyíltabban kommunikáljuk. Bárkinek kérdése volt egyébként eddig, az megkapta rá a választ, de hát az itteni üzenetek színvonalán is azért az látszik, hogy itt igazából egy jelentős feszültséget kívánnak az emberek az esetek nagy részébe levezetni, amire eddig jó terep volt az Artisius. Most mi azon dolgozunk, hogy egy kicsit rábírni az embereket arra, hogy gondolkodjanak legalább 10 másodpercet, mielőtt valamilyen legendát elfogadnak, vagy mielőtt valamilyen mástól hallott véleményt.
1: És ugye az Artisius várja továbbra is a kérdéseket, több telefonszámon. Én kedves hölgyekkel beszélgettem, és örülök, hogy tőled is meghallhattuk ezeket a válaszokat. Az Artisius nyitottan áll a szórakozóhelyek és a alkotóművészek szolgálatában mindenféle kérdéssel is.
2: Soha senkit nem utasítottunk el, és ez így is marad.
0: Jó, hát lejártunk is időnk, úgyhogy köszönjük szépen a dr. Singer Andrásnak, az Artisius főigazgatójának, hogy itt volt ma a Tilos Rádió stúdiójában. Harmadik utas műsor legközelebb 2 hét múlva, szerda délelőtt.
1: Köszi szépen. Ezt az adást visszahallgathatjátok a tilos.hu archív műsorban még egy jó fél évig legalább.
0: Hát több mint majdnem egy évig. Lehet streamelni. Sziasztok, hello!

Tilos Rádió. Még mindig a keltakarót halljátok. Nem jött a következő műsor. Gil Scott Heronra emlékezünk, aki nemrég halt meg. És tavaly itt volt a Media Wave-en, meg egyéb Bakelit felvételei pörögtek itt fél kettő óta. Még egy pár szem lesz, aztán lezárjuk. További jó hallgatást!

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

0: Az idén, 45-ben a mi kisvárosunk légtere már kicsúszott a németek kezéből. A környéké meg az egész országi még inkább. A mélyrepülők úgy tönkretették a közlekedést, hogy a reggeli vonatok délben, a déliek este, az estiek éjszaka közlekedtek, úgyhogy néha megtörtént, hogy a délutáni vonat percre pontosan érkezett a menetrend szerint, de nem a délutáni vonat volt, hanem a délelőtti személy, csak éppen 4 órát késett. Tegnap előtt egy ellenséges vadászgép lelőtt egy német vadászgépet. Leoperálta az egyik szárnyát. A gép törzse kigyulladt, és valahol a mezőkön ért földet. De az a szárny, ahogy kifordult a törzsből, kiszakított belőle egy maréknyi csavart. A csavarok a térre potyogtak, és kicsit kiugatták egy pár asszony fejét. De a szárny tovább is ott vitorlázott a városunk fölött, amíg döcögő mozdulatokkal a tér fölé nem ért. Ahova mindjárt kirohantak mind a két kocsma vendégei, miközben a szárny árnyéka jobbra-balra imbolygott a téren, és az emberek hol az egyik oldalra szaladtak, hol meg vissza, mert a szárny folyton ide-oda mozgott, mint valami óriási inga, és mindig a zuhanás valószínű irányával ellenkező oldalra kergette az embereket, közben pedig egyre lármásabb éneklő hangot hallatott. Aztán hirtelen megcsúszott, és leesett a parókia kertjébe. 5 perc múlva a polgárok már alumíniumlapokat meg lemezeket vittek el belőle, és a lapokból meg lemezekből másnapra nyúlketrectetők meg tyúkketrectetők lettek. Akadt olyan, aki még aznap délelőtt egyforma darabokra szabta a zsákmányát, és estére gyönyörű lábvédőket csinált belőle a motorbicikliére. Így tűnt el nem csak a szárny, hanem minden bádog meg minden alkatrész annak a birodalmi gépnek a törzséből is, amelyik a város határában esett le a havas mezőre. Egy fél órával azután, hogy lezuhant, biciklivel kimentem megnézni. Már útközben legalább 5 olyan polgárral találkoztam, akit ragacson szállította haza a szajrét. Nehéz lett volna kitalálni, hogy minek. Tovább karikáztam, meg akartam nézni azt az összetört masinát. Én nem szeretem az abráló embereket, mindig utáltam gyűjteni valamit, vagy kiszaggatni valamiből az alkatrészeket, vagy más vacakot. Hát a keskeny úton, amit már ahhoz a fekete roncshoz tapostak a polgárok a hóba, az apám slattyogott, valami ezüst hangszert vitt, és mosolyogva rázogatta az ezüst belecskéket, kis csövek voltak, vagy mi a fene, igen, csövek voltak, csövek a repülőgépből, csövek, amiken a benzin folyik a motorba. És én csak otthon tudtam meg este, hogy miért örül apa annyira a zsákmányának. Darabokra vágta a csöveket, kifényesítette, aztán a 60 fényes kis csődarab mellé oda tette a patentceruzáját, aminek a hegye kijárt. Az apám mindent a világon meg tudott csinálni, mert 48 éves korában már nyugdíjba ment. Mozdonyvezető volt, és 20 éves kora óta járt géppel, így hát dupla időt szolgált ki, de az emberek megbolondultak az irítségtől, ha arra gondoltak, hogy apa még 20-30 évig is elélhet. Apa, mikor nyugdíjba ment, még hamarabb kelt reggel, mint azok, akik dolgozni jártak. Az egész környéken összeszedett mindent, amit csak lehetett. Csavarokat, patkókat, kampókat. Az ócskavas halmazokból kiszedett minden használhatatlan gépalkatrészt, meg más rozsdás vacakot, és mindent elraktározott otthon a fáskamrában, meg a padláson. Olyan volt a ház, mint egy ócskavas begyűjtőhely. És ha valaki meg akart szabadulni a régi bútorától, az apám mindent elvitt. Úgyhogy bár csak 3 tagból állt a család, volt 50 székünk, 7 asztalunk, 9 kanapénk, meg egy csomó szekrényünk, mosdónk és kancsónk. De az apámnak ez is kevés volt. Egyre messzebbre járt a környéken a biciklién. Ácskapocsal átfésülte az ócskavas temetőket, és estére mindig valami zsákmánnyal jött haza, mert minden jó lehet egyszer valamire. És jó is volt, mert ha valakinek kellett valami, amit már nem gyártottak, valami alkatrész autóba, korpadarálóba vagy cséplőgépbe, és nem tudta megszerezni, eljött hozzánk, apám gondolkodott egy kicsit, aztán elindult a padlásra, vagy a fáskamrába, vagy valamelyik ócskavas halom felé az udvaron, belenyúlt valahova, és kihúzta azt a kacatot, ami kellett. Épp ezért mindig apám volt a vasvasárnapok parancsnoka, és amikor az állomásra szállította a sok vasat, mindig a házunk előtt ment el a kocsival, és leszórta kapu elé egy kicsit a vasvasárnapból. De a szomszédok mégse tudtak neki megbocsátani. Alig, hanem azért, mert Lukás dédapám 18 éves kora óta napi 1 forint járadékot kapott, a Republika óta meg annak megfelelő számú koronát. A dédapám 1830-ban született, és 1848-ban katonadobos volt. Ebbeli minőségében a Károly hídon harcolt, ahol a diákok felszedték az útburkolatot, és kockakövekkel dobálták a katonákat, és dédapámat térdek alá csántalálták, és élete végéig megnyomták. elszomorították. Attól kezdve rokkant pénzt húzott. Napi 1 forintot, amiért minden nap egy üveg rumot vett magának, meg 2 pakli dohányt. De ahelyett, hogy otthon ült volna a fenekén és iszogatott meg pipázgatott volna, folyton az utcán meg a mezei utakon kódorgott. Legszívesebben ott, ahol az emberek melóztak. Fancsoni pofákat vágott rájuk, a szemük láttára itta a rumját és szívta a dohányát, úgyhogy minden évben legalább egyszer úgy helyben hagyták, hogy nagyapám tanicskán szállította haza. De alig, hogy egy kicsit lábra állt, már megint kérdezgetni kezdte, kinek van jobb dolga nála, amíg aztán megint istentelenül el nem rakták. Csak Ausztria összeomlása vette el tőle a járadékot, amit 70 éven át szedett. Csak a republikától kapott nyugdíjzsugorította semmivé a napi 1 üveg rumot meg a 2 papír dohányt. De még azután is minden évben eszméletlenre verték, mert tovább hencegett azzal a 70 évvel, amikor minden nap megvolt a flaskó rumja, meg a 2 pakli dohánya. Amíg végül 1935-ben valami kőtörők előtt is felvágott, azoknak meg az orra előtt éppen akkor zárták be a kőbányát. Hát úgy elintézték dédapámat, hogy elállt. Az orvos azt mondta, hogy még jó 20 évet élhetett volna. Ezért aztán semmi más család nem feküdt úgy a város vegyében, mint mi. A nagyapám, hogy az alma ne essen messze Lukás dédapámtól, hipnotizőr volt. Kis cirkuszoknál dolgozott, és az egész város ingyen élőnek tartotta. De amikor márciusban a németek átlépték a határt, hogy elfoglalják az egész országot, és a mi városunkon keresztül vonultak Prágába, a nagyapám egyes-egyedül kiment elébük. Egyes-egyedül az én nagyapám ment ki a németek elé, hogy hipnotizőr lévén szembeszálljon velük, és a gondolat hatalmával visszatérítse a tankjaikat. Nagyapám az országút közepén ment, és a szemét az első tankra meresztette, amelyik az egész gépesített hadsereg élén haladt. A tanknak a kabinjában deréktól felfelé egy birodalmi katona állt. A fején fekete svájci sapkával, amin halálfej volt, alatta meg 2 lábzárcsont, és a nagyapám csak ment. Egyenesen a tank felé. A kezét maga elé tartotta. A szemével meg egyre azt a gondolatot lőtte a németekbe, hogy forduljanak meg és menjenek vissza. És csak ugyan. Az első tank megállt. Az egész motorizált hadsereg megállt. Nagyapám az ujjaival hozzáért a tankhoz, és állandóan ugyanazt a gondolatot sugározta. Forduljatok meg, menjetek vissza. Forduljatok meg, menjetek vissza. Forduljatok meg. Aztán a hadnagy jelt adott a zászlócskájával, és a tank elindult. De a nagyapám nem mozdult. A tank átment rajta, és lecsipte a fejét, és a birodalmi hadseregnek már semmi se állt útjában. Apám aztán elment megkeresni a nagyapám fejét. Az az első tank megakadt Prága előtt, és várta, míg a daru kiemeli a gödörből. A nagyapám feje pedig bele volt szorulva a hernyó talpak közé, és az apám megkérte a németeket, engedjék meg neki kiszabadítani a nagyapám fejét, hogy a testével együtt eltemethesse, amint az jó kereszténhez illik. Attól kezdve az emberek a környéken sokat veszekedtek. Egyesek azt ordították, hogy nagyapám bolond volt, mások meg azt, hogy nem egészen, mert ha mindenki úgy kiállt volna a németek ellen, mint nagyapám, de fegyverrel a kezében, akkor talán másképp végződött volna a dolog a németekkel. Akkoriban még a város határában laktunk. Csak később költöztünk be, és mert magányhoz voltam szokva, az egész világ összeszűkült előttem, amikor beértünk a városba. Azóta csak akkor lélegeztem föl, ha kimentem a határba. És ha visszamentem, és a híd után szűkülni kezdett az utca, én is szűkülni kezdtem, és úgy éreztem, úgy érzem még mindig, és mindig is úgy fogom érezni, hogy minden ablak mögött legalább 1 szempár figyel engem. Ha valaki megszólított, elpirultam, mert mindig azt képzeltem, hogy az emberek valami kivetnivalót találnak rajtam. 3 hónappal ezelőtt felvágtam a ereimet, látszólag ok nélkül, pedig volt rá okom, és tudtam is, hogy van, és folyton féltem, hogy mindenki, aki rám néz, kitalálja. Ezért éreztem azokat a szemeket is minden ablak mögött. De hát az ember mindenféléket érez, ha 22 éves, meg mindenféléket gondol is. Én például azt is gondolhattam, hogy az emberek a városban azért néznek rám úgy, mert azt hiszik, hogy lustaságból vágtam fel az ereimet. Vagyis, hogy kihúzzam magam a munkából, amit aztán nekik kell elvégezni helyettem. Akár csak Lukás dédapám helyett, vagy Willem nagyapám helyett, aki hipnotizőr volt, vagy apám helyett, aki csak azért járt mozdonnyal egy 1/4 századig, hogy aztán már semmit se kelljen csinálnia. Az idén a mi kisvárosunk légtere már kicsúszott a németek kezéből. Amikor a hóba taposott ösvényen odaértem a repülőgéproncshoz, a hó csak úgy szikrázott a mezőn, és mintha minden hókristályban egy kis másodperc mutató ketyeget volna, úgy ropogott körös körül minden a nagy napsütésben. A fehérség a szivárvány minden színében játszott, és én hallottam, hogy nem csak a hókristályokban ketyeg a másodperc mutató, de még máshol is. Az én órám határozottan ketyegett, de én még egy ketyegést hallottam, és ez a ketyegés a repülőgépből jött, abból a roncshalmazból. És ott tényleg ketyegett a fedélzeti óra, sőt, mutatta is a pontos időt. Összehasonlítottam az én órámmal. Aztán észrevettem, hogy még lejjebb egy kesztyűre esik a napsugár, és éreztem, hogy az a kesztyű nincs egyedül, hogy egy kéz van benne, és hogy ez a kéz sincs egyedül, hanem egy karon van, és hogy a kar egy emberi testen van, és az emberi test a roncs alatt van. Teljes erővel rátapostam a biciklim pedáljára. Minden oldalról miniatűr másodperc mutatók ketyegtek felém. A napfénye zörgette őket, és messze a vasúti pályán tehervonat zakatolt vidáman. Szenes vonat volt. A moszti szénmedencéből jött. Legalább 140 tengely. A középen egy féktuskó hozzá volt szorulva a kerékhez, és egészen izzott már. És a vas a sinekre csöpögött, de a birodalmi mozdony vígan húzta tovább azt a lefékezett vagont is. Holnap már megint ott fogok állni, az én két vágányú kis állomásomon, ahol minden vonat, amelyik nyugatról keletre megy, páratlan számmal, és minden vonat, amelyik keletről nyugatra megy, páros számmal van jelölve a menetrendben. Megint irányítani fogom a forgalmat 3 hónapig, megint ott leszek az állomáson, amelyen 2 fővonal megy keresztül, és a nyugat-keleti átmenő vonalnak a száma 1, és a kelet-nyugati átmenő vonalnak a száma 2, és az egyes számú vágánytól jobb kézre eső vágányoknak páratlan számuk van. 3, 5, 7. És a 2-es számú vágánytól jobb kézre eső vágányoknak páros számuk van. 4, 6, 8, 10. Ez persze csak mi tudjuk, az államvasutak alkalmazottai ezt a számozást, mert a laikus szempontjából, aki a peronon áll, mondjuk az én állomásomon, az első vágány az 5., a második a 3., a 3. az első, a 4. a 2. És holnap korán reggel felveszem az uniformist, fekete nadrágot és kék blúzt. A szolgálati kabátomon részgombok vannak, amiket mondjuk a szidulla fényesít, aztán begombolom a szolgálati gallért, amelyiken ugyanaz a jelzés van, mint a kabát gallérján, és ebből a jelzésből minden vasutas rögtön látja a szolgálati rangomat. A középiskolás gomba a galléron mindenkinek megmondja, hogy érettségim van, és az aranyfonállal varrott gyönyörű csillag mindenkivel tudatja, hogy közlekedési gyakornok vagyok. A gallérumon még egy jelzést tündököl. A legszebb, a lila meg kék flitterrel díszített szárnyas kerék. Olyan, mint egy arany csikóhal. Még sötét lesz, amikor a biciklimen elindulok, és anyuka nézni fog utánam, mozdulatlanul áll majd a függöny mögött, ugyanúgy, mint ahogy minden ablak mögött, amelyik alatt elhaladok, emberek fognak állni, mint az anyám. És ujjukkal a függönyön figyelnek majd, ahogy a folyó felé biciklizek. És amikor kiérek az ösvényre, fellélegzek, mint mindig, mert nem szívesen járok szolgálatba vonattal, itt a folyó mentén szabadon lélegzek. Itt nincsenek ablakok, semmi csapda, semmi kötőtű, amit hátulról beleszórnak az ember tarkójába. Itt csak egyetlen ablak van, az ég nagy-nagy ablaka, amelyikből csak a hold figyel engem éjszaka, nappal pedig a nap. A forgalmi irodában minden úgy volt, mint ezelőtt. A központi váltóreteszelő berendezés blokja most is egy óriási Aristonhoz vagy pénzautomatához hasonlított. A távíróasztal az ablak előtt állt, és az ablakból még mindig látni lehetett az öreg almafákkal szegett mezei utat, amelynek végén 5 kilométernyire az állomástól Kinski herceg kastély ragyogott, amelyik ma reggel, amikor a nap felkelt, az első emeletéig ködben állt, úgyhogy olyan volt, mintha aranyfonálon lógna. A távíróasztalon 3 gép volt. A Siemens és Haskell cég gyártotta őket egy 1/4 évszázaddal ezelőtt, és 3 távírókönyv. A két vonaltelefon meg a két pályaudvari telefon állandóan egybe kapcsolódott, és a távírógépek meg a telefonok folytonos halk turbékolással, csörgéssel és csicsergéssel töltötték meg a forgalmi irodát, mintha nem is iroda, hanem madárkereskedés volna. A váróteremben nyíló ablakon még mindig ott volt a részkarikákkal összehúzható függöny, és mindjárt mellette a vasszekrény meg a keletbélyegző. Bubicska forgalmi tiszt úr kezet nyújtott, és mindjárt megmondta, hogy együtt leszünk szolgálatban, és hogy a 3 hónapi maródi után újból be kell jönnöm a gyakorlatba. Aztán megkérdezte a forgalmi tiszt úr, hogy hány óra van, és följebb húzta a kabátom ujját, de nem az órámat nézte, hanem egyenesen a sebb helyet a csuklómon. Éreztem, hogy elpirulok, és mindjárt úgy tettem, mintha a piros szolgálati sapkámat akarnám megkeresni. A szekrényben találtam meg, tisztára belepte a por, és a tetején egérnyomok voltak. A reggeli napsütésben lekeféltem a sapkát, és hallottam, milyen vígan turbékolnak az állomás főnök úr galambjai a galambtuncban. Az állomás mögött jól láttam a lóversenypálya akadályait, meg az egész pályát. A nagy párdubicei miniatűr másolatát, mert Kinszky herceg félvérlovakat tenyésztett, amelyekkel nem csak a nagy párdubiceit, hanem a nagy Liverpoolit is megnyerte. Azaz, majdnem 1 millió font sterlinget. Ez akkoriban annyi pénz volt, hogy a herceg a mi kis állomásunk mögött egy óriási mozit kezdett építeni, meg színházat, meg hangversenytermet, de nem fejezte be, és aztán az egészből gabonaraktár csináltak, és ez volt a legszebb gabonaraktár a világon. Görög meg római oszlopok között hordták belé a magot, és angol neve volt Liverpool. Pontosan 7:30 belépett a forgalmi irodába a főnök úr. Majdnem 1 méter mázsát nyomott, de a nők azt mondták, hogy olyan könnyedén táncol, mint a pehely. A hajacskáját úgy fésülte, hogy bal oldalról jobbra terelte a tonzúráján át, a jobb fülétől pedig balra terelte a tonzúráján át. De néha, amikor a peronon sétált, szélkerekedett, és az egész csúcsívet szépen leválasztotta a tonzúráról, és a levegőbe emelte. A főnök úr kinyitotta az iroda ajtaját. Senki se hitte volna, hogy egy ilyen semmi kis állomás főnökének ilyen irodája lehet. A padlón egy perzsa szőnyeg piros és kék virágai ragyogtak, és 3 török taburet keleti hangulatot árasztott. A mahagóni fával berakott nehéz íróasztalt óriási pálma levelei árnyékolták be, amelyek ernyőszerűen terültek szét a velencei fotel fölött. Az embernek olyan érzése támadt, hogy az egész irodát a főnök úrral együtt horcékre kellene tenni, mint a pápát. A sarokban álló rokokó szekrényen márványóra állt. Inga helyett 3 aranygömb volt benne, és a gömbök hol jobbra forogtak, hol balra. És mindenki, aki ennek az órának az ütését meghallotta, arra felé fordult, és azt mondta, de szépen üt ez az óra! Az irodában még egy szolgálati kanapé is volt, csokoládé színű, viaszos vászonnal bevonva, és a falon egy nagy olajkép. Mozdony volt rajta, ahogy éppen kifut a Wilson pályaudvarról, és gőzt fúj a sinekre meg az égre, és ebben a gőzfelhőben elindul. Ez a kép az államvasúti alkalmazottakat kivétel nélkül izgalomba hozta. Hát még a főnök urat, akinek 2 életcélja volt, az egyik, hogy az államvasutak felügyelőjévé léptessék elő, a másik, hogy nemesi előnevet kapjon. Báró Ruzsei Lánszky! Mert amikor az ősei után kutatott, felfedezte, hogy egy kis kékvér csörged ez az ereiben. Így hát kétszeresen is kékvérűnek számított, mert a vasutasokat is kéknemeseknek hívták. Ezt leszámítva a főnök úrnak csak egy egészen közönséges szórakozása volt. Galambokat tenyésztett. A háború előtt nürnbergi bagdettákat, amelyeknek a szárnyán fekete meg fehér harci nyilak vannak. A főnök úr minden második nap maga takarította ki a galambházat. Friss vizet öntött a tálkákba, és ocsút szórt a madarainak. De amikor a németek olyan kegyetlenül megtámadták és leverték a lengyeleket, a főnök úr egy reggel nem nyitotta ki a galambházat, és elutazott Hradecbe, de mielőtt fölült volna vonatra, meghagyta az altisztnek, hogy a nürnbergi bagdettákat egytől egyik folytsa meg. Egy hét múlva aztán gyönyörű kék begyű lengyel hiúz galambokat hozott, amelyeknek a szárnyán szürke meg fehér háromszögek vannak olyan szépen egymásba pászítva, mint a csempék egy fürdőszoba falon. Ott álltam a sinek között, és éreztem, hogy valaki néz. Megfordultam, és a nyitott pinceablakon át megláttam a főnökné asszony szemét a sötétben, ahogy a gunárját tömi, és közben engem bámul. Szerettem a főnökné asszonyt. Esténként lejárt hozzánk az irodába horgolni. Egy nagy asztalterítőt horgolt, és a horgolásából olyan igazi nagy csend áradt. Mindig újabb, meg újabb virágok, meg madárkák jelentek meg az ujjai alatt. Egy könyv volt előtte a távíró asztalon. Időnként fölé hajolt újabb utasításokért, hogy mi következik. Rövid pálcika, láncszem, vagy hosszú pálcika, mintha citerán játszana, és a kottát böngészni. De minden pénteken kivégzett egy nyulat. Kiemelte a ketrecből, térde közé szorította, és egy tompa késsel nyiszálta a torkát. A szegény kis állat visított, sokáig visított. Aztán a hangocskája elgyengült, de a főnökné asszony ugyanúgy nézett maga elé, mintha azt a nagy terítőt horgolná. Azt mondta, hogy így, ha a nyúl lassan vérzik el, jobb a húsa, porhanyósabb. Előre láttam, hogyan fogja nyiszálni a gúnárt is. Ráül majd, mint a lóra. Lenyomja a narancsszínű csőrét a nyakára, mintha bicskát csukna be. Gondosan kitépi a tollát a tarkóján, beengedi a vérét egy lábasba. A szegény madár egyre gyengül, majd egészen elernyed, a főnökné asszony ülepe meg lejjebb süllyed, egészen a sarkáig. Na, majd akkor nok, kiáltotta a főnök úr. Bementem az irodába, tisztelegtem és kifeszítettem a mellemet. Römagyakornok szolgálatra jelentkezik. Ülj le, mondta a főnök úr, és felállt az asztal mellől, aminek következtében egy pálmalevél rátelepedett a fejére. Egy ideig csak állt az öreg, vörös szemét végigjártatta az uniformisomon, aztán begombolta a gallér gombomat. Nah, ma észrevetted-e, hogy nincs itt a távirásznőnk? Nincs itt Zdenyicska? De nincs ám, csattant fel a főnök úr. Nem hallottál semmit a városban? Nem hallottam, főnök úr. Csak nem történt valami baj. Hát ez furcsa, mert ide már majdnem csoportosra járnak az emberek a forgalmi tiszt urat bámulni. Mintha négy lába volna. Meg két feje. Szép kis dicsőséget szerzett a mi csendes kis állomásunknak. Ja, Hubicska forgalmista úr, az aztán igen, mondom. Amikor Dobrovicében szolgáltam és a forgalmista úr tanított, akkor meg az egész pálya járt oda bámulni a forgalmista urat, mert hogy egy bizonyos hölgyel kirepesztette a főnök úr kanapéját.
1: Az osztrák? Viaszos vászon kanapét?
0: Mereztette a szemét a főnök úr.
1: Olyat, mint ez itt?
0: Pontosan ilyet, mondom.
1: Ülj le, Milos!
0: Szelídült meg a főnök úr. Lovagló ülésben letelepedett a másik taburetre, és a kezét a füléhez emelte. Egyszer este, mondom a főnök úr fülébe, egy hölgy jött be az irodába. Sokáig üldögélt velünk, bort iszogatott, meg cigarettázott. Éjfél felé, amikor már az éjszakai személy is elment, azt mondja Hubicska forgalmista úr.
1: Milos, még csak gyakornok vagy, de én bízom benned. Vedd át helyettem a szolgálatot egy-két órácskára.
0: Hát én szolgáltam. Hubicska forgalmista úr pedig bevitte azt a hölgyet a főnök úr irodájába, és nem sokára azt hallottam, hogy...
1: De cicuskám, a test megköveteli, a testnek szüksége van rá. Hínje a mocskos disznaja!
0: Kelt fel a taburetről a főnök úr, és a hajlongó meg turbékoló galambok fölött kinézett a peronra, ahol Hubicska forgalmista úr állt.
1: Ha legalább meglátszana rajta az a kujon csődör természete!
0: Kiabálta a főnök úr, Hubicska forgalmista úr pedig bedugta a kis ujját a fülébe, és úgy rázta, mintha víz ment volna bele. Lassú víz partott most, mondom, de éjfél után egy órakor, amikor a teher is kiment a cukorral, olyan hangokat hallottam a főnök úr irodájából, mintha valami koporsót tologatnának. Aztán valami zuhanás. Beszaladok a főnök úr irodájába. Hát a hölgy mesztelenül fekszik a kanapén, szétvetett lábbal. Hubicska forgalmista úr meg a földön fekszik alsó nadrágban, akárcsak a katona azon a templomképen, amelyiken felnyitják az Isten sírját, és azt mondja...
1: Milos, rosszul sikerült a kontrafas, lepottyantam a szerelem oltáráról. A megveszekedett foltos hiénája!
0: Kiabálta a főnök úr, és neki támaszkodva az ablaktoknak, tovább nézte a forgalmi tiszt urat, amint terpeszállásban az eget bámulja.
1: És? Hogy feküdt az a ringyó ab? A főnök kanapján, hogy? Hogy?
0: Fordult meg a főnök úr. Ha megtetszik engedni, megmutatom, mondom. S oda mutattam a viaszos vászon kanapéra. Ráültem, és hátra vetettem magam. És a főnök úr fölém hajolt, és az öklét rázta.
1: Még ha váróteremben henteregne a locsóival, de a főnöke kanapéján?
0: Úgy is van, mondom. A főnöki kanapén csak a főnök úrnak szabad ülni.
1: Látod? Te ezt elismered, de annak a mocskos disznónak semmi se szent,
0: kiabálta a főnök úr. Felültem és azt mondtam. De főnök úr, még nem mondtam el, hogy aztán mi volt.
1: tessék ide nézni. Megfogtam a főnök úr kabátja ujját, és odahúztam a kanapéhoz. Itt, ezen a helyen repett ki a viaszos fázon, egész szélességében.
2: Kirepesztették a kanapét?
1: Kiabált a főnök úr. Ketté repesztették a főnök kanapéját? Ez mind azért van, mert az emberek nem ismernek tekintélyt maguk fölött. Se Isten, se mítos, se allegóriát, se szimbólumot. Egyedül vagyunk a világon. Minden meg van engedve, de nem nekem. Mert én félek az Istentől, de az a mocskos disznó az nem fél, annak semmi se szent, csak a sertéssült knédlivel meg káposztával. Többet nem mondott a főnök úr, csak lihegett, fújt, nézte a peront meg Hubicska forgalmi tisztúr hátát.
2: Ez az ember ördög,
1: szólalt meg aztán. Már legalább 10 éve főnök lehetne valami egyvágányú kis állomáson, de még egyetlen rozettája sincs. Mindig éppen akkor csinál valami disznóságot, amikor elő akarják léptetni.
2: Én meg szépen haladok előre.
1: Hallottam, mondom, hogy államvasúti felügyelővé léptetik elő a főnök urat.
2: Igen, beszélnek róla.
1: Ó, akkor 3 csillag helyett csak 1 csillagja lesz a főnök úrnak, de aranymezőben, mondtam.
2: Látod, Milos?
1: Ábrándozott el a főnök úr.
2: Ilyen jó példával járok elől.
1: És a szekrényből egy vadonatúj blúzt húzott ki, amelynek a gallériára már rá volt varva a gyémánt csillag aranymezőben.
2: Ilyen jó példával járok elő. De mit ér az egész? Mintha igaz gyöngyöt szórnék a disznóknak.
1: A felügyelő, folytattam, a vasútnál ugyanaz, mint az ezredes a katonaságnál, ugye?
2: Úgy van, Milos,
1: mondta a főnök úr. Az első vágányon hosszú tehervonat futott teljes sebességgel. A tengelyek szabályosan kattogtak a sínkapcsolásokon. A főnök úr nagy gonddal elrendezte a vadonatúj blúz ujjait meg csücskeit, hogy be ne csípje őket a szekrény ajtóval. Aztán fogta az ocsóval töltött plédobozt, kinyitotta az ablakot, és a lengyel hiúzgalambok berepültek az irodába, és összeverekedtek a levegőben, mert mindegyikük rá akart ülni a főnök úr vállára. Aztán rátelepettek, mint valami szoborra vagy diszkútra. Hajlongtak a karján, kezén, vállán, fején. Oda törleszkedtek hozzá. Az ocsú nem is volt fontos nekik, csak a szeretet. Megcsipkedték az arcát, de olyan gyöngéden, mintha nem a galambjai, hanem a kisgyerekei volnának. A tehervonat elvitte magával az akatolását. Ez a lárma mindig vele megy a vonattal,

0: Kell hazament, és az anyukája mindjárt elolvasta az összes bélyegző szövegét az ülepén, aztán nyomban ide szaladt, hogy azt mondja, panaszt tesz a gestapónál. Így hát Milos kénytelen volt a mi jegyzőkönyvet felvenni. Borzasztó. És a Zdenyicskának mindjárt el kellett mennie az üzletvezetőségre, Hradecbe. És ott azokat a bélyegzőket maga az államvasutak igazgatója is megszemlélte. Barzasztó, kiáltotta a főnök úr. És a galambok majdnem lehultak széttárt karjáról, és hogy elneveszítsék az egyensúlyukat, hevesen csapkodtak a szárnyukkal. Az állomásunk kerítése mentén a másik oldalon Kinski grófnő közeledett, egy fekete csődörön nyargalva. Hazafelé tartott a majorságokból, és úgy megülte azt a fekete csődört, mintha hozzá lett volna nőve. A főnök úr a lengyel hiúz galambokkal együtt kiment a peronra. Hajlongott a vágtató grófnő felé, az meg átlovagolt a sineken, és az állomás előtt könnyedén lecsúszott a lóról. Lovagló nadrágja alig érintette a nyerget. A főnök úr kezet csókolt, aztán a lengyel hiúzokkal megrakva tovább lépegetett a grófnő oldalán, és a grófnő egy cseppet se csodálkozott a galambokon, hanem maga is kinyújtotta kesztyűs kezét, hogy ráüljenek, és közben halkan beszélgetett a főnök úrral. Hubicska forgalmista úr nem tudta levenni a szemét a grófnőről. Te Milos, tudod, mit szeretnék? Az a nyerek szeretnék lenni. Rámutatott a fekete csődőre, aztán köpött egyet, és elnevette magát. Milos, gyönyörű álmom volt, mondta bizalmasan. Azt álmodtam, hogy szekér vagyok, és a grófnő a rudamat fogja, és húz befelé a Liverpoolba. És megint olyan szemérmetlenül nézte a grófnőt, ahogy ott lépegetett a főnök úr mellett, főképpen a lábát, és a főnök úr bizonyára nagyon megijedt valamitől, amit a méltóságos asszony mondott neki, mert a galambok hirtelen felröppentek a válláról, és felemelkedtek a levegőbe. A méltóságos asszony kezet nyújtott a főnök úrnak, a főnök úr pedig megcsókolta a kezét, aztán nyerekbe akarta segíteni a méltóságos asszonyt, de az egy kézmozdulattal visszatartotta. Könnyedén fellendült a fekete csődörre, közben egy pillanatra szétvetette a lábát, és Hubicska forgalmista úr a szája szélét megtörölve kijelentette. Jó kis faros cica. És köpött egyet. A méltóságos asszony elvágtatott, és a csődör fekete színe élesen elütött a rózsaszín napfényben ragyogó hótól. Hubicska forgalmista úr két osztályba sorolta a nőket. Azokat, akiknek a teste deréktől lefelé volt túlsúlyban, úgy hívta, ahogy az előbb a grófnőt. Faros cica. Akiknek meg a teste deréktől fölfelé volt túlsúlyban, és méghozzá szép is volt, azokat úgy hívta, hogy melyes cica. A főnök úr dühösen Hubicska forgalmista úr felé sietett, és már messziről húgogta. Hubicska, már a méltóságos grófnő is tudja! Ezzel berohant az állomás épületbe, de még az ajtóban visszafordult. Borzasztó komolyan megcsóválta a fejét, aztán felment a lépcsőn egyenesen a konyhába. Ott előbb néhányszor a padlóhoz verte a hokedlit, hogy a forgalmi irodában csak úgy hullott a vakolat a plafonról, és beleharsogta a Lichthofba.
1: Átkozott erotikus évszázad! Minden agyon van erotizálva! Erotikus izgatóterek! Suhancok és kisgyerekek beleszeretnek a libapásztorlányokba! Könyvekből és erotikus filmekből ellesett szerelmi tragédiák! Bíróság elé a nevelőkkel! A pornográf könyvek meg képek szerzőivel és eladóival! Le az ifjúság elfajult képzeletével! Feldarabolta a teljes asszony hulláját, és biztosan feldarabolta volna az unokahúg hulláját is, ha meg nem zavarják. A drogériában kiállított viaszbábú egy fiatal nő csípőjének hosszmetszetét ábrázolja életmagságban, és a fiatalság egyenesen zabálja az ilyesmit. Egy bizonyos festő műterme kétséget ébreszt, nem mészárszékbe léptünk-e be, ahol emberhúst árulnak. Kannibalizmus! Franska a kofferben. És egy aranyfogó szőke fiatal ember keresztetik. Legutóbb ausztráliai almát vásárolt neki a Koruna automata büféjében. Fúj! Fúj! Fúj! Fúj! Fúj! Csupa hús! Kégyilkosságok a látóhatáron. A vádlottak padjára azokkal a tanítókkal, akik megtűrik a nemi felvilágosítást az iskolákban. Minél több erkölcstelenség is élfajhászás, annál kevesebb bölcső, annál több koporsó.
0: hörögte a főnök úr a konyhából a Lichthofon keresztül le a forgalmi irodába, mert a főnök úr egyrészt tagja volt a prágai SOS-nek, azaz a szeplőtleneket oltalmazó szövetségnek, másrészt a méltóságos asszony, mialatt vagonokat rendelt vágó marha szállításra, gyakran a szemére vetette, kissé lagymatagon viseltetik az egyház iránt, pedig ha egyszer a

0: katolikus egyház megdől, akkor megdől az egész világ. Így hát a főnök úr, ha elment a templom előtt, és egyenruhában volt, akkor szalutált a templomnak. Ha meg civilben volt, akkor megemelte Schwarzenberg kalapját. Meghajolt a templom előtt, és csendesen... A blokk zakatolni kezdett. A piros kis kerék megzörrent, és fehér színt öltött. Kihúztam a blokkulcsot, és már szaladtam is a peronra. A mozdony fütyült a bejáratnál, és a főnök úr lejött a lépcsőn. Mintha mi sem történt volna, annyira megtisztult attól, hogy beleordított a Lichthofba, mintha legalábbis az lett volna a siratófal. Hubicska azt mesélte, hogy a főnök úr ugyanígy ordított a feleségére is, és hogy a főnökné, bár az apja hentes és mészáros volt Volariban, eltűri az ordítozását, de évente négyszer fellázad, és amikor a főnök úr éppen a leghangosabban ordítozik arról, hogy milyen is egy rendes asszony, a főnökné felkap valamit, ami éppen a keze ügyébe akad, és hozzávágja a főnök úrhoz. Egyszer éppen karácsonykor kiabált vele, mire a főnökné behúzta a fürdőszobába, és akkora pofont kent le neki, hogy a főnök úr befordult a kádba a karácsonyi pogy mellé. A főnök úr bejött az irodába, és egyetlen tekintettel meggyőződött, hogy a közlekedéssel valami nincs rendben.
1: Na fiúk, mondta atya Ian, megint eltoltatok valamit.
0: Egy katonai szerelvény kénytelen volt megállni a bejárati jelző előtt, húzta el a száját Hubicska forgalmista úr.
1: Az a szigorúan ellenőrzött transport?
0: Düllesztette ki szemét a főnök úr. Az, mondtam, az a három felkiáltó jeles.
1: Olvastátok?
0: Mutatott rá a rendeletre, amit a birodalmi meghatalmazott úr írt alá.
1: Olvastuk, mondta Hubicska forgalmista úr. És? Meggondoltátok?
2: Meggondoltuk és döntöttünk, mosolygott Hubicska forgalmista úr.
1: Tudjátok, hogy ezt szabotásnak minősíthetik?
0: Mondta a főnök úr, és fejcsóválva kiment a peronra. A szigorúan ellenőrzött katonai transport mozdonyán Honzik mérnök úr, a Betripszámt vezetője állt sápadtan. Ő maga utazott le Libokba ezért a vonatért, és most túszként állt a mozdonyon, szemét az ég felé merezgette, és a kezét tördelte. Ott állt közvetlenül a kis ablaknál, és ablakainkra meg ajtajainkra mutogatva jelezte, hogy a mi kis állomásunk hogy kitolt vele. A főnök úr szalutált, és én a vágány mellé álltam, és szintén szalutáltam. A mozdony megállt. Két karcsú SS ereszkedett le róla géppisztolyjal a kezükben. Megálltak előttem, és egy ideig a piros sapkámat bámulták. Összevágtam a bokámat, és szalutáltam, de ők két oldalról a tüdőlebenyemhez szorították a gitárjuk csövét, és így fel kellett mennem a meredek lépcsőkön a gépre, és a vonat elindult. Az egészet olyan furcsának éreztem. Az SS-ek olyan szép fiúk voltak, inkább úgy néztek ki, mintha verseket írnának, vagy éppen teniszezni mennének, de ők ott álltak velem a mozdonyon. Honzik mérnökkel pedig a transport parancsnoka állt, egy százados osztrák hegyi vadász sapkában. Az arcán függőleges sebhely futott végig, és a sebhely átugrotta a száját, és az állán folytatódott, és a mozdonyvezető is egyenruhában volt. Jobb kezével a sebességszabályozó kart fogta, és párnázott székben ült. Lévén a mozdony kőszénfűtésű birodalmi gép, és a mozdonyvezető ülése mellett még egy kar volt, amilyen a betegek karosszéke mellett szokott lenni, hogy a széket nyugádjá lehessen változtatni. Az SS-ek folyton a tüdőlebenyemen tartották a gitárjuk csövét, a szemüket meg mozdulatlanul a századoson, de a százados a tájat nézte. Láttam, hogy egy ház tetején felnyílik a padlásablak, és valaki kíváncsian kibújik rajta, majd felemeli a karját, mintha meg akarná adni magát. Biztosan rákiabált valaki a transportból, vagy fegyvert szegeztek rá, mert feltartotta a karját, mintha a nap egészségére inna. Jordán volt, a községi bolond, aki a teheneket szokta őrizni, és a nyári vasárnapokat azzal tölti, hogy egy kis hálóba beletesz néhány üveg sört, azzal csónakázik. Minden percben kihúz egy-egy butéliát a vízből, megtölti a poharát sörrel, aztán feláll a csónakban, éppen úgy, ahogy most a tetőn áll, és tornanadrágban felemelt pohárral élteti a napot, és olyasmit kiabál neki, hogy aztán fenékig üríti a poharat. Láttam a főnökné asszonyt is a konyhaablakban. A szemét ketté választotta egy rézrudacska, amire a vitrázs van húzva. Felemelte a kezét, aztán az élesen követett transport elindult, és lassan elhúzódott a szétlőtt szerelvény mellett az ötödik vágányon. Az SS-ek felé fordítottam a szemem, hogy lássam, mit szólnak a szerelvényhez. Azok meg úgy néztek rám, mintha én lőttem volna szét azt a vonatot.
3: Duar Schlecker, te tapnyaló, mondta az egyik. Zole Schweinesin besser sofort nieder zu schießen. Le kéne lőni a disznókat.
0: Erre az első, hogy 30 perc késésük van.
1: 30 minuten verspätung.
0: Ezt sziszegte, és még jobban a bordáim közé nyomta a gitárcsövet.
2: Milyen más volt az, amikor 3 hónappal ezelőtt elutaztam meghalni. Behajoltam a kasszaablakon, este volt, a pénztáros nőnek vörösen csillogott a haja, és én azt mondtam. Egy jegyet. És ő megismert és mosolygott. Igen, forgalmista úr, de hová?
0: Oda utazom, mondtam, ahová először téved a szeme. Elnevette magát.
2: Hogy először? Hiszen az én szemem mindig ezeken a jegyeken van.
0: Akkor tudja mit, kisasszony? Mondtam. Nézzen rám, és a bal kezével húzzon ki egy jegyet. Erre megint elnevette magát.
2: De forgalmista úr, én a sötétben is megtalálok minden jegyet.
0: És tovább kacarászott, mert azt hitte, hogy viccelek.
2: Erre azt mondtam. Hát akkor 7. oszlop, 7. fach. Tudja, kisasszonya, a 7-es a zsidók szerencse száma.
0: Oda nyúlt, de nem vette le rólam a szemét, és azt mondta, Bistrice, 27 korona.
2: A gép remegett, és odakint ragyogott a hó, és szüntelenül ketyegett a színes kristályaival. Az árokban 3 halott ló feküdt, ahogy éjszaka a németek kidobták őket a vagomból. Ott feküdtek az árokban a pálya mentén. Lábaik a magasba nyúltak, és olyanok voltak, mint az oszlopok, amelyeken az ég láthatatlan bejárata nyugszik. Honzik mérnök úr engem nézett, és a szeme tele volt szomorúsággal meg haraggal, hogy ez az élesen követett transport éppen az ő vonalán késett el. És ez biztosan az én hibám, és ezért az SS-ek nagyon helyesen tették, hogy felhoztak a gépre. És engedélyre várnak, hogy a gitárjuk csövét a tarkómhoz nyomják, hogy aztán jelt adjanak egymásnak, és belém szórják a golyókat, amelyek most a gitárban vannak. Aztán kinyissák az ajtót, és... Én ezt pontosan éreztem, és mégis azt hittem, hogy csak bolondoznak. Hogy ilyesmit úgy se tudnak megtenni, mert hogy mind a ketten olyan klasszak. Pedig én mindig őrültem, féltem a szép emberektől. Én egy szép emberrel nem is tudtam rendesen beszélni. Mindjárt megizzadtam, meg dadogtam. Úgy csodáltam a szép embereket. Egészen elkápráztatott a szépségük. Sohasem tudtam egy szép arcba belenézni. De a százados, az csúnya volt. Az a hosszú sebhely az arcán olyan volt, mintha gyerekkorában egy rozsdás fazékba bukott volna, de most felén fordította a sebhelyét, és rám nézett. Felemeltem a kezem, és belefokóckodtam egy hurokba, ami a mozdony tetejéről lógott. Ezt azért mertem megtenni, mert a százados rám nézett, és látta, hogy egy trotli vagyok, akinek a sinek mellett kell áldogálnia, mert Hradecben az üzletvezetőségem megmondták neki, hogy áldogáljon a sinek mellett, és engedje le, meghúzza fel a jelzőkarokat, mi alatt a birodalmi hadsereg először keletre zúdul az állomásán át, aztán meg vissza. A németek bolondok, mondom magamban. Közveszélyes bolondok. Én is bolond voltam egy kicsit, de a saját számlámra, viszont a németek mindig a más számlájára bolondok. Egyszer az 5. vágányon álltak, egy egész vonat katona, és bejártak a falusi kisboltba élelmet vásárolni, meg cukorkát, meg műmészkockákat, és egy katona titokban kihúzott egy kockát, amin a többi kocka állt. És az egész gúla összeomlott, és a boltos megszámlálta a kockákat, és rájött, hogy 5 hiányzik, mire a parancsnok felsorakoztatta az egész szakaszt, és megszabta a határidőt, hogy meddig kell visszaadni az ellopott műmészkockákat. Aztán egész estig kutatott a vagonokban, átkutatta az egész vonatot, nyomozta a műmészkockákat, és amikor mégse találta meg őket, személyesen ment be a faluba a boltoshoz, szalutált neki, és szertartásosan bocsánatot kért. És lehet, hogy ezek ugyanazok a németek voltak, akik most itt álltak velem a mozdonyon. Lehet, hogy éppen ezek voltak. A fűtő vígan rám kacsintott, aztán fogta a lapátot és hányni kezdte a szenet a kazánba. Először egészen a rosté hátsó végébe, aztán középre, ritmikus mozdulatokkal, hogy az utolsó lapát szén éppen eltakarja a rosté előső végét. És a kapitány szeme a csuklómra tévedt, oda, ahol a sebb helyen volt, mert a kabátom ujja felcsúszott, és a százados úgy nézte azt a begyógyult heget, mintha én valami könyv lennék. Ez a százados már biztosan többet tudott, ez már a másik oldalról nézett mindent, és a szeme olyan volt, mint 2 kis timsó darab. Most már ahányan voltak, mind a sebb helyemet bámulták. A százados kinyújtotta a lovagló ostorát, és felhúzta vele a másik kabátujjamat is, most a másik sebhelyemet nézte.
3: Kamerád, mondta.
2: Jelt adott, és a szigorúan ellenőrzött transport lassított. A két gitár eltávolodott a hátamtól, és én már nem néztem a két szép katonát, csak a padlót, a recézett vasbádogot, amint ide-oda mozgott a talpam alatt.
3: G,
2: mondta a százados. Köszönöm, suttogtam. Nem tudtam, nem vicce az egész, de azért kinyitottam az ajtót, leléptem az első lépcsőre, majd lejjebb, majd még lejjebb, kifeszítettem a lábam, és lehuppantam az ösvényre, mintha a kozák táncot járnék, aztán két lábra ugrottam, és a mozdony megint gyorsított, és a nyitott vagonok egymás után gördültek el mellettem. Csupa tigris, meg katonák. Némelyikük nyitott egy kilós konzervet tartott a térde között. A blúzuk ujja fel volt tűrve. Késhegyre szúrták a húsdarabokat, és úgy ették. Némelyikük meg combjára fektette a géppisztolyát, és lelógatta a csizmás lábát a tankról, és olyan jókedvűen lóbálta, mintha a patakban áztatná. És ahogy egyik vagon a másik után elment mellettem, folyton azt éreztem, milyen jó célpont a hátam. Az utolsó vagonon fekete női harisnyák lengtek. Biztosan egy tábori kórház ápoló nővérei utaztak rajta, de én még mindig a német gitárok, revolverek és gépfegyverek lőtávolságában voltam, és ez kissé nyugtalanított, mert a németekkel, amint azt az előbb a saját bőrömön tapasztaltam, sohasem tudja az ember hányadán van. Karászeknét, aki mellettünk lakik, mindjárt 40-ben becsukták, és csak tavaly karácsonykor jött haza. És egész idő alatt, 4 évig, a Pecsek palotában dolgozott. A vért törölte a kivégzések után. 4 évig törölte a vért. És a főhóhér rendes volt hozzá, sonkával kínálta, és mindig kérte, hogy énekelje el neki a fekete szemek mért sírtokot, és tetszikezte, és ha nem értette, amit mond, azt mondta, hogyan kérem? És aztán Karászeknét csak úgy ukmukfuk hazaküldték, véglegesen, és még bocsánatkérő levelet is írtak neki, csak hogy Karászekné attól a 4 évtől megzavarodott. De a munkahivatal mégis mindjárt állást szerzett neki a fűtőházban, ahol olajos kannát nyomtak az egyik kezébe, és abból olajat kellett töltögetnie a gépekbe, és rongyot a másik kezébe, és azzal a csapágyakat kellett törölgetnie. A kanyarhoz közeledtem, és már messziről láttam, hogyan mered a magasba a halott lovak 12 patája, mint a Stará Boleszlávi kripta oszlopai. Mására gondoltam, arra, hogyan találkoztunk először, amikor még a pályafelvigyázónál dolgoztam, aki 2 vödör vörös festékkel kiküldött bennünket az államvasúti műhelyek kerítéséhez, hogy fessük le. Mása is akkor kezdte a gyakornok éveit, akárcsak én. Szemben álltunk egymással, de ott volt közöttünk a magas drótkerítés. Mind a ketten a lábunkhoz tettük a vödröt a minium festékkel, és elkezdtük mázolni a kerítést. Mindegyikünk a maga oldalán. Arccal folyton szemben egymással, és a kerítés összesen 4 kilométer hosszú volt. 5 hónapig álltunk így egymással szemben, és mindent elmondtunk egymásnak, ami csak eszünkbe jutott. És mindig közöttünk volt a kerítés. Amikor már 2 kilométert lefestettünk belőle, egyszer más a szája magasságában kentem a festéket a drótra, és azt mondtam neki, hogy szeretem. És ő a másik oldalon az én szájam magasságában kente a festéket a drótra, és azt mondta, hogy ő is szeret. És belenézett a szemembe, és mert épp egy mélyedésben álltunk magas laboda között, oda tartottam a szájam, és a frissen festett dróton keresztül megcsókoltuk egymást. És amikor kinyitottuk a szemünket, a másra száján olyan fajta illetlen romboid volt vörös festékből, amilyet a falakra szokás rajzolni, és az én szájamon ugyanilyen romboid volt vörös festékből. Erre elnevettük magunkat, és attól fogva boldogok voltunk. Amikor odaértem a 3 lóhoz, leültem az egyiknek a hasára, és hátamat nekitámasztottam a bal melső lábának. A másik ló kidüllett szemmel nézett rám, mintha ő is átélte volna azt, ami egy pár perccel ezelőtt történhetett volna velem. Eszembe jutott, hogy amikor felfelé haladtam a kis bisztricei hotel lépcsőjén, a fordulóban egy fehér ruhás kőműves dolgozott. Véste a falat, hogy 2 kampót gipszezzen bele, ami néhány perc múlva egy Minimax oltó készülék fog lógni. A kőműves már öreg volt, de a háta olyan széles, hogy meg kellett fordulni, amikor el akartam menni mellette. És egy keringőt fütyült, azt hiszem a Luxemburg grófjából, és én bementem a szobácskámba, Délután volt, és kivettem az aktatáskámból 2 borotvát. Aztán átsétáltam a fürdőszobába, az egyik borotvát élével fölfelé beleszorítottam a kád mellett álló hokedli fájába, a másikat meg melléje tettem. És egy keringőt kezdtem fütyülni, azt hiszem a Luxemburg trófiából. Közben levetkőztem, kinyitottam a forró vízcsapot, aztán elgondolkodtam egy kicsit, és halkan lenyomtam az ajtó kilincsét. Az ajtó egy résnyire kinyílott, és a kőműves ott állt a folyosó másik oldalán, mintha ő is kinyitotta volna az ajtót, hogy megnézze, mit csinálok. Mint ahogy én is meg akartam nézni, mit csinál ő. Bevágtam az ajtót, és beálltam a kádba. De csak nagyon lassan tudtam leülni, mert a víz borzasztó forró volt. Sziszegtem a fájdalomtól, de azért óvatosan is, fájdalmasan mégis leültem valahogy. Aztán kinyújtottam a bal kezem, és a jobb kezemmel átvágtam rajta az ereket. Utána a hokedli fölé nyújtottam a jobb kezemet, és tenyérrel lefelé teljes erővel belevágtam a csuklómat a másik borotva élébe. Aztán mind a 2 kezemet betettem a vízbe, és néztem, milyen szép lassan jön belőlem a vér. Milyen szép rózsaszínű lesz tőle a víz. És milyen furcsa, hogy a piros vér úgy áramlik a csuklóimból, mintha valaki hosszú vörös fáslit húzna ki belőlük. És azok a fáslik úgy lengedeztek a vízben, mint a táncos nők fájtlan. Aztán sűrűsödni kezdett a víz, mint ahogy az a festék is sűrűsödik, amelyikkel a kerítést kentük másával az államvasutak műhelyei körül, és folyton terpentint kellett öntögetnünk belé. A fejem előre billent, és a számba málna szörp folyt, de kicsit sós íze volt. Aztán kék és lila köröket láttam, amelyek egymásba voltak illesztve, és úgy rugóztak, mint a mozgó spirálvonalak. Aztán egy árnyék hajolt fölém, és az arcomat egy borostás áll súrolta. A kőműves volt fehér ruhában. Alám nyúlt és kiemelt a vízből, mint egy piros halat, amelynek a csuklójából vörös úszonyok nőttek ki. Ráhajtottam a fejem a zubbonyára, és hallottam, hogy az arcom meszetolt rajta, és annak a méznek az illata volt az utolsó, amiről még tudtam. Szóval ültem a halott ló hasán. Fejemet lábának támasztottam, amely mozdulatlanul az égnek merett. És az a kis sörényke, ami a lovak patája fölött nő, a fülemet csiklandozta. A sineken egy tehervonat haladt, és vígan füttyentgetett. A vagonok eltakartak, és ritmikusan felfelfedtek, összerázkódtam, és kibudjantak könnyen. Mert eszembe jutott, hogy minden Nonemán bácsinál kezdődött Kárlinban. Nonemán bácsi más a nagybátyja volt. Ott aludtam náluk a műteremben egy kanapén. Egy jó gyapjú takaróval takartak be, és ráadásul még azzal a ponyvával, amire Prága volt festve, és fölött egy repülőgép. Ezzel fényképeztették le magukat a kuncsaftok, ha a pilótáknak vagy megfigyelőknek akartak látszani. Egész kis vicces csoportok is ráfértek a képen arra a repülőgépre, és aztán éjszaka, amikor Nonemánéknál már elcsendesült minden, eljött mása. Besurrant a repülőgépes ponyva alá, és simogatott, és hozzám simult, és én is simogattam őt, és végig férfi voltam. De amikor odáig került a dolog, hirtelen elhervadtam. Mindennek vége volt. Ámen. Mása megpróbált még simogatni, meg csipkedni, de én tisztára elérzéketlenedtem, mintha minden végtagom megbénult volna. És egy óra múlva Mása megint kisurrant a ponyva alul, és visszament a kis szobába, a néniéhez. És én reggel már nem is néztem rá. Csak ültem, mintha elvágták volna a torkomat. Jöttek a kuncsaftok, és odaálltak a ponyva mögé, amely alatt éjszaka olyan rossz tapasztalatokra tettem szert. Egyesek székre álltak, mások meg egy kis létrára. És Nonemán bácsi mindegyiknek vagy egy üveget, vagy egy tölcsért adott a kezébe. Aztán a gépe szoknyája alá bújt, felemelte a kezét, és jelt adott, mint a zenének. Aztán megint kikászálódott a szoknya alól, és 5 perc múlva hozta a kézképet, mert a műterem bejárata fölött nagy felírás volt. 5 perc alatt kész. És a kuncsaftok egész délelőtt jártak, aztán 2 német katona is jött, és amikor az egyik felállt a székre, a másik meg a létrácskára, és Nonemán bácsi eléjük tette a ponyvát Prágával, meg a repülőgéppel, hirtelen nagyot dörrent valami, és a szél átfújt a műtermen, és ledöntötte a ponyvát a repülőgéppel. És a 2 katona leesett a székről, illetve a létráról, És Nonemán bácsi, aki éppen a szoknya alá bújt, szintén elesett. De ez még mind semmi se volt, mert csak azután jött a nagy húzat, amelyik elfújta a műterem falát, és kifújta a bácsit meg a két katonát a műteremből, és befújta a nénit meg mását a műterembe. Jó magasan repültek a levegőben. És közben le akarták fogni a szoknyájukat, de nem sikerült. A hajuk lobogott, és eltakarta előlem az egész eget. Aztán mindannyian szép lassan lehuppantunk egy kis füves térre, mint a labdák. És utoljára azt a táblát fújta oda a húzat, amire az volt írva, hogy 5 perc alatt kész. A főutcán néhány ember szaladt keresztül, aztán sokáig csend volt. Utána elkezdtek bugni a szirénák, és néhány mentőautó robogott el előttünk. Aztán ismeretlen emberek jöttek, a ruhájuk szakadt volt és piszkos. Nevettek, mint a bolondok. Folyton csak nevettek, és hanyat vágottak a füves téren, és rázta őket a nevetés. És csak aztán jött az az ember, aki Viszocsáni felé mutatott. Borzalmas légitámadás, emberek! Lenézett a földre, arra a nagy táblára, és egész más hangsúllyal elolvasta a felírást. 5 perc alatt kész. Átbújtam a sorompó alatt. Az 5. vágányon személykocsikból álló szerelvény állt. Teljesen szét volt lőve. Elolvastam az első vagonra ragasztott rendeltetési utasítást. Államvasúti műhelyek. Kiindulási állomás, Krakkó. Így intézték el a partizánok a német transportokat közvetlenül a front mögött. Minden kocsinak ki volt verve az ablaka. Mindeniket megspékelték lövedékkel. A bádogtetőket gépfegyver kézírással írták tele. Némelyiket gránát szakította szét, vagy kiskaliberű ágyúgolyó. Zsákmányolt páncerfauszt. A kocsik régi módiak voltak. Mindegyik fülkébe mindkét oldalról külön ajtó vezetett, és az egész vagon fala mentén hosszú lépcső húzódott végig. Majdnem minden ajtón száraz vérfoltok barnálottak. Benéztem a fülkékbe. Mindegyik körülbelül egyforma képet nyújtott. A padlón üvegcserepek, szögek, posztostul kitépett gombok, egy katonai blúz leszakadt ujja, véres alsónadrág, véres zsebkendő, szétszóródott sakfigurák, malomjátékhoz való tábla, kerek zsebtükör, szájharmonika, hóval befújt levelek, kötszerdarabok és egy csíkos játéklabda. Fölvettem egy levelet, amelynek a borítékját csizmaszögek nyomai ékesítették. Mein lieber Schnucki-Pucki. Így kezdődött a levél, és Deine Luise. Így végződött. És női ajkak lenyomata volt rajta. És a sarokban egy kifűzött bakancs nyújtogatta röhögve a nyelvét. Mellette 2 döglött varjú feküdt. Amikor kijöttem a kórházból, olyan fagyok voltak, hogy a városon túl az erdőben, ahol mindig rengeteg varjú meg csóka gyűlt össze, a fák tele voltak aggatva fekete madarakkal, amelyek messziről úgy csillogtak a fagyos napban, mint a gyémánt. És amikor az erdő szélére értem, 1000 meg 1000 varjút láttam a földön. Úgy feküdtek körös körül a fák alatt, mint a túlérett szilva. Az egész erdő tele volt hullával. A fákon ülő madarak is halottak voltak, álmukban fagytak meg. A cipőm sarkával belerúgtam egy fatörzsébe. Zúzmara hullott az ágakról, meg kémult madarak. Estükben megérintették a vállamat, de olyan könnyűek voltak, hogy úgy éreztem, mintha egy svájci sapka esett volna rám. Leugrottam a szétlőtt kocsi lépcsőjéről, és benéztem a forgalmi irodába. Hubicska forgalmista úr lábát a távíróasztalon, kezét a hóna alatt tartva, és állát a mellén nyugtatva, édesen aludt. Ehhez én is nagyon értettem. Én is el tudtam aludni szolgálatban, ha rám jött az álmosság. Ilyenkor olyan vágy szállja meg az embert az alvás után, hogy a legjobb nem védekezni ellene, és mindjárt elaludni. De a forgalmisták szolgálati álmát valami különös jelzőberendezés irányítja. Mi alatt a test mélyen alszik, a forgalmista fejében valami ébren van. Elég, ha megkattan a távíró, és a valamire való forgalmista abban a pillanatban talpon van, lenyomja a kulcsot, leadja az állomás jelzését, aztán megint leül, és mélyen elalszik, de amikor a jelentés a fehér szalagon véget ér, felébred. Jelzi, hogy mindent megértett, lekopogja a saját állomása jelzését, leállítja a gépet, visszaül a székbe, és alszik tovább. Egy valamire való forgalmista azt is meg tudja csinálni, hogy beállítja a bejárati jelzőt, és elalszik, de közben hallja a közeledő lépteket. Meghallja, hogy a bejáró vonat mozdonya dobbant a blokkban, hogy ráfut a szigetelt vágányra, pedig a forgalmi iroda blokkjában csak olyan koppanás hallatszik, mintha egy kávés kanalat ejtenének le. De a forgalmista felébred, és beállítja a jelzőket.
0: A lépcső felől felhangzott a főnök úr lépteinek kopogása. A forgalmista úr levette a lábát az asztalról, és felállt. A főnök úr bejött az irodába, ócska egyenruha volt rajta, biztosan a galambházat megy tisztítani megint. A nadrágja fehér volt a galambtrágyától, és a kabátúja szintén. Beléptem a forgalmi irodába. Milos hadgyakornok ismételten szolgálatra jelentkezik, mondtam. Megrázták a kezemet, megveregették a vállamat, és a főnök úr szeme könnybe lábadt.
1: Milos, mennyit magyarázom nektek, hogy vigyázzatok? És most újra mondom.
0: Megfordult, és a mutatóujjával a falon függő hirdetmény aláírását bögdöste.
1: Dankó birodalmi meghatalmazott Hradecben kijelentette, hogy egy pillanatig se fog habozni, hogy rövidesen agyonlövet egy pár cseh forgalmistát.
0: A főnök úr a fejét csóválta, és egy kis galamba peronon turbékolni kezdett, mire az egész galambcsapat letelepedett az iroda ajtaja elé. Az állomásra egy tehervonat járt be. A lengyel hiúzók felrepültek, rászálltak a főnök úr fejére, a vállára, meg a kinyújtott karjára, úgyhogy egyszeriben olyan lett, mint a mi főterünkön a szobor este felé. És a főnök úr örült, hogy a tehervonat vezetője és személyzete csodálkozva nézi. Még a mozdonyvezető is letette a rongyot, amivel a kezét törölte, és ő is a főnök urat nézte. És a főnök úr végig lépkedett a peronon az egész galambcsapattal, és a madarak a szárnyukat csapkodták, hogy megtartsák az egyensúlyt.
3: Vacak szenet adtak, szólalt meg a mozdonyvezető. Már másodszor kell gőzt csinálni.
0: Szokott-e még festeni, mozdonyvezető úr? Kérdezte Hubicska forgalmista úr.
3: Szoktam bizony,
0: bólintott a mozdonyvezető.
3: Most tengert festek. Az Isten itt ez a maguk főnöke cirkuszban mutogathatná magát a galambjaival?
1: Ja, bolha cirkuszban, mondta a forgalmista úr. Szóval most tengert fest?
0: A peronon álltam, és figyeltem a vonatvezetőt, meg a személyzetét, meg a fűtőt, mert tudtam, hogy csak azért álltak meg itt, mert meg akarták nézni Hubicska forgalmista urat. Vajon látni lehet-e rajta azt, amit meséltek róla, hogy éjjeli szolgálatban feltűrte a távirásznő szoknyáját, és körülbélyegezte a fenekét.
3: Igen, tengert,
0: mondta a mozdonyvezető, és csodálattal figyelte a forgalmista urat.
3: Képeslapok szerint nagyítom a tengert.
0: Nem volna jobb kimenni a természetbe? Kérdezte a forgalmista úr.
3: Adjon békét a természettel, ha a természetben minden mozog!
0: Kiáltotta a mozdonyvezető nevetve, aztán visszafordult a szolgálati kocsi felé, és kacsintott egyet, mire mindnyájan nevetni kezdtek.
3: A természet szerint mindent kisebbre kellene csinálni. Csak egyszer dőltem be a természetnek. Elkértem a tanítótól az iskola kitömött rókáját. Kivittem az erdőbe, odaállítottam egy fa alá. De amikor éppen elkezdtem festeni, odaszaladt két kutya, és széttépte a rókát. 300 korona! Adjon békét a természettel!
0: De Hubicska forgalmista úr a kék eget nézte, és most én is láttam azt, amit ő. Zdenyicskát, a távírász kisasszonyunkat, amint az egész égbolton szétterülve fekszik, és a forgalmista úr gyengéden feltűri a szoknyáját, aztán hosszú mozdulatokkal egyik bélyegzőt a másik után rányomja az ülepére. És láttam, hogy a szerelvény személyzetemnek a mozdony személyzete is az eget nézi, és mindannyian ugyanazt látják, azt a gyönyörű eseményt, amely miatt megálltak itt azzal a jó kifogással, hogy gőzt kell csinálniuk. És amikor már eleget nézték az eget, megint Hubicska forgalmista urat kezdték bámulni, őszinte csodálattal, és Hubicska forgalmista úr hirtelen megszépült. A ráncok a szája körül, meg a kicsit ólába nagyon jól állt neki. És én megértettem, hogy Hubicska úr miért tud annyira hatni a nőkre.
3: Tudja, hogy másolom én a tengert a képeslapokról?
0: Kérdezte a mozdonyvezető.
3: A papundeklit, amire festek, satúba fogom, a képeslapot rajszöggel hozzáerősítem a gyalupathoz, és pontosan lefestem, amit látok rajta. De a kezem nem mozog úgy, ahogy akarnám. Azt az igazi hullámverést, azt a szép fungot, ami a képeslapokon van, sehogy sem tudom átvinni a papundeklire.
0: Knyizse úr, mondta Hubicska forgalmista úr, próbálja meg a képeslapot is befogni a satuba, mindjárt a papundekli mellé.
3: Aztán fogja meg az ecsetet, és a képeslap fölött csináljon vele így-né, ahogy a hullámverés mutatja. Csináljon csak így, de mindig nagyobb és nagyobb lendülettel, és amikor már érzi, hogy a mozdulat teljesen átment a kezébe, kenje rá a hullámokat egyenesen a papundeklire. Hogy magának milyen jó ötletei vannak?
0: Csodálkozott a mozdonyvezető.
1: Beszaladtam a forgalmi irodába, mert szólt a telefon. Hallottam, hogy a főnök úr kedveskedve szidja a lengyel hiúzókat. Mind ott voltak vele most a galambházban. Egyszer el szeretnék bújni, és valami repedésen keresztül meglesni, mit csinálott velük a főnök úr. Úgy éreztem, hogy a galambok még nevetgélnek is, hogy a főnök úr kéri őket, viselkedjenek rendesen, és ha valamelyik galambgyerek nagyon illetlen, akkor a főnök úr elfenekeli. A bakerit kagylót a fülemen tartva néztem a peront. A napsütésben áldogáló férfiakat. A mozdonyvezető most előrehajolt, és valamit súgott a forgalmista úr fülébe. De amikor egy kicsit oldalra néztem a szénszállító vagonokra, megijedtem. A vagonokból szarvak álltak ki. Fejek ágaskodtak az oldalfalak fölé. És barna szempárok meredtek a peronra. Nagy tehén szemek, tele kíváncsisággal és szomorúsággal. És majdnem minden vagon padlózata lyukas volt. És a lyukakon egy-egy tehén láb kandikált ki, felhorzsoltam. Mozdulatlanul, megkékülten. Ezt én nem szerettem. Ezt nem bírtam, és azt se bírtam, ha éhező borjukat szállítottak, és a vonat ott állt nekem az állomáson. Ha megláttam, hogy valahol rés van a vagonajtón, oda nyújtottam az ujjamat a kis borjuknak, hogy legalább egy pillanatra pótoljam nekik a tőgyet. Nem, ezt nem szerettem. Meg a kecske szállítmányokat sem, a szoros kötelektől elhaló kecskelábakat, ezt nem bírtam is. És azt sem, ha a nyitott emeletes vagonokban sertés szállítottak Prágába a Vágóhídra, és az állatok ott álltak egymás mellett a rettenetes fagyban, és mozdulni sem mertek, nehogy az a maradék meleg is elpárologjon belőlük. Ott álltak egymás mellett fagyott lábbal, porcelán, patácskákkal, ezt nem bírtam. Meg azt sem, ha a nyári forróságban szállították őket egészen Magyarországról egy egész vagon sertést. És mindegyik állatnak nyitva volt a szája a szomjúságtól. Olyan nyitva volt, mint egy szomjúságtól haldokló madáré.

0: Kiszaladtam a forgalmi irodából. Honnan jön a szállítmány? Kérdeztem a vonatvezetőt. A frontról, 10. napja vannak úton az állatok, és legyintett. Felugrottam egy vagonra, és belenéztem. Minden állat takonykóros volt. Néhány már élettelenül feküdt a padlón. Egy tehénből halott kis borjú lógott ki, félig rothadtam. És mindenütt azok a szörnyűséges szempárok. Néma szemrehányással teli agyonkínzott szempárok, amelyeknek láttánk, kétségbe esetten tördeltem a kezemet. Egy egész vonat szemrehányú tehénszem. A németek disznók! Disznók! Ordítottam el magam. A vonatvezető legyintett. Disznók! Ez kevés! Kiabálta ő is. Az utolsó 3 vagon tele van kimúlt birkával. Lelegelték egymás gyapját éhségükben. Már van gőz! Mondta a mozdonyvezető, és csöndesen hozzátette. Hallották? Ma éjszaka a partizánok olyan ügyesen robbantottak fel egy szigorúan ellenőrzött transportot Jihlavánál, hogy az egész szerelvény belepottyant a szakadékba, és a következő töltettel még a hidat is utána küldték. Felszállt a masinára, meghúzta a sebességszabályozókart, és a tehervonat elindult. Vitte magával a vagonokat, és a vagonokból fönt tehénszarvak álltak ki, lent meg tehénlábak, amelyeket csontig lehorzsoltak a talpfák. És a gabonaraktár a Liverpool mögött 2 vagon állt a rámpánál. Reggel hozta őket egy gyorsított teher a prágai vágóhídra szóló irányítással. Aztán 2 szigorúan ellenőrzött katonai transport haladt át az állomáson. Csupa tank, csupa tigris. Minden mozdonyon parancsnok. Ez már úgy látszik a partizánok hírlavai munkájának az eredménye volt. A falu felől már hajtották a vágómarhát, és amelyik állat megcsökönyösödött, annak a hajcsárok kegyetlenül törtelték a farkát. Egy kis tehén kétségbe esetten lefeküdt az útra. Szalmát tettek a feneke alá, és meggyújtották. A nagybirtok felől szekér közeledett. A lovak pattanásig feszítették az istrángot, mert a szekérhez hátul egy bika volt kötve. Az orra közepe átszakadt, amikor kirántotta a vasgyűrűből. Így hát a szarvánál fogva kötötték a szekérhez. Bizonyára későn eszmélt rá, hogy az istálló lány elárulta. Kiadta a hentesnek, amikor utána ment a szoknyája illatának. Amit annyira megszokott, hogy a világ végére is követte volna. A szekér most a térdén vonszolta végig az úton. 2 véres vonal maradt utána az olvadó hóban. Milos, mondta Hubicska forgalmista úr, és felém fordulva az állam alá nyúlt. Sosem felejtem el, hogy ott voltál azon az SS masinán. Helyettem voltál ott. Megszólalt a telefon. A blokkház hívott. A németek disznók, mondtam. Felvettem a kagylót. Megijedtem. Forgalmista úr, leesett a szemafor karja. Minek adtunk szabadot? Kérdezte. Egy gyors tehernek. Az baj, mondta. Forgalmista úr, mondom, leszaladok biciklin, és megtartom a szemafor karját. Kimentem, fogtam a biciklimet, és a Liverpool előtt végig karikáztam az ösvényen. Aztán a hátsó kampókon felmásztam a szemaforra, lovagló ülésben rátelepettem a lámpára, és mire felemeltem a jelzőkészülék karját, már ott is volt a gyorsvonati mozdony, amely tehervagonokban ételt, italt és postát vitt a frontra a tiszteknek. Már ott is volt a gyors teher, amely nem áll meg az állomásokon, és amely előtt csak a szigorúan ellenőrzött katonai transportoknak van elsőbségük. A mozdonyvezető lassított, amikor meglátott a szemaforon, de én kihúztam a zsebemből a szolgálati lámpát, és zöld fénnyel jeleztem, hogy szabad a vonal. A mozdonyvezető megint rákapcsolt, és a teherkocsikból álló gyorsvonat elrepült alattam. Beborított füsttel, és én csak jó néhány perc múlva láttam meg Hubicska forgalmista urat, ahogy ott áll az állomás végében, és nézi a tovatűnő tengelyeket. A mozdony felkavarta a havat, és húzta magával. Az utolsó vagon magába szívta a kis hóvihart, amely fölött papírdarabok és apró galjak röpködtek a levegőben. Aztán jött a déli szünet. Rátettem a kályhára a kék kannát a levessel. Szabadra állítottam a bejárati jelzőt egy motoros hajtánynak, Hubicska forgalmista úr pedig feltette a lábát a távíróasztalra, és a kékeket bámulta. Ki jön ide a hajtányon? Nem mondták? Kérdezte. Azt mondták, hogy a pályafelvigyázó, feleltem, és megkavartam a levest a kék kannában. Aztán csendesen kinyílt az ajtó, és az irodába bejött valaki. egy szürke nadrágot láttam, fényesre pucolt cipőt és egy téli kabát szélét. Úgy látom, jól szórakoznak itt, mondta a jövevény. Ugye? Mondtam, és tovább szürcsöltem a levesemet. Hubicska forgalmista úr pedig tovább nyugtatta a lábát a távíróasztalon, a kékeket bámulta az ablakon át. Tudják, ki vagyok? Kérdezte a jövevény. Tudom, mondtam, a konszignációért jött, a marha szállítmányhoz tartozik. Lehet, mondta a jövevény. Hát a főnök úr hol van? A galambházban, mondom. A jövevény erre egy retteneteset ordított. Ez az iroda egy galambház, azt látom! De tudják, ki vagyok én? Ismételte meg a kérdést, és mindjárt felelt is rá. Slushny, forgalmi főnök vagyok! Most már tudtam, hányadán állunk. Sokat hallottam a főnököktől és a forgalmistáktól Slushny forgalmi főnök úrról. Akkor is reszkedtek, ha csak beszéltek róla. Felugrottam, és a kannát a kanállal az egyik kezemben tartva, a másikkal szalutáltam. Milos Hrmár gyakornok szolgálatban jelentkezik! Engedje el a kannát, ordította a forgalmi főnök, és rácsapott a kannára, amely leesett a padlóra, és a forgalmi főnök olyat rúgott bele, hogy a szekrény alá gurult. Én meg csak álltam, jobb kezem mozdulaton a sapkám szélén pihent. Hubicska forgalmista úr pedig ült a széken, és a lábát a távíróasztalon tartotta. Mintha ilyettében megbénult volna, és az ablak előtt elsuhant a főnök úr, aztán bejött az irodába úgy, ahogy volt, ahogy a galambházból kijött. A homlokához emelte a kezét, és jelentkezett. Pihenj! Mondta a forgalmi főnök halkan, aztán figyelmesen vizsgálgatni kezdte a főnök úr ócska szolgálati blúzát, amely tele volt galambpiszokkal, és szemek különös élvezettel állapodott meg a blúz egyetlen gombján. Aztán körüljárta a főnök urat, és figyelme most a mocskos nadrágra összpontosult.
1: Én azt gondoltam,
0: kezdte a főnök úr.
2: Ő gondol is néha valamit,
0: kérdezte felén fordulva a forgalmi főnök úr halkan.
2: Igen, mondtam.
1: Igen,
0: csodálkozott a forgalmi főnök. És tudja maga, hogy én ezt a fő adjunktust forgalmi felügyelővé akartam kinevezni?
2: Vállat fontam.
0: Ide hallgasson! Maga forgalmi felügyelő szeretett volna lenni? Kérdezte a főnök úrtól a forgalmi főnök.
1: Igen, szerettem volna.
0: Sóhajtott a főnök úr, miközben egy galantollacska szállt föl valahonnan a levegőbe, és keringőt járt a homloka fölött.
2: Hát libát őrizni?
1: Azt nem szeretnék.
0: Sóhajtott a főnök úr, és a tollacska ismét a magasba emelkedett, mint egy fehér kérdőjel.
2: No, erről majd Hadesben beszélgetünk, de ez itt szép kis állomás!
0: Ordított fel megint a forgalmi főnök, és lesodorta a forgalmista úr lábát a távíróasztalról.
2: Tudják, ki ül a hajtányon? Egy bizottság ül a hajtányon, amelyik majd arról dönt, hogy vádat emeljünk-e ez ellen az úr ellen, személyes szabadság korlátozása miatt, vagy csak fegyelmi eljárást indítsunk-e.
0: És Hubicska forgalmi tisztúrra mutatott. A főnök úr kinyitotta az irodája ajtaját, széles mozdulattal rámutatott a piros és kék virágos perzsa szőnyegre, a mahagóni fával berakott asztalra, a pálmára, amely ernyőszerűen szétteríti leveleit, a török dohányzó asztalkára és a taburettekre, de a forgalmi főnök megrázta a fejét.
2: Amilyen a gazda? Olyan a lova?
0: Mondta. Aztán bejött Zednyicsek tanácsos egy aktatáskával, amelyben iratok voltak, és a távíróasztalon szétrakott egy csomó fényképet, az Denka Svata ülepét díszítő összes bélyegző fényképét. És a főnök úr folyton könyörgött, hogy engedjék el átöltözni, és elmondta, hogy odafönt extra uniformisa van. De Slushny forgalmi főnök nem engedte el, mert a főnök úrnak kellett a jegyzőkönyvet írnia. Aztán bejött Zdenyicska is, alig ismertem rá. A bélyegzők meg a botrány valósággal megszépítették, és a szeme olyan mély lett, hogy egészen megszédültem, mikor kezet nyújtott, és rám nevetett. És elmondta, hogy valószínűleg elmegy filmszínésznőnek, mert már ott is érdeklődnek iránta. Zednyicsek tanácsos előbb kiteregette az asztalon Európa térképét, hogy bevezetésképpen áttekintse és elmagyarázza a birodalmi hadseregek helyzetét a fronton. A szétterített térképen lyukak mutatkoztak. Ez attól volt, hogy Zednyicsek tanácsos folyton a zsebében hordta, összehajtogatva, és így a sarkai kidörzsölődtek. Minden lyuk olyan nagy volt, mint Svájc. Aztán Zednyicsek tanácsos elemezni kezdte a kárpáti helyzetet, ahol von Mansfeld 5. hadserege harcolt, és ebben a hadseregben szolgált az ő fia is, Zsecsiszláv Zsednyicsek, de az 5. hadsereg a térképen még mindig abban a lyukban volt, ahol egy héttel ezelőtt megakadt. Még mindig nem tudott kikecmeregni abból a katlamból, amelyben Zednyicsek tanácsos fia harcolt. Noha, akárcsak az apja, nem is tudott rendesen németül, de mégis németnek vallotta magát azzal, hogy a nevében elhagyta az ékezetet a C betűről.
2: Zednyicse tanácsos magyarázott, és ceruzájával olyan nagy köröket rajzolt a térképre, mint a fekete tenger, és ezek a körök katlanok voltak, amelyekbe a birodalmi hadsereg nem sokára bezárja az ellenséges seregeket. Zednyicse tanácsos berajzolta a térképbe azoknak a hat mozdulatoknak a tervét, amelyekkel a birodalmi csapatokat Kis-Ázsián keresztül átdobják Afrikába. Itt aztán a tanácsos úr az angol seregeket zárta katlanba. Aztán Spanyolországon keresztül az amerikai hadsereg hátába került, aztán áttért a protektorátus helyzetére, ahol nem sokára minden téren totális erőkifejtésre kerül sor. És ennek következtében leegyszerűsítik az iskolarendszert. Bezárják a múzeumokat, kiállításokat, leállítanak néhány vonatot, és a sportok űzését csak vasárnap engedélyezik.
3: Az ön ülepe ez?
2: Kérdezte Zednyicsek tanácsos Zdenyicskától, és rámutatott a fényképre. Igen, felelte Zdenyicska, és elmosolyodott.
3: Ki nyomta rá ezeket az állomási bélyegzőket?
2: Kérdezte Zednyicsek tanácsos, és a főnök úr írta a jegyzőkönyvet.
4: Hubicska forgalmista úr, felelte Zdenyicska.
3: Zdenka Svata, legyen szíves elmondani, hogyan történt a dolog,
2: mondta Zednyicsek tanácsos.
4: Együtt voltunk éjjeli szolgálatban, éjfél felé manikűrözni kezdtem a körmömet, mert vonat nem volt, és unatkoztunk, mondta Zdenyicska, és a plafont nézte.
1: Lassan, lassan, mondta a főnök úr.
4: Aztán azt mondta a forgalmista úr, hogy játszunk zálogosdit. Repül a holló, repül a vonat, repül az idő, repül a láb. Előbb a cipőmet kellett zálogba adnom, aztán a nadrágomat.
2: Mesélte a távirásznő, és nézte, hogy mozog a ceruza, amellyel a főnök úr a vallomását jegyezte.
3: És kiúszta le a nadrágját?
2: Kíváncsiskodott a tanácsos.
4: Hubicska forgalmista úr,
2: felelte Zdenyicska, és elnevette magát. A forgalmista úr meg csak ült mellette, egyik lábát átvetve a másikon, szolgálati sapkával a térdén. Kopasz fejebúbja fény lett, és a hradaci üzletvezetőség hivatalnokai ránéztek arra a fénylő fejbúbra, aztán a csinos távirásznőre, és fejüket csuváva felsóhajtottak, majd még nagyobb hívvel tárgyalták az esetet, hogy valamiképp kihámozhassák belőle a személyes szabadság korlátozásának tényálladékát. Én pedig szolgáltam. Szabadra meg ájra állítottam a jelzőket, és éreztem, hogy a forgalmista úr figyelmesen követi az állomáson átmenő vonatokat. Ellenőrzi a mozdulataimat. Hubicska forgalmista úr mindig az eszményképen volt, már Dobrovicében, ahol tanítani kezdett. És ahol először láttam, amint a bal kezével a keresztezéseket jelenti az egyik állomásnak, a jobbal meg a terhelés táviratozza a másiknak. És most itt ül, mint valami bírósági tárgyaláson. Éreztem, hogy a forgalmi főnök, meg Zednyicsek tanácsos ugyanazt szeretné csinálni Zdenyicskával, amit Hubicska forgalmista úr, de gyávák hozzá, mint mindenki más. Félnek, hogy valami bajuk lenne belőle. És az egyetlen, aki soha se fél, Hubicska forgalmista úr, aki most itt ül, és élvezi a dicsőségét.
3: Most pedig jól figyeljen, Zdenka Svata kisasszony,
2: emelkedett fel helyéről Zednyicsek tanácsos.
3: Mielőtt a forgalmista tiszt úr lefektette volna önt a távíróasztalra, nem alkalmazott önnel szemben kényszert?
2: Nem fenyegette meg? Nem szólította le erőszakkal?
4: Há, dehogy, magamtól feküdtem le. Magamtól. Hirtelen le akarózott feküdni. És várni, hogy mi lesz.
2: Nevetett a távírász kisasszony, és az urak vele nevettek.
1: Várni, hogy mi lesz.
2: Suttogta a főnök úr, mi alatt lejegyezte a szavakat. Kisijedtem a peronra. A nyugat-keleti fővágányon egy szigorúan ellenőrzött transport haladt át. A tankokon fiatal fiúk napoztak, olyan idősek lehettek, mint én, de voltak közöttük fiatalabbak is. Egy zöld labdát dobáltak egymásnak, egy másik tankon pedig énekeltek. Ich hab mein Herz, de amikor meglátták a szétlőtt vonatot az ötödik vágányon, hirtelen abba hagyták a labdázást meg az éneklést is. Mindenki, aki ennek az államvasúti műhelyekbe irányított megrongált szerelvénynek a közelébe ért, mint egy varázsütésre megmerevedett. Még a szakácsok is abba hagyták a krumplipucolást. Igen, ezek a katonák otthon rosszabb dolgokat is láttak. Szétvert városokat, szétzüllött otthonokat, halott embereket. De ezt itt egyelőre nem várták. Visszamentem az irodába, és jelentettem a transport áthaladását. Zednyicsek tanácsos az ablaknál állt. Ott megy a mi reménységünk, a mi ifjúságunk. Harcolni megy a szabad Európáért. És maguk itt? A távirász kisasszony fenekét bélyegzik.
3: Mondta, és visszament az asztalhoz. Megnézte a fényképeket, és félredobta őket. Persze, mondta, az elképzelésünk nem vált be. Személyes szabadság korlátozása nem forog fönn. De a német nyelv, az államnyelv gyalázása annál inkább!
2: Öklével az asztalra csapott. A bélyegzők felének német a szövege, a felhasználás módja pedig egyenlő a nyelvgyalázással.
3: Kimentem a peronra, és szabadot jeleztem egy kórházvonatnak. A frontról jött gyors vonati szerelvény volt, kórházzá alakítva. Ezen a kórházon az emberi szemek voltak a legfurcsábbak. A sebesült katonák szemei. Mintha az a fájdalom, amit ezek a katonák a fronton másoknak okoztak, és amit mások okoztak nekik, mintha ez a fájdalom más ember csinált volna belőlük. Ezek a németek szimpatikusabbak voltak, mint az ellenkező irányba menők. Mindannyian olyan figyelmesen és gyerekesen nézték a fátáját, mintha a paradicsomon utaznának keresztül, mintha az én kis állomásom ékszerüzlet volna. Úgy néztek kifelé, mint ahogy Hubicska forgalmista úr az egyet szokta nézni. És engem is ugyanilyen érdeklődéssel néztek ezek a sárga sebesültek. Némelyikük csak a fejét fordította erre, de némelyiküknek a fülke mennyezetéről lelógó hágcsóba fogózva kellett odahúzódnia az ablakhoz. Némelyiküket az ápoló nővér támogatta. És a kórházvonat ment hazafelé. Csupa fehér ágy, amelyet összekulcsolt sárga kezek, sárga arcok és gyermeki szemek díszítettek. Az utolsó kocsi nyitott tehervagon volt. Két szanitéc egy hullát vetköztetett rajta. Lehúzták róla a kórházi kabátot, aztán rádobták a hullahalom tetejére a kocsi sarkában. Úgy látszik, ide gyűjtötték az útközben meghalt katonákat. És a kórház egyre jobban távolodott, és a piros lámpa a végén tompán ragyogott. Jobbra-balra himbálózott, és égtelenül zörgött. A legnemesebb emberi vér az életét teszi kockára magukért, mondta Zednyicsek tanácsos az ablaknál. Látták, kérem, ezt a vonatot? Maguk meg ilyeneket művelnek itt. Végeztem. Főnök úr, írja az eredményt. Fegyelmi eljárás Ladislav Hubicska forgalmi tiszt ellen. Legyintett, kiment a peronra, és jelt adott, hogy a motoros hajtány álljon elő. És amikor előállt, Zdenyicska is beült a forgalmi főnök mellé. Lejelentettem a motoros hajtányt. Jelt adtam az indulásra.
2: Tudják, mik a csehek? Kérdezte Zdenyicsek tanácsos. Nevető vadállatok!
3: És a motoros hajtány elindult a szétlőtt vonat mentén, és Zdenyicsek tanácsos végigjártatta szemét a leszakított tetőkön és a gépfegyver golyók ütötte lyukakon. A főnök úr felment az első emeletre, és ordítozott, és székkel ütötte a padlót, hogy a forgalmi iroda mennyezetéről hult a vakolat. Aztán kiáltozni kezdett a Lichthofba.
2: Erkölcsi fertő, Szodoma és Gomorra! A prostitúció a rendőrség védelme alatt a kávéházakban, vendéglőkben és irodákban keres menedéket! Egy férj, tessék, prostitúcióra kényszerítette a feleségét! Azzal fenyegette, hogy ha nem megy strihelni, darabokra fűrészeli a kisfiát! Darabokra fűrészeli! Farniszálás, szarpróbálgatás! Jobb lenne, ha az Isten már ítéletnapra trombitálna, és véget vetne mindennek!
3: Aztán megint ide-oda járt a konyhában, és dobogott, hogy megtudjuk, mennyire szenved miattunk. Csak egy óra múlva szállt le az irodájába. Parád és egyenruhában. Ez alatt már az utolsó bikát vezették a rámpára. Teherautóval hozták. Ezt is az istállólány vezette ki egészen az autóig, de amikor elindultak, a bika rakoncátlankodni kezdett. A hentes azt mondta a segédjének, bohós, ez a bestia kirúgja az oldalfalakat, fogd ezt a kést és szúrt ki a szemét. És bohós, a segéd aztán az irodában elmondta, hogyan fogta a kést. Megfordult, és az ablakon keresztül két szúrással kioltotta a bika szemevilágát. A bika aztán olyan csendes volt, mint a bárányka, mondta az irodában bohós a segéd. Már semmit se akart tudni a világról. És amikor a felvásárlók nagy robajjal bezárták a vagonajtót a bika után, a főnök úr felriadt. Az ablakpárkányon ott tipegtek a galambjai. Turbékoltak, hajlongtak előtte, de főnök úr a homlokát ráncolta, fejét csóválta, és ujjával a gallériát dörzsölte. Aztán még jobban elgondolkodott, és egyre szomorúbb és szomorúbb lett. Kinyitotta a szekrényt, megnézte a legújabb uniformisát, ami még sohasem volt rajta, megnézte a csillagot, amelyet ugyanolyan aranyfonállal hímeztek körül, mint amilyennel a tábornoki tölgyfaleveleket varják ki. Nem bírt magával. Átszaladt a forgalmi irodán, föl az első emeletre, a konyhába, és a biztonság kedvéért néhányszor beordított a Lichthofba.
2: Lőttek a felügyelői csillagnak! Lőttek a felügyelői csillagnak!
3: Aztán, amikor elmentek a személyvonatok, amikor Hubicska forgalmista úr megint a peronon állt, és a kék tavasz elői eget nézte, megint azt látta, ami a Hradec-Králové-i üzletvezetőségen olyan nagy dicsőséget szerzett neki. Azt a filmet, amelynek óriási vásznán a távirász kisasszony terül széllyel, és ő föltűri a szoknyáját, és egyik bélyegzőt a másik után üti rá a fenekére, és a bélyegzők olyan nagyok, mint a templomtorony, és ő fogja őket, és rányomja a puha húsra. Amikor Hubicska forgalmista úr mindezt végignézte az égen, hirtelen megfordult, és a falmélyedésben, amelyben az előjelzőkarok, jelzőkarok, meg váltókarok álltak, a fülembe súgta. Milos, holnap megint együtt lesz éjjeli szolgálatunk. 2 órakor egy tehervonat megy át az állomáson. 28 nyitott kocsi lőszerrel. És a következő állomásig se hegy, se domb, se épület nincs a vonalon. A szállítmány a világ űrszámlájára repülhetne a levegőbe. Az biztos, forgalmista úr, mondom, de hogyan? Mindent idejében megkapunk. Hol van most az a vonat? Holnap indul Srebicsből. Hát akkor ezt a katonai transportot mi fogjuk szigorúan ellenőrizni, ugye? Nevettem, és a fülkében egy pillanatra sötét lett. Mert az ablak előtt elrepült a lengyel, hiúz galambsereg.

A kastélyból értesítés jött, hogy Kinski gróf úr szívesen látja a főnök urat vacsorára. 7 órakor eljön érte a lovász. Lehúztam az elsötétítést, és felgyújtottam a villanyt a forgalmi irodában. A főnök úr irodájában, bár ott is volt villany, a kerek kanócú, zöld ernyős petróleum lámpát gyújtottam meg. Aztán kijártam Hubicska forgalmista úrral a peronra, az áthaladó vonatokhoz, és leadtam nekik a jelt a zöld szolgálati lámpával. A főnök úr lehozta az irodába a bárói mundérját, a szürke nadrágot, vadászzekét és a fajtollas varcember kalapot. Nyitva hagyta a forgalmi irodába nyíló ajtót, és örült, hogy látjuk, miképp öltözködik. A mezei úton a kastély felől már közeledett is a lovász, fehér kancán ült. Mellette vezetékszáron egy másik fehér ló ügetett. Az égen csillagok remegtek, és az este különös fényeket sugárzott. A hó ropogott az esti fagytól. A zöld lámpa csendesen szívott.

0: hozott be a kötényében, és nagy lármával leszórta a padlóra. Felkiáltottam. Leestek a halál csontjai. A lovász fehér kancáján belovagolt a peronra, a felnyergelt vezetéklóval. Olyan fehér volt az a két ló, hogy szinte világított, mint a virágzó jázminbokor éjszaka. A főnök úr kijött az irodából. A lovász leugrott a lóról, és kengyelbe segítette a főnök úr lábát. A főnök úr rövidre fogta a gyeplőt. A galambház alá léptetett, és felszólt.
1: Aludjatok szépen, nem sokára visszajövök! Ne féljetek, visszajön a főnök úr! Aludjatok szépen, gyermekeim!
0: A lengyel hiúz galambok turbékoltak, szárnyukkal csapkodták a röpnyílás rácsát, és a főnök úr a lovász kíséretében elügetett. Átlovagoltak a vágányokon, aztán a mezei úton ügettek tovább. Hallani lehetett a dobogásukat, de a fehér lovak egybeolvadtak a hóval. Csak a főnök úr meg a lovász sötét ruháját lehetett élesen kivenni, úgyhogy olyan volt az egész, mintha a levegőben ülve mozognának. Hubicska forgalmista úr kiteregette maga elé a menetrend grafikonokat, és a ceruzája hegyével követve a vonalakat beléjük mélyett. Én pedig félrehúztam a zöld függönyt, és megkezdtem a jegykiadást. A váróterem homályából felmerültek az utasok. Megvették a jegyüket, és megint visszabújtak a sötét zugokba. Nem szívesen mentek volna ki a fagyos peronra. Ha hideg volt, mindig a forgalmistához igazodtak. Tudták, amíg nem megy ki a vonatot várni, addig ők is nyugodtan bennmaradhatnak.

0: mi lesz ezután?
1: Keltakaró.
2: Jó.
1: Keltakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Keltakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány ide, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: Mindkettő.
1: Szegedi Szabó Béla Sevillai Örökség című komédiájának második részét fogjátok hallani ma délután. Előadják Sanyi, Atesz, Péro, Bazsi, Zsolti, Ilike, Boti, Kornélis, Laci, a Pontyműhely. És most szeretném megkérni Évikét, hogy mondja el, mi volt az első részben?
2: Az első rész tartalmából. Mivel én nem emlékszem pontosan, ezért elhívtuk az egyik legkedvesebb nézőnket, hallgatónkat, Laboda Kornélt, és őt kérdezzük, hogy vajon mire emlékszik az első felvonásból.
3: Arra emlékszem, hogy Don Cisco, a költő, összeveszett feleségével, Donna Annával, és a szerelem miben létéről, illetve a költészetről beszélgettek. Donna Anna el akart menni, mint már sokadszorra, amikor megérkezett Malvinka, aki Don Cisco rajongója egy kávéházban. Látták meg egymást. Végül Donna Anna távozott, és Malvinka és Don Cisco együtt maradtak. Don Ciscónak egy verset kellett írnia, magának a hercegnek Sevillába. Eközben egy kocsmában Rosalina és Pablos szintén civakodtak, és kiderült, hogy hamarosan egy levél érkezett, amelyben arról értesítették Pablost, hogy egy örökséget. Tehát meghalt egy nem ismert rokona, és ráhagyott egy ingatlant Sevillában. De eközben ő megpróbálta megszerezni azt az éttermet, amiben dolgozott, egy bizonyos Don Miguel-től. Rosalina pedig szerelmes Pablosba, és utána akar menni Sevillába. Ekkor megérkezik José Manuel, atya, aki egy két nővérrel, Rózsával és Bernadettel egy házasság közvetítő társkereső céget indított. És megérkezik Don Tabasco, aki pedig színházat akar csinálni, és végül mindannyian elindulnak Sevillába, hogy különböző céljaikat beteljesítsék.
2: Szerintem ez csodálatos volt, ez az összefoglaló. Voltak apró pontatlanságok, de azt gondolom, hogy egy két
3: újból távlatából... meghallgatom majd ötször.
2: Köszönjük. Tehát akkor most kezdjük a második részt. Mindenki megérkezett Sevillába, és ott bonyolódik tovább a

0: második felvonás. Első jelenet. Sevilla egyik tere. Balról egy épület. Rajta villogó felirat. La vida es sueño. Jobbról egy tér, ahol gyülekeznek az emberek. Meleg van, mindenki legyezi magát. 17. századi spanyol zeneszó. Egyszer csak érkezik Donna Anna és Pepito. A hölgyek kendőben és szemüvegben, a férfiak kalapban. Mindenki álcázni próbálja magát.
1: Hát megőrült a világ.
2: Szórakozást keresnek maguknak két, ki ott?
1: Ebben a melegben.
2: De ez egy menő iroda, kombinatív gyógymód.
1: Micsoda kor? Nem régen még freskókat festettünk ősi templomok falára. Most pedig egy csacskán villogó épület hirdeti a hitet. Mi maradt hát belőle? A fennmaradásért mindenre képesek vagyunk. Isten bosszújától senki nem tart. És mi ez a talányos elnevezés?
2: Jól mondja, mindenre képesek. Ha azt veszik, hogy Sevilla lakosságának majdnem a fele még meg sem házasodott, vagy a házasságából éppen majdnem a lázasan menekül, akkor talán jobban érthető a nemes vállalkozás, mely a boldogtalan szerencsétleneknek igyekszik párt találni. A többség úgy gondolja, hogy egyedültán lehetetlen. Korra, nemre való tekintet nélkül itt mindenkit szívesen fogadnak.
1: No, és a pénz?
2: Nem ingyen van, de egy sevillai túlontúl is büszke, a szerelmi életrendjének helyreállítása mindent megér.
1: Valaki ezen is meggazdagszik.
2: A rossz nyelvek szerint José atya mögött, aki hivatalosan a felszentelt kéjbarlang kitalálója, egy vidéki üzletember áll. Ő mozgatja a szálakat, nevezetesen Don Miguel.
1: Nem fogalmaztál valami óvatosan, de micsoda a barlang ez?
2: Kissé túloztam. Persze, mint azt mondják, hogy teljes a diszkréció, az adatok titokban tartása garantált, senkit nem érhet szégyen. Az eszmeiség pedig lenyűgöző. Mióta Isabella és Ferdinand alapos rendet tett, ez már az 5. ilyen vállalkozás Spanyolhomban. Virágoznak a nemzet megmentő programok, vagyis a nemzet megmenti saját magát. Csak biztosítani kell a megfelelő kereteket. Alkalmasint kipróbálhatná.
1: Hogy én? Mit képzel, Pepito? Hogy a testi vágyaimat így nyíltá tegyem? A szerelem nemes eszméjét egy randi partivá zsugorítsa? Ennél többre tartom én magam.
2: Az a költő maga elrontója. Semmi természetesség, semmi szexus.
1: Mit mond?
2: Csak ami igaz.
1: Volna az.
2: Legyek őszinte?
1: Most már mindegy, Sevillából már úgysem zavarhatom el.
2: Igen, úgy tűnik, ez már a végső elkeseredés.
1: Valami jó ötlet?
2: Nem is tudom. Láblóbálgatás a hidakon.
1: Egyéb.
2: Maskaraöltés ünnepnapon.
1: Ez már közelít.
2: Templomi kegyhelyen imádkozni.
1: Nem, ez nagyon rossz.
2: Narancsfát ültetni az alkonyatban.
1: Minek, hiszen annyi van.
2: Az élet unalmas. Talán valami bosszú, az kéne. Elégtétel.
1: Az élet ellen?
2: Mi oly méltatlan magához.
1: Egy ideje már tényleg olyan.
2: Akkor?
1: Teljesen felvillanyozott.
2: Öltözzön fel jobban, és várakozzon itt. Megér egy misét ez a dicsőséges vállalkozás. Sose lehet tudni.
1: Hogy én kiadjam magam?
2: Tud jobbat?
1: Valahol el kell kezdeni. De éppen itt, ebben a szentséges fertőben.
2: Az egyház működteti így, hát nincs mitől félnie. Üljön le és várjon a sorára.
1: És maga?
2: Sok a dolgom. De este eljöhet velem, munkát találtam. Oda megyek pihenés után végre, kedvemre dolgozhatok.
1: Milyen munka?
2: Egyelőre csupán tájékozódom. Önkénteseket fogadnak, aztán majd eldől, kire lesz szükség, kire nem.
1: Különös. De nem szeretném, ha itt a téren bárki is felismerne.
2: Öltözöm be. Egy kis maskara, és amit még gondol. És mint a lehelet a lombok között.
0: Pepito elmegy. Donna Anna ott ül a sorban. Az emberek beszélgetnek, de akad, aki csak a földet bámulja. Rokkantak és a testi fogyatékosok. Süket némák mutogatós párbeszéde. Térzene. Időnként hangos bemondó.
3: Ki megunta életét, de boldogságát nem találja, álljon be a sorba és türelmesen várakozzék. Mi megértjük az ön bánatát. Mi önnel vagyunk, és amint lehetséges, baját orvosoljuk. A mi hangunk az ismeretlenség békés homályából jön, de természetesen mi vagyunk azok, José Manuel atya és két segítője. Hölgyeim és uraim, önök szerint a társkeresés komoly tudomány? Ebben a kérdésben mi képviseljük az igazságot?
0: Donna Anna rágyújt egy vékony cigire. Sóhaj. Valaki kijön az épületből, kiakaszt egy kartonpapír. Ebédszünet. A várakozók méltatlankodnak. A vakok kérdezősködnek. A rokkantak botjukkal a földet ütik.
1: Ezt nem hiszem el. Drága Pepito, miért is hagytál itt?
4: Lát valamit? Mi történik? Kérem, segítsen!
1: Látok, de nem sokat.
4: Asszonyom, én belehalok!
1: De mibe, kérem?
4: Hogy mibe? Ön jó helyen várakozik? Fizetett már?
1: Én csak úgy megálltam a téren. Észre sem vettem, hogy ilyen hosszú a sor. Azt hittem, piacon vagyok.
4: Maga is vak?
1: Hagyjon már, kérem!
2: Mit képzelnek ezek? Alig tudok járni.
1: Üljön le!
2: Azért, mert maga járóképes lenézi a másikat?
1: Hogy én? Én teljesen véletlenül keveredtem ide.
2: Még azt mondja, hogy véletlenül. Most állt ide be a sorba, elém. Tudja, mennyit szenvedek én? Minden nap oly nyomorúság az életem, meg se tudom mosni a fogaimat. Egyszerűen kiesik a kefe a kezemből.
1: De nem értem, a keze teljesen egészséges.
2: Nem is az a baj, nem mutasson már. Maga háziasszony, igaz? Nem érzi úgy néha, hogy ég a bőre? Hogy valósággal lángol?
1: Ha dühös vagyok.
2: Éget a szerelem. Alig bírok megférni a kocsiban.
1: Hát persze, értem.
2: Miért? Maga miért van itt?
1: Hát, csak úgy.
2: Unatkozik, vagy mi?
1: Lehet úgy is mondani. Hová hoztál Pepito?
2: Most ebédszünet van, de már nem sokáig.
1: Remélem.
4: Vak vagyok, de látok. Látok emberek, látok.
2: Mit lát? Mondja mit?
4: Egy nagy istennőt, aki ott fekszik a szökőkút alatt.
2: Azt a szökőkutat már régen lebontották.
4: De látok mást is.
2: Mi az?
4: Harlekin armádiáját.
2: Hol van?
4: Ott vonulnak a szemközti utca sarkon. Legelőbb maga Harlekin egy hatalmas buzogánnyal. A nyomában szegények, akik konyhaeszközökkel hadonásznak, csörögnek, zörögnek. Utánuk 50 másik. Kezükben 50 fekete koporsó. Nyomukban két abesszin, egy kínpadot cipel, s rajta egy embert, akit az ördög tüzes sarkantyúkkal döfköd. Aztán rengeteg furcsa asszony lóháton, tüzes szögekkel kivert nyergekben. Örömlányok, de közöttük több nemes hölgy is. Több közülük még él is.
0: Donna Anna, erre elborzad.
4: Később papok, majd lángoktól körülnyaldosott lovagok érkeznek. Mind-mind halott bűnösök, tévejgő lelkek. Aztán meg annyi minden. Ház, kastély, tűzokádó sárkány, gyermekfaló óriás, elefántok, Vénuszhegy, pékkemence, ágyú, bolondfogó, apácákkal megrakott gája, szerencsekerék, amelyben bolondok pörögnek, ételmaradék és rongyhalmok, egy elhagyott úti lábbeli, amellyel a halott Nagy Sándor vesződik.
2: Úristen, a purgatórium
4: bűneikért most vezekelnek.
2: Vidám egy pokol. Harlekin az alvilágban.
0: Donna Anna feszengve ácsorog, a szemüvegét igazgatja. Az emberek izegnek mozognak. Érkezik Pablos.
2: Nehogy ide álljon! Maradjon csak a sor végén, mit képzel? Megvárja az ebédszünetet, aztán ön lesz az első? Mi meg rokkanjunk meg?
4: Kérem, maga vak?
0: Nem. Kérem, nem. Én még látom.
2: Ki tudja meddig?
4: Sose lehet tudni.
0: Persze, a sor vége. Itt vagyok a végén. Én csak Hozi atyát keresem. Netán itt lakik?
4: Itt? Nem látja?
2: Mi mindannyian rávárunk.
0: Akkor várok én is. Jó, de én magánügyben jöttem. Én nem akarok megházasodni, ha jól értem.
4: Nem jól érti. Tele van a pofazacskója, vagy mi?
2: Kérem, beszéljen érthetőbben, különben beverem a száját.
4: A magánügy is pénz.
2: Még több is.
4: 20 pezeta.
2: Ha magánügy, akkor 25.
0: 25?
2: Ha jól látom, nincs túl sok ideje.
4: Lássa be, még így is jól jár.
2: Rajtunk keresztül jut be a paradicsomba.
4: Az élet álom. 25 pezeta.
2: Vagy itt ácsoroghat még vagy két napig.
0: Azt nem. Nekem...
5: Jaj, de nehézkes.
2: Biztos faluról jött, nézd már az arcát.
5: Nézem.
0: Most mit néz? Ez az összes pénze.
2: Mindenkinek ezt mondja.
4: Tudja, mióta vakoskodom mi?
0: Fogalmam sincs.
5: Reggel 3:30 óta.
0: Úristen. 24 pezeta. Jó, annyi van.
2: 25?
0: 4.
4: Az én nagyapám még ott volt a mórok elleni nagy háborúban. Kéz és láb nélkül halt meg. De boldogan, de még mennyire?
0: Kéz és láb nélkül.
4: Számít a test, ez csak egy ócska tömlő.
2: Na és a szent háború? Micsoda idők.
0: Persze, persze. Hol is van a pénz?
2: Mi itt feláldozzunk magunkat, ön meg itt háborog ilyen semmiségeken.
4: 25 pezeta. Mit számít?
0: Teljesen igazuk. A nagy dolgok nem tűrnek halasztást.
2: Mit gondol, meddig tudok én még itt várni ezzel a sérült lábbal?
0: Pablos keresi a pénzt a zsebében, odaadja a vaknak.
4: Na, gyere, menjünk!
0: Vak leveszi a szemüvegét, a hadirokkant, eldobja mankóját, kiállnak a sorból, elmennek.
2: Hogy ednek? Meddig kellett dumálni?
4: Na, majdnem belevakultam.
0: De uraim! Nem értem, az előbb fizettem ki, nem látták. Kérem, uraim, jöjjenek vissza!
6: Nekünk még nem fizetett.
7: Menjen el a sör végére.
6: Csak semmi, de hát!
0: De hisz ebédszünet van, nem értem. Én most fizettem 24 pezetát.
6: Én nem láttam.
5: Én sem.
0: Itt mindenki vak.
6: Csak a szerelemre összpontosítsam.
5: Ebben nincsenek benne a piszkos anyagiak.
0: Ó, igen, a szerelem. De miért ilyen hosszú a sor? Van oda benn valaki?
6: Akad, akinél ez ilyen sokáig tart.
5: Miután lángra lobban, többé nem ura magának.
0: Pablos visszamegy a sor végére. Közben jönnek mások is. Jön Don Tabasco. Don Tabasco elővesz egy papírost. Azt olvassa, majd nézi a feliratot.
2: Jó napot, uraim. Én...
6: Hátul a sor vége!
0: Ő nem fizet?
2: Uraim... Én színházat jöttem alapítani.
6: Színházat?
5: Megbalondult!
6: Maradjon a sor végén!
2: Maradok én, maradok.
0: Don Tabasco is nyugtalan. Donna Anna is felismeri Don Tabascót, de közben titkol igyekszik kilétét.
6: Mikor lesz a premier?
5: Szokott izgulni.
2: Éppen szereplőket keresek legújabb darabomhoz, de azt mondták, hogy ebben a házban meg fogom találni. A szöveget még néha elfelejtem, de se baj.
0: Átszellemülve.
2: Ó, Granida! Merre vagy? Most éppen Dájfiló vagyok, ki egy perzsa hercegnő kegyeiért esedez. Várj meg, hisz gyöngét pásztor vagyok én a szerelemnek, aranyhajú Szilvia. Most pedig aminta voltam, egy pillanatra ki mohás erdőben bújdokolva égi fényét kihelt. Nem tehetek róla, ha unatkozom, muszáj szavallom. De sokszor én vagyok Echo, és a váratlanul felbukkanó nymfák is. Csörgedező patakok, lágy csermelyek, virágos rétek szegélyezik útját a titkos pásztornak.
0: Gúnyosan utánozza.
6: Mi haszon tenéket hegyeken, völgyeken bújdosva nyavajognod?
0: Az emberek jót nevetnek. Érkezik Rosalina. Kendő a fején, nem lehet megismerni. Észreveszi Don Tabascót.
3: Don Tabasco? Maga már ideért?
4: Ó, Rosalina!
3: Halkabban az Istenért! Azt akarja, hogy felismerjenek. Pablost látta már.
2: Tudja, milyen rossz a szemem, csak közelre lát.
3: Tudom. Ebben a sorban sok furcsa ember van. Egyik furcsább, mint a másik.
2: Mind azért jöttek.
3: Azért? Miért?
2: Csak én vagyok magájáratban.
3: És én?
2: Mit szeretne? Maga is színházat alapít?
3: Kell is nekem színház. Lesz az, ha Don Miguel nem talál senkit a birtokon. Lábunk sem éri a földet. De ez már nem számít. Pablos végre gazdag lesz. Új alapokat teremt közös életünkhöz.
2: Pablos úr nem a temetésre jött?
3: De. Hanem örökölt is.
2: Akkor jó. Majd nála lesznek az előadások. Holdfényben. Daphnis és Chloe.
3: Megtehet. Ez egy előkelő negyedben található. Nem. Több emeletes.
2: Nekem jó a földszint is.
0: Rosalina nézi a sort.
3: Itt mindenki szerelmes akar lenni.
2: Itt már mindenki az.
3: Hogy? Már előre?
2: miért is mondjuk, hogy most éppen szerelmesek vagyunk, máskor meg, vagy nem. Hiszen Éroszt magunkban hordozzuk, és ez a különös érzés át meg átjár bennünket minden pillanatban. Csak mi adunk vonzódásainknak különféle neveket. Én épp úgy szeretem Chloét, mint a jó bort. A felhőket, miként a szépséges Gizmondát. Ez szükséges a művészethez is. Szüntelen gyötör bennünket a vágy.
3: Biztosan, igaza van. De ez most nekem egy kicsit sok. Névtelen vonzódásaim most ide tereltek. Majd fölrobbanok.
2: Örök háborgás.
3: Ennyi a belépő.
2: Minden megtakarított pénzemet elhoztam.
3: Kölcsönbe is ad?
2: Ha a darabomban fellép.
3: Tudja Isten. Hát legyen.
8: Pablos és Rosalina nem veszik észre egymást. Érkezik Don Cisco. Megáll a sor végén. Műbajusszal és műszakállal átszázza magát. Az ebédszünet felirat lekerül az ajtóról. A tömeg felsohajt.
6: Na végre!
4: Hé, emberek, ne tolakodjanak!
6: Hogy én ötlök, de sem!
4: Hát ön nem ön áll a hátam mögött!
8: Don Cisco szájtátva bámul.
6: Ön meg mit bámul?
4: Költő vagyok. Miért? A költőknek szabad?
6: Oly oktondi!
4: És még elismerés is jár érte.
6: Mi ez itt, ha megkérdezhetném önöket? A Boldogság Művészetének alkímiai laborja! Jól hangzik. Világos?
4: Mint olaj a tűzre, úgy hullít minden szerelmes szó lelkünk vágya pezsgő útjába. Már csak a választás maradt hátra, hogy ki, kivel, mikor, remegve várni a percet, melyben a szenvedélyé végre.
6: Vannak itt hölgyek is! A szemérem, kérem! A szemérem!
9: Küldetésem van. Hercegi meghívásra érkeztem. Tudják, én egy különös költeményen dolgozom.
6: A téma?
9: Micsoda kérdés! Az egész élet! Ha csak valami is hiányozna belőle, a herceg nyomban a fejemet venni. Dicsérni kell az élőket és a holtakat, reményt adni a betegeknek, föltámasztani a csüggedőket, és közben csendben siratni, mi elveszett. Egyetemes mondani való.
4: Az egy balek. Futó bolond.
6: Látszik, hogy faluról jön.
4: Azt hiszi, hogy ettől a szövegtől mindenki elájul.
6: Mindjárt esik a bajusz.
9: Ó, igen, valóban.
8: Halad a sor. Mindenki megkönnyebbül. Érkezik Malvinka. Don Cisco félrehúzódik. Jegyzetelget. Donna Anna is takargatja magát.
10: A fene enné meg ezt a meleget. Nem látták errefelé Don Ciscót?
6: Netán a férje?
10: Annak szánta a sors, de a nemes úr lelépett, mielőtt megtartottuk volna az esküvőt. Folyton csak fáj, úgy fájott legbelül. Ma a piacon macskagyökeret vásároltam, azzal gyógyítom magam. Tisztítókúra. Egyre eltökéltebb vagyok, oly lázasan űz valami tova.
6: Pihenjen! Kúrálja magát! És ne felejtsen el diétázni, mert ez segítheti a gyógyulást.
8: Malvinka elragadtatja magát.
10: Ó, a toronyórát nézem, megrohannak a régi érzések.
4: Muszáj néznie.
10: Ha tudná, mennyire szenvednek, talán visszajönne, ha látna így vérszegényen és bánattal a szívemben.
8: Malvinka elővesz egy papírost. Arról olvas.
10: Kegyes hozzám a szerelem. Mégis veszítek minden egyes pillanatban. Ha nem látom őt, sírok-e rögtönzött földi hanton, megbabonázva, bámulom az esti alkonyt.
9: Úristen! Malvinka!
4: Rosszul van!
9: Micsoda kajla rímek!
10: Ezt ő írta!
2: Micsoda fájdalom!
6: Ilyenkor is írogat?
10: Úgy hallom, itt is vannak költők.
6: Meg akarnak ismerkedni?
9: Most épp nagy munkában vagyok, nem érek rá.
10: Pedig milyen szép. Mindig is mondogattam Don Ciscónak, szakál és bajusz nélkül nem költő a költő. Ha dús a bozont, az ihlet is az. De hol van már a tavalyi hó?
2: Asszonyom, én tudom, hogy hol van. Én Don Tabasco vagyok. Én is úgy szenvedek, mint maga.
4: Lassabban, lassabban.
6: Hülye!
4: Ez nem egy istálló.
10: Mivel sújtott le őre az élet?
2: Baltával!
10: Micsoda szörnyűség! Baltával!
2: Üsse nagyon, ha nem igaz! Volt nekem egy fából ácsolt színházam vidéken, de leégett. Ami megmaradt belőle, azt eladták a szomszédok tűzifának.
10: Minő sors! Mi volt a neve?
2: Mielőtt nevet adtam volna neki, akkor történt ez a katasztrófa.
10: Színházat bárhol lehet csinálni, olykor én is rendezek magamnak. Ülök egy kocsmában, nézek ki a ködös ablakon, és ha betér egy szemre való férfi, én rögtön szerelembe esem.
2: Az a legjobb! Aki erre képtelen, annak az élet nem való.
9: Istenem!
10: Ó, mi kegyetlen az ihlet!
1: Az!
9: Gyarló!
10: Merem remélni, hogy itt valahol megtalálom.
2: Bennünk van, de néha késik.
10: Én vagyok a világ legtürelmesebb asszonya.
9: Na persze!
2: Minden reggel, ha felkel a nap, én Kalliopéhoz imádkozom.
10: Ó, ezek a hangok! Utánozhatatlan gyönyört okoz nekem, ha egy költő mélyen belegondol. Ha két érzés találkozik, alig ha van ennél meghatóbb.
6: Csak nehogy elájuljanak!
3: Kérem, most már végre mindenki bejöhet. Az ajtó kitárult. A sorsuk mostantól az ön kezükben van.
8: Mindenki beözönlik. A főtéren csak két kisgyerek maradt, ül a földön, papír kalandokat hajtogatnak, majd fakarddal vívnak, kergetik egymást, majd ők is elmennek. Sötét.
11: One of the things that breaks me up when I go to a jazz club, I go to a jazz club first to hear the music, but second of all, and this is a very important reason, to dig the people. The people in jazz nightclubs are the funniest.

0: Második jelenet. Egy szoba. Két nő ül benn. Limai Rózsa és Karakaszi Bernadett. Apáca ruhában, de fejkendő nélkül. Hajuk zölddel és pirossal kifestve. Borzosan.
1: Következő, kérem. Nem érünk rá, gyorsan, gyorsan! Nem kérünk igazolványt.
2: A nevüket csak kérdezzük.
1: Teljesen diszkréció.
2: Bennünk megbízhat.
0: Jön Donna Anna. Retikül a kezében.
1: Ő jön le.
2: Nem de? Nem-e?
3: Ő.
2: Férjezett?
3: Igen.
2: Menekült?
3: Menekültem.
2: Szevijai?
3: Nem kérem. Ózalunai.
2: Nézzen a szemembe. Mi tiszta tekintet, ilyen lehet a hajnal Ozalonában.
1: Szebbilái.
2: Sajnos mind mű.
0: Rosalina Bernadett szemébe néz.
3: Lát valami furcsát.
2: Persze, hogy látok.
1: Írom.
2: Pihenhet.
1: Én?
2: Donna Anna, kérem, mondjon el mindent.
3: Én egy egyszerű nő vagyok. Kérem. Nekem vágyaim vannak. Én azt gondoltam, hogy ezek a vágyak nem csupán az én képzeletemben élnek, hanem másokéban is. Én hittem abban, hogy ha ezeket mélyen átéljük, akkor egyszer valósággá válnak, akkor egyszer az egész életünk majd olyanná lesz, ahogyan azt megálmodtuk. Gyerekkoromban oly sokszor bámultam a csillagokat. Talán túl sokáig is. Ha ma is lehúnyom a szemem, mindig ez van előttem. Csak azt figyelem, azt a lecsorgó, aranysárga fényt, amely olyan tiszta, akár azok az ígéretek, amelyeket valaha megfogadtunk, de valami ismeretlen oknál fogva sohasem teljesítettünk. Úgy látszik, az egész életet illetően tévedtem. Szekerem kereke eltörött. Én meg itt ülök rajta, ülök mozdulatlanul az időben, amely meg sem moccan, és nincs tovább, nincs merre. Mintha még mindig ott gubbasztanék nagyapám kertjében. Berozsdásodott minden alkatrészem.
0: Retiküljéből elővesz egy cigit, rágyújt, elővesz egy kézi tükröt.
3: Nehogy azt higgyék, nem vagyok ideges, egy cseppet sem. Csak szeretem nézni magam cigarettázás közben. Nem is tudják, milyen jó. A szálló füstben annyi a kép, annyi a megfoghatatlan vágy és különös álom. Talán csak ennyi az egész füstbuborék, mely elrepül. És én hiába gondolok mást, hiába gondolok magamnak újabb szerelmeket. Ezek is csak olyanok, mint a messzi tündöklő csillagok. Ozaluna, éjszakai egén. Világítanak, de már régen nem léteznek. Csak fényük utazik a vak időben.
2: Donna Anna, ön egy egészséges hullócsillag. Megsúgom, ön közel lakik Istenhez. Rózsa, írja.
1: Közel lakik Istenhez.
3: Talán túl közel is. Látja, ezért nem találok magamnak húsvér embert, férfit, ki ösztöneimnek megfelelne. Túlságosan belemerültem a misztikus varázslatokba.
2: Isten nem varázslat?
3: De ott van minden illatban, csak egy szippantás. Amikor nagyapám kertjében egyszer megszagoltam egy virágot, furcsán éreztem magam. Szédülni kezdtem.
2: Mit érzett?
3: El fog csodálkozni. Rájöttem arra, hogy Isten egy illat, mely belengi a világot.
2: Gondolja? De ön most itt a földön keresi a boldogságot, egy férfi képében.
3: Úgy van, de aztán jött ez a Malvinka. Teljesen ki vagyok tőle, ez egy paródia.
2: Maradjunk a mi történetünknél, meséljen a férjéről.
3: Jaj, csak azt ne, költő. Don Cisco a neve. Rosszul hangzik. Ennél nagyobb csapást nem is érhetett volna. Don Cisco számára a világ csupa álom, merő káprázat, dicsfény, melyből rám csak kevés hull. Én meg szép lassan felolvatok ebben a nagy semmiben. Eltűnök. Egy nőnek erre igazán nincs szüksége.
2: Jaj, a költök szörnyűek. Botrány hátán, meddő álmodozás az életük. Nem ismernek sem Isten, sem vallást. Mindenkitől különböznek, és ezt még fennen hirdetik is. Jaj. Köszönjük, Donna Anna, menjen a másik szobába, amíg új párját megtaláljuk, kérem, ott várakozzék.
0: Donna Anna el.
1: A következőt.
2: Felírt mindent?
1: Mindig.
0: Érkezik Pablos.
1: Önnel már találkoztunk egyszer.
4: Ó, igen.
1: Hozé atya, üdvözli önt. Engedje meg, hogy átadjuk a meghívót a holnapi ünnepére, amelyen Juan Pablos úr átveheti megérdemelt és nagybecsű örökségét, amelyet Hozé atya beszámolója szerint maga Amado de Silva Sevilla hercege fog átadni önnek személyesen.
4: A herceg? Micsoda nap lesz, hogy nekem a herceg átadja a megérdemelt örökséget? Akkor ez nem lehet akármi. Istenem! Repülök! Tudtam én, hogy érdemes élni ezen a földön. Mindenki azt kapja, amit megérdemel. Hány évig böjtöltem, hány évig tengődtem vigasztalanul egy sivatagban. Remélem, Rosalina jól intézi a vidéki birtok ügyeit, és a mindig jó hiszemű Don Miguel nem áll el a nemes ajánlattól. Istenem! Mennyire szeretem Rosalinát, de most mégis valahogy másra vágyom. Oly csapodár és hangos. A herceg jelenlétében is folyton csak pofázna, és én ezt igen nehezen viselném. Ott aludna a házamban, én meg képtelen lennék elzavarni őt. Hiába vidéki lány, aki nem ismeri kellően az etikettet.
1: De nem ám!
2: Kérem, vásároljon egy öltönyt, így nem jelenhet meg a herceg előtt.
4: De hát semmi pénzem. Az előbb, amikor a téren sorban álltam, két csavargó, két szélhámos, akik vaknak és süketnek hazudták magukat, az utolsó pénzemet is elvették. Átvertek, piszkosul?
1: Megoldjuk!
2: Hozé atya az ön számára is vásárolt egy új bódi öltözetet. Rózsa!
0: Rózsa hozza ruhát, ami egy félig papi, félig pedig egy nemesi öltözet keverék. Pablos csodálkozik.
2: Nem tetszik a szabás minta?
4: Szó, ami szó, talán lehetne jobb is.
1: Félig pap, félig nemes.
4: De hát egyik sem vagyok.
2: Holnaptól kezdve el fog felejteni mindent, új ember lesz magából. Szabás minta ide, szabás minta oda, új arculattal vág majd neki a dicsőséges jövőnek. A belső megújuláshoz megfelelő megjelenés. A nyers modor helyett tanuljon valami...
4: Ez nekem nem probléma, de... De tulajdonképpen...
2: Mondja, csak nem ulaszod el semmit, hallgatjuk.
1: Egy kávét.
4: Köszönöm.
1: Már is hozom.
0: Rózsa, elmegy kávét. Hozzá.
4: Köszönöm.
1: Semmiség.
4: És Hozé atya, ő is ott lesz?
1: Ő az est egyik főszervezője.
4: Bámulatos.
2: Szóval, gondolt már a nősülésre, igaz?
4: Hát, nem is tudom. Jó lenne, az biztos.
1: Mondjon el mindent.
4: Mindent? A minden csak ezután következik. Ha jól sejtem, én csupa-csupa várakozás vagyok. Az, hogy az ember legszebb álmai is valóra válnak, ez sosem hittem volna. De ebben nagy szerepe van a nagybácsikámnak is. Isten nyugosztalja őt, sosem fogom elfelejteni az ő ájtatos lelkét és bölcs tudományát, amellyel megszerezte és megtartotta magának Sevilla egyik legdíszesebb házát. Mert a jövő most kezdődik, ezért méltóan kell majd megemlékeznem a Queiroz család minden sarjáról, aki valaha is Sevilla földjét taposta. Majd építetek márványból egy mauzóleumot.
2: Ez minden?
4: Hiába leszek gazdag, ha közben magányos maradok. Nézek majd kifelé a faragott kőablakon, és végtelen szomorúságomban meg sem tudok szólalni. Hiába vigasztal a herceg, mert sehol nő, egy asszony, akit szerethetné. Hol a kaland, amelyet keresek? Terveim nem sokára beválnak, de addig is mi a feladatom? Ott legbelül oly lángok fűtenek, úgy érzem, a túlerő legyőz. Érdemes hát gyónnom, mielőtt a vagyont megkapom.
2: Nézze, Juan Pablos úr, estére kiválasztjuk az új párját, nyugodjon meg. Ön törvény szerint él, és már bizonyos, hogy holnap nyerni fog. Ön végtelenül tisztességes, ezt az úr is számon tartja, ettől kezdve Sevilla megbecsült nemes urai fogják önt irigykedve köszönteni. Önt megáldotta a sors keze.
4: Ó, Istenem! Add hát nekem a napot! Elfelejtek minden rosszat, mindent, ami valaha is földbe tiport, megalázott.
1: Köszönjük, hogy eljött. Délután találka.
0: Pablos hálálkodva távozik.
2: Fújjuk ki magunkat.
1: Inkább be.
0: Rózsa illatszert fúj magára.
2: Ez egyszer kezdek elfáradni.
1: Hosszú még a nap.
2: Talán csak nem vagy magányos.
1: A hit kellően megzaboláz.
2: Nincs mit tenni.
1: A középkor emléke még itt kísért a lemeszelt falakon. A freskók szentjeinek képe minden áldott nap átüt a friss festése.
2: Pedig jó lenne valami érintés, valami átütő könyörület.
1: Ugyan, néha napján én is ezt gondolom.
2: De rajtunk a sor, hogy megreformáljuk ezt az évszázados cölibátust.
1: Az intelmek túl szigorúak.
2: Hányan vannak még? Ma még vagy 30 szerencsétlen, igen, úgy látom.
1: Olyan nap meg 4-5 boldogat töm.
2: Ezért dolgozunk.
1: Lerakjuk. Egy új egyház alapjait.
2: Alapjában vévet nem rossz.
1: Hozzia, te mikor érkezik.
2: Estig tárgyal a birtokról Don Miguellel.
1: Don Miguel? Berágott?
2: Mivel Pathos és Rosalina szólért hajták el a birtokot, Miguel úr már nem tart rájuk számot. Az ajánlatot örökre elpuskázták.
1: Szerények!
0: Jön a következő személy, Don Tabasco.
2: Maga már járt itt?
5: Én minden évben eljövök. Imádom, ha vigasztalnak.
2: Semmi eredmény.
5: Ó, üldöztem néhányat, néhány szép asszonyt, de sajnos mind férnél volt. És hiába lángolt a szerelem tüzes rózsája, a felszarvazott urak mind megbolondultak, nem ismerték el a szabad szerelem eszméjét, jól elagyabugyáltak. Aztán már gitározni sem volt kedvem, más ideálok netán néztem. De ha libben a szoknya, újra leterít régi bánat. Fájlmán emlékezem a múltra, mely oly közeli, kézzel fogható, hogy már is beindulok. Félre mindennel. Maskarát öltök, nehogy güntűzzenek belőlem, és megyek hódítani. De aztán mégis oly vitéz nehéz, hogy mit rontok el? Nem tudom. Gondoltam, keresek hozzá új szavakat, és nem a régi trubadúrok nyelvén szólok. Nem tájszólásban, hanem egy derék antik pásztorin.
2: Nyugodjon meg, Don Tabasco, a mérce maga. Az eszközei kiválóak, de kire lenne hatással az ilyen?
1: Jó kérdés.
2: A lélek oly számító, csak látszólag vágyik költészetre. Inkább olyálkodó természetét igyekszik díszes vontatok közé rejteni, de a cél mindig ugyanaz. A test mámorért kiállt, és a folyton epekedő lélek kívánalma is csak azután teljesül.
5: Hát ezért találtam fel a színházat.
2: Szép tudomány, de csupa-csupa emberi illúzió.
1: Ez baj?
2: Csupán az igazság kedvéért mondom.
5: Szóval nagyon akarok valami nemes és jótét lelket.
2: Világos.
5: De hája ne legyen.
2: Mi ebben nem szólhatunk bele. A testi diéta, mint ovítészkedés, nem szerepel előírásainkban.
1: Be kéne vezetni.
2: A jó étvágy összefügg a szerelemmel. Minek magának egy depresszióval terhetge be?
1: Azok mind dühösek. Szétverik a konyhát. Elégetik a kellékeket.
5: Nem akarom. Túlzott mámoromban sem keresnék ilyet. Jámbor legyen, de ne birkaképű. Alázatos, de ne szemvelgő. Legyen gyöngéd, mint a párnatoll. Bársonyos és puha. És egész életemben őt szolgálom majd. Mert én arra születtem, hogy minden pillanatban szeressek, hogy nevetésem virágba borítsa a kiégett kerteket. hogy vizet fakasszak a legkeményebb kősziklából. Ha engem hallgatnak, köncsebb gördüljön le a nézők szeméről, mert az én hín színházam ama nagy világszínház, melyben az egyetemes misztérium, a bűnök és áldások...
2: Jó, nagyon belelovalta most már magát.
1: Türelem, uram!
2: Egy kicsit keveri a szezont a fazonnal.
1: És mindig rosszkor mondja jót.
2: Nöcög a ritmusa.
1: Lehet, hogy éppen Don Tabascónak van igaza?
2: Meg lehet.
1: Mindenkit jól összezavar.
2: Mi megteszünk mindent a siker érdekében.
1: Köszönjük, hogy eljött.
2: Egy órán belül értesítjük.
5: Ó, milyen boldog vagyok.
1: Már megint túlságosan lelkendezik.
2: Aj, a hevület visz is írva.
0: Don Tabasco el. Jön Rosalina.
6: Jaj, úgy elfáradtam. Annyi az eszme errefelé, hogy már zúg tőlük a fejem.
2: Maga ne törődjön ezzel.
6: Hogy ne törődnék? Úton útfélen ezt hallom.
2: Mi az elképzelése?
6: Olyan ideges vagyok. Mindjárt megölök valakit.
1: Szívritmus zavara van.
6: Alig kapok levegőt. Utána mindig valahogy félreüt. Folyton csak nyelek.
2: Nem tudja, mit akar.
1: Döntésképtelen.
2: De közben meg már előre fél a következményektől.
6: Félek, hogy Don Miguel, az a rusnyadög, egyszer megcsókol.
2: Egy csóktól tart? Semmi egyéb.
6: Sajnos, a többi része sem elfogadható. Kényes vagyok. Vagyis ezért jöttem ide, hogy szerelembe essek, de ne teherbe. Azt inkább későbbre hagynám. Mondjuk azt, hogy Juan Pablo-t, a birtok immáron gazdag felszolgálóját üldözöm. Úgy tűnik, egyre gyakrabban feledkezik meg rólam. Egyszerűen elhanyagol. Pedig a testem remeg a vágytól. Feküdnék csak melléje, hogy érezze. Én is a nagy örökség része vagyok. Bizonyítanám. Komoly személyem. Valóban méltó a feleség szerepre.
2: Rosalina! Tegnap még egész mást mondott a fogadóban.
6: Ki emlékszik a tegnapra?
2: Furcsa.
6: Annyi furcsaság van ezen a világon.
0: Elővesz egy legyezőt, legyezi magát.
6: Maguk még sosem gondoltak a szerelemre. Olyan ez, mint a fa gyümölcs nélkül.
2: Inkább tövis nélkül.
6: Ha ez így van, akkor én inkább a töviseket választom.
1: Én pedig a koronát.
2: Próbáljon meg tárgyilagos lenni.
6: A múltkor is mi történt?
1: Mi?
6: Éppen a konyhámban időztem. Egy kicsit untam már az egészet, vagy 20 éve ezt csinálom. Egyszer csak felnéztem mosogatás közben, és mit láttam? Vagy inkább kit? Egy gyönyörű papot. Kissé hihetetlen, de ez így van. És beleláttam a lelkébe. Ő pedig meglátta bennem Mária Magdalénát, aki éppen egy pincérlány képében kísértette meg.
1: Mária Magdaléna pincérnő lett volna.
2: José, a Manuel atya minden kísértésnek ellenáll.
1: Mi is próbálkoztunk.
2: Rózsa, még egy ilyen elszólás, és holnap visszautazol Limába, aztán gyóntathatsz az indiánokkal.
6: Rózsa tövis nélkül, az ám. Azok vagyunk, ha a nagy kertész is úgy gondolja.
2: A maga eszményeivel mi egy cseppet sem azonosulunk.
1: Sőt, kikérjük magunknak.
6: A végén lehet elbukom, de örömmel teszem, mert elmondhatom, hogy végül merész és bátor voltam. Én szerettem, és nem csak Isten.
2: Kifelé?
1: Majd értesítjük.
6: Nem véletlen, hogy
2: nem
6: ez a
2: Pablo... Nem véletlen, hogy ez a Pablo elhagyott téged, Rosalina. Nem véletlen, hogy elhagyta. Don Miguel se fogja nagyra értékelni, látván mit művelt a birtokkal.
1: Csak a testi vágyai űzik, hajtják.
2: És a gazdag élet. Mi olyan elérhető közelségbe került. Most, ahogy régi szerelme, Pablos örökölt.
1: Nehéz egy nap.
2: Mikor volt könnyebb?
1: Talán az antik korban.
0: Jön Don Cisco, borostás és fáradt.
2: Mennyi rossz hajl a meg szemében.
1: Lett volna inkább szerzetes.
2: Na és korán sem maszkéta.
7: Nem vagyok kéjenc. Nincsenek bűneim, még hajlamom se rá. Minek is ostoba tettekkel tetézni amúgy is felettébb nagy bajainkat? Már a szándék is a büntetendő. Arctalan világ ez. Senki se vállalja magát. Csak fecseg a jós is. A pap félrebeszél, a király nemes tettekkel próbál helyrehozni évszázados hibákat. A költő mit tehet? álomra hajtja a fejét, amíg él, vagy szembesíti a mindenkori bűnösöket. Ez utóbbi cselekedet igen hasonlatos az önök foglalatosságához.
2: Nemes beszéd.
7: Inkább igaz.
2: Nincs arra szó.
7: A költő, ha nem Istennek hódol, akkor a hibát követel, hogy az már-már helyrehozhatatlan. Derék dolog szeretni a nőket, ismerni lelkük minden szép elferdülését. De inkább rossz az, mint sem jó, hiszen előbb vagy utóbb áldozatként tekintenek le ránk. És megsemmisítő lesz a végső vereség. A nyereség pedig oly kevés, hogy abból értelmünk alig, ha gyarapszik. Marad hát a versírás, mi frissítő oltalom, lelki higiénia.
2: Kérem, akkor mégis mi célból jött ide?
7: Oly kedvetlen vagyok, de vérbő kalandra kész. És amúgy is, ez a nemzetmegmentő program teljesen lenyűgöz. A költő rajongva szereti hűtlen nemzetét.
2: Köpönyök forgató.
1: Nem tudom követni.
7: Nem szent, de az lehetne. Nem más ő, mint a költő.
0: A közönség felé mondja.
7: Itt ül önök előtt. Nézzenek meg innen. Bármikor megtérhetek. Ez irigyelt kényelmem egyik oka. A szabadságom pedig nem eladó. A herceg külön kérésére ér.

0: Cisco el.
1: Fárasztó egy alak.
2: Nem érdemli meg Donna Annát.
1: Folyton hazudik.
2: De bátor.
1: De kit szeret?
2: Magán kívül senkit.
1: Te terülsd a szószakát.
2: De változhat még sokat.
1: Talán.
2: Ha mi is úgy akarjuk.
0: Érkezik Malvinka.
3: Drága szent lelkeim. Maguk biztos tudják, hol lakik Isten. Akarom mondani a költő, aki azt hitte, csak az övé a szerelem minden kínja és öröme. Pedig jut abból másoknak is bőven. Végül belehalnak. Szabadulni akarok hát tőle, nevét nem mondom, de legyen átkozott. A fájdalom nem olyan édes már, felettesse inkább egy újabb pikírt kaland, mely szívemnek oly drága. Régi szerelmeim, édes poéták, ismeretlen tömeg sírba vett benneteket a hűtlen emlékezet. Több könnyet nem hullajthatok.
1: Ez már a gyógyulás felé vezető út.
2: Micsoda dráma?
1: Keresztény analízis. Nem véletlen. A jámborokból lesznek a szentek.
2: Jámbor ez?
1: Vértanúságra készül.
2: Költők áldozata ez is. Másról sem szól a világirodalom.
1: Szörnyű egy világot élünk, még jó, hogy az egyház szárnya alatt biztonságban lehettünk.
2: Nem is tudom. Lehet, hogy jobb lenne szabadon viselni, mint a sors ránk mér. Vállalni bátra mi jön, és nem így megnyomorító gyermetek szolgálatban. Üdvözülni kínok nélkül. Ki hallott már ilyet?
1: Mégis mi a terved?
0: Rózsa, kirózsozza a száját.
1: Furcsa vagy mostanság. Által esvén a böjtökön.
2: Ez csak a változó idők szer.
1: Újabb felekezet, újabb szokások?
2: Arctalankor ez. Csak megerősítem külső és belső körvonalaimat.
3: Nővérek. Szeretett nővéreim. Sevilla gyönyörű város. Hol kezdjem el új életemet? Milyen férfi embert keresek magamnak? Oltalomra vágyom. Érdekes, az előbb annyi új arcot láttam, bennem annyi furcsa érzés kavarok. Ismerős ismeretlenek, költők, polgárok, szolgálók és szentek. Na és a herceg, aki eljön, ki tud ebben eligazodni? De volt egy férfi. Kisételen torzomborz, mégis szava a magasságos eget ostromolta. Hangja színe, mint a felhőké. Arca, akár a kelő nap. Egy leégett színházról mesélt, és most azért jött, hogy itt újra megalapítsa. Hite erős alkatú, lelke hozzá a motor. Nyavajáit legyőzi a szent akarat.
1: Ámen.
2: Legyen hát, mit kíván.
1: Nehéz Malvinkával vitatkozni.
2: Olykor az egyház is felkészületlen. Ahány hívő, annyi szokás.
1: Malvinka, maga a szentség földi szentély előtt várakozik. Kopogjon be. Nem múlassa az idejét hiába.
2: A szájrúzs.
0: Rózsa átnyújtja Malvinkának a szájrúzst.
2: Ez hatásos.
3: Megyek. Hitem szerint ma eljön, akit keresek.
1: Elbizony.
2: Legyen erős, Malvinka.
1: Tanulja meg utálni a költőket.
3: Tanulom.
0: Malvinka el.
1: Mára végeztünk.
2: Sose hitt.
1: Mennyi váratlan kísértés.
2: Nem inkább kísértet?
0: Jön Pepito.
4: Megbocsássanak, kérem, Pepito vagyok. Pepe. Guillermo Pepe González Tobias. Én csak az úrnőmet keresem. Néhány perce még ebben a szobában Donna Anna neve. Ennyit elárulhatok. Dolgom akadt, így hát elkerültük egymást, pedig szavamat adtam, hogy még ma visszajövök. Nemrég érkeztünk a szomszéd faluból. Szegény asszonyom hóbortos férje elől menekülde közben, úgy tűnik továbbra sem közömbös a másik nem iránt. Erős hajlandóságot mutat. Ki tud, hát szerelem nélkül élni. Kell a boldog riadalom.
0: Rózsára mosolyog.
4: Ennyi szépségtől hamar elsápad az ember. Ezzel mindenki így van Spanyolországban.
2: Hogy ez mennyire így van?
1: Rózsa!
2: De hisz igazat mond.
1: Kihagy belőled a tisztesség?
2: Nagyon sajnálom, de oly kényelmetlen szék. Ezer okom van rá, hogy bosszúságom ne titkolja.
4: Nagy úr a bánat, én tudom.
1: Tisztelt Tobiás úr,

0: hiszem. Mindenki megkapta már a meghívót, este nagy ünnep.
1: Tudok róla, hát oda csábítanám az asszonyomat is, csak azt tudnám, hol van.
0: Donna Anna még az este előtt találkozik a kiszemeltünkkel, hisz ezért jött ide.
1: Láttam én, hogy szenved. 10 körömmel a falat kapartak. Itt Sevillában még a levegő is más, én tudom, itt születtem.
0: Mi mindig a napi kínálatot szemügyre véve döntünk. Remélem, jól sikerült majd az összejövetel, az ismerkedés. Ott mindenki csupán egy apró jelre vár, egy aprócska gesztusra, hogy felismerhesse partnerét, de talán Glendő vőlegényét, menyasszonyát is. Sose lehet tudni.
1: Jól hangzik.
2: És ön?
1: Hogy én?
2: Magányos, ebályos városfalai között.
1: Nincs egy pezetám se. Ez pedig éppen elég a szomorúsághoz. Egy boldog ölelés talán.
2: Még nyomorú idők.
0: Még a műszaknak.
2: Hadd öleljen meg Pepito. Hadd segítsek magán ebben az ember feletti közelemben. Látja, Pepito, Isten is önnel van.
0: A földi élet csak egy átmeneti korszak.
1: Sosem ölelt még apáca. Imádom az ilyen átmeneti korszakokat.
0: Akkor itt az ideje.
2: Úgy édesebb, a titkos.
1: Ez is a megváltástan része?
2: Semmi esetre sem a pokol.
0: Ne legyen szégyellős, Pepito.
2: Tanom van rá, hogy nem történt semmi.
0: Ne akarjon semmi rosszat.
1: Én nem.
2: Olyan sok a szó.
0: Ön az a ritka vendég, akire számítani lehet.
1: Esküszöm, Sevilla egy csoda.
2: A legjobb hely a világon.
1: Úgy ölel, ahogy senki sem még.
3: Sötét.

0: Harmadik jelenet. Egy gyönyörű kerc, hátul erkély, lépcsők. Lépcsők balra, lépcsők jobbra. Áruhában és kimaszkírozva felismerhetetlenül ott érkeznek a szereplők. Pablos, Donna Anna, Don Cisco, Rosalina, Don Tabasco és Malvinka. Egy pillanatra megállnak, a nézők felé beszélnek.
1: Itt vagyok hát, készen az estre.
2: Nem sokára új fény ragyogja be Sevillát.
3: Végre, hogy szabad vagyok, ameddig élek, remélek.
4: Sorsom fölött magam dönthetek. Szándékom nem oly titkos, mint gondolnák.
5: Pásztori játék az én lelkem, hol közös a játék öröme.
6: Félig áruhában bár, de szent küldetéssel. Amíg szemérmünk engedi, addig, s ne tovább.
1: Boldog ki a költés urai közt olvasni tud.
3: Legfőbb kincs, jámborság és mérték.
5: Amor sanctus, csak Istennel édesülve teljesül.
4: Amíg a gazdagság a tét, addig az erény lesajnált szolga csak.
1: Úgy fáj, ha félreértenek! Ó, ti mindig ellenem forduló metaforák!
6: Az élet kincs, pazargyűjtemény. Vajon még mit rejteget?
4: Legyen hát erőnk!
5: Szűz szeretet, kiben nincs semmi bűn.
0: Mindenki felé lénkül keresi a párját. Az azonos virágúak keresik egymást. Kinek a ruhája van tűzve ruhájára, ki a kezébe tartja a jelzést. Egymástól távol leül mindenki a párjával. Don Cisco Rosalinával, Don Tabasco Malvinkával, Pavlos Annával. Most már mindenki leveti álcáját.
1: Micsoda nap? Úgy látom, maga az. De kicsoda?
4: Egy szomorú nő, aki szökésben van.
1: Micsoda világ. Kedves és bájos.
4: Nem éppen az én fajtám, de stílusa megnyerő.
1: Hol is kezdje egy pár, aki még nem is volt nászúton?
4: Ez a kert alkalmas.
1: Négy csekély benne a szemérem.
4: Ez valósággal olvas a gondolataimban.
1: Költő vagyok.
4: Még csak ez hiányzott. Akarom mondani, minő szerencse, hogy nem egy istálló mesterrel hozott össze a sors.
1: A nővérek figyelme mindenre kiterjed. A rang, a szociális helyzet épp oly meghatározó, mint az érzelem. Maga mely nemesi család sarja?
4: Hogy melyik nemesi család? Hát annyi van, hogy...
1: Tudom, kár is felsorolnia, hiszen mindegyikük anyagi helyzete pompás.
4: De az ennyi...
1: A magáé még annál is... Becsesem.
4: Akarom mondani...
1: Remélem nem becsültem alá a vagyonát. A rangot, melyet a családja 500 éve büszkén visel.
4: Ó, dehogy...
1: Bocsánat a figyelmetlenségemért. Ha bármiben is tévednék, javítson ki.
4: Nem is tudom, hogy mondjam.
1: Nehéz a szó. Szívének felettébb nagy dobbanása mindig elárulja az embert.
4: Nincs mit titkolnom, de azt hiszem... Egyre inkább muszáj lesz.
1: Úri hölgy, ki még nem ismeri a költőket.
4: Mondjam meg neki.
1: Mi gyorsan elárult magáról mindent?
4: Szeressen meg, aztán majd kitálolok.
1: Érzem a szívemet! Ez jó jel!
4: Ó, uram! Bennünket nem véletlenül rendeltek ide.
1: Ó, az biztos. Milyen szívdöglesztő.
4: Akarom mondani, nem is rendeltek, mert ez maga az isteni gondviselés. Ön hisz benne?
1: Egy híres nevezetes család becsülettel megszerzett vagyonát nem kérdőjelezi meg az ember.
4: Abban nincs is hiba, vagyis... de...
1: Tán csak nem éppen most mulatja el az egyik élveteg nagypapa?
4: Nem, szó sincs róla. Az én családom tisztességes.
1: Ó, mindenhol lehetnek nem várt fordulatok.
4: Nálunk nincsenek.
1: Ezer bocsánat. A nevem... Don Cisco.
4: Az enyém pedig Rosalina. Csupán ennyi.
1: Azért vagyok itt, mert a feleségem... Üszítelszik. Elhagyott. Sok mindent próbáltam, de tudja, a nehéz természet az olyasféle átok, amelyet lehetetlenség eltitkolni. Egyszer csak fogta magát, egy mondva csinált ügy miatt se szó, se beszéd, elköltözött hazúról. Remélem vigasztalódik majd máshol, más ölében.
4: Nem könnyű az élet.
1: Van ennél lesújtóbb.
4: Miről meséljek? Kocsmáról? A sivatagról?
1: Aki ilyen árva, mint én, annak minden perc gyötrelem és nyomorúság. Semmi fény, semmi csillogás.
4: A házunk tele van arany gyertyatartókkal.
1: Arany gyertyatartókkal?
4: Minden méteren találni egyet.
1: Minden méteren.
4: Nálunk aztán sosincs sötét.
1: Látja, pont erre lenne szükségem. Arany fény, mely által járja az árnyékos szobákat.
4: Termeket.
1: Persze, az óriási, húzatos termeket.
4: Éjjel pedig gazdag kísértetek ülnek a tetőkön. Békésen szivaroznak a holdfényben.
1: Kísértetek a holdfényben?
4: Az ősök szelleme. Ki tudja, mély bűnöket hordoznak porladó lelkükben?
1: Ki tudja. Én azt hiszem, jól érzem magam.
4: Akkor én is.
1: Ha mind a ketten, akkor kár tovább. Hogy is mondjam.
4: Nehéz kimondani, igaz?
1: Valahogy nem jön az ember torkára.
4: Olyan.
1: De én kiművel fogok. Mondjuk, ha a származásra gondolok, akkor maga még inkább az.
4: Mindig is utáltam a szolgálókat, a pincéreket.
1: A szolgálókat? Magatán dolgozott pincérként is?
4: Én? Mit gondol?
1: Gondoltam, kipróbálta.
4: Nézzem, milyen sima kezem van. Inkább tanultam otthon. A feldíszített termekben, az aranyos gyertyatartók között járkáltam leföl. Tudja, milyen fárasztó ekkora távolságokat megtenni minden áldott nap? Egyszer láttam egy gondterhelt felszolgálót, aki nálunk dolgozott, odalent vidéken, a konyhán. Ennél undorítóbb dolog nincs is a világon. Bűz és ételmaradék. Ordenári hagymaszag. Milyen jó, hogy gazdag családban születtem.
1: Hát még nekem. Ha már itt vagyunk ebben a gyönyörű kertben, melyben valaha nemzetünk büszke trubadúrjai múlatták drága idejüket, engedje meg, hogy feltegyek egy kérdést. Mondja, kedves Rosalina, maga szűzmény.
4: Hogy gondolja, ahogy én? Nem voltak még nekem olyan vágyaim. Ki jött volna hozzám? Akárki nem nyerhetett bebocsátást. Lássa be, egy nemes hölgy igen kényes, és oly törvények védik, melyeket igen nehéz általhágnia.
1: Igaz. Miért is vagyok ma ilyen ostoba?
4: Akkor mi legyen? Ma este van valami kötelező programja?
1: Nincs. Nekem? Jaj, egy apróság. Felolvasnom kell valamit, még ma este.
4: Hol? Kinek?
1: Majd meglátja.
4: Egyelőre jól megy.
1: Meghatotta.
4: Olyan szavatartó, mint amilyen nyájas.
1: Látom a jövőt.
0: A másik sorokban Pablos és Donna Anna. Komikus jelenet. Mindketten szeretnének megszólalni. Szólásra nyitják a szájukat, aztán mégis csendben maradnak. Mocorognak. Az egyik pillanatban éppen egyszerre szólalnak meg.
7: Azt akarom mondani... Mondja csak!
2: Kérem!
0: Nevetnek! Kínos csend!
2: Amikor még a vendéglőben dolgoztam... Úristen, mit beszélek? Vagyis amikor még nem Sevillában éltem, akkor oly sokszor vágyakoztam ide.
7: Hát igen, vágyak.
2: Olykor azt éreztem, elpusztulok a vágyaktól.
7: De talán mégsem jó, ha beteljesülnek.
2: Gondolja, hogy jobb otthon ülni a kemény ágyon és számolni a perceket. A nevem Pavlos. De ki tudja, meddig? Holnaptól már más időszámítás kezdődik.
7: Én, Donna Anna, aki csalódtam a házasság boldognak hazudott intézményében, mostantól a csillagos eget választom. Már felismerem az összes csillagképet. Állítólag Sevillában a legszebb az ég.
2: Az, ha az ember kiül a márványból faragott erkélyére, rágyűjt egy esti szivarra, mi mást is gondolhatna? Ha a férfi biztos a dolgában, onnantól ő vonza magához a szerelmet. Érzi, milyen kellemes itt a levegő.
7: Rozmaring és levendula. megfűszerezve némi babér illattal.
2: Még könnyű is azt gondolni. Csupa álom az élet.
7: Ha egy percre is, de megéri.
2: Azt a pillanatot sose feledjük el. De minek a pillanatnak élni, ha megválthat bennünket egy nem várt gazdagság?
7: Én nem örököltem semmit. A ház a férjemé. Egyszerűen csak nem volt rám szüksége. De mit számít a vagyon? Mérgünket alig, ha csillapítja. De haragunk múlik, s gyógyul a lélek. Egyszer majd úgy tárjuk ki ablakunk, hogy a friss tavasz sóhaja szár felénk. Mi beszippantjuk, és rögtön urrá lesz rajtunk a végtelenség vigasztaló érzése.
2: Nekem mégis nagy a szerencsém.
7: Én meg egyedül maradok, mint halálig.
2: Ó, Donna Anna, ez a város szent. Itt az együttlét nem kínozza majd sokáig, mert szó mi szó nekem...
7: Egy dolgot eldöntöttem. Csupán nemesi családból származó férfit választok. Egy nőnek ebben a korban már a bizonytalanság több, mint rémisztő.
2: Pénzem, mint a pejva.
0: Egy nemesi levelet meg beszerzek valahogy.
7: Pablos, megbízom önben, de ha becsap, engem többé sose lát.
2: Donna Anna, épp úgy békére vágyom. Koránt sem alattvalónak tekintem, de úrnőmnek, mint a régi lovonok.
7: Nem elég dacos. Ez nagyon egybecseng azzal, amit Don Cisco szokott mondani. De próba szerencse.
2: Egy langyos fürdő, ágy, reggeli kávé. Dúskálok az anyagi javakban. A palotám már valahol itt áll. Nem lesz keserű az élete, ígérem. Elhozom önnek a családi békét. Rettegnie nincs mitől. Csend, nyugalom, madárcsicsergés, olajos balzsam. És Sevilla simogató fényei.
7: Úgy tűnik, könnyeket csalt a szemembe.
2: Ha valaki a csupasz igazságot mondja...
7: Ön az egyetlen férfi, aki nem hazudik.
2: Én soha.
7: Legyen a férjem. Elköltözünk majd vidékre.
2: Honnan jöttem? A képzelete oly szertelen.
0: A másik sorokban Don Tabasco és Malvinka.
5: Ó, mennyi titok, mennyi névtelen egyedüllét. De mégis, szelíd testvér a magány. Karcsúságra nevel, önmegtartóztatásra. Csak törékeny nyugalmunkat fel ne dúlja semmi. Amúgy meg türelem kell mindenhez. Ezt én mondom, Don Tabasco, a falusi bolondból lett színész.
3: Mennyi bölcs szó. Ön fején találja a szöget.
5: Hölgyem, szívemet oly sokszor gúnyolta már ez az ostoba század. A nagyapám is trubadúr volt, az apám is, mindenki ebben a családban. Nincs okom megváltozni.
3: A szívemből szól, Don Tabasco. Én világéletemben árva voltam. Meghatodom, ha valaki így nemes szenvedéllyel szónokol a magányról.
5: Ne sírjon, kérem. Ma végre kigyúlnak a fények, a színpad felizzik. Eljön az idő, a várva várt midőn, a színészmesterség elnyeri megérdemelt jutalmát. Hisz semmivel sem könnyebb ez, mint folyton csak élni. Azt amúgy is lehetetlen. Én, aki ezt választottam, az életről mondok le. Valóság helyett ím, marad-e maskarás játék. De hát melyik előbbre való, asszonyom? Tessék-e szöveg, gyakoroljon hát örömmel, ön lesz Chloe, én pedig Daphnis. Álmunk csak így teljesülhet.
3: Már is könnyeket csalt a szemembe. Az előbb még azt hittem vége mindennek, most pedig...
5: Most pedig... Félre. Nem sok időnk maradt.
3: Képes lennék önnel elutazni a világ végére is. De ki tudja, hogy az merre van?
5: Hisz bennem? Már is.
3: Önt kerestem egész életemben. Nem várok tovább. Az ön színháza az enyém is. A kísérteteket örökre legyőzzük.
5: Ó, asszonyom! Micsoda ajándék ez a sorstól.
3: Szerelmem, Daphnis. Tétlen nézzük, hogy a világ megnyomorít minden szerelmes tiszta lelket.
5: Ó, oh, Chloe.
0: Don Tabasco és Malvinka félre vonul, szöveget tanulnak. Hirtelen zene, koravel spanyoli udvari muzsika, fénygyúl, érkezik Sevilla hercege kíséretével, továbbá José atya, a két nővér, velük pedig Pepito.
5: A herceg?
0: A kertben jelenlévők megzavarodnak. Szépítkezni kezdenek. A herceg és kísérete birtokba veszi a kertet és a házhozba vezető lépcsősort. José atya keresztet vett. A két nővér divatos ruhában áldogál, közre fogják Pepitót, aki szemlátomást jól érzi magát. A herceg méltóság teljesen sétálgat. Hozé atya, a herceg minden mozdulatára figyel.
4: Hadd szóljak hát! Az éj leszállt, időnk kevés. De aranyló fénybe vonja e házat a sok lobogó ünnepi fákja. Ez a nap kiváló alkalom, hogy magasztalhassuk szent városunkat. Mert a küldetés örök, a cél pedig egy. Ne felejtsük emberségünket, mely oly sokszor fordul visszájára, kivált, ha szerelembe esünk. Íme a kert, mely oly emlékeket hordoz, mit feledni nem szabad. E buja hely az első emberpár bűnös sóhajaitól terhes. De mi, akik ismerjük az ősi bűn titkát, mert naponta engedünk a kísértésnek, most mégis jóvátétellel tartozunk azoknak, akik nálunk is többet szenvednek. Kik ők? Az árvák. A legmagányosabbak, akiket magukra hagytunk. De szeretetteljes törődés nélkül elvesznek. Akiknek segélykérő tekintete megfoszt olcsó kényelmünktől. Ezennel tudatom, hogy Sevilla jeles neves emberének, a néhai Carlos Queiroz úrnak sajnálatos halála miatt az események felgyorsultak. Mindannyian tudjuk, ez a szent ember mi isteni odaadással támogatta a szegényeket és az éhező koldusokat. Mint hogy a megboldogult ezt már nem teheti én, Sevilla hercege, úgy döntöttem, hogy a már üdvözült Carlos Queiroz üresen maradt palotájába rendeletem alapján árvák költöznek.
2: Árvák? Miféle árvák?
5: Csendet kérünk!
4: Én, Sevilla hercege, ezennel árvaházat létesítek az elhunyt pompás birtokának helyén. Carlos Queiroz uraság törvény szerinti egyetlen örököse pedig egy távoli rokona, nevezetesen Juan Pablos falusi felszolgáló, aki a bíróság által már korábban megküldött hivatalos levéllel igazolhatja jogát az épületre. E fényes palota a jövőben törvényes árvaházként fog működni. Az említett örökösnek persze szigorú kötelessége gondoskodnia Sevilla és a környék árváiról, akik a mai napon végre elfoglalhatják új otthonukat.
5: Elájulok.
2: Ez nem lehet, ez valami félreértés.
5: Tényleg azt gondolja Pablos úr, hogy a herceg tévesen ítélte meg a dolgot?
2: Semmi esetre sem, de hát... Ez...
4: Mi lesz a gazdagságunkkal?
2: Hiába sok terv!
5: Juan Pablos úr mától fogva köteles ellátni a kastély új lakóit. Mégse feledje, oly nemes és szent küldetés ez, amelyre sokan áhítoznak.
2: Engem kivéve.
5: A jó Isten akarata ez. A herceg pedig csak törvénybe foglalta azt, amit valaha az ég ránk rótt.
2: Ha tudom, inkább otthon maradok. Minek nekem az ég vagy földi törvények?
5: Senki sem kerüli el a sorsát. Jobb, ha belenyugszik. Úgy boldogabbak lesznek-e szegény árvák is. Gondoljon a jövőre. Mit ér a gazdagság, mi meddő öröm, ha másokon nem segít?
2: Nem könnyű.
4: Takarítónak talán jó leszek.
5: Rosalina, jó választás.
0: Oda jön Donna Anna. Pabloshoz.
7: Csúnyán becsapott. Semmi nemesi vér, semmi vagyon. Az ember mindig csalódik.
2: Tudtam én.
7: Nem állítom többé a szerelmet. Pepito, hol van? Az előbb még...
5: Két angyal karjában.
7: Csak nekem nem sikerül.
5: Mindenkinek sikerül.
2: Valaki átvert.
7: Elég ebből, haza akarok menni.
0: Pepito egy két nővérrel sétálgat. Don Cisco felismeri Pepitót. Donna Anna pedig Don Ciscót, aki Rosalinával társalog. Don Ciscóhoz.
4: Ön az egyetlen, akiben még csak hitem van. Ugye nem akarja, hogy takarító legyek egy árvaházban, ugye nem? Ön gazdag ember. Mondja azt, hogy szeret, hogy elvisz innen, mert én végtelenül elveszettnek érzem magam.
1: Milyen bűbájos.
7: Micsoda arcatlan csevegés.
4: Kérem, segítsen rajta.
0: Papírt szorongat a kezében.
1: Én... tulajdonképpen szeretem. De most mit is mondjak? Ez nem az a pillanat, amikor egy költés sohasem hazudik, vagyis mégis.
5: Figyelem, A herceg szólni kíván?
4: Most pedig szólítom költőnket, aki eme életigenlő és különleges napon eljött hozzánk, hogy felolvassa frissen írt költeményét, egy valódi és utánozhatatlan 7 sorost, amelyben minden életbölcsessége és tudása benne foglaltatik. Ma éjszaka egész Sevilla ünnepel, de előtte hallgassuk a költőt.
7: Don Cisco!
4: Költő volna?
3: Elájulok. A nagy poéta Sevillában.
5: Micsoda pillanat!
2: Már csak ez hiányzott.
0: Don Cisco félre van szorolva a lépcsőre. György írja a kéziratot. Toporog, lassan olvassa.
1: Megszeppenve bár, de nem feladva a jót, most így gyülekezünk némán. Mert olykor borul a rend, az ősi. De mindaz, amire vágyunk. Maga a halhatatlanság? Kinek a hírnév? Kinek a poézis? Kinek az éj messze illatozó rózsája?
0: Don Cisco nyújtan felolvassa, megtörli izzadt homlokát. Taps, fogadja.
5: A művészet áldás. Óin, Chloin.
3: Illatos Daphnison.
2: Hát itt van már megint a vén bolond.
1: Malvinka. Remélem, nem szeret már oly hevesen, nem oly nyers rajongással.
3: Kigyógyultam magából, sokkal boldogabb vagyok.
5: Ki ez az úr?
3: Már is féltékeny.
1: De hiszen ez Don Tabasco.
3: A nagy színház alapító. Csodálja csak. Egy ilyen ember valódi kincs.
0: Mindenki, aki itt együgyű felé fordul, megmosolyogják.
4: Sehol sincs nyugalom.
7: Pihenjünk végre.
1: Ó, Donna Anna, maga itt?
7: És maga?
1: Mindannyian lázasan kerestünk valamit.
7: Én csak kíváncsi voltam.
1: Megérte?
7: Láttunk új dolgokat. Nem elég? De ez a társkereső klub, nem az igazi.
1: Itt csak is az árváké a jövő.
7: Meg Pepitoé. A két nővér elcsavarta a fejét. Amúgy is mindig visszavágyott Sevillába.
1: A költészethez csend kell. Falusi otthon és zöldellő természet. Hattyú és tó.
7: No, végre, a régi hang. Csak semmi alakoskodás.
1: Esküszöm.
0: Don Tabasco és Malvinka, mint Daphnis és Chloe. Malvinka úgy tesz, mintha aludna.
5: Mi békésen szunnyad, mi édesen piheg a szája. Narancsnak nincsen ilyen illata, ligetnek sincsen ilyen lehellete. Csókolnám, de félek, hogy a csók a szívembe mar, és megrészegít akárcsak a friss méz. Meg aztán csókommal álmából kelteném. De jaj! A tücskök harsogásukkal nem is hagyják már sokáig aludni. Öklelőzve csattogtatják szarvuk a bakok.
0: Don Tabasco egy papírt nyom a mellette álló Hozi atya kezébe, aki meglepve nézi, majd olvassa. Hozi atya, mint filétasz.
8: Érosz, gyermekeim, egy isten. Fiatal és szép, szárnyaló isten. Ezért is leli örömét a fiatalságban, ezért ad szárnyakat az emberek lelkének. Hat alma nagyobb még Zeuszénál is, ura az őselemeknek, ura az égitesteknek. Az ő parancsára folynak a vizek, és fújnak a szelek.
0: Don Tabasco megcsókolja az alvó Malvinkát, a közönség tapsol, éjjelzik. Hozé atya is meghallja.
4: Menjünk hát!
0: Rosalinához és Pavloshoz.
4: Hagyjuk-e boldog párt, hisz van dolgunk elég. Mi pedig ünnepeljük, mert ma még miénk a rang és az öröm.
0: Udvari zene. A szereplők lassan kivonulnak. Csak Rosalina és Pavlosz maradott. Különböző helyekről pedig előjönnek az árvák. Mindenfelé ők láthatóak. Az erkélyen, a fák alatt, az ablakban, a hintán. Rosalina és Pavlosz eleinte csodálkozva, majd mosolyogva figyeli a gyülekezőket. Vége!

0: most jobban szólt, nem?
1: Kicsit jobb.
2: Ezt ti szeretitek mindegy, nem érdekes.
3: Akkor 1 millió ázsiai a vonalban, vagy minden az ételben.
1: Honti az ételben. Hana. Lesz vendégünk, nem sokára jön a vendégünk, ugye? Bandi, azt
2: bizony, igen, tehát, hogy... de mostan eszik éppen Csupó Gábor úr, a Los Angeles-i rajzfilm Cézár, és most már filmrendező is, és ha jól tudom, magyar filmrendező nincs Hollywoodban, tehát van már magyar szövegírunk, az Eszterház, van magyar ruhás, a Béla felesége, van magyar producer Andy Vajna, de magyar filmrendező, hát, csak a Csupó Gabi.
1: Cukor, de hogy élő.
2: Hát ők, akik megalapították Hollywoodot, igen. Nyilván a magyarok, amit tudunk. És halljátok, mi van a kezemben? Élet és irodalom, és benne gyönyörű szép pinákat ábrázoló Süher Kielic Robi rajzok vannak, úgyhogy akit érdekel az ilyesmi.
1: Erre a szóra, amit nem ejtettél volna ki, mert gyerekek is hallgatják a műsort.
4: Halló, szervusztok, itt Dr. Strangelove. Ilona Hermanról elfeledkeztetek, Robert De Niro egyetlen fodrásztáról. Senki hogy? Mások nem engedi, hogy ő nyújjon a hajához. Herman. Csak egy magyar hölgynek.
2: Köszönjük az infót.
3: Mondd még egyszer a nevét.
4: Ilona Hermann.
3: Ilona Hermann.
2: És jó csaj az Ilka?
4: Hát szerintem már egy ilyen idősödő hölgy, hát hiszen eléggé régóta már legalább 20 éve csak ő vágja De Nirónak a haját. Szóval nem lehet egy mai csirke.
2: Gyerekek, én 20 éves koromban buktam a 40-es
5: nőkre. Én is.
2: És milyen jó lenne, ha egy 20 éves fiatat befogadna az Ilka, mi oda?
4: Ugye? Egy kis fodrászasszisztens, ugye?
2: Gondolom New Yorkban van, mert ugye Robert is New Yorkban lakik,
4: Tribeca-ban. Igen, a Tribeca filmnél van.
2: Ilka néni, hát Ilka szóljon néni. Akkor, ha hallgassa a műsort már.
4: Meg van egy másik, azt nem tudom, hogy annak magyar vonatkozása van, de a Szilveszter Lévai, aki a 80-as években volt nagy filmzeneszerző, 70-es, 80-es években, azt hiszem neki is magyar származása van.
2: Hát nagyon a hangja, vagy neve van neki.
4: Igen, ő is ilyen vígjátékokon szerzett inkább zenét. Na mindegy, hagylak titeket, csupot meg várjuk.
2: Köszi.
1: Jézus is magyar volt, én itt tudom.
5: Minimum. Bizonyos konstellációk szerint igen, de a sumér magyar...
1: Csakra kérdezni egyet ebben kapcsolatosan, most mindegy a forrás, hogy igaz-e az az állítás, ahol nincs igazságot, nincs béke?
3: Ahol?
1: Ahol nincs igazság, ott nincs béke. Ha. Volt egy ilyen állítás, Cerbusz, megjött Ági, és gondoltam, hogy ne nézzük meg ennek a mondatnak az értelmét szerzőtől függetlenül. Hát ha megmondom, épp nem akarom. Hát ezt nem akarom, érted, majd aztán mondom.
5: Nyugodtan mondd meg.
1: Nem, ezt egy politikai nagyságunk mondta, és ezen kezdtem el gondolkodni. Például Kant azt mondja, hogy nincs igazság a világon. Ő határozottan állítja a világtörténet.
3: A politikusok számára csak és kizárólag ilyen, tehát nincsen objektív.
1: Nem akartam jelentést adni, árnyalati jelentést ennek a mondatnak, de Orbán Viktor mondta, értitek, innentől egy kicsit más lesz a...
3: De nyilván itt most mindenki azt kell mondani, hogy igazság, hazugság.
1: Nem, én az igazság és a béke összekötése egy mondatban.
2: Elméletileg, ahol nincs igazság, valóban nincs béke, mert az igaztalanság nem teszi helyre a dolgokat, a dolgok nincsenek a helyén,
1: várj, nincsen hát béke. A Viktor maga.
2: Sem, de... Halló.
6: Szia, Viki. Nem a Viktor. Gyerekkoromban emlékszem valami ilyen falvédőre, amire az volt írva többek között, hol igazságot, béke, taradaradadére.
1: Na, látjátok, tehát a falvédő is azt mondja, meg a Bandi is.
2: Hát Viktor is abban az iskolában járt
6: valószínűleg. Bocsánat, te megfordítottad a tételt.
1: Hogy?
6: Hát, mert azt mondja, hogy hol igazságot, béke. Te pedig azt mondtad, ahol nincs igazságot, nincs béke.
1: Nem én mondtam, hanem idéztem valakit, jó, aki így mondta.
6: Jó, én most tőled hallottam, csak azért mondom, hogy tőled hallottam ezt a dolgot.
1: Jaja.
6: És azt szerintem nem ugyanaz, hogyha megfordítod. Vagy ugyanaz?
1: Igen. Én nem is hiszek a mondatba se, tehát én még messzebb vagyok, csak mondom, hogy...
5: Alapjáraton ott van szerintem, ennyi. Hogy elfogadhatod bármiféle autentikus forrásnak azt, amit egy politikus mond.
1: De gyerekek, most szűken, szaktudományosan véve az értem.
3: Mert akkor most már, ahogy a betelefonáló mondta, nekem kicsit, mint tudod, ez a házi áldás, ami ilyen hímzett formában szokott felkerülni, és annak van, hogy ahogy a, tehát, hogy a, ott van egy ilyen béke.
1: Igen, jó, de az egy érdekes, hogyha megfordítod.
3: Ez a poén.
1: Ha megfordítod, ahol nincs béke, ott biztos, hogy igazságtalanság is van. Tehát ezt így igaznak hiszem, még ennek a fordítottját, amit mondott ez a politikus, nem. Tehát azért mondom, hogy elvileg 5 percig gondolkodhatunk azon, hogy ennek van igazságtartalma ennek a kijelentésnek, vagy nincs. Kétségtelenül, hogy a falvédő szövegek igazsága is a közhelyszerű igazságok birodalmába tartozik, az pedig nem, azért nem jó szerintem Szira, hogy a, mert politikus mondta, mert mondjuk azt, hogy nem Magyarországon vagyunk, attól még értelmes egy mondat, hogy politikus mondta.
0: Nem az értelmi, hanem az igazságtartalmány.
7: Képzeljetek egy francia politikus.
0: A politikus az, ez egyenlő a hazudozóval, mert csak úgy lehet politikát csinálni, aki minél jobban hazudik, annál jobb politikus.
8: Halló,
0: igen.
9: Hát ide figyeljetek, felbusztok.
0: Mondja, szia.
9: Ide figyeljetek, majd ha politikusok lesztek, akkor beszéljetek. Nem tudjátok, hogy egy ember egy bizonyos szituációban mi lehet.
8: Sok mindent.
0: Figyelj, én tudom,
9: Szerintem annyi bestelen ember volt, és én most nem akarok itt valamit önmázolást csinálni, de azért az ember abból leszűri, hogy amit nem érdemes.
0: Lehet becsületesen hazudni, a hazugság nem becstelenség, az egy nagyon hasznos dolog.
9: De akkor most miért kell ezt a szerencsétlen fickót itt is emlegetni?
0: Kicsoda?
9: Hát, olyan boldoggá tettetek volna, hogyha nem említitek meg ezt az emberformájú
1: szerencsétlen. A nevét.
9: Hát ez beteg ember, hát gyerekek, hagyjátok már a francba.
0: Nem erről az emberről beszélünk, erről a filozófiai tételről.
9: Hát ne hozzátok kapcsolatba őt semmivel, mert ez már semmire
0: jó,
9: kell.
0: Nem hozzuk kapcsolatba.
9: Jó, oké,
0: köszönjük szépen, hogy őt nem hozzuk kapcsolatba. De azért, ha már ez a kérdés fölmerült, azért ugye érdekes. Tehát abszolút étteremben béke, vagyis mozdulatlanság, nyugalom akkor van, mikor minden a helyén van, vagy nincsen semmi. Ilyen helyzet nem létezik a világon, de ha létezne, az az igazság pillanata is, mert ott nem lehet ellentmondás, vagyis hazugság.
7: Igen.
0: Tehát ebből a szempontból igen. De például, hogyha én nagyon utálok valakit, és azt hazudom, hogy szeretem, akkor békében tudok vele lenni, még hogyha igazat mondanék, és jól orba vágnám, akkor hazugság lenne. Tehát ebből a szempontból gyakorlati értelemben meg nincsen értelme ennek a mondatnak, mert nagyon gyakran kell hazudnunk ahhoz, hogy béke legyen. Na most a politikusokat pont azért alkalmazzuk, hogy béke legyen, ugye? Tehát egy béke, törvény, béke legyen. Tehát őnekik nagyon gyakran kell hazudni azért, hogy béke legyen. És mondom, én azt a politikus szeretem a legjobban, aki a legjobban tud hazudni, hogy béke legyen. És azt a politikust, aki nem hazudik eléggé, hogy béke legyen, azt nem szeretem.
1: Oké, nem, ezt értem. Nem egyszerűen, csak nekem az a félelmem támad, hogy már lényegében semmi mögött nem értünk semmit. Tehát tulajdonképpen, ha egy ilyen mondat elhangzik, és végig szalad az embereken, mint egy belátják ezt az igazságot, ami nem igazság.
8: Tulajdonképpen az a baj, hogy bármilyen mondat elhangzik, az átszalad az embereken, és mintha egyik fülöden be, a másik.
3: Hát de kezdünk persze egy ilyen abszolút drámát magunkból kiizzadni, amiből akkor
1: tényleg... Jó, de ezt tudod, mikor volt ilyen?
3: A teljesen... De mikor volt?
1: A első világháború előtt, második világháború...
3: Egy olyan helyzetben vagyunk, ténylegesen egy olyan helyzetben vagyunk, amikor a társadalomnak olyan, mint ilyen nagybetűs társadalomnak, olyan kihívásokat, az önazonosságát, az önképét, és a többi úgy kéne újrafogalmazni, mint hogyha egy háborút szeretné éppen elkerülni. Erre mi teljesen képtelenek vagyunk, mert például a beszédet, tehát a közbeszédet, igen, és a nem tudom, nem csinál, a mondatok jelentését olyan szinten kiüresítettük, elcsorcsáltuk, elhasználtuk, és a többi, és a többi. Nem az számít, hogy mi hangzott el, hanem hogy ki mondta. Ha na te de, mondtad, Óvé, akkor és én másra szavazok, akkor ne. Ezért rosszat, hogyha te mondtad GF, és én meg másra szavazok.
1: Na jó, de hogy megőrültünk, én aznak akkor a beszédet kijebb nyitom. A mondat előtt éppen arról van szó, erre kaptam fel a fejem, hogyha megütik az egyik karcunkat, tegyük oda a másikat is, ha Jézuskát idézik, elkezdek figyelni. És nagyon érdekes volt, hogy azonos kontextusban lehetséges volt ez, és lehetséges volt egy nem csak Kanttal, hanem Jézussal kapcsolatosan, és akik azt állítják, hogy ez nem igaz. expressis verbis azt állítják, hogy az igazságtalanság a föld és az élet, és azért mondom, hogy hogyan lehetséges azonos kontextusban teljesen ellentétes tartalmakat stílusosan képviselni.
8: Az lenne a szép egyébként, hogyha az általad említett személy mondjuk úgy határozná meg önmagát, hogy én kantiánus vagyok, akkor elkezdene érdekelni, amit mond. De így kicsit
1: azért mondom, mert
8: a dolog súlytalanná válik, mert sok mindent mond, és meg a, az ellentetje is, vagy az ellentét párja is, csak az egész már kiürült, mint hogyha valami jó kis
1: de ez a rémület pillanata, ne haragudj. Mert ebben a pillanatban embert is lehet ölni, bármit lehet csinálni.
3: Persze. És az egy teljesen relatív dolog. Tehát belelőni nagy középületekbe, az egy teljesen izé dolog, mert arra azt lehet mondani, hogy ja, hát ezt megszervezték, itt egy összesküvés van, ja, ezt nem tudom, én mit csinálom, hogy ez így volt. És a többi, és a többi. És már senkit nem érdekel egy hete, hogy belelőttek nagy középületbe. It's been a long time. Anyway, he asked me to drop a little something, so I sat down and I wrote to the beat for a second, and this is what I came up with, okay? Like it? Here you go, here you go.

0: than that, that's all I got.
1: Két jó hírem van, egyre kevesebbet beszélünk a magyar valóságról, szerintem ez alig volt 20 perc, tehát elérjük majd szerintem a 2 percet, és a másik, hogy itt van a vendégünk, de a Bandi fogja bemutatni, mert ti ismeritek egymást.
2: Igen, már találkoztunk, Csupó Gábor.
3: Sziasztok!
2: Szia, hát ugye róla már az előbb beszéltünk egy kicsit, tulajdonképpen te, hát szerinted is te vagy az első magyar rendező Hollywoodba, aki rendező, mondjuk a Cukorbácsiék óta.
3: Hát valószínűleg, bár nem vagyok benne biztos, de mostanában én úgy tudom, hogy akik magyar származásúak, azoknak eljut a filmjük Amerikába, tehát, és azt hiszem, hogy volt is már olyan produkció, amit magyarok csináltak Hollywoodon keresztül, talán nem ilyen nagyságban, de hogy úgy, hogy valaki kint él, én úgy tudom, de lehet, nem vagyok benne biztos, én úgy tudom.
2: Szóval most megmutatták itt Magyarországon is a te első, te általad rendezett játékfilmedet, a Híd Terabitiában, de eddig meg te rajzfilmmel foglalkoztál, mint tudjuk, itt Magyarországon is játszották a rajzfilmjeidet, a Klaszki Csupó rajzfilm cég iga vezetőjéről, tulajdonosáról van szó, de most ugye eljutottál oda, hogy rendezél egy játékfilmet. Hollywoodi produkció ez.
3: Így van.
2: És mennyi idő alatt csinált?
1: De én még azt sem tudom, hogy miért mentél ki. 75 vagy 80-ban?
3: Hát, hogy ilyen filmet talán egyszer 20 év múlva csinálhassam. Tényleg, hogy miért mentem ki? Hát kezdjük akkor ott. Azért, mert 70-es években nagyon elnyomottnak éreztem magamat, meg körülnéztem a Pannonia filmstúdióból, elkezdtem dolgozni, mint fázisrajzoló, hogyha én most nagyon jól csinálok mindent, akkor 10 év múlva esetleg még animációs filmrendező is lehetek. És akkor megnéztem azokat az emberkéket, akik szerintem nagyon tehetségesek voltak, és már filmrendezők voltak, hogy boldogak néznek-e ki. Vagy hogyha én mondjuk eljutok odáig, hogy az nekem megfelelő-e, és azt mondtam, hogy szó se róla.
4: Lennél-e te ilyen
3: Így van. Tehát erről van szó.
4: És akkor ennek az útja

0: belépni a katonaság elől. Na most né, nekem az viszont nem sikerült, mert engem elcsíptek, mielőtt én el tudtam volna menni, és 2 évre bevittek katonának, de ahogy kijöttem...
1: Ez is segített a döntésben, gondolom.
0: Valószínűleg akkor már annyira elegem volt, hogy engem így bezártak, meg lenyomtak, hogy eldöntöttük. Több haverommal, 3 pannoniás kollégámmal, mármint 2 kollégámmal rajtam kívül, és 2 zenész barátommal, hogy szerencsét próbálunk. Lényegében csak erről volt szó. És fiatal fejjel, majdnem, hogy naivitással, mert semmi konkrét ötletünk nem volt, hogy hova, csak neki iramodtunk. Jugoszláviába ki, piros paszporttal, mint turisták, nem is mondtuk meg a szüleinknek se semmit, hogy megyünk, hanem kaptunk egy levelet Jugoszláviába, Svédországból, egy régi barátunktól, Bélai Tibitől, aki mondta, hogy ő már pannoniás volt régen, és ő már kinnél Stockholmba, és hogyha följutunk Svédbe, akkor azonnal lesz munkák, mert nagy animációs filmet csinálnak a svédek, és az egész országban sajnos csak 3 animátor.
1: Istenem,
0: most a 2 magyarral, vagy a 3 magyarral lett 6, amikor fölértünk, de hát 6-7-be, vagyis ha 6 hónapba tellett.
1: Megint kisegítettük a svédeket.
0: Igen, 6 hónapba tellett, mire fölkerültünk.
1: De hogy mentek, úsztatok, másztatok, vagy hogy csináltatok?
0: Hát igen, a levél azt mondta nekünk, hogy gyerekek, 2 fajta választás van, vagy átúsztok az Olaszországba, vezető öblön, ami többnapos úszás, plusz cápák is esetleg előkerekedhetnek, vagy száraz földön 4 órás alagutat kell átkúszni egy hegy alatt, és akkor természetesen mi nem a cápás dolgot választottuk, hanem sétoltunk át az ausztriai határhoz.
1: Tehát azért akkor ez sima volt tulajdonképpen.
0: Nagyjából sima volt, mondjuk majd bekakantottunk, el tudod képzelni, éjjel 2-kor megérkeztünk a jugó oldalon az alagúthoz, és rettentünk, hogy a határőrök elkapnak, de hála Istennek valahol máshol cigiztek, és mi be tudtunk rohanni a vonat alagútba. És akkor ott a sötétség. De jött a vonat, 2-szer vagy 3-szor. És az volt a szerencsénk, hogy volt egy zseblámpánk, és a vonatot hallod már percekkel előtte, mielőtt odaér hozzád, az alagútban nagy visszhanggal jön. És akkor berohantunk ilyen beugró helyekbe, tudod, a munkásoknak van, hogy amikor dolgozik a sínen, akkor ne szoruljon be az alagútba, amikor jön a vonat, mert a vonat és a fal között lényegében egy 10 centis hely.
1: De jó, hogy volt ilyen beugró.
0: Volt, nagyon jó, mert akkor már mi nem beszélgetnénk itt, az biztos.
1: És akkor innentől az egész, gondolom, egyirányúvá vált, tehát hogy kiértetek Svédországba, és akkor onnantól elkezdődött,
2: ott hány évig?
0: Én ott 3,5 évig voltam, akkor találkoztam ott egy amerikai hölgyel, aki engem átcsábított, ő az Arlene Klasky, vele kezdtük el a stúdiót Los Angelesbe. Lényegében kényszerből. Habár nekem a fejemben mindig az volt, hogy nekem az álmom, hogy legyen egy animációs stúdium, és ott már meg is lehetett valósítani, de én tényleg, én mai napig is mindig azt mondom, hogy nekem ami az agyamba volt, az, hogy így, ahogy mi vagyunk itt az asztal körül 4-5-en, egyikőben ekkora szobába, nekem ez volt az agyom, hogy ez lesz a stúdió, és 5 haver, és egész nap vidámkodunk, rajzolunk, jókat röhögünk. Uh-huh. Még bort is iszunk esetleg hozzá. Tehát ez volt az agyamba.
1: Ez volt a boldogság megfogalmazása.
0: Így van, ez volt a, idáig volt a fantázia, ebből látszik, hogy mennyire fantáziátlan vagyok, mert sokkal nagyobbá kerekedett az egész.
1: Végül is növelte a fantáziádat, hogy kikerültél? Tehát azért ez jó volt, nem?
0: Ja,
1: ahogy lehet, hogy érdekes, hogy 22 éves korodig itthon vagy, és ez a vágy lök ki oda. Tehát az, hogy végül is ilyen híres és gazdag ember lettél, az végül is megelégedésedre szolgál, nem?
0: Nem panaszkodom, nem is azért jöttem haza.
1: Nem, csak hogy ez volt a vágy, hogy igen, minden igen. El is boldognak lenni.
0: Így van, így van. És úgy érzem, hogy sikerült, de...
1: Ez azért fontos, mert ez annyit jelent, hogy nem mi magyarok vagyunk feltétlenül hibásak abban, hogy boldogtalanok vagyunk.
0: Így van.
1: Mert tessék...
0: Már találtunk egyet. Íme. Egy már van.
1: De Bandi miért nem lett boldog?
0: Bandi?
1: Igen.
2: Én nem, az volt, nem voltam boldog, én boldog voltam ott, csak amit én csináltam, az nem kellett se.

0: valakinek.
1: De több oldaltalan voltál, nem?
0: Hogy mondjam csak, igen, hát aztán
2: nézd,
0: végül
2: minden
0: is...
2: művésznek az kell, hogy a közönség megtalálja a munkáját. Én ezt tudom, mert hogyha például visszamennék most erre a filmre, amit most csináltam, ha a kutyát sem menne megnézni, akkor el tudod képzelni, hogy érzem magam. Érted? Három éves melló benne, hogy éjjel-nappal gyűröd minden, és utána kijön, és
3: akkor most izgulsz?
2: Nincs rá. Hát most izgulok, hogy Magyarországon mi lesz, mert tudom, hogy Amerikában már bemutatták, és sikere van. Tehát hála Istennek, az már jól megy. És az Andrisnál én tudom pontosan, és én nagyon is sajnáltam, mert szerintem egy nagyon-nagyon jó művésző, és én hát amennyit én tudtam, segítettem, pár évig nálam is dolgozott, meg vettem egy pár képét az Andrisnak, meg hogyha megszorult, akkor adott nekem festményt, hogy majd, amikor egyszer nagyon híres lesz, akkor én eladhatom, és akkor lesz belőle pénz.
0: Meg emlékszem, mondtam, ha megszorulsz, valami baj van hozzám.
2: Így van. Azóta is a festmények ott lógnak a házamban. És érdekes, hogy amikor a vendégek jönnek, akkor csodálják, hogy milyen kurva jó. Bocsát, lehet, hogy ezt nem
0: szóval. Mindent
2: lehet. De jó az a festmény, de amikor meg kellett volna venniük egy galériába, akkor nem volt olyan jó valami miatt, mert akkor pénzt kellett volna adni, érted? Szóval egy érdekes világ. Az van, hogy az amerikaiak akkor szeretnek valamit, ha már mindenki szereti. Uh-huh. Tehát ez egy nagyon vad beugrási valami, mert hogyha az András esetleg valami szerencsével megindult volna, akkor az olyan, mint egy özönvíz, és akkor mindenki az András festményeit akarja. Hát sajnos valami miatt ez
1: de
2: nem
1: akkor meg kell, a figurádat miért szerették? Meg tudom, hogy csak emiatt kérdezem, hogy ugye, mert az valahogy úgy történt, hogy ez a figura született meg picibe, és onnantól el... Igen. Ugye?
2: Most a
1: Simpsons-ról beszélsz, igen.
2: Most a Simpsons-t azt el kell mondanom, hogy nem én találtam ki, szóval én azért soha nem akarok kreditet kérni, amit én nem alkottam, hanem amit mi csináltunk, azt, hogy mi megkaptuk ezeket a rajzokat, ez az én stúdióm fejlesztette ki animációs filmé, és ugye mi vettük fel az írókat, a hangokat, az örejeket, mm-hmm. mit csináltuk.
1: De én azt hittem, te csináltad a figurát.
2: Nem. Matt Groening tervezte a figurákat, az én stúdióm hozta világra a lényegében.
4: De az indulás, amikor ugye elmentél Svédországból Amerikába, az ne úgy képzeljük, hogy mint kés a vajban ment, tehát minden, vagy hogy volt akkor ott az indulás?
1: Volt először is vaj, neki is Svédországban.
2: Hogy jutottunk Svédből, hogy jutottunk Svédbe?
4: Nem, először hallgassuk a hallgatót.
2: Jó, oké.
5: Sziasztok, a Golyos vagyok, hallgató a vonalban.
2: Igen.
5: Azt szeretném kérdezni tőled, hogy azon hogy sikerült túljutnod, vagy hogyan mentél ki, eldöntötted előre, hogy te nem akarsz beilleszkedni, vagy be akarsz illeszkedni, és ízig-vérig amerikai akarsz lenni, vagy pedig inkább megmaradsz magyarnak. Mert mondjuk ennyire nem ismerlek, hozzáteszem.
2: Így van.
5: Tehát, hogy te nem vágod el a gyökereket, vagy nem vágod el a szálakat.
2: Abszolút. Ja, abszolút. Nem akarom elvágni a szálakat.
5: Ez érdekelne.
2: Igen.
5: Még egy kérdésem lenne. Spin Doctor mit jelent angolul? Mert sehol nem találom. Vagy amerikai.
6: Nézd meg a szótárba.
5: Nincs benne.
0: Spin Doctor.
5: Spin Doctor.
0: Spin Doctor az valaki, aki keveri a szart. Az a Spin Doctor.
5: Aha. De nem a megkelek, aki nem ért hozzá és csinálja,
0: nem,
5: ugye?
0: Nem.
5: Aki
0: a Spin Doctor az, aki a háttérbe elintézi a dolgokat, ugye, Gabi? Politikában az a Spin Doctor, vagy ilyesmi.
5: Ilyen láthatatlan szürke eminenciás, ilyesmi?
4: Agytörösztnek.
0: Keverő.
5: Köszönöm, hallgatom a választ, jó?
2: Jó, szia! Tehát a kérdés az volt, hogy én elvágtam-e a gyökereket, és én már csak amerikai vagyok. Hát természetesen nem, már az is mutatja magába, hogy most is itt vagyok, és hazahoztam nagy szeretettel a filmet, hogy bemutathassam a premiéren, és Nagyon sok magyar barátom van, magyar könyveket még a mai napig is olvasok, magyar filmeket is nézek. Hát a kettőnek az ötvözetére mondhatom, hogy azt sem mondom, hogy amerikai vagyok, habár már többet éltem kint, mint idehaza. Tehát...
1: Akkor mi van?
2: Hát ez az, lehet, hogy egy nagy kalapkeverék, tudom, de... Én megint csak azt mondhatom, hogy szerencsésnek érzem magam, hogy kétfajta kultúrát nagyjából megpróbálok ötvözni, és valami harmadik, valami kicsurok belőle. Tehát próbálok tanulni mindegyikből a legjobbat, és valahogy, érted, hasznomra váltani.
3: Halló? Sziasztok!
2: Szia!
3: Nem tudom, azt kérdezte már valaki, hogy én most már 52 éve élek ezen a sárgolyon, a rossz sem ott vegye meg, ahol van. És én nekem még nagyon nagy élmény volt Ronald Reagan a Hófehérke héttörpe, amikor a minden fűszál külön hajlongott, meg minden. Most van egy 10 éves kisfiam, néha nézem vele a tévét, nem akartam minősíteni, meg minden, ezek a Dragon Ball, meg mindenféle számítógépet szarok. Hova tartunk? Már nem kell megrajzolni semmit. Hát elég egy szoftver, és akkor én csinálok egy kurva jó szoftverrel egy rajzfilmet, és sztár vagyok. Ebben nagyon tele van a tököm. Hol vannak a Rufus felezetek? Hol a picsába van itt a művészet? Választjátok rá, mert megettem a telefonomat.
2: Te nézod, de szerintem az, hogy mennyire mozog a fűszál, az másodlagos, mert igazából a sztori, ami fontos, meg a karakterek. Na most vannak olyanok, ugye, akik teljesen minimális animációval nagy sikereket érnek el, például a South Park. Hát azt akármilyen óvodás is ki tudja vagdalni azokat a karaktereket kemény papírból és a kamera alá dobva megmozgatni, de ami miatt sikere van annak, hogy van megírva, mennyire reális a magyar, vagyis hát, hogy
1: a magyar. Okay.
4: De helyén van.
1: Mi szoktuk bejátszani.
2: Tehát korszerű dolgokról beszélget, ami találkozik a fiatalok problémáival, és emiatt szeretik az emberek. Na most vannak ugye egy nagyon szépen megcsinált filmek. Nagyon sok szar van, azzal is én is egyetértek, de például a computer animációban az Incredibles című film, az szerintem nagyon-nagyon jól meg volt csinálva. A Brad Bird, aki azt rendezte, én annak elég jó barátja voltam, meg még vagyok, és csak már nem annyit találkozunk, mert elköltözött a San Francisco. Őt én hazahoztam évekkel ezelőtt, amikor csináltuk a Bart Simpsonnak a Bartman című music videót, és a Varga stúdiónál gyártottuk elő, és a Brad Bird rendezte. Tehát ez volt az első dolog, amit az amerikaiaknak mi itthon Magyarországon gyártottunk le, ami aztán évtizedekig ment a tévébe. A Michael Jacksonnek a számáról van szó, csak nem lehetett nagyon reklámozni akkor, mert akkor már elkezdődtek a problémái a gyerekmolesztálással a kapcsolatban.
0: De hogy lehet, ezt mondod, ugye milyen fontos a megírás, és ez tényleg, ugye tapasztaltam, hogy azt hinné az ember, hogy valaki megírja, és aztán keményen dolgoznak, hogy abból rajzfilm legyen, de nem így van, hanem valakik nagyon keményen megírják, évekig írják a sztorit, és aztán piff-paff megcsinálják. És hogy lehet, talán ez az oka annak, hogy ilyen keményen írják, hogy az ott írt sztorik az egész világon érvényesek lesznek, Magyarországon is nézik, azt hiszik, hogy megértik a South Parkot, miközben egész más emberek élnek itt, mint amik a South Park ábrázol. És cserébe miért nincs az, hogy mondjuk mindenki imádja a Gusztávot Amerikába, pedig az is egy jó rajzfilm volt. Mi ennek az oka?
2: Igen, ez nem csak a rajzfilmmel van így sajnos, mert csinálhat a magyar rendező egy nagyon-nagyon jó élő cselekményes filmet, ami talán megnyeri minden fesztiválon a nagy díjat egész Európában, még Kantba, meg ahol akarod, Berlinbe. És az lehetséges, hogy kiviszed Amerikába, és ott meg a kutyának se kell, mert ott más a közönségnek a beállítottsága. Vagy elkapod őket egy olyan problémával, ami érdekli őket, vagy pedig a filmnek
0: de
2: nagyon...
0: De az, hogy lehet, hogy az ottani film ide érvényes, az itteni oda nem. Miért?
2: Hát...
0: Más a közönség, vagy
2: más a közönség, más, hogy van megcsinálva, tehát ott minden, nem csak a filmgyártásban van az úgy, hogy nagyon sok pénzt beletesznek, hogy a lehető legjobb legyen minden. Az én filmemnél is ugye 20 millió dolláros költségvetés, ami kint abszolút majdnem, hogy minimum filmgyártásnak a költségvetése, tehát az egy low budget, tehát hogy mondják,
4: alacsony költségvetés.
2: Igen, egy low budget költségvetés. Lovakról beszélünk? Hát azt hiszem, mondta valaki nekem a más egy pár nappal ezelőtt, hogy hát abban a filmből itt 40 filmet megcsinálnak. Na hát, hogyha viszont mert nem gyúrják minden porcikáját annyira, mint kint. Érted? Tehát van valami minőségi különbség, és ebből adódhat természetesen, amikor nincs rá annyi pénz, nem tudsz mindent úgy megcsinálni. 25-ször fölveszed ugyanazt a hangot, amíg a legjobb nem lesz belőle. Azt, ha nem tudod megcsinálni, akkor nem olyan lesz a film.

0: megyünk?
1: Igen, itt vagyunk.
0: Na hát ez Csupó Gábor zenéje volt, ez most a legutóbbi kiadásod?
2: Igen, ezt egy pár hónapja nyomattam ki, és csak úgy hobbiból elzenélgetek, mert imádom a komputer zenét, amivel otthon el tudok ügykölni, és az is tetszik benne, hogy senki nem szól bele, mert bezárod az ajtót, és azt csinálsz, amit akar.
3: Uh-huh. Van családod egyébként?
2: Van. Igen,
0: de mi történt veled régen? Azért más zenét csináltál, most ez egészen dallamos.
2: Igen. Annak hát igen, öregszik az ember. Nem, ezen is van a fele az albumon eléggé avantgard és ilyen zörej zene. Aztán egy párad, de megszórtam egy kicsit olyannal is, hogy még talán a feleségem is meg tudja hallgatni.
3: Mm-hmm. Igen.
4: Hello, Helen vagyok. Gratulálok a vendégeteknek. Nálam lejött ez a zene.
5: Köszönjük. Köszönjük.
3: És azt mondod, hogy ugye nem írtátok meg a szülőknek, hogy elmentek. És ők mikor tudták meg, hogy hol vagytok, és hogy mit csináltok?
2: Először Bécsből írtunk nekik egy levelező lapot, ahova üdvözöltük őket, hogy már itt vagyunk Bécsben, nem Jugoszláviában. És
1: azért örültek a szülők, nem? Vagy kétségbe estek, vagy miért?
2: Hát akkor más volt a helyzet, mert nem lehetett megmondani nekik, hogy elmegyünk, tehát nem tudtunk elbúcsúzni, mert akkor két variáció van, ugye, vagy azt mondják, hogy dehogy mész, kisfiam, azonnal hívom a rendőrkapitányságot, vagy az, hogy jó van, menjetek, de jól csináljatok, nektek van igazatok. Hát mind a kettő szerintem szar lett volna, tehát nem lehetett megmondani. Úgyhogy kapták a levelet, és akkor akkor már föl is hívtuk őket, persze, mikor már kint voltunk Bécsbe, és akkor beszéltünk, és édesapám mondta, hát sajnálom, hogy nem vagy itt, de tudod mit, boldog vagyok, érted, mert biztos, hogy valahogy megtalálod magad a világban. Uh-huh. És tényleg ő mindig egy olyan ember volt, aki engem ösztönzött és segített, és akármit csináltam, ő mindig aláhúzta, szóval ebből szerencsésnek éreztem magam, hogy ilyen szüleim vannak.
3: Te is ilyen szülő vagy, vagy apa vagy? Vagy milyen szülő apa vagy?
2: Természetesen, hogy én is próbálom ösztönözni a gyerekeket, hogy csinálják, ami jó, hát de nagyon nem kell őket dicsérni, mert annyira ügyesek az én kislányom, 9 éves, és már jobban rajzol, mint...
3: Na, erre voltam kíváncsi, hogy igen, ugyanazt sem, mint abban,
6: igen. Gábor, most penderültem ki 4-kor a Corvinból, és megnéztem a filmedet, a Hitteraviti a földjére, és... Hát egyrészt szeretnék gratulálni a gyerekekhez, akiket találtál, nem tudom, ez is majd érdekel, hogy hány gyerekből, hány színészből, vagy színész palántából kerested ki ezt a két főszereplőt. És nekem, ugye amerikai film, de mivel te magyar vagy, ezért mégis valamiféle párhuzamot találtam, és lehet, hogy még eddig erről nem került szó, vagy nem tudom, hogy kérdeztek esetleg.
2: De érdekes módon, mikor a filmnek a vágását, mert 10 hetet kap az ember, hogy megvágja a filmet egy vágóval, azután, hogy persze le van forgatva a film, és amikor bemutattuk a stúdiónak, nem a Disneynek, mert utána később mentünk oda, a Waldennek, akkor azt mondták, hogy jaj, nagyon szép, de ez egy kicsit túl európai, ezt nem fogják az amerikaiak megnézni. Kicsit tovább kellett vágdalni, hogy jobban pörögjön, mert nekem voltak nagyon gyönyörű, lassú, beállítottságú jelenetek, és azokat sajnos az volt az egyetlen, ami miatt a szívem érzik, hogy egy csomó olyan dolog meg lett rövidítve, ami szerintem költőibb és szebb lett volna, ha meghagyjuk, de az amerikaiaknak nincs türelmük egy ilyen kicsit művészebbi beállítású dolgokon átesni.
6: Tehát amit én észrevettem, és mondom, hogy nem tudom, hogy ezt már mondták-e neked, hogy nekem rögtön például a Egri csillagok, tehát nyilván látod a filmet, és nekem rögtön ez a Vicca és a Gergőféle jelenet, akár a könyvben, nem tudom, hogy eszedbe jutott, illetve van-e benne párhuzam, amikor átlendülnek ezen a kötélen, és nekem a patak, tehát rögtön az a része, hogy a patakban, nekem ez abszolút hiába iszonyú amerikai, hogy mondjam, fejű gyerek, nagyon helyes lánya vágott szemével, és tiszta, szóval azt hiszem, abból a lányról abszolút egy nagyon fantasztikus színésznő lesz, ezt már lehet mondani, nem tudom, hogy ez rendkívüli tehetség, és a fiúnál én, hogyha tizenéves lennék, akkor biztos, a kapásból szerelmes lennék ebbe a srácba, mert egy olyan érzékeny valakit találtál meg a filmre, anélkül, hogy hosszan beszélne, tehát nincsenek igazából hosszú párbeszéde, de mégis amit ő tudott nyújtani a vásznon, nem tudom, kinek köszönhet.
1: Fölvetted ez a te... marketingesnek?
6: Nem, én így jöttem ki a filmről, hogy nem amiatt, hanem egyszerűen ezt értem, nekem rég volt már ilyen film. És most mindegy, hogy most nyilván neked fontos volt az is, hogy ezek a figurák, akik ott megjelennek a végén.
1: Várj egy pillanat,
6: én szeretném, ha válaszolnám majd a legvégén, hogy ezek a figurák, tehát a figurák, akiket megjelentettél, már nekem a végén, gyerekeknek lehet, hogy fontos, de nekem már nem volt, mert a gyerekekre voltam kíváncsi. Oké, na ennyi, akkor most válaszol.
2: Igazad van egyébként, mert amikor elolvastam a könyvet, akkor én tudtam, hogy hűnek kell maradnia, amit az író elképzelt, és ahogy a könyvet olvasod, akkor a terabitiai kalandoknak igazából csak egy nagyon pici része van meg a könyvben, és ráadásul nincs is részletezve, mert ott az írónő hagyta, hogy az olvasók fantáziája dolgozzon. Hát a filmnél valamit azért föl kell tenni a vászonra, ott nem írhatod ki. Na most gondold el, hogy használd a fantáziádat, és mivel nem volt pénzünk ide, most nem tudtunk semmit csinálni. Tehát meg kellett
1: nekünk. A Monty Python még megcsinálnám.
2: Ja, hát azok igen, esetleg azok egy marha nagy budgetú action adventure Harry Pottert így megcsinálhatnának ilyen kártyákkal, az vidámra. Én megnézném. De amikor a stúdió engem fölvett, akkor pontosan arra gondoltak, hogy oké, a Gábor az egy animátor, tehát ő biztosan telerakja a szuper animációval a terabitiai kaland részeket, és a gyerek sztori, ami a könyvben igazából dominál, az majd el lesz nyomódva, mert mindenkit csak az érdekel, hogy milyen kalandjuk van az erdőben. Hát ez persze pont fordítva történt, mert amikor megírtuk a forgatókönyvet, és előkészítettük a storyboardot, akkor meglepetésükre alig volt ebből valami. Én pont annyit tettem bele a filmbe, amiben én éreztem, hogy a minimum kell beletenni, tehát beletettem a maximumot ahhoz, hogy nehogy
1: nem
2: eldöntsen.
1: Nem úgy viselkedtél, hogy előítél.
2: Igen, nem úgy, ahogy el, és azért tudtam csak ezt a balanszot megtartani, mert próbavetítések voltak, és hála Istennek a közönség meg direkt kérdezték, hogy elég ez a terabitiai kaland, és mindenki mondta, hogy pontosan ez a balansz, mert a történeti része, a gyerekek barátsága, a tragédia, a drámai fordulatok, azok mind sokkal fontosabbak, mint a terabitia.
6: Ja, kösz.
3: És mi az igazság ezzel az egri csillagok allúzióval? Mert azért erre én is nem láttam ugyan a filmet, de kíváncsi vagyok.
2: Ez egy nagyon érdekes észrevétel volt, de én nem ösztönösen sem, először is nem én írtam ezt a sztorit, tehát ez nem úgy volt, hogy na hát akkor jó, nagyon jó történet volt, valami olyasmit kéne csinálni. Ez mások írták, én csak megpróbáltam illusztrálni a kamerámmal, meg minden, szóval...
0: Te, és hogy van ez ugye a Magyarországon?
1: Azért ezt nem hiszem azt el. Jó, csak
0: hogy úgy szokott lenni, hogy a rendező az Atya Úristen, és a rendezőt szolgálja mindenki. Hollywoodban a rendezőt fölveszik egy produkcióra, és a rendezőnek el kell valamit teljesíteni. Igen. Kell, amit a producer szeretne.
1: Igen. Az a szerep, de azért úgy hát gondolom, szóval egy magyar ember van egy szerepben.
2: Amikor tényleg Atya Úristen vagy, de aztán vannak pillanatok, amikor úgy érzed, hogy elvehetik ezt az erőt tőled, akár melyik pillanatban azok, akik a pénzt adják a produkcióba, mert lényegében azok az Atya Úristen.
0: De hogyha már a feléig eljutottál, félhetsz attól, hogy elveszik?
2: Minél jobban benne vagy, annál kevesebb esélyed van rá, mert nagyon sok rendezőt kirúgnak a projektekről.
3: De amikor felkérkének, akkor van valami szerződés, ami bele van írva, hogy
2: van,
3: mit
2: van,
3: kell.
2: Persze. Nem is arról van szó, hogy az ember nem kap fizetést, mert a kontraktusok általában úgy vannak megírva, hogyha esetleg 3 napig maraszal anyagot küldök nekik, és csak víz alatti kamerákkal döglött hal folyt. És én ezt így fogtam föl, hogy nekem egy ilyen filmet kell csinálni, és azt tépik a hajukat, és kirúgnak, akkor is ki kell fizetni engem az egész filmre. Tehát így vannak megírva a szerződések. De, és sokszor elő is fordul, tényleg azon múlik, mert tudod, a daily-ket, tehát a napi anyagot mindig kell küldeni a stúdiónak. Én 3 hét után kaptam egy telefonhívást tőlük, hogy minden marha jó, csak csináld így, és nem is jöttek oda. Tehát az volt a szerencsém, hogy tetszett nekik az anyag.
0: A producerek minden nap megnézik, hogy mi történt.
2: Hát sok producer ott van velem.
0: Hogy sok? Mennyi?
2: Hát volt vagy 4 producer, abból 3 vagy 2 mindig ott volt velem a szettem.
0: És ők egyet értenek?
2: Akkor szólnak be valamit, hogyha
0: úgy
2: látnak.
0: Úgy értem, ők egymással?
2: Nem mindig. Nem mindig. Nem.
0: Tehát van, akinek tetszik, nem. Amit csinálsz, van, akinek nem. Az egyik lesz, hogy te, Gabi, ezt ne csináld, beszól a másik, Gabikám, nagyon jó, csak én csinálom. Hogy van ez?
2: Hát ilyen is előfordul, ezt általában úgy szokták, hogy ezt megvitatják egymás között. Nálam nem nagyon volt az, hogy a producerek oda rohantak, és mondták, hogy ezt ne így csináld. Nem volt olyasmi. Arra figyeltek inkább, hogy elég cover is csinálok, tehát, hogy fölveszem-e annyi szögből, ne az le legyen, hogy, fedve, le, igen, hogy legyen fedve, hogy nehogy az legyen, hogy amikor megpróbáljuk összevágni a filmet, akkor nincs elég anyag.
1: Akkor ez egy sima volt?
2: Hogy?
1: Akkor ez simán ment?
2: Igen, simán ment. Ez tényleg, ezt többször is kérdezték tőlem, de tényleg simán ment. Egy zökkenő volt, azt el kell mondanom, hogy a Michael Chapman, aki nekem a cinematográferem volt, tehát a kameramenem, az egy nagy profi, régi hollywoodi idősebb úriember, aki fölvette, ugye ő volt a kameramen a Jason a Spielbergnek, a Godfather-ön ott dolgozott Gordon Willis alatt, tehát az összes kameramunka az az övé.
0: És a cápa.
2: Igen, és utána ő csinálta a Raging Bull, tehát a dühöngő hivajt, a Scorsese-től és a Taxi Driver. Na hát,
1: valószínűleg megfelelő szakmai
2: tudás. Nem érek rá, puszi. Na mindegy, valami ilyesmi. És szóval profi a fickó, és akkor az elején én leültem vele napokig, dumáltunk, könyveket néztük, hogy akarom megvilágítani, hogy akarom a kameramunkát, minden, meg is egyeztünk, úgy nézett ki, hogy minden egyet értünk, és kb. 3 hétre a forgatásra valahogy úgy megszedte magát energiával, és elkezdte nekem mondani, egy belső jelenetet vettünk föl egy osztályterembe, ahol 40 gyerek ült, és ott elkezdett velem vitatkozni a gyerekek előtt, hogy ne oda tegyük a kamerát, hanem ide. És akkor mondtam, figyelj Csepé, és mi is levesszük így, és ha van még idő, akkor úgy is levegyük, hogy akkor neked is legyen igazad, aztán majd a vágószobába eldöntjük. Hát az, hogy ő úgy föl se akarja venni, hogy én akarom. És akkor olyan mérges lettem, hogy bekiabáltam a hangos bemondóba, hogy azonnal take out this jerk from the set. Tehát, és akkor jöttek a producer.
0: Ezt a faszfejet vigyétek el innen.
2: Hát, de ezért jöttél ki Amerikába, hogy tudjál most fordítani. De, és utána olyan mérges lett a fickó, mert én ezt elkiabáltam magam a gyerekek előtt, persze angol mindenki értette, hogy azonnal csomagolni akart, és menni akart haza, és azt mondták, oda mentek a producerek hozzá, hogy kérjen tőlem bocsánatot, és akkor oda jött hozzám, azt mondta, de miért nem a Vilmos Zsigmond vetted föl? Hát magyarok vagytok, jobban egymással jobban el tudtatok volna kiabálni, miért engem vettél föl? Hát mondom, figyelj, mert én most úgy éreztem, hogy te meg fogod ezt tudni csinálni.
0: Te választottad őt?
2: Igen. Nem. Én szóltam, adtam egy listát a producereknek, és ők behoztak nekem 3-4 cinematográfört, akiket először is ugye az van, hogy te kiválasztod, akkor megkeresik az ügynöküket, ha ráér, akkor elolvassa a scriptet, akkor fele elolvassa, felének nem tetszik, nem akarja megcsinálni, vagy nem ilyen filmet akar csinálni, vagy éppen busy, érted, szóval annyi minden nem működik, és akkor 2-3 ilyen lehetőségem volt, és akkor én őt kiválasztottam, és akkor hajlongott és állatilag boldog volt, amikor
0: a vízi az nem meleget jelent, hanem elfoglalt.
2: És Szóval, és akkor félrehívtam, és akkor mondtam neki, hogy Cseppi, figyelj ide, te már dolgoztál olaszokkal, hát dolgoztál Scorsese-vel, és tudod, milyen kemények tudnak lenni, hát az olaszok és a magyarokat állandóan együtt emlegetik, hogy milyen dühös természetük lehet, de mondom, hidd el, hogy a magyarok ezerszer olyanabbak, mint az olaszok, úgyhogy ne hozzák ki többet engem a sodrombom, mert akkor még komolyabb bajok lesz.
1: Ezt nem is hitték, mert ez Hollywood terjesztett saját.
7: Golyos vagyok, sziasztok meg én.
3: Szerint.
7: És ilyenkor, amikor munkázi juttatod, akkor magyar szokás szerint kéred is a százalékodat, mert most kell neki munkát. Vagy hogy van ez?
1: De Amerikában nincs, vagy van.
2: Százalék?
1: Kézzel, a Magyarországon mindenhol visszakörgetett pénzek vannak.
0: Tehát szó szerint arról van szó, hogyha te egy operatőrnek szerzel egy munkát, akkor az operatőr ad neked egy kis pénzt.
2: De hogy is, hát ez
1: az. Magyarországon minden buli így megy, hogy vissza kell pörgetni.
2: Nem, ott szó sem volt
3: más.
7: Nincs ilyen?
2: Nincs.
7: Van olyan ország, ahol...
2: Akkor most nem itt lennék börtönbe.
3: Ott becsukják az embert ezért, igen.
7: Van olyan ország, ahol nem számít a korrupció, vagy mit tudom én?
2: Hát ott kriminálisaknak tekintik, ott azt nem lehet ilyen kickbacket csinálni. Az emberek börtönbe mennek.
3: Nálunk nem.
7: Ja, jó van. András bátyám...
3: Még
7: egy szót hadd mondjak, jó? András bátyámnak hadd köszönjem meg azt a pár mondatot, amit múlt héten vagy két hete volt a Kultúrházban, amit mondott, hogy mi magyarok azért rontjuk el, mert mindig csak 75%-ig csinálunk meg valamit. Az amerikaiak meg mindig 100%. 110-re törekszenek, és abból esetleg lesz 100.
0: Ha, ez érdekes, komolyan... hogy én nem is mondtam.
7: Ezt mondtad, és köszönöm szépen, mert azóta ez szerint élek én is valahogy. De most komolyan.
0: Örülök neki.
7: Jó?
2: Na, látod, még 25%-ot bele kellett volna tenned a festményeidbe, és
3: búvajon. Nem volt más magyar a filmben, nem volt az alkotók között, csak te voltál egyedül.
2: Nem volt a filmben, nem
0: te
2: volt.
0: Te nem csak... vetted be a haverokat, magyar haverok.
2: Az azt figyeled, hogy... Csak hogy 75%-os filmet leadni.
1: Azt figyeled, hogy itt mi történik? Vagy tudod, vagy látod, vagy érdekel?
2: Nagyjából érdekel. Hát mikor hazajön az ember, akkor veszek CD-ket, amik éppen kijöttek, meg próbálok DVD-ket. De most, amióta itthon vagyok, még 5 perc szabadságom nem volt, úgyhogy talán holnap bejárom a város. De érdekelnek a magyar filmek.
1: De olyan nagyon helyes, hogy de ezt választottad, én nem ezt kérdeztem.
2: Nem,
1: mert Magyarországon...
0: A magyarok senki nem törődnek azzal, amivel foglalkoznak, hanem
1: a zúzás van.
3: A közélet, meg a
0: post. Itt most úgy értelmeződött, az volt a kérdés, hogy...
1: De ez jó, hogy nem értette. Nekem azt tetszett, hogy a csupó már nem értette.
2: Nem, élő beszélsz, engem csak a zene érdekel.
3: Nagyon zene, irodalom.
2: Ja. Nem, én nem, abszolút a politikához nem értek, nem érdekel, nem tudom miért, lehet, hogy jobban kellene érdekelni, de hidegen hagy engem, hogy teljesen is.
3: Mármint, hogy az itteni vagy az ott?
2: Mindenfajta politika, igen. Nézd, a Bush-t is mindenki kritizálja, én tudom, hogy egy nagy faszkalap, és alig tud beszélni, meg hülye, meg minden, de
3: nem zavar,
2: soha nem lett, ja, de nem zavar, de zavar, hát eléggé egy hülye, egy elnök, az biztos, de biztos, hogy olyat is csinált, ami meg jó, de hát eltűnik, mert mindenki állandóan zaklatja és kritizálja.
3: Azt mondtad, hogy olvasol hát irodalmat is, mondjuk magyart. Miket? Vagy mi volt az, ami...
2: Mi volt utoljára egy magyar könyv?
0: Na, mielőtt a Gábor, amíg gondolkozik, azért azt elmondanám, hogy naponta körülbelül 25-30 DVD-t vásárol a Gábor, amikor leárazás van. És hát van egy ilyen...
1: Megnézed?
0: Egy körülbelül egy lakásnyi tár, amiben csak tárolja a DVD-ket. És minden. Tehát amellett, hogy naponta megnéz 4 filmet, emellett mit olvastál még az utóbbi?
3: És melyik az első 5 film, amire azt mondod, nem magyar, hanem minden film, amire azt mondod, hogy igen, az az etalon.
2: Ja, nekem például a Breathless, a kodartól.
8: Kifulladás. Hát akkor klasszikus ízlése van.
2: Hát, ja, a Godfather-t imádom, a Taxi Driver-t már a felét az én kameramenem vette fel, amiket amúgy is szeretem.
1: Ez európai.
2: Most például az újabb dolgokból, a Babel című film nagyon jó, ami már megy itthon is a mozikba, az nagyon-nagyon szépen meg van csinálva. Mi jó még?
3: De ami az igazi film klasszikus nálad, tehát amire azt mondod, hogy nagy, amit akármikor megnéz.
2: Igen, igen, hát ezek. Igen, igen.

0: Mostan,
1: ugye, ha kérdezek egy, csak azért, mert, hogy ha így becsukod a szemed, és azért biztos gondolsz, miután művész vagy, és akkor reflektíve gondolkodsz magadra, akkor egyrészt hova helyezed a filmedet, hogy most mi történt, másrészt pedig, hogy szerinted ugye a családod történetében hogyan, mi ért célba veled?
2: Ezt az utolsó kérdést nem értem.
1: Család. Úgy gondolom, hogy mondjuk magamról, hogy a történetben nem csak én vagyok, hanem a családom, generációk, egy kicsit Márquez ilyen gondold a dolgot, és az mindig egy személyben valami megvalósul. Uh-huh. Ami ő, de nem csak ő, mert hát az azért azt, hogy ezt te hogy gondolod magadról? Érted? Tehát azt nem mondhatod, hogy tök szerencsés fickó voltam, átmentem egy gyalogúton, és minden a probléma nélkül sikerült, Svédországban rajzoltunk, majd aztán...
3: Szerintem azért nem értél, Gábor, mert valószínűleg, ahogy én elképzelem Amerikát, ott mindenki saját maga harcol meg azért.
1: Jó, de akkor is gondol magáról valamit, amit állít belül, vagy hangosan, vagy nem hangosan. A Citizen Kane, az aranypolgár, Orson Welles filmje az amerikai társadalomban, ott pontosan meghatározza, hogy ő mit gondol magáról. Egy idő után azt gondolja tévesen, hogy ő az amerikai államok elnöke lesz, de közben nem, mert ő csak egy főszerkesztő. Azért mondom, hogy akkor nem értheti, akkor visszavonom. De kérem a hallgatókat, hogy akik értették, azok telefonáljanak be, mert most hülyén érzem
3: magam. Az első részére.
2: Nem, hát értem, de ezt nehéz elmondani.
1: Köszönöm.
2: Ha már valaki, oké, okay,
4: a golyós vagyok, sziasztok. Én értettem a Bakácsnak a kérdését.
1: Köszi, köszi.
4: Azt szerette volna, azt kérdezi, hogy ha majd évszázadok múlva a család visszagondol, rád, akkor látják-e azt, hogy jé, hát a családban igen, volt egy filmrendező, egy híres filmrendező.
1: Igen, köszönöm. Hogy... Igen, jó.
5: Köszi.
1: Hát magyarról magyarra fordítottak.
0: Gabi, elmeséled azt, hogy hogyan sikerült belépni igazából, de amikor már Hollywoodban voltál, hogy a stúdióddal hogyan kaptad meg az első jó megrendelést?
2: Az Arlinnal, aki a partnerem volt, nagyon megijedtünk, mert nem volt annyi pénzük, hogy kifizessük a rendet a legelején, amikor elkezdtük az egészet. És
5: kicsit nem vesszük föl.
2: Most nem vesszük föl. Foglalt. Ki kellett fizetni a lakbért, és semmi pénzünk nem volt, és összevágtunk egy kazettát, és fölhívtunk három hirdetési irodát és három tévétársaságot, hogy talán valami, akármilyen animációs mellett talán kapunk ez alapján. És csináltunk hat ilyen találkozót, és csak egyet akartunk megkapni, hogy abból talán lesz annyi pénz, hogy túléljük a hónap végét. De ahova mentünk, szóval így kezdődött a cég. Ahova mentünk, mindenhol kaptunk, volt olyan hely, ahol két melót is kaptunk. Tehát a hétvégére annyi melót kaptunk, hogy már attól féltünk, hogy a fenébe fogjuk tudni megcsinálni. Most az egyik ilyen tévé megrendelő, csak hogy mondjak egy példát, hogy kellett melókat megcsípni, beültünk egy tévé társasághoz, akinek Los Angelesben volt a csatornája, és ő éppen akart egy új tehát egy csatorna logót, egy animált csatorna logót tervezni, és őt csak az érdekelte, nem is azt, hogy fogjuk megtervezni, meg minden, hogy azt mi komputerrel, tehát a számítógépes technikával fogjuk-e meganimálni, mert akkor abban az időben, 80-as évek legelejében az volt az újdonság. Mindenki azt akarta, és nekünk nem volt számítógépünk, hát azt se tudtam volna, még ha lett volna, hogy mit kezdjek vele. Akkor még annyira kezdetlegesen kezdődött minden, és jó zene, gyerekek. Ez a telefonom. Azt hazudtuk a Hapsinak, hogy igenis mi azzal fogjuk megcsinálni, érted? És akkor odaadtuk neki a storyboardot egy hét múlva, és akkor én úgy rajzoltam meg a storyboardot, mint hogyha egy ihyen komputer animáció, raster graphic, meg minden, és azt mondta, ez nagyon jó, és ezt most akkor ezt ti beleteszitek a komputerbe, és akkor abból kijön egy ilyen animáció, és akkor mondtuk, hogy igen, és akkor hazamentem, és kézzel úgy animáltam, mintha én komputer lettem volna, mert nem volt komputerünk, de hát olyan stílusban, ilyen vektor grafikában, minden mozgott térben, és csaltam meg kézzel, és megették, és azért kaptuk meg a melót, mert ha mit tudom én, más öt animációs stúdió bejött volna, és őszintén megmondták volna, hát nekünk még nincs komputer, akkor ők nem kapták volna meg. Nekünk se volt, de valahol...
1: Ravasz magyar.
2: Így van.
0: Ezért mondom, gyerekek, hazudjatok!
2: Miért van a tanulság? Miért van a tanulság?
3: És akkor nagyjából hány év volt, mire eljutottál oda, hogy nem kellett azon aggódnod, hogy most meg lesz a csekkekre a pénz, meg a...
2: Nagyon gyorsan beindult minden. Pénz állandóan jött be, de nem magunkra költöttük. Tehát nem az volt, hogy most kirohantunk és vettünk egy új autót. Én egy rozog a Toyotával jártam évekig. Azt is egy magyar csibésztől vettem Los Angelesbe, aki azt mondta, hogy nagyon jó a kocsi, és hetente kétszer szétesett. A végén az egyik haverommal úgy kellett tolnunk a kocsit.
1: Tudod, ki vagyok én, aki átvett a csupon.
2: Te voltál? Volt egy hirdetés az újságban, hogy húzzad vagy toljad a régi kocsidat, tök mindegy, hogy ér ide, de adunk 1500 dollárt érte azért, hogy az betegy egy új autóba. Tehát ez volt a hirdetése egy autós cégnek ott, és én csak azt akartam, hogy odáig, hát ez a kocsi úgy beszart a hegyoldalon, hogy meg sem mozdult, és tényleg toltuk, húztuk, vontuk, hogy odaérjen, hogy megkapjuk az 1500.
3: Van létezik Hollywoodban magyar lobby?
2: Micsoda?
3: Magyar lobby.
0: Hogy a magyarok összetartanak és egymásnak elintéznek valamit.
2: Valószínűleg van. Hát legalábbis én az én társaságomban úgy érzem, hogy mi azért összetartunk.
3: Ez hány embert jelent, hogy
2: nagyjából?
3: Kettő.
1: A Mándoki van még jobban?
2: Igen, itt volt a Laci a premiéren is, most átjöttek Münchenből.
3: Az első kérdése az volt Tabakinak, hogy a filmed, szóval mit tartasz a filmről?
1: Is a film, hanem hogy akkor, mert ugye gondolom azért erre vágytál, hát azért született meg.
2: Így van.
1: És akkor ettől a pillanattól kezdve mi lesz a következő vágya? Tehát ez már meg fogja határozni, nem? Tehát a pályádat, hogy most
2: hát
1: már
2: igen,
1: csináltál
2: az ember filmet. Mindig arra törekszik, hogy vagy túlszárnyalod magadat, vagy legalább olyan jót csinál, mint az utolsó.
1: Igen, egy azért mondom, hogy ez egy ilyen programatikus helyzet. Tehát
2: akarok egy kicsit
1: filmeket fogsz csinálni?
2: Azt is. Hát animációt most nem fogom eldobni, csak azért,
1: mert sikerült
2: egy ilyen filmet
1: csak,
2: csinálni. Igen. Engem érdekel az is, hogy ne. No, én szeretnék még egy pár ilyen filmet csinálni. Nem mindig csak gyerekfilmet, mert a filmgyártásban azért lehet izgalmas dolgokat csinálni, anélkül, hogy mindig családi filmeket gyártson.
0: Hát például emlékszem, hogy amikor néhány éve Hollywoodban a La Cienegán nyílt egy bábszínház, ahol két férfi a farkával bábozott.
2: Ugye? Igen, és azon a világ siker lett belőle. Mi hárman látták és.
3: Amikor ugye megcsinálsz egy filmet mondjuk ugye Hollywoodban, hogyha elhibázod, akkor nyilván hosszú ideig, ha csak nem a saját pénzedet
2: így van, akkor elkönyvelnek azonnal.
1: Akkor nem hibáztál, az annyit jelent?
2: Ez annyit jelent, mert nagyon nagy kassza sikerrel nyílt a film, pláne ahhoz képest, hogy milyen kis költségvetéssel volt megcsinálva.
1: De nem erre a filmre gondolom, hanem a pályádra vonatkozóan lényegében, akkor nem hibáztál.
2: Hát,
1: volt olyan hiba volt? Hát, tehát, hogy mondjam, az, ahogy így messziről nézem, olyan, hogy nincs benne hiba, hisz a szakmai karriered folyamatosan...
2: Voltak azért baklövések is, érted, de hát hogyha a zömének sikere van, akkor azok a kisebb, akik eltűnnek, elesnek. Volt egy pár olyan sorozatunk, ami nem volt akkora nagy siker,
1: Értem. De akkor már lelkileg nem számított.
2: Akkor már nem. Ha van elég siker körülötte, akkor szeret. De hogyha csak szart adsz le, és mindegyik megbukik egymás után, akkor a csúpa az, aki mindent elbasz.
0: Nem gondoltál arra, hogy megváltoztasd a neved? Ugye hát borzasztó nehéz kimondani, hogy Klaszki Szkupó.
2: Szupó, hát, Szupó, mindenfajta verziója volt. Amikor elkezdtük a céget, én csináltam egy egész oldalas hirdetést, kivágtam az összes olyan levelekből, ahogy félreírták a nevünket, hogy Klaszki Kaszupó, Cukupuszkopa, mindenfajta verziók jöttek, úgyhogy annyit kaptunk, hogy egy egész oldal teletöltöttem vele, mondtam, hogy itt van ez a kampani, tanuljátok meg, most se tudják. Ránéznek, és akkor tudják.
1: És melyiket szereted a legjobban a neveid közül, ami nem a neve?
2: Az alkotásaim közül?
1: Nem, nem, a szupókupom. Melyik név, amit szeretsz, hogy rád mondanak?
2: Hát most mit mondjam, egyiket se. Értelem, mindegyik elég hülye hangzik. Ja.
3: De akkor a névváltoztatáson nem gondolkodtál?
2: Nem, mert először is már tényleg akkor, most már késő lenne, mert már bejárattuk ezt a hülye nem mondom, hogy egy hülye nevet, mert azért azt nem akarom igen, mondani, mert édesapámtól örököltem, és nagyon sokat köszönhetek neki.
1: Azért mondom, hogy ez annyira magyar, hogy igen. Nem lehet lefordítani.
2: De még magyarul se tudjuk, hogy mit jelent. Mert hogyha még egy R betűt tennél, tehát egy R betűt a végére, akkor még úgy nagyjából valamit jelentem. Nem tudom, mit jelent.
6: Szóval, most van egy, egy magyar animációs film az Oscar nominált díjak között. Azt láttad?
2: Nem, sajnos, de mindent tudok róla, és drukkolok.
6: Jó. Csak ennyi lett volna, de akkor ezzel a hallgatóságnak is mondom, hogy még ide akkor elnézem, amielőtt ugye majd ezért lesz Oscar díjas, és majd nehéz lesz megszerezni. 5 perc.
3: Szóval akkor, amikor megcsináltad a filmet, és akkor elindították, akkor azért volt benned szorongás, hogy mi lesz, hogy lesz ennek egyáltalán olyan, nagy szakmai sikere.
2: Pláne, hogy ahogy be lett harangozva a film, elég hasonlóan, mint itt, hogy túlsúlyban van a hirdetésben a visual effects, tehát azok a fantasztikus jelenetek, mert ha megnézed a filmet, az egy nagyon kicsi része, amiről ez a film szól. Ez egy sokkal drámaibb film, mint ahogy sokan elképzelik. És talán ezért is van annyi akkora sikerem, mert ilyen filmet nagyon keves, Amerikában meg pláne, ilyet nem csinálnak gyerekeknek.
1: De felnőtteknek is akarsz csinálni, mert azt éreztem, hogy a következő az felnőtt lesz, ugye?
2: Hát azért szeretném, hogy
0: mi lett azon a terveddel, emlékszem, igen. Hogy tervezted, hogy a magyarokról csinálsz Hollywoodban, a magyarok kalandjairól.
2: Hát aztán később annak egy animációs verziójává kerekedett, amikor a Jóska nevezetű fickó, egy Igor nevezetű orosszal véletlenül egy lakásba keveredik, mint menekültek, és mindenfajta a vízum nélkül és munkavási engedély nélkül próbálnak megélni Amerikába, és a csajokat kergetik, a vodkát isszák, stb. A káposztát eszik. De az előtt, amit próbáltunk, emlékszem, az Andrist is lefotóztam, mert ugye sokszor úgy kell eladni egy projektet a stúdióba, hogy illusztrálsz hozzá képeket, és kinagyítottam ilyen marha nagy fotókat, amiket lefilmeztünk magyarokról. Volt egy ötletünk, hogy az volt a neve, hogy Hungary.

0: akit lefotóztunk, hogy illusztráljon a milyenség magyar.
1: De most sok ilyen sorsot ismernek. Is van egy filmje, a Florida Paradicsom, ami ugyanerről szól, csak mondom.
0: Igen?
1: Hát, persze, ott is magyarok Amerikában.
2: Stranger in Paradise.
0: De igen.
2: De sok ilyen emberrel találkoztam, mert sokan megkeresnek, mint valakit, akinek sikerült, sokan megkeresnek, akik szeretnének valamit elérni. Mit tudsz mondani azoknak a magyarok? Szóval hogy látod, hogy miben csinálják jól, és miben hibáznak, ha valaki ki akar menni Hollywoodba, és valamit el szeretne érni? Hogy látod a magyarokat? Hogyan festenek ott Hollywoodba?
0: Hát, hogyan festenek?
2: Hát, hogy hogyan viselkednek?
0: Mint te? Mindenki úgy fest. Nem, hát jó lenne, ha mindenki úgy festne, mint te, akkor nagyon sok tehetséges festő lenne. Te,
2: mi jellemző a magyarokra, ha kikerülnek Hollywoodba? Mi az, ami vicces bennük? Mi az, amit jól csinálnak? Mi az, amit rosszul?
0: Hát ez megint minden, szóval annyi fajta ember van, hogy ezt nem lehet szerintem. Van, nagyon sokan van, aki azt hiszi, hogy oda megyünk, és csibészkedésből azonnal megazgadunk, hogy tudunk kit átverni. Szóval nagyon ilyen sok van, az biztos. De aztán vannak ügyesek is, meg szorgalmasak is. Ezt nem tudom általánosítani. Nehéz. És most egyre nehezebb ügye, amióta elkezdődött ez a terrorizmus, mert nem engednek be senkit.
2: Mit gondolsz a színészekről, a magyar színészekről?
0: Hát jó lenne, ha jobban hozzá tudnék szólni, de sajnos nem, nincs annyi ismeretem, hogy erről jól le tudjak beszélni, mert azon a pár filmen keresztül, amit én...
1: Persze, nincs nehéz.
2: A filmeszakmában a filmeszakma melyik ágába jók a magyarok?
0: Hát például a cinematográfia, azt mindenki tudja, hogy a világ legjobb operatőrjei innen jönnek. Hát jó szemük van az embereknek, szépen tudnak világítani. Hollywoodban is két nagyon híres cinematográfia dolgozott, ugye, a László Kovács, tehát a Kovács László és a Vilmos Zsigmond. És hát a Koltai, most már rendez, ugye, meg a Sára Sándor. Én a Sára Sándornak a filmjeit néztem, amikor Elégia, meg ilyeneken nőttem föl, amikor ő gyönyörű filmeket nem csak fotózott, akkor ő már próbálta rendezni is őket, rövid filmeket, meg minden gyönyörű dolgok. Még mindig emlékszem arra a filmre, amikor a
1: mondok egyet, a Szimbát.
0: Szimbát, pontosan. Ezt akartam mondani, gyönyörű volt. Még mindig emlékszem a közeli képre, a leves, ahogy úszik a zsír rajta.
2: Ezt a te filmedben is lehet látni, sok ilyen közelit használsz, étel közelit. Amikor sütik a palacsintát.
3: Én úgy tudom, sajnos a Gábornak el kell menni, ugye?
0: Igen, hát még adok 5 percet repetára, jó?
3: Akkor jammerünk még 5 percet.

0: demokráciát is.
1: Ja, igen, tehát Gábor, ugye, de nem csak rajzfilmet, meg filmet csinálsz, hanem nagyon szereted a zenét, halljuk itt a zenédet, és annak idején 10 évvel ezelőtt csináltál egy zenemű kiadót, a Tone Casualties-t, amiben a legelvetemültebb zenéket próbáltad kiadni, amit ember nem szokott hallgatni. És akkor
2: de a kutyám nagyon eltáncol.
1: És emlékszem, amikor partikra is ezt raktad fel, és ott Hollywood Hills-en zúgott a villanyfúró hangja. A különféle... hogy is neveztük, hogy ez milyen zene?
2: Nem noise, vagy industrial.
1: Noise,
2: vagy
1: industrial, environment.
2: Ja, environmental.
1: És így tovább. És a világ leghíresebb ilyen művészeit is kiadtad. Igen, kiket igen. adtál ki?
2: Hát a magyarok közül a András Vahon, Hortobágyi László, Kemény Gábor, akkor BP Anima Service. System, BP Service, hát a lényegében a ti maradékotok a bizottságból, így van, Kokó, meg a Gyurka.
1: És a világból?
2: Világból?
1: Kikapjam.
2: Hát a Paul Schultz például, meg a Holger Cukai, a Kán zenekarból, Dr. Walker, német, hát nem tudom. Te emlékszel, te is, most hirtelen jutnak eszembe a dolgok. A Divótól, a Mark Mothersbaughtól kinyomtunk egy albumot, amikor egy kicsit avantgardabb volt, ilyen surf-punk zenét csinált.
3: Szépen passzol.
1: Hát ez tulajdonképpen olyan vállalkozás volt, ami egyáltalán nem akart kiszolgálni semmilyen igényt, hanem csak a te saját.
2: Hát igen, én szeretem, amikor kedvenc. A művészek elengedik magukat, és tényleg csak azért csinálnak valamit, hogy meg kijön belőlük, és éreznek valamit, aminek ki kell jönni, nem azért, hogy na, hogy tudom megtáncoltatni a Juliskát.
1: És amikor te rajzfilmet csináltál, azt hiszem senki más nem használta Frank Zappát zeneszerzőnek, ja. filmhöz, és te pedig használtad, úgy tudom, hogy jó barátok volt.
4: Igen, hát ő hívott föl téged, nem?
2: Igen, fölhívott, hogy hát először nem ő hívott, mert az ő hangját aztán nem lehet nem megismerni. Kaptam egy telefonhívást egyik nap a stúdióba, hogy a Frank Zappa szeretne veled találkozni. Jót röhögtem, hogy melyik haverom viccel, mondom, persze. És azt mondja, hát akkor bemutatkozok, én vagyok az ő agentje, a CIA agency-től, és hogy tényleg a Frank imádja a Simpson sorozatot, amin ti dolgoztok, hogy nagyon szeretne átjönni és találkozni veled. És akkor nekem volt egy csomó Frank Zappa plakátom a hátam mögött az irodámba, és akkor mondja az ő agent, hogy mikor lenne jó neked. Hát mondom, nekem tök mindegy. Azt mondja, hát mi van, hogyha 10 perc múlva ott van? Hát mondom, oké, elmintem el, és akkor is. És 10 perc múlva megjelent tényleg a Frank a feleségével, a Gail-el, meg a gyerekeivel, az egész család beállított. Bejön az irodámba, ránéz a 3 plakát, azt mondja, de gyorsan kitetted őket. Mondom, ez már 5 éve kint van. Ja, de az neki jól esett, hogy lát egy olyan helyre jött, ahol értékelik az ő zenéjét.
4: És akkor Borbolikot is csináltál neki, nem?
2: Igen. Mielőtt meghalt szegény, az utolsó borítót én csináltam neki. De közel laktunk egymáshoz. Hát én a Mándokéknak az volt az első levelem, amikor amikor ők Németországban maradtak, hogy na én most már Frank Zappával egy országban lakom. Nem is tudtam, hogy 3 percre lapok tőle, de ez évekkel később.
4: De ez érszem,
2: én azzal dicsekedtem, áj, már Los Angelesben vagyok, ahol a Frank Zappa. Na jó, gyerekek, ennek úgyis vége van. Ez volt a zárózene.
0: Köszönjük.
2: Jó, én is köszönöm, srácok, sok szerencsét, és menjetek viszont a filmet megnézni. Vigyetek papír zsebkendőt.
4: Jó. Okay. Köszönjük.
2: Sziasztok.